0: Ilyen 200-tól. Úgyhogy sok minden hiba volt benne, de próbáltam így kicsit mentálisan így félrerakni és az úszásra fókuszálni, úgyhogy az idővel valamennyire elégedett vagyok, nyilván azt is 40 alatt akartam úszni, de most ennyi lett. Nem vagyok, ilyen egyik szemem sír, másik szemem nevet kategória.
1: Az imént az összes érmetérő medencés úszásból hallottak közvetítés részleteket. Ez 4 aranyérem, 4 ezüstérem és 2 bronzérem. A nyílt vízi úszásokkal együtt pedig a magyar küldöttség 5 aranyat, 9 ezüstérmet és 3 bronzérmet nyert a 2026-os Párizsi Európa-bajnokságon. Minden résztvevőnek gratulálunk!
2: Cserjés Bendegúz foglalta össze a 2026-os vízes Európa-bajnokságot, és az ő, valamint a másik társszerkesztő Laki Barbara, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszönöm a figyelmet a műsor szerkesztő műsorvezetője Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval!
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ahogy ígértem, atlétikával kezdünk, mert hogy itt van a stúdióban Vindics Tóth Lilianna. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az Annát használod?
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Nem igazán, általában Lilinek szoktak hívni, de nevelőedzőm Fazekas Gáspár mindig Annának szokott hívni, úgyhogy ő az egyetlen.
2: A Vindics, azért azt is tegyük tisztába, ugye a férjed után Vindics Balázs, ő is válogatott atléta, így lettél Vindics Tóth Lili Anna, de akkor inkább Vindics Tóth Lili. Vele beszélgetünk a maratonfutásról meglepő módon, mert hogy a legfrissebb hírrel kezdjük, bár ugye az Európa-bajnokság után, amikor ezüstérmet nyertél Birminghamben, azóta szeretnék behívni téged, ez csak mostanra jött össze, de azóta már új történések vannak, és új országos csúcs, mert hogy a Varsó maratonon

0: lehet tanulni, és meg kell nézni nyilván a pozitívumokat, és meg kell nézni a hibákat, a hiányosságokat, hogy mi az, amiből ugye építkezhetünk, és amiket, hogyha kijavítunk, akkor még nagyon sokat lehet fejlődni. Alapvetően ez volt ugye az első maraton, amit pályafutásomban meg tudtam nyerni, úgyhogy azt gondolom, hogy erre mindig nagyon jó szívvel fogok gondolni, és igazából egy nagyon szép, egyenletes futást és jó versenyzést tudtam produkálni, és azt gondolom, hogy ez a 2:24.48 ez mindenképpen előremutató a jövőre nézve.
1: Az idő mindenképpen előremutató, de azért érdekes, hogy most is, amikor rákérdeztem erre a Varsó maratonra, akkor a hiányosságokkal kezdted, és érdekes, mert hogy olvastam egy interjút, ami a Varsó maraton után készült, és ott is szinte elsőként azt emelted ki, ami nem sikerült jól, vagy ami nem volt jó, ami hiányérzet maradt benned a verseny után. Ez jellemző rád, hogy egy picit mindig kritikus szemmel nézed önmagad és egy-egy versenyt?
0: Azt gondolom, hogy igen. Bár szerintem például a Varsóval kapcsolatban sokkal kritikusabb voltam most, mint mondjuk a Birminghammel kapcsolatban, ahol igazából tényleg így úgymond felül tudtam múlni a saját várakozásaimat is. És Varsóban is sikerült tényleg a nagyon jó idő, de a frissítésem nem volt jó, és emiatt úgymond mondhatom azt, hogy picit így haragszom magamra, vagy nem haragszom, hanem egyszerűen csak úgy vagyok, hogy ezt muszáj rendbe tenni, ezt ki kell javítani, és igazából tényleg itt, tehát Varsóban mentem ugye az idő eredménye. Nyilván a győzelem is nagyon sokat jelentett számomra, de amikor odamész egy versenyre, és tényleg csak a számokkal küzdesz, akkor lehet, hogy kritikusabb is vagy utána, mint amikor egy taktikai versennyel, mint amilyen mondjuk az Európa-bajnokság volt, sikerül ezt a helyezést kihozni, amit amúgy aznap maximálisan lehetett volna.
1: Mit jelent az, hogy a frissítés nem sikerült jól?
0: Hát az azt jelenti, hogy futás közben nagyon fontos a szénhidrátoknak a visszapótlása, valamint ugye izotóniás italt is lehet inni, vagy géleket lehet fogyasztani, vizet inni, és ezt fel kell építeni, hogy hányadik kilométernél te mennyi szénhidrátot fogsz bevinni, mennyi koffeint fogsz bevinni mondjuk, mert az is, ugye vannak olyan koffeines gélek, amikben az is van, tehát vannak a sima gélek, és van olyan, amiben van koffein is, és szerintem nekem valószínűleg az volt, és ez egy begyakorolt, tehát azért vagyok kicsit csalódott, mert ez egyébként egy begyakorolt frissítést csináltam, tehát azt csináltam, hogy 7 kilométerenként fogyasztom a géleket, és ezeket a hosszú futásokon is gyakoroltam. Valószínűleg a második koffeines gélem, amit 30 kilométerhez időzítettem 28 körülre, az sok volt a szervezetemnek, és igazából nem tudtam így jól megemészteni, és ott elkezdtem energiát veszteni, úgyhogy igazából ez volt szerintem elsősorban a probléma, de ez egy olyan dolog, hogyha ezt kijavítom, akkor itt szintén ez egy olyan terület, amiben, hogyha tudok előrelépni, akkor az időeredmény is jobb lesz, és több erőm lesz a végén. Tehát ez nagyon fontos.
1: De ez egy olyan dolog, amit utólag átgondolsz, és nem ott érzed. Tehát, hogy te tudod, hogy mit tervezel, de lehet, hogy olyanok a körülmények, úgy alakul a verseny, hogy nem úgy kellene. Szóval ezt közben te megváltoztathatod?
0: Igen, megváltoztathatom, és azt gondolom, hogy amit mondasz, az nagyon fontos, mert egy verseny az azért mindig más, tehát nyilván edzésen nem futom le a maratont ugye ebbe a tempóval, amit a versenyen futnom kell. És emiatt valószínűleg, tehát hogyha hiába szoktatom hozzá a gyomromat, de nem hiába egyébként, mert ezek is egymásra épülnek, és nagyon tapasztalatlan vagyok még ebben a témában, tehát tényleg emiatt is azért nyilván egy kis, hogy is mondjam, türelmet azért kell, hogy adjak magamnak, hogy nem baj, hogyha a negyedik maratonon nem tökéletes a frissítésem. De nyilván verseny közben máshogy reagál az ember arra, hogy most akkor azt a gélt meg kell lenni. Tehát mondjuk egy 4 perces tempóba valószínűleg sokkal könnyebben meg tudom emészteni mondjuk a gélt, mint mondjuk egy 3:25-ös tempóba. És nyilván, amikor már ott vagy, hogy már futsz 2 órája, vagy még több ideje, akkor ott egy kicsit más állapotban van a szervezet. De azt gondolom, hogy ez annyira érdekes és annyira izgalmas, hogy tényleg olyan sokáig tart a maraton, és annyi minden van közben, hogy itt hogy itt ez egy nagyon szép dolog, hogy mennyi minden

0: be lehet még majd figyelni.
1: Ugye, mert azt mondod, hogy edzésen nem futod le a maratont olyan tempóba, akkor ezeket csak versenyen lehet megtapasztalni, most túl vagy 4 maratonon, nyilván nagyon sok idő kell, de az, hogy edzésen nem futod le olyan tempóba, az azt jelenti, hogy azért egy-egy edzésen, nyilván nem minden edzésen, ez a 42 kilométer, ez megvan, csak a tempó teljesen más, mint egy versenyen?
0: Nem, soha nincs meg edzésen. A leghosszabb edzés az 35 kilométer volt, így igazából mind a 4, mondhatom, hogy 4 felkészülésembe. Bár nyilván a Birminghami felkészülés az már nem volt, vagy a Birmingham utáni, tehát a Birmingham utáni felkészülésem ugye az nagyon rövid volt, tehát ez a 6-7 Varsóig, az nagyon kevés volt, ott nem tudtam, igazából ott már nem lehet megcsinálni egy teljes felkészülést, de igen, a kérdésre a válasz az az, hogy a 35 volt a leghosszabb, és azt is igazából egy-egy felkészülési blogba egyszer vagy kétszer teljesítettem összesen, tehát ritkán.
1: De azért 35 kilométer után, mondom én ezt teljesen rutintalan futóként, legalábbis hosszú futóként semmiképp sem beszélhetek, de 35 kilométer után van még több mint 7 kilométer, ami talán a leggyilkosabb. Hogyha azt edzésen nem futod, akkor az versenyen hogy sikerül?
0: Igen, ez számomra is annyira érdekes, tehát szerintem egy maratonra, amikor odaáll az ember, akkor tényleg, most nekem az volt a kis idézetem a Varsóra, hogy a hit látja a láthatatlant, és ez tényleg olyan, hogy odaállsz a rajtvonalhoz, és ilyen hihetetlennek tűnik, hogy te ezt most tényleg ennyi időn keresztül futni fogsz, és ennyi kilométert le fogsz futni, és tényleg az edzőm is azt szoktam mondani, hogy nem 30-nál kezdődik a verseny, tehát van, aki azt mondja, hogy 30-nál, hanem ő azt mondja, hogy 35-nél. És azt mondja, hogy nagyon sokan 35-ig nagyon jól megcsinálják a maratont, és ott van tényleg az a nagyon nehéz rész, szerintem talán 35 és 40 között, amikor még úgy sok van vissza, mert mondjuk 40 után már tényleg úgy, én úgy szoktam lenni, hogy jó, akkor jön a hajrá. Tehát, hogy az megint így ki lehet ebből érni, de szerintem ez fejben, tehát ez fejben kell ott elfogadni, hogy ezt te meg tudod csinálni, és tényleg én csak így ámulni és bámulni szoktam, hogy az edzőm mennyire ért hozzá, és mennyire tudja, hogy mit kell csinálni, én tényleg csak így csinálom az edzéseket, és azt érzem a versenyen, hogy megy, és hogy van erőm hozzá, és a végén tudok gyorsítani, de pontosan nem tudom, tényleg nekem is ez annyira furcsa, hogy mondjuk amikor rövidebb távra készültem, ott nyilván rengetegszer futunk ugye hosszabbat, tehát mondjuk akár a 3000-nél, vagy az 5000-nél nyilván sokkal hosszabb futások vannak, meg hosszabb edzések, és a maratonnál ez így máshogy épül fel teljesen.
1: Az edződ ugye Wolfgang Heinig, róla beszélünk majd mindjárt egy picit bővebben is, de számomra ez annyira hihetetlen, hogy amikor elindultál az első maraton versenyeden, akkor előtte edzésen sem futottad le a 42 kilométert soha?
0: Nem, soha, és egyszer volt a 35. Igen.
1: Ez egészen hihetetlen. És akkor az edződ tudta, hogy te ezt meg fogod tudni csinálni úgy, hogy sosem futottál együtt 42 kilométert. Ne haragudj, hogy ezen így fennakadtam, csak számomra ez teljesen hihetetlen.
0: Tényleg, de ő tudta. Tehát hogy nekem is az van, ráadásul az, hogy mondta, hogy csak akkor indulhatok el, hogyha 2 óra 30 percen belül tudok teljesíteni. Amire mondta, hogy nyilván, hogy tehát a tudásnak meg kell lenni, szóval nyilván van olyan nap, hogy mondjuk csak 31-et futsz, vagy valami nagyon nehezítő körülmény van, de hogy a felkészültségem, tehát hogy amit ő kitalált, az az edzést, tehát az legyen megcsinálva arra, hogy tudod, potenciálisan legyen 2:30-on belül. És igen, nem volt egy 35, és én is így odálltam rajta, azt, hogy mondom, ez tényleg ezt lefutni, mondom, ez tök jó. Tehát ez, hogy már maga az, hogy lefussam a 42,195 kilométert, az már önmagában úgy voltam, hogy ez egy teljesítmény lesz, és tényleg 35 volt a leghosszabb.
1: Hát az biztos, de amikor te eldöntötted, hogy maratonfutásban folytatod a pályafutásodat, hiszen azért volt itt mezei futás, akadályfutás, minden, ami kell, de hát a maratonfutás az egy olyan hatalmas lépés ahhoz képest, vagy azokhoz képest, hogy akkor ez az ötlet honnan jött?
0: Igen, egy nagyon picit akkor visszakanyarodnék. Számomra Varsó egy nagyon kedves város, hiszen életemben először 11 éves voltam, és ekkor kerültem be a gyermekválogatottba, és 600 métert futottam még akkor, és az Varsóban volt, és tényleg annyira egy ilyen, szerintem ez egy ilyen nagyon szép, ez egy ilyen körnek érzem, egy ilyen teljes körnek, hogy visszamentem Varsóba.
1: De reméljük, hogy ez a kör még nem
0: igen,
1: zárult be.
0: Igen, ez nem zárult be, csak tudod, így néha az embernek így meg kell állni, és tényleg így azt mondani, hogy de jó, tehát hogy ez mennyire szép, hogy ez sikerült, és hogy visszamentem Varsóba 16 évvel később, és nyertem egy maratont. Ez szerintem tényleg ilyen, számomra nagyon fantasztikus. És valóban, tehát 600 méteren voltam ugye először válogatott, utána jött az akadály, futás 2000 akadály, 3000 akadály. De én 1500 métert is futottam világbajnokságon, fedett pályán futottam Európa-bajnokságon 3000 métert, mezei futásban voltam Európa-bajnoki ezüstérmes juniorként, és 4x1500-as mezei váltóba is futottam. Tehát igazából gyakorlatilag 5 meg 10 ezer méteren is Európa-bajnokságra kvalifikáltam magam, szóval nem tudom, hogy mindenféle volt itt ilyen szám, amiben én elindultam, és annyira érdekes számomra is, hogy így a maraton lett az igazi, és az igazi szerelem igazából.
1: De hogy ez először a te fejedben fogant meg ez a gondolat, vagy edzők sugalták, hogy esetleg ebben jó lehetsz?
0: Nekem ezt gyakorlatilag senki nem mondta Wolfgang előtt, és amikor elmentem velük az első edzőtáboromba 2025. januárjától dolgozunk így együtt a csoporttal és Wolfganggal, és akkor ott volt egy 20 kilométeres hosszú futás, és látta, vagy nem tudom, hogy mit látott, de azt nem tudom, hogy jól megyek. És akkor mondta nekem, hogy jó, és az januárban volt, hogy jó, akkor ősszel kéne futni egy maratont, és akkor tényleg így néztem rá ilyen nevetve, hitetlenkedve, hogy jó, oké, majd, és ugye akkor 27 éves voltam, és úgy voltam a maraton, hogy majd egyszer kipróbálnám már, hogy azért mégis így távfutóként az mindig így mozgatta valamennyire a fantáziámat, de nem gondoltam volna, hogy én erre alkalmas vagyok, vagy én ebben jó lennék, és tényleg Wolfgangnak köszönhetem, és annyira, ez is annyira számomra megható, hogy mennyire kell egy ember, aki hisz benned, mert hogy magamtól nem próbáltam volna meg.
1: A mostani sikereidnek ő az egyik legfőbb letéteményese?
0: Igen. Mindig nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem a korábbi edzőimet, és nagyon hálás vagyok az ő munkájukért. Én ezt úgy tudnám egy ilyen jó hasonlattal leírni, hogy amikor ugye gyerekkoromban én elkezdtem futóedzésekre járni a Gazsi bácsihoz, és ez is amúgy, nekem úgy jött, hogy senki nem mondta, hogy te menjél futóedzésre, ez kötelező. Nem, ilyen nem volt, hanem én szerettem volna menni. Tehát, hogy ez szerintem, talán nekem ebben van a legnagyobb erőm, hogy ezt én így belülről akartam, hogy szerettem volna futni, és tényleg így gyerekként, hogy szerettem futni, és ez a lényeg. És azóta is igazából ez a lényeg, hogy én azért csináltam, mert én ezt szerettem volna csinálni. És ugye 2025. januárjától Wolfgangnak a munkája van benne, de azért ott volt előtte sok-sok év, amit a többi edzőmnek is nagyon szeretnénk megköszönni, mert igazából felépítettük a háznak a falait. Én egy kicsit ezt úgy mondanám, hogy minden edzőm nekem segített, tanított, és építkeztünk, és igazából nem volt különösebb sérülésem, tehát igazából így folyamatában tudtam edzeni, ez nagyon fontos, gyerekkoromtól kezdve. Egész jó gyorsaságom volt, állóképességet építgettünk, és akkor, amikor a Wolfgang mondta, hogy jó, akkor legyen a maraton, akkor igazából a maratoni részt, azt ő tette hozzá. Feltette a házikóra a tetejét, kicsit így úgy érzem. És tényleg nélküle most, azt gondolom, hogy nélküle nem lettem volna érmes az EB-n, és nélküle most nem tartanék itt, és nagyon köszönöm neki, és köszönöm a korábbi edzőimnek is.
1: Vindics Tóth Liliana vendégünk, aki 2023. december 6-án azt nyilatkozta, hogy a hosszabb távokra vált, 5000 és 10000 méteren célozza meg a Párizsi olimpiát. Az a hosszabb táv, az 5 és 10000 méter, az már egy nagy váltás volt a korábbiakhoz képest?
0: Szerintem az még olyan nagyon nem volt, ilyen, igen, nem olyan nagy váltás, mint onnantól a maratonra átmenni. Én ugye 3000 méter akadályon szerepeltem még a tokiói olimpián, igazából korosztályosan is ebben a számban értem el a legszebb sikereimet, és amikor úgy döntöttem, hogy jó, akkor most szeretnék síkfutásra váltani, az igazából azért volt, mert volt néhány olyan esésem így akadály verseny közben, ami volt, hogy kórházba is kerültem sajnos, tehát hogy így eléggé így ezt a futás iránti szeretetemet, ugye ezek kicsit azért úgy beárnyékolták, mert hogy féltem, elkezdtem úgy odállni a rajthoz, hogy féltem, hogy el fogok esni, és nem fogok célba érni. És igazából akkor így 2023-ban döntöttem, igen, úgy, hogy akkor próbáljunk meg egy kicsit is síkszámokra készülni, és akkor ott egyébként futottam ugye 1500-at, 5000 métert, 10000 métert, mezei futást, mezei futósorozaton is indultam, tehát ott így elkezdtük így felemelni a távoknak a hosszát, és akkor utána jött a maraton. De szerintem az én történetemben az nagyon érdekes, vagy szerintem, vagy én azon úgy el szoktam gondolkozni, hogy azért voltak szép sikerek a pályafutásomban, de voltak mélypontok, tehát például 2024-es Párizsi olimpiára nem tudtam sajnos kijutni. Tehát voltak olyan szezonok, amik nem sikerültek annyira jól, de tényleg így tudom, milyen fent, tudom, milyen lent, és igazából nagyon szerettem volna így kapaszkodni, és magas szintre eljutni.
1: Ha már mélypontokat említesz, akkor volt egy ilyen szintén egy interjúban adott mondatot, hogy majdnem abba hagytam a profi sportot. Annak mi volt az előzménye? Emlékszel erre, hogy ezt nyilatkoztad, és hogy ez miért volt, és mikor volt?
0: Igen, 2024 végén kiderült, hogy ugye én a Magyar Honvédség sportszázadának voltam az első századában katonasportoló, és ott nagyjából tudtam ugye elsősorban a sportra fókuszálni, viszont nem jutottam ki a Párizsi olimpiára, és akkor engem áthelyeztek a második sportszázadba, ahol az a feladat, hogy 4 órás munkát is kell vállalni a sport mellett. És nekem nagyon hamar jött utána az edzőváltás, igazából ezzel nagyjából egy időben, amikor szerettem volna ugye edzőt váltani, de azért ez egy ilyen nehéz időszak volt számomra, mert úgy éreztem, hogy lehet, hogy nem vagyok elég jó ahhoz, hogy én tényleg úgymond profi sportoló lehessek, tehát hogy nem fogok úgymond erre lehetőséget kapni, és igazából ez volt egy ilyen nehezebb időszak számomra, és akkor 2025 őszén a Kaposvári Sportiskolába átigazolhattam, és az ő sportolójukként folytathattam, és a honvédségből pedig leszereltem, és igazából ez nekem adott egy ilyen olyan plusz motivációt, hogy akkor tudom csinálni a sportot, és most júniusban még le is diplomáztam mester szakomon, úgyhogy most tényleg így, és utána jött az érem, és utána jött a csúcs, és most tényleg így azt érzem, hogy gyerekkoromban nem feltétlenül, tehát hogy tényleg így a futás szeretete miatt kezdtem el, és viszont az álmom belül mindig is az volt, hogy milyen jó lenne, ha én futó lehetnék, és hogy ezt csinálhatnám, és most talán ez össze fog jönni, és azt remélem, hogyha még jobban tudok, tehát most már lassan eljuthatok akár oda, hogy profiként készülhessek, akkor nagyon remélem, hogy ez az eredményekbe is látszódni fog.
1: És akkor ez az új edző megtalálása, Wolfgang Heinig megtalálása, az hogy történt? Te kerested, ő keresett, hogy alakultak a körülmények?
0: Igen, 2024-ben, mint már említettem, hogy nem jött össze a Párizsi olimpiára való kijutásom, és úgy éreztem, hogy akkor igazából akkor 25 éves voltam, hogy egy picit ilyen most vagy soha pillanatot éreztem, hogy azt éreztem, hogy most nekem valami, most ilyen nagyobb fába kell vágnom a fejszémet, és hogy meg kéne próbálni külföldön edzeni. És a férjem, Vindics Balázs, óriási támaszt nyújt számomra, és akkor is azt mondta, hogy figyelj, elmegyünk bárhova, hogy ő lesz akár ilyen Tesco-ba pénztáros, vagy nem, tehát hogy bármit ő bevállal, hogy én tudjak, hogy ő elköltözik velem bárhova, hogyha azban, hogy olyan csoportba kerülök, vagy el kell költöznem külföldre, vagy még amúgy az is felmerült, hogy lehet, hogy elmegyek Amerikába, tehát ott ilyen nagyon sok opció feljött így bennünk, és a Balázs tényleg, hogyha ő nincs ott, és nem mondja, hogy próbáld meg, Lili, hogy csináld, menjél, akkor nem biztos, hogy én ezt így megmerem próbálni, és végül is azt is, hogy ott kellett ugye kockáztatni azért, tehát azt gondolom, hogy igazából Gészak Reuzével jó barátságba kerültem, mert ugye akadályfutó voltam, és ő 3-szoros Európa-bajnok, most már akadályon, német futó, és igazából én őt is megkerestem, hogy mit szólnának ők, az edzőt nem ismertem annyira, Wolfgangot, de hogy a Gésza mit szólna hozzá, hogyha velük edzenék, mert egyébként a Marusom is már szlovén futó, nagyon jó akadályfutó volt szintén, és ő is ott edzett. Tehát láttam, hogy azért nem csak németek mehetnek, hanem lehet, hogy egy magyar is jött. És akkor így jött, hogy a Wolfgang mondta, hogy menjek ki Frankfurtba, és akkor felmért egy edzésen, és akkor bevállalta, hogy foglalkozik velem. És akkor igazából hivatalosan így 2025. januárjától kezdtünk el együtt dolgozni. És igen, én azt gondolom, hogy itt, tehát így bevállaltuk, hogy úgymond külföld, akkor ugye az edzőt, edzőnek a bérét nekem fizetnem kell, az edzőtáborokat van, amit mondjuk tud segíteni a szövetség vagy a klub, de van, amit nekem kell beletenni, tehát így tudtam, hogy lesznek ilyen plusz költségek, és akkor úgy döntöttünk így családilag, így a férjemmel, hogy mi ezt most így megpróbáljuk és vállaljuk, és benne volt, hogy nem jön össze. Tehát simán benne volt az, hogy ez nem leszek akár jobb, tehát mondjuk nem tudok jobb időket futni, mint amiket előtte futottam. Meg ott nem is tudtam, hogy akkor most melyik számra fogok készülni, tehát most akadály lesz, 1500 lesz, 5000, 10000, és akkor a maraton még nem is tudtam, hogy lehetne, szóval ott így minden volt. És ott tényleg így, tehát így igazából borítottam minden téren a papírformát, mert végül 2025-ben ugye versenyszámot váltottam, edzőt váltottam, klubot váltottam, csoportot váltottam, és elköltöztünk a Pospulára, tehát hogy így lakóhelyet váltottam, tehát mindent váltottam.
1: Ez azt jelenti, hogy az edzéseid nagy része az Németországban zajlik? Tehát, hogy akkor ti életvitelszerűen is kint éltek?
0: Nem, és azt szerettem volna mondani, hogy amúgy azt úgymond nem kérte az edző, hogy költözzek ki Frankfurtba, mert ők egyébként ott edzenek, hanem azt kérte, hogy csatlakozzak az évente mondjuk 4 darab edzőtáborra, ami mondjuk 4x3 hét. És a többi edzést én elvégzem otthon, tehát így egyedül, meg például a szlovén...
1: Kaposváron?
0: Igen, Kaposváron, meg Kapospulán, meg Dombóváron, és nagyon sok segítséget kapok, mert nekem a családom dombóvári, ők ott élnek, keresztüleim is, és férjem is nagyon sokat, tehát mindig valakit be tudok szervezni, hogy biciklivel kísérjen, a férjem Balázssal résztávokat együtt tudjuk futni, tehát beáll, szegény nagyon el szokott fáradni, mert azért sokat kell futni, de tényleg nagyon jó, és a klubban is egy nagyon támogató közegben készülhetek, nagyon jó regenerációs háttérrel, és nagyon szeretek Kapospulán élni. Ez egy 800 fős kis falu, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a bátorság, ami volt bennem, ez igazából meghozta a gyümölcsét, de azt mindig szeretem kiemelni, hogy ez nekem, én ezt azért csináltam, mert én szerettem volna futni. Tehát mindig ez volt az első motiváció, és azért nekem, ez nem, én ezt nem úgy élem meg, hogy bármi áldozat lenne, hanem szerintem ez a legnagyobb ajándék, hogy azt csináltam, amit szeretek, és ezért megküzdöttem, de most úgy látom, hogy egyenesben van.
1: Nagyon jó hallgatni, hogy ilyen szenvedéllyel beszélsz a futásról, de úgy fogalmaztál, hogy amikor megvolt ez az edzőváltás, akkor nem tudhattad, hogy vajon sikeres lesz-e. Ez a történet egy bizonyos szempontból lezárult, és mondhatjuk azt, hogy azzal, hogy az Európa-bajnokságon ezüstérmet szereztél, és azzal, hogy megnyerted a Varsó Maraton női versenyét, azzal már kijelenthetjük, hogy ez egy sikertörténet, akármi is lesz ezután?
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet, és tényleg nagyon szeretnék, tehát ami a legfontosabb, hogy nagyon szeretek maratonra készülni, nagyon szeretem csinálni, és szeretnék még nagyon sokat fejlődni, és tényleg, hogy legyek egészséges, és tudjam csinálni, és tényleg az, igen, ezt nem lehet azt mondani, hogy ez nem sikertörténet, ez az, de lehet, hogy még nagyobb sikertörténet lesz.
1: Vindics Tóth Lilianna a vendégünk itt a stúdióban, Európa-bajnoki ezüstérmes maratonfutó. Az Európa-bajnokságról még aránylag keveset beszéltünk, a Varsó Maratonról, amit megnyertél, arról annál többet. Úgyhogy beszéljünk most erről az Európa-bajnoki ezüstéremről, ami meglepetés volt. Én kívülállóként tudok erről beszélni, mindjárt meglátjuk, hogy te ezt mennyire vetted, vagy élted meg meglepetésként, de az mindenképpen önmagában nagyon nagy szó, hogy a harmadik maratonfutásod volt ez az Európa-bajnokság, tehát azt nem lehet mondani, hogy nagyon rutinosan érkeztél Birminghambe, de azzal az érzéssel érkeztél, hogy azért ebben bármi benne lehet?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően úgy terveztük, hogy nagyjából a top 10 az reális. Tehát látszott, hogy ugye tényleg itt van ez a magyar kislány, tehát lefutottam ugye az első maratont 2:28:15-re, az egy jó ajánló levél, tehát hogy az, hogy egyből 2:30-on belül futni, de nyilván nem olyan szintű idő, hogy Európa bajnokságon dobogóra lehessen vele állni. De az is látszott, hogy akkor futom a másodikat, akkor kicsit fejlődtem, tehát hogy tudtam jobbat futni, félmaratonon is, a másodikra kb. Egy percet tudtam javítani az elsőn, és az látszott, hogy igazából bárhol versenyeztem, akár 5000 méteren, vagy volt 1-2 10000 méter, meg 10 kilométeres versenyem, mindenhol hoztam egy ilyen szép, stabil, jó szintet, és nem gondolom, hogy nagyon ilyen extra volt egyik se, tehát ebbe a felkészülési időszakban, de mindegyik nagyon jó volt igazából. És az Európa-bajnokság előtt volt egy magaslati edzőtábor, 3 hetes Livignóba, és ott azért az látszott, hogy az ott nagyon jól sikerült. És azért bizakodva mentünk az Európa-bajnokságra jó állapotba, tehát tényleg minden rendben volt velem.
1: Bocsánat, az, hogy egy edzőtáborban, egy magaslati edzőtáborban jól sikerülnek az edzések, akkor az konkrétan mit jelent, hogy ott résztávok időeredményét tudjátok összehasonlítani, és ebből kiindulva mondhatjuk azt, hogy jól sikerült?
0: Igen, igen, a résztávoknak az eredménye, akár mondjuk, hogyha van egy laktátmérés, és tudod, egy edzés után ne van mérve, és látod, hogy mondjuk az rendben van, vagy nincs rendben, tehát hogy azt is lehet nézni, a hosszú futások, hogy sikerülnek, és az egész mindig egy folyamat, tehát hogy nem lehet egy-egy edzést kiragadni, hanem ez egy ilyen összkép. De az ember azért érez egy formát is, tehát egy, szerintem azt így érzed, hogy így az most jól megy, vagy fáradtabb vagy, tehát hogy így hogy vagy.
1: Még úgy is, hogy csak 2 maraton futóverseny volt a hátad mögött? Tehát úgy is tudtad, hogy ez egy következő maraton futásra mit jelent?
0: Igazából, ahogy arra már beszéltünk, és hogy a maraton az nekem még mindig egy ilyen talány, hogy az így mi lesz ott, meg hogy lesz, és azért ezt nagyon fontos kiemelni, hogy viszonylag úgymond vakon érkeztem az Európa-bajnokságra, mert ott volt egy nagyon furcsán nehéz pálya, tehát egy ilyen dombos, emelkedős, kanyargós pálya, és tényleg én úgy voltam, hogy szerintem jó a formám, meg így az így oké, de az, hogy itt most így mi lesz ezen a pályán, nekem ez hogy fog menni, hogy fog esni, mert mi olyan nagyon-nagyon nem készültünk erős futásokkal, emelkedőkre, tehát ilyen nagyon erős dombos edzéseim nem voltak, és pont amit kérdeztél is, hogy 35 után mondjuk mi fog történni. És azt nem tudtam, hogy mi fog történni. Én igazából az edzőm azt kérte, hogy legyek benne az élbolyba, és maradjak ott. És én csak erre figyeltem, hogy én sosem mentem előre, nem futottam iramot, úgymond, hanem én egy ilyen taktikai versenyt futottam, és a finn Vainio nagyon hamar elment egy erős tempóval, tehát szerintem az nem volt kérdés, hogy ő nyerni fog, mert 2:22-vel nyert nagyon-nagyon jó futással. Nekem a többiekkel volt dolgom, azzal volt dolgom, hogy én ott maradjak abba a bolyba, és minél kevesebb energiát használjak.
1: De érdekes, azt mondod, hogy az edződ megmondta, hogy akkor maradj a bolyjal, ne menj előre. Most még azért nem döntesz te verseny közben, hogy mi legyen a taktika, mert még kevés a tapasztalatod, és mindenben csak az edződre hagyatkozhatsz, vagy ez akkor is így van, hogyha már 22 maraton lenne a hátad mögött, hogy ő megmondja, és te ahhoz tartod magad, saját gondolatot nem engedhetsz meg magadnak, de ezt értsd jól.
0: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy bármennyit futok, az első az, hogy ő mit mond, ő mit kér. De a versenyző ettől függetlenül verseny közben, tehát az folyamatosan történik valami, tehát a boly se úgy megy, hogy akkor futnak egy egyenletes tempót, hanem voltak ugye megindulások, szóval az embernek éreznie kell azt, hogy ezt elbírja, vagy nem. Tehát volt aki, nem, tehát hogy volt olyan, például Szabó Nóri nagyon-nagyon jól futott, és ő negyedik lett, és neki volt olyan, hogy picit leszakadt erről a úgymond üldöző bolyról, mert most akkor a Vainio az első, ugye, és mi vagyunk az üldöző boly. És ő tudott egy nagyon jó egyenletes futást csinálni, és egy ragyogó negyedik helyet ért el. És szerintem ő például nagyon jól érezte azt, hogy ő mit bír el, és ő döntött akkor, hogy ő mit csinál. Én mondjuk szerintem így a rutintalanságom amúgy benne van ebbe, de minden egyes ilyen mozgást én lereagáltam, mint ugye volt pályaversenyző, ugye, én olyan, vagy hát én ugye egy, nekem az a normális, hogy nekem, hogyha látom, hogy megy a valaki, akkor arra egyből reagálni kell, ilyen rohadt intenzíven.
1: Azt mondtad, hogy azért itt voltak emelkedők Birminghamben az Európa-bajnokságon, a te múltad, a mezei futó, akadályfutó, bármilyen múltad, az segített ebben?
0: Igen, szerintem biztos, hogy segített, és ez biztos, hogy egy valamennyire egy adottság is, tehát még a férjem mindig szoktam mondani, és szerintem nagyon jól futok felfele, hogy az emelkedő nekem jól megy, meg igazából én azt hittem, hogy a kanyarok nem, de ő azt mondja, hogy az is szerinte. De ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez így szakmailag is szoktak erről beszélni, hogy van az akadályfutás, a mezei futás, meg a maraton, és ez valahogy egy ilyen triumvirátus, és egyébként nem is tűnnek annyira hasonlónak ezek a távok, de mindegyikhez kell egy ilyen erő. És szerintem nekem, tehát ha valami átlagon felüli nálam, azt szerintem az, hogy nagyon erős vagyok, de tényleg, hát kondizok is, de így alapból is, hogy van ehhez egy ilyen adottságom.
1: Ez adottság? Tehát, hogy ezt nem lehet fejleszteni? Mert hogy akkor nyilván mindenki erős szeretne lenni, aki maratont fut.
0: De lehet, de abszolút lehet fejleszteni, de szerintem valamennyire adottság, tehát nem véletlen volt az, hogy tényleg már így gyerekkoromban is jó voltam mezeim, meg az akadály is, úgy, tehát ezek az ugrások így önmagába jól mentek, azokat jól elbírtam, de szerintem abszolút fejleszthető, és dombos edzésekkel is egyébként, meg nyilván az a konditeremben is fejleszthető ez az erő, úgyhogy ezt meg lehet szerezni. Viszont azt gondolom, hogy nyilván mindenkinek van valamennyi adottság, és ez nem volt nekem szerintem alapból rossz, így az alap képesség hozzá.
1: Hogyha már emelkedőkről beszéltünk itt a Birminghami Európa-bajnokság kapcsán, akkor azt mondod, hogy nem úgy készültetek. Amikor kijelölnek egy maratoni pályát, akkor nektek azt a verseny előtt van lehetőségetek kipróbálni, vagy legalább megnézni, vagy csak tudni róla információkat?
0: Igen, az információk azok szerintem elég hamar kijöttek, tehát ilyen 4-5 hónappal a verseny előtt kim volt a pályarajz, és a körök is, tehát hogy már kell majd futni, hány kört kell futni, milyen a vonalvezetés, de tudta a Wolfgang, tudta, hogy ilyen dombos lesz a pálya, de úgy az edzésekben annyira én nem láttam, hogy akkor erre most mi így felkészülünk, hanem szerintem úgy volt, hogy előtte volt egy ilyen taktikai megbeszélésem vele előző nap, és akkor mondta, hogy jó, hát figyelj, Lili, 2:30-on belül szerintem nem kell futni, hogy szépen, slowly, hogy lassan, és hogy szerintem nem lesz gyors futás, mert nehéz lesz a pálya, és akkor de nem tudom, én tényleg úgy voltam vele, hogy tudtam, hogy jól fel vagyok készülve egy maratonra, de azt nem tudtam, hogy egy dombos maratonra is vajon-e.
1: Lehet, hogy csak ezt az információt nem osztotta meg veled, nem? Hogy az edzés felkészülés az pont az ilyen maratonra, vagy pont arra a maratonra készít fel. Egyébként lenne, vagy lett volna lehetőséged, mivel kint volt a pályára, ezt tudtad, hogy hol van, hogy te elutazol 1-2 hónappal a Birminghami EB előtt a helyszínre, és akkor azt lepróbálod? Mert hogyha minden információt tudtál, akkor nyilván ezt is megtehetted volna.
0: Igen, lehetett volna kipróbálni, igazából kimenni. Most nyilván az a kérdés, hogy erre ugye időt, energiát, meg anyagi forrást rászánni, hogy ez mennyire éri meg, de volt, aki kiment. Tehát volt olyan ellenfél, aki futott egy kört ezen a pályán. Hát mi a Balázsra maradtunk annál, hogy az olyan Google térképen így végig mentünk az utcákon, de hát teljesen más volt lefutni, mint tényleg, amikor látok egy térképrajzot, így nézem, hogy jó, oké, látom, hogy hol az emelkedő, teljesen más ezen futni versenyt, mint alapból, de úgy látom, hogy lehet, hogy ez nem annyira fontos, hogy most így méterről méterre tudjam, hogy mi lesz. Lehet, hogy jó volt ez a váratlan ilyen versenyhelyzet számomra, mert tényleg azon a maratonon nem néztem az órát, ott én csak versenyeztem, mert nagyon jó élmény is volt, és lehet, hogy nem volt gond, hogy tehát azt például teljesen elfelejtettem, hogy az utolsó ilyen a hajrában az utolsó ilyen 400 méternél, vagy nem tudom kb. Mennyivel a vége előtt, ott volt még egy ilyen elég durva emelkedő, de teljesen kifelejtettem az anyamból.
1: Úgyhogy, de nem okozott problémát.
0: Hát
1: akkor
0: olyan, szerint menni kell, tehát nincs kérdés.
1: Hogy nagy élmény volt, és ráadásul nem csak nagy élmény, hanem egy gyerekkori álom, ugye, hogy Európa-bajnoki dobogón állhass, de hát akkor nyilván még nem maratonfutásról álmodtál.
0: Nem, abszolút. Akadályfutásról álmodtam egészen mondjuk ilyen 22-23 éves koromig, és igazából számomra nagyon, tényleg annyira ilyen érdekes még mindig ez az egész, meg hogy ez maratonon sikerült, és olyan vicces, hogy amikor elmegyek még mondjuk egy, tehát azért mondjuk idén is futottam pályán 5000 métert mondjuk az országos bajnokságon, vagy tehát néha futok pályán még mindig, meg fogok is,
1: De ez inkább szórakozás, vagy kiegészítés akár egy-egy edzés mellé?
0: Kiegészítés, tehát olyan nagyon nem komolyan, de mondjuk az, hogy a klubnak nyerni egy magyar bajnoki címet, az jó dolog, és örülnek neki, meg én is örülök, és ez tud működni, tehát egy 5-10 ezer méter nyilván nem közel a maratonhoz, de ugyanabból bele tud férni egy felkészülésbe. Csak az az érdekes nekem, hogy mivel ugye nagyon sokáig ugye én pályán futottam, és viszont az utca lett az igazi szenvedély, de hogyha így belegondolok, akkor még mindig így gondolkozok, hogy jó, akkor én most milyen futó vagyok? Tehát most akkor utcai futó, vagy maratonfutó, vagy pályafutó, de nyilván maratonfutó vagyok, csak még ezt így fel kell dolgoznom, meg így élesítenem kell az agyamba, hogy ez így van.
1: Hát lehet, hogy van még időt, hogy ez úgy megmaradjon az agyadban, mert hogy egy ilyen Európa-bajnoki ezüstérem, amiről tehát gyermekkorodban álmodtál, az én feltételezem, hogy nem azt jelenti, hogy akkor most elérted a nagy célodat, és ez visszavesz a motivációból, hanem pont, hogy plusz motivációt ad, hogy lehetnek akkor ennél sokkal merészebb álmaid is.
0: Igen, abszolút így van, hogy most, hogy ez így sikerült, így nagyobbat merek álmodni, és ez is nagyon fantasztikus dolog, hogy azt érzem, hogy ott vagyok azon az úton, ahol lennem kell, hogy ott vagyok a helyemen, és hogy csinálhatom azt, amit szeretek, és szerintem tényleg kb. Kevesebb, mint egy éve ugye futottam az elsőt, szóval ebben még remélem, hogy 10, 12, 15 év is lehet akár, mert ugye maratonon azért az a kor, ahol lehet még jól teljesíteni, az eléggé ki van tolódva most már. És emiatt így tényleg, hogy mindig mondom, hogy ha egészségesen tudok konzisztensen készülni, akkor amúgy az szerintem fantasztikus, hogy azért a potenciál ebben nagyon nagy. Mert már magamon is érzem, hogy milyen volt mondjuk Frankfurtba elérni a 35-höz. Hát nem a legjobb. Ez az adaptáció, ami lezajlik ugye az edzésektől, hogy egyre több hosszú futás van, hogy érzem magam a hosszú futás, hogy milyen púzussal tudok egy adott tempót futni, és így látom, hogy ezek úgy nagyon-nagyon-nagyon szépen mennek a jó irányba, és emiatt azt gondolom, hogy ha több évet tudok edzeni, akkor ez jobb lesz.
1: És a tapasztalattal, hogy minél több maratonfutó versenyt teljesítesz, az magával hozza azt, hogy akkor edzésen egyszer majd meg lesz a 42 kilométer, amit egyben lefuttok, vagy ennek semmi köze hozzá, az 35 és kész?
0: Ez nagyon jó kérdés, nem tudom, mert tényleg ugyanúgy a Frankfurt előtt, tehát az első előtt is, meg a negyedik előtt is, ugyanúgy a 35-ig mentünk fel. Nem tudom, hogy akar-e a Wolfgangnél hosszabb edzést, tehát megvannak szerintem neki a maga csavarjai a kis edzést tervébe, úgyhogy lehet, de nem biztos. Tehát nem biztos, hogy ez szükséges a tovább lépéshez, de lehet.
1: Hát ezt majd akkor megkérdezzük tőle, vagy majd megkérdezzük tőled később, hogyha már arról beszéltél, hogy ebben a maratonfutásban számodra van potenciál, akkor azért itt tegyük azt is hozzá, hogy Szabó Nóra neve már szóba került, az Európa-bajnokságon negyedik lett, és hogyha nincs a te ezüstérmed, akkor azt hiszem, hogy talán ő sokkal nagyobb figyelmet kapott volna ezért a negyedik helyért, de az, hogy van most két ilyen jó maratonfutónk, az mindenképpen jó hatással van rátok, és egymásra tudtok hatni, amiből mind a ketten tudtok előrelépni és motivációt szerezni?
0: Én azt gondolom, hogy ez abszolút így van. Én nagyon örülök neki, hogy van a Nóri, és mi ugye együtt edzettünk Berkovics Imrénél, tehát ugyanaz volt az edzőnk, és én ugye amikor ott voltam Berkónál még, amikor a Nóri megfutotta az első magyar csúcsát még 2023-ba. És így őt nekem nagyon nagy élmény volt mindig nézni, hogy megy, és minden évben így javult, és egyre jobbat futott, és így úgy éreztem, hogy tényleg ő ilyen megy, mint a gép, vagy nem tudom. Tehát tudom, hogy amikor megy maratonra, akkor ott nagyon kemény lesz, és nagyon jól fog futni. És tényleg a 2:25-52-es eredményére is emlékszem, hogy így néztem ámulatta, hogy milyen jó tudott futni. És én tényleg abszolút ezt pozitívnak érzem, hogy például most a csapatversenyben mi együtt negyedikek lettünk. Szerintem az is tök jó dolog. És szerintem ez nagy dolog, igen, hogy két magyar is tud magas szinten maraton futni, és nekem a Nóri abszolút motiváló, és mostan, hogyha már itt tartunk, ő szerintem tud, tehát a saját idejénél sokkal jobbat tud még futni. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyikünk meddig fogja lefaragni, mert azt gondolom, hogy ez a magyar csúcs, ami most megszületett szeptember 27-én, ez szerintem nem fog sokáig állni.
1: Igen, ezt is olvashattuk, hogy ugye az elsők között gratulált azok után, hogy a Varsó maratonon megdöntötted az országos csúcsot, és akkor ezt meg is beszéltétek, hogyha rajtatok múlik, igen, akkor nem ez a végső.
0: Igen, nagyon jól esett, hogy felhívott Nóri, tényleg így nagyon hamar a verseny után, és nagyon jó volt vele beszélgetni, meg tényleg ez, úgy érzem, hogy ő is így örül az én eredményemnek, és hogy ő is úgy van, hogy jó, akkor így látod, hogy jó, akkor most a másik az most 24-et futott, akkor te is legalább annyit tudsz, hogy jobban. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen egészséges, jó versenyzés szül, és így egymás mellett. Tehát mindketten szerintem szép eredményeket érhetünk még el, és együtt fejlődhetünk.
1: Beszéljünk egy picit a jövőről, a közeljövőről, mert hogy ugye nem ért véget számodra a szezon, egy családi maratonfutásra készültök. A támogatókról és azokról, akik mindig mögötted álltak, már beszéltünk. Hát gondolom, hogy ebből a szempontból is fontos a család, de most nem mögötted lesznek, hanem melletted lesznek, mert hogy váltóban futtak egy maratont, ez a terv.
0: Igen, hát ez nekem nagyon megható, hogy együtt futatok a testvéreimmel. Hú, hát tényleg így a családom mindig nagyon nagy szerepet játszott az életembe, és nagyon hálás vagyok, hogy ők mindig ott voltak, és mindegy, hogy éppen magyar csúcsot futok, vagy mondjuk nem sikerül egy verseny, hogy az ő szeretetük az mindig ott volt, és támogatásuk, és az szerintem egy nagyon szép pillanat lesz együtt.
1: És nem is biztos, hogy csak szép pillanat, hanem itt beszélgettünk azért az interjú előtt, és mondtad, hogy te edzéstervel is segíted a testvéreidet, hogy a te sikered az rájuk ilyen szempontból is motiváló hatással van, hogy akkor lehet, hogy egy picit komolyabban is veszik a futást?
0: Én igazából azt gondolom, hogy így versenyszerűen ők nem fognak futni, amúgy meg volt hozzá a tehetségük, csak én voltam az egy ilyen őrült, aki ennyire akart futni a családból. De én azt szeretném, hogy élvezzék a bármit is sportolnak, és hogy egészségesek legyenek, és szerintem igazából ez egy ilyen plusz élmény lesz. De a hugom Lenke, ő elég komolyan vette az edzéstervet, amit írtam neki, és tök durva volt, hogy mennyire sokat fejlődött ilyen egy-két hónap alatt, úgyhogy így várom, hogy magához képest mit tud majd futni, de egyáltalán nem, tehát hogy most, hogyha 7 perces kilométereket futnánk, vagy 10 perceset, vagy 4 perceset, teljesen mindegy, mert itt ez nem fog számítani.
1: De ezt nem nehéz ilyen profi futóként elengedni, hogy ez most egy olyan verseny, ahol nem az idő számít?
0: Nekem nem, így, hogy váltóban futunk, nekem nem nehéz, tehát én szerintem így van, hogy átkattanok így a versenyagyba, meg van, amikor így kell élvezni, csak simán azt, hogy most így sportolgatunk.
1: Sportolgatunk, azért ezt is ritkán hallja szerintem egy profi sportolótól az ember, de hogyha vége lesz ennek a versenynek, akkor utána hogy alakul a szezonod egy maratonfutónak, mondjuk a regenerációs időszak, vagy a pihenő időszak az máshogy kell, hogy kinézzen, mint egy rövidebb távú futónak?
0: Hát én ebben teljesen vakon vagyok igazából, mert
1: akkor fogalmam, majd erre térjünk vissza 4-5 év múlva.
0: Igen, fogalmam sincs, hogy mit csinálok, én igazából azt csinálom, amit mond a Wolfgang. Most ugye kb. Egy éven belül futottam 4 maratont, de most ezután mondta, hogy jó, akkor most 2 hét ilyen holiday van, tehát ilyen tetszés szerinti futkározás, meg kirándulás, meg éppen amit szeretnék, és akkor igazából majd utána kezdjük el a következő felkészülési blokkot, és azért a következő maratont az valószínűleg jövőre fogom futni, de még nem tudom, hogy hol. Úgyhogy itt most lesz egy szép, okos, türelmes felkészülés a következőre.
1: És ilyenkor nem vagy te türelmetlen? Hogy ilyen sikerek vannak a hátad mögött az elmúlt 6-8 hét az tényleg a sikerekről szólt. Ilyenkor le tudsz állni, nem az van, hogy hú, akkor csináljuk, mert akkor jöjjön a következő nagy verseny és nagy eredmény. Bár nem tudom, hogy versenyeket ilyenkor a téli időszakban azért nem is nagyon rendeznek, vagy rendeznek?
0: De igazából, de hogyha, tehát pont ez a jó, hogy nem én vagyok az edző, mert hogyha rajtam volna, akkor szerintem én nyomnám, amíg csak tudnám, tehát hogy én így akarnám csinálni, és nagyon jó, hogy megmondja a Wolfgang, hogy jó, akkor ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, nem szabad ezt túltolni, mert azért ő tényleg engem úgy edz, hogy ne, tehát mindig elmondja nekem, hogy türelem, és ez néha hogy kicsit, most idézőjelben mondom, hogy ilyen idegesít, hogy mindig mondja, hogy nem most arra készülünk, türelmesen készülünk, mert a legjobb évek azok majd 5-6 év múlva lesznek, tehát hogy ő igazából engem is szépen épít fel, és ez viszont, hogy van fel egy ilyen, azt gondolom, hogy egy ilyen úgymond határtalan hitem, meg bizalmam, hogy azt csinálom, amit ő mond, és azt tudom, tehát ezt nem kell igazából neki, azt gondolom, hogy egyáltalán nem kell neki bizonyítania, mert már bizonyított. Tehát ezek után én azt gondolom, de már az elejétől is, hogy teljesen meg kell benne bízni, és ő tudja, hogy mit kell csinálni. És ez annyira jó, ez egy ilyen felszabadulás, hogy igazából tényleg lehet, hogy igen, nagyon szeretnék most megint versenyezni, mert tök jó lenne, meg így szeretném csinálni, de rábízom magam a Wolfgangra, ő tudja.
1: Ő tudja, és ez az 5-6 év, amit ő mondott, az elsősorban az életkorodra vonatkozik, hogy 5-6 év múlva lehettek a csúcson, vagy arra, hogy 5-6 év kell a maratonfutó versenyeken szerzett tapasztalatokból, hogy az igazán kifizetődjön. Tehát ez az 5-6 év, ez milyen 5-6 év?
0: Szerintem mindkettő, tehát amint mondasz, hogy akár az életkorban is ugye eljutni egy olyan ideális korba, ami a legjobb, mondjuk a maratonfutáshoz, de mondjuk az igaz, hogy most ez nincs így kőbevés, hogy valaki, tehát valaki, mondjuk például az edzőmnek, Wolfgangnek a felesége, ő nagyon komoly, a Katrin Dörre nagyon komoly maratonfutó volt, olimpiai bronzérmes, nyert több major maratont, Londont, és ő például 38 évesen futotta az egyéni csúcsát maratonon. Tehát ez így érdekes, hogy kinek éppen mikor, de az edzésben is biztos, hogy kelleni fog idő az, hogy ez beépüljön. A magaslati edzőtáborok is beépüljenek, amiket korábban nem csináltam. Egy edzőtáborban voltam egészen 25 éves koromig egy magaslaton, és akkor igazából utána kezdtem, amikor Wolfganghoz kerültem, akkor kezdtem ezeket is csinálni. Szóval most bejöttek ugye új dolgok, amik neki szépen hagyni kell, hogy ezek majd így működjenek.
1: És hagyni kell, hogy most leülepedjenek az élmények, és akkor pihenj egy picit, ami mivel fog telni a pihenőidő.
0: Igen. Ma például megyek az utéra a gyerekekkel beszélgetni, meg megyek majd jótékonysági futásra, megyek Keszthelyre is egy kávézós futásra, meglátogatjuk majd a nagyszülőket, tehát így ilyenekkel fog telni. Egyébként nagyon, nem fogunk most így nagyon így elutazni, tehát nem lesz az, hogy most akkor 2 hétig elutazunk valahova így nyaralni, hanem így főleg otthon leszünk, és akkor így sok időt tudok tölteni így a családdal, meg a barátokkal is, lesz ilyen baráti összejövetel is. Meg egyébként kiszedik a bölcsességfogalmat, úgyhogy az annyira nem lesz jó.
1: Kevésbé kellemes része a történetnek.
0: Igen, de tényleg nagyon szeretünk így otthon is lenni, Kapospulán, és akkor most így igazából a versenyek miatt, edzőtáborok miatt alapból sokat utazunk, úgyhogy most így kicsit kielvezzük az otthon létet.
1: De tudod így engedni a mozgást? 2 hétre legalább?
0: A mozgást alapvetően itt teljesen nem kell elengednem, hanem nyugodtan. Tehát, hogyha van kedvem, elmehetek kocogni akár 6 kilométert, vagy ilyen rövidebbet, vagy elmehetek biciklizni apukámmal, vagy elmehetünk túrázni, vagy elmehetek úszni. Tehát igazából lehet, hogy még a nővéremékhez átmegyek majd lovagolni is, bár az nem biztos, mert ha leesek a lóról, akkor annyi.
1: Annak senki nem fog örülni, igen, azt hiszem.
0: Igen, igen, úgyhogy ilyen mindenféle. Nagyon szeretek alapból így mozogni bármit, szóval így nem tudok azért megülni egy napig se szerintem így a fenekemen, úgyhogy ilyen apró cseprő mozgások azért lesznek.
1: Akkor pihent ki magad mentálisan elsősorban, fizikailag akkor erre még egy pár évet várnunk kell. Vindics Tóth Lili Anna volt a vendégünk, ezüstérmes maratonfutó, mert hogy akkor végül is abban maradtunk, hogy a titulusod az maratonfutó. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: my heart.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Három éremmel közte Kukta Vladislava aranyával jött haza Szófiából a magyar ökölvívó válogatott, és Hámori Luca pedig úgy tűnik, hogy felnőtt pályafutása egyik legfontosabb érmével, egy Európa-bajnoki ezüstéremmel gazdagodott. A most következő órát ennek a sikernek szenteljük. Vendégünk a stúdióban Hámori Luca. Szia, szeretettel gratulálok.
3: Szia, köszönöm szépen.
2: Én tudom, hogy az idő az egy nagyon érdekes, hogy mondjam, része a kontinuumnak, mert hogy van egy ilyen gyógyító hatása, egy ilyen perspektívába helyező képessége, és minden egyes nappal, egy átaludt éjszakával az ember egy kicsit másképp lát dolgokat. Nem tudom, hogy ez az ezüstérem azóta már más polcra került el, mint ahogy az első posztjaidból lehetett érzékelni, hogy okozott, vagy volt benned egyfajta csalódottság, hogy ez nem arany lett.
3: Most már azért eltelt jó pár nap az Európa-bajnokság óta, még mindig van bennem sajnos egy kis csalódottságérzés, hiszen tényleg az aranyéremért mentem, és hittem, hogy képes vagyok rá. Ugye sajnos ez most nem sikerült, és csak egy ezüstéremmel térhettem haza, viszont sokszor gondolkoztam azon, hogy valójában ez a pályafutásom eddigi legnagyobb sikere, és valahol elégedetnek kell ezzel lennem. És hogyha arra gondolok, hogy egyébként ez most még csak egy állomás volt ugye a fő célom előtt, tehát 20-28 előtt, akkor azt gondolom, hogy ez az ezüstérem egy jó visszacsatolása arra, hogy jó úton haladok. Így jó pár nap elteltével most már tényleg tudok neki örülni, és pozitívan gondolni rá, illetve a tanulságokat leszűrni, és menni tovább keményen.
2: Igen, nyilván vannak tanulságok, és most azért van időnk bőven arra, hogy kibeszéljük, hogy esetleg ilyenkor készül-e már az emberben valami fajta mérleg, hogy építetted föl a tavalyi év óta, akár ennek az évnek a felkészülését, amiben nagyon érdekes fejezetek voltak, és nagyon szeretnék kitérni majd ennek a részleteire, mert olyan élményben is volt részed, amiről szerintem nem csak boxkörökben álmodik az ember, hanem minden olyan sportoló, aki tudja, hogy milyen nagyságoknak mondjuk így a bölcsőjében nézhet szét, az szerintem mindenkit inspirál, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mit mesélsz majd az amerikai edzőtáborozásodról. De egy picit talán arra térjünk ki, hogyha azt nézzük, hogy ugye orosz ellenfelettől kaptál ki a döntőben, és most azért azt is lehet egy kicsit érezni, és ezt nem csak ökölvívás szemszögében mondom, hanem minden sportban van egy olyan érzet, hogy ahogy kezdenek visszakerülni az orosz versenyzők a versenyzési lehetőséghez, hiszen majdnem minden sportágban most már ugye az ellenük szóló nemzeti bolykotot kezdik feloldani. Úgy, minthogyha amikor a palackban sokáig visszatartják a levegőt, és egyszer csak így kirobban, tehát, hogy így kiderül, hogy egyáltalán nem estek ki a rutinból, egyáltalán nem hiányzik nekik az, hogy nem lehetett versenyrutinuk éveken keresztül, minthogyha folyamatosan abban az állapotban tartották volna magukat, hogy ahogy lehet versenyezni, a legjobb formájukat hozzák. Nem tudom, hogy ezt érezted-e a ringben, a döntőben.
3: Ugye az Európa-bajnokság előtt már tisztában voltunk azzal, hogy itt már orosz ellenfelekre is számíthatunk, ezáltal én gondoltam, hogy egy keményebb mezőnyre számíthatok, és ez így is történt, hiszen ugye az oroszlánnyal teljesen más ágra kerültünk, tehát tényleg csak a döntőben találkoztunk, viszont ő is szépen menetelt, ahogy én is, és amikor a döntőbe kerültem vele, akkor ugye, ahogy te is említetted, azért az elmúlt években nem nagyon láthattunk róluk friss videókat akár, vagy mérkőzéseket, amit esetleg
2: elemezhetünk volna.
3: Igen, viszont ellenben ugye nekik egyszerűbb dolguk volt, hiszen velem azért tele volt most már az internet, és sok mérkőzést találhattak. Úgyhogy talán ebből a szempontból egy kicsi előnyük lehetett, de egyébként azért én is ismertem már őt. Én éreztem azt rajta, őszinte leszek, hogy végre itt van a lehetőség, hogy megmutassa, hogy ő is mire képes, és hogy akár egy nagy eredményt érjen el. Valójában a ringben is olyan magabiztossággal lépett be, én azt éreztem rajta, hogy na most itt nincs senki, aki őt megállítsa. Egyébként én is így léptem a ringbe. Sajnos most ilyen kettőnk közül csak egy valaki nyerhetett, most ezek szerint ő neki talán így a magabiztossága nagyobb volt, mint nekem, de azt azért hozzá kell tennem, hogy mindent megpróbáltam ellene megtenni, ami bennem volt, én azt kiadtam. Most sajnos nem sikerült, de bízom benne, hogy a jövőben lesz még rá lehetőségem akár vele boxolni, és egy kicsit ezt visszaadni neki.
2: Én ebben egészen biztos vagyok. Szerintem nyilván a súlycsoportban adódóan is valószínűleg azért itt többször fogtok összetalálkozni, és valószínűleg meg is méritek majd az erőtöket egymással szemben. Egy picit most menjünk vissza, Luca, kérlek, az időben, majd, hogy nem egy évet, mert nagyjából egy évvel ezelőtt beszélgettünk szintén egy hosszabbat, akkor volt is benne egy pici csalódottság, mert nagyon jól indult az éved, és aztán valahogy ugye a legfontosabb torna nem úgy ért véget, de közben azt is lehet látni külső szemmel, hogy nagy átalakuláson ment át ugye akár a Magyar Szövetség, és ugye közben már azt megelőzően ugye volt szövetségi kapitányváltás, és úgy tűnt, hogy te is... Nem is azt mondom, hogy másfajta sebességi fokozatba kapcsoltál, de azt érzékeljük, és szerintem most már mindenki, hogy döbbenetesen gyorsan közeledik Los Angeles, és befordultunk a sarkon, legalábbis ami a kvalifikációs versenyeket illeti. És ebben nyilvánvalóan nagyon sok dolgot végig kell venni, amikor az ember egy felkészülést megtervez. Hogy jött képbe az a lehetőség, hogy te ezt az esztendőt tulajdonképpen a világ egyik legfontosabb boxműhelyében, az Egyesült Államokban kezd, és nagyon szeretném megismerni ennek az egész 5 hétnek a részleteit, mert szerintem nagyon különleges lehetett.
3: Ez így van, talán egy életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt ez az 5 hét kint Amerikában. Ez a lehetőség a BVSC-n keresztül jött nekem, ahol...
2: Aminek a boxolója vagy, ugye ez
3: így van, igen, és ahol Fischer József által jött ez a lehetőség, hogy akkor rajtam kívül még egy csapattársammal együtt, illetve az edzőnkkel együtt 5 hétre kimenjünk Amerikába, és Ronnie Shields-el edzünk együtt. Most is, ahogy ezt kimondtam, ilyen hidegrázós érzés, hiszen aki is ismeri őt, tudja, hogy Evander Holyfieldnek volt az edzője, és mellette...
2: Sőt, Mike Tysonhoz is
3: így
2: volt.
3: Van, így van, és mellette számos profi boxolókkal dolgozik a mai napig együtt, és amikor én ezt így meghallottam, hogy lesz egy ilyen lehetőség, még nem volt 100%-ig biztos, de azért már így eljátszadoztam a gondolat, hogy vajon milyen is lehet vele ott edzeni, vagy abba az edzőterembe belépni, és egészen addig, amíg én ott nem voltam, így fel sem fogtam, hogy ez most tényleg igaz, és még talán ott is, amikor először a ringbe, vagy a terembe beléptem, akkor tudatosult bennem, hogy na valójában itt vagyok, és hogy Ronnie Shields áll előttem, és tartja a kezét, hogy én abba üssek bele, amiben szintén mondjuk Holyfield is ütött, és már sokszor mondtam, hogyha egyébként abban az 5 hétben én nem csináltam volna semmit szakmailag, csak ott ültem volna a terembe, és beszívtam volna azt a levegőt, szerintem már az nagyon sokat hozzám tett volna. Úgyhogy mellé még napi 2 edzéssel készültünk, mint erőléti edzéssel, mint szakmai edzéssel, így egy teljes változáson ment át, azt gondolom, hogy egyrészt a mentalitásom, másrészt pedig nyilván a testem, és nagyon sokat kaptam én abban az 5 hétben, akár csak az, hogy... Talán a legpozitívabb nekem az egészben az volt, hogy amikor odaértünk, akkor azért igazából egy legenda edző állt velem szemben, mégsem az történt, hogy ő meg akarta nekem azt mondani, hogy most te így üsd a balt és a jobb egyenest, bal és a jobb egyenest, hiszen ezt én így látom jónak, hanem egyébként felmérte a terepet, megnézte, hogy én milyen állapotban vagyok, milyen stílust képviselek, és abból szerette volna ő a lehető legtöbbet kihozni, és nekem ez egy ilyen nagyon fura érzés volt, de természetesen pozitív értelemben, hogy meghagyja azt a sportolót, aki én vagyok, viszont abban próbál nekem segíteni, hogy tényleg ebben a stílusban a lehető legjobb legyek. És ugye ő leginkább profi, sőt, teljes mértékben profikkal dolgozik, viszont figyelembe vette azt, hogy egyébként én amatőr sportoló vagyok, és én egyelőre az olimpiára készülök. Készültem akkor már az első profi mérkőzésemre, de nyilván mindenki tudta, hogy ő is, hogy nekem az első, az mindenképp az olimpia. Ezért próbált abban segíteni nekem, hogy az amatőr ökölvívásban mi az, amit hozzám tud ő tenni. És hála Istennek mondhatom azt, hogy kint is nagyon sok sparring lehetőségem volt, ahol ő állt a sarkomba, és ő adott utasításokat, illetve segítséget, és teljes mértékben átalakult már a mentalitásom, már a hozzáállásom, már a motivációm, és ezt még mind megfejelte az, hogy egyik edzésen éppen iskoláztam a Ronival, és a hátam mögött pedig besétált a terembe Holyfield, és így köszönt, hogy hello, sziasztok, én meg így megfordultam, hogy úristen,
2: ez filmszerű,
3: de tényleg,
2: amit most mesélsz.
3: Ez komolyan az volt, és akkor utána én így remegtem, hirtelen elfelejtettem angolul, meg se bírtam szólalni, és akkor Holyfield bejött a ringbe, vele is tudtam beszélgetni, vele is tudtam gyakorolni, tudott mutatni nekem egy-két mozdulatot.
2: Tehát ki jött be a ringbe? Evander Holyfield bejött a ringbe?
3: Pontosan.
2: És beszélgettetek?
3: Igen.
2: És mondott neked utasításokat, meg észrevételeket?
3: Igen, pontosan. Megkérdeztem tőle.
2: Ez meseszerű.
3: Ez tényleg olyan volt, hogy egy ilyen elképzelhetetlen, tehát hogy ezt, ha valakinek elmesélem, nem tudom átadni azt az érzést, amit én ott éreztem, mert tényleg ez ilyen leírhatatlan volt.
2: De jó, hogy elmeséled nekünk, mert ez nekünk is most egy ilyen, azt kell mondanom, egy ilyen valóban hollywoodi utazás, aminek
3: pontosan,
2: a részei vagyunk
3: és
2: általad.
3: Egyébként ott ugye tudtam vele beszélgetni akár az én történetemről, akár az ő történetéről, megkérdeztem tőle, hogy neki mi a kedvenc kombináció, megmutatta, én is megmutattam, abba segített, hogy mit, hogyan kellene ütni.
2: És türelmesen, kíváncsian nagyon várta a válaszaidat, és ugyanígy, tehát türelmesen válaszolt a kérdéseidre?
3: Igen, nagyon kedves volt, türelmes volt, segítőkész volt, rajtam kívül a csapattársamnak is ugyanúgy segített, és még iskoláztak is, szóval tényleg nagyon rendes volt, és azt még most itt szeretném hozzátenni, hogy ez ugye januárban volt, azóta most már eltelt jó pár hónap, viszont például ezen az Európa-bajnokságon kaptam tőle egy személyes üzenetet, hogy sok sikert a döntőben, és gratulálok.
2: Telefonszámot cseréltetek?
3: Nem, Instagramon kaptam az üzenetet, de még a mérkőzés...
2: Az szinte ugyanaz, igen, ma már.
3: De a mérkőzés után is írt, hogy fel a fejjel és gratulál, és hogy most pedig élvezzem a kis pihenésemet, úgyhogy ezek ilyen apró dolgok, de közben meg hatalmas dolgok.
2: Főném és uraim, tehát akinek Evander Holyfield személyesen üzen, hát mit akarhat az ember ennél többet a sportban? Most ezt őszintén mondom.
3: Én azt gondolom,
2: tehát,
3: hogy
2: már most, Luca, tulajdonképpen van szerintem a személyes bakancslistádon biztosan kipipálható fejezet, nem ezek
3: ez
2: után?
3: Biztosan, ez egyértelmű, és az, hogy belegondolok abba, hogy egyébként amikor voltak mérkőzéseim, tudom, hogy a Roniék is kérdezgettek utánam, hogy hogyan halad a felkészülés, hogy hogyan sikerültek a mérkőzések, és akkor ott januárban én azt gondolom, hogy egy ilyen életre szóló barátság vagy kapcsolatot sikerült létrehozni, azzal egyrészt, hogy ők is nagyon kedvesen álltak hozzánk és befogadóképesek voltak, természetesen mi is óriási tisztelettel és kedvességgel álltunk feléjük, és igazából ittuk a szavaikat, edzések után még beszélgettünk velük fél órát, órát, hogy tényleg minden kérdést, ami bennünk volt, azt fel tudtunk tenni nekik, és ők tényleg segítőkészen segítettek minden egyes nap és minden egyes kérdésben.
2: Hú, hát ezt ne haragudj, ezt a témát, ezt nem tudjuk itt félbehagyni. Tehát ez önmagában is már nekem nagyon így csiklandozta a fantáziámat, hogy talán ebben most általad, de kicsit jobban belelátunk, de most olyan fejezeteket nyitottál meg, ami viszi tovább ezt a témát. Ugye, amikor az ember Rocky filmeken felnőve, és különféle fajta amerikai box sztorikat látva, megfogalmaz magában egy elképzelést, akkor van ebben mindig egy ilyen kicsit ilyen szürke, füstös, hangulatú edzőtermek, ahol tényleg lehet érezni a csurag le a falakon az izzadság, az emberi verejték, és az ember azt érzékeli, hogy a minden csillogástól mentes vegytiszta munka mondjuk így tényleg bölcsőjébe érkezik. Ilyen ez a terem? Tehát amikor ide megérkeztetek, akkor mennyi volt ebből a valóságban? Azt mondtad, hogy ha semmit nem csináltál volna, csak magadba szívod azt a ezek szerint munkától átitatott, nevezük így verejték illatot vagy szagot, is hoztál volna magaddal olyan pozitívumokat, ami elsősorban nyilván az önbizalmadra hatott volna. De miért? Milyen egy ilyen környezet? Próbáld meg nekünk ezt kérlek leírni.
3: Én nagyon sokszor próbáltam elképzelni még az utazás előtt, hogy vajon milyen lehet ez az edzőterem, ez most ilyen nagyon nagy lesz, nagyon csillogós, fancy, vagy éppen pont ez, amit a Rocky filmekben is láthatunk, hogy tényleg ilyen kis, nagyon egyszerű, régi boxterem. És hát itt
2: a maga kopottságától olyan izgalmas,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen, igen, igen, és itt a B opció nyert, hiszen egyébként egy nagyon kicsi teremről beszélünk, ahol van egy ring, illetve van 3-4 zsák, és igazából ennyi az egész edzőterem, és úgy kell elképzelni, mint amit tényleg a filmekben látunk, hogy a garázsajtót felhúzzák, és ott van benne az edzőterem, és a falon tényleg rengeteg kép, akár a Holyfield-el, vagy mindenkivel, akivel a Ronnie együtt dolgozott, illetve tényleg az volt fura számomra, hogy amikor bementünk, akkor maximum 2-3 ember edzett egy időben, illetve nyilván az edzők, de hogy nem az volt, hogy tele az edzőterem, és mindenki ott van, és hát ezt el is mondták, hogy azért ott, aki ott edzhet, az már nem egy senki, és az egy óriási megtiszteltetés, hogy valaki oda beléphet, és pont ezért is volt számunkra egy ilyen felfoghatatlan érzés, hogy tényleg mi is ott abban az edzőteremben edzhetünk, és az mondjuk az egy-másfél órákat, amiket edzettünk, ott folyamatosan minket figyeltek, velünk foglalkoztak, nem foglalkoztak semmi mással, és tényleg mindent próbáltak átadni nekünk, amit ők tudnak így ez a körvívásról, illetve volt az, hogy mondjuk mentünk edzésre, és előttünk edzettek a nagyok, és akkor az ő edzésükbe is így bele-bele pillanthattunk, és tényleg egy ilyen Nem tudom szavakkal elmondani azt az érzést, azt az illatot, azt a, uh-huh. azt a tényleg azt az érzést, amit én ott éreztem abban az edzőteremben, de teljesen minden elvárásomat igazából így felülmúlta az, hogy egyébként egy sima kis egyszerű garázsban felépített edzőterembe mentünk be, de egyébként, hogyha ott a környéken elmentünk egy boltba, vagy bárhova, és kérdezték, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és azt mondtuk, hogy a Roni Schilccel edzünk, akkor mindenkinek így leesett az álla, és nem akarták elhinni, hogy ezt mi komolyan gondoljuk. És szerintem biztos volt is olyan, aki nem is hitt el, de hogy ott tényleg a Roni az egy óriási legendának számított, és az, hogy mi vele edzhettünk, ez egy ajándék volt.
2: És tulajdonképpen megfogalmazhatjuk azt, hogy itt az emberi tényező a különbség. Tehát, hogy végül is, ha ennyire egyszerűek a körülmények. Ha ennyire nem arról van szó, hogy a technológiát, meg a modern, tényleg orvostudományt, meg különféle fajta, nem is tudom milyen más tudományágokból idehozott extrákat kapja a boxoló, hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy maga a légkör kötelez, az a szaktudás nyilván, amit Roni Schilcz, vagy a vele együtt dolgozó, ha vannak még rajta kívül esetleg olyan segítőpartnerek, vagy edzők ott vannak, képvisel, valószínűleg abban van az az extra, és az nyilván lépést tart, gondolom, a világváltozásával, tehát gondolom a box sem egy olyan sport, ami ugyanúgy néz ki, mint Papp László idejében, hanem értelemszerűen fejlődik a maga kis evolúciós folyamatában. Tehát akkor tulajdonképpen itt arról kell meggyőzni magadat, vagy azt kell most ebből kihámoznunk, hogy az emberi minőség és a szaktudás az az extra, ami az ott nevelkedő boxolókból világsztárt csinál?
3: Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben így van. Nem az számít, hogy most éppen mennyire csillog az edzőterem, hanem hogy az, hogy az a szakember, akivel együtt dolgozunk, ő teljesen önzetlenül próbálja átadni azt a tudást, ami benne van, vagy ami tapasztalt ő az évek során, és tényleg ő mondhatta volna nekem azt, hogy de Luca, mostantól kezdve így boxolsz, mert én ezt mondtam, de nem ez történt, hanem tényleg nagyon kedvesen, segítő szándékkal, abból a stílusból, amit én odavittem, ő abból próbálta kihozni a legtöbbet, és ő is elmondta, hogy nincs két egyforma boxoló, tehát olyan nem létezik, hogy egy stílus kell mindenkire ráerőltetni, van mindenkinek egy saját stílusa, és abból kell a lehető legjobbat kihozni. És szerintem ő mindenkihez így áll hozzá, mindenkit próbál kiismerni a lehető legjobban, és ez visz előre minket, és ez viszi előre azokat a sportolókat is, akivel ő együtt dolgozik.
2: Hogy telt egy napotok ott? Mesélj nekem, kérlek, erről, mert nyilvánvalóan ez az 5 hét azért elég sok is, egy bizonyos szempontból nyilván kevés is. Nyilván az embernek hozzá kellett szoknia nagyon sok mindenhez, be kellett állnia egyfajta ritmusnak. Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy ez talán több is, mint amit aznap kibírsz, tehát mennyire voltak a határok feszegetve?
3: Ha jól emlékszem, akkor hétfő, kedd, csütörtök, péntek volt a két edzéses nap, és a szerda, szombat volt, amikor egyeket edzettünk, a vasárnap volt, ami a pihenő volt. A délelőttök mindig szakmai edzéssel teltek, akkor dolgoztunk a Ronival, és általában azután délután volt egy erőléti edzésünk, amit egy házaspárral csináltunk, ők is a Roniékkal dolgoznak együtt, tehát nyilván összebeszélnek, de hogy az egy másik helyszínen, egy másik közegben telt, viszont volt olyan, hogy a délelőtti edzésen én azt mondtam, hogy én délután nem bírok, tehát hogy én nem fogok tudni egy olyan erőléti edzés végigcsinálni, amit egyébként ott velük csináltunk.
2: Hiszen annyira elfáradtál délelőtt.
3: Igen, tehát annyira fárasztó volt, és egyébként most itt nem kell belegondolni, hogy ilyen nagyon különleges edzéseket csináltunk volna a Ronival, mert itt is inkább az egyszerűség híve volt, hogy ugyanúgy persze zsákoltunk, iskoláztunk, gyakoroltunk, de talán ott is hagyta az, hogy kibontakozzunk, mert egyébként számomra a legelején nagyon fura volt, hogy mondjuk van 12 menet zsák, és a 12 menet zsákban nincs megadva, hogy most az első menetben ezt kell ütni, a második menetben azt kell ütni, hanem meg volt hagyva, hogy akkor te most 12x3 percet zsákoljál le úgy, hogy nem
2: ahogy
3: szólok
2: szeretnéd.
3: Hozzád,
2: aha.
3: És nyilván, hogy ott állt végig, és le sem vette rólunk a szemét, de egy szót nem szólt hozzánk, hogy mit, hogyan
2: gyűjtötte
3: kellene.
2: Gyűjtötte be az információkat.
3: Szerintem igen, illetve nagyon megragad bennem az a mondat, hogy azt mondta, hogy egyébként a ringbe is egyedül megyek be, hiába van ott a sarokban az edzőm, én vagyok ott benne, nekem kell megoldanom az adott szituációkat.
2: Hű, de magányos sport ez egyébként.
3: Igen, nagyon.
2: Ezt már sokszor, aki látott élőben boxot közelről, az pontosan felméri ezt, hogy az egyik legmagányosabb, legkeményebb műfaj.
3: Pontosan, persze próbálnak segíteni, de ott a ringben te vagy és az ellenfeled, szóval neked kell megoldanod. És itt ezt próbálta nekünk átadni, hogy ott a zsákmunkám, vagy akár egy gyakorló munkában és azt próbáljam meg, hogy minél több helyzetet próbáljak meg elképzelni, megoldani egy-egy szituációt. Persze, hogyha valamit rosszul csináltam, akkor kijavította, de kimondott feladatot nem adott. Nekem ez az elején nagyon rossz volt, mert én szerettem azt azért, hogyha megvan mondva, mit csináljak, viszont egy hét után nagyjából már ez is átváltozott teljesen a fejemben, és már tudtam.
2: Milyen érdekes ez, mi?
3: Nagyon.
2: Hogy tulajdonképpen olyan, hát nem is tudom, hogy nevezzem ezeket, dolgokat húzogatott itt az elmédben, olyan sávokat, amelyeket nem mozgattál meg, mert egyszerűen nem ebben a rendszerben nőttél fel.
3: Így van, teljesen más volt, és tényleg az elején fura volt, de aztán teljesen átkapcsolt az agyam, és azzal a mentalitással tudtam már ott edzeni, amit ők képviselnek, és egyébként nekem ez nagyon, nagyon tetszett, és nagyon bevált, és mindemellett az erőléti edzéseken is teljesen másféle munkát végeztünk, mint akár itthon.
2: Például
3: itthon, amíg inkább a nagy súlyokkal edzünk, illetve fekvenyomás, guggolás, az alapfeladatokat csináljuk, ott ők nagy súlya szinte egyáltalán nem dolgoznak, inkább kézi súlyokkal, nyilván úgy, hogy az embernek a súlyához megfelelő súlyokkal, de hogy inkább az ilyen köredzések, az intervalledzések arra figyelnek, hogy minden egyes izomcsoportot átmozgassanak, és egyébként ott
2: és
3: volt...
2: És a vitálkapacitás, tehát kicsit ebből azt is leszűröm, hogy az is nagyon fontos, hogy a tüdő mit bír.
3: Pontosan, én azt gondoltam, hogy jó állapotban vagyok egyébként, amikor oda kiutaztam. Hát rájöttem, hogy nem.
2: Ott azért rá kellett
3: ébrednem, hogy húha, itt azért lesz gond, és volt is, de hála Istennek egész gyorsan aklimatizálódtam, és rá tudtam kapcsolódni arra a rendszerre, ami ott van. Én nagyon élveztem azokat az edzéseket, szinte mindent videóztam, hogy azt majd itthon is bele tudjuk építeni a felkészülésünkbe, és egyébként azokon az edzéseken volt olyan, hogy hánytunk edzésen, volt olyan, hogy sírtam már edzésen, és ilyet még nem éreztem, hogy annyira erőlködtem, és annyira kiadtam magamból mindent, hogy már sírtam, de nem tudom megmondani, hogy miért, csak így folytak a könnyeim, és csak kiabáltam, és sírtam. De minden
2: és mi volt a reakció erre?
3: Nevettek, és azt mondták, hogy ez a jó, hogy ez kell, és így lehet fejlődni.
2: Ezt akartuk elérni,
3: igen,
2: ugye?
3: Pontosan.
2: Végre.
3: És egyébként ők is azt mondták, hogy ez a hozzáállás kell ahhoz, hogy az ember bajnok legyen, és én imádtam tényleg ezt az egészet, és ha mondjuk elmegyek máshova a 2-3 hétre edzőtáborba, azért a vége felé már úgy szoktam lenni, hogy fú, most azért már jó lenne hazamenni, meg most már úgy elég volt. Itt az 5 hét egyrészt úgy elrepült, hogy észre se vettem, másrészt meg ott voltam 5 hét után, hogy én nem akarok hazamenni, és én annyira jól érzem itt magamat, és hogy bármikor visszamennék.
2: Hát ez egy elképesztő kirándulás lehetett. Ugye a hétköznapok, az a picike kis szabadidő, ami ott volt, ott az mennyire érezted meg ezt az amerikai hangulatot, meg a profi boxnak ezt a tényleg sajátos környezetét?
3: Ott az edzőteremben volt olyan, hogy ugye, például az a nap, amikor a Holyfield is ott volt, utána már az edzés után elmehettünk vele ebédelni, illetve elmehettünk, még volt ott Jermall Charlo, ő is, akivel Ronny Shields együtt dolgozott, és ő neki a házához mehettünk el, egy akkora villa volt, hogy én ilyen tényleg csak a filmekben látok, és ő nekik ez a mindennapjuk, ők így élik az életüket, és ugye a profi box által ő ezt tudta elérni, volt egy saját edzőterme, volt egy saját kosárlabdapályája, egy bowlingterme, egy óriási medence az udvarban, szóval tényleg egy olyan volt, hogy egy ilyen visszaigazolás volt, hogy igenis lehetséges ezt az ökölvívás által elérni, hiszen ő is ezáltal érte el, és ez is még egy ilyen plusz motiváció volt, hogy hát ha neki sikerült, akkor nekünk miért ne sikerülhetne, és ezen kívül meg az, hogy ott Amerikában tölthettük el a napnak a többi részét, elmentünk bevásárolni, akár már csak egy boltba bemenni, olyan volt, mint tényleg a filmekben, hogy mondjuk az itthoni boltoknak a 15-szöröse, mindenből nagyon-nagyon sok féle fajta dolog volt, és ez is egy ilyen nagyon durva dolog volt számomra, hogy el tudtam veszni a boltban, el tudtam tölteni órákat a boltokban, hogy
2: csak
3: nézelődni, igen. És talán még, ami nekem nagyon tetszett, hogy az emberek mindenhol annyira kedvesek voltak, nem azzal voltak elfoglalva, hogy én rajtam most éppen mi van, vagy mit csinálok, hanem úgy, ahogy vagyok, mindenki elfogadott, kedves volt, bárhova mentem, akkor szívesen láttak, úgyhogy én nekem ez teljes mértékben egy ilyen szívmelengető öt hét volt.
2: Hát nagyon jó ezt hallani, és annyira örülök, hogy erről ilyen mélységében tudunk beszélni, mert szerintem olyan élményeket osztasz meg, ami minden sportolót meg kell, hogy mozgasson, és volt egy nagyon fontos mondatod, amiben most egy picit még belekapaszkodom itt a hírek előtt, ez a ha neki sikerült, akkor bárkinek sikerülhet. Én leginkább ezt tanultam az egyetemi éveim alatt kint Amerikában, hogy az a fajta mentalitást, amit sokszor mi Magyarországon ugye úgy látunk, hogy irigységet szül valakinek a sikere, ott ezt a mentalitást hozza, hogyha valakinek sikerült, akkor a mellette lévő emberek környezete leginkább arra következtet, hogyha neki sikerült, akkor nekem is sikerülhet. Tehát nem az irigység dominál, hanem ez a fajta látásmód. És pontosan ezért kérdezem, Luca, most tőled, hogy mi az, amit végül is magaddal hozol ebből az öt hétből, leginkább azon kívül, amit nyilván a tested megtanult, mert hallom a szavaidból, hogy nagyon sok mindent. De mégis úgy látom, úgy érzékelem, hogy amit a fejedbe hoztál haza, az valószínűleg pótolhatatlan.
3: Ezt jól érzed. Talán amit hazahoztam, és így kiemelnék, az, hogyha az ember tényleg úgy kell fel minden egyes nap, hogy látja a céljait, és hisz is benne, és megtesz érte mindent, akkor tényleg a határa csillagoség, és jöhet bárki velem szembe a ringbe, akkor én átgázolok rajta, és az, hogyha mellé még vannak ilyen emberek a környezetemben, akik ugyanúgy hisznek bennem, ahogy én hiszek magamban, akkor meg tényleg a határa csillagoség.
2: Hát ez fantasztikus, és nagyon jó ezt pont tőled hallani, mert eddig is hittünk abban, hogy nagy harcos és nagy amazon vagy, de azt gondolom, hogy most kaptál egy olyan inspirációt, ami valószínűleg repíthet tovább. Lehet ennek folytatása akár ott?
3: Én bízom benne, hogy lesz még lehetőségem Roniékkal együtt edzeni, akár az amatőr pályafutásom során, és akár a profi pályafutásom során majd az olimpia után.
2: No, hát vendégünk Hámori Luca, aki most a Szofia Európa bajnokságon a női 65 kg-os súlycsoportban Európa bajnoki ezüstérmes lett, és akinek Evander Holyfield személyes üzenetet küld, szóval ne arra, hogy ez innentől kezdve azt hiszem, hogy állandó eposzi jelzőként lesz majd a neved mellett, legyél rá büszke, mi is nagyon büszkék vagyunk, de ennek az esztendőnek persze nem csak ez az EB volt fontos eseménye, volt egy pár fönt és lent, erről is fogunk majd beszélni. Vendégünk itt a stúdióban Hámori Luca, aki a közelmúltban a Szófiai Ökölvívó Európa-bajnokság 65 kg-os súlycsoportjában Európa-bajnoki ezüstérmes lett, és ezzel azért a felnőtt pályafutásod egyik mérföldkövéhez érkeztél, ugye kibeszéltük már az elmúlt fél órában, még akkor is, ha volt benned valamelyes csalódás, hogy orosz ellenfeled ebben a megméretésben most itt a ringben tulajdonképpen egy hangú pontozással volt nálad jobb, tehát vita nem férhetett hozzá. Viszont azt hiszem, hogy az elmúlt fél órának sokkal izgalmasabb kirándulása volt így az időben az, amit arról az öt hétről meséltél, amit a világ egyik legkomolyabb box műhelyében tanulhattál, és onnan hozhattál haza, ugye Ronnie Shields fantasztikus, egyébként nagyon szerény berendezésű, de szakmai tudásban annál különlegesebb világában költhettél, vagy tölthettél, ugye Evander Holyfield, vagy akár Mike Tyson korábbi mesteréről beszélünk, és már hát az is kiderült, és nagyon örülök, hogy ezt elmondhat, hogy ugye olyan elképesztő gazdag élmény anyaggal jöttél onnan haza, arról nem is beszélve, hogy akinek Evander Holyfield ezek után üzen, vagy nyomon követi, hogy mit csinál, az szerintem már nem élt hiába, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk. Ugye itt nem teljesen egyedül utaztál ki, Váradi Sándor volt egy másik edzőpartner, illetve edződ, a BVSC Zugló szakosztályvezető edző, Régi Dániel volt veled, és arról még nem beszéltünk, hogy például neki edzői szemmel hozott-e újat ez a kirándulás? Nyilván igazából hitelesen ő tudná ezt elmondani, de gondolom te is megfigyeltél valamit, illetve hogyha onnan együtt hazajöttetek, akkor változtattatok-e ezek alapján, amit ott együtt tanultatok a további felkészüléseden?
3: Nagyon jó volt látni, hogy a Dani nyitott volt így az új dolgokra. Egyébként ő csak is egy ilyen megfigyelőként utazott velünk, hiszen hiszen egyébként neki abból telt ez az 5 hét, hogy az edzéseken a ring mellett állt, és csak figyelt az, hogy mit csinálunk.
2: Tehát teljesen átadta tulajdonképpen a felkészítést.
3: Teljesen, igen. Volt olyan, hogy a Roni megkérte, hogy iskolázzon velünk a Dani, hogy ő is meg tudja nézni, hogy egyébként mi, amikor otthon vagyunk, hogyan szoktunk iskolázni. Egyébként azt mondta, hogy ez teljesen rendben van, és hogy nyilván egy-két dolgot neki is tudott mondani, hogy mire figyeljen, de azt mondta, hogy egyébként ez így oké.
2: Ez a szakmai elismerés biztos neki is jól esett.
3: Igen, biztos vagyok benne, és amit mondtam, hogy edzések után beszélgetünk a Ronival, itt azért a 90%-ban egyébként a Dani volt az, aki beszélgetett vele, és mindig írt össze kérdéseket, amiket felszeretett volna neki tenni, illetve ő is az összes edzésen videózott, és azt gondolom, hogy memorizálta a dolgokat, és nagyon jó érzés volt azt is látni, hogy amikor hazaértünk, akkor látszólagosan próbálta beépíteni azt a stílust, azt a felkészülési tervet az itthoni edzésünkbe, amit ő kint tapasztalt, és mivel ő is látta, hogy egyrészt hasznos, másrészt, hogy nekem is bevált, ezért nem az volt, hogy jó, hát most hazajöttünk itthon azon, amit én mondok, hanem ő is tényleg tudta hasznosítani azt a tudást, amit ott elsajátíthatott abban az 5 hétben. Úgyhogy ő is nagyon szomorú volt, amikor haza kellett jönnünk, de hála Istennek nem az történt, hogy akkor itt most becsuktuk azt az ajtót és soha többet, hanem tényleg hála Istennek nyitott volt arra, hogy ezt beleépítsük az itthoni dolgokba is.
2: És akkor lehetett videózni, és hát nem volt abban semmiféle fajta takargatás vagy titok, hogy esetleg abból a műhelyből ti hazahoztok valami tudást.
3: Lehetett videózni, engedélyt kellett kérni. Tehát a Roninak annyi volt a kérése, hogy ha csinálunk is képet vagy videót, lehet, de szóljunk előtte, illetve amikor mondjuk egy-egy ilyen éles sparring volt, azt nem lehetett videózni. Tehát az arra mondták azt, hogy azt nem. Magunknak bejöhet, tehát hogy például a Nenónak, ugye a Váradi Sándornak kint
2: aki,
3: voltak.
2: Aki kimott,
3: igen, voltak. És neki volt kint családtagja, és bejöhetett a terembe, és megnézhette, viszont annyit kértek, hogy ezt nyilvánosságra, amikor kezdjük valakivel, azt ne tegyük ki.
2: De ezek mégiscsak a legkomolyabb szakmai titkok.
3: Igen, ugyebár. Igen, és persze mi ezt tiszteletbe tartottuk, és nem éltünk vissza az ő kedvességével. A kondi edzésekről ott lehetett bármit videózni, lehetett kitenni is a social médiában. Úgyhogy egyébként ebben is nagyon lazák és jó fejek voltak, és nem az volt, hogy akkor az most ott teljesen top secret, hanem annyit kértek, hogy a sparringot ne edd egyébként bármi mást.
2: És akkor még egy pillanatra visszatérve a kondira, hogyha mondjuk egy 10-es skálán azt mondjuk, hogy 5-ös szinten mentél ki Los Angelesbe, úgyhogy azt gondoltad, hogy rendben vagy, akkor mennyivel jöttél haza?
3: Hát 10/10, sőt 10/11. Igen, egyébként most is visszanézem a régi videókat, mert szoktam így nosztalgiázni, és nagyon durva, hogy előtte hogy néztem ki, illetve hogy jöttem haza, és 5 hétről beszélünk, tehát az így nem sok időről, de annyira átalakult a testem, és annyira másképp néztem ki, amikor hazaérkeztem, hogy az valami hihetetlen.
2: Luca, és akkor beszéljünk erről, hogy ma egy 25 éves szálkás, itt csupa izom ifjú hölgynek mit kell tenni a testér azért, hogy ezt a fajta terhelést kibírja? Tehát itt most gondolok a ringen kívüli fontos dolgokra is.
3: Nagyon fontos a regeneráció, hiszen a testünk az 0-24-be igénybe van véve, és oké, hogy csak 2-2 órát az edzőterembe egy nap, de mellette ugyanúgy intézzük a dolgokat, illetve sajnos mindig vannak sérülések. Nálam főképp jelentkezik mindig valami, de azt gondolom, hogy ez talán azért is van, mert nem tudom, hogy hol van az a határ, amikor már azt kell mondani, hogy egy kicsit álljunk meg és pihenjünk vissza. Így a Dani, az edzőm is sokszor mondja, hogy néha többet ér az, hogy kevesebbet edzesz, mint hogy túlhajtod magad. Én ezzel nem értek azért sokszor egyet, és meg kell győzni arról, hogy ez így van.
2: Tolnád.
3: Én abban hiszek, hogy az elvégzett munkának megvan az eredménye, és ez miatt talán vagyok ennyire szigorú magammal, de azért az, hogy masszázsra járni, a sérüléseket komolyan venni, gyógytornára járni, hogyha bármi van, akkor tényleg azt komolyan kezelni, hiszen bármikor jöhet egy olyan sérülés, amivel ha nem foglalkozok eléggé, vagy nem figyelek rá, akkor ez a későbbiekben akár akadályozhatja is a pályafutásomat. Úgyhogy az, hogy természetesen a regeneráció az mindig ott van, és egyébként én pluszban úgy nem foglalkozok úgy a testemmel, hogy akkor most még bármit is pluszban csinálj.
2: Mi a helyzet a táplálkozással? És ott egyáltalán volt-e bármiféle, nevezzük így hókusz-pókusz, amire felhívták a figyelmed? Ugye azért ma azt hiszem, hogy ebben óriásit fejlődött a sporttudomány és a sporttáplálkozás. Pontosan tudjuk, hogy milyen sokat tehet hozzá, vagy adott esetben vehet el valakinek a teljesítményéből, hogyha azt nem jól képviseli, vagy nem jól csinálja, vagy nem azt adja meg a testének, amire igazából szüksége van. És hát a tiéd ráadásul egy súlycsoportos sporták, tehát ott az sem mindegy, ugye, hogy
3: hát az nem mindegy, és erre már én is rájöttem egy pár évvel ezelőtt, ha nagyon pontos akarok lenni, akkor én 23-ban kezdtem el dietetikussal, Körösi Évával együtt dolgozni, akivel azóta is együtt dolgozom, és hát én rájöttem, hogy úgy is lehet fogyasztani, hogy az ember nem hal meg, és hogy nem úgy kell kihúzni az edzőteremből, és hogyha odafigyelek az étkezésemre, akkor mennyivel egyszerűbb is tud lenni ez az egész.
2: Tehát nincs az a kegyetlen éhségérzet, meg az az igazi éhezés, amit az ember legjobban utálhat ebben a műfajban.
3: Nem, hála Istennek most már mondhatom azt, hogy persze az utolsó 1-2 kilóval azért megszoktam szenvedni, de az sem olyan, hogy egész nap nem eszek semmit, hanem például most is az Európa-bajnokságon a mérkőzés előtti napokon vacsoráztam. Tehát, hogy ilyen régen nem nagyon volt, előtte 2-3 napig nem
2: is. És ez csak a tudatos táplálkozásodnak.
3: Csak az. Tehát, hogy az, hogy megnézem, mit eszek, mit miért eszek, és egyébként kint Amerikában is a kondihis edzéseken való beszélgetések is általában arról szóltak, hogy azért az is fontos, hogy edzés előtt mit eszek, edzés után mivel töltök vissza, és ott is próbáltak segíteni, ebben csináltak ilyen testösszetételmérést, és tényleg abban is próbálták átadni a tudásukat, hogy tényleg a lehető legjobb formában.
2: Tehát ott azért ezt magas fokon űzik.
3: Igen, aha. igen, de egyébként hozzátenném, hogy szinte hasonló volt az, amit én itthon szoktam csinálni, és az, amit ott kértek tőlünk. Úgyhogy olyan nagyon nagy változás abban nem volt, de hát igazából ez is csak azt jelenti, hogy jó munkát végzünk az Évivel, úgyhogy én ennek örültem.
2: Szuper, hát nem is lehetne azt gondolom másképp az, hogy azért elérkezzél egy ilyen komoly szakmai sikerhez, hogyha ez a fejlődés minden fronton nem mutatkozna meg. Mi volt mégis annak az oka, hogy ennek az esztendőnek azért voltak mélypontjai? Most akkor egy kicsit most már távolodjunk el, bár nem szívesen ettől a Los Angeles-i kirándulástól. Szóval hogy látod, ez egy természetes hullámzás, kell, hogy ilyen legyen, hogy az ember Isten igazából megint erőre kapjon, vagy adott esetben jobban tudja értékelni, ha jobban megy. Hogy látod?
3: Én azt gondolom, hogy az e-sport az egy érzelmi hullámvasút egyébként, és az idei éven ma milyen jól indult, tehát tényleg akár az amerikai edzőtábor, akár utána a kisebb nemzetközi versenyek, vagy a bocskai, ami jól sikerült szintén. Igen. Ugye jött áprilisban az első világkupa, amire én nagyon magabiztosan és hát elszántan úgy érezve, hogy én képes vagyok bármire, úgy utaztam ki, és ugye előtte már másfél hetet edzőtáboroztunk is ott kint Brazíliában már a verseny kezdete előtt, és az elején egész jól mentek az edzések, tényleg azt éreztem, hogy na, ez most rendben van, aztán sajnos vagy beteg lettem, és egy pár napot így ki kellett hagyjak, meg vissza kellett vegyek, de aztán azt éreztem, hogy abból is sikerült kilábalnom, és amikor elkezdődött a verseny, számomra egy ismert lányjal, egy horvát lány volt az ellenfelem, akivel boxolnom kellett az első meccsemen, és egyébként ott is magabiztosan léptem a ringbe, bár valamit éreztem, hogy valami nem kerek, valami fejben, mentálisan nem volt mégsem annyira rendben, mint amit előtte éreztem, és sajnos ez a teljesítményemen is látszott, hiszen papírforma szerint egyébként azt a mérkőzést meg kellett volna, hogy nyerjem, viszont a 3x3 percben azt éreztem, hogy elfelejtettem boxolni, és lefagytam a ringben, és nem tudtam mit csinálni.
2: Hogy történhet egy ilyen? Ezt ki elemezted utólag?
3: Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, mert tényleg ez egy nagyon-nagyon mély pont volt számomra, és nagyon nehezen jöttem ki belőle, de talán az, hogy én Amerikában voltam, és hogy utána azt éreztem, hogy minden nagyon jó, és mindenki ezek után várta tőlem az eredményt, hogy tényleg ezek után most már nem hibázhatsz, nem lehetsz rossz. Talán ez miatt egy kicsit több terhet pakoltam magamra, mint kellett volna, és mentálisan ez kicsit kihatással volt rám. És ez lehetett az talán, ami miatt itt egy kicsit ez félrecsúszott. Úgyhogy talán ez volt az, amit egy ilyen kézzelfogható válasznak tudok be, hogy ezt én mentálisan egy kicsit túlgondoltam, és túlságosan nagy terhet raktam magamra. Aztán utána nehéz volt ebből így felállni, mert azt éreztem, hogy magamnak is csalódást okoztam, illetve mindenki másnak, és ez egy nagyon-nagyon rossz érzés volt. Viszont mellette már vártam azt, hogy legyen egy következő lehetőségem, ahol megmutathatom azt, hogy valójában én ennél sokkal többre vagyok képes, és hogy mindenki hibázhat, de hogy ezekből a hibákból tanulni kell. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tudtam ebből tanulni, és az utána következő időszakban már minden egyes edzésemen ott volt a fejemben ez a kudarc, és az talán még egy ilyen motiváció is tudott lenni, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő. És minden edzésemen arra gondoltam, hogy a lehető legtöbbet akarom kihozni magamból, és ez azt gondolom, hogy sikerült is. Ugye utána voltunk Olaszországban edzőtáborban, majd utána volt Usztyiban egy verseny, ahonnan sikerült aranyérmet szereznem, úgyhogy ott már elindultam így felfelé a lejtőn. Kemény volt, nem mondom, hogy egyszerű volt, de hála jó Istennek, hogy sikerült kiszakadnom abból a mélypontból, mert az tényleg olyan volt, hogy azt hittem, hogy az ott most egy darabig még nem fog sikerülni.
2: Itt olyan érdekes, ahogy így visszagondolok a pályafutásod különféle állomásaira, mintha mindig jönne valami józanító, a szószoros értelemben pofon, és átvitt értelemben is, ami úgy a pályán tart téged, és mintha ez lökne tovább mindig a nagyobb céljait felé. Nem tudom, hogy jól látom-e.
3: Ezt nagyon jól látod, és én ezen már gondolkoztam, hogy nekem ez kell ahhoz, hogy utána esetleg tényleg még jobb legyek, és még jobban teljesítsek. Lehetséges, hogy ez kell, és hogy lehet olyan dolgokat nem vennék észre ezek nélkül, amiket így észre tudok venni. Kár, hogy ilyen áron kell ezeket megtanuljam, De azért
2: hál' Istennek talán nem ott következnek ezek be, ahol ennek már olyan súlya van, viszont arra lehet, hogy kellően jók, hogy adnak egyfajta egészséges kihozanodást, vagy egyfajta fókusztartást, nem?
3: Így van, én is azt gondolom, hogy ezek kellenek ahhoz, és egyébként, ha én is így visszagondolok az elmúlt 10-15 évemre, mindig volt egy ilyen, és én hiszem azt, hogy amikor kell, akkor tudok olyan teljesítmény nyújtani, hogy az elég legyen ahhoz, hogy én elérjem azt, amit kitűztem magam elé. Most ezen az Európa-bajnokságon is azt éreztem, hogy azért léphettem ennyire magabiztos a ringbe, mert tudtam, hogy kijöttem abból a mélypontból, és onnantól, sőt már előtte is egyébként minden egyes edzésemen 150%-ot nyújtottam, de hogy annak ellenére is volt ez a mélypont, amiből szintén ki tudtam mászni, és teljesen tiszta, nyugodt lelkiismerettel léphettem a ringbe, hogy én a munkát elvégeztem, és amit én tudtam, azt megtettem, és ez innentől kezdve rajtam már nem múlhat. Most persze a ringbe igen, de hogy így ami a felkészülést érinti. Úgyhogy talán ez így megnyugtatott egy kicsit, hogy abból is sikerült kijönni, azon is túl vagyok, utána akármi történt a felkészülés során túl tudtam lendülni rajta, és 150%-ot tudtam nyújtani minden egyes edzésemben.
2: Tényleg, hogy mondjam, csúnya ez a szó, amit ma gyakorta használunk, ez a reziliens, de tényleg ilyen ütés, még jobban ütésállóvá tesz téged, most megint csak átvitt értelemben mennyi van a ringben, de amúgy egyébként arra az ütésállóságra óriási szükség van. Ha most tényleg csak egy mondatban, mert azért már sokat olvashattunk is erről az EB-ről, ha a döntőig való boxolásaid nézed, akkor szakmailag elégedett, vagy az ott nyújtott teljesítményeddel?
3: Az első mérkőzésemen nem, ott nagyon nem tetszett, amit én csináltam a ringben, és lehet az is kellett ahhoz, hogy utána megint még jobb lehessek, igen. És utána meccsről meccsre azt éreztem, hogy jobb volt a teljesítményem, jobban éreztem magamat a ringben, magabiztosabb voltam. Aztán a döntőben megint volt egy ilyen kicsit kisebb volt az önbizalmam, mint mondjuk az előtte lévő való mérkőzéseimen, de onnan is úgy jöttem le, hogy én mindent tőlem tehetőt megtettem. Szóval egyébként valahol elégedett vagyok, és az, hogy ha azt nézem, hogy szakmailag én kiadtam-e magamból mindent, akkor nyugodtan mondhatom, hogy igen.
2: Szuper, hát akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen most ezen az állomáson mindent oda tettél, amit igen. van, és nyilván van akkor a fejedben terve arra, hogy még mit kell majd hozzátenni. Már olvastam is, hogy azért a fejedben már ilyen szempontból vannak tervek. De azért ez a 65 kilós súlycsoport már bocsáss meg, ha ezt mondom, ez olyan, mint a 37 meg 38-as női cipő, hogy ebből nagyon sok van, ugye? Tehát ez pont igen. az a, hogy azt fogy el a leghamarabb, itt meg abból van a leghosszabb mezőny. Mennyire nehéz ez, hogyha az Európán kívülieket nézzük, hiszen tudjuk, hogy neked nagy céljaid vannak, és nem csak a kontinentális, hanem a globális mezőnyben.
3: Hát most már ki lehet jelenteni, hogy a 65 kilót talán az egyik hanem a legsűrűbb és igen, a legkeményebb súlycsoport. Mm. És igaz, hogy ugye most már bejött a 70 kiló is olimpiai súlycsoportnak, és azért van változás, igen, tehát van, aki felment, valaki lejött, de még így is ezen az EB-n is a 65 kiló volt a legsűrűbb súlycsoport, de én ezt szeretem, hiszen innen szép nyerni.
2: Az biztos.
3: Szeretem a kihívásokat, és azzal is tisztában vagyok, hogy nagyon nagy nevek vannak itt a súlyban, Európán kívül főleg, de bízom benne, hogy most szépen lassan már eljutok addig én is, hogy már az én nevem is egy nagy névnek számítson, és hogyha valaki meglátja, hogy velem kell boxolni, akkor ne legyen azért boldog, hogy jaj, de jó, egy magyarral kezdek, hanem inkább az legyen benne, hogy jaj, ez nem lesz egyszerű.
2: Aha. Na, hát ez jó úton haladsz, és ugye azt is tudjuk, hogy ennek az útnak a következő nagy állomásai majd ugye Kazasztánban lesz a világbajnokság, és ugye az európai játékok, ami mind a képen ugye már a múltban adódóan is egy lehetőség a kvalifikációra. Hol lenne inkább szerinted reális megszerezni a Los Angeles-i kvótát?
3: Persze, természetesen én annak örülnék a legjobban, ha világbajnokságon sikerülne, hiszen akkor még nagyon sok időm lenne, úgymond az olimpia
2: előtt. Ahhoz döntőt kéne boxolni?
3: Igen, ha világbajnokságon a 65 kilóban az első kettő szerez kvótát, szinte majdnem mindegyik súlycsoportban egyébként, ha jól tudom, akkor az 57 kilóban kap az első négy majd, de 65 kilóban az első kettő, ami... Azt mondom, hogy nem lehetetlen, nem. Mert nem állok így hozzá, viszont ha a realitás talaján próbálok maradni, akkor az ott, ahhoz legalább egy 5-6 mérkőzés kell boxolni, hogy az ember ott döntős legyen, és tényleg, amiről az előbb beszéltünk már, hogy olyan a mezőny, hogy nincs olyan, hogy jó sorsolás, nincs olyan, hogy könnyű ág, mert itt már tényleg mindenki nagyon jó. Viszont oda is úgy fogok oda utazni, hogy a cél az lesz, hogy döntőbe jussak és kvótát szerezzek. Viszont, hogyha ott nem sikerül, akkor ugye következik majd az Európa játékok nyáron, ami már számomra egy ismerős történet lesz, és bízom benne, hogy a történelem ismételni fogja magát.
2: Hiszen így jutottak ki Párizsba.
3: Így van, viszont itt is most annyi lesz a különbség, hogy ott is döntőbe kell jutni. Tehát ugye 23-ban az első négy kapott, tehát éremszerzés volt a cél, itt viszont most megint az első kettő fog kvótát kapni, tehát döntőbe kell jutni. Igazából úgy, mint most az Európa-bajnokságon. Én azt gondolom, hogy az lenne egy olyan időpont, onnantól kezdve mindig lenne egy évem az olimpiáig, úgyhogy én egyébként oda szeretném talán a csúcspontot, vagy hát a csúcsformát időzíteni, hogy ott sikerüljön megszerezni, és azt gondolom, hogy ez sikerülni is fog, és látom magamat ott már a döntőben boxolni. Minden nap így kelek fel, minden nap így edzek, hogy akkor ez az álom lassan nem csak egy álom lesz, de ha ne adj Isten, és a legrosszabb forgatókönyv is előfordul, akkor és ott nem sikerül, akkor utána 28-ban még mindig lesz kettő világkvalifikáció, ahol az első négy kap kvótát, de hát ott is azért egy világkvalifikáció, még az első négybe is nagyon nehéz bekerülni. Úgyhogy én mindenképpen...
2: Zárjuk ezt a hamarabb, szerintem mindenki.
3: Igen, mindenki nyugodtabb lenne, hogyha ott már júniusban vagy júliusban sikerülne a kvóta, ez a cél, és így dolgozunk.
2: Nagyon szeretem ezt a pozitív hozzáállásodat, és ezt a tényleg nagyon egészségesen növő önbizalmadat, a saját munkádba vetett hitet, szerintem ez roppant fontos üzenet. Most még ugye nem zártad le a szezont, lesz valami kis profi megméretés. Hogy kell téged a profi között elképzelni, hiszen most már van átjárás, ugye nagyon sokáig erről szó sem lehetett, de most már van az amatőr és a profi versenyek vagy gálák között oda-vissza járkál. Ott nem lesz rajtad fejvédő, gondolom, hogy más a menetszámokkal, szóval mire készülsz?
3: Igen, október 9-én lesz a második profi meccsem, ami most itt lesz Budapesten. Talán a legnagyobb különbség ugye a menetszám, hogy ott 4 menet lesz, illetve 2 perc a 3 helyet, és hát nem lesz rajtam fejvédő, igen, illetve kisebb a kesztyű is, amiben boxolunk. Tehát azért ez egyébként a későbbiekben majd egy külön, vagy hát egy külön felkészülést igényel, de jelen pillanatban azért így az első pár profi mérkőzés az nyilván még egy ilyen felhozó mérkőzés, hogy valahol elinduljunk a profi pályafutás útján, és így még belefér az, hogy az amatőr felkészülésem elegendő a profi mérkőzéseimre is, és mivel most egy versenyre jöttem, igazából jó formában vagyok.
2: És segíti az egyik a másikat? Tehát ugye most az amatőrt kell, hogy segítse a profi alapvetően egyelőre még.
3: Azt gondolom, hogy abból a szempontból, hogy egy plusz győztes mérkőzés, egy plusz ringben eltöltött idő csak is hozzá. Igen, az csak is hozzátesz az amatőr pályafutásom. Sokszor hangsúlyoztam már, hogy hogy a profi pályafutásom az nekem mindenképpen majd csak az amatőr pályafutásom után lesz a prioritás, és most egészen addig vállalok el profi mérkőzéseket, amíg az nem hátráltatja az amatőr felkészülésemet, de egyébként nekem nagyon bejött ez a profi stílus, és úgy, hogy most már azért Amerikában sok mindent láttam és tanultam a profi okjavásról, még jobban megjött hozzá a kedvem, úgyhogy már izgatottan várom ezt a mérkőzésemet is, és bízom benne, hogy megint győztesen hagyom majd el a ringet.
2: Mi is izgatottan várjuk a további sikereidet, Luca, és szívből gratulálok, és köszönöm szépen, hogy általad belekukkanthattunk egy nagyon-nagyon különleges világba, tényleg egy olyan exkluzív környezetbe, amely nagyon keveseknek adatik meg. Azt kívánom, hogy ebben a Los Angeles-i millióban már csak azért is, hogy szokd a Los Angeles Olimpia környezetét, még legyen alkalmad tesztelni a tudásodat, minél többet magadra szedni és haladni láthatóan az egészen egyértelmű céljaid felé. Szerintem ez rendkívül fontos, hogy ezt te megfogalmazod magadnak, kiismered mondani, ez erősíti, hiszen az elme ebből tanul, úgyhogy csak így tovább.
3: Nagyon egyszer. Szépen köszönöm.
2: Szívből gratulálok, és itt volt velünk a stúdióban az elmúlt egy órában Hámori Luca, aki a közelmúltban Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett a nők 65 kg-os súlycsoportjában a Szófiai Európa-bajnokságon, és fantasztikus célokkal válog a jövő felé.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk, ettől féltünk, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: London.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
0: Megvan! 15-13!
2: Radulovics! Gól! Megvan!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: The sun ain't changed in the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this.
1: A Sporthely mai házigazdája a Matte Geac, azaz a Gödöllői Egyetemhez tartozó sportlövő szakosztály. Itt lő a kétszeres olimpikon Mészáros Eszter, de a klub célja, hogy egyre több fiatal tehetség zárkozzon fel Eszterhez, és ahogy hallani fogjuk, vannak is, akik kimondják, a cél az olimpia. Hogy mit jelent az egyetemhez kötődés, honnan indult a klub, kik és kikkel dolgoznak, az is kiderül a következő fél órában. A műsor egy lőtéren edzés közben készült, így a szokottnál talán halkabban és visszafogottabban beszélgettünk, de a lényeg remélhetőleg így is átjön és hallható. Tartsanak velünk, én Berra Emese vagyok.

0: Lengyel Dávid, a Matageac sportlövő szakosztályának vezetője. Kaptam pontos útmutatást, hogy hogy érek ide, viszont magát a lőteret egy picit nehezen találtam meg, de hát azt hiszem, hogy ez nem meglepetés, hogy egy lőtér a föld alatt van, de olyan jó hangulat van itt. Nem sötét, nem nyomasztó, hanem jó hangulat van. Ez a jó hangulat az egész szakosztályra, a sportlövőkre, mindenkire jellemző itt?
1: Igen, elfogulatlanul tudom mondani, hogy igen. És köszönöm szépen a visszajelzést, nagyon örülök, mert ez azt jelenti, hogy mind abban az infrastruktúra fejlesztésben, amit csináltunk, mind pedig a srácokban, edzőkben úgy tűnik, hogy úgy van benne ez a hangot, ez érződik akkor is, amikor valaki kívülről jön. És valóban így van, hogy azok a lehetőségek és adottságok, amiket mi itt a MATE kampuszon, egyetemi és egyesületi segítséggel kapunk, azok azt gondolom, hogy kiemelkedően jók, akár az itteni környezetet figyelembe véve is. Ami érződik a hangulatban is, mert hogy a hangulatban lerakódik az, amit a srácok itt mint edzés el tudnak végezni, amilyen segítséget kapnak, ahogy egymáshoz viszonyulnak, és mondom, hogy ebben a tényleg büszkén mondhatom, hogy nagyon szép lőtéren ők dolgozni tudnak.
0: Mindjárt beszélünk az egyetemi segítségről, de akkor egy picit beszéljünk erről a helyiségről, ahol van 15 lőállás, jól látom? Igen. És most éppen délelőtt 9 óra után beszélgetünk, 4 versenyző van itt. Ez az átlagos felállás egy ilyen délelőtti napon, egy hétköznapon?
1: Most egy kicsit ez egy sűrűbb jelenlét, de alapvetően mégis kell mondanom, hogy a hét melyik napjáról beszéljünk, ugyanis a lőtérnek délelőtt is több és különböző felhasználása van. Most már ez a negyedik olyan fél évünk, amikor a sportlövészetet sikerült bevinni a MATE-n, az egyetemi testnevelési választató sportágok közé. Úgyhogy ebben a fél évben is 3 kurzusunk megy, jellemzően ez azt jelenti, hogy kedden kitölti az egész délelőtt, és csütörtökön is jönnek délőttönként egyetemi hallgatók. Válogatott versenyzők, illetve olyan versenyzők, akik egyéni tanrendben tudnak tanulni, ők is szokták délőttönként használni, kifejezetten a légfegyveres időszakban, tehát így nagyjából az őszi és a téli időszakot mondhatjuk ennek, abban az időszakban a lőteretet. Röviden igen, ha az ember délőtt is erre téved, nagy valószínűséggel találkozik lövővel vagy lövőkkel.
0: Na, erre mindjárt visszatérünk, csak egy pici kitekintés, hogy halkan beszél, pedig azért a sportlövészetben is az elmúlt években volt némi változás, hogy világversenyek döntője alatt is zene szól, és ne az legyen, hogy mindig mindenki csöndben van, de ez ilyen beivódott szokás, hogyha lőtéren vagyunk, és valaki éppen edz, akkor halkan kell beszélni?
1: Ez nem általános, szerintem azt én hordozom személyesen, de való igaz, hogy igen, van egy ilyen változás a sportágban, amit azt gondolom, hogy jót tesz magának a sportágnak, mert hogyha ezt a sterilitást, hogyha szabad így fogalmazni, egy picit tudjuk azzal oldani, hogy a közönséget is be lehet vonni. A versenyek valamelyik részében, vagy a döntőknél jellemző, akár ez a ritmusos tapsolás, Nyugat-Európában a kürtölés, dobolás, mindenféle zajkeltés, akkor közelebb kerül ahhoz a közeghez, aki nem nézi a sportot, de mégis a sportnak azt a környezetét és bázisát adja, ami segíthet abban, hogy ez a népszerűség és ismertsége megnőjön.
0: Ennyi kitekintést, térjünk vissza akkor az egyetemre, ugye arról beszéltünk, hogy a Gödöllői kampusz területén van ez a lőtér, de milyen kapcsolat van, mennyire szoros a kapcsolat magával az egyetemmel?
1: Nagyon, nagyon erős, nagyon, nagyon, nagyon jó, és tényleg komoly ez a szimbiózis. Ugye maga a GEAC az a MATE-nek, tehát a Gödöllői Egyetemnek a sportegyesülete. Mind a szervezeti felépítésben, mind a személyekben nagyon komoly kapcsolatok vannak az egyesület és az egyetem között. És ez hat tulajdonképpen azokra a szakmai célokra is, amiket a szakosztályok külön-külön is kitűznek maguk elé. Mit jelent ez nálunk? Ugye, ahogy említettem, most már negyedik fél éve be tudtunk lépni az egyetemisták közé a sportággal, tehát lehetőséget teremtünk így kurzusonként 15-15 hallgatónak arra, hogy ezt a sportágat gyakorolja. Ennek egy természetes következménye az, hogy az évenként megrendezendő MEFOV fesztiválon, a sportlövészet sportágban egyre több egyetemi hallgató tud elindulni, tehát a sportágon keresztül az egyetemnek ebben a típusú versenyrendszerben és a pozícionálás az javul, és kifejezetten utalhatom, hogy erre az évre múlt több érmes versenyző is jött a Gödöllői Egyetemről, a Gödöllői Kampuszra, és szerzett kitűnő eredményt és érmet sportlövészetben. Ez a kölcsönösség, ez megvan, rengeteg támogatás érkezik az egyetemről, mind anyagi, mind pedig ezzel a környezettel, infrastruktúrával kapcsolatosan. Ami kiemelkedő szintén azt gondolom annak tekintetében, hogy milyen feltételekkel tudjuk azt a sportágot űzni és segíteni, aminek egyébként azt látni kell, hogy jelen pillanatban Magyarországon a társadalmi ismertség és beágyazottsága még nem annyira erős, hogy ez egy folyamatos és stabil körülményt jelentessen.
0: Hogyha itt körülnézünk, látjuk a lőállásokat, látunk egy kisebb közösségi teret, és látunk egy nyisd dicsőség falat, dicsőség szekrényeket, ahol azért Mészáros Eszter neve elég szembetűnő, ő ugye kétszer is volt olimpián, ő a zászlós hajója a klubnak, lehet így fogalmazni?
1: Mindenképpen az mondom, hogy legismertebb és legeredményesebb versenyzője, igen, a gödöli sportlövészetnek, hiszen Eszter az ő sporttörténet és karrierre szervesen összefonódik a gödöli sportlövészettel, ami annak idején még egy középiskolai kis sportműhelyben volt a szakosztály alapítójával, és most nagy vezetőedzőjén, Szucsák Mátyásnak a vezetésével, és Szucsák Laci bácsinak a támogatásával. Tehát igen, azt gondolom, hogy ő egy nagyon emblematikus alakja a lövészetnek, a gödöllői lövészetnek, és az egyesületnek is. Nagyon-nagyon büszkén tudom mondani azt, hogy emblematikus, de nem az egyetlen, mert jönnek a következő korosztályok, akik már a korosztályos válogatottnak is a tagjaként olyan eredményeket tudnak felmutatni nemzetközi szinten is, amik nagyon-nagyon bíztatók arra a gondolatra vonatkozóan, hogy legyen a gödöllői sportlövészetnek folyamatosan olyan szintű versenyzője, mint amilyen Eszter, ami azt jelenti, hogy a egyesületünket és a sportágat és a magyar sportlövészetet nemzetközi szinten, akár olimpiákon tudja képviselni, és tudják képviselni talán többen is.
2: Lövész Csongor vagyok, a Motegerec 18 éves sportlője.
0: És hogy lettél sportlövő?
2: Nekem a nővérem is sportlövő volt, még a tigdiásában, akkor nem a Gerec részeként, és nagyon megtetszett ez a sport, lehet, hogy miatt is. Amint volt lehetőségem korban kipróbálni, illetve volt létesítmény is az egyetemen, akkor egyből kipróbáltam.
0: Tehát köze van az egyetemnek a sportlövészethez? Nyilván a családi indítatás leszámítva, de azt, hogy éppen itt lősz, annak köze van az egyetemhez?
2: Olyan szempontból mindenféleképpen, hogy ugye én gödöllői vagyok, és mikor a tigdiása megszűnt, akkor nem volt lőtér, ahol tudott volna folytatódni a lövészet, és akkor a GAC szakosztályaként felvételt nyertünk, és az egyetemen belül, tehát a kampuszon alakítottak ki nekünk egy helyet, ahol tudtunk lőni.
0: De akkor te ide jársz egyetemre is?
2: Igen, de ez csak idén töltött. Én első éves hallgató vagyok a matén.
0: És ezért jöttél ide egyetemre, mert hogy közel van a lőtér?
2: Is, megadóvé vagyok az ingázási időt, ami napi 2-3 óra is lehet, akár hogyha belváros egyetemről van szó, azt így meg tudom úszni, ami nagyon sokat számít, ennyivel többet tudok edzeni. Másrészt meg igen, jó lehetőséget is kínál az egyetem, így hogy itt is sportolok.
0: Puska vagy pisztoly?
2: Puska.
0: Mindig is az volt? Egyértelmű volt, hogy az?
2: Igen, nővérem is puskás volt, így én is azt szerettem volna lenni.
0: Célkitűzések? Nem tudom, hogy mennyire 18 évesen vannak olyan célok, amiket mindenképpen szeretnél, vagy szépen lépkedsz előre, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz az életed része, akár profi szinten, vagy mennyire lesz mondjuk az egyetem mellett egy nagyon jó kiegészítés, akár hobbi. Ez már eldőlt, hogy melyik irányba indulsz?
2: Szeretném hosszú távon csinálni, profi szinten, de ilyen nagyon előre menő célokat nem szeretek kitűzni, mindig a következő akadályt kell venni.
0: Hogy indulsz egy versenyen? Hogy ez egy jó megmérettetés, meglátjuk mi lesz, vagy úgy indulsz egy versenyen, hogy ez most egy verseny, és lehet, hogy a profi pályafutásom szempontjából ez egy nagyon fontos állomás.
2: Ez versenytől is függ egyébként. Vannak olyan versenyek, ahol úgy érkezünk oda, hogy mi vagyunk az esélyesek. Ez még viszonylag új szituáció számomra. Ezt szokni kell, gyakorolni kell, de már ez is egyre jobban megy egyébként. És vannak olyan versenyek, ahol még annyival fölöttem van a mezőny. Tehát mondjuk egy-két éve egy junior Európa-bajnokság is ilyen volt, hogy az esélytelenek nyugalmával tudtam lőni. Most már egyre jobban kezdek felzárkózni a junior mezőnyhöz is Európában.
3: Német Anna Janka vagyok.
0: A sportlövészettel kapcsolatban azért mindig felmerül a kérdés, sőt nem csak a sportlövészettel, minden sportággal kapcsolatban, hogy mennyire számít az, hogy milyen közösségbe kerülsz, hogy megszeresd, vagy mennyire szeretteti meg magát maga a sportág. A sportlövészet és a te kapcsolatodban ez hogy néz ki, vagy hogy nézett ki?
3: Amikor ide kerültem, nagyon befogadó közösség várt itt, és amennyire mondhatom, a szenvedélyemnek a sportlövészetet ugyanannyira a hobbim is. És így ez már egy nagyon nagy részévé, az életem részévé nőtte ki magát.
0: Az, hogy szenvedély és hobbi, az mondjuk a célkitűzések kapcsán is megfogalmazódik, hogy akkor inkább melyik?
3: Nekem számít a célkitűzés is, viszont az, hogy élvezem, az nagyon sokat ad hozzá. Az, hogy szeretek lőni, és úgy csinálom azt, hogy mindent beleadok.
0: és amellett, hogy szeretsz lőni, ez itt Gödöllőn az egyetem mellett egy olyan közösség, ahová jó lejárni, és ezért is szeretsz ide járni?
3: Igen, együtt edzünk, és együtt is például volt olyan, hogy edzések után itt maradunk kártyázni, játszani, vannak közösségi programaink, úgyhogy sokat ad hozzá.
0: Te ide jársz az egyetemre egyébként?
3: Nem, Gödöllőre járok egyetemre, a Károlin tanulok angol.
0: Akkor Gödöllői vagy, hogy itt lősz Gödöllőn?
3: Péceli vagyok, és úgy kerültem ide, hogy én a Gödöllői Református Líceumban végeztem, és ez volt a legközelebbi lőtér.
0: De akkor magával a sportlövészettel hogy kerültél kapcsolatba, és amikor kapcsolatba kerültél, akkor mennyire tudtad, hogy mivel kerülsz kapcsolatba? Gondolok itt arra, hogy mondjuk előzmények voltak-e a te esetedben a sportlövészettel kapcsolatban.
3: Én életemben nem próbáltam ki azelőtt a lövészetet. Volt egy kadétképzés a líceumban, ennek során volt lehetőségünk kipróbálni, és amikor kipróbáltam, itt elkezdtek gyorsan folyni az események, leigazoltam, és utána belekerültem a versenyzés világába.
0: Hogyha már versenyzés, akkor a célkitűzésekről beszéljünk egy picit, mert mondtad, hogy befolyásolja itt a szenvedély vagy hobbi. Célkitűzések hosszú távra vannak?
3: Vannak. Nem szeretek ilyen nagy szavakkal dobálózni, de szerintem minden sportoló, aki komolyan veszi a pályafutását, annak a legnagyobb verseny a cél.
0: És nem szabad kimondani azt, hogy olimpia?
3: De ki szabad mondani. Szóval igen, az olimpia egy cél, csak oda még nagyon sok kell és sok munka, amit bele kell még tennem. Elég csinál vagyok.
0: Mi a jó neked itt, és itt most nem csak elsősorban a sportágra gondolok, hanem akár a közösségre is, mert hallottunk itt az előzőekben ennek a klubnak a közösségformáló erejéről, ezt te is érzed?
4: Igen, nagyon sok lövővel kerültem közel, így az egyesületnek és a sportlövészetnek köszönhetően, akik igazából a legjobb barátaimnak mondhatok.
0: De egyébként itt is zajlik az élet egy-egy edzés után, vagy akár lejöttök ide egy külön programra, ilyen elképzelhető, vagy megtörténik?
4: Hát egyébként edzés után szoktunk dárcozni, például itt a lőtéren, de inkább egyébként a lőtéren kívül szoktak ezek a programok folyni.
0: Miért Gödöllő, miért sportlövészet, mennyire hobbi, mennyire szenvedély, mennyire komoly célkitűzés? Ez most 5 kérdés egyszerre, arra válaszolsz előtt, amelyikre szeretnél.
4: Hát, amit megjegyeztem. Azért lövök Gödöllőn, mert ugye itt lakom, és így ez van a legközelebb hozzám, meg egyébként amióta így elkezdtem komolyabban lőni, és így látom a különböző egyesületeket, amúgy így Gödöllő tűnik a legszimpatikusabbnak így kezdők is, szóval szerintem maradok itt.
0: És egyből beszippantott, mert azért a sportlövészetnek van egy ilyen jellemzője is, hogy aki egyszer kipróbálja, az lehet, hogy örökre benne marad, legalábbis örökre szeretni fogja.
4: Igen, egyébként amikor így lejöttem kipróbálni, akkor nem gondoltam volna, hogy annyira meg fogom szeretni, de nagyon magával ragadt ez az egész, és nem tudnám abba hagyni már.

0: Szucsák Mátyás, edző, és akik mondjuk régóta benne vannak a sportlövészetben, az édesapád nevét is jól ismerik. Neked volt választásod, hogy a sportlövészetet valahogy elkerüld?
1: Volt, és sokáig el is kerültem. Tehát gyerekkoromban persze önként és örömmel csináltam, és valamikor ugye az érettségi környékén befejeztem a lövészetet. Hát kisebb eredményeim voltak, így hazai szinten voltam a elejébe a mezőnynek, de főleg korosztályosan. De utána mindenféle mással foglalkoztam, és ráadásul viszonylag gyorsan megtörtént, hogy a szüleim elköltöztek külföldre, mert ott akkor ugye a magyar sport elég rossz helyzetben volt, és a megélhetésüket biztosítani kellett. Egy ideig velük voltam, de többnyire aztán Magyarországon, amíg ők külföldön dolgoztak. Úgyhogy én nem is foglalkoztam, csak így hombi szinten lementem néha edzeni. De aztán utána, amikor már elkezdtem a saját munkámat, tanár voltam egyébként korábban, akkor utána egyre jobban érdekelt valami extra kihívás, és hát ugye a régi beidegződés előkerült, ugye én magam is lőttem, és akkor így alapítottam ezt a egyesületet, amiben aztán később a Matege Asznak a szakosztálya lett. De ennek már azért szintén több mint 10 éve.
0: Egy ilyen egyesületet megalapítani azért az nem lehet egyszerű.
1: Nagyon sok segítségem volt. Részben, ha bár még akkor külföldön dolgoztak a szüleim, különösen édesapám, aki mesteredző, és aki nagyon sok országban tevékenykedett, ő azért külföldről is igyekezett segíteni egyrészt. Másrészt pedig én abban az iskolában tanítottam, ez egy nagyon-nagyon jó iskola itt Gödöllön, ez a Török Ignác Gimnázium. Ott a tanári karom belül is jó viszonyban voltam több kollégával, és a későbbi, vagy hát már akkor igazgató Fábián Bertalannal is, aki segített itt Gödöllön találni helyet, hogy jól tudjuk elkezdeni. Aztán a honvédségnek van egy cége itt Gödöllön, illetve több is van, amelyik szintén segített nekünk a kezdetekben. Úgyhogy szerencsére az elején egy nagyon jó táptalajt találtam itt a lövészetnek, és ez az iskolára is igaz, mert előbb a Török Ignác Gimnáziumból, aztán utána a Református Líceumból, és aztán utána egyre több és több iskolából jöttek a kiváló tehetségű gyerekek.
0: Van azért egy bizonyos kifutása ennek a klubnak, voltak itt fordulópontok, a 2019-es év, az fordulópont?
1: Igen, előtte a Török Ignác Gimnázium Diák Sport Egyesületeként működött a klub. Néha nagyon vicces volt, már akkor is volt olyan nagy tehetségű versenyzőnk, mint például Mészáros Eszter, és akkor előfordult olyan, hogy egy nemzetközi verseny döntőjében bemondták, hogy egyik országot képviseli valaki, másik országot, Magyarországot, és aztán bemondták, és a Török Ignác Gimnáziumot pedig Mészáros Eszter képviselte azon a konkrét versenyen. Volt olyan, hogy a kis csapatunk, a gimnáziumi csapatunk megverte például a szlovén junior válogatottat, tehát már akkor is eléggé jól ment az egyesület, úgyhogy igen, azt mondhatom, hogy a nagy váltás akkor következett be, amikor hát a honvédségi cég megvonta támogatást tőlünk, ami egyébként abból állt, hogy ők adtak helyet. És akkor ráadásul pont ugyanebben az időben én kaptam egy ajánlatot, hogy külföldön dolgozzak. A két dolog együtt az végül is oda vezetett, hogy egy picit ilyen parkolópályára került az egyesület, és akkor a Matege Ac egyesülete, annak is a jelenleg ügyvezető elnöke, dr. Kriszt Balázs volt az, aki mellé állt, hogy hát egy ilyen nagyon jól működő klubot ne hagyjon tönkre menni itt Gödöllön, aminek nagyon-nagyon örültünk egyébként, és akkor így lett aztán a Matege Acnak egy szakosztálya a mi sportegyesületünk, és attól kezdve sokkal nagyobb léptékben tudtunk gondolkodni, és ez most meg is látszik már a szakosztályon.
0: Gyurik Csaba ül már mellettem, aki talán korábbi szövetségi kapitányként, vagy a Sportlövő Szövetség technikai igazgatójaként is ismerünk, de itt Gödöllőn is pisztolyos edző, ráadásul Major Veronika edzője is, aki viszont nem Gödöllőn lő. Hogy kell ezt az egészet elképzelni?
2: A Veronikával való edzés az úgy működik, hogy a kétharmadát az edzéseinek kezd helyen, és Gyenes Diáson csinálja. Az online edzéseket tudunk úgy végezni, ami elég jól működik, és a maradék edzéseket pedig együtt a Fehérúti Nemzeti Lőtéren tudjuk végezni. Én itt Gödöllőn esténként, amikor a szövetségi munkámmal végeztem, akkor tartok edzéseket a fiataloknak, fiatal pisztolyosoknak.
0: Ez fontos, ez a kulcs szó, hogy fiatal pisztolyosoknak?
2: Igen, egyrészt tényszerű, másrészt nekem fontos, hiszen nagyon nagy különbség van a világ egyik legjobb sportolójának a felkészítése között és kezdő fiataloknak a tanítása között, és ez egy nagyon üdítő különbség számomra, mint edzőnek.
0: Amikor nagyon fiatalokkal, kezdőkkel foglalkozik valaki, akkor az az egyik leglényegesebb, hogy mi az, amivel olyan vonzóvá tudja tenni a sportágat, hogy aztán benne maradjanak az ifjak, a fiatalok?
2: Igen, ezt jól mondott. Tehát a lőtérbiztonságon kívül ez a következő legfontosabb, hogy megszeressék a sportágat. Nem lesz mindenkiből világbajnok. Én ezt többször mondtam, haragszanak is rám, ezért azt is mondom, hogy nem is kell, hogy arra törekedjenek. Az a fontos, hogy megszeressék a sportágat. Ez egy olyan sport, amit 30 évig, 40 évig küzdhetnek az emberek, tehát szeressék meg, maradjanak benne, műveljék, és majd hozzák a saját gyerekeiket a lőterekre.
0: És itt Gödöllőn ez egy teljesen elfogadott hozzáállás, tehát itt nem az a lényeg, hogy valóban hozzák az olimpiai pontokat, EB-n, VB-n jól szerepeljenek, hanem itt belefér az, hogy ide valaki szórakozni jár és jól érezni magát?
2: Belefér, abszolút belefér. A gyerekeknél azért, tehát a fiataloknál azért szeretnénk mi is természetesen, hogyha később válogatottak lennének, ahogy nőnek fel a karrierjük során, de nyitottak vagyunk felnőtteknek, csúnya szóval hobbilövőknek a befogadására is, és vannak ilyen foglalkozások is, és hogyha azokból a fiatalokból, akik megszeretik a sportágat, nem lesznek válogatottak, csak hobbilövők, azzal sincsen semmi baj.
0: Hogyha már itt arról beszéltünk, hogy megszerettetni a lövészetet, akkor mivel lehet megszerettetni? Ez egy olyan sportág, ami önmagát szeretteti meg, vagy meg kell mutatni olyan oldalát, ami esetleg vonzóvá teszi a fiatalok számára?
2: Én azt gondolom, hogy a tanulás során meglátják azt az oldalát, ami vonzó lehet. Nem mindenkinek lesz vonzó, de hogyha bármilyen módon is a lőtérre került a tehetségkutató programjainkon keresztül, akkor ott azért már volt valamilyen impact, ami azt indukált, hogy na, akkor eljövök a lőtérre is megnézni, hogy milyen, tehát akkor valamilyen érdeklődés már van, tehát nem négyökről szekérrel vontatjuk be ide a srácokat, hogy tessék ezt kipróbálni. És utána már úgy minden megy magától, ugye nagyon jó a közösség, szeretnek itt lenni a srácok, jó barátságban vannak egymással, ez is nagyon fontos, én azt gondolom, és sok időt töltenek a lőtéren, és akkor a gyakorlás is könnyebben megy.

0: Gáspár Olivér edző, új edző, így fogalmaztál itt a bemutatkozásnál.
1: Igen, mert én még csak februárban csatlakoztam a klubhoz, és segédedzőként veszek részt a működésben, ami gyakorlatilag egy ilyen részmunkaidős edzői működést jelent. Kevesebb gyerekkel tudok foglalkozni, most a gyereket azért mondom, általában serdülők és ifik vannak a kezem alatt. Képes tényleg gyerekek, de azért már a nagyobb ifik már fiatal felnőttnek tekinthetők szinte, de relatíve kevés gyerekkel, most összesen 6-tal foglalkozom dedikáltan, de hát nyilván az edzés ettől szélesebb körül, tehát hogyha jönnek kezdők, vagy bárki, akivel még ezen felül foglalkozni kell, akkor természetesen rájuk nézek, de mivel csak február óta vagyok, ezért tényleg egy kezdőedzőnek vagyok tekinthető.
0: Amiután te visszavonultál, akkor volt bármilyen kapcsolatod a sportlövészettel, vagy az egész sportágban most tértél vissza? Vagy pár hónappal ezelőtt tértél vissza?
1: Több mint 20 éves távolmaradásom volt. Voltak eredményeim, és akkor ez olyan furcsa, hogy se versenyzőként sem semmifajta más funkcióban nem vagyok a sport része. Aztán egyszer csak a levők egy része elkezdett érdeklődni felém, és aztán az egyik volt sporttársam invitálására, aki korosztályban is ugye a meghatározó ellenfelem volt. Az ő invitálására csak 60 fekvő lövészetre visszatértem, ami azt jelenti, hogy évente egy-két versenyen elindulva hobbiból lövök 60 fekvőt. És ezeken a 60 fekvő versenyeken, mivel ezeknek a legjelentősebb része maga az országos bajnokság, ott ugye Matyival összetalálkoztam többször, és ő invitált, hogy mindenféleképpen folytassam segédedzőként is a lövészetnek ezt a fajta részét, ami ugye több mint 20 éves távolmaradásom után végül is elkezdődött, ami nekem azért fura, mert valójában olyan, mintha én ebből annyira kiestem volna, hogy ebből már nem nagyon van visszafordulás, mert ugye a sportág azóta nagyon sokat fejlődött. De valahogy azzal, hogy ebből a 60 fekvővel visszakapcsolódtam, és elkezdtem akklimatizálódni, hogy mik az új szabályok, milyen új felszerelések vannak, milyen új fegyverek vannak, tényleg nagyon megváltozott a sportág. Azzal valahogy egy kicsit úgy visszazökkentem, és mivel az alapja azért mind mentálisan, mind a technikát illetően, legalábbis amit az ember magából tud nyújtani technikát illetően, nagyjából hasonló, nagyon kevés változás, vagy akár ezt tekintve majdnem, hogy nulla változás van, ezért mégiscsak segített a tapasztalatom, vagy segíthet a tapasztalatom abban, hogy ezt edzőként is kamatoztassam. Hát aztán majd meglátjuk, mert ugye még annyira kevés ideje vagyok, hogy néhány eredménytől eltekintve azért még nem látjuk ezt, hogy én most mennyit tudok segíteni. De én úgy veszem észre, hogy igen, mert azért szeretik főleg a gyerekek, fiatalabbak, ha bár még az idősebbek is, ezeket a régi anekdótákat, amiket én tudok szállítani. Tehát ugye azok a régi dolgok, amik szintén egyébként vezethetnek akár egy nagyon komoly fejlődéshez is a lövészet terén, azokat én tudom szállítani, mert ugye én éltem a régi korba, és én voltam a régi kornak, annak a mondjuk az, hogy aranykornak, ami a lövészetnek ez a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, ez egyfajta ilyen kor volt, ott eleve egy nagyon nagy változáson ment keresztül a sportág, és abban szerepelni az egy más dolog volt, viszont az onnan hozott tapasztalatok, onnan hozott ilyen történetek, anekdóták, akár egyes versenyeken, akár egyes nagyon nagy versenyeken szerzett tapasztalatok, azok mind azért átkonvertálhatók a mai időszakra is, és úgy érzem, hogy ezzel végül is azért mégiscsak nagyon sokat lehet segíteni, mert ugye aki egy fiatal edző, ő már csak ebben az érában élt, ő nem nagyon harcolta végig azokat az időszakokat, amikor még úgy nem voltak normális felszerelések, lövészetes, stb. És azért az ott megszerzett tapasztalatok nagy része nem biztos, hogy egyáltalán van itt. Mert ugye ez most már tényleg egy nagyon más körülmények között folytatott sportág lett, mint akkor. És valahogy úgy érzem, hogy ez a mix, hogy belekeverjük ezeket a dolgokat, a régi idők tapasztalatait, ez mégiscsak szerintem jó és egy előrevívő dolog.
2: Lengyel Ádám vagyok.
0: Akinek Gáspár Olivér az edzője, akit kifejtette az előbbiekben, hogy még nem tudjuk lemérni az eredményét, hogy ő milyen edző. Szerinted ő milyen edző?
2: Szerintem kiemelkedő és egyedi. Nekem már nagyon sok különböző edzőm volt, és nála csúcsosodott ki mindenkinek a tapasztalata, tanácsai, és amint elkezdtem vele dolgozni, ott látszódott az én eredményeimben egy kitörésszerű javulás, úgyhogy én különösen szeretem és különösen meg vagyok vele elégedve.
0: Jobban érzed magad előállásban, vagy jobban érzed magad edzéseken, akár itt a klubban?
2: Számomra azt jelenti, hogy kvázi érzem a lövést, hogy meg tudom mondani, hogy hova ment, hogyha hiba, akkor mekkora, milyen okból kifolyólag, milyen mértékű, milyen irányú, úgyhogy számomra ezt jelenti a jó lövészet, hogy teljes összhangban vagyok, mind a teljesítménnyel, mind a puskával, mind az egész folyamattal.
0: Mert ez eddig nem volt, hogyha mondjuk belerántottál egy lövésbe, akkor nem tudtad, vagy nem tudtad, hogy miért van? Tehát, hogy most így más szemmel nézel akár az egész folyamatra?
2: Igen, most úgy gondolom, hogy jobban érzem az egészet, és eddig ez a szinte teljes tudatosság nem volt jellemző.
0: Miért jó neked itt Gödöllőn, itt ebben a klubban?
2: Szeretem mind a társaságot, mind ugye az edzői közösséget. Itt is jár a gimnáziumba, tehát még közel is van, jól megközelíthető, és tényleg nagyon szeretem minden, ami ide kötsz.

A Sporthely mai házigazdája Mategeac, azaz a Gödöllői Egyetemhez tartozó sportlövő szakosztály volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Teher alatt nő a pálma, tartja az ismert ókori latin mondás. És ezzel minden szentesi egyet is ért, rajta is van a város címerén, ami a lakosság szívós élni akarását, valamint az örökös megújulás szimbolizálja. Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában a Kurca partjára látogatunk, és bár szentes nevének hallatán sokan talán Attila hun király egykori sátorvárosára, vagy a hungarikumnak számító szentesi paprikára asszociálnak, a helyi fürdőkomplexum, valamint az 1934-ben alapított vízilabdaklub legalább ennyire a térképre helyezte ezt a délalföldi középvárost. A férfi csapat több mint 50 éve megszakítás nélkül a legmagasabb osztályban, az OB1-ben szerepel, és az előző évezred végén komoly sikereket ért el, mind hazai, mind pedig nemzetközi porondon, akár a 81-es kekdöntőre, akár a 91-es bajnoki ezüstre gondolunk. Az igazi hírnevet mégis a 90-es évek legendás női csapata szerezte a klubnak, amikor 1993-ban első és máig egyetlen magyar női alakulatként felült Európa trónjára. A gárda magja alkotta a 94-es világbajnok válogatott gerincét, és zsinórban 7, összességében pedig 11 bajnoki elsőséggel örökre beírta magát a magyar vízilabdázás aranybetűs történelem könyvébe. A dr. Tóth Gyula vezetőedző, valamint a Stieber Mercedes fémjelezte, és a tragikusan korán elhunyt Sipos Edit vezette, a Siposikreket és a Tóth testvéreket, az ugyancsak ideje korán égi pályára lépett Vince Editet is magába foglaló csapatban, olyanok pólóztak, mint a megdöntő hőse, a kapus Huf Zsuzsanna, vagy Rónaszéki Ildikó, Rafael Irén, Szamosi Csilla, Erdőháti Nagy Anett, Debreceni Beáta, Kádár Noémi, Pengő Ágnes, vagy Verbo Aliz. Az ő örökségük nyomában indulunk most el, házigazdánk pedig egy nem kisebb egykori center, a 2008-ban Pekingben olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes, BL-győztes és sokszoros magyar bajnok Kis Gábor, aki jelenleg a Szentesi Vízilabdaklub szakmai igazgatója. Tartsanak velem!

0: Ez tehát a sporthely, Szentesen vagyunk, itt ahol most megálltunk, az egészen pontosan a Sipos Edit szobra, és tényleg egy picit emlékezzünk 94 Róma világbajnokára, a 93-as szentesi meggyőztes csapat 10-szeres magyar bajnokára, tényleg hatalmas űrt hagyott, és hát a szentesi vízilabda azóta is ennek az emléknek tiszteleg, tehát ezt a terhet, vagy ezt az örökséget kell cipelnetek? Milyen így most a mai világban egy kisvárosi vidéki vízilabda klubot vezetni?
1: Hát először is örülök, hogy itt vagy, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, nagyon szép múltra tekint vissza amúgy a szentesi vízilabda, női oldalon meg még extra teljesítményekre és nagyon nagy dolgokra. Holott a férfi oldal is, hogyha visszatekintünk tényleg a nagy távolba, akkor ott is, hála Istennek, nagy olyan dolgok történnek, amire lehet büszke a Szentes városa. És igazából ezt lehet teherként is felfogni, attól függ, milyen nézőpont, meg honnan nézzük. Én azt gondolom, hogy az időszakokat és a korszakokat nem lehet összehasonlítani. Teljesen más körülmények vannak most, meg más körülmények voltak azokban az időszakokban, amikről most beszélünk, de én mindenféleképpen ezt pozitívként látom, tehát nagyon jó dolog, hogy ez van, ez a múlt, mint a nem lenne. Úgyhogy szerintem ez nem teher, hanem inkább büszkeség.
0: És ha már ugye a férfi sikereket említett, hogy komoly kek sikerek, nemzetközi kupában, magyar bajnokságban nagyon szép eredmények, ezt tudod inkább hasznosítani, bár ez gyanítom, hogy ma már, hanem is irreleváns, de tényleg csak történelem, vagy a te saját játékos múltadat, hiszen azért ugye te is szép sikereket értél el, és nem csak Szentesen, hanem az országban nagyon sok helyen.
1: Hát igazság szerint a Szentes Vízilabda Klub múltjára szakmailag nem azokat a dolgokba kapaszkodom úgy bele, amikor irányítom szakmailag a klubot, hanem abban, amit én éltem át. Leginkább abban tudok ilyenkor hasonlatokat húzni, vagy esetleg döntéseknél támaszkodni olyan dolgokra, hogy voltam olyan szerencsés, hogy hosszú ideig játszottam klubokba, nem egy klubba játszottam le az életemet, hanem nagyon sok klub építkezésében, vagy több klub építkezésében része voltam, kezdve egy Egertől, ahol a nulláról építkezett egy klub, és végül magyar bajnok lett, vagy egy Szolnokról, ahol úgy szintén a bajnokság alsóházából indult el az építkezés, és végül a világ legjobb csapata lett. Sokszoros magyar bajnokként, meg BL győztes tapasztalattal azért ezeket úgy tudom továbbhozni. Meg olyanban is volt részem, mint a Vasasban, amikor például egy nagyon jó csapatba érkeztem meg, mint játékos, és ott hozni kellett a profi szinten elvártakat, és hála Istennek maximálisan sikerült ezeket teljesíteni, vagy helyjel közel maximálisan. Úgyhogy ezekre a tapasztalatokra szoktam amúgy támaszkodni, amikor valamit dönteni kell, vagy valamilyen úton el kell indulni. Nyilván nem csak döntéseken múlik az, hogy hova fog jutni egy klub, hanem nagyon sok múlik amúgy a környezeten, a lehetőségeken, és nyilván profi sportról beszélünk, ahol napi 6-8 óra munka van egy sportolónak, ezért nyilván van ennek egy anyagi oldala is, és azokban a klubokban, amikről most beszéltem, az építkezésben azért megvolt ez az oldala is, az egyik pillére az építkezésnek. Ez mindig más és más, tehát ezért nehéz ezt összehasonlítani. Itt a Szentesen is megvannak ezek a pillérek, de nyilván nem olyan nagyságrenddel, mint az előző említett kluboknál, úgyhogy vannak sajnos azok a helyzetek, amikor az anyagi lehetőségek meghúzzák a felső határt.
0: És ugye elvárásokról és eredményekről beszéltél, és erről már beszélgettünk, mielőtt bekapcsoltam a felvevőt, hogy azért itt Szentesen mindenki is ért a vízilabdához, és elvárások talán a múlt miatt mindig is voltak, vannak, lesznek. Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű ezeknek megfelelni, vagy mennyire reálisak egyáltalán az, hogy tényleg itt az egész város tudja pontosan, hogy mi a teendő, aztán amikor esetleg nem úgy alakul valami, akkor nyilván jön itt a kritika rendesen.
1: Hát nyilván, ez egy jó dolog amúgy, hogy Szentesen egy ilyen nagy múltja van a vízilabdának, és mivel egy majdnem 100 éves klubról beszélünk, azért ez egy tök jó dolog, hogy itt mindenki érintkezett a vízilabdával. Tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül 10 emberből 7 biztos valamennyi ideig vízilabdázott. Valaki egy hétig, de valaki meg 20 évig, és nyilván aki egy hétig vízilabdázott, az is hasonlóképpen ért a vízilabdához, és ezt a szó pozitív oldaláról mondom, mind aki 20 évig. Szóval a kritika az van, hála Istennek pozitív is, de ugyanúgy ezzel együtt jár a negatív kritika is. Megfelelni, azt gondolom, hogy igyekszünk, nagyon-nagyon szeretnénk megfelelni, de azt is tudom, hogy mindenkinek nem lehet megfelelni, de igyekszünk ezt a klubot, és én, mint nem szentesi, igyekszem ezt a klubot szakmailag úgy irányítani, hogy tényleg erre büszke lehessen majd minden szentesi, és ahogy eddig is méltóan, amikor arról beszélünk, hogy Szentes, akkor mindig az első három mondatban előkerül az, hogy vízilabda, hogy ez ugyanígy legyen a jövőben is. De tény, hogy nem egyszerű a helyzet most jelen helyzetben.
0: Szentesen életérzés a vízilabda, mennyire érzi Szentes városa magának ezt a csapatot, milyen támogatást kaptok a várostól?
1: Hát igazság szerint ez egy nehéz helyzet, nyilván nem tudjuk azokat a támogatásokat megkapni, ami ezt biztonságosá tudná tenni a klub működését. Én azt gondolom, hogy ezért nem kell sajnálni minket, de tényként közlöm azért azt is, hogy gyakorlatilag sokszor a túlélés a cél, és hatalmas túlélő sónak tartom amúgy az elmúlt éveknek az időszakait. Itt vannak az OB1-es csapatok. OB1-es csapatok azért kellenek egy klubhoz, és Szentesen azért kellenek, mert az OB1-es csapatok mutatnak egy irányt, egy olyan lehetőséget, egy kiugrási lehetőséget esetleg, és egy olyan környezetet, hogy a sportolók, akik az utánpótlásban nevelkednek, akikbe bővelkedünk női és férfi oldalon is, hála Istennek, az elmúlt években sok válogatott meghívó érkezett. Az OB1-es csapat ez egy olyan fontos része ennek az egésznek a működtetésének, hogy fiatalon kipróbálni magukat az OB1-be, elkezdenek hamarabb egy olyan környezetben lenni, aminek köszönhetően gyorsabb a fejlődésük, meg a tapasztalásuk. Szinte kihagyhatatlan az OB1-es szereplés, és az ilyen magas szintű verseny kihívása ahhoz, hogy egy játékos jól tudjon sportolni, de az is tény, hogy egy OB1-es csapatot fenntartani nehéz. Tehát, ahogy mondtam, profi játékosok napi 6-8 óra edzéssel, sajnos a csekket szeretetből nem tudják ők se befizetni. Nagyon lojális sportolóink vannak, és nagyon szeretnek itt lenni, de tény, hogy vannak azok a választási helyzetek, amikor az élete való, vagy 20 éves játékos azt építi, hogy majd hogy fog élni, és hogyha elvisz az életéből 30-35 évet a sport, akkor ezek komoly döntések. És ennek a fenntartása egyre nehezebb. Szponzorok keresésére, a szponzoroknak a beáramlása most a sportba az nagyon nehéz. Ugyanúgy a városi oldalról is nagyon nehéz egy ilyen helyzetben most extra szponzorációs lehetőségeket találni. Ebben mélyebben nem is szeretnék most így belemenni, mert sok minden függ sok mindentől, de jelen pillanatban azért azt látom, hogy mindig úgy gondolkodunk, hogy próbáljuk meg azt az évet, meg maximum a következőt látjuk, de sokba kerül az OB1-es csapat. Viszont, ahogy mondtam, szükséges luxus, mert amennyiben nincsenek OB1-es csapataink, akkor azok az utánpótlás játékosok, akik Istennek nem kevesen vannak, hogy szeretnének jó vízilabdázók lenni, szeretnének válogatott játékosok lenni, vagy szeretnének egyszerűen tényleg a legmagasabb szinten vízilabdázni, azoknak a játékosoknak óriási szükségük van az OB1-es szereplésre.

0: És egyébként már az edzésről beszéltünk, azért a háttérben már zajlik az edzés, és hát gyakorlatilag az utánpótlás és a felnőtt csapatok folyamatosan edzenek itt a létesítményben. De akkor ha már a létesítmény, egy picit hozzuk ide a hallgatókat, kérlek, és ugye nekünk megvan az a luxus, hogy ha körülnézünk, akkor látjuk ezt a fantasztikus strandot, egy nyitott komplexumot, ahol most már talán egy kicsit kisebb az élet, de ugye csúszdák, élményfürdők, termálvizes fürdők, és azért itt is van mellettünk egy úszómedence, illetve a háttérben az impozáns fedett medence. Kicsit segítsünk, kérlek, hogy mit látna a hallgató, hogyha most itt lenne velünk.
1: Hát igazság szerint nyáron amúgy ez az egész nagyon pezseg, most már így vége van a nyárnak, kifejezetten nyugodt a légkör, de például az üdülőközpont és a város, aki üzemelteti ezt a komplexumot, ez pedig nagyon jó dolog, mert rengeteg csapat nagyon szeret ide jönni, és azért, mert gyakorlatilag itt a háta mögött látható kis házakban tudnak vendégeskedni, egy köppenybe és papucsba átmennek az edzésre, és itt van a konditerem. Tehát minden adott, itt van a büfésor, tehát hogy maga a környezet és a hely, az tényleg egy fantasztikus és kivételes adottságokra rendelkező hely egy edzőtáborra vágyó csapatnak. És valamilyen szempontból azt gondolom, hogy talán még páratlan is, mert tényleg rengeteg csapat jár ide hozzánk. Úgyhogy ez köszönhető például az időkrosszpontnak és a városnak, emellett meg köszönhető a vízilabda klubnak. Ez, azt gondolom, hogy ez a kettő együtt kézben jár, és az lenne a legfontosabb, és azt tartom fontosnak, hogy ezt így értékelje mind a két fél. Mert hogyha van egy ilyen szép komplexum, ami a város részéről egy nagyon nagy dolog, hogy ezt működtetés fenntartja, illetve a vízilabda klub oldaláról, meg a vízilabda múltjával való egész így teljes, mert ezek a csapatok meg azért is jönnek ide, mert velünk tudnak együtt dolgozni, meg amik a csapatainkkal tudnak együtt edzeni. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik sem működik a másik nélkül.
0: És egy biztos, hogy tényleg ezt az egész életérzést, ezt az egész szentesi feelinget, magát a környezetet, talán egyetlen másik budapesti klub biztos, hogy nem, és talán még a Margit szigetnek sincs ilyen feelingje, mint itt most, hogyha körülnézünk, de egy biztos, hogy részben ezért is olyan a szentesi vízlabda múltja, amilyen.
1: Hát az biztos. Nyilván az a baj, hogy változtak az idők, de emlékszem én is, hogy még milyen volt itt a Sastorna Szentesen, és a Sastorna az egy ilyen jó vízilabdás esemény volt, aminek igazából a vízilabda volt a habatortán, de amúgy minden másról is szólt a kikapcsolódásról, és közben egy jó hobbi vízilabdáról, ami miatt nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a múltat azért valamennyire meg kell tartani, mert még mai napig jönnek azok a középkorú, még talán fiatal sportok, akik Sastornán vehettek részt, és nem arról beszélnek sokszor, hogy emlékeztek, milyen mérkőzés játszottunk bent a utoljára, vagy milyen meccsünk volt bent a fedetbe, és mekkora hangulat volt, hanem hogy emlékeztek a Sastornára. És ezért nagyon fontos, ugye a Szentesnek van nagyon nagy múltja, és például OB2-es csapatot is felvonultat a Szentes, és igazából nekem ahhoz a csapathoz nincs sok közöm, viszont nagyon támogatom azt, hogy van még mindig egy olyan mag, akik ebben az időszakban nőhettek fel, és azért is szeretném azt, hogyha ahol lehet őket támogatjuk, mert mindig meg kell maradnia azoknak az embereknek, akiknek ilyen élményei vannak a szentesi üdülőközponttal és a szentesi körülményekkel kapcsolatban, akik majd tovább viszik ennek a hírét. Nem kell ahhoz mindenféleképpen vérprofi sportolónak lenni, az, hogy itt Szentesen még mindig vízilabdásnak érezze magát az ember.
0: Folytassuk a sporthelyünket, és egy picit beszélgessünk a strandéletről, hogy a következő partner, amit mellettem ül, most már Brávik Fruzsina mondta, és ugye Fruzsi, te az egyik olyan szakember vagy most itt a szentesi vízlabda csapatnál, aki nem mondom, hogy nem szentesi kötődésű, de nem szentesi eredetű, és éppen azt mondtad el nekem az előbb, hogy téged pontosan az életérzés hozott vissza, ide jöttél játszani még annó egy évre, és akkor ez egy örök szerelem lett, és amikor lehetőséged adódott, itt vagy ismét edzőként, és melyik csapatokat is viszed pontosan?
2: A gyermeklány csapatnak vagyok most a vezetőedzője, és egy ilyen A2-es csapatot viszek még emellett ebbe a szezonba.
0: Az 1990-es évek vége legendás volt Szentesen, a 2010-es évek, amikor te játszottál, azért még akkor is más volt. Mennyiben más a mostani vízilabda, vagy ha már ugye gyerekekkel, fiatal hölgyekkel dolgozol, mennyire nehéz most egyáltalán a gyerekeket rávenni, vagy mennyire vannak tisztában, hogy milyen örökséget

0: kint gyakorlatilag a strandon, a büféknél, és hát tényleg az ember körbenéz, és csak elképzeli azt, hogy itt milyen nyüzsgés tud lenni, és egyébként potyognak a gesztenyék, tehát gesztenyefáról beszélünk. Tehát maga az életérzés, ez téged megérintett, legalább ezt a mai gyerekek átérzik?
1: Szerencsére azokra a gyerekekre ez nem vonatkozik, mert mindig mondom nekik, hogy ők az én kis hétköznapi hőseim. És mindig kiemelem, hogy például az osztálytársaitok, na most biztos otthon valami képernyő magadnak, de legalább ebbe a 2-3 órába itt vagytok, és mégsem azt, és tényleg kis hétköznapi hősöknek hívom őket. Nagyokat szoktak ezen mosolyogni. Igen, ahogy mondtad, ez az életérzés, ez muszáj Sipos Editet idéznem. Óriási legenda, akár csak az én szemembe is. Még dunaújvárosiként is voltam a csapattársa, és anyukának hívtuk. Tehát gyakorlatilag mindenki nagyon felnézett rá, hogy a liget a szentesi uszoda. Tehát az az igazi. És ez tényleg abszolút így gondolom, mint mondjuk úgy bevándorló szentesre, hogy mai gyerekek, ahogy kérdezted is, nem gondolom, hogy tudják, viszont ahogy elmegyünk és elutazunk, és másról más uszoda, akkor azért fogták feltenni a kérdést, hogy hát itt csak ez van, vagy itt csak egy uszoda, vagy egy medence van. Mert hogy megmondom őszintén, nekik az a normális, hogy itt termálmedence, ott termálmedence, tehát tele vagyunk a jóból, és ez nem olyan természetes. De a szentesi gyereknek addig az, amíg nem néz körül.
0: És ha már a kurszót mondtad, a szentesi gyerek, és főleg a szentesi kislányok, mi van itt egyébként, nem tudom, a vízben, vagy a levegőben, hogy azért az elmúlt 30 évet nézve a hölgyek, a lányok, a fiatal gyerekek, sokkal ügyesebbek a lányok, mint a fiúk. Tehát mi van itt a szentesi lányokban, és milyenek most a szentesi lányok?
1: Nagyon büszke vagyok arra, hogy gyakorlatilag minden évben elmondhatjuk, hogy az országos gyereksérülő ifjúsági korosztályokban első 4 helyezetben szinte kivétel nélkül minden évben ott tudunk lenni. Ami óriási büszkeség, természetesen így a tehetséges nagyobb klubok elviszik a kislányokat, de hát ez a dolguk, örülünk, hogy kinevelünk ennyi tehetséget, és nem nagyon tudom a választ, megmondom őszintén, hogy vajon ez miért lehet, hogy a lányok ügyesebbek.
0: De azért most már csak nem egy emberöltót, ez így van, tehát lehet, hogy a genetikában is benne van, és tényleg, ahogy említetted is, Szentes mindig arra volt híres, hogy egy fantasztikus utánpótlás képző központ, tényleg a tehetségek kijönnek, és hát ez a cél valamilyen szinten minden vidéki kisklubnak, már ha nem megbántásként ezt a kisklubot mondhatom is, hogy kineveljenek olyan játékosokat, amelyektől a csapatok, a magyar csapatok, és nagy isten, majd a végén a magyar válogatott jobb lesz, már pedig azért a magyar vízilabda női szinten is és férfi szinten is ott van a világ élvonalában, nagyon régóta és remélhetőleg még sokáig.
1: Igen, mindenféleképpen azt gondolom, hogy a legnagyobb büszkeségünk az lenne, hogyha tényleg a magyar válogatott felnőtt szintjében látnánk egy-két tehetséget. Várható is, és tényleg öröm látni a tévében Horváth Zsófi, Horváth Luca, most már Fradi, Eger nagy csapatokban játszanak, és nagyon-nagyon remélem, hogy ez még több 10 év múlva is így lesz.
0: Azt hiszem, van nagyon sok olyan név a magyar vízlabdában, ami nagyon jól cseng, szerintem a Zandt-Leitner az pontosan ilyen. Zandt-Leitner Krisztinával beszélgetek most már a felnőtt női csapat edzőivel, akár a jelenkori vagy a bármikori eredményektől függetlenül, azt hiszem, hogy a szentesi vízlabdát, Szentest és a vízlabdát együtt meghallja, akkor valószínűleg csettint és elismerően gondol. A szentesi vízlabdának részese lenni, azt hiszem, hogy ez számodra is egy nagyon nagy megtiszteltetés.
2: Igen, én már abban az időszakban jöttem először ide Szentesre, amikor toppon volt az egyesület, meg a női vízilabda, úgyhogy még inkább átérezhető volt az, ami most is, csak egy kicsit más helyzetben van most az egyesület. A tradíciók azok egyértelműen elvitathatatlanok. Amikor én itt játszott Tóth Gyula vezetésével, ugye bajnok csapat volt, Becket nyertek, tehát mindenképpen ide jönni, játszani egy nagy kihívás volt, bárhol is játszottam az országba. Majd azért változott, átrendeződött a női vízilabda, új csapatok alakultak, és fokozatosan erősödött ez a női mezőny, amit úgy hát a 10-es évek közepéig Szentes tudott is tartani. Ami mindig is megmaradt, az az utánpótlás, és az, hogy a idejáró fiatalok, szerintem nincs olyan család, ahol nem ismerték meg az uszodát, akár lány vagy fiú vonalon, úgyhogy valamilyen szinten a városnak egy nagy-nagy büszkesége ez az egyesület, és hát nyilván próbál lépést tartani azzal a kijelezett mezőnnyel, ami az egész országban van. A női vízilabdát tekintve egyre több csapat van, egyre több lány érzi úgy, hogy elkezdi ezt a sportágat, aminek nagyon örülünk. Viszont ugyanakkor találunk olyan nehézségeket, ami mondjuk más sportágakban is megvan, hogy tudjuk megtartani a gyerekeket a sportágban.
0: Örülök, hogy említetted azt a legendás csapatot, ugye 93-ban volt meg elsőként és eddig is egyedüléként

0: Női vízlabda csapatként Beckett nyert a Szentesi vízlabda csapat, ugye 93-ban annak a meggyőzte csapatnak a magja alkotta a 94-es római világbajnoki címet szerző magyar csapat névsorát, és ugye hát sajnos azóta ketten is elmentek abból a legendás csapatból. Mennyire érzik most át, hogy gyakorlatilag ennek az örökségével kell együtt érnetek, hogy itt azért volt egy nagyon-nagyon legendás vízlabda csapat?
1: Nyilván teherként nem szeretném, hogy érezzék, mert ahogy említettem, annyira megváltozott a világ, és egyre több helyen érzik azt, hogy fontos a női vízilabda. A 90-es években pedig azért 6-8 csapat volt az országban. Nagyon hamar időbe kezdte el a csapatát szervezni a Szentesi Klub. Nyilván ez hozzátartozik, hogy a férfi csapat is egy jól szervezett egységben volt, és a vezetőjük, dr. Tóth Gyula látta ennek a lehetőségét. Így maga a létszám, az uszodai lehetőségek oda repítették, hogy ilyen kiemelkedő eredményeket érjenek el. A mostani viszony teljesen más. Én örülök annak, hogy az utánpótlásba föl tudjuk venni a versenyt a budapesti csapatokkal, és semmiképpen sem szeretném úgy érezni, hogy teher legyen, inkább az, hogy hova lehet eljutni, hogyha sok munkával és egy ilyen egységes játékkal, szervezettséggel tudunk megnyilvánulni hétről hétre.
0: És ugye, ha már említette dr. Tóth Gyula, Gyula bácsi éppen napokban ünnepelte a születésnapját, ráadásul akkor annak a csapatnak talán a legnagyobb sztárja mindenkinek a szemében Stieber Mercedes volt, ugye, aki kétszeres világ és Európa bajnokként az egész világot bejárta, de a csapat nagy része akkor, és ha már említetted a szentesi utánpótlást, azért akkor szentesi fiatal vagy szentesi kötődésű fiatal volt, és úgy szerepeltek a válogatottban. Tehát tényleg a szentesi utánpótlás különösen lányvonalon az mindig is az ország élvonalába tartozott.
1: Igen, így van. Merci akkor vendégjátékosként volt itt, de tényleg rajta kívül, egy-két játékoson kívül mindenki szentesi volt. Még a 10-es években, amikor itt edző voltam, akkor is sikerült eljutni a negyedik év végére, hogy azért 12 szentesi volt a csapatban, és ez egy örvendetes tény, mert gyakorlatilag úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb motiváció egy városért küzdeni, mint össze-vissza utazni a világba, és egy-egy év alatt kell megmutatni, hogy be is kell illeszkedni, jó is vagyok, odavaló vagyok, és egy bizonyos kötöttség az nem volt baj a sportágban, mert egy csapatépítés azért nem 10 hónap, hanem 2-3 év, hogy igazán egy magas színvonalú csapatot tudjunk összehozni, akik ennek a tagjai igenis átérzik, hogy miért küzdenek, és a város miért áll ki mögöttük.

0: Ez itt még mindig a Sporthely, és még mindig Szentesen vagyunk, és mellettem pedig most már Somogyi Balázs, a felnőtt férfi csapat edzője. Nem egy könnyű helyzetben érkeztél a csapathoz, és most nem is feltétlenül sikerült úgy a szezon kezdete, hogy azt szerintem szerettétek volna, de hogy néz most ki a férfi vízilabda Szentesen, hiszen azért nagyon-nagyon régóta nagy hagyományai voltak, nálatok is a fiúvonalon voltak jelentős sikerek még a te idődben is, most azért egy picit nehezebb, vagy én ezt rosszul látom?
1: Teljesen igazad van ebben, sajnos ugyanúgy látjuk a helyzetet, hogy nagyon nehéz, és én már évek óta úgy látom, hogy ez a klub erőn felül teljesít, mind a férfi OB1-ben, vagy akár a nőiben, tehát hogy ebben a nagyon anyagias világban egy ilyen kisvárosnak, ami ráadásul nem is megyeszékhely, nagyon-nagyon nehéz, nehezek a mindennapjai, és ezért vagyok rettentő büszke az elmúlt évekre is, hogy sikerült mindig olyan csapatot kialakítani, attól függetlenül, hogy a dráguló világban a költségvetés nem nagyon sikerült ugye föntebb tornázni, pedig rengetegen dolgoztak ezért, és akik ebben részt vettek, vagy akik most is támogatják a klubot, azért nagyon nagy köszönet jár, de ennek ellenére azért minden évben sikerült egy szerethető hajtós csapatot összerakni, ami úgy tud játszani, hogy még mindig megvan az a szentesi feeling, úgymond, hogy idejönni senki nem szeret annyira, mert egy-egy bravúr minden évben benne volt, benne van, és remélem, hogy benne is lesz.
0: Általában azért a csapatok nem szeretnek Szentesre jönni vendégként. Nyilván a környezet maga az impozáns, hiszen még mindig itt ülünk a nyitott medencék mellett, illetve az élményfürdőben, a parkban, és hát tényleg visszaadhatatlan az a hangulat, ami azokat fogadja, akik ide jönnek, és ezt tapasztaltam, hogy igenis a magyar vízilabdán belül azért Szentesről, az aktuális eredményektől mindig is függetlenül mindenki szuperlatívuszokban és hatalmas nagy tisztelettel beszél.
1: Igen, ez abszolút jó érzés, és kapunk jó pár pozitív visszajelzést ezzel kapcsolatban. Eljutottunk az évek alatt oda, hogy szinte minden adott itt. Tehát, hogy egy helyen megvan nyitott medence, fedett medence, most már van egy rendes konditermünk is itt bent a úszoda területén belül. Nem véletlen jön ide jó pár csapat nyáron is edzőtáborozni, úgyhogy szerintem ez a komplexum úgymond abszolút ki tudja szolgálni egy első osztályú csapat, vagy akár több első osztályú csapat kívánságait is. És igen, nyilván a környezet, az a meglévő szurkolói bázis, akik minden hazai meccsre kilátogatnak és buzdítják a csapatot, az mindig egy különleges hangulatot teremt minden mérkőzésnek, akár legyen az akár utánpótlás mérkőzés is. Nyilván van egy anyagi része, ami sajnos az élsportnak megkerülhetetlen része, de emellett ott van az is, hogy egy jó példát teremtsünk most például a felnőtt csapatban azzal, hogy edz az a felnőtt csapat, minél több utánpótlás játékos lehetőséget kap, nem feltétlenül meccseken, de edzéseken, hogy a felnőtt csapattal edzenek, hogy igenis lássák a célt, és lássák azt, hogy hiába fejezik itt be a középiskolát, még akár mielőtt főiskolára vagy egyetemre mennének, akkor is még egy pár évig erősítsék a csapatunkat. Ugye ez a másik nagyon nehéz része itt, hogy nincs se főiskolánk, se egyetemünk, és hiába van tehetséges utánpótlás játékosunk, nagyon nehéz megtartani, mert edzőként én is abszolút támogatom azt, hogy nem lehet egy lábon állni, tehát nagyon fontos az élsport, de nagyon fontos mellette a tanulás is.
0: Mellettem most már Horváth Tamás, aki kapusként vált legendává itt Szentesen, és azért Magyarországon, hogyha azt mondjuk, hogy vízilabda és kapus, akkor azért a konkurencia sosem volt kicsi, és azért legendás kaposaink voltak, vannak és remélhetőleg lesznek is. Ráadásul te most kapus edzőként is dolgozol, illetve a gyerekeket edzed. Mi volt könnyebb, a kapuban állni és mondjuk a bejövő labdákat hárítani, vagy a mai fiatalságnak átadni mindazt a tudást és tapasztalatot, amit megszereztél az évek alatt?
2: Nagyon nehéz erre a válasz. Mindkettőnek megvan a nehézsége, meg a szépsége is. Védeni mindig is nehéz volt, hiszen akkor az aranykorát érte a vízilabda, és tényleg világsztárok ellen játszhattunk. Átadni nyilván egy nagyon nehéz dolog, hiszen az ember fejében van egy gondolat, hogy hogyan is kellene csinálni, de ezt rá kell applikálni a gyerekeknek. Az alkatára, stílusára, látva azt, hogy az izomzatuk milyen típusú, dinamikusabb, esetleg lassabb az izomzatuk, és azt szerint kell alakítani náluk a technikájukat.
0: Egyébként te személy szerint miért lettél kapus, vagy manapság hogy lesz valakiből kapus?
2: Az én időmben jó kérdés, az én gondolatom az volt, hogy azért, mert rosszul úsztam. Aztán lehet, hogy az edzőm egyébként látott valami mást bennem. Én a legelejétől kezdve a kapuba kerültem, valószínűleg jól mozoghattam, ezért nem is próbáltak ki máshol, úgyhogy én a pályafutásom legelejétől kezdve én kapus voltam. Most egy picikét próbáljuk tudatosabbá tenni azt, hogy a kapus kiválasztás milyen szempontok alapján működjön. Nyilván itt alkati dolgokat nézünk, hogy hosszú végtagok legyenek, az izomzatát nézzük, a reflexeit nézzük, egyáltalán érzéke van-e, ha beáll a kapuba, akkor bár a technikája nem jó, mégis érzékkel nyúl a labdához, és az, hogy a labdától ne féljen, az egy alapkövetelmény.
0: Azt mondtad némiképp viccesen, mert úgy gondoltad, hogy te rosszul úszol, azért nyugtassunk meg mindenkit, hogy igenis a mai gyerekek is kapus vagy nem kapus, itt azért nagyon-nagyon kemény melót tesznek bele ebbe a sportba a gyerekek.
2: Borzasztóan kemény munkát végeznek. Én is ugye a gyerekcsapatnál vagyok, ők 12-es, 13-as születésű srácok, és ők minden nap délután itt vannak, heti kétszer szárazföldi edzésük is van. Ma hajnalban reggel 6-kor edzettünk, vasárnaponként meccs van, borzasztó kemény munka van, és szinte napi szinten el kell, hogy mondjam nekik, hogy mit ér az a munka, amit ők letesznek az asztalra, mert azért valljuk meg a mai világban. Sajnos nem az a dicsőség, hogyha valaki hatalmas munkát tesz le az asztalra, hanem ha esetleg valamelyik telefonos játékon több pontja van, vagy magasabb szintre ér el. És ezeket a dolgokat tudatosítani kell a srácokba, hogy erre legyenek büszkék. Hogyha borzasztóan fáradt egy edzés után, akkor arra legyen büszke, mert akkor nagyon jól dolgozott, és bizony annak meg lesz a foganatja hosszú távon. A srácoknak, illetve a szülőknek is el szoktam mondani, hogy bár a vízilabdában, hogyha egy gyereket lehoznak vízilabdázni, akkor sokszor az a kívánalom, hogy olimpiai bajnok legyen belőle, hiszen egy sikersportágról van szó. De nem lehet ez a cél, hiszen ez egyrészt annyira távoli, hogy napi szinten küzdeni érte nem lehet, egyszerűen kifárad benne az ember. Lépésről lépésre kell haladni. Amikor lejönnek, akkor egész egyszerűen szeresse meg a közeget, érezze itt jól magát, a szülőnek legyen az a fejében, hogy jó helyen van, hogy egészséges gyerek lesz, barátokat szerez, hogy világot jár. Az, hogy valaki tovább is viszi, és OB1-be kerül, netán válogatott, és a válogatottan még el is ér valamit, és persze, hogyha valakinek nyitva áll az ajtó, akkor tolja tovább, és eljuthat az olimpia aranyére mégis.
0: Azt mondják, a név kötelez, és persze a hagyományok is. Márpedig a magyar, valamint a szentesi póló történelem bizony magasra tette a lécet az évtizedek során, de szerencsére a vízilabdában dolgozók mindent meg is tesznek azért, hogy a következő generációk is hasonló sikerek útjára léphessenek. Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Szentesi Vízilabda Klubhoz látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nyágúi Gergely, viszont hallásra!
3: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Try hard.

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na kérem, egy jó reggelt mindenkinek, 4 perce 6 óra után járunk, és október 6-át üljük meg, amikor ugye kedden nagyon kellemes reggelt kívánunk mindenkinek, Nemzeti Sportrádió és Sport Reggel, ugye ez így egyben. Szóval mindenkinek nagy szeretettel kívánjuk a legjobbakat mára, egy olyan 11 fokkal tudunk ma kezdeni, 50-nel kell haladni a fővárosban mindenhol, senki ne próbálja túllépni a megengedett határértéket, és lesz egy ilyen 20 fok is délután, itt van Márk Erdenyvág, szia Márk, jó reggelt!
2: És a 20 fokkal arányosan jó reggelt nő a sebességkorlát.
1: Ezt mindjárt megbeszéljük, és Gyúta Gergely is itt van, hello Gege!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: No, kérem szépen, hát külön életet él ugye bár Gege haja, tehát négyen vagyunk most a stúdióban, és 0630 55 55 605 az elérésünk. Gyerekek, a hajra jut eszembe, egyébként van egy haj, Gege, nagyon kedvelek, de azért minden tisztelet.
3: Kukurája.
2: Igen, hát, sok mindent elmond.
1: És erről beszéltünk most az előbb, hogy van egy ilyen jó értelembe vett, hogy mondjam, ikoni utánzás, tehát valaki tetszik valakinek, valaki inspirál, és akkor olyan akar lenni. Ugye beszéltünk itt, előbb ugye hallottuk a Cosmixot, akik úgy gondolták, hogy a Scootert akkor megoldják magyar. Volt ilyen Bonanza Banzai, Depeche Mode, nem menjünk nagyon messze, ugye, tehát aztán ugye Tóth Vera nagyon Cserháti Zsuzsás volt, és, de ez egy jó értelembe vett történet, ugye, és hát te pedig, ugye, ezzel a hajjal kukurellára akarsz?
3: Pontosan.
2: De tényleg hát, fogod is addig növeszteni?
3: Hát, hogyha már ikonikus alakok, és Real Madrid, és végre a spanyol válogatott.
1: De hogy ikonikus, és Real Madrid?
2: Hát, hogy jön össze ez a egy mondatban, ez a két
1: tökéletes. Igaza van, most itt azért nagy kemény a felállás. Még a gangsta kéne ide, mint atletikus, akkor lehoztatok volna a szerepeket. Szóval jó reggelt, hello fiúk, hogy vagytok?
2: Jó reggelt.
1: Hogy vagytok, hogy indult a reggel?
3: Kicsit hűvösen, de jól keltem.
1: Könnyen ez a kelés?
3: Nekem nagyon. És hosszú idő után, képzeld el, hosszú idő után 2 éves lesz a kisfiam, és végre átaludta az estét.
2: Most hosszú. Először?
3: Hát nem most először, de hosszú idő után.
1: De ez egy nagyon rövid állapot, csak szólok.
3: Bízom benne, hogy megindultunk valamire. Egy pozitív irányba megindult.
1: Tegnap egy kedves barátom, hívjuk Lacinak, de csak azért, mert így ez a neve. Hívott, és aztán videót is kajáltunk, és videót is mutatott, és gyönyörű kislánya van, imádja, szereti Stellácskát, és én is nagyon kedvem, és azt mondja, nézzek, itt van, imádom a lányom, milyen szép, és egy kép, illetve videó éjjel 1 óra. És énekel a kislány, ilyen, nem tudom milyen gyerek, már elfelejtettem gyerek dalokat, a mondokákat, aztán éjjel, nem tudom, 4 óra 10, most nem, gügyögőbe hívja apát, az, hogy ez, a szülői lét, ez mindig elmondom, ez egyik legkeményebb dolog a világon, és ráadásul nincs felkészítő tréning.
3: Semmi.
1: Tehát szülő leszel, nyilván mindenki elmondja, te szülőd, meg láttál, meg filmet, meg úgy érzed, meg az tapasztalsz, és akkor már, akkor jön egy pillanat.
3: Jött.
1: Nálatok hogy van ez?
2: Hát nálunk még sehogy.
1: Na de nem, hát fejben azért rá kell készülni.
2: Már készülök majd fejben, persze 2-3 éven belül, ha majd.
1: Ez az!
2: Úgy alakul.
1: Tervezni?
2: Mert miért ne?
1: Így van.
2: Persze.
1: Medvegyeb is megtervezte, hogy mi van. Tegnap láttátok, mit történt Gyokóval? Most azért összeült ott hol tesz, Tokióban? Peking, bocsánat. Hogy összeült ott a bizottság, és akkor mi legyen, akkor kizárjuk, ne zárjuk ki. Ha valaki lemert volna róla, nézze meg, Gyokovics játszott elődöntőt Medvegyevvel Pekingben, és hát, visszajött egy laszti, és akkor ott Medvegyev kiütötte, ugye, és eltalált valakit. Én szerintem túljátszotta, akit eltalálta, bár nem láttam. De hogy az, hogy levinni, fejet fogni, hát pont tegnap teniszeztünk mi is. Szóval fejbütötek már engem is labdával. Nem egy jó, nem egy kellemes dolog, de hát játszunk tovább.
3: De itt nem az volt a baj, hogy szemenütt találta azt az úriembert? Tehát ja, itt talán lehet volt a baj, hogy 3-4 méterről lehet. Azért... Tényleg, ha a videót megnézzük, akkor nem volt olyan nagy erő.
1: Igen, tehát nem egy szerv, nem egy erős return volt, vagy bármi ilyesmi, hanem jó, de eltállt a...
2: Hát Medvegyevvel az egy nagyobb probléma, hogy ő ritka szimpatikus, és inkább a ritka, mint a szimpatikus fajta, úgyhogy talán ez is lehet vele egy.
1: Én azt nem bocsátom meg neki, gyerekek, hogy engedte Nadát a 22. vagy addig.
2: Nem bírod Nadát?
1: Nem, hát én fél. Hát
2: miért? Azért már reálos?
3: Tényleg. Új, de szép volt.
1: Nem, de én nem így ítélek már. Te ilyen vagy. Tehát te előítéles.
3: Előítéletes. Igazi barcelonás.
1: Nem, az igazi barcelonás az itt. Ja. Nem. De ő is velünk van, a családtagja. Nem, én Federer vagyok. Tehát hogyha mindig választani kell. Tehát Messi vagy Ronaldo. Federer vagy Nadal.
2: Én Nadalt választottam.
1: Nadal vagy?
3: Na akkor ez egy kicsit azért a Barcelona családból egy picit, nem? Kicsit kilóg, ugye?
1: Abszolút, te egy fogadott gyerek lesz. Nem,
2: miért uszítasz rá, az asztalnál?
3: Más nem tudok csinálni.
1: Gyerekek, nem a stílus. Tehát az annyira Federer, hogy ugyanúgy, mint ahogy Messi és sorolt, nem. Nadal nekem túl erős volt, de nagyon szimpatikus, kedves, tehát nem tudok rá rosszat mondani, csak ha a dönteni, választani kell, akkor képzeltek, volt egy olyan reklám, ahol Federer, Nadal, ugye, és Messi és Ronaldo tulajdonképpen párba állítva egymásra szembe, és az a te döntésed, ez volt, nem mondom a szlogent, a reklám végén, és bizonyos pontoknál és bizonyos lövések előtt állították meg a képet, és akkor az volt nyilván az üzenet, a te döntésed. És Federer nézett egy labda, így alányult tárcával is egyel be a háló mögé. Nadalnak ugyanaz a szituáció, ott van előtt a labda hálónál, és akkor átüt bele, hogy Pekingben ilyen gyors büfénél jön ki a labda. Mind a kettő pont, az a kérdés, hogy hogy éred-e. Ugyanez volt Messi meg Ronaldonál is. Messi alányult, lassan pörgött a labda, a kapus keze fölött behullott a...
2: Ronaldonak meg a 11-es pontra volt, gondolom, lett éve.
1: Ronaldo meg egy akkor átlőtt bele, hogy a háló kiszakadt, és ha nem. És mind a kettő az, mind a kettő gól, mind a kettő ugyanannyit ér, mind a kettő pont, de aztán végül is másképp jutsz oda. Ez a stílus, ami szerintem van fontos, ami megkülönböztet mindenkit.
3: Na jó, de a stílus az egyenesen arányos egy szimpatikus valakivel?
1: Hát nálam azért igen.
3: Igen?
1: Tehát persze.
3: Kéz a kézbe jár?
1: Attól lesz, én azért nem vagyok szimpatikus, például a tenisztárs, most tudtam meg, tegnap gyerekkori barátaim, azt egyébként ki is szoktunk beszélni a hátad mögött, hogy veled senki nem akar lenni. De miért? Mert beszólsz meg, nem tudom. És én eléggé szenzitív világot élünk, és előző héten volt egy nagyon kedves barátunk szintén, és ő nyilván ezt nem mondják meg nekem, amit én nem annyira kedvek, tehát én úgy vagyok, hogy elmondom, hogy ne szólj már rám minden pontnál, már nem jövök, és akkor nyilván fogsz, remélhetőleg változtatsz. És én mindig azt mondom, amit tényleg gondolok meg, ami kijön belőlem, és egy csomó szóval, hogy 4x5, hogy kézre adta például a labdát tenisz közben, és mondom, nem, ott áll meg, ne a kezébe, de így. De ezt egyébként, ha nem mondom, akkor is magamban gondolom. Csak így mondtam. De nem bántó szándékkal. És mondta, hogy ezt ő nem bírja, és inkább nem jó.
3: És amúgy ez hogy esett neked? Amikor elmondták, hogy hát Levi, figyelj, nem nagyon szeretnénk veled lenni, mert hogy?
1: Elmondom, hogy nem esett jó, de megköszöntem, hogy elmondták, hanem utána azt mondták, most nézzük, hogyha neked mondja valaki, akkor az arra te, hogy reagálsz. És akkor arra azt mondtam volna, hogy valószínűleg én is szóltam volna, vagy én szóltam volna, hogy ne cseszegessél már, mert ettől nem lesz jobb, de elmegyek játszani.
3: De pont az pont, te mondtad. Mindegy, hogy hogyan éred el, hogyha most mondjuk oda teszed, és azt mondtad, hogy légy szíves, ezt ne csináld, vagy minden egyes pontnál.
1: Nem a pont miatt van, hanem hogy szerintem túl érzékeny. Úgy a világ, de ő is, de aztán meg lehet, hogy nekem se kell úgy szólni.
2: De ez rossz gondolat egyébként, én is beszólogatós voltam a pályán nyilván, és hogyha visszaszóltak, akkor egy beszólogatósnak szólnak vissza, ő ezt élvezi, ezt a szituációt.
1: Igen, akkor én is, akkor igen,
2: akkor megyünk, akkor de... felülsz a lóra te is, de hogyha meg... Na olyannak szólsz be, aki nem élvezi, az nyilván nem fog úgy reagálni.
1: De azt is elfogadom, hogy neki ez sok, hogy azt mondom, hogy ne oda már, ne üsd már, nem tudom. Nekem is volt ilyen egyébként a behemesi.
2: Hát de ez csak arról szól, hogy nem tudja odaütni, ahol szeretné, és emiatt felhívod rá a figyelmet, és még jobban.
1: És frusztrált lesz.
2: Frusztrált lesz, igen.
1: Tehát megértem. Tehát
2: nem rád haragszik, nem saját magára.
1: De rám is. Ugyanakkor most mondtam neki, jó, akkor ugye tegnap volt a játék, na akkor viszont ma egy szót sem szólok.
3: Na, ki fogod
1: addig bírtam ki, de és ez nagyon fontos üzenete az életem, most nem akarok egy nagy bölcseletekbe belekezdeni 6-13-kor, de hogy senki nem változik. Egyet mindenki önmagában tegyen el egy megfelelő helyre, mindenki olyan, amilyen te gegés vagy, te Márkos, Levis, idegesítő, nem idegesítő, kinek idegesítő, kinek nem, beszólós, 5 percet késő, de mindenki olyan, amilyen, úgy isza a gyúzt, úgy ül az autóba, úgy alszik, nem tudom, hogy ne változtassuk meg, ne akarjuk, ez főleg párkapcsolatokra, a mai is üzenetem útravaló, hogy ne akarjuk, ne higgyük el, drága hölgyeim, hogy majd ti megváltoztatjátok, nem. Ne higgyétek el, hogy miattatok el fog válni, nem.
2: Soha.
1: Szóval nem. Na ez
2: tényleg, amúgy ez előfordult nátok az úszásnál, hogy felálltok a rajtkörre, és így elnéz oldalra melletted levő, és akkor mi van kicsi?
1: Persze.
2: Valamit.
1: Vadd be!
3: Nem. A rajtkövön már nincs, előtte viszont lehet. Előtte viszont vannak ilyen kis csipkelődések, ilyen kis ránézel, tudod, ilyen kis...
2: Mosolygósra.
3: Esetleg tudod, amikor a vizet a szádba, és akkor egy kicsit így ráfröcskölöd, ráfújod a vizet, egy kicsit ilyen nyálas vizet, és akkor próbálod egy kicsit kizökkenteni, de már a rajtkövön ott már nem igazán. Ott már nem.
2: És bent a vízben? Nincs erre

0: elgondolkodni, hogy van több nap, mint kolbász egyrészt, másrészt pedig itt ülsz kollégákkal, elvileg szerethető partnerekkel, barátokkal, és lassan-lassan mindenki barcelonás.
1: És Messi fan.
2: De tényleg, te direkt lettél így beosztva szerintem. Lehet. Hát a Beneferivel, mint Rálossal lehetnél, de hát az nem tényleg működne, mert akkor két Rálos ülne az asztalnál.
0: Fel is rá.
1: Azon gondolkodom, hogy egy kezemen meg tudom számolni szerintetek, hogy hány Real Madrid szimpatizáns van ebben a rádióban?
2: Az egész országban egy kezemen meg tudod számolni.
0: Na látod, itt vagyunk, és csak fiam, most őszintén, közben hallgatókat is kérdezem erről, bátran nyugodtan írjátok meg, köszönjük szépen, hogy szerintetek ki a leg, mondjuk nem is az, hogy unszimpatikusabb, de akár a leg sportszerűtlenebb, a nem inkább szerethető játékos az egész világon, amióta tudjátok az eszeteket, és néztek meccset. Mert én most néztem, mit mondtál?
2: Pepe vagy Ramos, nagy a harc.
0: Vagy egy felmérés alapján kapcsán, ugye Ramos, nem tudom, hogy állunk most, de ő pár évvel ezelőtt még valaha élt és játszott, a legtöbbször kiállított játékos volt. Ez valamit jelent. Az, hogy Reálba játszott, tök mindegy, de mindegy. De hogy Pepe, azért nem nagyon szoktak megtaposni embert, ugye a
3: földön.
2: Főleg háromszor egymás után.
0: Igen. Ugye ott volt az, hogy Mourinho elmondta Iker Casillasnak anno, hogy nem lehet kapcsolatot tartani Xavival meg Iniesta-val. És akkor mondta Casillas, de hogy úttörő, az nincs ott. Akkor nagyon-nagyon fiatal korunk óta mindig egy válogatott bejátszhatunk. És a barátaim. Azt most ők a Barcában vannak, én meg a Reálba, de napi szinten, heti szinten beszélünk, és nem szeretném őket terengedni. Nem, mert, mondta Mourinho, mert a Reál, az Reál, a Barca, Barca, és örökké utálni kell egymást. És ezzel nem értek egy.
2: Nem,
0: és nem a Barszától indul, most tök mindegy, hogy most én barszás vagyok, tehát mondjuk egy United City esetében vagyunk, akkor ilyet. Tehát tök mindegy, szerintem nem mondhatja azt, hogy ne indítsunk úgy, hogy most utáljuk azért, mert ő United-os, ő meg City-se, nem tudom, szóval. De ez csak így. Közben gondolkodok, ki lehet
1: azon gondolkozom folyamatosan.
0: Nem kell ez a két ember, nem kell nagyon. Nem kell ez a két ember.
2: Túl.
1: Nem, most tényleg gondolkozom.
0: Volt még, ki volt? Nem, Fambommel volt, aki ilyen nagyon ilyen aprító volt, nem Fambommel. És milyen játszik a fia? Ő most ugye Fambommel talán, nem tudom ki volt, aki ilyen nagy favágó volt.
2: Hollandoknál előfordult.
1: Én Argentina csapatából.
0: Német-Holland az sokszor volt.
2: Igen, az.
0: Német-Holland az sokszor
2: volt. Voltak jó barátságok.
0: Igen, lehet argentin védő, vagy na mindegy, szóval.
1: Egy argentin védő, nem.
0: Hát az ott is vannak.
2: Egy biztos a Mascheranót mondaná, tehát 100%.
1: Hát azért.
2: Ő is pokróc kemény.
1: Hát igen. Nem is tudom.
2: Argentinoknál azért szerintem most is lehetne a Romeroék házatáján ott azért találni őket.
1: Ott is vannak azért favágók,
2: hát
1: azért rendesen.
2: Elég rendesen. Már vagy Otamendi.
0: Otamendi!
1: Nagyon jó!
0: És gyerekek, én annyira sajnálom, mert amikor ugye volt az argentin-francia VB-nőt, akkor tettem egy ilyen, volt egy olyan, itt szoktam néha tippelgetni, és igen? Leírok. Ah, igen.
2: Hol lehet,
0: megmutatom? Majd megmutatom, és kérlek alásan, és volt egy ilyen, hogy tettem, hogy lesz 11-es Bappé lőgolt, Messi, mi egyéb, és volt ilyen, hogy egy fix tippem volt, hogy Otamendi sárga.
2: És megúszta.
0: 11-es, ugye rúgta a Fedembelét, felrúgja, 11-es, a bíró, nem tudom honnan, egy 100 méterről futott oda, de mint egy gyalogkakuk, megállt előtte, oda nyújt a zsebéhez, megsimogatta a saját vállát, nézzétek meg, nem hiszem el.
2: Az már csinyák vezet, az nem egy, a bíró.
0: Nem tudom, és azt mondja, többet ilyet ne. Most egy többet ilyet ne. És 11-es, de felrúgja, gyerekek, és nem adta meg a saját. Na mindegy, ezt csak úgy mondtam. Roy Keane, ide valaki, szerintem, hegesztőről ír nekünk, szerintem.
2: Roy Keane is jó.
0: Vagy Gravesen, júj, de jót írsz, nagyon, nagyon.
2: Atletico-ban még nem mondtunk senkit, ez kicsit azért bántja a lelkemet. Az Atletico Madridból még azért.
0: Ott mindig, hát ott tele vannak.
2: Ott mindig az aktuális, nem?
0: A De Paul nem ott volt, vagy még
2: hát van? Ő is, De Paul is, persze. Ő is argentin, igen, azért. Az argentinok házatáján azért
1: ott.
0: Meg szerintem, jó, hát bocsánat, és Simeone.
2: Igen, úgy Simeone-t akartam én is mondani.
0: Most mindegy, hogy, de hát azért
1: Simeone is júj.
0: Meg talán Rubes, azt hiszem, de most akkor nagyon vissza kell menni az időben, ugye a német válogatott játékosa, hogy a legszimpatikusabb, beszélünk akkor jó és szép dolgokról, aki nagyon sportszerű volt, aki mindig. Én azt hiszem, én Beckhamet is ide sorolnám egyébként, nem csak az utóélete miatt most, Messi.
2: Iniesta.
0: Tehát Inni, Csávi, nem is tudom, nekik volt. Materazzi írja valaki, Vieira, úgy sokan fenn vagytok, jó reggelt, gyerekek.
2: Materazzi a szimpatikushoz jött, vagy a...
0: Ne, bocsánat, igen, tehát akkor nézzük akkor a dobogon, igen, Materazzi, Pepe és Ramos. Nem is tudom, valahogy ezt így elosztani. De Materazzinak talán az az egy.
1: Igen.
2: Az emlékezetes.
1: Igen, de ott...

0: az olyan, de az akkor...
1: De arra senki nem emlékszik, hogy ő lőttem ugye a gólt a döntőben, csak az van meg, hogy ő...
2: Lefejelt.
0: Ő lőtt a gólt?
1: Ő lőtt a gólt.
0: Na,
1: ő meg ugye az Zidán, a két, akik összeakadtak, ők lőtték a két gólt a döntőben, ott 2006-os VB döntő.
0: Ugye, hogy elmossa?
1: Hát igen.
0: A cselekedett? A jó, a rossz a jót?
1: De hát ő megvédte magát, ő csak megkérdezte, hogy hogy van a nővére az Zidánnak.
0: Na most ilyenkor tényleg hát ember vagy, ilyenkor mit most, nem beszéltünk, hogy lehet elég korán van ez meg, de akkor is, tehát hogyha ilyet beszólnak.
3: Felfokozott állapotban ott vagy.
0: Tovább, ez ugye ki csinálta aztán Ibra, hogy ilyen beszólás után, hogy oda ment, és nagyon finoman így tulajdonképpen így fej, vagy tasli, vagy oda lépett. Persze, hogy őt úgy büntetett.
1: Tényleg azt kérdezzük meg a hallgatóktól, hogy Ibrahimovics, ő inkább a szimpatikus, vagy a nem szimpatikus játékos?
0: A kérdés jó, igen. Mert szerintem ő nagyon, ő a két halmaz olyan közös metszete, mint az
1: állat. Én imádom. Tehát én imádom az ilyen típusú játékosokat. De hát akkor...
3: Nekem ő semleges amúgy.
1: Semleges? Hogy lett az Ibra semleges?
3: Nem tudom, olyan néha gyűlöltem, néha meg úristen, mekkora egy forma.
0: Ugye igen, ő úgy nagyképű, hogy ez a hogy szeretem nagyképű, hogy szoktam magamról néha én is mondani, bocsánat, hogy vele hozom magam párhuzamba, hogy azért, ha orvosilag nézzük, akkor én daganat vagyok, de jó indulatú. Tehát érted, hogy persze, de azért mégis, hogy mindig azt mondja, jó, ez kemény beszólás volt, de azért röhögtem. Tehát csomószor így mondom. Na minden, de kíváncsi vagyok, igen, hogy jó volt megfelvetése, hogy Ibra, az nátok a szimpatikus, vagy a nem annyira szerethető kategóriában. 0-30-55-55-60-5. Még egy érdekesség, ha már annyit pingpongoztam, hogy tulajdonképpen te a BVSC-ről...
1: Kivettől a teniszkönyököt.
0: BVSC-ben egyébként lassan már adogatógépet kéne rólam elnevezni, mert azt nem tudjátok, én ebéd helyett oda mentem, hogy akkor még nem kezdődött el az edzés, és odaérkeztem a Szőnyi útra, és bekapcsoltam. Még senki nem volt, bekapcsoltam a terembe. A fényeket felkapcsoltam, bekapcsoltam az adogatógépet, és amíg jöttek a többiek, addig ott nyomtam a pingpongot. Na, te 8 év, hogy?
3: Nem tudom elképzelni, hogy valaha te korábban érkeztél, mint más.
0: Így van. Most már nem kell a korom miatt, de akkor, bocsánat, az is, hogy nem változik az ember. Gyerekek, én elmúltam 50, és mindig kések ilyen 5-6-7 percet, teljesen indokolatlan, pedig megtanultam, hogy a legértékesebb része az életünknek az idő. Nincs boltban idő, amit vissza tudsz adni, hogy jó, valakit megvárakoztatsz, annyira tisztelet része, és én nem vagyok tiszteletlen, vagy legalábbis nem szeretnék, de nem, mindig egy picit. És amikor meg előbb indulok, na akkor most odaérek előbb, akkor mindig zöld lámpa, mindig van parkoló, és ott vagyok 20 perc előbb. Na, ezért jöttem 20 perc előbb. 4 napon indulok, 20 perccel később, piros lámpa, szemetes autó, karambol, és 20 percet kések is. Hogy? Tehát egyszerűen. De valahogy majd egyszer talán rájövök. Na, szóval a dolog lényeg, hogy asztali tenisz, 8 év után nem kínai teniszező, vezeti a férfi világranglistát, írja az MTI, májusban világbajnok, kínai Wang Chu-Ching a második helyre szorult az új rangsorban, az élen pedig immár a japán Matsushima Sora áll. Legutóbb 2018-ban fordult elő, hogy nem kínai játékos vezette a listát, ekkor a német Timo Boll állt az első helyen.
1: Igen, te mindig azt mondod, hogy a Timo Bollnak voltál a rajongója, az összes meccsét megnézte, nem gyerekkorától kezdve követted.
3: Talán az volt a legmeglepőbb, hogy ő vezette a világranglistát.
1: Igen, akkor is, amikor beszéltünk róla már 2018 környékén, és igen, igen. Timo Boll hogy tudta letaszítani a csúcsról Wang Chu-Chint. Tehát ugyanez jött akkor is elő kérdésként.
0: És azért Matsushima, azért így finoman.
1: Igen.
0: Matsushima.
1: Igen, ő is most befigyelt. De hát évek óta kiválóan játszik.
0: Vannak ilyen...
1: Pörgetett szervája az.
3: Igen.
0: Hányatott sorsú sportágak, amik szerintem, főleg most már bármit csinálsz, nem tudod férni. És akkor jön egy ilyen pádel, akit valaki örökbefogadott, és mindent letarol.
1: Meg a techból.
0: Az
1: annyira nem tarolt? Hát, szerintem igen.
3: Ugye Djokovic mondta azt, hogy a padel az, amin el kéne gondolkozni, hogy akár olimpiai sportág legyen. Akkora népszerűsége
0: van. Elmondom, hogy az is lesz. Az most
1: is lesz, az biztos.
0: Csalán főzelék.
1: Ez 2032-re ma ott lesz a nyílt víz helyett, Gege.
3: Hát mondjuk ezt elsőként támogatom.
0: Igen, senki az első, nem megbántva, de aki nyílt vízi úszónak megy, most nincs itt az évi, nem mondjuk ennek. 10 kilométerem, hát ez amit a kapus a kézibe. Tehát, hogy értem, de nem. Aki kapusnak áll, azért az egy komoly kívánc.
1: 10 kilométer, hogy mennyiket úszott?
0: Hát 400 ezer kilométer, tehát persze.
1: 25 kilométeren lett majdnem világbajnok.
3: Hát jó, majdnem, hát most hatodik lettem, nem ugyanaz.
1: Aki, 25 kilométer.
0: Az azért nem mertem, tehát aki 20, az nem létező ember és felfogás és gondolkodás.
1: Jól számolom, hogy ez nagyjából 5 óra?
3: Az 5 óra 10 körülbelül. Igen.
1: Ha.
3: levítettem, most sokkoltuk.
0: Egy hosszú interjú, miért? Tehát az a tíz sem érthető. Igen, amikor ugye megcsináltam a triatlont, most nem menjünk bele az időbe, hogy mennyi idő alatt, ugye az olimpiait, az 50.5-öt, akkor az úszástól féltem a legjobban.
3: Az 1006, ugye?
0: 1.9.
3: 1.9.
0: És egyébként így lehet teszteni az embereket. Ha valakit megkérdezett, hogy hány éves, leginkább a hölgyekkel lehet ez, és mondja, hogy 28, jó, és mikor születtél? És akkor köszönöm szépen, mert nyilván azon nem kell gondolkodni. Na igen, szóval attól féltem a legjobban, és azt szerettem meg a legjobban, az úszást.
3: Hát azért triatlon.
0: Nem egy távolság, persze, nyilván.
3: 1.9, hát az bemelegítés.
1: De tényleg.
0: Már most mennyit tudnál leúszni most?
1: Hát én mi a vízlabdaedzéseken úsztunk 6-7 kilométert reggelente. Tehát
3: nem,
1: igazából
3: az 1.9.
1: Most 1.9-et nem most, nem. Én múltkor voltam úszni, de 1 kilométerre nem belehaltam. Kicsim múlt, de ki tudtak húzni.
0: Ne hívj így, kérlek szépen, mert félértik a hallgatók.
3: Én amúgy nagyon gondolkoztam, valami, hogy egy ilyen nemzeti sportrádiós Balaton átúszást kéne.
0: Na, végre!
1: Hogy közvetítsük kint.
0: És Kornél a véghajrában. Német Kornél a véghajrában, és mondhatnál neki.
3: Hosszú
0: hajrát. Na most Dubáj! Na, drága hallgatók, jó reggelt kívánok mindenkinek, mi itt vagyunk, már kezdünk, úgyhogy kellemes napot legyen mindenkinek, csodaszép, ne felejtjétek, bár most hidegnek tűnik, hideg is van, de később tám még jó idő is lehet. Na, nézzük, hogy mi várható ma. Elvesztette vagyonát a világ egykor legjobb hátvédje, nem mondjuk el, hogy ki. Majd beszélünk róla. És tulajdonképpen befektetési és megtakarítási szokásokra is felhívom figyelmet. Én kezdeném a takarék bélyeg gyűjtőkönyvvel, mert én vagyok a legöregebb. Kíváncsian várjuk a mi hallgatóinkat. Egyébként, hogy őket, a szülők, lehet persejt is írni, persze nyilvánod is, de hogy valahogy hogy vesszük rá a gyerekeinket, meg minket, hogy vettek arra rá, hogy takarékoskodjunk. Jó? Úgyhogy ilyen ötletekkel jövünk. Persze ez nyilván a sport oldaláról megközelítve ezt a helyzetet, mert amikor azon agyalunk és gondolkodunk, hogy a focisták mennyit keresnek, oké, hogy ezt talán nem is lehet elkölteni ennyi pénzt, oké,
3: de lehet.
0: De. Úgyhogy erről beszélünk majd. Aztán 8 óra után Marosán Gyuri kérte, hogy hívjuk fel. Felhívjuk?
1: Attól függ, hogy állunk idővel.
0: Hát hívjuk fel.
3: Most itt a pingpongról fogunk beszélni.
0: Hívjuk fel, megkérdezzük a pingpongról.
1: Gyuri jó felsrác.
0: Abszolút. Szeretjük. Újvári Mátét is hívjuk, őt is imádjuk, kedveljük, szeretjük, és persze jön majd Bene Feri, aki elemzi nekünk a tegnapi magyar meccset.
1: És bocsánat, Bene Feri ráadásul halmozottan hátrányos, mert nem elég, hogy Reálos, ő meg Juventus.
0: Hát ott az egy, majd ezt is. Tehát, vagy azt írja az előbb nekünk valaki, hogy csak nem látom, de ha jól emlékszem, hogy nagyon magyar ellenes volt a bíró, ezt itt hagyom gondolkodás gyanánt, de hát majd eldöntjük, beszélünk majd erről is persze. No, hát 3 perc, már ez fél hét, jó reggelt kívánunk mindenkinek, elérésünk 0630 55 55 605, már külön köszönjük, hogy ilyen sokan fenn vagytok, és ennyi üzenetet küldtök, nem is gondolám, hogy 6 óra 20-kor, mert hát gyerek, normális ember. Nem, anyukák kellnek, meg a rádiósok, anyukák azért, hogy becsomagolják a szendvicset a gyerekeknek a suliba. Nagyon komoly üzemmód, úgyhogy nekik is a legjobbakat. És a következő dalt minden anyukának küldjük, mert milyenek vagyunk. Úgyhogy mindjárt jövünk, hamarosan folytatjuk.
2: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A középmezőn tagjai közül a fővárosi kékfehérek még veretlenek idegenben. Hazai pályán azonban a tolnaiak még a Fradit is legyőzték a bajnokságban. Paks, MTK, labdarúgó OTP Bank Liga mérkőzés élőben, szombaton 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira emlékezünk ma. Folytatódik a Határtalanul program, marad a kellemes őszi idő. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Ma van az aradi vértanúk emléknapja. A kormány 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánította október 6-át, arra emlékezve, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Az állami számvevőszék elnöke levélben fordult a köztársasági elnökhöz, mert szerinte Magyar Péter kormányfő megalapozatlan vádjai aláássák az AS tevékenységét. Vindis László azt kéri Baka András államfőtől, hogy érvényesítse tekintélyét azért, hogy a kormány tartsa tiszteletben a független intézmények autonómiáját. A kormányfő azzal vádolta a számvevőszéket, hogy asszisztált a Fideszt érintő feltételezett tiltott párt finanszírozáshoz, és a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyében sem tett eleget. Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. A külügyminiszter elítéli Kerkez Milos és Hídvégi Balázs megfenyegetését és megbélyegzését. Orbán Anita arra reagált, hogy a válogatott labdarúgó és a fideszes országgyűlési képviselő felkerült egy ukrán oldal listájára, ahol az általuk orosz barátnak tekintett személyek adatait teszik közzé. A magyar tárcavezető közölte, hogy egyeztetett ukrán politikusokkal a helyzet rendezése érdekében. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szóban forgó honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna. Erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban a tanulók az oktatási reformok és a költségvetési megszorítások ellen vonultak utcára. A tiltakozók petárdákat robbantottak, barikádokat emeltek és tüzet gyújtottak, valamint több iskola bejáratát eltorlaszolták. A több száz rendbontó megfékezésére a rendőrök vízágyúkat is bevetettek, 16 embert őrizetbe vettek. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
0: Közlekedés.
1: Aszfaltozás miatt az M1-es autópályán a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométer között a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható, az M0-ásra viszont továbbra is két sávon lehet felhajtani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg. Napközben 22 és 26, késő este 6 és 15 fok várható. Hasonló időre számíthatunk holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Legyőzte Ukrajnát a magyar labdarúgó válogatott, a francia és az olasz csapat is magabiztosan nyert a Nemzetek Ligájában. Gyertyás Róza a hetedik helyen végzett a bakui Cselgáncs világbajnokságon, Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Kettő egyre legyőzte Ukrajnát a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B-divíziójának negyedik fordulójában a felvidéki Nagyszombatban. Tóth Milán és Csinger Márk is első gólját szerezte meg a nemzeti együttesben, amely 7 pontjával csoport másodikként várhatja a sorozat novemberi folytatását. Az első gól tegnap Tóth Milán szerezte az 52. percben, a Vasas támadóját Péter Ágoston kérdezte a mérkőzést követően.
3: Őszinte leszek, nem így terveztem ezt a két hetet. Nem gondoltam volna, hogy a válogatott szünet végére négyszeres magyar válogatott leszek. Be is fogok mutatkozni. Azt meg végképpen, hogy meg is szerzem az első gólomat. Egyszerűen leírhatatlan. Egy ilyen közönség előtt elkísértek ide, és egyszerűen leírhatatlan. Nagyon örülök, hogy segíthettem a csapatnak. Egy győzelemre vinni ezt a mérkőzést a gólommal, úgyhogy végtelenül boldog vagyok.
4: Lehet, hogy nem így tervezte ezt a két hetet, de hát közben jött valami. És kapcsoltál azonnal, könnyen ment?
3: Nagyon befogadó a brigád, mindenki egyébként, úgyhogy amúgy se tartom magam egy ilyen félős gyereknek. Szerintem könnyen ment a beilleszkedés. Ez, hogy így sikerült, ez meg, hát megpróbáltam vele élni. Nagyon köszönöm, hogy megkaptam a bizalmat, és azért fogok dolgozni a jövőben is, hogy minél többet itt lehessek, hiszen ez fantasztikus.
4: Debrecenben fejeztétek be a bajnokság első szakaszát. Egyből beugrott nekem az a pillanat, hiszen a te gólod zárta le azt a mérkőzést, és valahogy az volt a gólörömedben, hogy végre ez bement. És itt azt éreztem, hogy ha oda kerülsz, akkor élni kell a lehetőséggel, és azonnal éltél is velem.
3: Igen, nagyon sok helyzetet kihagytam. Igazából én azt hallom, nagyon sok jó edzőm azt mondta, hogy addig jó, amíg oda kerül az ember, majd be fognak menni a helyzetek. Igen, ott úgy voltam vele, hogy nagyon jó, hogy megszületett a végén az a találat, az adott egy plusz löketet, főleg így utána be is hívtak. Az első meccsen volt egy nagy helyzetem, le is nyilatkoztam, hogy nem sikerült belőni, így sikerült, nagyon örülök, hogy a negyedik meccsen betaláltam.
2: Tóth Milán gólja után az ukránok még egyenlíteni tudtak a 83. percben, de két perccel később Csinger Márk is betalált az ellenfél kapujába, beállítva ezzel tehát a 2-1-es végeredményt. A második gól szerzőjét is Péter Ágoston szólaltatta meg.
4: Tegnap még arról beszélgettünk, hogy bírod a sorozat terhelést. Erre a 85. percben feltűz az ellenfél kapuja előtt? Hogyan?
5: Akaratból, ezt tudom mondani. Nyerni szerettünk volna, én is szerettem volna, mindent megtettem ért, és szerencsére oda tudtam érni.
4: Mi játszódott le benned első válogatott beli gólod megszerzésekor?
5: Elsőnek örültem, hogy luftot fejet, mondom, csak fejel egy luftot, szerencsére jött is. Aztán ott volt a labda, mondom, ezt csak rúgjam kapura, akkor be fog menni, szerencsére bement. Hatalmas boldogságot éreztem.
4: Egy ilyen szoros menetrendben nagyon fontos, hogy a csapat hogyan reagál meccsről meccsre. Még fontosabb, hogy hogyan reagál meccsen belül. Hogy éritek meg ezeket a pillanatokat?
5: Tudom mondani, hogy az utolsó mérkőzésen teljesen együtt voltunk. Azt tudom mondani, nem is nagyon alakította ki helyzetet az ellenfél. Kaptunk szögletből egy gólt, az benne van, de látszott a csapaton, hogy küzdeni fogunk, mindenki megy mindenki. Ha valaki földön volt, mindenki felsegítette, és szerencsére tudtunk ma nyerni.
4: Azt, hogy Tóth Rajmund megtalálja a fejed, azt még tavaly gyakoroltátok be?
5: Nem, de ha most ez a kérdés, akkor lehet tudom mondani, hogy begyakoroltuk, de legyen minél több ilyen.
2: A két gólszerző után most következzen a gólpaszt jegyző Vitális Milán.
6: Főleg a mérkőzés elején és mérkőzés vége volt a húzós, de én úgy gondolom, hogy nyert a szív és nyert az akarat, úgyhogy úgy gondolom, hogy összességében megérdemelt győzelem volt.
4: Egészen máshogy nézett ki a második félidő, mint az első, és hamar jött ez a gól. Méghozzá egy gyönyörű támadás után jó labdát kaptál Szoboszlaitól, te pedig pazarul továbbítottad.
6: Igen, úgy voltam vele, hogy ha megkapom a labdát, akkor biztosan ellövöm. De fölnéztem előtte, és láttam, hogy a Milán ott van a vonalak között. Hála Istennek tényleg sikerült olyan labdát adni, amit neki is sikerült befejezni, úgyhogy így is maximálisan boldog vagyok.
4: A saját szempontodból hogyan összegzed ezt a két hetet?
6: Hát biztos, hogy én úgy gondolom, hogy minden válogatott mérkőzés hozzáad ahhoz, hogy tudjunk fejlődni. Akár itt lehet beszélni Európáról, vagy nemzetközi mérkőzésről. Úgy gondolom, hogy az én szempontomból számomra is tanulságos volt, ez biztos, hiszen itt tényleg taktikailag tudok a legtöbbet és a legjobban fejlődni, úgyhogy én abszolút pozitívan látom ezt a két hetet.
2: A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország Georgia 0-0, a 4-est a 8 pontos északírek vezetik. Magyarország a második 7 ponttal, míg Ukrajnának 4, Georgiának pedig 2 pontja van. A magyar labdarúgó válogatott legközelebb november 14-én az utolsó előtti fordulóban Georgiával csap majd össze idegenben a Nemzetek Ligájában. Két mérkőzést rendeztek tegnap a Nemzetek Ligája A divíziójában. Az egyes csoportban a franciák hátrányból fordítva 4-1-re legyőzték a belgákat, és hazai pályán nyertek az olaszok is méghozzá 3-1-re a törökök ellen. A B divízióban a 4-es csoport élovasa Svédország 1-0-ra nyert a továbbra is pont nélküli Románia vendégeként. A 4-es másik mérkőzésén Bosznia-Hercegovina Lengyelország 1-0. A magyar U21-es labdarúgó válogatott ma Törökországban zárja az Európa-bajnoki selejtező sorozatot. A 19 órakor kezdődő már tét nélküli mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. További részletek Nagy Ákos összeállításában.
7: Fontos játékosok nélkül, de sikerélmény után várja a magyar U21-es labdarúgó válogatott az Európa-bajnoki selejtező sorozat utolsó mérkőzését. A keret a Törökország elleni, már tét nélküli idegenbeli mérkőzés előtt több helyen is változott. Okeke Michael és a múlt csütörtökön Litvánia ellen győztes gólt szerző Dénes Vilmos mellett Klaus Milán sem tagja már az együttesnek. Utóbbi helyet Németh Antal meghívta a vasas támadóját, Kovács Patrikot. A magyar U21-es válogatott szövetségi edzője a keddi mérkőzés előtt a csoport második helyén álló török csapat játékosainak egyéni képességét emelte ki.
8: Csapatszinten talán nem olyan egységesek, mint a horvátok, de a játékosok egyéni kvalitásai nagyon magasak, tehát tényleg nagyon jó helyeken is játszanak a játékosaik, jó csapatokban, Franciaországban, Olaszországban, Törökországban is a jó csapatoknál. Úgyhogy egyénileg mindenképpen kimagasló játékosokról van szó. Talán a szervezettségük nem olyan magas szintű, mint akár a horvát válogatotté, vagy akár amúgy az ukránokat is ide sorolhatnám.
7: A jelenlegi keretből 11-en az utolsó mérkőzésüket játsszák az U21-esek között. Több fiatal viszont az előző két selejtezőn mutatkozott be ebben a korosztályban. Utóbbi kategóriába tartozik Lehocki Bendegúz. A Puskás Akadémia 19 éves kapusa, ráadásul mind a horvátok, mind a litvánok elleni mérkőzésen bravúrokkal segítette az együttest. Litvánia 2-1-es legyőzése pedig egy hosszú sorozat végére tett pontot. A magyar U21-es válogatott ugyanis közel két év után nyert ismét tét mérkőzést. Lehocki elmondta, pozitívan élte meg az elmúlt több mint két hetet.
9: Nagyon hosszú edzőtáborról volt szó, tehát 17 nap volt. Úgy gondolom, mindenki beletette a melót, és nagyon sokat dolgoztunk együtt, mint taktikailag, azért sok dolgot át kellett beszéljünk, és nyilván pozitívnak tudom be ezt a tábort. Abszolút ezt a nemzetközi gyorsaságot szeretném azért továbbvinni a csapathoz, akár kapusként a lábjátékban, akár a lövések erősségében is, szóval nagyon sok új dologgal bővültem én is.
0: Nemzeti Sport Krónika.
2: Az idény végén távozik a Ferencváros női kézilabda csapatának vezetőedzője Jesper Jensen. Erről számolt be tegnap a klub hivatalos oldalán. A tavaly nyáron érkezett 48 éves dán szakember családi okok miatt nem tölti ki a 3 éves szerződését. Jesper Jensennel az FTC az előző idényben a bajnokságban ezüst, míg a Magyar Kupában bronzérmes lett, a Bajnokok Ligájában pedig a negyed döntőig jutott. A Ferencváros ebben a szezonban viszont még hibátlan az NB1-ben és a BL-ben is. Néhány napja lett hivatalos, hogy a Brestnél folytatja pályafutását 2027 nyarától Henny Reistad, olimpiai világ és Európa-bajnok norvég válogatott átlövő, a francia kézilabda csapat vezetőedzője Lavati Tamás Szilágyi Dórának nyilatkozott az átigazolásról.
10: Hogy sikerült megszerezni a világ jelenlegi legjobb játékosát?
11: A lényeg az, hogy a klub már több éve, amikor a Reistad hosszabbított SBL-be, már akkor is próbálkozott azzal, hogy ideigazolják a Hennyt, és most ebbe az évben sok tárgyalásokon ment túl a klub, és a menedzser, aki a édesapája is, akkor mindenen túlmentek, és mindent átgondoltak, és úgy döntöttek, hogy ez a projekt, ez a stratégia jó lesz neki jövőre, úgyhogy mi örülünk annak, hogy mi klubunkot választotta, és ez egy pont, ami mutassa, hogy egy stratégiát akarunk fölvázolni a következő években.
10: Önnek ebben egyébként mekkora szerepe volt? Mert tudom, hogy mind a ketten jártak a Vipersnél, de pont elkerülték egymást. Dolgoztak egyébként valaha együtt?
11: Nem, mi nem dolgoztunk együtt. Többször beszélgettünk, és úgy, mind emberileg, olyan mondom, nem nagyon ismerem a Hennidet, sokat tudok róla, de ahogy mondom, párszor beszélgettünk, úgyhogy úgy, mint top játékos, úgy érzem, top ember is.
10: Titkos szerelme volt egyébként Franciaország, mert már az iskolában tanult franciául, és szeretett is volna ott játszani. Ezt tudták-e?
11: Igen, ezt tudtuk. A videóban, amit elküldött a csapathoz, el is mondta, hogy iskolában tanult franciául. Gondolom, hogy ez is hozzátett, de úgy, hogy most miért döntött mellettünk, én abban bízok, hogy azért döntött mellettünk, hogy bízik abban, hogy ez a projekt egy jó projekt a jövőhöz képest, és tudja segíteni a klubot ahhoz, hogy a klub elérje a célokat, amit kitűzött a következő évekhez. Úgyhogy én ebben bízom, hogy ezért választotta a klubot, de hogy miért konkrétan választotta, az szerintem a kérdés a Hennire.
10: Amit említett, hogy a klub elérje a céljait, kiemelhetjük azt, hogy a Bajnokok Ligája győzelem az egyik legnagyobb cél, hiszen az már sikerült a klubnak, hogy bejusson a négyes döntőbe, de még a trófeával nem tudott távozni.
11: Ilyen klubnál a célok azok mindig magasak. Én azt mondom, hogy mindig a Final Four bejutás a cél, mert az a Final Four hétvége az egy nagyon specifikus hétvége, úgyhogy mindennek a helyen kell, hogy legyen, és mindennek össze kell jönni, úgyhogy a cél biztos az lesz bejutni a Final Four-ba.
2: Lavati Tamást hallották. Gyertyán Sóza a hetedik helyen végzett a nők 52 kg-os súlycsoportjában a bakui Cselgáncs világbajnokságon, mivel két győzelem után előbb a negyed döntőben, majd a végaszágon is kikapott. Ugyanebben a súlycsoportban Pupréka ugyancsak két siker után a nyolcad döntőben alulmaradt mongol ellenfelével szemben, így helyezetlenül zárt. A férfiak 66 kg súlycsoportjában Pográcz Bence a brit Young legyőzése után vereséget szenvedett a kétszeres VB bronzérmes mongol riválisától, így ő is kiesett. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mudrica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
12: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Hadsány Levente, Gyurta Gergely és Erdély Márk. Henry Reisztad mostani idén végén távozik a Team Ezved női kézilabda csapatától, jelentette be a Dán Klub. Az olimpiai bajnok, kétszeres világ és háromszoros Európa bajnoki aranyérmes Norvég Lassis 6 szezon töltött Esbjergben, és a következő idén már Franciaországban kezdheti meg. Szilágyi Dóra kolléganőnk a Brest edzőjével, Lavagyi Tamással beszélgetett.
2: Hogy sikerült megszerezni a világ jelenlegi legjobb játékosát?
3: A lényeg az, hogy a klub már több éve, amikor a Reisztad hosszabbított Esbjergbe, már akkor is próbálkozott azzal, hogy ide igazolják a Henit, és most ebbe az évben sok tárgyalásokon ment túl a klub, és a menedzser, aki a édesapája is, akkor mindenen túlmentek, és mindent átgondoltak, és úgy döntöttek, hogy ez a projekt, ez a stratégia jó lesz neki jövőre, úgyhogy mi örülünk annak, hogy mi klubunkot választotta, és ez egy pont, ami mutassa, hogy egy stratégiát akarunk fölvázolni a következő években.
2: Önnek ebben egyébként mekkora szerepe volt? Mert tudom, hogy mind a ketten jártak a Vipersnél, de pont elkerülték egymást. Dolgoztak egyébként valaha együtt?
3: Nem, mi nem dolgoztunk együtt. Többször beszélgettünk, és úgy, mind emberileg, olyan mondom, nem nagyon ismerem a Henit, de sokat tudok róla, de ahogy mondom, párszor beszélgettünk, úgyhogy úgy, mint top játékos, úgy érzem, top ember is.
2: Titkos szereme volt egyébként Franciaország, mert már az iskolában tanult franciául, és szeretett is volna ott játszani. Ezt tudták-e?
3: Igen, ezt tudtuk. A videóban, amit elküldött a csapathoz, el is mondta, hogy iskolában tanult franciául. Gondolom, hogy ez is hozzátett, de úgy, hogy most miért döntött mellettünk, én abban bízok, hogy azért döntött mellettünk, hogy bízik abban, hogy ez a projekt egy jó projekt a jövőhöz képest, és tudja segíteni a klubot ahhoz, hogy a klub elérje a célokat, amit kitűzött a következő évekhez, úgyhogy én ebben bízom, hogy ezért választotta a klubot, de hogy miért konkrétan választotta, azt szerintem a kérdés a Henire.
2: Amit említett, hogy a klub elérje a céljait, kiemelhetjük azt, hogy a Bajnokok Ligája győzelem az egyik legnagyobb cél, hiszen az már sikerült a klubnak, hogy bejusson a négyes döntőbe, de még a trófeával nem tudott távozni.
3: Ilyen klubnál a célok azok mindig magasak. Én azt mondom, hogy mindig a Final Four bejutás a cél, mert az a Final Four hétvége az egy nagyon specifikus hétvége, úgyhogy mindennek a helyen kell, hogy legyen, és mindennek össze kell jönni, úgyhogy a cél biztos az lesz bejutni a Final Four-ba.
2: Mit gondol az átlövők szerepéről a mai kézilabdában? Megváltozott, és sokszor az alacsonyabb, gyors játékosokat láthatunk a pályán ezen a poszton, de mondjuk Henny Reisztad lehet egy üdítő vagy egy klasszikus kivétel?
3: A átlövő szerep az legfontosabb a kézilabdából. Átlövők és a kapusok csinálják a kézilabdát, a szélsők és a beállók a átlövő játékból élnek, úgyhogy én azt mondom, hogy most ebben a korszakban nagyon komplex játékosok kellenek, mert aki csak egyezik, akkor mellette kell, hogy legyen egy játékos, aki tud távoli zónákból lőni, és úgy a csapat, maga a csapat egy komplex csapat, és a védelemnek nagyon oda kell figyelni, mert több variáció és több lehetőségeket tud fölvázolni a meccsbe az a csapat, és én azt gondolom, hogy a Henninek előnye az, hogy ő egy komplex, hogy itt nem az egy-egyről beszélünk, nem a átlövésekről beszélünk, nem a játéklátásáról beszélünk. Összes ez a pont toppon van, úgyhogy top-top játékosról beszélünk.
2: Azt nyilatkozták, hogy majd Reisztad köré akarják építeni a keretet, vagy a játékot. Ez hozhat majd változásokat?
3: Az, hogy most mi leigazultuk a Henit, az egy dolog, de mindig a csapat a legfontosabb, úgyhogy bízom benne, hogy az, hogy a Henit leigazoltuk, az vonzó lesz más játékosoknak is, hogy játszanak együtt, de én mindig nem arról beszélek, hogy egy játékosra kell mindent építeni. Itt az a fontos, hogy mi most itt elkezdtünk egy csapat filozófiából gondolkozni, és csapat filozófiából dolgozni, és ez lesz a lényeg jövőre is, hogy a X-faktor játékos beilleszkedjen úgy, hogy ez egy csapatjátékos. játék legyen, és ez egy csapat.
2: Ön beszélte azóta Hennyvel?
3: Igen, igen, beszéltünk egymással, pár SMS-t a bejelentés után is cseréltünk, és írtunk egymásnak, mert most nem is játszott, mert beteg volt, úgyhogy a most már az a lényeg, hogy a döntés már megszületett, és megbeszéltük azt, hogy ha bármilyen kérdése van, akkor bármikor hívhat, de az egy profi játékos, aki most odafigyel a klub munkára, ami most jelen pillanatban az SBR neki, és oda teszi magát 100%-osan.
2: Ön pedig egyébként nyáron vette a Brest női kézilabda csapatát. Milyen volt a felkészülés, milyen volt az új csapatnál lenni? A Bajnokok Ligájában 4 győzelemmel kezdték ezt az idényt, és hát egyébként jön a Metz elleni rangadó a bajnokságban.
3: Igen, a felkészülés és az egész ele igazából nem volt nagyon ideális, mert több problémával küzdöttünk, nem tudtunk egy jó felkészülést fölvázolni azért, mert több csapat, ami meg volt beszélve, hogy fog velünk játszani, akkor valamilyen problémáért nem sikerült ezt létrehozni, úgyhogy a felkészülésben voltak pár gondunk, és most a lényeg az, hogy összehozni a csapatot. Elment egy-két topjátékosunk a két balkezőt, és azzal most egy kicsivel gondba vagyunk, de keressük a megoldásokat csapaton belül, úgyhogy ez a lényeg, és a következő mérkőzés a Metz ellen, igen, jön egy nehéz rangadó, de azt is mi tudjuk, hogy meccsre kell fókuszálni, úgyhogy ez egy következő meccs az úton, és a BL-be igen sikerült 4 győzelemmel kezdeni, aminek nagyon örülünk, és a következőbe dolgozunk, de mondom, jelen pillanatban a átlövő pozícióban egy kicsit szűkek vagyunk, de ez egy realitás, ez egy faktus, és itt keressük a megoldásokat naponta.
2: Október 7-én játszanak majd a Metz-el, és aztán egyébként ezt a Ferencváros fogadása követi majd a Bajnokok Ligájában. A Metz ellen mik most az erőviszonyok? Így ennek a tudatában, hogy küzdenek például az átlövő pozícióban, de egyébként azért még mindig idény eleje van.
3: Biztos, hogy idény eleje van, és elkezdtünk egy új utat mindennek. Igazából oda kell passzolni, ahol kell, hogy legyen, de az, hogy ilyen klubnál nem csak a jövőt kell építeni, de azt is kell nézni, hogy mi ebben a pillanatban van, úgyhogy mi készülünk, mi mindent megteszünk ahhoz, hogy minden jobb eredményt érjünk el, és persze, hogy győzni szeretnénk mind minden mérkőzésen, úgyhogy az erőviszonyok most igazából nem tudom elmondani nagyon, mert még nem játszottunk Győrrel felkészülési mérkőzést, de még a top csapatokkal, azzal a top mondjuk 6-7-8 csapattal még nem játszottunk, úgyhogy ma meglássuk a Metz elleni mérkőzést és a Fradi elleni mérkőzést, mert ez egy kemény hetünk nekünk, ahogy mondtam, amivel küzdünk, és 7 napon belül lejátszunk 3 top mérkőzést, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mire leszünk képesek.
2: Igen, mert hogy egyébként a Bajnokok Ligájában a papírforma alapján alakulhattak ezek a győzelmek, a Szula ellen, a Dortmund, aztán jött a Budusnos és a Ljubljana, tehát természetesen a Ferencváros már egyébként egy picit más erőt képvisel, talán a Dijon volt, amely egy kiki meccsen dőlt el, aztán egyébként egy gólra az önök javára ez a mérkőzés, és majd most lesz a nagy rangadó a Metz-el. Még csak a Fradihoz egy kérdés, hogy tudom, hogy még a következő mérkőzés az a Metz lesz, de aztán majd a Fradira fognak készülni, csak így előjáróban mit lát a Ferencvároson, ott mik az erőviszonyok, milyen meccsre számít majd?
3: Hát én egy nagyon kemény meccsre számítok, mert a Fradi ott tavaly hoztak egy új edzőt, akinek adtak időt, és most már fölépítette a csapatát úgy, ahogy ő akarta. Minden poszton van 2 top játékos, aki beszállhat bármikor, és én azt mondom, hogy ebbe az idényben Fradi egy nagy esélyes a BL Final Four bejutásához, úgyhogy azért megtettek mindent, és nekünk mi az első évben vagyunk, és természetesen mi otthon mindent megteszünk ahhoz, hogy otthon tartjuk a pontokat.
2: Cseh szövetségi kapitány is. Készülnek majd az Európa-bajnokságra. Egy nagyon érdekes csoportban vannak Ausztria, Horvátország, Csehország és Hollandia. Mit gondol erről a csoportról?
3: 2 teljesen más munka és más szint itt Brestben és Csehországban. Mi azon vagyunk, hogy fölépítsük a válogatottat úgy, hogy a fiatal játékosok, akik vannak most, azok tudjanak teljesíteni, és azok kapjanak lehetőséget, és mi nagyon szeretnénk a csoportba tovább jutni, de tudjuk azt is, hogy egy Ausztriánál van több mint 4-5 BL szintű játékos, aki játszik BL-be, Horvátországban ugyanúgy, és a holland válogatott nem is beszélve, de természetesen a csapat az nagyon motivált, mert a játékosok nem nagyon játszanak külföldön, és azok, akik a hazai bajnokságban játszanak, azoknak az egy nagy dolog egy Európa bajnokságon szerepülni, és ők nagyon szeretnének jó képet mutatni a bajnokságon, hogy külföldi klubok nézzenek rájuk, és tudjanak tovább fejlődni. Ott ez lenne ez a cél. Én nagyon élvezem, mert ahogy mondtam, az egy teljesen más munka, mint itt a klub szinten, mert a játékosoknak a szintjét emelni szeretnénk, és itt egy top játékosokról beszélünk.
2: És most egyébként mennyire élvezi a munkát? Örömmel nézzük azt, hogy annyi megpróbáltatás után, amin keresztül ment ön is egyébként, meg a korábbi csapatai is, a csődökkel együtt és a bizonytalansággal együtt, azt gondolom, hogy ezt öröm látni, hogy például Brestben kezdődik egy ilyen építkezés, amelyet önnel képzelnek el, és hát egyébként Csehországban is egy hasonló építkezés kezdődik, amit szintén egyébként önnel képzelnek el. Tudom, hogy más a két cél, de valahol mind a kettőnek az a vége, hogy tényleg egy építkezés az, ami mind a két helyen elkezdődött mostanában.
3: Igen, ez így van, és én mindent nagyon örülök neki, hogy kaptam ilyen bizalmat, és mindent megteszek azért, hogy éljek ezzel a bizalommal mind a két helyen, és igen, az igaz, hogy volt olyan időszak, ami igazából nem volt a legjobb, de egyszerűen mindegyik edzőnek van valamilyen uta, úgy, ahogy nekem is volt valamilyen utam, és minden ez a negatív momentum, én nem nézek rá úgy, hogy negatív, mert mindegyik ez a momentum valahogy formált engem, mint edzőt, mint embert, és azt gondolom, hogy ez itt nagyon fejlődtem, mint ember és mint edző, és én mindig azt mondom, hogy ha az ember dolgozik, és mindent megtesz azért, hogy a siker és a csapatának minden meglegyen, és a munka le legyen téve az asztalra, akkor az a pillanat, amikor a dolgok sikerülni fognak, az majd jönni fog, de én mindig ezen a módon dolgoztam, hogy mindig az a lényeg, hogy embernek maradni, de keményen dolgozni, és hogy meglegyen a respekt mindenkihez, de az a lényeg, hogy ha jönnek a nehéz momentumok, akkor ott is embernek kell maradni, és csak dolgozni tovább, mert csak a kemény munka tud segíteni a nehéz időszakban.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Dóra kolléganőnk, a Brest edzőjével, Lavati Tamással beszélhetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4 perc van, ez 4:48, október 6-a van, történelem óra kezdődik, Gege, mi az október 6-ához kötető magyar történelmi pillanat. Most itt többen húzzák a szájukat, miközben jó reggelt, itt
2: van,
1: jó reggelt. De már te is válaszol.
2: És Harsányi Levente, csak hogy még húzzuk kicsit az időt, Gege,
1: október 6. Most közben megnézed,
2: gyerek, de nézem
1: már
2: meg.
1: Azért.
2: Hát aradi vértanunk, ez illene már ennyire.
1: Jó, nem akartunk ennyire törni, de törés órával folytatni, de mégis ez van, szóval azért emlékezünk, nézzünk körül az aradi vértanunk kapcsán, hogy mit érdemes róluk tudni, mert azért történelmünk fájó része. Nos, hát
2: bocsánat, azért muszáj felmentsem Gegét.
1: Miért? Hát mondta mert... volna, csak én közvágtam.
2: Nem, hát ő neki reggel edzései voltak, és mindig első órában volt a történelem. Azért azt nem egyszerű.
1: Nem kell senkit megmenteni, fiam, amikor direktbe bekérdeznek, mindenki lefogy. Én is múltkor kérdeztek, nem is tudom éppen milyen témában, és ma hát a... igen, költészet napja volt éken. Ja, akkor az, hát persze, nem úgy be. Na, 06-30-55-55-6-05 az elérésünk. Méghozzá, hát nézzük takarékossági szempontból, hogy kinek mi jut eszébe. A tekintetben fogunk most említeni egy fiatalembert, aki mindig fiatalember, ráadásul vannak magyar gyökerei is, hiszen az egyik kisfiú, nem tudom, hány gyermeke van Roberto Carlosnak?
2: 6-7.
1: Valami nagyon sok.
2: Mindenhol lepetézett,
1: úgy hallottam. Igen, ő vallja azt a pilóta elvet, hogy ahány város, annyi szép terület. Szóval saját elmondása szerint is Roberto Carlosról van szó. 62 milliárd forintos vagyona volt. Az 53 éves brazil legenda azt mondta, 133 millió forint, kb. 62 milliárd forintot érő vagyonából 99%-át már elvesztette, és ebben saját elmondása szerint családi ügyek, valamint korábbi ügynöki problémák is szerepet játszottak. A Globo beszámoló szerint Carlos egy fórumon szólalt fel, mert nem csak a pénzügyi nehézségeiről beszélt, hanem arról is, hogy például a saját történetét intő példának szánja a fiatalabb futballistáknak. Na most akkor így gondolkodjunk majd ugye arról, hogy mikor itt, nem tudom, mindenki érted, hülletezik, hogy ki mennyit keres. Például Szoboszlai Dominik esetében ez nagyon erős példa, szokták mondani, hogy nem tudom, ott azt hiszem havi 400 millió körül lehet, amiről tudunk forint, hogy azt biztos nem is lehet elkölteni. Hát látjátok, ilyenkor nagyon sok, hogy mondjam, ilyen segítő szándékú ember érkezik, de leginkább az ilyen menedzser, meg globális problémát megoldó, majd én befektetem a pénzt. És a focisták egyébként szerintem fociznak, és ő nem nagyon gondolják át ennek a hátterét, és sokszor odaadják a pénzüket, és tulajdonképpen lábak él. Na de majd mindjárt beszélünk részletesebben. Na de a történet még folytatódik. Azt mondja Carlos, hogy voltak problémáim olyan emberekkel, akiknek köszönhetően egy fillér sem maradt a zsebemben. Na hát azt mondtam, ügynökök, családi problémák miatt elvesztettem a keresetem javát, majdnem teljes egészében. Nem követtem azokat a hibákat, ezért kérem a fiatalabb játékosokat, hogy ne kövessék el ugyanazokat, mondta a Real Madrid Gege egykori klasszisa. Azt állítja, a megszerzett vagyona szinte egyik napról a másikra tűnt el. Na, innentől érdekes a sztori. Egy csütörtöki napon éjfél körül feküdtem le, és nekem azt mondja, hogy pénteken felkelt, és eltűnt a pénz. Pénteken meg egy halom papírt kaptam, melyekről azt sem tudtam, hogy léteznek. Ekkor vesztettem az egész múltamat. A pénzügyi gondok hátterében magánéleti válság is fontos szerepet játszott, mert hogy 15 éves házassága 2025-ben ért véget, a szakítást komoly vagyonmegosztási vita követte. Hát a brazil sajtóban ezt követően olyan hírek is megjelentek, hogy Carlos egy időre a Real Madrid

0: És na, ki hogy látja egyébként, igen, szóval ilyen, ilyen mennyiségű pénz, amikor mi arról beszélünk az ötös lottó húzásánál, ott vagyok, hogy mindenki, sok emberre beszélek, most több mint 4 milliárd forint. Tehát, ha én megnyerném, akkor így meg úgy, és megváltozna az életem. Hát gyerekek, elmondom, nagy gondba lennénk. Jó, mondjuk ezt mondjuk hosszú évek alatt kerestem meg, de hogy az, hogy ott van áld a pénz, és azt jól be is fektesd, ilyen mennyiségű pénznél, ahhoz komoly szakember kell. És ilyenkor a focisták már nem mindig, megjelennek az úgynevezett élősködők, ugye ismertek, mert van a hiénák, akik majd én megmondom, add csak ide, és amikor 400 milliót keresebb, pölöm, most vegyük Dominik példát, havonta, és ő ezt, körülbelül ezt az összeget nyilván egy picivel kevesebbet keresi már, hát egy 4-5-6 éve, szóval már ott is nagyon komolyan vagyon. Most valaki oda megy, figyelj, nem tudom, fektessünk, adj egy kis lét, van egy jó ötletem. Én megmondom, ösztén nekem lenne ennyi, nem tudom mennyi, de mondjuk több milliárd, és valaki, tehát van egy jó 20-30 milliárd, és valaki jön, hogy 1-2-3-4-500 milliós. De persze, így benyúlok így a felső zsebbe, és az 500-at, oda özgege, hogy van egy jó, csináljunk egy úszodát, most mondtam valamit. Hogy te vezeted, ott vagy, csinálsz, oké, fektessünk be, de nincs lé, neked van levél, havi 400 millió. Tessék, itt van gege. És nem jön be. Okay. Na most sok ilyen, hát szerintem sok ilyen van, az 500 az nem érzi meg, most 500 millió, most tök mindegy, tehát az ilyen befektetés. Aztán utána jön a Márk, aki azt mondja, hogy viszont ő úgy gondolja, hogy lenne egy nagyon jó kis pipsó, amit ha üzemeltethetnénk, és gondolom, jó, akkor de kéne egy pár száz millió, odaadom azt. És akkor sok ilyenből a végén összejön, szerintem, a bukás maga, hogy ezzel nem foglalkoznak. Nem tudom, van-e nektek, vagy egyébként mit szóltok magához a hírhez eleve, meg hogy van olyan befektetési tanácsadó, foglalkozunk egyáltalán azzal mi most 2026-ban, hogy egyszerűen megfiataltassuk a pénzünket, tehát olyan helyre tegyük, ahol majd veszel-e például a gyermekednek babakötvényt. Most én most ilyenekben megyek. Szóval nem tudom, hogy álltok ti ezzel.
1: Ez mindig nagyon kockázatos, nem? Bárhova teszed, mert vagy bejön, vagy nem.
0: Hát nincs tuti, tehát igazából nincs tuti.
1: De egyébként látva ezt, hogy 62 milliárd forintnak megfelelő fontja volt Roberto Carlosnak, abból a 99%-a elment, az mondjuk átszámítva forintba, akkor 620 millió forintja maradt. Se rossz, mondjuk így első hallomásra, de hát nyilván...
2: Ja, de most... Azt is mérlegelni kell, hogy milyen életszínvonalon élt.
1: És hát azért biztos le kellett adnia.
0: Abból kell visszavenni egyébként alapvetően.
1: Én megnéztem az új feleséget, nagyjából egy fejjel magasabb, mint ő, úgyhogy úgy látszik, hogy már válogatás sem olyan, mint annó.
0: Hát ő de szerintem hogy... a feleség megtudta, hogy még van 620, igen, ezért...
1: Az lehet, az benne van a pakliban.
2: Nem akarok, akkor is még fele-fele, 300
0: nem akarok rosszat mondani. Az persze, az még egy más kérdés, igen, igen, általában az ilyen vagyonos emberek válásnál dőlnek nagyon.
1: Kivéve, hogy anyának a számláján van, mint ismerjük. Hakimi esetében például.
0: Igen, most nem menjünk be, mert másik műsor, másik témája, mennyire arányos, meg jogos ez, hogy alapvetően egy válás után ugye, elfelezzük a vagyont, ha nem arányaiban nem ugyanannyit tettünk bele indulásnál. Én mindig ezt mondtam, hogy nálam, ez egy kicsit viszás, hogyha nem ugyanaz annyival érkeztünk, egyértelműen tök mindegy, hogy melyik félnek volt sokkal több, akkor utána, amiközben elválunk, akkor mert kellene annak aki nem annyit hozott, ugyan annyit, vagy még többet elvinni. De mondom, ez egy más téma, szerintem erre mindenki másképp vélekedik, leginkább a nők és leginkább a férfiak. Úgyhogy maradjunk ennyiben. De leginkább azt nézzük meg, hogy itt ilyen pénz esetében, ilyen mennyiségű pénz esetében, hogy miért nem lehet ezt úgy megforgatni, olyan minőségi, hiteles és bizalmi emberekkel körbevetetni magad. Egyébként szerintem Dominik Natán az apukája kezeli a pénzjavát, Messinél a bátyja, azt hiszem Neymarnál és a papa.
2: Tehát, igen, talán az olyan, amikor családtag. Egy picit azért...
0: Ott is szerintem átveri.
2: Nyilván, tehát csak ott is benne lehet a pakliban, csak nem biztos, hogy annyival.
0: Van ez a sülési vesztesség, azt így hívják a vendéglátás, hogy itt is, hogy oké, apám csinálja, vagy a bátyám jó, nyilván leveszi az extra lét, de azért a java megmarad.
1: Hát vagy megfizetik azért normálisan nyilván családon belül, még jobban azért a családtagot, szerintem azért többet kaphat akár, de
2: 62 milliárd forintnyi összeget.
0: Nem tudom
2: elképzelni. Hogyha veszel mondjuk 10 ingatlant 10 különböző országban.
0: De miért vennél 10 ingatlant?
2: Hát, hogy egyrészt befektetés, tehát hogy most akkor legalább...
0: De miért? Mert most ezt mondják. Ez amit régen a hamvegy, csinálj hamburgert, vagy videótéket, tehát ez,
2: de legalább akkor megmarad a pénz, tehát ahhoz már nem tudsz nyúlni igaziból, kvázi.
0: Hát meg... Jó, oké, okay, jó.
2: Most
0: jó.
2: Nyilván én most így gondolkozom. Tehát
0: hát
2: akkor
0: az meg... első, hogy vegyél egy ingatlan, most éppen valakivel beszéltem, az figyelj, az a megmondom a tutit, kell venni 3-4 kísértékű ingatlant. A kísértékű az mondjuk 30-40 millió.

0: Mondom, 4, az most 160. Van nád ennyi? Nincs. Jó, oké. De akkor most mennél 4-et. Kiadod őket, és akkor levezette.
1: 30 év múlva visszajön.
0: És az, az se. Igen.
2: Á, nem hiszem, hogy 30.
0: 30 se.
1: Számolj ki.
0: Közben azt fel kell újítani, közben lelakják, problémák vannak, egyik nem akar kiköltözni, szóval csak a gond. Csak igen, a
1: azt
0: gond.
1: Mondják, akkor jó egy kiadás, hogyha kiadod a lakásod, hogyha igen. egy évben visszahozza az 5%-át az árának. Az bárhogy számolod, akkor az 20-25 év alatt hozza vissza.
2: Jó, de kvázi, most azt legalább tényleg akkor az a pénz, az nincs meg. Tehát, hogy akkor ahhoz legalább nem tudsz nyúlni, és hogyha bajba vagy, akkor legalább van mihez nyúlni. Most,
1: igen, ugye... csak azt is mondják, hogy aranyba fektetni, meg amik jobban megtartják az árukat, akár autót is szokták mondani, de az a legjobban kopod, tehát amikor kijön, kigurul a gyárból,
2: már fele.
1: Abban a pillanatban a fele.
2: Igen. Tehát... igen, meg az arany is, nem. Tehát nyilván jó befektetés, de kvázi nem hoz hasznot, tehát hogy az havonta nem látod annak a... az értékét, hogy folyamatosan nő, de hát tényleg...
1: De igen, amit a Levi is mond, hogy tényleg, hogy meg kell azért forgatni, tehát azért olyan szakemberek vannak erre, akik azt mondják, hogy fi, az ide nekem a 1%-át odaadja valakinek, és lehet csinál belőle 2%-nyit. Tehát, hogy odaadja azt a 620 milliót, észre se veszi, hogy leemelték a számlájáról, de... és megforgatja, kész. Egy bank is jobban megforgatja. Tehát nem értem, hogy tudja elveszteni.
0: Úgy, hogy alapvetően szerintem, nekem 2025 volt egy ilyen év, amikor az életbe bizonyította azt, hogy miután átvertek ketten, komolyan, vállalkozás szintjén, hogy senki, tehát mindenki csak a saját pénzét, és csak a saját életének jobbátételére törekszik. Az, hogy neked úgy segítsen, hogy korrekt módon, biztos van ilyen, írja nekünk valaki, aki korrekt, hogy szeretnénk vele beszélni, hogy de az, hogy valaki azért keres meg téged, hogy tisztességes haszonnal a te pénzed megforgassa, neked is, viszont neki is, nem nagyon hiszek. Hol a pénz ilyen szinten megjelenik, szokták mondani, adj valakinek pénzt és vagy hatalmat, a kettőt együtt az aztán, bocsánat, akkor meglátod, hogy milyen ember ő.
1: Hát akkor igen, most visszadobta hozzád a labdát, akkor mi befektessünk?
0: Hát én nem vagyok pénzügyi szakember,
1: hát de a Gége ugye azt mondta, hogy hát nyilván ingatlanba éri meg, mert abból biztos, hogy fogsz visszalátni pénzt.
0: De ezt ő is csak hallotta, tehát nem, vagy van több ingatlan?
2: Nem,
1: adja ki őket.
2: Csak nem nyilván tudom. Azt mondom, hogy az legalább egy valamilyen befektetésnek tűnő dolog.
0: Ugye, szerintem mindenki nagyon óvatos duhaj. Tehát főleg a focisták esetében, meg a gyerekek az óriási veszélyt rejt magában, ha valakit ismernek, és úgy van pénze. Mert nem tudod azt leszűrni, megszűrni, hogy ki miért barátkozik veled. Legyen az nő, vagy férfi, teljesen mindegy. A pénzedért van veled.
1: Ezért mondják azt a legnagyobb sztárok, hogy annó gyerekkori barátokkal veszik magukat körül.
0: Csak nézzük, minden olyan komoly gazdasági befektető ember legyen cég, tök mindegy, de nyilván cég élen is egy ember van. Olyan bizalmi embereket tesz és gyűjt magam elé, nincs sok, aki gyerekkori barát, vagy családbarát, vagy a család. Mást nem nagyon. Aki jön befektető jelleggel, legyen az top menedzser, producer, bárki, nézzétek meg, hát nagyon kevés olyan, tudok egy-két olyan történetet az én média karrieremből, akik 10-20 éve együtt vannak, például egyébként most a Ruzsa Magdi menedzser, producere, Bea, akik csodálatosan dolgoznak együtt, ismerik, tisztelik, szeretik egymást, nagyon kevés ilyet tudok elmondani, mert a tisztességes vagy tisztességtelen fölös, lefölözött haszon reményében vannak az emberek, és focistákat rendszerint megkeresik az ügynökök, ugye elmondta igen, például, mire ment, igen. Ugye a családi problémákra, meg még más kiadásokra, igen, itt a ügynökök, igen, miatt vesztett nagyon sokat, hát olyan pénzeket kérnek, gyerekek, hogy ez valami őrület, és hogyha egy idő után nem jön ez a pénz, amit mondtál, Gege, vagy már nem tudom, hogy le kell adni az igényszintből.
2: De sajnos... De ilyenkor nincsen, nem kapcsol be a józan paraszti ész, hogy úristen, hát
1: azon a szinten, ahol ő...
2: Nem, de ahol csak
0: nem,
2: lehet.
0: Nem gondold, ennyi pénze, nem gondold. Figyelj, ez én 1 milliárd forintnál sem gondolnám, hogy elfogy. Pedig az nem 62, 1 milliárdot, jó, hát most olyan árak vannak, érted, de tényleg veszel egy-két lakást, autót, nem tudom, gyereket beiratott suliba, vagy veszenek is egy-egy lakást, és már el is ment az 1 milliárd, ha úgy veszük, pedig rengeteg pénz, de én azt se tudnám elképzelni, hogy elfogy. Pedig?
1: Hát könnyen lehet, hogy egyébként ez a, mert ugye mondod, hogy 11 darab gyermeke született 7 különböző nőtől, tehát itt is azért nagyon komoly költségek lettek.
2: Persze.
1: Tehát ugye a gyerektartást nem fizette, mert nem tudta, és akkor egyből megy a hölgy, és beperelte, és akkor...
0: Hát igen, azt írja valaki, építeni kell ingatlanokat, nem venni. Egyrészt az is egy jó ötlet, csak Gege, hogy kell építeni egy házat, tudod? Na, tehát az Gege semmi fog hívni valakit, aki épít. Aki pedig, hát ugye, azt fogja mondani, hogy ez a ház, Gege, ennyi. És te azt fogod mondani, hogy nem tudom, 2:18:28, most mondtam egy olimpiai csúcsot, ha van ilyen egyáltalán. De az mi? Hát te ahhoz értesz. Én ahhoz, hogy beszélek mikrofonba. Márk esetében már kérdés, hogy ő mi ez. De hogy...
1: Még keresem. De hát...
0: De meg fogsz érkezni. És ilyen van. És az átverések, nem tudom, zivatarában vagyunk minden szempontból. Ezért ha gyerekként megtanítanak a pénzkezelésre egyébként, ez nagyon fontos a sztori, és azért, hogy itt van Gege is, mert hogy tehát ezt el kell kezdeni a gyerekeknél már azt szisztematikusan felépíteni, hogy pénz, hogy befektetsz, hogy kicsiben, kevés haszonnal, de idővel, hogy kötvények, én nem tudom, tehát számos olyan helyzet van, vagy rész, ami biztos, hogy hoz valami pénzt, és főleg ennyinél, tehát 62 milliárd forintos összegnél, de azt mondják, az a legutolsó, hogyha bankba teszi az ember, de ha beteszed bankba, ott most én nem vagyok ilyen szempontból jó gazdasági szakember, de biztos, hogy egy nem tudom, 3-4-5 százalékok. Biztos. Na most ez milliárdos tételnél, ugye? De akkor jön valaki, hogy na, ne oda tedd, mert van egy nagyon jó ajánlatom. Ha itt megnyitjuk ezt a Vidám Parkot itt lent, Mezőgörény alsó, na, és akkor így szerintem kicsúszkálnak.
1: De nem volt egy ember se körülötte.
2: Nem értem ezt én sem. És messzire jött azért Roberto Carlos, tehát hogy
1: pláne, hogy Brazíliából, nem Argentin, tehát igen, annyira messziről, igen. Úgyhogy...
2: Gondolom, hogy nem egy jó anyagi háttérrel rendelkező
1: családból. Hát nem valószínű, nem valószínű.
2: Tehát, hogy neki nem volt ilyen tanácsadója.
0: Szerintem, ha a felfogásod, meg a gondolkodásod megmarad egy olyan szinten, hogy az egyszerű, szerethető, és hogy mondjam, belátható, meg az élethez közelebbi gondolkodás, tehát nem az ilyen nagyon vagizós sztori, akkor meg tud oldani. De ez sok más jó példa is van, mindjárt ezekkel jövünk, például Thierry Henry és Zlatan Ibrahimovic, szóval csomóan komoly cégek arcaiként jelen vannak. Én azt hiszem, hogy itt a könnyen jöttél, könnyen mentél, Fiesta dal ugrik be, Angelina, nem tudom, hogy van szöveg tovább.
1: Megmérgeztél.
0: Na, az igen, és az Angelina lenne a pénz, hogy könnyen jött pénz, tényleg könnyen megy, ha csak nincs, aki tényleg segít. Kíváncsiak vagyunk, ami hallgatunk, hogy oldják ezt meg, nekik ki segít, meg mennyire vagyunk otthon a pénzügyekben. Most de lehet, hogy Roberto Carlos nem hallgat minket, de lehet, hogy a fia igen, és majd elmondja neki, apa,
2: az egyik fia.
0: Arról beszél, a magyar, igen, arról beszéltek a fiúk a rádióban, hogy fektess be, amíg megmaradt kis pénzed. Kíváncsiak vagyunk, szerintetek mi jó befektetés most 2026-ban, vagy az utóbbi években, ami akár nektek, vagy másoknak.
1: Linkkel szeretnénk kérni.
0: Ne, azt már nem tudjuk, azt már, ami jó, azt megcsinálták, de kíváncsiak vagyunk, hogy szerintetek mi az, ami igazán jó pénz, ahova érdemes befektetni pénzt. 06-30-55-55-605.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Legyőzte Ukrajnát a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Folytatódik a kellemes őszi idő. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
2: 2-1-re legyőzte Ukrajnát a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában, a felvidéki Nagyszombatban. Tóth Milán és Csinger Márk is első gólját szerezte meg a nemzeti együttesben. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország Georgia 0-0, a négyest a 8 pontos északírek vezetik, Magyarország a második 7 ponttal, még Ukrajnának 4, Georgiának pedig 2 pontja van. A magyar válogatott legközelebb november 14-én az utolsó előtti fordulóban Georgiával csap majd össze idegenben. Két mérkőzést rendeztek tegnap a Nemzetek Ligája A divíziójában. Az egyes csoportban a franciák hátrányból fordítva 4-1-re legyőzték a belgákat, és hazai pályán nyertek az olaszok is méghozzá 3-1-re a törökök ellen. A B divízióban a negyedik csoport éllovasa Svédország 1-0-ra nyert a továbbra is pont nélküli Románia vendégeként. A csoport másik mérkőzésén Bosznia-Hercegovina Lengyelország 1-0. Az idény végén távozik a Ferencváros női kézilabda csapatának vezetőedzője Jesper Jensen, erről számolt be tegnap a klub hivatalos oldalán. A tavaly nyáron érkezett 48 éves dán szakember családi okok miatt nem tölti ki a 3 éves szerződését. Gyertyás Róza a 7. helyen végzett a nők 52 kg-os súlycsoportjában a bakói Cselgáncs világbajnokságon, mivel 2 győzelem után előbb a negyed döntőben, majd a Vigaszágon is kikapott. Ugyanebben a súlycsoportban Pupréka ugyancsak 2 siker után a 8-döntőben alulmaradt mongol ellenfelével szemben, így helyezetlenül zárt. A férfiak 66 kilós súlycsoportjában Pongrácz Bence a brit Charlie Young legyőzése után vereséget szenvedett, a kétszeres VB bronzérmes mongol riválisától így ő is kiesett.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Ma van az aradi vértanúk emléknapja. A kormány 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánította október 6-át, arra emlékezve, hogy 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az országgyűlés elé. Az állami számvevőszék elnöke levélben fordult a köztársasági elnökhöz, mert szerinte Magyar Péter kormányfő megalapozatlan vádjai aláássák az AS tevékenységét. Mindis László azt kéri Baka András államfőtől, hogy érvényesítse tekintélyét azért, hogy a kormány tartsa tiszteletben a független intézmények autonómiáját. A kormányfő azzal vádolta a számvevőszéket, hogy asszisztált a Fideszt érintő, feltételezett tiltott párt finanszírozáshoz, és a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyében sem tett eleget. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden 6. műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen csaknem 1000 személy- és teherautót vizsgáltak meg. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket.
0: Közlekedés.
2: Erős a forgalom a Budapest környéki utakon, az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya irányába, Vecsés térségében, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy térségében, az M2-es autóúton az M0-ás felé Fót térségében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-ás autóúti csomóponttól befelé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani. A szél csak Sopron környékén élénkülhet meg. Napközben 22 és 26, késő este 6 és 15 fok várható. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, hamarosan 3:48, hello drága hallgatók, persze Nemzeti Sportrádió és Sportreggel. Elérésünk számunk közvetlen vonal hozzánk 06 30 55 55 605. Ugye Roberto Carlosról beszélgetünk itt az előbb, meg hogy lehet tanácsot adni valakinek, aki ilyen vagyonnal rendelkezik, mert szerintem nem csak az ő esete van itt, csak mondjuk róla hallottunk. Ha valaki lemaradt van róla, nagyon röviden, Roberto Carlos mindegy 62 milliárd forintos vagyonából szinte minden elment, 1% maradt. Ami a 620 millió forint, az sem annyira rossz, ha belegondolunk, csak hát honnan, hova állapotot kell ilyenkor figyelni. És azon agyaltunk itt ugye Gergével és Márka, hogy akkor mi legyen a megoldás. Tehát ilyen vagyonnál, hogy egyébként foglalkozunk-e azzal, hogy egyszer csak elfogyhat a pénzünk, vagy öregkorunkra, vagy amikor már nem jön úgy. Mert azért ez nagyon érdekes, szerintem 22-es csapdája szerű, hogy ezek a játékosok, a focisták, amikor aktívak, rövid idő alatt keresnek iszonyat sok pénzt. És ezt kellene valahogy az utána lévő időszakba, korszakba átmenteni valahogy, hogy ez a sok-sok milliárd jó helyre kerüljön.
2: Pénz megváltoztat? Tehát ilyenkor, amikor ott vagy, csillogás, pénz.
1: Mindenkit, mert azért mondtam, tehát a hatalom és a pénz, ez a kettő, igen, mindenkit.
2: Okay, de ott van mondjuk Michael Jordan esete, aki ugye úgy fektetett be, és olyan szponzorációs szerződéseket...
3: De őt is körülvették olyan emberek, szerintem ez arról szól, amit pedzegettünk az első fél órában is ezzel kapcsolatban. Megnézek, ő megvette a Charlotte Hornets-nek egy nagy részét, és ebből is, mikor eladta 750 milliót, vagy eladná, akkor 750 milliót érne. Tehát, hogy csak egy részvény egy klubban.
2: Hát jó, de
3: ez is milyen jó ötlet, hogyha van pénzed, akkor fektessél mondjuk a labdarúgásba, vagy... tengeren túli profiligába.
2: David Beckham is ugye a...
3: persze, Miami.
1: Hát az egy, igen. Az
3: és
1: egy
3: David
1: példa.
3: Beckham még ott van egyébként, ami szintén szimpatikus és jó, hogy ugye elindította a saját parfümmárkáját.
1: Hát meg mit nem? Tehát én nem tudom, hogy ugye a sörön keresztül, a cipőn át, a
3: óra,
1: mondjuk én nem hiszem el, tehát a Beckham az nekem pont ilyen szempontban a legrosszabb példa, mert egyébként jó, de azt nem hiszem, mert nem hiteles, inkább így mondom. Viszont olyan tőkét halmozott fel, hogy ő az, szerintem, aki nem az, tehát pontosan ő, aki egyszerűen nem nagyon tud hibázni, bárhová hívják, teszik a pénzt, nem filmbe is hívták, szerepelt valami, milyen, vagy reklámban nyilván minden csomó mindenben. Na mindegy, szóval, hogy ott nem nagyon tud hibázni, de a többi embernek kellene, a többi focistának segíteni, hogy mi legyen. De itt van például Ronaldo, aki nagyon jó forgatja a pénzét, ugye, szállodaláncok és sorolhatnám, ott is van a CR7, ugye, mint márka név. Aztán Messinél például semmiért nem tudunk, de ott nincs gond.
3: Hát neki nem is
1: lesz. Mert hogy szerényebben éli ezt az egészet meg.
3: Biztos, hogy neki is be vannak fektetve az a jó helyekre. Meg ő is azért elkezdtek ugye futballklubokba fektetni. Tehát ő is, meg Ronaldo is, ugye spanyol másodosztályban most vettek éppen csapatot,
1: Ramos
3: vagy legalábbis részvényt.
1: Ha jól tudom. Igen.
3: Ramos egy favágó cégbe fektetett.
1: Vágasson velem fát, higgyék el!
2: Hogyan lehet gyilkolni lábakat?
1: Azt mondja valaki, hogy ezek ilyen nével és ismertséggel Carlos szállodákat kellene, hogy építsen, vagy venne ilyen rekreációs edzőközpontokat a mediterrán térségekben. Ez sem rossz. Én szerintem őt biztos nagyon sokan, az ilyen típusú embereket, főleg a focistákat, biztos, hogy erre van külön egy szakág, erre szakosodott, szerintem emberek tömege, tucatja, akik megkeresik őket jó befektetési ajánlatokkal, tanácsokkal.
2: Nem éreztek ebben lehetséges, hogy ő ezt csak egy ilyen marketing fogásnak veszi fel, hogy még több meghívása
3: az
2: legyen, még egy kicsit segítsenek
1: neki. Nem tudom,
2: az, hogy egyik napról a másikra azt mondja, hogy elveszett a...
1: Hát az kamu, az jó, kamu, persze. Ebből film lesz.
3: De te elkezdett sajnálni ettől? Tehát, hogy neked most rengeteg pénzed van, és van egy jó céged, akkor ebből azt mondta, hogy most szegény Robi, ekkora gólokat lőtt annó, de hogy úgy adok neki emiatt pénzt.
2: Maradt egy ikon, tehát ő is egy ikon, ikonjátékos, és azért lehet, hogy mit tudom én, egy-két meghívása lesz, és ezáltal egy kis pénz még bejön. Nem tudom, ilyen előadásokat
3: igen,
2: tud tartani.
3: Mike Tysonról írták, azt most olvastam, hogy ugye ő 200 millió dollárt boxolgatott úgy össze a pályafutása során, elvesztette, és 23 milliós adósság lett ebből egyik évről a másikra. De nézzek, egy Jake Paulos bohóc boxmeccsre, már bocsánat, nem megbántva senkit, fölkérték, és megkeresett vele Isten tudja hány milliót.
1: Hát ezek igen jönnek, ha jönnek. Még egy üzenet érdekes, sziasztok, ha nem is ilyen összegeket, de ha jól tudom, persze Szalai Ádám fémipari cégbe fektetett. Igen, egyébként a magyar példákat veszünk, az picit közelébb talán, ugye Szalai Ádám is nagyon jó fektet be, Szoboszlai Dominik szintén nagyon jó. Dzsudzsák Balázsról is ugye hallottunk, hogy írdatlan összegeket keresett, ott is hallottunk egy-két, nem tudom, egészségügyi központ ide-oda betett a pénzt, már amiről lehet hallani. Szóval biztos, hogy ezen gondolkodnak a focisták, hogy aztán hova tegyék, csak megint az a kérdés, hogy mi az, ami ma 2026-ban kvázi biztos befektetési forma ilyen nagy összegnél. Nem kell szerintem nagy százalékban, nagy haszonnal számolni, de legyen meg az a biztos pénz. Meg egy ilyen vagyonnál, ha már kicsit kalkulálunk, és arról beszélünk, hogy pénzügyi megközelítés ennek a témának, akkor én azt hiszem, hogy ha felét mondjuk elbukja az ember, én legalábbis ott mondanám azt, hogy jó, akkor eddig hülyéskedtünk, még akkor is marad a 31.
3: Ekkora vagyonnak elbukod a felét. Van az a pont, mikor azt tudod mondani, hogy ebből igen, elég?
1: 31 milliárd, tehát ha elmegy a fele.
3: De miért? Ott mi változik meg?
1: Már nem, már nálam a fele egy olyan helyzet, most a fele alá már nem megyek. 50%-ot vesztettem, akkor nem veszitek 75-öt.
2: De olyankor nincs benned az, hogy jó, akkor a fele elment, akkor még jobban befektetek valami még kockázatosabb, hogy visszanyerjem azt, hogy amit elmegy.
1: Ezt egy tippelős játékba
3: ezt
1: szokták.
3: Ezt akartam pont mondani, igen, hogyha 5-öt ráraksz és elbukod, akkor a következőben már 10-et fogsz tenni, hogy visszahozza azt az 5-öt, és előtte még nyerjél is.
1: Ez a legrosszabb, meg az ember élőben próbál ezeket helyrehozni, igen. Meg egy ilyen menekülő szelvény és sorot, nem, azok soha nem.
3: Soha.
1: Viszont az tény, ha már az ember ennyi pénzt elveszít, akkor azért ott már kicsit oda izzad a tenyér, tehát ott vissza kéne hozni, mert már felét elbuktam. Ott már nem tudod. Lehet, hogy ezzel kalkulálni kell, hogy ez egy ilyen volt, nekem is ilyen. Ezzel kalkuláltam, ez egy nagyon rossz befektetés volt. Az a kérdés, hogy abból tudsz-e tanulni.
3: Igen, amit behoztunk most, ez a ha már tipmix is lehet, de a játék függőség. Tehát ugye az is egy másik, hogy ebbe megy a kaszinóba, és akkor most ennyi van, akkor azt pirosra.
1: Hát a szerencsejáték önmagában az egy, igen. Ott benne van a nevében, azt nem az, hogy nem javasod, én abszolút nem, max 18 év felett, és tényleg csak és módjával, és hogy maradjon játék, hogy
3: a szlogen is mondja. Igen, mondott, hogy tudod ezt módjával csinálni? Hogyha elbuksz 31 milliárdot, tudod ezt módjával
1: csinálni? Ki csinált ezt módjával? Harsányi Tibor, az édesapám azt csinálta, hogy leült és különböző meccsekre összeírta az ő kombinációját, hosszú órákon keresztül, is mérnök volt, mindent megnézett, persze nem nyert, mert nem, ez nem, különben mindenki ezt csinálná, de hogy megadta módját az egésznek. Ő aztán felült a biciklire, aztán volt egy segédmotor, arra kiment a megfelelő helyre, ott feladta a szelvényt, ott még beszélgetett az emberekkel. Tehát az egész köré egy olyan...
2: Rituálé.
1: Igen, egy olyan, hosszú minden egyes pontjában odaillő folyamatot kreált, hogy azt élvezte. És utána jöttek a meccsek, és előtt rágyújtott, és nézte, és várta, és már megint nem jött be. De nem van. De nem nagy összegeket költött, hanem a játék volt tulajdonképpen, amiben megélte, meg kiélte magát. Tehát ennyi.
2: De szerintem minden embernek van egy valamilyen olyan függősége, ami beszippantja, és igaziból csak viszi a pénzt. Tehát, hogy most valakinek épp a szerencsejáték, valakinek nyilván itt ugye a mértéka nem mindegy, hogy 62
1: akár
2: millió.
1: Káros szenvedékről beszélünk most?
2: Akár arról is beszélünk.
1: Igen, szóval azt írja valaki, azt a Gege lehet fején, tehát a szöget egész lehet, hogy kamu. Nekem is azért valahol ez sánti, tehát akárhogy is nézzük, azért ezeknek az Thierry Henry, ha már itt erről beszéltünk róla, én nagyon imádom. Azon most, hogy felkapták, és ennyire jó, és nem tudom, ő is elvált, elmondta, elvitte a feleségem vagyonom felét, oké, és akkor innentől nem lesz, illetve, hogy mondják a roma barát, hanem innenstől már akkor nem lesz ugye kapcsolatom, hogy nem fektet így bele, hogy ne veszítse, ott elveszítette ugye a vagyonának a felét, de hogy nevet rajta, és megy tovább, hogy igazából ez benne van, ezzel lehet kalkulálni. De ilyen összegnél nem gondolom, hogy az egészet el lehet veszíteni, bár aztán ki tudja, ki volt a brazil focista, akiről egy csomó videó volt fent, hogy nem tudom, Brazíliában ilyen kocsmák környékén ott
2: elaludt, nem?
1: Nem Románia, nem, de hogy is nem. Hát, hogy ott nagyon lezülött, hogy elvesztette minden pénzet, mindjárt eszembe jött. Na mindegy. Szóval, hogy azért meg lehet csúszni erőteljesen, de ez olyan összeg, amit nem tudom elképzelni, hogy ennek el lehet veszíteni. A teljes 99%-át felét oké, nem tudom, még akár annál többet, de
3: Meg tudjuk képzelni, hogy milyen lehet ezt birtokolni, és akkor azt mondani, hogy na, akkor ma este kirúgunk a hámból, nem?
1: De ez ugyanakkor színészeknél is, tehát a hasonló cipőből járnak, mert ők is nagyon sokat keresnek.
3: Mindenki a saját szintjén herdelje a pénzét, ezzel azt akarod mondani.
1: Meg a saját szintjén nyomorog, ugye van ez a klasszikus mondás, tök igaz. De most a herdálást azt én nem tudom, hogy mennyire igaz mondom, tehát igazából itt futjuk a köröket, hogy jó befektetési tanácsadó kell, amiből szerintem, amiből kevés van. És nem tudom, ha tulajdonképpen vért, illetve pénzszagot érez bármilyen befektetőnek látszó, de lehet, hogy az is személy, akkor abban nagyon nehéz megbízni. Itt szerintem a legfontosabb, főleg az ilyen helyzeteknél, hogy bizalmi kapcsolatod legyen valakivel. Ne úgy, hogy bízzál benne, tehát hogy összejöttök és ad egy állatot és megbízol benne, hanem régi, olyan, nem tudom, 10-20-30-40 éves kapcsolat, akire két kezedet
3: a tűzbe. Megint jön a kérdés, amit a Gege mondott, ugye, hogy az is megváltoztatja azt az embert és a pénzt, aki mondjuk a 30-40 éve melletted van.
1: Meg, de nem úgy. Van, akire most rábíznátok a pénzeteket?
2: Hát...
1: Van olyan ember? Nekem van.
3: Van, egyébként nem sok, de van.
2: Nyilván van, csak ugye itt azért a kis ördög ott motoszkál bennem, hogy mi van akkor, hogyha. Mert előbb-utóbb lesz egy olyan téma, egy olyan valami, ami érdekellentétet fog szülni.
1: Szerintem túl sok a kérdés, hogy milyen minden, és akkor mi van, ha ő, tehát ne, ő benne megbízol, akkor tessék csinálni. Szerintem leveszi a hasznát, ezen nincs baj. Az a kérdés, hogy átver-e, vagy egy tisztességes haszonnal kezeli a te pénzet.
3: Na de akkor miben szerintem más ez? Miben más az, hogy te odaadod egy befektetőnek a kezébe, mint hogy elmész tényleg és a pirosra fölteszed? Ugyanúgy szerencsejáték.
1: Hát ne, azért nem gondolom.
3: Hát nyilván nem, mert nyilván jobb az esélye annak szerintem, hogyha egy befektetőnek adod, vagy nem.
1: Megint, hát tehát bizalmi, nem befektet. Most idejön valaki, hát nyilván ti is a csónyan emberrel találkoztok.
3: De hát Levi, hogyha neked nincs baráti körödben egy befektető, akkor te ki vagy az, akiben megbízol?
1: Csak családtag.
3: Lehet, hogy a Gegének van egy befektetője, ő neki segített, mert ismeri. És a Gege beajánlja neked, hogy figyelj, Levi barátomnak is segíts, már ugyanúgy, mint nekem. Nem. Hát nem biztos, hogy Levi barátomnak
1: mondom,
3: is
1: hogy
3: fog
1: nem
3: segíteni.
1: Ilyet ne. Persze, nincs, nagyon kevés befektető van az emberek baráti körében, családja házatán, de ott segítenek a szülők oda helye. Hát amikor egy fiatal focista, 18 éves Neymar, vagy 17, hát milyen fiatal írnak szerződéseket, meg a Messi, és akkor apja kezeli a vagyont, akkor az édesapát fogja kezelni. Nyilván nem úgy, mint ahogy egy, nem tudom, egy broker, vagy bármi hasonló, de hát... De...
3: Igen, amit mondasz a Messinél, szerintem pont ez volt, úgy emlékszem, hogy ő ugye megkapta az apja számlájára azt a pénzt, ami neki járt havonta, akár reklámbevétel, akár a Barszától, amit kapott.
1: És teljesen, betette a bankba, vagy valami.
3: És apa meg kiutalta neki a fizetését. Én azt hiszem, valami ilyesmi volt. Nem biztos, hogy a Messivel kapcsolatban, de valakivel kapcsolatban
2: ezt
3: volt.
2: Ez kis kontroll megvolt.
3: Hát persze, csak nem tudja elkölteni az egészet.
1: Azt írja a Róli, sziasztok Levi, Adriano lesz, akire beszél. Igen, Adriano, aki visszament a favellákba, és ott zűlik sajnos, nem tudom milyen félmeztelenül, dekázgat pénzért meg ilyenek. Azt is lehet, hogy oda pedig mekkora csatár volt ide, Róli, azaz.
3: Adriano a cseles csávó.
1: Külön iparág fejlődött ki arra, hogy sportolókat lehúzzák. Ezt mondom, tehát itt ebben ez a baromi nehéz, hogy az ahol megérzik a pénzszagot, és onnan már szerintem, főleg ha te hír, az lenne igazából az ideális, Gege, tök jó a kérdés, amit mondasz, hogy úgy legyen sok pénzed, hogy ne tudják, hogy sok pénzed van.
2: Na de az föl...
1: Milyen jót mond.
2: Na de hát azt hogyan tudod úgy...
1: Mondok el, hát szerintem a világ legvagyonosabb embereit megmutatnám neked képen, azt se tudnád, hogy kik.
2: Igen. Ja, hát igen. Ez biztos, tehát ők nyilván ilyen...
1: Az a jó.
2: Márkátlan ruhákba járnak.
3: Nem kell, nem, járnak már, ne legyen rajta 88-as betűmérettel.
1: De legyen az is, nem az a lényeg, nem ismered meg fejről, ez a lényeg.
3: Igen.
1: Ez a lényeg. Szerintem akkor tudsz igazán őszintén valakitől tanácsot kérni, ha nem tudja, hogy ki vagy, milyen családi, vagy milyen vagyoni háttered van. Ha ezeket megtudja, onnantól vége.
3: Igen.
1: Nem tudsz, szerintem nincs őszinte pillanat, hogy valakivel beszélsz.
2: Akkor te is inkább a háttérbe maradnál?
1: Én már nem tudok, mert annyira ismerik a fejem, hogy bár a múltkor valahol, most azt, hogy a szervező, pár éve szervezőnek be akart mutatni ott a hölgyek az egészet rendezte. Szóval engedd meg, hogy bemutassam, már megrendelőnek, engedd meg, hogy bemutassam, és pont ebédet Kaposváron volt, és azt mondja, nem kell, a Balást már ismerem, úgyhogy mindig elmondom, hogy Harsányi Levente, de hogy ilyen van, de félretéve a viccet, ha nem tudják, hogy ki vagy, akkor tudsz igazán. Nem értem, hogy járt Mátyás király áruhában, nem hiedelmek, az igazi őszinte véleményeket akkor tudod, meg. Hát képzeld, van ilyen, egy ismerősöm csinált, hogy betette, még akkor voltak ilyen diktafonok, a párja autójába, és milyen 3 órás kis kazettával felvette, hogy miről beszélnek. Szerintem ne akart megtudni.
2: Igen, az nem biztos, hogy a legjobb.
1: Ha azt megtudnád, hogy szeretnétek tudni, hogy mit beszélnek rólatok, bármelyikünkről, a háta mögött, figyelj, én szerintem azokban csalódnánk a legtöbbet, akik a
2: gondolod?
1: Legmosolygosabbak. Én ebben szinte biztos vagyok. Én ebben szinte. Sajnos.
3: De azokban csalódnánk a legtöbbet, akire rábíznánk a pénzünket.
1: Nem rossz a vége, igen. Na, akár igen. Szóval, és ezért marad az a klasszikus, hogy akkor vér és családi vonal. Vagy tényleg az, akivel gyerekként, nem tudom, nőttél fel egy pólyában, bölcsiben, és mindent tudtok egymásról.
3: És azon gondolkoztam egyébként, hogy a Neymarral kapcsolatban ugye volt a sztori, hogy ő ugye beköltöztette saját maga mellé, meg a Viniciustól is talán, hogy a barátai igen. beköltöztek mellé.
2: Igen.
3: És ők ugye azért kapják a pénzüket, hogy a Neymarnak megteremtsék azt az életet, amit mondjuk ő szeretne. Tehát, hogy ő ne unatkozzon a mindennapokban, hanem a barátaival legyen. Csak ha te onnan kirepülsz, és mondjuk te a barátja vagy a Neymarnak, és szeretnél családot, akkor utána miből fogsz élni?
1: Hát azt is fizeti, meg kell vele beszélni, ja, hát, hogy fizesse azt is.
3: Hát vagy nyilván, akkor neked is jogosan kell befektetni azt de, a pénzt, amit kaptál.
1: De jogos, tehát valaki írja, Lewis Hamilton, na mi a helyzet? Hát a kérdés nagyon jó. Hát ott is, tehát nem tudjuk elképzelni azt az összeget, ami azt kezelni. Erre biztos, hogy van, és szerintem van egy ilyen vagyonkezelője ezeknek az embereknek, vagy befektetés tanácsadója.
2: De ott is apukája, ott van vele végig. És minden, gyakorlatilag a menedzser is. Őszintén,
1: hát kibe bíj, ha bekerülsz ebbe a világba, ebbe a úgynevezett álomvilágba, ráadásul, hogy most nem tudom, valamelyik Kardashian.
3: Igen,
1: hát, a Kimmel. Hát ott.
3: Ott ki hozza a jobb vagyont? Hát, ki áll jobban?
1: Egyszerűen, szóval ez lehetetlen, szóval gyerekek, azért jó, azt mondják, annyi pénzed legyen, hogy meg tudsz számolni, és akkor olyan nagy probléma nem lehet. Szóval reméljük, hogy nem csak kamuhír volt, amiről itt egy óra keresztül beszéltünk, és aztán javaslom egyébként Roberto Carlosnak ezzel kezdtük, és akkor legyen így keretes szerkezete a beszélgetésünknek. Gyerekként nekem volt ilyen takarékbélyeg gyűjtő könyvem, nyaldossa meg a bélyegeket, tegye be abba a könyvecskébe, aztán majd valahogy váltsa vissza. De én tényleg nagyon kíváncsi lennék, hogy mennyire figyelünk a pénzükre, mennyire vagyunk előrelátóan gazdálkodó emberek.
3: De megvan, ahogy Roberto Carlos a Soroksári Osamban 3 zsákkal az 50-es flakonokkal sétál vissza.
1: Az ebben, amit erre nagyon-nagyon magas labdát adtál, tehát nem tudok lecsapni, nagyon sok Roberto Carlos áll az ilyen üveg visszaváltoknál sajnos. Na, 2 perc, mert ezt 8 óra hamarosan jön vissza, folytassuk, és folytatjuk is persze, és Marosán Gyurit feljük, kíváncsi vagyunk, hogy neki milyen tanácsadói ötletei vannak. Mit tudna nekünk mondani befektetésügyileg, hát. Jó? Ő hogy takarékoskodik a pénzé? Ugye azt most nem árulunk egy nagy titkot, ugye neki több milliárd forintja van. Hogy ezzel...
2: A bottonyai rém.
1: Ezzel jó, hogy csáfárkodik. Remélem, már hallottál minket most, Gyuri. Mindjárt hívjuk, 3 perc, mert lesz 8 óra.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Így van, az élet igazságos, és néha igazságtalan, ha úgy gondoljuk, csak beszélgettünk mindjárt kiderül, hogy miről. 5 perc, vagy 8 óra, jó reggelt mindenkinek, október 6-a van, és kell, itt van velünk ma reggel, Erdély Márk, szia Márk!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Gyúrta Geg, hello Gege!
3: Jó reggelt!
2: És Harsányi Levente.
1: Igen, és beszéltünk arról Marosán Gyuri kapcsán, hogy a több milliárd forintja, vagy nem tudom, vagy eurója van, hogy a jó befektetés tanácsokkal el tud minket látni, meg másokat is. Ugye Roberto Carlos kapcsán beszéltünk az előző órában arról, hogy miben érdemes igazából befektetni az ilyen sportolóknak, vagy a sporthoz közel álló ugye, edzőknek, hogy az edzők is nagyon-nagyon sok pénzt keresnek. Ugye hát a magyar Simeone, Marosán Gyuri van itt velünk. Úgyhogy hello Gyurikám, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia, na, hát ez volt a hír, akkor nem hallgattál bennünket, 62 milliárd forintos vagyonnak a 99%-át elvesztette Roberto Carlos, és maradt 1%, az a 620 millió forint sem annyira rossz, de hogy ez maradt. Aztán hirtelen most megházasodott, és azon agyaltunk itt, hogy lehet...
2: Csak 3-10.
1: Igen, azon a házasság után, igen, hogy kijöttek a házasság köteteremből. Hogy lehet ilyen mértékű vagyont elveszíteni? Könyörgöm, ezt próbáltuk valahogy megfejteni, vagy miért nincs mellettük olyan jó befektetési tanácsadó, aki azt mondja, hogy na, ez igen, ezt csináld.
4: Hát megnyugodtam, hogy nem a házasságkötéssel kapcsolatban kértek tanácsot, nem. Mert ott nagyobb bajban lennék. Sajnos a milliárdos vagyon az kicsit sántít, az én esetemben örülnék, hogyha Roberto Carlos jelenlegi vagyonát is be lehet
1: az befektetni. Az 1%-a,
4: igen. Igen, igen. De hát én szerintem azért... Zömében a sportolóknál ez a legnagyobb veszély, mikor abba hagyják az adott sportot, most Roberto Carlos esetében a labdarúgást, hogy ugye az a bevételi forrás, ami volt, és ami számunkra felfoghatatlan, az megszűnik, viszont hogy az életszínvonalt, azt a költést, azt továbbra is folytatják, valami nem felelősség, teljesen bántak a pénzzel, mikor sportoltak, ezért amit mondasz, hogy befektetés tanácsadó szerintem minden komoly sportoló mellett már van.
1: Hát csak hogy mennyire megbízható. Mi az a kézivel, ugye most egy-két nevet, Iker Romero, Nagy Laci, azért anélkül, hogy tudnánk mennyit kerestek, sejtéseink vannak?
2: Én úgy hallottam azért, hogy ha valaki kriptóba akar fektetni, akkor Marosán Györgyöt keresse a kézis társadalomban.
1: Igen. Én kriptószökevény?
2: Abszolút. A Gyuri legjobban ért hozzá.
4: Ezt tudjátok, ezt
2: hova Gyuri fektet, oda ne!
4: Igen, azt meg tudom mondani, hogy hol ne. Tehát én ezt beszéltük talán csütörtökön, pont múlt csütörtökön Gyurtok Egére meg Németh Kornéla, hogy én ennek a híve vagyok, hogy szellemileg is jót tesz az embernek, hogyha nem csak egy valamire fókuszál, az én esetemben a kézlabda edzőségre, hanem én a blokklánc technológiának a nagy szerelmese vagyok, tehát természetesen ha a befektetés, akkor nem kérdés, hogy kriptó.
1: Figyelj, most ez nem az a típusú műsor, meg nem is tudjuk ezt mi alapvetően kezelni, de hogy van a sportolóknál, neked valamilyen azért több rálátásod van, mert mindjárt megkérdezzük Gegét is persze, hogy ott hogy van az úszóknál, ők is nagyon sok pénzt keresnek, hogy van erre külön ott felkészítő ember, aki segít abban, hogy hova, mibe fektesd a pénzt? Akár kézilabdánál?
4: Nem, ez abszolút egyénileg dől el, tehát mindenki a saját útját keresi, a saját megtakarításának az útját. Ebben lehetne fejlődés akár fiatal kortól, nem is az, hogy hova, hanem hogy a felelősség teljes pénzkezelésre szerintem taníthatnánk a fiatalokat.
1: De kaptál ilyet gyermekként? Mert én kezdtem ez a takarékbélyek könyvvel, aztán volt a Perse, ugye, aztán a Nagy Indián könyv közepét kivágtam, és oda tettem a pénzem, de az nem fiatal sokat, és aztán elfelejtettem, és eladtuk az egész könyv, nem tudom, szekció részemet, és el is ment az összes zseppénzem, bele volt rakva. Szóval téged tanítottak, okítottak iskolában, otthon, család, szülő, hogy kezeld a pénzt, hogy takarékoskodj?
4: Nem, ilyen oktatás nem, ezt igazából szerintem zömében a családi házból hozza mindenki, hogy hogyan viselkedik, ugye ez is a viselkedés kultúrának a része, hogy azzal a agyonnal, amivel adott esetben rendelkezik, akár fiatalkorban zseppénzzel, tehát hogyha a heti zseppénzt megkapja a gyerek, vagy megkaptam és kedven elköltöttem, akkor nem adták újra szerda reggel a kezem, hogy jó van, semmi baj, elköltöd, akkor itt van
1: már
4: újra.
1: Már pedig mindig elköltötted kedden, de akkor nem gondolkod egy kicsit, kéne előre is nézni gondolkodni.
2: A Gege sem gondolkodott, meg ott a család sem belegondoltok, mert úszónak ment. Tehát tudta, hogy abból nem lesz sok pénz.
3: Hát abból nem. Bár ne illet döntöttem volna. De Gyuri, te, mint mesteredző, de milyen viszonyt ápolsz a játékosaiddal? Esetleg megkérdezik, hogy
1: igen,
3: hát Gyuri,
1: igen.
3: Figyelj, mibe fektessem?
1: Alide, majd én elbukom.
4: Nem, mert szerintem ez nem egy edző játékos viszonynak a témája, de természetesen a barátoknak lehet a témája, és hogyha egy játékos jó viszony kialakul bármiben, természetesen tanácsokkal segítem, ahogyan a magánéletben, úgy másban is, de nem gondolom, hogy ez egy edző és játékos közti viszonyban téma kéne, hogy legyen.
2: Gyuri, meddig van egyébként szerződésed Békés Csabán?
4: Bejött valamilyen befektetésed, és ki akarsz vásárolni?
1: Igen.
3: Tanácsadó szerepel.
2: Nem csak ha év végéig, akkor csak mondom, hogy lehet, hogy megkeresnek majd téged is ugye a Ferencváros vezetőedzői posztjára, hogy esetleg gondolkozol el.
1: Nem rossz.
4: Szezon végéig, ezt ki akarom hangsúlyozni, hogy szezon végéig van.
1: Kicsit a Bognár Gyuri is, vagy tudod. Mindig egy szezon a Paksban, aztán meg tovább. De várjál.
4: Egyébként ez teljesen így van. Szerintem is. Én évek óta mindig egy évre kötök szerződést, most Békéscsabán volt kivétel 2 év, mert itt a projekt maga 2 éves volt, de mindig egy évre. Ne azért tartson meg egy klub sem, mert nem tudnak kifizetni a szerződésem végéig. Tehát nem, szépen egy év, és akkor megbeszéljük, hogy mindenki elégedett, és folytatjuk.
1: Igen, meg annyit változik a világ. Én a kapcsolatokban is azt mondom, kezdjünk el járni, és egy év múlva beszéljük meg. Az a napon, amikor elkezdtünk járni, na, hogy érzed magad, akarod-e tovább ezt az egészet, és akkor majd kiderül. De ha már itt adunk a sportolók, akkor itt van Zlatan Ibrahimovic eset a pénzzel, ugyanik, hogy reklámot csinálnánk neki, nem is ez a cél, úgyhogy nem, hogy valaki nem félértse, csak hogy ott például ott felkérik arra, hogy adjon adott esetben pénzügyi tanácsot, és azért, aki jár ilyen-olyan luxus autókkal, és tudjuk, hogy nagyon sok pénz van, és jó befektetéseket eszköz, egyébként David Beckham is hasonló, akkor azt talán könnyebben elhiszi az ember, nem? Tehát ha egy ilyen sikeres ember...
4: Igen, azért ennek van egy jogi oldala, hogy pénzügyi tanácsadást nem lehet csak úgy adni, tehát az pénzügyi tanácsadó végzettséggel kell, hogy rendelkezzen az adott ember. Nyilván baráti tanácsokat lehet adni, de maga pénzügyi tanácsadás, mint jogi szó abban a rendszerben, azzal sínyen kell bánni.
1: De azt el tudod képzelni? Most halál komolyan, hogy Roberto Carlos esetében, hogy ez a 62 milliárd forintos vagyon csak úgy elkicsúszon, tehát hogy nem eszmél fel ő, vagy egyáltalán aki kezeli ezt a pénzt, mondjuk a felénél, 31 milliárdnál nem szólnak, mint ugyebár a atlétikában a futóknál az utolsó körnél ott harangoznak, hogy amikor elment a fele, akkor kéne egy ilyen belső vészharang, vagy valahonnan, hogy na, most elég, most már, neki ne adj többet, vagy ezt ne csináld.
4: Hát nem, mert nem is értem, nem elkezdetlen számomra, hiszen azért a porlasztás az egyértelmű, egy kisebb összegnél, tehát ekkora összegnél meg olyan diversifikációt kell csinálni, ami szinte lehetetlenné teszi azt, hogy az egész pénz elúszon. Nem tudom, hogy mi történhetett, mert a szabadrugásokhoz nagyon értett, de úgy néz ki, hogy a pénzügyekhez kevésbé.
3: De látod, ilyeneket csinálni is tud. 11.
1: De
4: hát mondjuk igen, ott a 61 milliárdból jelentős része elment gyerektartásra.
2: Igen, ezt mondtam én is. Ez így van.
1: Hát meg a válások, szóval azért eléggé meghúzgálták a bajuszát ilyen szempontból. Na jó, hát de azért vannak jó példák, ugye itt van például Dominik esete, ugye Szoboszlai, aztán beszéltünk itt persze Neymarról, Messiről, meg sokakról, akik ilyen...
2: Jordan.
1: Igen, nem tudom, Tiger Woods ez esetben, meg Nadal, meg Federer, szóval akik nagyon-nagyon sokat keresnek, és mégis meg tudnak maradni a sport után is, az aktív sport befejezése, abbahagyása után is, és működnek. Nyilván szerintem azok a támogató cégek, akik velük voltak a sportpályafutásuk alatt, hogy utána, ha még ott maradnak mellettük, szerintem az is egy segítség. Meg ez a sportoknál egy alapvető probléma, most nézek Gegére, meg persze Gyuri, téged kérdezlek, hogy arra egyetem felkészítik-e őket, hogyha vége a sportnak, az aktívnak, akkor mit csinál önmagaddal, és addig felhalmozott vagyonnal. Mind a kettő egy fontos sztori.
4: szerintem ebben el vagyunk maradva. Tehát, hogyha Magyarországot nézzük, ebben nagyon el vagyunk maradva. Valószínűleg Szuper Levi tudna felhozni történeteket, hogy az NHL-ben biztos vagyok benne,

0: sportlót.
1: Hát igen, de kinek oda rendelni valakit, hogy megbízzon benne, nem feltétlenül működőképes. Ez mindenkinek a maga
2: de akkor a szülő, testvér, hogy ki? Hát kiben bízol? Hát
1: a gondolkodást kell megteremteni, és utána találja meg mindenki egyénileg, hogy kiben bízik.
2: Figyelj, nagyon erős kifordított kérdés, de köszönöm szépen Márknak, hogy elküldte nekem, hogy tegyem fel. Ha most valakire rá kéne bízni a vagyonod, vagy a gyermeked, van ilyen személy?
1: Én saját magam, persze, mindenki a saját.
2: De te nem baj, bocsánat, te most halálos beteg lettél most, és valakire rá kell bízni. A gyermeket. Tehát, hogy azért mondom, tehát ez van egyáltalán nekünk ilyen az életünkben olyan bizalmi embertárs, akire ténylegesen azt mondod, hogy figyelj, drágám, vagy haverom, barátom, család, mindegy, hogy most honnan veszed, hogy akkor itt van, tessék. Ő, most gyermekem, mert régen, amikor elmentek háborúba az emberek, akkor mindig volt, akkor ez volt a keresztülő egyik fontos feladata, hogyha bármi történik a családfenntartóval, akkor ő gondját viseli a gyermeknek, vagy a vagyonodnak, és a többi, és a többi. Van ilyen nekünk? Most igazából Márkékat is kérdezem, hogy van olyan, tudnátok 100%-os bizonyossággal olyan embert mondani, akire most én mindenem rábízom?
1: Én igen, én persze. Abszolút.
2: Van? Persze. Van? Van?
3: Persze, igen. Van.
2: Akkor.
3: Levi, van?
2: Van. Nekem előtt, nekem ugye nagyon-nagyon gondolkodni kell, talán
1: a lottózós néni nem ér, a sasi lottózós néni nem ér.
2: Az biztos, hogy nem a legjobb. Na, folytassuk kézilabdával, hiszen itt van előttünk. Igen, az annyira nem. Annyira
3: hát a pingpongról akartuk kérdezni, hogy nem kínai vezeti a ranglistát.
2: Mit szólsz ezt? Tényleg, hogy végre most nem kínai vezet, hanem egy japán. Kinézetre egyébként nekünk szinte ugyanaz, ezen ők mindig megsértődnek, hogy abból a régióból, hogy ez teljesen különböző mindenket, nem mondjátok már, hogy mi, ti európaiak megkülönböztetitek egymást, mi is tudjuk, hogy ő nem ő, hanem ő. Ezt mindig mondom, de szerintem ő ugyanaz, egy személyével jöttek be, biztos a határon, de nem. Na szóval van egy ilyen hír is. Meg inkább akkor Medvegyevről mi a véleményed? Ugye nem tudom, láttad-e, ugye Gyoko elődöntött játszott.
1: Hát, teljesen abszurd, hogy gyakorlatilag megvolt már Djokovicnak a meccs, és Medvegyev egy ilyen sportszerűtlenség miatt lett kizárva, amikor már másodpercek választották el Djokovicot, hogy megnyeri a meccset kizárás nélkül is, de
3: talán ezért nem is. Gyuri?
1: Hát indokolatlan volt az a labda, hogy azt a labdát kiüss a nézők közé, tehát fonákkal.
2: Hát nyilván idegességében történt mindez, hát ütőtörés ugyanúgy jelen van, most, meg hát szerintem igen, mostanában nem, régen nem törtek ütőket, talán egyedül Mekáro, de azért mindenki nyugodt volt, ha úgy veszük. Hát fél felhevült állapotban vannak a sportolók, hát ez előfordul, csak hát a néző ne sérüljön.
1: Igen, én inkább onnan közelíteném meg ezt a történetet, hogy Djokovic megint meglepi a világot, mert miután Zverevet lemosta, Medvegyevet is lemosta, most oké, hogy kizárták Medvegyevet, de most megfogtál.
3: Jó, de minorral.
2: Ez nem a döntő.
3: De minorral.
2: Akkor az is meg lesz. Jó.
1: Remélem a döntőt is simán fogja nyerni, de bárkivel játszik, nem számít kivel, ha már Zverevet és Medvegyevet legyőzte, de Djokovic nem tudom, tehát már erről beszéltünk hónapokkal, hetekkel ezelőtt, hogy érdemes-e, benne van-e még benne. Az, amit ő szeretne, és most úgy néz ki, hogy benne van.
2: És nagyon élem, és a minapnál láttam egy olyat, képzeljétek el,
1: de hogy... Demina úrral játssza a döntőt közben, Demina úrral.
2: Még egyszer?
3: Igen, mondta közben már.
2: Ja, most nem mondtam,
3: de
2: nem
3: mondtad, Gege azt hitte, hogy kötőszót mondtam, a Gyuria. Demina úr? Azt mondod, Demina úr? Biztos?
1: Hát, hogy te tudod ezeket a kiejtéseket, Demina hogy kell kiejteni már?
3: Demina úr.
1: Demina úr.
3: Olyan,
1: Demina
3: mint, hogy nem Pacsmelbach, hanem Pecsmelbe.
2: Esetében ez így van.
1: Az ausztrál felmenők milyen jól jönnek ilyenkor.
3: Főleg az izlandi kézilabdázóknál, igen.
2: Nála úgy kell feltenni a kérdés, mikor látjátok, figyeltek, az ott nem Mina úr? Figyelj, azt nem értem, ha már itt a... Megvan? Hogy amikor mondják a neveket, tudod, azról is beszélünk a múltkor, mert mindig elmondják a focisták, hogy leülnek kamera el, és mondd le, hogy te hogy hívod magad, de te hazádban, te nyelven, hogy kell mondani. És ott Dominiknál is az van, hogy nem azt mondja, hogy Szoboszlai, hanem Szoboszlaj.
3: Láj.
2: Vagy Láj, igen. Nem hazudik, de akkor, hogy Szoboszlaj. Dominik Szoboszlaj. Vagy nem Szoboszlai.
3: Szoboszlai.
2: Ugye?
3: De lehet, hogy mi vagyunk félrevezetve.
2: Az is lehet.
3: Lehet, hogy iskolától

0: szobos száj.
1: Én éreztem, hogy ott a magyar tanár nagyon gyanús volt nekem az általános iskolában. Éreztem, hogy átver valamivel.
2: Nagyon szeretem azokat a videókat, tudom, amikor állnak kint, mert ment nagyon sokat, egy fél évet talán, hogy innen üdvözlöm a földrajz tanáromat, aki azt mondta, hogy nem viszem semmi, és a Eiffel toronyoltál valaki, úgyhogy Big Ben, Prága. Na, úgyhogy ezek vannak. Nézted a tegnapi meccset? Magyar meccset?
1: Természetesen néztem.
2: Van még egy kis időnk arról csevegni, sokan azt mondták, magyar ellenes volt a bíró, Nagyszombatban volt a meccs, egyébként Hajdúbé Pist is azt Nagyszombaton, de nem, hogy ez nem egy nap, hanem egy település, de hogy na rendben volt. Harc volt, nagyon erőteljes, nem a legszebb focit hoztuk meg az ukránok se, de a végén hál az égnek a szív diadalmaskodott. Vagy te hogy láttad?
1: Így láttam, hogyha talán hallottam azt a megfogalmazást, hogy CF futball korábban, akkor talán erre a meccsre rá lehet fogni, mert amikor ott voltunk a kapuban, bár volt a második félben 4 kaput eltaláló lövésünk, és ugye az ukránoknak csak 2, de én úgy gondolom, hogy azért ezzel az eredménnyel nagyon-nagyon elégedettek lehetünk, mert nem éreztem ebben a meccsben, hogy az ukránok fölé kerekedtünk volna, de ahogy Rossi is mondta a végén, illetve Bozsik Péter is, hogy hát most a szerencse mellénk állt. Tehát, hogy sokszor panaszkodunk, hogy nincs szerencsénk, most szerencsénk volt, de a győzelmet azt nem kell megmagyarázni, és hát ugye micsoda mélységekből jött vissza Márko Rossi is, és a magyar válogatott is, hogy most már jól tudom, a 68% esély van arra, hogy az A-ligába jutunk.
0: Gyuréke, nem akarok tényleg neprontó lenni, de amikor te egy győztes meccs után vagy, akkor azért azt látom, hogy boldog vagy, mosolyogsz, örülsz. Nem tudom, hogy Márkon nem ez látszódott.
2: Ült ott végszerűen.
0: Igen, Rossi nem ez látszódott. Lehet olvasott, ha mi kommentet ezen gondolkoztunk, de nem tudjuk, mi lehetett a probléma.
1: Hát lehet, hogy ő már azért több stresszes mérkőzésen van, és egy kicsit jobban elhasználta ez a szakma, és még nem tud olyan szenvedéllyel örülni meccsek után, mint engem. Nyilván egy győzelemnek mindig örülni kell, mert azért léptél pályára, de mellette egy edzőt mindig nyugtalanít is az, amit nem sikerült megcsinálni a csapat, és ezt csak ő tudja, illetve hát a szűk szakmai stáb, és itt valószínűleg annak szólt, hogy messze volt attól a válogatott, attól a teljesítménytől, amit Rossi várt tőle, de még egyszer mondom, tehát minden meccset azért rendeznek, hogy azért lép pályára, csak hogy győztes legyen. Most ha a győztes sikerül, és megvan a 2 vagy 3 pont adott sportágból, amennyit osztanak érte, akkor annak örülni kell.
2: Jó,
1: és utána majd a következő nap kijavítjuk a hibákat.
2: Az egyszer biztos, de hogy itt a Nemzetek Ligánál szerintem itt most ez nagyon fontos kiemelni, úgy gondolom, hogy a nagy csapatoknak annyira nem fontos, mert a selejtezőben úgyis kihívják a továbbjutást, de itt tehát az ilyen nagy csapat, tehát a mi szintünkön, az ilyen felső-közép kategória, meg az alattunk lévőknek nagyon fontos, így van esélyük bármilyen szinten behozni a lemaradást. Tehát ezért itt vannak ezek az izgalmasabb meccsek, ezért is örültem ennek.
1: Bizony, meg azért fontos ez, mert nekünk ugye az EB miatt, hogy második kalaposok legyünk, és hogyha a csoport második helyén végzünk, akkor megvan a második kalap. Még hogyha harmadik helyen végeznénk, akkor harmadik kalaposok vagyunk, az azt jelenti, hogy 2 nálunk erősebb csapattal kerülünk majd az EB csoportba, és ezért is kiemeltem fontos ez, hogy legalább a második hely meglegyen. Az, hogy most az első hely, és vagy akár osztályozón bejutunk majd a Nemzetek Ligája átcsoportjában, az presztízs értéke van, és megnéztem azért, nem biztos, hogy jó lenne ott a olaszokkal, nem tudom én, a hollandokkal, franciákkal viaszkodni, tehát itt inkább az EB csoportbeosztás miatt fontos ez szerintem.
0: Tehát nincsen sok időnk, Gyuri, de hát azért muszáj szakmázzunk egy picit tényleg. Jesper Jensen az idény végén távozik a Fraditól, ahogyan azt már említettem. A 48 éves dán tréner ugye családi okokra hivatkozva kérte azt, hogy felbontsák az ő szerződését. Mit gondolsz erről a sztoriról? Ezt már azért talán tavaly is pedzegették, hogy a felesége sincsen talán jó állapotban, vagy jöttek ilyen hírek is, úgyhogy talán ez nem meglepetés.
1: Igen, és az a kérdésem, hogy hol lesz a folytatás, mert én most összeraktam magamba egy olyan összeesküvés elméletet, hogy...
0: Békés Csaba?
1: Igen, ezekre a cserékre kíváncsi lennék, hogy ő itt mire lenne képes, mert azt már láttuk, hogy világszárokkal mire képes, de hogy visszamegy SBR-be, vagy esetleg a Brest megvárja, ugye Reiszt adott le, igazolta a Brest, és hát ő, az ő kapcsolatuk híresen jó Reiszt, de én szerintem inkább Axner fog távozni a Bresthez az Esbjergből, és GG meg visszatér a régi csapatához.
0: Muszáj, hogy megcáfoljanak, Gyuri, muszáj, hogy megcáfoljanak, mert én azt hallottam, hogy ők Hlavati Tamás csak akkor lehet eltávolítani a klubtól, hogyha az csődbe megy, úgyhogy ő Brestben maradni fog.
1: igen, elképzelhető ez is, igen.
2: Ezt Márk mondta, ezt a mondatot, majd ha esetleg a bíróságon ezt vissza kell idézni. Na, úgyhogy Gyuri, köszönjük szépen a beszélgetést, mi haladunk tovább, és várjuk persze a mai meccseket. Mit vársz a mai Nemzetek Ligája mérkőzéseitől? Spanyolok játszanak, angolokat,
1: azt szerintem otthon gálázni fognak a csehekkel. A horvátok mennyire sikerül kiengeszteljék otthon a szurkolóikat, azt nem tudom, a 0-7 után, ugye az angolok ellen 7 óra kaptak jól, hát aztán most a spanyolok érkeznek, hát nincsenek könnyű helyzetben.
2: Csak megszánnyák.
1: De szórakoztatom.
2: Tele van a spanyol válogatott Reálossal.
1: Amit én nagyon-nagyon várok az esti meccsek közül, meg egyébként nem tudom eldönteni, melyiket nézek, a Luxemburg Bulgáriát, vagy az Albánia San Marinót, még ezt estig eldöntöm.
2: Attól függ, milyen meccset szeretnél nézni. Lesznek ma is meccsek. Jó van, Gyuri, köszönjük a beszélgetést, további szép napot neked. Szia, köszönjük, Marosán Gyurival beszéltünk, 3 perc van lesz, 8:30.
3: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Családi okok miatt távozik a Ferencváros női kézilabda csapatának vezetőedzője. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét. Folytatódik a kellemes őszi idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: 2-1-re legyőzte Ukrajnát a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában, a felvidéki Nagyszombatban. Tóth Milán és Csinger Márk is első gólját szerezte meg a nemzeti együttesben. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország Georgia 0-0, a négyest a 8 pontos északírek vezetik, Magyarország a második 7 ponttal, még Ukrajnának 4, Georgiának pedig 2 pontja van. A magyar válogatott legközelebb november 14-én az utolsó előtti fordulóban Georgiával csap majd össze idegenben. Két mérkőzést rendeztek tegnap a Nemzetek Ligája A divíziójában. Az egyes csoportban a franciák hátrányból fordítva 4-1-re legyőzték a belgákat, és hazai pályán nyertek az olaszok is méghozzá 3-1-re a törökök ellen. A B divízióban a negyedik csoportér lovasa, Svédország 1-0-ra nyert a továbbra is pont nélküli Románia vendégeként. A csoport másik mérkőzésén Bosznia-Hercegovina Lengyelország 1-0. Az idény végén távozik a Ferencváros női kézilabda csapatának vezetőedzője Jesper Jensen, erről számolt be tegnap a klub hivatalos oldalán. A tavaly nyáron érkezett 48 éves dán szakember családi okok miatt nem tölti ki a 3 éves szerződését. Gyertyás Róza a 7. helyen végzett a nők 52 kg-os súlycsoportjában a bakói Cselgáncs világbajnokságon, mivel 2 győzelem után előbb a negyed döntőben, majd a Vigaszágon is kikapott. Ugyanebben a súlycsoportban Puprika ugyancsak 2 siker után a 8. döntőben alulmaradt mongol ellenfelével szemben, így helyezetlenül zárt. A férfiak 66 kilós súlycsoportjában Pongrácz Bence a brit Charlie Young legyőzése után vereséget szenvedett a kétszeres VB bronzérmes mongol riválisától, így ő is kiesett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az állami rendezvénysorozat zászló felvonással kezdődött a Kossuth téren. Ezekben a percekben koszorúzást tartanak a Batthyány örökmécsesnél, 10 órakor pedig a Fiumei úti sírkertben lesz megemlékezés. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellevviteli elnök helyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várható a jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az országgyűlés elé. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót, egy ember meghalt, 6-an megsebesültek. Az éjjeli légicsapásokban 650 drónt lőttek ki, a fővárost több mint 100 célozta. Moszkvában mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Tegnap délután az orosz hadsereg mért súlyos légicsapást Ukrajna második legnagyobb városára. Harkivot drónokkal és légigombombákkal támadták, legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Ma hirdetik ki a fizikai Nobel-díj nyertesét. Az orvosi élettani kategória díjazottjait tegnap jelentették be. Karl Deisserot, Péter Hegemann és Georg Nagel optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést.
0: Közlekedés.
2: Átépítették a terelést az M3-oson Gyöngyös térségében, az 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leállósáv burkolatát cserélik. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Az M7-esen a főváros felé a 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópont között a 3-ból a legbelső sávot lezárták, emiatt most is jelentős a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg. Napközben 22 és 26, késő este 6 és 15 fok lesz. Hasonló idő várható holnap is, majd csütörtökön hideg front érkezik.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na, itt volt egy dal, ugye Orsító, ha lemegy a nap. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Nemzeti Sport Rádió Sport Reggel, Gyurta Gege, hello!
2: Jó reggelt!
1: És Erdei Márcia, már jó reggelt kívánunk, egy dal, amiben mindenki azt várja, hogy a gangsta elkezdjen reppelni, szegény Orsi. Nem azt mondom, hogy ezért hagyta abba, de tényleg nem, elindul, de és azt várt, hogy induljon az Oli. Itt van Újvári Máté, szia Máté, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok, hogy vagytok?
1: Hello, reggelt! Figyelj, egészen jó vagyunk, már aggódtunk itt Roberto Carlos miatt, bevalljuk őszintén. Hát, mert állítólagos vagyon, ami 63 milliárd forintnak megfelelő külföldi valuta, hogy az úgy néz ki, hogy azt mondom, hogy hús, és így elrepült, és maradt 1%, amit kiszámolt Márk, a legjobb matekos.
2: Igen.
1: Én kémiafaktos voltam, kiszámolt,
2: még így, mar,
1: még így is maradt egy 620 millió, és ezáltal most megházasodott, és ahogy kijött ugyebár a házasságkötő teremből, ez már is 310 millióra csökkent, úgyhogy úgy, van vele baj, azt mondta, hogy lehúzták, megvezették,
2: 11
1: átvették, 11 gyereke van.
2: Két különböző anyától.
1: És köztük egy magyar.
2: Így van.
3: Van egy magyar is, Győrben, így van, így van. Hogy de nem tudom, úgy látszik, ez a brazil focistáknak ez a végzete, mert azért Ronaldinho-nak is meggyűlt a baja, ugye
2: hatóságokkal.
3: Az anyagiakkal, meg a hatóságokkal. A Il Fenomeno esetében is lehetett hallani ilyeneket, hogy csapatot vett ugye Spanyolországban, még Niki Csert is foglalkoztatta fél évig, aztán már nincs ott a csapatnál.
2: Tényleg.
3: Nem tudom, lehet egy tendencia.
1: Adriano.
3: Igen.
1: Szóval ő ott a favellák árnyékában napozgat. Szóval azért van itt probléma. Igen, szóval és erről dumáltunk, nem tudom, hogy hogy áll ez a Forma 1 házattáján, micsoda átkötés, hogy ott is iszonytatos pénzek vonulnak egyik zsebből a másikba. Flavio Briatore simán visszajött, ő tök jól el van, őt nem érdekli semmi, jönnek a támadások, fizetget egy-két Heidi Klum, meg nem tudom milyen kapcsolat után, de nem láttam azt rajta, minap a fiaival posztolt valamit. Annyira nem láttam zaklatottnak. Tehát nyilván van ott még egy pici. Hogy állnak tényleg itt a Forma 1-es aktív pályafutás után megszűnt viszonyok? Van egy-két világbajnok, aki leköszönt, nagyon sokról te tudsz nekünk beszélni, és ezt is kérjük tőled, hogy ők mi fenét csinálnak most? Mennyire stabil az ő helyzetük?
3: A világbajnokokról itt a Forma 1-ben szerencsére nem lehet olyat hallani, hogy nagyon lecsúsztának. Ugye
1: mondom,
3: most nem akarom ilyen dramaturgiai átkötéssel átvinni egy negatívabb részbe, de mondjuk például a futball esetében ezt sokszor látjuk, láthattuk, halljuk, ugye mi is ilyen játékosokról beszéltünk, még ha nem is ennyire durva állapotban. Itt nincs ilyen, és egyébként a Forma 1-hez hozzátartozik az is, hogy maga az F1 kifejezetten szereti, főleg amiért a Liberty van, hogy a régebbi világbajnokok jöjjenek ki minél több futamra. Ugye különböző televíziós társaságok, na és akkor itt nyúlunk mélyen a zsebbe, azok, akik megengedhetik maguknak, azok foglalkoztatnak régi világbajnokokat, és vagy régi Forma 1-es versenyzőket, de nyilván nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ez nem két fillérért történik meg, tehát David Coulthard és Mika Häkkinen, akiket én kifejezetten kedvelek, nagyon jó emberek, és egyébként szakmailag is mindig rendkívül sokat tesznek hozzá, de ők azért nem két briósért vannak ott általában a verseny hétvégén, és kapják a televíziós társaságoktól, és akkor ott van még az a része is, például Sir Jackie Stewart, aki meg konkrétan egy ikonikus munkát csinál, most már nem is tudom, 15 éve, hogy a pedokba érkezőket vezeti körbe az F1-es futamon, és mutogat, miközben van egy kis nagyon aranyos ilyen kis mikrofon a szája mellett, hogy még azt se kelljen külön tartania. Úgyhogy az F1 igyekszik egyébként megőrizni a hagyományait, legalábbis a világbajnokok vagy egykori versenyzők szemében, és nem engedi el a kezüket.
1: De a versenyzők befektetései, meg az aktív pályafutás utáni életük az rendben van? Nem hallottunk ilyen nagy hanyatlásokról? Jól fektetnek be? Jól élnek? Köszönjük szépen.
3: Hát, ugye régebben azért azt tegyük hozzá, hogy mondjuk ilyen 70-es, 80-as években nyilván akkor is voltak a legnagyobbak, akik szép összeget kerestek, de az első olyan igazán nagyon nagy, tehát aki ilyen csilliárdos vagy dollármilliárdos tudott lenni a Forma 1-ből, az Michael Schumacher. Tehát az előtte lévő korszakban nyilván a bajnokokat, mondom, nagyon jól fizették, de azért az alatta lévőknél, főleg amikor még hallottunk ugye folyamatosan a klasszikus fizetős pilótákról, hát akit ugye befizettek, ő abból nem sokat keresett, tehát akinek van egy-két szezonja a Forma 1-ben abból az időszakból, ő nem tudom milyen körülmények között él, de hogy nem a Forma 1 miatt él jól, ha jól él, azt tuti. Schumacher volt az első, aki ezt meglátta, ezt az egész potenciált, ugye a reklám, a marketing értéket, és onnantól kezdve azért itt komoly összegek repkednek valóban, viszont a mostani mezőnyt, ha megnézzük, még a nem top versenyzők között is vannak olyanok, akiknek egyéb befektetéseik vannak a formájának köszönhetően. Tehát például Pierre Gasly, óriási futballfanatikus, neki egy francia csapatban vannak érdekeltségei. Hamiltonnak ugye ott a ruhamárkája, ezen kívül egy NFL csapatba is befektetett, sőt egy angol kisebb csapatba, mármint a európai fociról beszélek, vannak befektetései. Szóval mindenki elment már az elmúlt évekbe abba az irányba, hogy ne csak, hogy több lábon próbáljon megállni, hanem egyszerűen, és egyébként erről sokan beszéltek, ez lesz az utolsó mondatom, hogy annyi időket leköti a Forma 1, hogy utána a köztes időszakban szeretnének kikapcsolni és abból úgymond szabadulni, és ezért is mennek el más irányba.
2: Hát a Hamilton befektetései, ugye Kim Kardashiant is maga mellé, tehát azért az sem volt pénzügyileg egy...
3: Hát igen, de most ugye ott azért kifizeti a vacsorát, tehát mindig hát idejük adunk ki. Így tehát van. Hogy azért azt a két összeget így egymás mellé tennénk, nem tudom, hogy hány nullát kellene így leírnunk, hogy kiférjen a lapra.
1: Én szerintem ott nagy pitiség lehet ott a végén kőpapír. És mindig kőpapírolóznak. Mi van velük? Nem, hogy kifizesse ki a...
2: Pincér kihúzza a kártyát.
1: Hát de én nem tudom, gyerek, nekem nincs túl jó tapasztalatom a nagyon gazdag emberek tekintetében, hogy mennyire...
3: Hirtelen azt hittem, Levi, bocs, azt mondod, hogy nincs túl tapasztalatot Kim Kardashiannál. Ja. Hát azt hittem, hogy valamiről nem a
2: Levi a Suzy Wolf vonal, csak tehát, hogy nem, ő nem... Ebben az irányban nem viszi el.
1: Egyrészt igen, és másrészt köszönöm a kérdést, hozzám tartozik, csak nem úgy, ahogy azt én szeretném. Hogy utána néztem ennek a Kardashian családnak, hát megmondom őszintén, azért el tudnék képzelni egy ilyen hosszú römi partit, vagy inkább kanasztát, és akkor lennék az édesanyjával.
3: Kent kupét. Egy
1: játékbank. Nem tudom. Na mindegy, szóval akkor ez jó hír, hogy ott azért. Pedig David Coulthard sem nyert egyetem futamot, bocs.
3: Hát futamot nyert, de második volt általában, pont Häkkinen mögött. Tehát ők ugye egymással is versenyeztek, meg voltak csapattársak is. De DC-t nagyon sokan foglalkoztatják, sőt ugye maradt ő a Red Bull kötelékében is, tehát amikor a Red Bull például ilyen úgynevezett demonstrációs napokat tart valahol, elmennek autózni, ugye régen Budapesten is volt a május 1-i nagy futam, akkor David Coulthardot is többször láthattuk itt, tehát ő iszonyatosan jól meglovagolta ezt a szerepet, és sokszor beszélt arról, hogy nem lettem világbajnok, de azért nem lettem világbajnok, mert csak a második legjobb voltam, de ő ezzel tökre megbékélt, halálboldogan el van ezzel a pozícióval, meg a szerepével, úgyhogy nagyon boldog ember.
1: Hát most arról beszéltünk még itt ma reggel, hogy az igazán jó, most Roberto Carlos esetét picit idehozva a Forma 1-be, hogy ha úgy vagy vagyonos, vagy tehetősebb, hogy nem tudják, hogy ki vagy. És amikor láttam a mostani éppen regnáló első, második, harmadik helyzeteket, én meg nem mondanám róluk az utcán, ha jönne egy elektromos rollerrel, hogy ő. Tehát ilyen szempontból szerintem most szerencsés ez a helyzet. Meg ők nem is, most, a mostani, hogy mondjam, ilyen, a legutolsó ugye, világbajnok, mindjárt segítetek, tehát ugye, hogy ő sem, meg a mostani nagyon-nagyon, hogy mondjam, feltörekvő fiatalok.
3: Forma 1-ről beszélünk.
1: Forma 1-ről beszélünk, igen. Tehát, hogy tehát nem látod rajtuk, és nagyon megmaradtak abban az emberi mi voltukban, ahogy érkeztek szerintem a sportákhoz.
3: Hát annyi különbséggel azért, vagy kiegészítéssel élnék, hogy mondjuk az F1-es világbajnokokat veszik, ugye jelenleg a regnáló világbajnok Lando Norris, ő rendszeresen a nyári szünetben például Horvátországban és Görögországban szokott nyaralni. De teszi ezt mindezt egyrészt a barátaival, a családjával, de hogy egy olyan elzárt részén általában ezeknek az országoknak, hogy időnként egy-egy szerencsés vagy arra járó tud vele találkozni, viszont pont a social media miatt kevésbé tudnak már elbújni. Tehát, hogy annyival többen ismerik őket föl, pláne mondjuk Európában, ami ugye nyilván a legnagyobb piaca az F1-nek azért jelen pillanatban is, még az ázsiai vonal mellett, hogy bennük az a nehéz, hogy egyébként mondjuk a Norris sosem volt egy ilyen hivalkodó típus, tehát mondjuk Hamiltont jobban felismered, pláne amikor esetleg egy, nem tudom, elmegy egy divat bemutatóra, és mondjuk ő is esetleg ott kivonul, és visel valami különleges ruhadarabot, de hogy a Norris meg az a klasszikus srác a szomszédházból, akit amúgy nem ismernél fel.
1: Az utcán, felismernénk?
3: Hát itt Magyarországon biztos, és pont ezt akartam mondani, hogy bizonyos országokban nem tudna szerintem 10 percnél többet úgy sétálni Lando Norris sem, hogy ne ismernék föl, annak ellenére, hogy nem egy hivalkodó típus. Piastri sem. Tehát, hogy egy McLaren versenyzőről beszélünk, a McLaren az egyik legnépszerűbb csapat a világon, és egyben Magyarországon is. Nincs előttem, hogy mondjuk az Oktogon környékén Oscar Piastri 10 percet többet el tudna tölteni úgy, hogy ne ismernék őt föl. Norris meg, mint világbajnok, abszolút nem. Tehát, hogy ez kizárt dolognak tartom.
4: És a Deákon?
5: Kimi Antonelli? Egy fiatal 18 éves srácot?
3: A Deákon se, csak hogy reagáljak, de hogy Antonelli végképp. Tehát, hogy Antonelli most az a versenyző, aki egyszer csak berobbant a Forma 1-be, és a második idényében világbajnok lesz. Jelenleg bucira veri a csapattársát és az egész mezőnyt, 84 pont az előnye Russell-el szemben, és ráadásul ő meg az a típusú versenyző, aki már a Forma 1 előtt is viszonylag nagy világhírnévre tett szert, nyilván elsősorban a motorsporton belül, de ezek a vírus videók azért terjednek. Tehát neki például volt egy olyan videója, amikor még a betét futamok során foglalkoztatták őt F2-es versenyzőként, ami ugye a Forma 1 előszobája, és a versenymérnöke, meg egy-két riválisa elkezdte neki mondani az adott hétvégéket, hogy mondjuk, mit tudom én, Belgium, szabad edzés, 7. kör, és ő tizedre pontosan megmondta és emlékezett az összes körére, amit ő abban az esztendőben autózott. De mondom, a szabad edzéseken is. Tehát, hogy neki olyan elképesztő agya van, és ahogy ugye bekerült a Forma 1-be, tulajdonképpen Lewis Hamilton utódjaként, de mint új Max Verstappen, elképesztően népszerű.
1: De nincsenek ezek a nagy bulizások már? Mert régen a Forma 1 házatájról azért ez elég sokszor jött info, akár a most az előbb említett
3: Briátóra. Hát vannak bulik, de azok zárt körülök alapvetően.
1: Aha, akkor nem tudod be. Nem
5: mondjuk a Norrisról azért előkerülnek olyan videók, amikor a jakton egy picit hát olyan állapotban.
1: A jaktján.
5: Hát
3: kicsoda, bocsánat, nem hallottam.
5: A Lando Norris.
3: Ja, Lando Norris, szóval igen, ő azért szereti magát elengedni. És Norrisnak az egy problémája van, most nyáron is volt egyébként ilyen felvétel, hogy a baráti társaságában valaki egyszer csak elkezdett élőzni, amikor jól látható módon Lando Norris ugyan fogyasztott narancslevet is, de azt higította is valamivel, és hát a szemén azért azt látszódott, hogy nem biztos, hogy az első poharán vannak túl az úriemberek, és nyilván ez meg aztán olyan, amit egyébként a mai világban meg már nem tehetsz meg, tehát hogy amíg mondjuk ez a 80-as években akár még tetszett is a közönségnek, lehet, hogy most is tetszik, nem tudom, viszont a McLaren PR osztályának biztos, hogy nem tetszett.
2: Ott kell állni egy kocsáról a jaktnak az ajtajánál, és amikor beszállnak, hogy ide kell a telefont leadni. Ennyi.
3: Hát lehet, de aztán lehet, hogy Norris meg megbízott a barátjában, tudod. És hát abban az állapotban, hát nem tudom, sose voltam abban, fogalmam sincs, csak mesélték, szóval lehet, hogy abban az állapotban meg éppen nem tudtad fölmérni a keletkező károkat, vagy az esetleges jövendőbeli károkat.
2: Milyen érdekes, mert azt hittem, hogy Rosberg után mindenki csak azzal a 0%-ossal, de hát akkor ezek szerint nem.
3: Hát látod, most egy világomat összed benne megint.
1: De Verstappen felismerik, most már aztán pláne, hogy beúszta ezt a futamgyőzelmet, nem? Csak akkor egy kicsit szakmázunk is, de csak egy picit
3: aktualizáljunk.
2: Beúszta a Bahreini nagy díjat Malajziában.
3: Igen. Volt előtte egy kis szoftverhiba, úgyhogy én mondtam a tesómnak, aki informatikus, hogy lehet, hogy a Forma 1-be tudok neki egy jó melót, mert az, amit szerint a verseny elején, az tényleg az a vicc kategória sajnos. Senki nem értette nagyon, és hát tulajdonképpen konkrétan szoftverfrissíteni kellett az autókat, ami hát nem annyira mutat jól, és olvastam nagyon sok szalagcímet, hogy szoftver frissítés a Forma 1-ben, meg kék halál a Forma 1-ben, és hasonlók. Borzasztó, de valóban egyébként
1: Verstappennek...
3: Igen, hol vagyunk már, sajnos, de valóban Verstappennek meg lett idén is az első futamgyőzelme, ami ugye már a Forddal való koprodukciónak az első futamgyőzelmét is jelenti, és ezzel egyébként a 11. Forma 1-es szezonjában is nyert futamot. Erre csak Mihály Schumacher és Lewis Hamilton volt képes, úgyhogy két kétszeres világbajnokhoz csatlakozott a most még csak négyszeres világbajnok, idézve a csakot nyilván.
5: És egy picit az esőről is, illetve az esőgumikról is szerettelek volna kérdezni, hogy láthatjuk 2030-ig...
3: Minek gyártották őket?
5: Igen, hogy fölösleges...
1: Hogy lesz az eső, vagy... tehát az eső kialakulása, a felhő csapadék, illetve az esőgumi...
3: Hát ugye vannak ezek az esőgumik, igen. Amikor volt egy ilyen kis pauza, ugye itt a Bahreini Malaj nagydíjnak a kezdetén, nem sok egy ilyen nagyjából futballmérkőzésnyi időt beszéltünk ki Weber Gáborral, úgyhogy semmi nem történt az aszfalton, és ennél már csak ugye az volt a szürreálisabb, hogy az égvilágon semmiféle kommunikáció sem jött a Forma 1-től. Tényleg, nem is értem, hogy mi történt, de lehet, hogy az a szoftver is lehalt, mindegy. És vannak ezek a kék színű első gumik, amiket legyártott valaki, gondolom, hogy nem is keresett vele rosszul. Időnként megmutatják, kiviszik az összes futamhelyszínre, a Pirelli-nek a motorhome előtt szépen felsorakoztatják, de nem használják őket. És sajnos voltak már ilyen hangok, ugye egész ebben a szezonban egész végig azt hallottuk, hogy na majd, ha egyszer lesz egy esős futam, hát az mekkora bitang lesz. Fantasztikus lett, mert hogy nem lett, mert hogy meg kell várni, amíg nem esik. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy Pirelli által készített, már most muzeális darabnak tekinthető abroncs. Nagyszerű, hogy van, valószínűleg sose fogjuk látni használat közben.
5: És a V8-as motorokat? Esetleg 2030-tól?
1: De szeretném.
3: Hát, ez az a fajta ígéret, ugye a Forma 1 vezetősége részéről, amivel el kell hallgattatni jelenleg a kritikus hangokat. De hogy mennyire rossz irányba mentek el jelenleg, arra szerintem ez a futam hétvége is rávilágított, hogy ez nonsens, ami történik jelen pillanatban, vagy történt. Ugyanakkor nyilván egy csomó pénzt, éveket és tervezést beleöltek abba, hogy ebben a szabályrendszerben kezdjenek el versenyezni. Tehát azt nem csinálják, hogy oké, most gyorsan húzunk egy vonalat, hát ez a szezon ez kuka, akkor 27-től V8, mert hogy mondom, itt olyan szintű meló zajlott, és olyan anyagi ráfordítás, amit nem tudsz egyik idényről a másikra kidobni, de én bízom abban, hogyha ez a sportág ténylegesen meg akar maradni a Forma 1 király kategóriájának, vagyis hát a sportág király kategóriának és igazi Forma 1-nek, nem Formula 2.0-nak, ahogy Verstappen szokott időnként fogalmazni, akkor muszáj egy kicsit visszamenni a jövőbe.
2: Jön majd hétvégén ugye a szingapúri nagydíj Miami-ból, mit vársz? Illetve mit várhatunk attól?
3: Nem, Miami-ban lesz, ez kivételesen ott rendezik valóban, ahogy el is nevezték. Ugye fizikálisan ez a maláj nagydíj nem volt egyszerű, de így egy ilyen felvezetést követően, ami volt és amit adtak neki, most lehet, hogy a szingapúri az még durvább lesz. Ugye egy héten belül tulajdonképpen a két legdurább futamot kell teljesíteni. Malajziában még a brutál napsütés is bekavart, de ugyanaz a elképesztően magas páratartalom zavarja majd meg a versenyzőket Szingapurban is, mint Malajziában. Annyi különbséggel, hogy ez egy éjszakai futam, úgyhogy azért valamit legalább a hőmérséket tud majd hűlni. Ugye a Mercedes hozott most Malajziába egy brutál fejlesztési csomagot, ami nem működött első körben annyira. A Red Bull is hozott egy nagy fejlesztési csomagot még Bakura, az viszont jól működött. Úgyhogy én kettő párharcát várnám egy kis McLaren-es kiegészítéssel, mert hogy talán ez a fajta típusú pálya nekik idén többször kedvezett már, úgyhogy ami jó hír, és talán ezzel lehet így ezt lezárni, hogy nagyon sok pályára úgy mehetünk oda, hogy a top 4 csapat közül tulajdonképpen mindenkinek van esélye a futamgyőzelemre. Ami semleges szurkolóként viszont rossz hír, az, hogy úgy tűnik bármi történik, Antonelli folyamatosan üti Russellt, a csapattársát, és hát ennek köszönhetően gyakorlatilag most már Mexikóban talán világbajnok lehet Antonelli.
1: Hát ámen, legyen így. Kicsit várom Antonellit, hogy megérkezzen. Szeretem ezt az olasz vonalat, gyerekek, be ide a Forma 1-be, legyen, maradjon.
3: Igen, ezt te szoktad élni, Levi, tehát aki téged követ a közösségi médiában, akár csak az Insta profilodat, ez itt a reklám helye. Sem. Időnként olyan régi klasszikus dolgokat szoktál a sztoriba kitenni, hogy én szoktam mondani, Levinek biztos, hogy Antonelli a kedvence. Nem lehet.
1: Így van, hát ugye felmeném kösök egy híres egykori Forma 1-es pilótát említsek, csak azért, mert olasz, ugye, Cinzano Vignetta. Ő az egyik legkeményebb. Na, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy beszéltünk egyet, Máté, azt valaki írja itt a Kardashian-nal a beszélgetésünk kapcsán, hogy mit csinál Kim Kardashian szeretkedés után. Zavar. Köszönjük szépen, hogy hallgatunk a hozzászólást. Ezt szerintem majd megbeszéli Hamiltonnal, hogyha szeretné. Úgyhogy Máté, köszönjük a beszélgetést, és aztán izgalmas futamot persze, és hajrá magyarok, már ugye a fociban szerencsére nyertünk Ukrajna ellen. Szia, köszönjük szépen, és Bene Ferit hívjuk, ha már azt mondtam, hogy hajrá magyarok, és megvertük Ukrajnát, nem kisebb feladatra vállalkozott, mint a tegnapi meccs részleteibe. Szakmailag beavat minket, ezzel jövünk majd, de csak 9 óra után.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Fontos részéhez érkezett a mai műsor. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra múlott 7-es perccel. Ma reggel is ugye Nemzeti Sport Rádió, ez pedig a Sport Reggel. Erdei Márkkal és Gyurta Gegével. Sziasztok,
2: jó
1: fiúk!
3: Jó reggelt!
2: Aztán Élevente is itt van.
1: Márkot nem kellett volna felébreszteni, mindegy, szóval menjünk tovább. Jó reggelt, sziasztok! Hol vagyok? Itt vagy, ahol Bene Feri fog mindjárt beszélni nekünk a tegnapi magyar-ukrán vagy ukrán-magyar mérkőzésről. Hello Feri, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
1: Na, nagy szeretettel köszöntünk a műsorban. Hol távol vagy, hol pedig itt mellettem, most egy picit távol. No, hol nézted a meccset, és kicsit beszélj nekünk a te szemüvegeden keresztül, de hogy láttad, mert ugye mi, mint nem tudom.
2: Nekünk bepárásod ott a végére.
1: Mi rajongók voltunk, és örültünk nagyon. Hála az égnek.
4: Igen, hát azon a bizonyos széken néztem ott melletted, tehát a Nemzeti Sportrádió keretein belül igyekeztem a hallgatók számára konvertálni az eseményeket. Az a mérkőzés előtt is látható volt, hogy gyakorlatilag vízválasztó lesz a mérkőzés abból a szempontból, hogy ki fog derülni, hogy a kiesés ellen, tehát a B ligában bennmaradásért, vagy akár az A ligába való feljutásért fog a magyar válogatott az utolsó két fordulóban küzdeni. Hát hál' Istennek az utóbbi valósult meg, de iszonyatos fordulatos mérkőzés volt, tényleg nagyon nagy taktikai csata. Nem kápráztatott el nyilván a játék minket, de a nagy tét azért rányomta a bélyegét a találkozóra, és azt kell, hogy mondjam, hogy összességében végre megvolt az a bizonyos szerencsefaktor is, amiről Márko Rossi beszélt, hiszen a magyar válogatott továbbra is állítom, hogy nagyon-nagyon szervezett csapatjátékot nyújt, főleg védekezésben, nagyon egységes a társaság, nagyon jó az öltöző, megvan a kémia, a kohézia, ahogy mondani szokták, és tényleg mindent beleadnak, a vesztes mérkőzéseken is ez volt a jellemző, de most hál' Istennek megvoltak azok a bizonyos egyrészt egyéni bravúrok, egyéni megoldások, másrésztről az a faktor, amit hiányoltunk, hogy nem mindenki a jól bevált idézőbetéve nagy sztároktól várja a megoldást, hanem mellékszereplőből most többen is főszereplővé váltak elő.
3: Ez az első fél időben is látszott, Feri?
4: Első fél időben hát két-három dolgon gondolkodtam. Az egyik, hogy Márko Rossi minden bizonnyal tudatosan egy olyan mérkőzés tervet dolgozott ki, egy olyan stratégiát, amiben az első fél idő arról szólt, hogy igazából az ukrán rohamokat éljük túl, és gyakorlatilag rontsuk el az ukránok játékát, és utána minden bizonnyal a második fél időre apró változtatásokkal magunkra tudjuk fordítani a találkozót. Viszont azt azért valljuk meg őszintén, hogy azért ennyire gyenge első fél időre biztos vagyok benne, hogy a szakmai stáb sem számított.
2: A grúzok ellen már sikerült egyébként.
4: Igen, de a grúzok ellen azért jól kezdtük a találkozót, ott dominánsra lépett fel a válogatót, úgy indult az első negyed óra 20 perc, ahogy hazai pályán a közönség is vágyik a találkozóra. Most ugye a második dolog, amit egy picit furcsának találtam, hogy volt egy-egy pozíció, ahol idegen poszton játszottak a játékosok, gondolok itt mondjuk Tóth Alex baloldali támadó játékára. Ugyanakkor a harmadik pedig, hogy azért ne felejtsék, hogy a negyedik mérkőzése volt a válogatottnak nagyon rövid időn belül, és Márko Rosszinak nem volt lehetősége nagyon nagy rotációt végrehajtani, ezért többen azért a negyedik mérkőzésüket játszották szó szerint, még az ukránok már egyetlen egy játékos sem volt így, aki négyszer is kezdő lett volna. Tehát én a fáradtság jeleit is észrevettem a csapaton, de hál' Istennek 0-0 zárult az első fél idő, bár volt ukrán kapufa, Tóth Balázs bravúr, Orbán és Csinger elképesztő önfeláldozással mentettek többször az utolsó pillanatban, a testi épségüket sem kímélve. Tehát az nagyon-nagyon fontos volt, hogy 0-0-ra tudtunk fordulni, és azokat a hibákat, ami a támadójátékot jellemezte, mert hangsúlyozom, hogy nagyon rossz felfogásban is futballozott a válogatott a labdával, tehát amikor nálunk volt a labda, nagyon kevés volt a mozgás, nagyon kevés volt az előrepassz, és ami egy kulcs, és azt szeretném kiemelni, hogy az ukrán védők és középpályások közötti terület, az egy nagyon-nagyon sarkalatos pont, azt nem tudta megjátszani az első fél időben a magyar válogatott, leginkább azért, mert Vitális gyakorlatilag bujkált a pályán, nem volt megjátható, és ezt javította ki Márko Rossi meggyőződésem szerint, hogy nézzük meg az első gólt, ahol Szoboszlai megcsinált egy cselt a középső harmadban az oldalvonalnál, és pontosan ott talált a Vitálist ezen a bizonyos ponton a sorok között, és előrefelé vette át a labdát, előrefelé is passzolt a lapocsán a beinduló Tóth Milánnak egy passz, és ebből egy jó átvétel után született a miénk első gólja. Tehát ez egy kulcsmomentum volt, ettől kezdve azért önbizalmat nyert a válogatott, hitet nyert, és ez óriási energiákat szabadított föl még valahol a tartalékból.
1: És ez jelenti a jövőt? Mert ilyenkor tudod, amikor az ember egy picit megszédül, és az élet így helyre billenti, és kapja a jó flash-t, a jó visszajelzést, ráadásul eredményes jelenlét után, szerintem meg lehet az az csoport, bár az a kérdés, hogy inkább itt legyünk el és játszunk jó meccseket, mint ott élet-halálharc.
2: Egyébként tényleg így belegondolva, hogy nincsen nálunk sem Sallai, sem pedig Varga Barnabás, azért ebből a csoportból szerintem kimagaslik ez a magyar válogatott, hogyha tényleg itt vannak a hiányzók.
4: Hát nagyon-nagyon le a kalappal előttetek, mert mindkettőtökkel maximálisan egyetértek.
1: Ja, az annyira... ritka azért fel így reális Juve drukkolóként.
4: Hát különös elemivel, ugye. De egyébként tényleg teljesen egyetértek, Levi, azzal a különbséggel, hogy azért lenne jó megnyerni ezt a csoportot, mert gyakorlatilag az UEFA, hát egy biztos, hogy matematikusok kellettek hozzá, de egy olyan továbbjutási rendszer dolgozott ki, amiben a Nemzetek Ligája eredménye csak akkor segít az Európa-bajnokságra való kijutásban, ha csoportot nyert. Tehát ha osztályozón jutunk fel az A csoportba, az A ligába, az is egy nagy szó, mert komoly ellenfelek ellen játhatunk, ami még több nemzetközi tapasztalattal, mert még jobb meccsekkel jár, de az EB-re való kijutásban nem játszik szerepet, így én úgy gondolom, hogy érdemes lenne megnyerni ezt a csoportot. A mérkőzések kapcsolatban pedig az nagyon-nagyon fontos dolog, hogy két kulcsemberünk hiányzott, és a harmadik, negyedik mérkőzésre elérte azt a válogatott, most erre a 10-12 napos blokkra gondolok, hogy végre előléptek tényleg olyan újoncok, mellékszereplők, nemzetközi szinten kevésbé tapasztalt játékosok, akikre önkéntelen szükség volt, hiszen nem lehet, hogy mindig csak Szoboszlaitól várjuk el a sikert. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy Tóth Milán gólt szerzett, nagyon fontos, hogy Tóth Alex egyre jobban jön fel, nagyon fontos volt, hogy be tudott cserélni a kapitány egy Tóth Rajmundot, Vitális kezd magához térni, vagyis legalábbis az ukránok elleni második fél időben így történt. És egyet ne felejtsünk el, hogy vereséggel kezdett a válogatott, bár én akkor sem akartam temetni a csapatot, mert láttam, hogy azért, ha nem is működött tökéletesen, de egy védelmi megingást kivéve azért nem játszott rosszul a csapat. A másik mérkőzés azért a csoport éllovasa ellen idegenbeli döntetlen, és az utolsó kettőt nyertük meg, tehát pont ellentétes tendenciánk van, mint az ukránoknak, akik az elsőt nyerték, utána döntetlen és két vereség. Tehát a válogatott lépésről lépésre egyre jobb lett, és amitől legjobban féltünk, hogy a keret el fog fáradni, az utolsó két meccs sikerült legjobban, tehát ezek óriási pozitívumok. Következő mérkőzés lesz a sorsdöntő megint csak, hát mindig a következő nyilván, de Georgia, Magyarország és Észak-Írország, Ukrajna, ez a forduló. Én, mert ha Grúziában tudunk nyerni, akkor abban az esetben az utolsó mérkőzésünk Észak-Írország ellen Budapesten az sorsdöntő lehet.
1: Már pedig tudunk azért felé, csak azért picit levegőt is. De szerintem tudunk, mert ez a grúz csapat, hát azt, hogy az északírek terem kiadták a 11-est a végén, azt mindegy is, de hogy nem tudom, mi van ezzel a grúz csapattal. Kérdeztem a

0: számoltak.
1: Szerintem őket is, így van. Egyébként nagyon jó, amit mondasz, szerintem őket is, és ha Price a 80. perc körül belövi a 11-est, akkor most arról tényleg északi csodáról beszélünk, és akkor 10 ponttal vezetnék a csoportot 8 helyet, szóval nagyon könnyedén megnyerhetik van azt a találkozót is, és a miénk ellen nagyon-nagyon fontos volt, hogy gyakorlatilag nem nagyon volt helyzetük, talán az első fél időben 2 lehetőségük volt, de a második fél időben, amit Márk mondott, ott is magunk javára fordíthattuk volna találkozott. Tehát hangsúlyozom, és ezt nem értettem a tegnapi mérkőzésen is, aztán majd pár mondatot mondok a grúzokról is, de igazából ez a válogatottunk ebben a csoportban tényleg labda minőségben, technikai tudásban, kvalitásban véleményem szerint is kiemelkedik. Tehát ott vannak a labdabiztos középpályásaink, Schäfer, Szoboszlai, Vitális, akár Tóth Alex balról befelé játszva, most az első fél időt nézzük, de akár Tóth Rajmond vagy Csongvai beállítása is nyilván a utolsó néhány percre. Tehát én azon csodálkoztam, hogy miért nem futballozunk a klasszikus értelemben. Amint földön tartottuk a labdát, próbáltuk a kombinációkat játszani, előrefelé passzoltunk, volt a sorok közében mozgás, ez a válogatott egész egyszerűen átvette az irányítást, és lefotballozta az ukránokat. Tehát igenis bízni kell magunkban, és azt a fajta vállalkozó kedvet elővenni, ami jellemző volt ránk a második félidőben, ez lehet a siker útja. A másik pedig, hogy a grúzokra visszatérve, nehéz kérdés abból a szempontból, hogy kapitányváltás is volt, sorozat közben van kapitányváltás, tehát ez soha nem okoz nyugalmat. Mindig a futballban akkor van a sikertelenség, amikor az egyensúly felbomlik. Most lehet, hogy az borította fel az egyensúlyt, hogy kapitányváltás van, lehet, hogy bizonyos játékosok a régi kapitányhoz kötöttek, az új még nem ismeri annyira a keretet, nem ismeri lényegében a játékosok kapcsolatrendszereit talán annyira. Lehet, az is probléma, hogy túlságosan karrieriára épül a csapat, ez nyomást helyez a többiekre is, ő rá is, amivel nem tud megbirkózni. Szóval sok összetevője van, meg azért valljuk meg őszintén, a grúzokra egy nagyon-nagyon stabil védekezés és kontrajátékot jellemző, de azért ne csináljunk a grúz válogatottból portugált vagy spanyolt. Szóval azért eleve nem úgy nézett ki ez a csoport, hogy hú, akkor most itt letorolják a mezőnyt. Itt az meglepő, hogy csak 2 pontjuk van, de azért nem vártam tőlük azt, hogy a feljutásra esélyesek legyenek.
2: Ez a Levinél azért eléggé komoly sebeket téptél fel, hogy a grúzokat és a portugálokat egy mondatba tetted az Európa bajnokság után, miután elrontották a mi továbbjutásunkat. Mindegy, akkor lépjünk túl ezen felítélleg. Valahogy. Mit szólsz ahhoz, hogy a keleti szomszédaink ilyen hullagyengék?
3: A Kovács már. Néni például mellettem.
2: A románok, igen, 4 meccsen 0, azaz 0 pont.
1: Igen, hát tekintettel arra, hogy én gyakorlatilag a megboldogult fiatalkoromat úgy éltem el, hogy sosem nyertünk a románok ellen, és mindig az volt, hogy megyünk a ballagunk a Népstadion felé gimnazistaként, vagy általános iskolásként, és hú, hatalmas nagy nemzeti érzelmekkel ma most nyerünk végre, meg nézegettük a régi összefoglalókat a 70-es, 80-as évekről, amikor még elvettük őket. Én nem értem át élőben magyar-román győzelmet, úgyhogy magyar-román mérkőzésen magyar győzelmet sajnos.
2: Megérte fiatalságodban sok győzelem sem jutott, nem csak a románok állni, úgy
1: igen, olvastam. Igen, ezzel sajnos így vagyunk, igen. De azért vannak szép emlékek is. Viszont hát nyilván nincs az érzés bennem, hogy hú, akkor dögöljön meg a szomszéd tehene is, mert azért jellemző, de azért annyira nem vagyok szomorú. Én most már azt várom, hogy ez az évtizedes negatív sorozat egyszer megtakadjon, és egy találkozunk velük tétmérkőzésen.
3: És akkor egy fél gondolat, igen, és a fél gondolat a mai meccsekről, mert valahogy titkon azon gondolkodom, hogyha tippelnék valahol, akkor megtennék egy ilyen cseh-spanyol 0-7-et.
2: Horvát-spanyol.
3: Tudom, csak hogy figyeltek-e. Egy horvát-spanyol 0-7-et. Lehet ilyen? Volt már ennek a sporttörténelem, hogy 2 ilyen nagy fiasko egymás után?
1: Nem emlékszem rá. És hidd el, hogy nem is jellemző. Tehát most gondoljunk bele a horvát válogatott játékosaiba. Gyakorlatilag 2-3 napja mindenki velük foglalkozik, minden megaláztatást átélnek, és azért a horvát mentalitást tudjuk, hogy azért nem egy feladós típus a horvát nép. Szóval én abban az egyben biztos vagyok, hogy akármennyire jó a spanyol válogatott, azért itt még egyszer ilyen 5-6-7 gólrám lesz a horvátok hálójában. Tehát szerintem soha nem látott harci kedvel és összefogással fog a horvát válogatott játszani. Az más kérdés, hogy önbizalmuk az nagyon mélyen van, tehát nem számítok arra, hogy mondjuk megnyerik a találkozást.

0: okozót, de hogy nem lesz itt mészárlás, abban 100%-ig biztos vagyok.
1: Hát te, Modric, azért ne így búcsúzzon 2-0-7-tel.
0: Az hát milyen, az mondjuk igaz.
1: Azért, azért nem kívánom neki. Aranylabdát hozza vissza, de azt nem, hogy legyen még egy.
0: Igen, meg hát a hetessel kapcsolatos mémeket azt most már kimaxoltuk.
2: Igen. Igen.
0: Most akkor legalább 6 legyen, vagy 5, és úgy lehet újakat találni.
2: Igen, 2014 óta nagyot szólnak ezek a hetes mémek, ugye a brazil német után.
0: Gege. Igen.
2: Gege, hozzá akarsz szólni?
3: Igen,
2: na,
3: Angliát is mindenképp. Talán angol válogatott most mozog a legjobban a pályán. Ugye ők a csehek ellen fognak pályára lépni. Mit vársz attól a mérkőzéstől?
1: Semmi.
0: Azért érdekes az a találkozó, mert azért ne felejtsük el, hogy az angol és a spanyol válogatott között fog eldőlni a csoport elsőség.
1: Az neki
0: és
1: mit jelent tényleg, a két nyer? Az mit számít az ő jövőbeni meccsek szempontjából?
0: Hogy mondjam, nyilvánvalóan mindkét válogatott, bármelyik is marad le mondjuk az első helyről, mindkét válogatott ott lesz az Európa-bajnokságon, hiszen a selejtező sorozatát nagy valószínűséggel meg fogja nyerni. Tehát nekik nem akkora téttel bír a Nemzetek Ligája, mint ahogy nekünk, hogy adott esetben csoport elsőség rásegíthet az EB selejtező sorozatunkra, amit nem biztos, hogy megnyerünk. Itt inkább más szerepek, vagy más dolgok játszanak szerepet. Azért ez önkéntelenül egy presztízs csata. Tehát a Wembley-be tudott nagyon komoly játékkal nyerni Spanyolország. Azért az angolok is nagyon jó formában vannak, jó állapotban vannak a játékosaik. Szerintem itt inkább egyfajta presztízs csata alakul ki, és biztos vagyok benne, hogy az angol válogatott is meg szeretné nyerni ezt a csoportot. Hát az más kérdés, hogy a spanyolokról nálam kifogytak a jelzők. Tehát a világbajnokságot gyakorlatilag letarolták, és teljesen meggyőzően és megérdemelten nyerték meg, és ilyenkor vártam tőlük egyfajta olyan jólakottságot, megelégedettségérzést, motivációcsökkenést. Hát ez a három, amit nem látni a spanyol válogatotton, tehát tökéletesen működő egység, mind a kémia, mind a játéktudás megvan. Tehát nem véletlen mondta Séfer Andris tegnapi nyilatkozatában, hogy ugye a magyar turkoló azt szereti, hogyha nyer a válogatott, nem pedig ha szépen játszik. Ilyenkor a riporter ugye hát közbe vág, hogy azt is szereti a magyar turkoló, hogyha szépen játszva nyerünk. Erre Széfer Andris azt mondta, jó, akkor nézzétek a spanyolokat.
1: Hát de igen, és nem szűnik meg, és ugye Jamal is az összeszokottság, ami egyébként régen a magyar válogatottra még jellemző volt, hogy ugye bár amikor a budapesti honvéd adta mondjuk a válogatott tényleg valós gerincét, akkor érdekes volt, 80-as évekről beszélünk, hát hagyd ne mondjam, hogy jutottunk el 86-os ugye világbajnokságra, és Détár és az összes többi játékos hasított a válogatott is, ha visszagondolunk arra a csodálatos időszakra, amit most a spanyolok is megmutatnak, mert ott is egy 8 játékos jön ugye egy klubból, ráadásul, hogy ez lehet talán még esetleg egy ilyen kapaszkodó a jövőben, de hát azt nem tudom, csak a hiú ábránt, hogy egyszer úgy álljon fel a magyar válogatott, hogy 4-5 játékos egy klubból, mert akkor azt az összeszokottságot akár láthatjuk majd a válogatott eredményeiben is.
0: Igen, egyrészt ezt ma már nagyon nehéz megvalósítani, másrésztről nem tudom, hogy most mi történt veled, Levi, hogy ez most valami AI segítséget vett igényű, de olyan szakmai kérdéseid vannak, hogy...
2: Minket is meglep,
1: Felikém.
0: Nagyon meglep.
1: Mindennapos.
0: És még egy dolgot mesélnék, bár akkor ugye a kommunista uralom volt Magyarországon és központosítás, de az aranycsapat is gyakorlatilag így alakult ki, szintén a honvédre épülve. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly, és a szövetségkapitányoknak egy álma, amikor egy csapatból jönnek a válogatott zöme, hiszen ott hétről hétre, napról napra kialakítják azokat a játékkapcsolatokat, azokat a megszokásokat, amivel csukott szemmel is ismerik egymást, mondja a magyar szólás.
1: Bocsát, hárommal négyen is vannak. Ugye most Farkas
0: igen,
1: is
0: most az a furcsa, azt akartam mondani, hogy most az a furcsa, hogy nem a Fradiból, Honvédból vagy Újpestből tud ez összejönni, hanem legtöbb esély most már Liverpoolból van. Tehát, hogy a Liverpoolra épül a magyar válogatott, de hát ezt most jelen körülmények között nehéz megvalósítani. Inkább itt a szövetségkapitánynak nagyon komoly játékos megfigyelése, a munkája, nagyon komoly csapategység, meg pszichológia kialakítása, de hát ennek meg is van az eredménye, hiszen Marco Rossival én is nagyon-nagyon sokat találkozok NB1-es mérkőzéseken, a stábja bizonyos tagjai, vagy ő minden egyes NB1-es találkozón ott van személyesen, és ennek az eredménye, hogy most például a Vasas támadója lépett elő főszereplővé, tehát ezek nem véletlen dolgok, hogy az NB1-ből tud beválogatni játékosokat, hiszen a kényszer szülte, de megoldotta a kapitány is, meg a játékosok is.
2: Pedig egyébként nem személyes, csak tényleg így a beszélgetés végén nem szeretném, hogy tüske maradjon benned. A Gege azért kérdezett csak egyet, és itt a legvégén a beszélgetésnek, mert nem veled van problémája, tényleg semmi erről nincsen szó, csak egyszerűen neki is megjött az értesítés, hogy Fabrizio Romano lehozta azt, hogy ő Rafinha 2030-ig még a héten aláír a Barcához, és hát ugye ez Real szurkolóként neki egy mélyütéssel ért föl. Úgyhogy tényleg csak a tisztázzuk, hogy nem veled van baj a
1: Feri a Gegének.
0: Nagyon kérlek, hogy egy Újpest legendás sportolójával beszélsz, jó? Tehát én minden körülmények között a Gegével vagyok, úgyhogy nem engedem bántani.
1: Egyre rosszabb a vonal, a rendőrök jönnek, le kell tegyük felül. Nagyon köszönjük. Tényleg csodás nyugodt éjszakákat, sündisznók nélküli kertben és kutyaugatás nélkül.
0: Nagyon fontos, köszönöm. Ez a legszebb kívánság, amit mondhatnál.
1: Igen, köszönjük, hogy itt voltál. Szia Feri, köszönjük szépen. Avagy lehet már feljön pénteken is, ha jól tudom, de nem biztos. Na, úgyhogy mindjárt 9:30 jövünk a búcsúval. Jó reggelt!
4: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: parton. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Folytatottak a Nemzetek Ligája csoportkörei. Felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót a Kossuth téren. Marad a kellemes őszi idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: 2-1-re legyőzte Ukrajnát a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában, a felvidéki Nagyszombatban. Tóth Milán és Csinger Márk is első gólját szerezte meg a nemzeti együttesben. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország Georgia 0-0. A négyest a 8 pontos északírek vezetik, Magyarország a második 7 ponttal, még Ukrajnának 4, Georgiának pedig 2 pontja van. A magyar válogatott legközelebb november 14-én az utolsó előtti fordulóban Georgiával csap majd össze idegenben. Két mérkőzést rendeztek tegnap a Nemzetek Ligája A divíziójában. Az egyes csoportban a franciák hátrányból fordítva 4-1-re legyőzték a belgákat, és hazai pályán nyertek az olaszok is, méghozzá 3-1-re a törökök ellen. A B divízióban a negyedik csoport érlovasa Svédország 1-0-ra nyert a továbbra is pont nélküli Románia vendégeként. A csoport másik mérkőzésén Bosznia-Hercegovina Lengyelország 1-0. Az idény végén távozik a Ferencváros női kézilabda csapatának vezetőedzője Jesper Jensen, erről számolt be tegnap a klub hivatalos oldalán. A tavaly nyáron érkezett 48 éves dán szakember családi okok miatt nem tölti ki a 3 éves szerződését. Jensennel az FTC az előző idényben a bajnokságban ezüst, még a Magyar Kupában bronzérmes lett, a Bajnokok Ligájában pedig a negyed döntőig jutott. A Ferencváros ebben a szezonban viszont még hibátlan az NB1-ben és a BL-ben is.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az országház előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd fél árbócra eresztették a nemzeti lobogót. Az eseményen jelen volt Baka András államfő, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, valamint Russzin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, továbbá több kormánytag és országgyűlési képviselők is. Ma és holnap hallgatja meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az országgyűlés illetékes bizottsága. A testület elnöke, a tisztás Hantosi István elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelés és a felleviteli elnökhelyettesi tisztségre jelentkezők zárt ülésen ismertetik pályázatukat. A bizottság várhatóan jövő hétfőn dönt arról, hogy kiket terjesztenek az országgyűlés elé. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót, egy ember meghalt, 6-an megsebesültek. Az éjjeli légicsapásokban 650 drónt lőttek ki, a fővárost több mint 100 célozta. Moszkvában mind a 4 repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Tegnap délután az orosz hadsereg mért súlyos légicsapást Ukrajna második legnagyobb városára. Harkivot drónokkal és légibombákkal támadták, legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Műanyag csomagolási adó bevezetését tervezik a gyártók számára Németországban. A tonnánként 550 euró adó a műanyag csomagolásra, fedelekre, fóliára, valamint a kombinált csomagolóanyagokra vonatkozik, ha azok műanyag tartalma meghaladja az 5%-ot. A gyártók azonban adómentességet kérhetnek, ha a csomagolás 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült. A törvény várhatóan jövő júliusban lép életbe.
0: Közlekedés.
2: Aszfaltozás miatt az M1-es autópályán a főváros felé a 17-es és a 16-os kilométer között a középső sávot lezárták, így ott csak a külső sáv, illetve a Budapest centrum felé tartó legbelső sáv járható, az M0-ásra viszont továbbra is két sávon lehet felhajtani. Az M7-esen Budapest felé a 18-as érdi csomópont és az M0-ás csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták, emiatt most is jelentős a torlódás. Illetve több baleset is történt a fővárosban, egyrészt a 14. kerületben, az Ógyalla utcában az M3-as autópálya lehajtóján, valamint a budai alsórakparton a Battyányi tér közelében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Ma is napos, fátyol felhős idő lesz, esőre nem kell számítani, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg. Napközben 22 és 26, késő este 6 és 15 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hát akkor eljött a búcsúzás ideje, ballag már a vindiák. Tovább, szóval jó reggelt, hello, drága hallgatók. Igen, elérkeztünk az a pillanathoz, amikor tulajdonképpen könnyes búcsút veszünk mindannyiunktól. Nagyon-nagyon köszönjük a sok-sok üzenetet, a befektetési tanácsadók tömkelegeit nekünk, értékes minőségi üzenetek, ugye már. Na, mit tanultál mai műsorból?
2: Hogy a Gyuritól ne kérjek befektetési tanácsot, már Marosán Györgytől.
1: Igen, meg Korda Györgytől kérhet.
2: Igen.
1: Elmondom, bármilyen lemez megjelent, mindegyik arany meg platina. Szóval igen, tőle akár lehet. Viszont nagy bajban lehet Roberto Carlos, ugye erről is dumáltunk ma. Reméljük, hogy azért megoldódik ez a problémás helyzete.
2: Összedobtunk neki úgy 300 forintot most ugye reggel alatt, úgyhogy ha gondolja, akkor
1: egyébként arról érdekes volt, nem beszéltünk, hogy ezeket a nagyon nagy sztárokat azért azok a hát anyaegyesületek, vagy azok a kiemelkedő csapatok, akiknél nagyon jó eredményeket érte, vagy húzamosabb ideig ott volt, például ugye itt a Real Madrid, nyugodtan odahívhatná, Gergen, most nem, hiába,
3: odahívhatná Robert,
1: Roberto Carlost, és akkor, de figyelj, ebben élen jár a Bayern München, ott ül a régi összes nagy sztár, szerintem a Barca, bár ott rossz a dekót el kéne engedni nagyon. Talán az Inter is hívogat ugye régi játékosokat, nem tudom ki van ott a háttérben. A Juventusnál talán még a Nedved, ott van Nedved, Pavel Nedved?
2: Hát,
1: mint játékos igazgató. Na, szóval azért ezt én, ha nem is így szerződésben kötelezném a csapatokat, a klubokat, de szorgalmaznám, hogy tessenek egy ilyen utógondozást végezni. Tehát, hogy ne engedjük ezeket el, a játékosokat, mert aztán tulajdonképpen vagy mint a Remény Rabbiban, amikor kiengedik az idős bácsit, emlékeztek rá, és nem tud mit kezdeni az életem, mert ott volt benne 50 évig a börtönben. Tehát ott vagy egy, most félre ne a börtön, Gege, a Real Madridnál, tehát ott van a Roberto Carlos, a Real Madridnál, 10 nem tudom hány évig, aztán elengedik, és vége a pályafutásnak, akkor kicsit szerintem úgy is tápoljuk, nem? És
3: élsport. Ez az élsport sajnos, ez a velejárója.
1: Hát de megoldást kell találni, mert azt mondani, hogy ez a lenne. Rádiózás. Hát én is képeztem magam, és így lettem a legjobb. Tehát úgy kell az egészet kezelni, hogy nekik is jó legyen. Ne hagyjuk őket
3: ott. De te
1: ebbe
3: vagy jó. Egy sportoló hát meg abban, hogy teljesítsen a pályán, vagy éppen a vízben, de vagy valahol.
1: Igen,
3: és utána a élet jön.
1: De akkor kell segíteni. Hát te is ugye felhívtál, Levi, szeretnék rádiózni. Mit mondtam?
3: Gyere.
1: Nem, azt mondtam, hogy nem ajánlom, és mégis itt vagy.
3: Köszi,
1: tök jó vagy, és egyébként a Risztovév is itt volt, és nagyon jó, és tehát, hogy tök jó átmenten egy olyan közegbe magad, az is a nagy kérdés lehet, hogy Carlosnak kéne valami munkát vállalni. Erről nem is beszéltünk,
3: hát
1: bocsánat.
3: Az se lenne.
1: Hát nem csak a pénzt, hanem azt mondani, hogy na akkor én most
2: valamit
1: és akkor,
2: hozzátenni.
1: Na, ez a nagy kérdés, hogy hol? El tudod képzelni, hogy azt mondja, megkérdezi tőle?
2: De egyébként a mai futballistákra ez egyre kevésbé jellemző, meg a mai sportolókra, nem hallunk már ilyenekről, hogy elherdálják a pénzüket. Ja. Tehát egyre inkább jön be ez rutinként, hogy akkor Lamine Yamalnál is.
1: Pénz,
2: igen, hogy... tehát nyilván önnek is szerintem az apja kezeli még a pénzét nagy részt. De hát...
1: Láttuk is, láttátok, milyen cuccokban járkál az
2: öreg. Várj,
1: az apja hány éves?
2: 40 valahány, nem?
1: Nagyon fiatal.
2: Nagyon mert fiatal. 16 volt.
1: Nincs
2: akkor 36-7.
1: Valami, igen.
2: Igen.
1: Tehát 36 éves, tehát Lewandowski idősebb is még játszik. Tehát, hogy, és volt egy ilyen honnan, hova állap, tehát before, after. Volt egy kép, mielőtt a nagy szerződését találtam.
2: Tudod, hogy milyen szurkoló volt az apja? Erre mondják, hogy egyszer mindenki felnőtt, nem? Reálos volt az apja, és mikor Lamine aláírta a Barcelonát, ő is felnőtt. Kikupálódott az apja. 36 éves korára rájött.
1: Szól, ez neked szól.
2: 36 évesen jött rá az apja, Gege most 35. Már csak egy évet kell kibírjunk.
3: Van egy évem akkor.
2: Nagyon még egy sikertelen év után,
1: annyira
2: Gege.
1: Szeretném azt látni, hogy egyszer bejön a Gege.
2: Csak most.
1: Igen, és felveszte egy Barcelona mezt.
2: Hátán a gyúrta. Mert elvileg nekem azt kamuszta, vagy nem tudom, lehet, hogy igaz, amikor bemész hozzá a lakásba vagy házba,
1: igen?
2: Fent egy Real mez, egyből az ajtó, ez igaz?
3: Olyan. Egy egyes.
1: Ne.
3: De.
2: Azok a pontszám?
3: Hát 15 az a BS.
1: Ez hány évig, amikor ebből, hát hány, tudjuk, hogy érkezett meg a 60-as években. Hát nézd meg egy-két.
2: Nézd a videókat.
3: Barszának mikor
1: nyert? Kirúgáshoz jött az ellenfél, és akkor azt mondták 11-es a Real.
2: Igen, de tényleg volt ilyen. Nem akarjuk szívni a véret, tényleg. Jó, csak
3: nem kell, nem kell. Talán idén
1: lehet. Ez csak froclizás, fiatalabbak nézzenek utána, mit jelent. Na, úgyhogy bízunk benne, Roberto Carlos olyan élete is megváltozik, bár azért nézzünk utána, hogy ez mennyire volt valós hír vagy sem, de bízunk benne, hogy rendben lesz vele minden. Na, viszont lesz van a Nemzetek Ligája, ugye? Erről azért valahogy már részint egy-egy említést tettünk. Nem hiszem, hogy a horvátok még egy ilyenbe belefutnak, hogy kapnak egy hetest, de figyelj, én vicckedvér megteszem, mert lehet, hogy a spanyolok jó fejek, és aztán megpróbálunk egy 7-0-át, de az szerintem...
2: Levi, vigyázz ezekkel a vicc miatt megteszem, mert ha már Marosány Gyurival kezdtük ezt a búcsúzás perceit, akkor azért ezt hát szomorú nekem bevallani, de volt a Racinga játszott a Barca ezelőtt 3 héttel talán, és a Gyuri így poénkodtunk benne a szerkesztőségben, azt mondja, 7-2. Hagyj, Gyuri, hagyjad már. Hát akkor nem rakom meg. Mennyi lett a vége? Hát igen.
3: Egyébként a spanyoloknak 3,3-es gól átlaguk van meccsenként, úgyhogy...
1: Hát igen, nekik tök mindegy, kivel játszanak, szóval de nincs gond, de...
2: 7-0 tegyél meg poénból erre a horvát-spanyolra.
1: Na, szóval lesz egy ilyen
2: majd
1: is.
2: Majd meg 0-7-et inkább.
1: Igen, aztán lesz egy olyan, hogy...
2: Anglia-Csehország,
3: Skócia-Szlovénia és Svájc-Észak-Makedónia.
2: Makedónia? Hiszkával?
3: Macedónia.
1: Hát nem is tudom, Svájc is már tovább jutott, szóval. Ja, ez nagyon érdekes, ilyenkor szokott egy picit leengedni a csapat, meg igazából nem érdekel.
2: Nem biztos még ez a svájci dolog. 9 pontjuk van, Szlovénoknak 4, azért még azért be lehet fogni. Jövett 3 meccs, 3 győzelem, tehát neccesnek tűnik.
1: Nem kell annál.
2: De amit igen mondott, hogy Luxemburg-Bulgária, ő ezt mindenképp fogja követni, úgyhogy...
1: Mosolom nektek, az egy olyan gól-gól hazai, csak egy úgy sima segítség, ha valakinek kellene, ha már pénzügyi befektetésekről beszélünk.
2: Nem, a bolgárok nem, jók, de ők nem kapura játszanak, tehát őket a gól az nem érdekli.
1: Hát ott csak úgy, ha Luxemburg lő egy öngól, tehát amikor hát majd a 3-0-nál, fél, mit beszéltünk meg? Tudod?
2: A bolgárok eddig 3 meccsen 1 lőtt gól. Luxemburg ellen, 1-2.
1: Az, hoppá! Azért gyerekek.
2: Nincsek véletlenek.
1: Azért igen, nem véletlenül jöttem én ma. Na, úgyhogy köszönjük mindenkinek az itt létre, drága hallgatóknak pedig csodás napot. Lesz egy 20 fok ma is, meg a héten is.
2: Az kellemes.
1: Csak a napközben.
2: A hétvége felé jön az eső, azt mondják.
3: Kell.
2: Jöjjön, az is kell.
1: Utána jön a köpönyeg. Na, úgyhogy búcsúzik a szerkesztő, Big Favi Tamás, a társműsorvezető, Gyurta Gergely és Erdei Márk nevében a műsorvezető, Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Labdarúgás.
2: Az idénybeli több hetes szünetet követően a címvédő a forduló előtti listavezető ellen játszik. Az újonnan kinevezett vezetőedzők felvették az NB1 ritmusát. Egy sikerrel bármelyikük csapata az élre állhatna a következő kör előtt. Győr, Puskás Akadémia, labdarúgó OTP Bank Liga mérkőzés élőben, vasárnap 19 órától a Nemzeti Sportrádióban.
3: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A 2026. július 31-e és augusztus 16-a között rendezett vízes Európa-bajnokságon Magyarország nyert 5 arany, 9 ezüst és 3 bronzérmet. Erről a fantasztikusan sikeres kontinens viadalról lesz szó a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Nem sokkal a 39 napig tartó 48 csapatos foci világbajnokság után talán sokan mentek kipihenni annak az eseménynek a fáradalmait, vagy a pokoli melegben egész nap a vízbe merültek, és nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy a Szajnába vagy a Szent-Denis-i medencébe nem hűsölni, hanem versenyezni ugró honfitársaink milyen gyorsan mozogtak ott. Aki viszont folyamatosan figyelemmel követte a visszajátszás idejében zajló nyíltvízi versenyeket és a medencés előfutamokat, továbbá a kora este 6:30 kezdődő medencés finálékat, gondolom azok örömmel idézik fel a nagy magyar sikereket, mert szerencsére a magyar úszók elkényeztettek minket. Nyílt vízen 1 arany, 5 ezüst, 1 bronzérem, medencében 4 arany, 4 ezüst, 2 bronzérem. A hosszú távú számok a Szajnában zajlottak, egyébként nem ugyanazon a szakaszán, ahol az olimpián 5 napig tartottak, ebből 4-ben versenyeztek. Először augusztus 4-én kedden ugrottak a Szajnába a versenyzők 10 kilométeres távon, és a férfiaknál Betlehem Dávid a második helyen végzett, 16. lett Kovács Seres Hunor, 23. Rasovszky Kristóf. A hölgyeknél pedig Betlehemhez hasonlóan Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett. Ezen ezüstérem után, vagyis a 10 kilométer után Mihályvári Farkas Viktória értékelt.
2: Egy gyönyörű ezüstérem ezúttal is Magyarországnak 10 kilométeren. Gratulálok Viki ehhez az eredményhez. Mekkora küzdelem volt ezt, ahogy élted meg?
3: Hát először is köszönöm. Az igazság, hogy azért ez a 8 kör ez nagyon hosszú volt, tehát hogy végig számolni és tudni, hogy úristen, még ennyi kör van hátra, azért sokkal másabb mentálisan, mint amikor azért csak 6 kört kell leúszni. De összességében egyébként jól éreztem magamat a versenyen. Azt gondolom, hogy azért az, hogy majdnem végig én vezettem, azért az elég sokat kivett belőlem, de muszáj volt ezt is megpróbálni, hiszen én azért nem annyira szeretek verekedni, nem is nagyon tudok, és azért könnyedén be tudnak darálni, és azért itt nagyon rövid szakaszok voltak a fordító bóják között, amik azért elég veszélyesek ilyen darálás terén. Most az olasz bírta jobban, tavaly én bírtam jobban, úgyhogy most megcseréltük egymást. Ez ilyen, de azt gondolom, hogy büszke lehetek magamra, és elégedett vagyok az úszásommal, a helyezéssel is, úgyhogy hát nyilván még valószínűleg kicsit többet kellene edzeni, vagy nem is tudom másképp, vagy az is lehet, hogy csak meg kell szokjam, hogy ennyit vagyok elől, de szerintem ez jó lesz, és mindenképpen nagyon jó, hogy így augusztusig ezt végigcsináltuk, kibírtam, és most tényleg jó formában vagyok.
2: Hát ugye ennél jobb körülmények között nem tudsz hasznos tapasztalatokat szerezni, szóval ilyen szempontból ez nagyon jó volt. Esetleg a fiúk versenyéről érkezett olyan információ, ami segíteni tudott téged itt a versenyzésnél?
3: Összességében egyébként azt gondolom, hogy én néztem a fiúk versenyét, és ugye ők mindig kijöttek a hajók mellé, ami ugye itt most nem volt akkora sorrás, mint amit hallottam így az olimpiáról, ugye én ott nem úsztam, úgyhogy az csak hallomás volt, úgyhogy azt gondoltam, hogy az első körben megnézem, hogy milyen, hogyha nem jövünk ki a hajók mellé. Ugye elég gyorsan előre kerültem, úgyhogy tudtam milyenekkel így próbálkozni, és hát ugye volt, aki kiment a hajó mellé, és igazság szerint nem volt sokkal gyorsabb. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy jó ez az ív itt középen is. Aztán hát a második felére már én is fáradtam, és azért ott láttam, hogy egy kicsit gyorsabbak, hogyha kimegyünk a hajóm elé, úgyhogy onnantól kezdve én is mentem a hajóm elé, amúgy ott könnyebb volt úszni, így utólag kiderült, de jó, így az utolsó három körre így, ja, amúgy így sokkal könnyebb, de szerintem az, hogy a fiúk ott ugye többet úsztak, meg ilyenek, azért az valamivel így segített, hogy azt nem biztos, hogy be kell vállalni, az elején nem is nagyon kellett, a végén azért kellett. Nem tudom, igazából szerintem nálunk sokkal jobban fújt a szél, ami így a hidak alatt jobban érződött, tehát ott a beszorult a szél, és ott az elég nagy szembeszél volt, mondjuk amikor lefele úsztunk, illetve hát konkrét erdőkön kellett átverekednem magamat, tehát volt olyan, hogy fejemen teljes mértékig ágak, meg hínár, meg minden, meg belefejeltem valami kemény műanyagba is, úgyhogy azért volt itt minden.
2: A taktika választás kapcsán itt most vázoltad, hogy miért döntöttél így, és ez nyilván érthető is, viszont ilyenkor mi játszódik le egy úszóban, amikor szerintem számítottál arra, hogy jönni fog az olasz, és tényleg ott mi minden történt, mire gondoltál, mennyire volt reális az, hogy vele menj még?
3: Igazából ilyenkor az ember csak arra tud gondolni, hogy azért ez már az utolsó egyenes, itt már nincs helye taktikának, itt csak menni kell, és próbálni minél jobban ott maradni rajta, hogy hát, ha még a végén talán ő egy kicsit hamarabb fárad el, mint mondjuk én, és akkor hátra tudok rajta fogni. Nyilván ez most nem sikerült, én azért jóval fáradtabb voltam valószínűleg, de azt gondolom, hogy az, hogy majdnem a végéig ott voltam a lábvizén, az sokat segített azon, hogy a többiek jobban lemaradjanak tőlem, ugye nekem nem olyan gyors a hajrám, tehát, hogy azért a többi versenyző sokkal nagyobb iramot tud váltani az utolsó 50-100 méteren, én akkorát nem tudok, úgyhogy nekem ott mindenképpen kell az előny, és ezt csak úgy tudtam megcsinálni, hogyha minél tovább rajta maradok az olasz versenyző, mert akkor tudunk egy olyat szökni, akár ketten, amit többiek nem bírnak, és akkor már hátulról engem nem tudnak megfogni.
2: De a tavalyi arany után az idei EB ezüst 10 kilométeren, az milyen megerősítés itt a nyíltvízi célokat figyelembe véve?
3: Szerintem ez egy nagyon jó előrejelzés, ugye az, hogy tavaly ugye zöldfülűként érkeztem, valószínűleg azért is hagytak azért ennyit előrúszni, például tavaly meg ilyenek, mert nem tudták, hogy mire vagyok képes, azért most már jobban tudták, hogy mire vagyok képes, jobban figyeltek rám, de szerintem ez mindenképpen jó jel, hogy tavaly is ott tudtam lenni az élen, most is ott tudtam lenni az élen, illetve ugye a világkupa versenyeken is két bronzérmet szereztem, úgyhogy azt gondolom, hogy egyre jobban jövök bele, tanulok, és azt gondolom, hogy én ez így nagyon nehéz, vagy hát nem is tudom, fura kijelentés, főleg tőlem, de én azt gondolom, hogy a nyílt vízen az elithez tartozom.
1: Egy nappal később 5 kilométeren hasonló mezőny állt rajthoz ugyanott, és Betlehem Dávid ugyanolyan eredményt ért el, mint egy nappal korábban, és Mihályvári Farkas Viktória is, akit az előbb hallhattak. Vagyis 5 kilométeren második lett Betlehem Dávid, 7. Rasovszky Kristóf, 21. Kovács Heres Hunor. A hölgyeknél pedig második helyen végzett Mihályvári Farkas Viktória, így aztán két versenynapot követően Mihályvári Farkasnak, illetve Betlehemnek két-két ezüstérme volt. Ezt követően jött egy szabad nap, majd augusztus 7-én pénteken jöttek a legrövidebb távnak, a 3 kilométernek a küzdelmei. Ennek a napnak az eseményeit Szabó Bence foglalja össze.
4: Az eddigi ezüstérmek után úgy tűnt, hogy ma is folytatódik ez a sorozat a párizsi vizes Európa-bajnokságon, ugyanis a nők 3 kilométeres versenyében Fábián Bettina a második helyen ért célba. Először őt kérdezte Korsós Kristóf.
5: Szerintem nagyon jó ez az ezüstérem tekintve, hogy januárban a nulláról kellett kezdenem újra az úszást, egy fél éves kihagyás után a sérülésem miatt, szóval ez is nagyon motivál, és nagyon örülök, hogy végre visszakerültem a jó formába.
2: Igen, ugye egész szezonban folyamatosan építetted fel magad, és az elmúlt napokban ugye nem láthattunk versenyezni, mennyire voltál már kíváncsi arra, hogy mire is lehetsz itt képes?
5: Kíváncsi nem voltam, mert tudtam, hogy igazából a formám az jó, mert nagyon tehát tisztességes egészségesen felkészültem a versenyre, attól függetlenül, hogy nem tudtam, vagy nem akartam minden számban elindulni, ugye a bennem való félelem miatt, de tudtam, hogy mivel a knockoutban muszáj volt elindulnom ahhoz, hogy a váltóval rajthoz állhassak, ezért úgy voltunk valahogy végigúsztam, és majd az éremért fogok küzdeni a végén, és így is lett.
2: Végül is milyen volt a Szajnában úszni ezúttal? Egyrészt, másrészt meg talán ott a legelső futamban ott, mintha az egyik fordulónál történt volna valami, az pontosan mi volt?
5: Azt kell tudni, hogy én nem nagyon tudtam kizárni ezt az egész Szajnában való rendezést. Ugye volt egy elég rossz élményem itt az olimpia után, és bárki bármit mondta, hogy valaki keresztül megy egy ilyen traumaszerű élményen, az nem tudja úgy kizárni ezeket a dolgokat, mint hogy semmi nem történt volna. Ráadásul egy hónapja jöttem ki a kórházból, ugyanúgy hányás hasmenéssel, szóval tényleg nagyon így féltem, és a többieket is féltettem. És picit így bennem volt az egész, és el is kalandoztam így az első körben, azért úsztam tovább az egyik bójánál, de szerencsére vissza tudtam úszni, mert nem volt annyira erős az iram. De most már így kezdem elengedni az egészet, és nyilván nyugodt vagyok, hogy így a többségnek nincsen baja.
4: Ezután következett a férfiak 3 kilométeres versenyszáma, ahol Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf indult, előbbi aranyérmet szerzett. A verseny után így értékelt.
6: Összejött, sikerült, megcsináltam. Nagy verseny volt. Rassóval jól jöttünk ki a rajtból. Aztán láttam, hogy a két német nem tud elmenni tőlünk, szóval jól jött ki az egész. Mert amikor befordultunk, onnantól elveszettem őket egy egész versenyen, nem láttam őket. Ott a Rassa előttem volt egy féltes úszó, gyorsan átmentem én belülre. Ott elfordultunk egymás mellett, hál' Isten, és utána én mondtam, hogy én senkinek nem akarok ártani, meg bemenni senki elé, szóval bementem a Szajna bal oldalára, mennyire csak tudtam, és bíztam abból, hogy gyorsabb vagyok, mint a többiek. És egy gyorsabb voltam, nem tudom, láttam tegnap óta, hogy ez jönni fog, és bennem van, és láttam magam a dobogó tetején, szóval minden összeült, amit szerettem, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy van ez nekem az egész, hogy tényleg kaptam egy isteni tehetséget, és kapok erőt minden nap, hogy dolgozhassak az álmaimért, és tényleg azért, hogy egy jobb életem legyen nekem, a családomnak, és persze nem ebből fogok balotákat, meg Ferrarikat venni, de örülök, hogyha meg tudom lepni például a nővéremet azzal, hogy tegnap veszek neki egy repegyet, hogy jöjjön ki ma, és nézze meg, ahogy Európa bajnok leszek, szóval nagyon hálás vagyok ennek az egésznek, hogy ennek a részese lehetek, és tényleg van erőm küzdeni az álmaimért, és abban, amiben jó vagyok, szóval tényleg nagyon hálás vagyok.
2: Libavörös az ember, ahogy hallgat téged, amit most elmondtál, az talán mind benne volt ebben a célba érkezésben, mert ennyire azért nem szokták megnyomni azt a panelt.
6: Nem szokták, féltem, hogy eltört a kezem, annyira fájt utána, de kijött úgy minden belőle, hogy tényleg nem voltam csalódott a két ezüst után, de bennem volt, hogy azért illene áttörni ezt a jeget, és tényleg nyerni egyet, szóval az ezerre már úgy mentem bele, hogy kicsit taktikázok, inkább nem ugrok be egyből, megyek a lábuk, és próbálok minél közelebb lenni az ötödik helyhez, hogy én ugorhassak balról. A németeknek nem gondolkoztak ezen, ők bejöttek úgy, hogy három német egymás mellett, és mind a három világrangista vezető szinte 1500, szóval nem teljesen értettem őket, hogy miért akarnak egymással bunyózni az elején, de én örültem neki, szóval bejöttem balra, beugrottam, tudtam, hogy balról kell venni a bóját, nem jobbról, tehát nem értettem azt, hogy miért a jobb oldalt akarnak lenni, de tényleg tegnap óta látom ezt jönni, és láttam magamat, hogy elsőnek csapok be, és láttam, hogy én állok a dobogó tetején, szóval ez, nagyon örülök, hogy úgy tudtam odaállni felbe, hogy elbírtam ezt a nyomást, hiszen mind a 10, mind az 5 éreztem a végén, hogy egyszerűen nem tudok többet adni, és valahogy akaratom ellenére is feladom az utolsó 20-30 métert, mert érzem, hogy egyszerűen nem tudom megfogni a Flóriánt, annyira erős, és most én voltam az, aki bementem belőle, és nem gondolkodtam, csak számoltam a tempokat, azt sem tudom már hány százig számoltam el, csak vertem a vizet, amilyen gyorsan csak tudtam, és örülök, hogy úgy értem be a két bójasor közé, hogy van bőven előnyöm, és még nem lábasztom, és még bennem van a vége, szóval ez hát egy fantasztikus érzés.
2: Nem tudom, hogy melyiket akartad jobban a versenyt megnyerni, vagy Welbrockot legyőzni előzetesen, valószínűleg mindkettőt nagyon, viszont utána az első között gratulált neked, ez így mennyire volt kerek?
6: Ellenfelek vagyunk, nem ellenségek, szóval mint ahogy a Kristóf elért mindent, amit el lehet ebben a sportban, világcsúcstartó, olimpiai, világ, Európa bajnok, és szerintem örül neki is, hogy van egy olyan fiatal rivális, aki jön föl, és tényleg próbálja az ő taktikáját lemásolni, és az ő taktikája, hogyha ő úsz a saját taktikáját úgy megverni, szóval ez ami nagy dolog szerintem, és amit így becsül bennem, és és amiért itt tisztel engem, mint sportolót, szóval tényleg itt akárha a Greget mondom, vagy a Florian-t, vagy a Klemetet, jó barátok vagyunk, és nem az van, hogy azért küzdünk, hogy az első érmünket nyerjük meg, hanem tényleg már évek óta itt vagyunk, és egymás ellen versenyzünk.
2: Még arról azért ejtsünk egy-két szót, hogy annyira középen voltál, és sokszor a közvetítésben a képernyőn sem voltál rajta, szóval mikor volt ez a pillanat, amikor rájöttél, hogy neked itt azért még jócskán kell befelé menni? Volt-e esetleg ilyen pánik közeli, nem tudom, hangulat?
6: Nem volt, elég nyugodt voltam annak ellenére. Láttam, hogy kicsit közel lesz a baloldali híd, szóval azt gondoltam, hogy nem akarom kizáratni magamat, de csak azt csináltam, hogy néztem a többieket, láttam, hogy talán előttük vagyok, és akkor szépen lassan csorogtam be. Úgy akartam mindenképp ideérni, hogy már bőven előttük vagyunk, szóval nem úgy jövök be, hogy melléjük érek, mert akkor tudom, hogy valószínűleg levertek volna, nem mondok nemzetiséget, de megoldották ők a már dobogó többi fokát, szóval úgy voltam vele, hogy nem akarom, hogy ebbe kerüljek, mint például Setúbába, hanem tényleg úgy voltam vele, hogy a flót láttam, hogy nincs elő, szóval tudtam, hogy én vagyok a leggyorsabb most itt a mezőny elején, és éreztem, hogy nyúlok el a többiektől, úgy voltam vele, hogy ha egy 50 méterrel többet is úszok, akkor is be fogok tudni érni előjük, és amikor odaértem a két bújasor közel, láttam, hogy első vagyok, onnan tudtam, hogy ez megvan.
4: Most pedig Rosovszky Kristóf következik, aki negyedik lett a 3 kilométeres versenyszámban.
2: Jó volt igazán, jól is ment ez. Hát tipikusan az a szituáció, amikor az Istenért sem akar sikerülni. Hát ez, amit tegnap is próbáltam mondani, hogy van, amikor majdnem minden összejön, és bármelyik versenyen úszol, akkor ott vagy az érmekért folytatott csatában, és általában az érmes pozícióban jössz ki a kis nüanszokon. Meg van az a szakasz az életedben, amikor valamiért semmi nem akar összejönni, és mindig egy picit lecsúszol róla. Azt gondolom, hogy itt mindent megpróbáltam, és beletettem mindent, meg jól is taktikáztam azzal, hogy ha már egyszer az 1000 méterről ötödikként mentem tovább a futamomból, akkor bal oldalt megtartottam, szépen el tudtam fordulni, a mellettem jövőket meg kicsit kiszorítani, úgyhogy nyilván utána ebből a második fordulnál picit rajta vesztettem, mert aki mögöttem jött, egy picit rátámaszkodott a lábamra, úgyhogy ott vesztettem egy-két nüanszot, meg hát itt a végén az egyás melletti harcokban azért, amikor mellém jött a Márkó, és kicsit közelebb volt, azért 2-3 tempónál pont kihúzta úgy a vizet a kezem alól, hogy annyira belassultam, utána megérkezett a mögülünk jövő pár ember, úgyhogy onnantól nagyon szoros volt már.
4: Tehát egyébként mennyire vagy hajlamos taktikázni, mert ez még mindig egy új számnak számít szerintem, szóval mennyire azt nyújtottad, amit előre eltervezte, amit mondta az elődöntő, vagy második futam, azért az necces volt.
2: Igen, az nem teljesen így terveztem, de azért láttam, hogy mi az a pozíció, amiben vagyunk, úgyhogy tudtam, hogy úgy tudok biztosra menni, hogyha mellettem jövő átseren zárt, azért biztos lehajrázom, és nem tudtam megmondani pontosan, hogy az a negyedik vagy az ötödik helyért megy, de azt tudtam, hogy ha azt megcsinálom, akkor benn vagyok a döntőben, úgyhogy nyilván figyeltem arra, hogy azért ne essek ki. Az 1500 az meg teljes mértékig egy taktika volt, a Johannes elment az elején, ahogy csak tudott, én meg a második pozícióban nem is akartam utána menni, tehát úgy voltam vele, hogy ott a második helyen vagyok, 10-ben kell lenni, ezt nem kellene jobban erőltetni, mint hogy szépen tempóval, egy normális tempóban azért, de bejövünk a végén a célba.
4: Említetted itt, hogy úgy tűnik most, hogy ez egy ilyen verseny számodra, de a váltó azért mennyi mindenen javíthat majd az utolsó napon?
2: Hát nyilván ott négyen vagyunk, és az látszik, hogy elég jól megy a csapatnak. Most már a Betty is érmes volt ma, Viki Dávid folyamatosan hozta az érmeket, úgyhogy, és azt gondolom, hogy én is jó formában vagyok, azért az Európa-bajnokságon az első 10-ben a pozíciókat nem ingyen osztogatják, úgyhogy jön a váltó, és aztán ott bele kell tenni mindent, hogy lehetőleg mind a franciákat, mind a németeket, mind az olaszokat magunk mögött tudjuk.
4: Ezután pedig következzen Gyurta Gergely, a Nemzeti Sportrádió szakértője, akit először a 3 kilométeres versenyszámról kérdeztem.
7: 2025 Starigrádi Európa-bajnokságon debütált felnőtt mezőnyben ez a 3 kilométeres kieséses verseny. Azóta a világverseny már csak a 2025-ös szingapúri világbajnokság volt, úgyhogy mind a három alkalommal három magyar érem született, és most is valóban mind az uraknál, mind a hölgyeknél ugye Betlem Dávid Európa-bajnoki címet szerzett, és Fábián Bettina pedig először ugrott a Szajna folyóba, és lett Európa-bajnoki ezüstérmes. Én azt gondolom, hogy ez is mutatja a nyílt vízi úszóinak az erejét, hogy akár 10 kilométer, akár 3 kilométeres kieséses verseny, mindig ott tudnak lenni, számolni kell velük, és mondhatjuk az egyik legsikeresebb sportágban a magyar válogatott.
4: Úgy tűnt, hogy eléggé ezüstös lesz ez a párizsi Európa-bajnokság, ugye, ahogy mondtad, Fábián Bettina vele kezdődött ez a nap, de azért az ezüstérmet is mindenképpen dicséret illeti.
7: Abszolút. Egy kicsit féltünk attól, hogy lesz, és lesz-e áttörése ebben az Európa-bajnokságon, és végül ma megtört ez a bizonyos jég, és hát bízunk benne, hogy még a holnapi nap folyamán is ez így folytatódik, hiszen holnap a magyar válogatottat láthatjuk vízbe ugrani a Szajna folyójába. Én azt gondolom, hogy Bethlen Dávidnak óriási szerepe van a magyar válogatott szempontjából, hiszen ő egy húzó ember, ő ugyanúgy most már Rasovszky Kristóf mellé felérve, és hát ne felejtsük el a lányokat se, akik még nagyon fiatalok, és most még mindig úgy tűnik, hogy bontogatják a szárnyaikat, de már ott vannak a világelitbe, úgyhogy én azt gondolom, hogy soha rosszabb kezdés, azért picit mindenki kérkedve fogadta azt, hogy 4 darab ezüstérem, ráadásul utána jött Fábián Bettinának a mai nap folyamán az 5. Én azt gondolom, hogy soha rosszabb kezdés, azért mégiscsak ez a idei év főversenye, és itt elérni, ráadásul világ csúcstartók, olimpiai érmesek mögött célba érni, sosem kis dolog.
4: Hát főleg nem elsőként, amit Bethlen Dávid csinált, ugye Rasovszky Kristóf 4. lett, de hát ugye tényleg nagyon izgalmasan alakult ez az utolsó 500 méter. Te láttad ezt benne, hogy gyakorlatilag teljesen más íven úszva

0: mindenkitől távol szeretné az ő úszás tudását kamatoztatni, és ez be is jött neki. Hát sokszor nagyon aggódtunk, mert nem volt benne a képbe, de tudtuk, hogy ott van és úszik. A kérdés az az volt, hogy ő választ jó irányt, vagy éppen az egész mezőny. Végül hát mondhatjuk, hogy torony magasan, hiszen 500 méteren majd 4 másodpercet adni a többieknek. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly különbség.
1: Ez mennyire jellemző rá, hogy ő ilyen különös lenne?
0: Általában magyar versenyzőket ez jellemzi, hogy nem feltétlenül bolyban szeretnek úszni, hiszen az úszás tudásuk az kimagaslóan jó, szép technikával úsznak, jól taktikáznak, és a bolyban való úszás felőröli az összes energiájukat, hiszen ott azért a test-testelleni kontaktok ott vannak, nem feltétlenül az úszás tudás számít, hanem ott felülnek egy víztömegre, és az hajtja őket, és ha megnézzük a nyílt vízi úszás úszóit, a magyarokat főleg, inkább a bolynak mindig a szélén helyezkednek el, hogy mindenkitől távol, hogy ők szépen csak a saját tempójukat tudják úszni, és ez most is bebizonyosodott, hiszen óriási romot úsztak gyakorlatilag végig, és az, hogy 6-ból 6 versenyszámban magyar érem van, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép teljesítmény.
1: Abszolút, talán erről a 3 kilométeres versenyszámról még olyan tekintetben beszélhetnénk, hogy szerinted mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ugye, hogyha most ezt valaki kívülről így figyelten, így nézőként évén keresztül, nekem az volt a benyomásom, hogy azért ez egy izgalmasabb versenyszám, mint amit én korábban láttam.
0: Igen, a 2032-es Brisbane-i olimpián is már gondolkoznak azon, hogy lehetséges, ha már nyílt vízi úszás a 10 kilométer helyett inkább ez a 3 kilométeres kieséses verseny legyen. Itt azt is meg kell említeni, hogy nagyon nagy az átfolyás a medencés úszókkal kapcsolatban, hiszen a legjobban hasonlít ez a versenytáv az 1500-as medencés úszáshoz, tehát nagyon sok úszó, medencés úszó próbálja ki magát ezen a versenytávon, és többé-kevésbé én azt gondolom, hogy sikeresen, és ez is azt mutatja, hogy a két szakág egybefonódott, és most már nincsenek akkora különbségek, most már nem az van, hogy jó, hát nyílt vízi úszás az egy teljesen másik szakág, hanem most már mondhatjuk azt, hogy úszás, akkor ez együtt egy egészet ad, és lehetséges, hogy ha a népszerűséget nézzük, illetve közvetítés szempontjából ez egy sokkal nézhetőbb, sokkal nézőbarátabb versenytáv, mint akár a 10 kilométer, ahol 2 órán keresztül nézzük azt, hogy ki hol helyezkedik el, nem feltétlenül a legbiztosabb információkkal, hiszen az időmérő pontonok nem biztos, hogy a valós eredményt mutatják, és emiatt azt gondolom, hogy nagy esélye van annak, hogy ez a versenyszám lesz az olimpián.
1: És az is egy érdekes dolog, hogy gyakorlatilag itt a szám közben 2-szer is kiszállnak a vízbe.
0: Így van, van idejük egy kicsit taktikázni, van idejük egy kicsit frissülni, van idejük az edzőkkel beszélni, és mivel folyamatosan változik a versenytáv is, ezáltal az iram is változik, az, hogy hogyan kell úszni, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami be tudja folyásolni az adott versenynek az állását, és tényleg azt tudom mondani, hogy 3-ból 3 világversenyen a magyarok mindig érmet szereztek ezen a versenytávon, ez számunkra nagyon biztató a jövőre nézve.
1: És akkor a holnapot már említetted, hogy váltókkal folytatódik, milyen esélyekkel megyünk neki ennek a versenynek?
0: Én azt gondolom, hogy most, hogy megvan az a bizonyos aranyérem, és megvan az áttörés, minden esélye megvan a magyar válogatottnak, hogy Európa-bajnoki címet szerezzen. Ugye 2020 óta minden egyes világversenyen a magyar csapat érmes, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a sorozat most sem fog megtörni, de azért azt látni kell, hogy mind a németek, mind az olaszok és mind a franciák ott vannak, tehát azért ez egy 4-es óriási csata várható a 4 nemzet közül, de én úgy érzem, hogy magabiztosságot és úszástudást, ha csak kizárólag azt nézzük, akkor a magyar válogatott szerintem arany vagy ezüstérmet tud szerezni. Itt a kérdés az, hogy nyílt víz, bármi megtörténhet, egy eltévedés, egy sapka elvétel, egy szemüveg elhagyás, tehát nagyon sok külső tényező befolyásolhatja, de ha csak kizárólag az úszástudást nézzük, akkor a magyar válogatott talán az egyik, ha nem a legjobb.
2: Nem akármilyen napjuk volt a vizes Európa-bajnokságon a nyílt vízi úszóinknak 2026. augusztus 7-én pénteken, és akkor még egy nap maradt hátra a nyílt vízi versenyekből. Szombaton, augusztus 8-án voltak a csapatverseny küzdelmei. Itt a magyar 4-es Mihályvári, Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid és Rasoszki Kristóf összetételben éremesies volt, és ezt az érmet realizálta is a csapat, vagyis bronzérmet szerzett. A megszerzett bronz után a csapattagok értékeltek.
1: Beti, te kezdted el az egészet, milyen volt? Ugye visszafelé úgy tűnt, hogy Dávid tegnapi taktikát követve mindenki sokkal beljebb úszott már.
3: Így van, eléggé besűrűsödött a mezőny nálam az első kör végén, elég nagy verekedés volt, minden irányból kaptam, és

0: dolgokat. Hát igen, ez szokott lenni így az első úszóknál, de örülök, hogy így az élmezőnyben át tudtam adni, és tulajdonképpen ez a három csapat szokott lenni a világbajnoki dobogón is szinte mindig. Szóval csak így a helyeket szoktuk cserélgetni, ugyanez van ugye az Európa-bajnokságon. Ez egy nagyon szép bronzérem, szerintem mindenki kitett magáért.
1: Viki, a te részed milyen volt? Úgy tűnt, hogy itt talán még annál is erősebb frekvenciát kell teljesíteni, mint amit a kieséses versenyben mutattak az úszók. Mennyire bírtad ezt a tempót?
2: Igen, nekem azért elég nehéz volt, én inkább a lassan gyorsuló típus vagyok, és Betty egyébként nagyon-nagyon jó helyen adta át a váltót, csak ott sajnos összekerültem az elején a francia úszóval, és hát ott ütött engem is, az oroszt is, nem hagyott úszni, aztán így a bójához közeledve úgy döntött, hogy a jobb ív reményében átmászik az orosz versenyzőn, amivel mind a ketten lelassultak, és ott hagytak engem egyedül, úgyhogy azon így kapva kaptam az alkalmon, és akkor gyorsan eléjük mentem. Hát az egy kicsit visszaütött a végén, hogy nekem ott az elején izmoznom kellett, és utol kellett érnem a német és az olasz váltót, de szerintem mindenki nagyon jól úszott, és nagyon büszkék lehetünk magunkra, mindenki kitette, amit tudott, és ez, szerintem ez egy nagyon-nagyon szép bronzérem.
1: Kristóf, megvan az érem ezen a versenyen is. Ott a saját távodnál úgy tűnt, mintha nagyjából 500 méter után kaptál volna egy jó ritmust, és le is hagytad az olaszt. Te miként élted meg?
3: Hát alapvetően megvolt az elejétől is a ritmus. Gondoltuk, hogy a Klemet gyors lesz, úgyhogy nem véletlenül a 10 kilométeren ő volt a bronzérmes, illetve hát azért medencében ő a leggyorsabb közülünk, bármelyik távot is nézzük, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ő hozzá kell minél jobban közel maradni, hát ugye közöttünk volt az olasz, úgyhogy amikor láttam, hogy elkezd lemaradni, akkor próbáltam megelőzni, ez kicsit tovább tartott, ő sem akarta adni a második helyet, hogy vesszem, pedig azt gondolom, hogy összességében talán jobban jártunk volna, hogyha a némettel tudunk maradni, és hárman váltunk nagyjából egyszerre, úgyhogy ott egy kicsit vesztettünk a német csapathoz képest, ez meg azért nyilván a Dávidnál visszaütött, hogy vissza kellett először úszni a Flóriánra, ami valljuk meg őszintén, láttuk milyen formában, nem egy egyszerű feladat, de tényleg jól teljesített mindenki, a lányok kiváló helyen hozták a váltót, úgyhogy bíztunk benne, hogy igazániból a lányok után már elég egyértelmű volt, hogy itt ha valaki nem hibázik egy hatalmasat, akkor ez a három csapat fog az érmek sorsáról dönteni.
1: Dávid, 1500 méter tiszta sprint maradt a végére, a szíved az vitt előre, az látszódott, a tested az mit mondott?
4: A testem nem reagált annyira, amit a fejem akart, szóval valahol szerencsétlenség volt, hogy tényleg az olasz lemaradt a német lábvizről, és egy kicsit hátrányból kaptam, de megpróbáltam a Greg előtt menni, visszahozni a flót, de tényleg mire odaértünk, addigra én már kicsit elpusztultam, szóval sajnálom tényleg, hogy nem tudtunk nyerni. Az volt azért titkon a cél szerintem mindenkinek, de beleadtam mindent, próbáltam megint más utakat választani, hogy ne a flow lábán kelljen úszni, de nem sikerült, közben a Greg is jót jött a lábon, aztán megelőzött, szóval kemény verseny volt, hosszú 4-5 nap van mögöttünk, de örülök, hogy meg lehet az érem, még ha nem is rajtam múlott, csak a színe, de tényleg örülök, hogy ez a csapat mindig ott van, és valahogy mindig, akár ha az egyéni számokat nézzük, nem biztos, hogy mi vagyunk a harmadik legjobb csapat, de valahogy mindig percekkel a mezőny fölött vagyunk, és mindig tök mindegy, hogy ki esik le a dobogóról, mi mindig ott vagyunk.
5: A nyílt vízi termés a 2026-os vízes Európa-bajnokságon egy aranyérem, 5 ezüstérem és egy bronzérem. A hírek után is a Szajnából érmeket pecázókkal folytatjuk a visszajátszást.
6: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
8: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Családi okok miatt távozik a Ferencváros női kézilabda csapatának vezető edzője, az aradi vértanúkra emlékezünk ma. Marad a napos, száraz idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
6: Sporthírek.
10: 2-1-re legyőzte Ukrajnát a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában, a felvidéki Nagyszombatban. Tóth Milán és Csinger Márk is első gólját szerezte meg a nemzeti együttesben. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország-Georgia 0-0. A négyest a 8 pontos északírek vezetik Magyarország a második 7 ponttal, míg Ukrajnának 4, Georgiának pedig 2 pontja van. A magyar válogatott legközelebb november 14-én az utolsó előtti fordulóban Georgiával csap majd össze idegenben. Két mérkőzést rendeztek tegnap a Nemzetek Ligája A divíziójában. Az egyes csoportban a franciák hátrányból fordítva 4-1-re legyőzték a belgákat, és hazai pályán nyertek az olaszok is méghozzá 3-1-re a törökök ellen. A B divízióban a negyedik csoportél lovasa, Svédország 1-0-ra nyert a továbbra is pont nélküli Románia vendégeként. A csoport másik mérkőzésén Bosznia-Hercegovina Lengyelország 1-0. Szabó Áron és Gábor Áron az első fordulóban vereséget szenvedett, így nem jutott be a legjobb 32 közé a férfiaknál a 73 kg-osok súlycsoportjában a bakui cselgáncs világbajnokságon. Szabó Áron a négyszeres Afrika bajnok algériai Messaoud Redouane Driss-től, míg az újonc Gábor Áron az Egyesült Arab Emírségek színeiben versenyző orosz származású Kazmek Nagucev-től kapott ki első mérkőzésén, így mindketten helyezetlenül zártak. Ma rendezik a nők 57 kilós súlycsoportjának küzdelmeit is a VB-n, ebben a kategóriában Végluca lép tatamira.
6: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Nemzeti gyásznap van, az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az Országház előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót. Az eseményen jelen volt Baka András államfő, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, továbbá több kormánytag és országgyűlési képviselők is. Jogosulatlan felhasználásra hivatkozva 21 milliárd forintot követelnek vissza a TAO elszámolások után, közölte a sportállamtitkár. Kálnoki Kis Attila közösségi oldalán azt írta, az államtitkárság az adóhatósághoz fordult. 2022 óta összesen 500 milliárd forint támogatást kapott csaknem 2500 sportszervezet, de nem mindegyik használta fel jogszerűen az összeget. Az adóhatóság eljárása során csaknem 2 milliárd forint már visszakerült az államkasszába, több mint fél ezer esetben a sportszervezetek azonban nem tudták vagy nem akarták visszafizetni az állami forrást, hangsúlyozta az államtitkár. A palesztinok és az izraeliek békés jövője mellett emelt szót az ENSZ főtitkár a 3 évvel ezelőtti Hamas támadás harmadik évfordulója előtt. Antonio Guterres a gázai lakosoknak szánt humanitárius segélyek növelését szorgalmazta, és tartós tűzszünetet sürgetett. Alvóversenyt rendeztek Tokióban egy matracokat forgalmazó vállalattal. A versenyzőknek mindössze annyi volt a feladatuk, hogy egy alvásfigyelő műszerrel felszerelve elhelyezkedjenek a kényelmes ágyakon, és legfeljebb másfél órára álomba merüljenek. A legjobb alvót átszámítva 4 millió forinttal jutalmazták a szervezők. A megmérettetés célja, hogy felkeltsék az érdeklődést az alvás iránt. Az OECD adatai szerint a japánok naponta átlagosan 7 óra 24 percet alszanak, ami a legalacsonyabb érték a szervezett tagállamai között.
6: Közlekedés.
10: Az M7-esen Budapest felé a 18-as érdi csomópont és az M0-es csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták, emiatt most is jelentős a torlódás, és baleset lassítja a haladást a fővárosban a budai alsó rakparton a Batthyány tér felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
6: Időjárás.
10: Országszerte süt a nap, csak gyenge fátyol felhők lehetnek az égen, a szél északnyugaton megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 6-15 fok valószínű. Csütörtökig hasonlóan derült, száraz idő várható, majd esősebbre, hűvösebbre fordul az idő.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Július 31-e és augusztus 16-a között rendezték a 2026-os vízes Európa-bajnokságot. Ebben az évben ez volt a sportág legnagyobb eseménye. A nyíltvízi küzdelmek a Szajnában voltak augusztus 4-e és augusztus 8-a között. Augusztus 4-én kedden 10 kilométeren a férfiaknál Betlehem Dávid, a hölgyeknél Mihályvári Farkas Viktória szerzett ezüstérmet. Aztán egy nappal később augusztus 5-én az 5 kilométeres távon mindketten megismételték a teljesítményüket, vagyis Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is már a második ezüstérmét könyvelhette el. Aztán augusztus 7-én pénteken jött a legrövidebb táv, a 3 kilométer, ezen Betlehem Dávid aranyérmet szerzett, Fábián Bettina pedig ezüstérmet. Aztán az utolsó nyíltvízi napon, augusztus 8-án, szombaton a magyar csapat Mihályvári Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid, Rasoszki Kristóf összeállításban bronzérmet halászott ki a Szajnából. Vagyis hosszú távúzásban Betlehem szerzett egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzérmet. A nyíltvízi versenyek befejezése után Korsós Kristóf beszélt vele.
1: A nyíltvízi versenyek után beszélgetünk itt Párizsban. Ugye a medencés rész még hátra van, de már is 4 érmet gyűjtöttél be. A saját magadnak felállított mérce szerint hogy sikerült ez a verseny? Hogy értékeled?
4: Egész jól. Örülök a 4 éremnek. Persze lettek volna fényesebbek is, de tényleg azt nézem, hogy milyen mezőn gyűlt össze, és tényleg kik voltak ott a mind a 10, mind az 5, mind a knockouton, mind a váltóban. Szóval összességében elégedett vagyok, főleg mentálisan volt nehéz az egész szezon, ahogy éreztem már az utolsó világkupán is, hogy főleg fejben vett ki nagyon sokat. Még rákanyarodtunk erre az utolsó egy hónapra, és tényleg úgy készültünk fel erre az EB-re, hogy szeretnénk minél több érmet nyerni, így is jöttem ide, ezt ki is mertem jelenteni. És éreztem, hogy azért a knockout még benne volt úgy 100%, 110%, és erre a váltóra már elég jól elfáradtam, de próbáltam meglepni Florient, nem egyszerű meglepni, de mindent beleadtam, és örülök tényleg, hogy a csapat megint a dobogón van, megint ott vagyunk Európa élén, és tényleg ez azt mutatja, hogy jó az, amit mi végzünk Magyarországon, és egy ilyen kis országként is ott tudunk lenni és harcolni a legjobb helyezésekért.
1: Ugye 2 évvel ezelőtt volt itt egy nagyon emlékezetes verseny, akkor szerintem az éremnek is nagyon örültél, nyilván teljesen más versenyről beszélünk, de az, hogy 2 évvel később megtörtént az, hogy a dobogó tetején voltál, neked szólt a himnusz itt az Eiffel-toronynál, az mennyire volt egy kicsit ilyen beteljesülés érzése?
4: Hát fura volt, nagyon fura érzés volt. Pont ma van 2 napja, hogy megcsináltuk azt a hihetetlen dolgot, amit a mai napig szerintem még nem dolgoztunk fel a Kristóffal. És jó érzés volt, amikor szólt a magyar himnusz, és elnéztem balra, és ott volt az Eiffel-torony fel, jöttek tényleg ezek az emlékek, amik 2 éve történtek, és tényleg ez itt Párizsban jó magyarnak lenni. És nagyon örülök, hogy ezt így újra átélhettem, és most nekem szólt a magyar himnusz, illetve tényleg a több millió magyarnak otthon, és minden csapattársamnak, aki itt volt, és ezt így átélhette velem, ez egy varázslatos érzés, és tényleg nagyon, nagyon örülök neki, hogy ezt megint átéltük, és a 2 ezüstérem után végül sikerült az aranyérem, szóval nagyon elégedett vagyok, és nagyon büszke vagyok a csapatomra, az edzőtársaimra, mindenkire, aki támogatott, és ott állt mellettem, és végigment ezen az úton velem.
1: A 3 kilométeres versenyről azért beszéljünk hosszabban, mert rengeteg kérdés felmerül az emberbe. Én csak egy párat összefoglalnék, mikor döntötted el, hogy ez lesz a taktika, ki tudott róla, és mondjuk a vetélytársak így utólag mit szóltak hozzá?
4: Hát már 1500-on gondolkodtam, hogy hú, elég ez a 2000-es, mert nagyon fáradtnak éreztem magamat, de aztán valahogy átlendültem rajta, és szépen bejutottam az 1000-be. Az 1000-be hallottam, hogy hogy lesz az 500-as beosztás, máshogyan, mint a World Aquatics versenyeken. Ezért gondoltam, hogy kicsit próbálok szerencsejátékot csinálni, és az 5. helyen beérni, akkor pont 10. vagyok, a Lexel indulok, és akkor lehet kicsit matekozni, de gondoltam, hogy a németek nem fogják hagyni, hogy kicsit szétszórtabba jussanak be. Mindenki próbált elsőnek bejutni, nem is értettem, hiszen tényleg a 3 leggyorsabb ember volt a mezőnyben, és egymás nyakára bekerültek, és akkor ott láttam, hogy Kristóf van még tőlem balra, mondom neki, jó kiúszása. Szóval valahogy úgy kéne megoldani, hogy ha lent az első bolyánál be tudok fordulni a Kristóf mellett, valószínűleg be fog engedni és nem fog kitolni. És ha két németet nem engedjük magunk elé, akkor onnantól nagy baj igazából nem lehet. Szóval amint lent befordultunk, éreztem, hogy a két német eltűnt mellettem. És akkor jött hirtelen az ötlet, hogy ki kell vágni a Kristóf mellé balra, és valahogy be kell bújni a bolyóval, ami még nem szabálytalan. De el tud fordulni a Kristóf is, meg én is. És akkor ott, amint elfordultunk, tudtam, hogy bárki van mögöttem, van körülbelül 200 méterem, itt tényleg rálépek a gázra, és tényleg amíg meg nem ütöm a panelt, addig megyek és csinálom. És ott volt az első nyugalmi pontom, amikor mentem, láttam, hogy előtte vagyok a mezőnynek, és visszanéztem, és egy jetski volt mögöttem, akkor tudtam, hogy ember nem nagyon lehet max a jetskin, szóval ott tényleg ott így, ott tört át bennem, hogy ez megvan, meg lesz az arany, és tényleg onnan egy olyan erőre kaptam, amit ma éreztem igazán, hogy honnan ment el az az erő, de összességében örülök, hogy átlendültem ezen, és én hirtelen jött ez a taktika, és beleálltam, és megcsináltam, és tényleg egy olyan felszabadult beérkezés volt, valahogy így kijött az egész szezon, ez az egész év, hiszen tényleg szeptember óta, amit Laci bácsival csinálunk, az páratlan, és rengeteg erőfeszítés volt mind neki, mind nekem, mind a csapat többi részének, Zalánnak, Bettinek, hogy ezen végigmentünk így együtt, szóval valahogy örülök, hogy így nekik is visszaadtam, és így az egész veszprémi, fradi csapat, tényleg így mindenkinek szólt ez a himnusz, ez az aranyéremés, és tényleg örülök, hogy megcsináltuk ezt is, megcsináltuk a világkupát, szóval ez egy nagyon sikeres szezon, és örülök, hogy megint itt vagyunk Párizsban, szólt a magyar himnusz, szóval ennél többet nem kívánhatnék.
1: Na, szóval akkor ez egy viszonylag hirtelen döntés volt, így már érthetőbb az edzők reakciója ott a parton, azt lehet jobb is, hogy nem hallottad ott közben, de mondjuk Laci bá mondott-e valamit utána, hogy ez mi volt mégis?
4: Hát nem mondott semmit, könnyes volt a szeme utána, szóval valószínűleg ő is nem teljesen bízott a taktikámban, de sikerült még őt is meglepnem, pedig szerintem sok mindent látott már. Én biztos voltam a dolgomban, biztosan láttam, hogy a mezőny előtt vagyok, és ahogy a végén is látszott, nem akartam egyből bevágni a mezőny elé, amint volt egy testosz előnyöm, hanem szépen mindig egy kicsit tologattam be magam jobbra, hogy éppen beférjek a bólyasor mellé a célterületre, hiszen látszott, hogy amint beértünk a célterületre, az olasz Logan Fonten, olasz, francia Logan Fonten, ő ki is jött egyből a lábamra, szóval jó taktika volt szerintem, hogy nem egyből vágtam be, amint vezettem a mezőny elé, ezért én is belassítottam volna a mögöttem jövőket, illetve nekiálltak volna velem is verekedni, szóval örülök, hogy kitartottam végig a taktikám mellett, és tényleg úgy tudtam beérni a panelra, hogy senki nem volt a lábamon.
1: Németek, olaszok, franciák esetleg mondtak-e valamit ezzel kapcsolatban neked utána?
4: Nem, igazából én kérdeztem pár embert, hogy tényleg miért nem jöttek a lábamra, amikor látták, hogy bunyózni kell jobb oldalt, én meg egyedül úszok bal oldalt, de mindenki meglepődött, és nem gondolták volna, hogy ezt így meg tudom csinálni, szóval megleptem mindenkit. Magamat nem annyira, mert bíztam benne, és tudtam, hogy meg tudom csinálni, és tudtam, hogy gyorsabb vagyok, illetve tudtam, hogy egyszerűbb egyedül úszni, mint egy nagyot verekedni, és valahogy kijönni onnan győztesként, szóval örülök, hogy bevállaltam, és tényleg volt merszem ahhoz, hogy elinduljak. Szerintem mindenki hülyének nézett, amint elindultam azon a külön útvonalon. Persze azért is tűnt nagyon messzinek, mivel a Rasó bement egy pár métert, én meg nekiálltam kimenni, szóval ők se direkt egyenesbe mentek tovább a bója után. Viszont én voltam vele, hogy akkor annyira bemegyek balra, hogy senkinek ne forduljon meg az eszébe, hogy mögém jön.
1: Zárásként összegezve az összes egyéni számot, az tisztán látszódott most, hogy Welbrockkal ti ketten vagytok a legkomolyabb formában. Hogy számolsz most így 2026 nyarán, hogy a következő két évben ő lehet a legnagyobb ellenfél, vagy ő az, akit utol kell érni?
4: Nehéz megjósolni. Hál' Isten lekopogom, nagyon fiatalokat nem látunk jönni, szóval abból kell tanulni, akik most itt vannak a mezőnyben. De ez olyan, hogy tavaly Kristóf nyert 3 aranyat, 1 bronzot, szóval nehéz megmondani, hogy éppen jövőre ki lesz, aki nagyon erős, ez is ki lesz az olimpiában nagyon erős. Mindegyik verseny más, mindegyik helyszín más, szóval nehéz megmondani, hogy jövőre egy meleg lupatóba, vagy tényleg a kopaszigátnál ki lesz jó. Florian biztos jó lesz, neki ez nagyon kedvez, ez a sima meleg víz. Pátinéri még mindig ott van 32 évesen, és tényleg hihetetlen milyen erőket tud mozgósítani. Szóval remélem, hogy az egyik főszereplője leszek a következő 2 évben a nyílt vízúszásnak, de úgy látom, hogy Florian Welbrockkal számolni kell, Oliver Klemettel, a másik némettel is, Rasóval, Pátinérivel, és remélem, hogy itt befejezhetem a sort, és csak ennyien leszünk. És akkor majd jön az, hogy 28-ban kivigye jobban a hideg vizet, ott azért remélem a németek is kicsit megcsofadnak, és inkább azt hozzák, amit Ibizán hoztak, meg Golfo Arancsiban. Szóval ez megint egy más verseny lesz, ott még jobban ki fog jönni Rasónak az előnye, hogy tényleg szereti a hullámos hidegvizet, illetve ott a franciák is jól muzsikáltak idén, szóval az megint egy más verseny lesz, és ott még kevésbé lesz az, hogy valaki elő tud úszni, mint a Florian, és mindig csak bevágdosni magunk elé, hiszen ez olyan hullámokban ezt nagyon nehéz megcsinálni, illetve hidegvízben, szóval örülök, hogyha minden körülmény között ott tudok lenni a világ elitben, és remélem, hogy amikor 28-ban kell, akkor én leszek a legerősebb.
5: A 2026-os vízes Európa-bajnokságon a nyílt vízi számokban 4 érmet szerző Betlehem Dáviddal Korsós Kristóf a versenyek befejezése után a helyszínen beszélt, a 2 ezüstöt, 1 bronzot nyerő Mihályvári Farkas Viktória pedig rögtön a hazaérkezését követően bejött a Nemzeti Sportrádióba, ahol Szabó Szilvi beszélgetett vele.
11: A mikrofonnál Szabó Szilvia. Véget ért a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokság nyílt vízi szakasza, amelyen a magyar válogatott 1 arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárt. Ebből a szép érem kollekcióból Mihályvári Farkas Viktória 2 ezüstérmet és 1 bronzérmet mondhat magáénak. Erről is fogunk beszélgetni a Ferencváros válogatott úszójával, aki itt van velünk. Szia Viki, köszönjük, hogy eljöttél.
12: Én köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni a hallgatókat.
11: A társait közül, ugye a többiek ott maradtak Párizsban, hiszen ők még a medencés versenyeken érdekeltek. Neked nem sikerült kiharcolnod most ezt a jelenlegi, mondhatjuk szigorúnak kvalifikációt, viszont azért talán megnyugtathatnád a hallgatókat, hogy azért nem vetetted el véglegesen ezt a medencés szereplést, csak most jelenleg az életedben a nyílt vízi úszásé egyértelműen a főszerep.
12: Igen, ez így van. Jelenleg a nyílt vízi úszás nagyobb prioritást kap a felkészülésben, az életemben, meg így a sportban, de továbbra is szeretnék majd medencében versenyezni. Ugye most nem sikerült kiharcolnom a szintidőt, nem sikerült megúsznom, úgyhogy ezért nem tudtam menni a medencés versenyekre, de összességében kicsit örülök is még ennek, mert pont a felkészülés vége felé fogalmazódott meg bennem egy gondolat, hogy úsztam az edzéseket, és a nyílt víz miatt nem annyira figyeltem így az edzés idejeimet. Persze nyilván figyeltem, de hogy nem stresszeltem rá annyira, mint mondjuk amikor medencébe kell versenyezni, és így el is gondolkoztam rajta, hogy mennyivel könnyebb így most még felkészülni, és nem azon gondolkozni, hogy úristen, ezekből az edzés időkből hogy lesz olyan versenyidő, meg ilyenek, és úgy gondolom, hogy még a medencés versenyzéshez egy kicsit mentálisan még mindig javítanom kell magamon, fejlődnöm kell, úgyhogy, de szerintem ott is jó úton haladok, csak ott még egy kicsit többet kell dolgozzak a mentális egészségemen.
11: Pedig pont azt gondoltam volna, ugye erről sokat beszéltünk, és amikor nemrég itt jártál nálunk a stúdióban, akkor is szó volt arról, hogy amikor Párizsban nem jutották ki a 2024-es olimpiára, medencés számokban, akkor fogalmazódott meg benned, hogy hát akkor valami mást szeretnél, akkor váltottál a nyílt vízre, mert hogy azt a mentális nyomást, amit vagy mások, vagy saját magadra tettél, azt valahogy nem bírtad el. És én azt gondoltam, hogy ez a kitérő, hát most nevezzük kitérőnek a nyílt vizes úszásra, az egy kicsit felszabadított, vagy elterelte a gondolataidat, és már nem görcsölsz rá annyira a medencés számokra, de most akkor, ahogy mondod, még azért benne van ez a fejedben.
12: Igen, igen, sajnos még benne van, ez így az OB-n is kiderült, ugye a felnőtt országos bajnokságon, hogy ott még nem tudom előcsiholni azt a tüzet, amit mondjuk egy nyíltvízi versenyen bármikor előhúzok, illetve a korábban medencében is bármikor előhúztam, az még ott hiányzik bennem, még valami tényleg ott hiányzik, de nagyon remélem, hogy ott is meg fogom tudni találni. Minden esetre azért most nyílt vízen ott van, és azért szerintem az egy jó jel, hogy nyílt vízen ott van, és az is jó jel, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után, ugye a nyíltvízi Európa-bajnokság után idén úgy tudtam kimenni az újabb Európa-bajnokságra, hogy nem volt rajtam akkora teher és nyomás, mint mondjuk a medencés időszakban, ugye ott az ominózus 2023-24-es években, és szerintem egyébként ez nagyon sokat elmond arról is, hogy mennyire sokat dolgoztam mentálisan az egész hozzáállásomon, és szerintem jó irányt mutat, de még a medencéhez dolgoznom kell.
11: Pedig címvédőként érkeztél ugye most Párizsba, említetted, hogy nem volt rajtad annyira nyomás, biztos a média figyelmében voltál, és biztos, hogy a riválisok már figyeltek rád, ugye valamelyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy Horvátországban 2025-ben még hát ilyen titkos esélyes voltál, vagy még ismeretlen a riválisok számára, gondolom, hogy most Párizsban ez már más volt, de az, hogy címvédő voltál, ennek ellenére azt mondod, hogy nem érezted most a nyomást, vagy próbáltál nem foglalkozni vele?
12: Igazából nem is éreztem a nyomást, meg nem is próbáltam vele foglalkozni. Én kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Nem versenyeztem még folyóban. Voltunk edzeni folyóba kétszer, de nem versenyeztem még folyóba. Aztán így mondták ott kint, hogy egyébként nem is érezhető a sodrás, úgyhogy szinte nem is volt, és igazából csak így nem tudom, így előtte is teljesen nyugodt voltam, és úgy voltam vele, hogy próbáljak a lehető legjobban versenyezni, a lehető legjobb döntéseket meghozni, és elmondhatom tényleg, hogy úgy mentem ki, hogy nem voltak elvárásaim magammal szemben, csak egyszerűen azt akartam, hogy kiússzam a maximumot, próbáljak minden helyzetben jobb döntést hozni, és úgy jöjjek ki a vízből, hogy mindent megtettem, hogy ezért az eredményért, bármi is legyen az, és büszke legyek magamra, és igazából ez sikerült is már. Ugye nyilvánvalóan egy része megtörtént az edzéseken, hiszen elvégeztem az edzéseket a lehető legjobban, elvégeztem a felkészülést benne a regenerációval, mindennel együtt a lehető legjobban, úgyhogy tényleg csak az aznapi maximumot kellett kiúsznom magamból, és ez sikerült. Bár tény is való, hogy utólag visszagondolva lehet, hogy dönthettem volna jobban bizonyos szituációkban verseny közben, de ez nyilván mindig utólag derül ki, amikor már benyúltunk, hogy lehet, hogy ott nem a legjobb döntést hoztam, ez ilyen, de remélem, hogy majd fogok tudni tanulni belőle, és átvinni a következő versenyeimre ezeket.
11: Ugye a laikusok számára a medencés úszás az sokszor erről a monotonitásról szól, és arról, hogy azért gyakorlatilag az a 8 úszó, vagy most az EB-n ugye vannak előfutamok, a 10 úszó, ugyanabban a medencében, ugyanazon környezetben úszik. Tehát ott ezek a döntések nem kellenek, amit mondtál. Viszont egy nyílt vízi úszóversenyen, főleg 10 kilométeren, ahogy említetted, nincs idő nézelődni, nincs idő azzal foglalkozni, amivel nem kellene, hanem, ahogy mondod, mindig az adott szituációban az jár az eszedben, hogy mi lenne a legjobb döntés, merre menjek, kit előzzek meg, melyik évet használjam, tehát ez egy folyamatos gondolkodás gyakorlatilag?
12: Igen, tehát 10 kilométeren ben vagyunk nagyjából 2 órát a vízben, 2 órán keresztül úszunk és versenyzünk, igazából kívülről csak annyi látszik, hogy úszunk, és mint hogyha semmi más nem csinálnánk, de ez valójában abszolút nem így néz ki. Tehát belülről úszóként ezt úgy éljük meg, hogy például én mind a két oldalra figyeltem, tehát váltottam oldalt a levegőnél is, hogy meg tudjam nézni, hogy azon az oldalon ugye nem jön föl a mezőny valamelyik más híven, vagy hogy például néztem a körökbe, hogy esetleg valaki kimegye a hajók mellé, és akkor ott gyorsabb lesz, mint mi, érdemes-e oda kimenni, ott tudnak-e előzni, vagy ilyenek. Úgyhogy ez folyamatosan akkor ugye nézzünk előre, merre kell úszni, ott a bója, kicsit lehet, hogy kijebb kéne úszni hozzá, vagy bejebb kéne úszni hozzá, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenen gondolkozunk, nagyon sok döntést kell meghozni, és igazából az az érdekes, hogyha egy pillanatra is elkalandozik valaki, sajnos velem is volt ilyen 10 kilométer alatt is. Tehát, hogy
13: megesik az embere 2 óra alatt.
12: Igen, tehát megesik az embere, pláne azért én ott elúsztam, el voltam, mint a befőtt, már mint az ilyen zárójelben, el voltam, mint a befőtt, mert ez nem így volt, de hogy nem nagyon, tehát nem verekedtek velem meg ilyenek, és így kicsit elkalandoztam, és egyszer csak arra eszméltem, hogy itt vannak mellettem. Ajaj, tehát, hogy...
13: észre sem vetted, hogy feljöttek a riválisok?
12: Igen, észre sem vettem, hogy feljöttem, és feljöttek a többiek, és akkor így úgy voltam, hogy sokkal leszünk a fordulónál, akkor most jó lenne egy kicsit gyorsítani, hogy minél jobb helyzetben tudjak bekanyarodni, minél jobb helyzetben tudjak ugye etetni, meg ilyenek. És hát ugye itt például azt is fejben kellett tartanom, hogy ugye kisebb körökön úsztunk, több kört kellett úszni, és akkor így számolgattam, hogy tudtam, hogy melyik körökben fogok
13: az etetni. Eddigi 6 helyett most 8-at, ugye? Ha jól emlékszem, tehát még számolnod is kellett,
12: igen,
13: gondolom.
12: Igen, bár mutatták táblán, meg az utolsó kört mindig besípolják, de azért így kellett számolnom, hogy még hány etetés van hátra, és akkor még onnan hány kört kell leúszni, és egy kicsit az így szíven ütött, amikor így végig gondoltam, hogy negyedik kör, és úristen, még csak a felénél vagyunk, miközben egyébként a 6-körös versenyen ez már az utolsó etetés lenne, és onnantól már csak 2 kör, és már vége. Úgyhogy igen, nagyon sok mindenre gondolunk, nagyon sok döntést kell meghozni, ez medencében nem kell ennyi döntést meghozni, mert ott egy ív van, nem lehet több íven úszni. Fárasztó egyébként.
13: Mentálisan is, és fizikailag is, gondolom. De akkor ez a különbség okozza azt, hogy még a nyílt víz felé tendálsz szívesebben? Tehát, hogy ez a változatosság, ez a sok döntéshozata, mondjuk a medencés úszás monotonitásával szemben?
12: Igen, ezért is, meg azért is, mert nyílt vízen tényleg minden verseny más, minden pálya más, minden víz más, úgyhogy... Ott nagyon kevésszer érvényesül a papírforma, mármint valamilyen szinten igen, tehát van az a 10-15 úszó, aki ott van mindig az élmezőnybe, azok mindig ott lesznek az élmezőnybe, de hogy éppen ki fog nyerni, vagy tizedik leszek, első leszek, és ez annyira mindig más, tehát, hogy és ezért is sokkal egyszerűbb szerintem az olyan úszóknak, mint mondjuk én, akik szeretnek nagyobb terhet rakni magukra, mint amit kéne, azoknak sokkal jobb olyan szempontból, hogy itt nem lehet annyira terhet rakni magunkra, mert tényleg minden verseny más.
13: Tehát úgy mész vízbe, hogy itt bármi történhet, nem érhet csalódás, mondjuk.
12: Abszolút, igen. Tehát, hogy így minden verseny egy tiszta lap.
13: Ezt így belegondolva, viszont akkor nem mondhatjuk azt, hogy egy úszó egyre rutinosabb, tehát hogyha minden verseny más, ha nem tudsz felkészülni, például beszéljünk a 2028-as olimpiáról, ahol a hírek szerint hatalmas hullámok között fogtok úszni. Ha azt valaki még nem tapasztalta meg, de már nagyon rutinos úszó, akkor az nem jelent előnyt, és akkor egy kicsit már rákötnék a Szajnára is, ugye a 2024-es olimpián itt úsztak a versenyzők. Azok a vetélytársaid, akik az olimpián ott voltak, azok nem voltak-e előnyben veled szemben, aki most először úsztál ugye itt a folyóban?
12: Összességében egyébként lehet, hogy lehettek volna előnyben, de ugye nagyon más volt ez a körülmény, tehát jóval kisebb volt a sodrás, szinte semmi, És azért az olimpián jóval nagyobb sodrásba úsztak, ott azért másképp kellett versenyezni, de valóban egyébként az, hogy egy versenyző tapasztaltabb, az sokat segít egyébként, tehát hogy azért a tapasztalatlanabbakkal szemben előnyre tehet szert azzal, hogy mondjuk találkozott már ilyen körülményekkel. Ez ugyanúgy a döntéseknél, hogy mondjuk ő tudja, hogy ebben a helyzetben az egy jobb döntés lehet, mert mondjuk már meghozta egyszer azt a rossz döntést. Tehát, hogy ilyen előfordulhat, és ezért is kell egyébként minél többet versenyezni, hogy minél több pályán, minél több helyszínen, hogy...
13: Minél több szituációban.
12: Hogy, igen, egyre több szituációt megtapasztaljunk, egyre több döntést kelljen meghozzunk, és mondjuk kipróbálhassuk azt, hogy egyszer ilyen helyzetben úgy döntöttem, az nem biztos, hogy olyan jó volt, most nézzük meg, hogyha esetleg így döntök.
13: De ez mondjuk egy 10 másodperc alatt kell, hogy átfusson az agyadon?
12: Nagyjából igen.
13: Azt a mindenit. Hát ez a nehéz, hogy ott az adott pillanatban, miközben úszol, miközben a nyakadon vannak a riválisok, akkor hozd meg ezt a kézilabdában mondják ezt, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, hát ez a legfontosabb. A magyar csapat tagjaitól kértél-e tanácsot Szajnát illetően? Ugye Rasoszki Kristóf aranyéremmel zárt, Betlehem Dávid bronzzal az olimpián, Mihály, illetve Fábián Bettina, bocsánat, viszont nagyon rosszul viselte ugye a szennyezett vizet, és ő nem is vállalta be a 10 és az 5 kilométert. Egyébként neked a te szervezeted ellen álló be, vagy szoktál ezzel mentálisan foglalkozni, és mennyire szennyezett a víz, és az ő tapasztalataikra esetleg tudtál-e támaszkodni így a verseny előtt?
12: Igen, tudtam. Ugye én Rasoszki Kristóffal együtt edzem, és vele együtt voltunk egyébként a Dunába is egy-két edzésen, hogy megnézzük ezt a folyással szemben vele együtt úszást, illetve a fordulónknál, hogy hogyan kell rámenni.
13: És bocsánat, például... pont ez az edzésmódszer segített Kristófnak az olimpián, ugye? Úgyhogy akkor ez egyszer már bejött.
12: Igen, igen, igen, és ezért is mentünk mi is, megint még egyszer, illetve én egyébként kértem is az edzőmet még a felkészülés nagyon-nagyon legelején, még talán januárban beszéltem vele, hogy én mindenképpen szeretnék elmenni valahova folyóban edzeni, mert én még nem versenyeztem ilyen környezetben. És ezeken az edzéseken mind Rasótól, mind pedig ugye az edzőmtől kaptam nagyon jó tanácsokat, megnézték azt, hogy hogyan tudnám kihasználni ezeket a helyzeteket. Úgyhogy igen, kaptam segítséget, és ez egyébként nagyon-nagyon sokat is dobott rajtam, meg nagyon sokat segített. Már csak az is, hogy egy olimpiai bajnokkal edzhetek együtt. És
13: igen, ez elég jó motiváció.
12: Igen, igen, és egyébként egy nagyon közvetlen versenyző, és nekem alapvetően nagyon-nagyon sokat segít így a csapatba való beilleszkedésbe is, mivel hogy tudja rólam, hogy én nem vagyok az a nagyon, nagyon ilyen, nem is mondanám azt, hogy barátkozós típus, mert egyébként az lennék, csak én egy kicsit inkább introvertált vagyok, nagyon introvertált, és ő így bevon így a beszélgetésekbe, meg a viccekbe, és így fázi old engem ezekbe a szituációkba, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segít mind a Fradinak a csapatába, mind pedig a válogatottban.
13: Amikor Rasoszki Kristóffal együtt edz az ember, az egy ilyen, hát talán nem magasztos a kifejezés, egy ilyen áldott helyzet, tehát ő egy példakép, tőle nap mint nap tudsz ellesni dolgokat, tanulni?
12: Igen, igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent tudtam már ellesni tőle, megtanulni, és még most a felkészülés alatt különösen jó kis versenyt találtunk ki magunknak. Minden péntek, hát először délután, aztán reggel ugyanez az edzés volt, és akkor így az elején még nem is beszéltük meg, csak így leúztuk az utolsó 800 métert, ami volt így erősen az edzésből, és akkor így... Ő hallotta az időmet, ugye nyilván ő korábban végzett, mert más indulási időre indulunk, és hallotta az időmet, és akkor így mondta, hogy egy egy percnél egy kicsivel kevesebben vert meg, mármint előzött meg, és akkor mondtam, hogy az tök jó, és akkor a következő héten meg 1-0-1-jel kaptam ki, de akkor már egy perc fölött voltunk, és akkor én mondtam, hogy fenébe, és akkor így egyszer csak így kialakult bennünk, hogy akkor meghatároztuk az egy percet, és így minden héten néztük, és számoltuk, hogy akkor most melyikünk úszott jobban, és a végén 5-4-re nyertem, úgyhogy...
14: úgyhogy hát ez egy jó omen a gyerdi előtt azért.
12: Igen, igen, úgyhogy egy meghívott egy kávére, ez volt a jutalma, de hogy egyébként ez nagyon-nagyon jó volt, hogy minden egyes héten ott volt bennünk az, hogy, és ráadásul úgy úsztuk ezeket az utolsó 800-akat az edzésen, hogy nem tudtuk, hogy mit úszik a másik, vagy tehát én például nem tudtam a Kristófnak az idejét, egyáltalán nem tudtam a Rasónak az idejét, mert már elkezdtem a 800-at, mire ő befejezte, és ugye így nem az volt, hogy kiszámoltuk, hogy na, csak ennyit kell úszni, hanem mindenki berakta a maximumot, és aki gyorsabb lett, azért lett a pont, és az elején azt hittük, hogy annyiszor fogjuk leúszni, hogy a végén csak ki tudjuk hozni döntetlenre, de sajnos nem úsztuk le annyiszor, úgyhogy nem lett a végén döntetlen, de ez szerintem minden kettőnknek egy ilyen plusz volt arra a pénteki edzés, ez ugye az már a hétnek a vége felé vagyunk, és ez így tök jó volt, hogy ezt így, és nem is előre megbeszéltük, hanem csak így kialakult köztünk ez az egész, és ugye mind a ketten jó versenyző szellemek vagyunk, úgyhogy ez sokat dobott az edzéseinken.
13: Erről is szoktunk itt beszélgetni a Nemzeti Sportrádióban, hogy például Kós Hubertnek mennyivel könnyebb edzeni, hiszen olyan klasszisokkal úszik ott a medencében, hogy ott nincs mese, ott úszni kell. Tehát ott nincs olyan, hogy most ellazsálom, mert hát hiszen ott vannak a riválisok. Hosszú Katinka azt mondta, hogy ő mindig oda képzelt maga mellé egy ellenfelet edzéseken a medencében. Akkor neked mondhatjuk, hogy Rasovszky Kristóf végül is egy ilyen oda képzelt ellenfél, mert fizikailag nem egymás mellett úsztok, de valamilyen szinten az időkkel versenyeztek.
12: Igen, igen, és én egyébként inkább az a versenyző voltam, aki egyébként nem riad vissza attól, se egyedül kell edzenie, tehát hogy én teljesen jól el vagyok egyedül is az edzéseken, de azért mindig jó, hogyha van ott valaki, mindig jó egyébként csapatban is edzeni, de az, hogy így valakivel tudunk ilyen versenyeket kialakítani, az nagyon sokat dob az edzés munkánkon is, meg úgy mindenen.
13: Motivációt gondolom, igen. Hogy emeli. Gondolom, hogy megnézted, a 10 kilométerrel kezdtetek, megnézted a fiúk délelőtti versenyét, hiszen ott, hogyha figyeled őket, nyilván a folyás irányal, az áramlatokkal valamilyen szinten úgy képbe tudsz kerülni. Ennek ellenére mondtad, hogy az arra egyszerűen nem lehet felkészülni, amikor ágdarabok jönnek veled szembe, mondtad, hogy a fejeddel valamit el is találtál, szóval ezek mennyire tudnak kizökkenteni téged, erre mennyire lehet készülni például?
12: Hát én nem tudtam, hogy lesznek ilyenek a vízbe, tehát hogy engem teljesen meglepett az elején, amikor átúztam egy ilyen hatalmas csomag, ilyen ágszerűségen, ugye ezek ilyen vízi növények voltak, de azért elég kemény száruk volt, és ilyen csomókban voltak, így úsztak a vízen, és amikor először átúztam egy ilyenen, akkor így tök meglepődtem meg. Volt olyan is, hogy pont így felnéztem előre, és egy ilyen levél így teljesen rátapadt az arcomra, mint az Alien filmekben, amikor így ráugrik az emberek fejére. És pont előre néztem, hogy megnézem, hogy mennyire úszunk jól meg ilyenek, és így mondtam, hogy de jó, sokat láttam, jó? és például volt olyan is, hogy a karommal itt így nagyon sokáig így vittem magammal pár növényt. Úgyhogy egy kicsit egyébként olyan volt, én, mint amikor mennek az emberek túrázni csoportba, és akkor ugye mennek a kis erdei túraösvényen, és az első ember mindig egy jó magasat kell előre küldeni, az összeszedi az összes pókhálót, és akkor mögötte lévők teljesen jól el vannak. Na hát én voltam a pókhálószedő. Igen.
13: Ez szép szerep. Gyurta Gege műsorvezető társunk itt a rádióban, és ő azt mondta rólad, hogy szerinte olyan típus vagy, mint ő, olyan izomzatotok van, olyan genetikával születtetek, hogy abszolút bírjátok a terhelést, tehát az, ami edzésmunkát el kell végezni, ami például 10 kilométeren egy munkamennyiség vár rátok, azok szó nélkül bármennyit végletekig terhelhetőek vagytok. Neked ez, ugye te kis termetű vagy, ez lehet az erősséged, és erre kell törekedned, hogy a hajrá előtt akkora előnyt szerez, vagy egy olyan iramot diktálj, amit már a riválisok például a hajrában nem tudnak behozni, mert ahogy említetted, te lassan gyorsulsz, tehát abban a bizonyos verekedős hajrában már esetleg nem tudnál úgy ott lenni.
12: Igen, nekem abszolút az az erősségem, hogy egy viszonylag erős utazó sebességet tudok sokáig úszni, amire mondjuk kevesen képesek, és nekem ezt is kell valószínűleg erősíteni, hogy még még nagyobb utazó sebességre legyek képes, mert igen, én már nem tudok olyan nagy iramot váltani a végén, amit mondjuk, tehát hogy egy ilyen 25-50 méter alatt nem tudok még jobban felgyorsulni, az bár egyébként gyakoroljuk, tehát hogy próbálunk rajta fejleszteni, hiszen ezen is kell, mert hogyha ott vagyunk a végén, akkor valamihez nekem is kell tudnom nyúlni, és ez egy nagyobb megnyugtatás, hogyha tudom, hogy tudok még valamihez nyúlni, de nekem soha nem az lesz a fegyverem, hogy elkényelmeskedek 9950 méterig, és az utolsó 50 méteren meg egy
13: nagy
12: 30 alatti 50-et így bedobok, úgyhogy én nem ez leszek, nem ez a típus leszek, bár próbálunk rajta javítani, hogy ezért kicsit hát, ha tudjak még én is, de igen, nekem mindenképpen az kell, hogy végig nagy sebességet tudjak tartani, ezzel is azért azt elérve, hogy minél kevesebben legyünk ott a végén, illetve hogy a többiek se tudják már annyira jól bírni, mert kellett velem tartaniuk azt az iramot.
13: Amikor nézted a fiúkat, akkor vegyük a 10 kilométert, ott milyen tapasztalatot szűrtél le, hogy milyen évet kell, vagy ki után kell menned, mi lehet a jó taktika?
12: Igazából egyébként nagyon nehéz volt, mert ugye a fiúk kimentek a hajók mellé, viszont a végénél, ha jól emlékszem, akkor a Flórián, ő belülről előzött. Tehát ott is lehetett úszni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nem feltétlenül éri meg kimenni a hajókhoz, mert ugye ott sokkal többet kellett úszni, tehát hogy az egy elég nagy kitérő volt, pláne még a 10 kilométeren nem állt ott bent két hajó, csak egy, mármint hogy az 5 kilométerre kettő viking hajó állt egymás mellett, úgyhogy ott jóval nagyobb kört kellett tenni, és pont az első körünknél ugye az egyik, azt hiszem, spanyol versenyző, mint hogyha olyan sapkát láttam volna, ki is ment a hajókhoz, és úgy próbáltam is megnézni, hogy gyorsabbak, nem gyorsabbak, melyik lehet talán a jobb ív, mert ugye én belül maradtam. És hát ugye nyilvánvalóan kicsit talán gyorsabbak voltak nálunk, de utána az, hogy vissza kellett jönniük belülre a hídnál, mert ugye ott nekünk meg volt határozva, hogy középen kell átúsznunk, tehát hogy oda bejönniük, az nagyon hosszú út volt. Tehát hogyha a mezőnyben van középen, nem éri meg kimenni a hajókhoz. De hát lehet, hogy ott jobb döntés lett volna az, hogyha a következő körökbe kiviszem az egész mezőnyt a hajókhoz, mert így a második felében azért kénytelen voltam kimenni a hajókhoz, mert ott már volt, aki gyorsabb volt onnan, és akkor én is ugye kimentem oda, és valóban könnyebb volt a hajók mellett úszni. Nem sokkal, de egy kicsit könnyebb volt, és lehet, hogy én is jobban bírtam volna a végét, hogyha ott könnyebben tudok úszni. Ez az a döntés, ami utólagosan derült ki, hogy lehet, hogy jobb lett volna kimenni a hajókhoz, legközelebb, ha folyóban úszunk, és lesz ilyen, akkor lehet, hogy azt fogom választani, de összességében azért, meg hát azért belegondolva, hogy a kieséses versenynél is, bár az ugye utána volt, de ott is a Dávid teljesen belső íven.
13: És ő maga sem tudta, hogy jó lesz-e.
12: Igen, jött sokkal gyorsabban, tehát hogy tényleg nem, tehát hogy például összehasonlítva az olimpiához nem volt egyáltalán sodrás, tehát hogy ezért lehetett megcsinálni azt, hogy középen is tudjunk úszni, mert nem álltunk meg attól, hogy középen úsztunk.
11: Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetést Mihályvári Farkas Viktóriával, leginkább a párizsi úszó Európa bajnokságról beszélgettünk az elmúlt percekben, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy 10 kilométeren, ugye az olasz Tadeucci mögött ezüstérmesként értél be, és abból, ahogy említetted, hogy úgy készültél erre az Európa bajnokságra, hogy nem konkrét eredményekben gondolkoztál, hanem hogy azt a sok-sok munkát azt meg tud valósítani a versenyen, és úgy száll ki a vízből, hogy mindent megtettél, ezt szeretted volna érezni, akkor jól gondolom-e, hogy itt a 10 kilométer után megvolt benned ez?
12: Igen, megvolt. Hát nézhetjük onnan, hogy tavaly megelőztem, idén ő előzött meg, méghozzá elég jó hajrát is tudott a végére rittyenteni, úgyhogy viszonylag sokkal, de szerintem az, hogy egy olimpiai bronzérmes versenyzőtől kikaptam, az abszolút azt lehet mondani, hogy kvázi oké. Tehát, hogy nyilván azért tavaly kicsit más volt a helyzet, hiszen utána még volt egy világbajnokság, és ugye a legtöbb nemzet, legtöbb versenyzője oda készült. Mi azért az Európa bajnokságra is, nyilván nekem az volt az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyem nyílt vízen, úgyhogy nekem oda inkább oda kellett készülni, vagy hát oda is jobban, meg ugye mi oda még bőven válogattunk ugye a világbajnokságra, hogy ugye a három versenyzőből ki lesz ez a kettő, úgyhogy tavaly azért volt egy kicsit más, mert nem is jött el annyi élversenyző, mint mondjuk idén, illetve nem is feltétlenül az Európa bajnokságra készültek, úgyhogy szerintem az, hogy idén ugyanúgy ott tudtam lenni, és végül egy ezüstéremmel hazatérni a 10 kilométerről egy olyan versenyen, amire tényleg mindenki készült, és majdhogy nem teljes volt az élmezőny, úgyhogy szerintem az abszolút egy nagyon-nagyon jó eredmény.
11: És ugye a 10 kilométer az olimpiai szám, gondolom, hogy mivel ez volt ez az Európa-bajnokság az év fő versenye, tényleg amit mondasz, hogy most mindenki itt volt, aki számított, két évvel az olimpia előtt mondhatjuk-e azt, hogy most már egyértelműen számolni kell veled, megszilárdítottad a helyed a legjobbak között, illetve hogyha az olimpia mezőnyét, vagy a jövő évi budapesti világbajnokság mezőnyét nézzük, azért az európai dominancia itt jellemző, ugye? Tehát nem sok olyan nem európai versenyző van, aki beleszólhat mondjuk így a ti küzdelmetekbe?
12: Igen, tehát hogy nyílt vizen, én azt gondolom, hogy abszolút európai dominancia van, bár azért a női mezőnybe jó pár nem európai versenyző is beférkőzik, főleg az elejére, ugye, ha csak az ausztrál Moesha Johnsonról beszélünk, vagy éppen a japán Kajimotóról, és még sorolhatnám, tehát hogy azért a női mezőnybe jobban beférkőznek, de azért az európai mezőny nagyon erős nyílt vízen. És én azt gondolom, hogy nem csak ebből az Európa-bajnokságból kiindulva, hanem az idei világkupa sorozatból kiindulva mondhatom azt, hogy megszilárdítottam a helyemet a világ élmezőnyében nyílt vízen, hiszen azért két világkupa állomáson bronzérmet sikerült nyernem, és a világkupa összetettben is ott vagyok a legjobb 10 között, úgyhogy én is jobb helyen, mint mondjuk tavaly, úgyhogy szerintem most már mondhatjuk azt, hogy velem igenis számolni kell a nyílt vízi versenyeken, mind az Európa bajnokságon, világkupákon, illetve remélhetőleg a jövő évi világbajnokságon is ott tudok lenni nagyon az elején.
11: Bízunk benne, és természetesen nagyon drukkolunk neked. Amikor úsztál a Szajnában, eszedbe jutott egy pillanatra, hogy két éve itt volt az olimpia, és de jó lett volna, ha te itt vagy, illetve a szervezetedet, a testedet hogyan készítetted fel az esetleges szennyeződések elviselésére, vagy kiküszöbölésére?
12: Nekem egyébként eszembe se jutott, hogy ott volt az olimpia, mert itt úszás közben ilyeneken nem volt időm gondolkozni. Én úgy voltam vele, hogy ki kell zárni azt, hogy milyen vízben úszunk. Összességében természetesen a Szajna nem egy ideális körülmény, tehát hogy mindenki tudja, hogy a Szajna nem a világ legtisztább vize, és azt gondolom, hogy az nem feltétlenül fér bele, hogy ilyen helyekre visszük a nyílt vízi versenyeket, ez a sportágnak sem tesz jót, meg nyilván a sportolóknak sem. De azért a nyílt vízben mindig benne van a fertőzésnek a veszélye, hiszen teljesen mindegy, hogy mennyire tiszta vízbe úszunk, nyílt vízről beszélünk, tehát, hogy áramlatok, vagy ha mondjuk tóban rendezik, akkor is van azért hajóforgalom, meg ilyenek, tehát, hogy én

0: olyan helyeken rendezzük meg a versenyeket, ahol biztos, hogy benne van ez a veszély, de minden egyes nap kétszer megkaptuk a vízminőségének az eredményét, ott volt. Szám szerint az, hogy honnan szedik azt a mintát, azt nyilván nem tudjuk, igen. De azt mondták, hogy 5 különböző intézet nézte meg a víznek a minőségét, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez azért valami, igen. Meg az, hogy megmutatták, hogy igen, ezek a számok vannak, van benne baktérium, de bőven a szint, a meghatározott szint alatt.
1: De azért át tudtad érezni, vagy meg tudtad érteni például Fábián Bettinát, aki ugye a rossz tapasztalatai után, ő kórházba is került az olimpián, azt mondta, hogy nem, ő a 10 és az 5 kilométeren nem szeretne indulni.
0: Egyébként szerintem abszolút érthető ez a fajta gondolat is. Nyilvánvalóan én nem éreztem át az olimpia utáni ezt a mizériát, meg az olimpiához tartozó mizériát, mert nem voltam a részese, úgyhogy erről nem tudok beszélni, hogy ez milyen érzés lehetett, el tudom képzelni, de nem éreztem át. Viszont azt gondolom, hogy ha ő ezt tényleg nagyon rosszul érte meg, és azért ez látszott, akkor ha önmagadhoz hű akarsz lenni, és azt mondod, hogy neked ez nem fér bele, akkor az teljesen érthető. És ez nem csak sportolóként, hanem emberként is abszolút érthető bármikor, bárkinél, hogyha ő nem érzi magát teljes mértékig biztonságban, akkor azt mondja, hogy nem.
1: Igen, és hogyha mentálisan az viszi el a fókusz, hogy retteg attól esetleg, hogy mi történhet vele, és az is érdekes volt, amit Betlehem Dávid nyilatkozott, hogy a világkupa sorozatnál neki mentálisan okozott olyan leterheltséget, hogy a nagyon hideg vízhez hozzászoktassa magát, hogy ebben gyakorlatilag elfáradt fizikailag is. Tehát az, hogy mi van a fejetekben, az abszolút teljesen érthetően befolyásolja a fizikai teljesítményeteket is.
0: Igen. Egyébként ez nem csak a sportolóknál van így, hanem az embereknél is teljesen így van, hogy nyilvánvalóan, hogyha van valami nehézségünk a gondolatainkban, akkor nem feltétlenül megy olyan jól a munka, vagy nem feltétlenül vagyunk olyan jó beszélgető társaság napközben, vagy ilyesmi. Ez abszolút igaz a versenyzésre is, meg az edzésekre is, hogy vannak olyan napok, amikor nem fizikálisan vagyunk fáradtak, hanem mentálisan van bennünk egy olyan gát, egy olyan fáradtság, vagy bármi, ami azt mondja, hogy nem tudunk egyszerűen fizikálisan ott lenni maximálisan.
1: Ilyenkor is edzel egyébként, vagy azt mondod az edződnek, van lehetőséged azt mondani az edződnek, hogy ma szeretnék könnyített munkát, szóval milyen típusú versenyző vagy, és mik a szabályok közöttetek?
0: Én egyébként ilyenkor is szoktam edzeni, de van köztünk egy megállapodás.
1: Utasi Gergely és Formagini László az edződ, ugye mondjuk el?
0: Igen, tehát egy kicsit nehéz, Kutasi Gergely, nem így hívom, azért nehéz nekem mindig ezt így elmondani, szóval Kutasi Gergely és Formagini László, hát nálam csutak, és forma, úgyhogy kicsit más, hogy szólítom őket, és ezért így mindig nehéz, hogy Kutasi Gergely, Formagini László, igen, így hívják őket. Tehát van köztünk egy megállapodás, hogy van olyan, hogy ilyen havonta egyszer mondhatom azt, hogy most szeretnék inkább egyet aludni pluszba, és kihagyni egy edzést. Ez abszolút belefér az egészben, meg én mindig meg szoktam beszélni a csutakkal, hogy fog kinézni az évünk, hogy tudjak előre tervezni, hogy esetleg hol fogunk pár nap pihenőt kapni, vagy hogy mikor, mire készülünk, meg ilyenek, és
1: akkor tudsz tervezni.
0: Igen, tudok tervezni, ez nekem mindig sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, mert én alapvetően nem csak az úszással foglalkozom, sőt, én nagyon sok mindent csinálok az úszás mellett, így érzem jól magamat, És ezért, hogyha van pár nap pihenő esetleg betervezve, akkor én azt előre betervezem, hogy mit fogok csinálni.
1: Na mit szoktál csinálni, amit el szabad árulni, mondd el nekünk?
0: Hát, hogyha olyan idő van, akkor én nagyon szeretek túrázni, úgyhogy én kirándulni szoktam, nagyon sokat menni, és nagyon szeretem is, illetve a

0: kutyáimmal lenni, ugye a férjemmel lenni, úgyhogy nem feltétlenül szoktunk most már így utazgatni, bár még a kapcsolatunk elején az országon belül nagyon sokat utaztunk, most már kevésbé, mert sajnos drága, és de ilyen nagyon szeretek lemenni a Mátrába, vagy ilyesmi, vagy van a Tiszatónál nyaralunk, úgyhogy Sarudon oda szeretek még lemenni, de mondjuk oda csak ilyen késő tavasszal és kora őszig lehet lemenni, mert nem téliesített, meg alapvetően ugye a Tiszató az télen le van engedve, úgyhogy ott semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy én mindig beszoktam tervezni, nekem mindig tele van a naptáram, de én tényleg én így érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy nekem például az is nagyon sokat segített, hogy visszamentem a tanulni az egyetemre, és azzal is el vagyok, az is kicsit leköt.
1: Sokan ez milyen egyetem?
0: A Semmelweis Egyetemre járok, és gyógytornász képzésre. Sokan azt gondolhatják, hogy tudok még edzésen teljesíteni, hogyha ennyi mindent csinálok, az az igazság, hogy ezek engem kikapcsolnak. Tehát nem tehernek élem meg az, hogy mondjuk a kutyáimmal el kell menjek ide-oda, amoda, mert hogy nem azt élem meg, hogy kell menni, hanem hogy szeretnék velük menni, és ez nekem mindig egy ilyen kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív energiák begyűjtése.
1: Egyébként mindenki ezt mondja, hogyha eltereled a figyelmedet és mással is foglalkozol, az egy idő után vissza jön pozitív értelemben, hogy tudsz belőle táplálkozni.
0: Igen. Egy kicsit úgy érzem, hogy nem egy ilyen kalickában élek, és nem az úszás buborékában élek, úgyhogy, és én volt egy időszak, amikor nagyon az úszás buborékában éltem, az az ominózus időszak volt, kijöttem belőle, és most már úgy, az elején még úgy voltam, hogy nagyon ketté választottam, most már egyre kevésbé választom ketté, úgyhogy, igen, nekem ez kell, szükségem van rá, úgyhogy most már azért az edzőim is megértik, az elején nagyon sok vitánk volt ebből, hogy ennyi mindent akarok csinálni, de idővel ők is megértették, hogy nekem erre szükségem van.
1: Ugye beszéljünk a Ferencvárosról, a Váltó, a szép bronzérmet szerző Váltó tagjai mindannyian ferencvárosiak. Ahogy említetted, Kristoffal ti Pesten edzetek, Beti és Dávid Szokolai Lászlónál Veszprémben. Laikusként kérdezem, hogy egy ilyen Váltó verseny előtt nektek kell-e közös edzés, kell-e közös felkészülés, vagy ez azért nem olyan típus, mint mondjuk a medencés úszásban? Itt mondjuk csak annyit kéne, vagy kell eldöntenetek, hogy mi legyen a sorrend, ahogyan beugratok a vízbe. Szóval ez hogy működik nálatok?
0: Nekünk nincs szükségünk közös edzésre a váltó szempontjából. Ugye hosszú távot úszunk a váltóba is, tehát 1500 métert úszunk fejenként, és a váltás sem olyan, mint mondjuk a medencébe. Például most, tehát hogy úgy van a váltás, hogy egy ponton is közöttünk van kvázi. Tehát, hogy most is úgy volt, hogy a pontonnak az egyik oldalára ki volt rakva egy ilyen kis piros hurka, hurkaszerű ilyen bója, és azt kellett megérinteni a versenyzőnek, és akkor a ponton másik oldalán álló ember akkor ugorhatott bele a vízbe. Tehát, hogy azért ott eltelik idő, meg ilyenek, meg nem is annyira fontos az, hogy most 10 másodpercre hogyan váltunk, mert teljesen lényegtelen, behozzuk abszolút. Úgyhogy ilyen szempontból nincs szükségünk így mondjuk váltást gyakorolni, vagy ilyesmi. Alapvetően egyébként egy összeszokott csapat is vagyunk, hiszen azért volt időszak, amikor 4-en egyszerre edzettünk a Fradiban csapattársaként. Úgyhogy igazából az edzőknek kell eldöntenie a versenyen nyújtott teljesítményeink alapján, hogy mi az, ami jó sorrend lesz. Ugye megvan mindegyik pozíciónak úgymond a feladata, tehát mondjuk az első...
1: Azt hiszem azt mondtad, hogy előnye-hátránya, mert mondhatjuk nem, hogy az első versenyző az, aki mondjuk így a verekedésből kiveszi a részét, hát ez volt Betty. Aztán jön az állóképességre alapozó teljesítmény, ez vagy te, talán ez az első két sorrend, nem?
0: Igen, igen, tehát hogy ez abszolút így van, az első embernek verekednie kell, az első embernek helyezkednie kell, míg a második embernek csak jól tartani egy jó pozíciót, illetve esetleg, hogyha tud, akkor javítani. Uh-huh. És általában a középső versenyzők azok, akik ilyen állóképességi munkát végeznek, persze időzőjelesen, uh-huh. mert mindenki állóképességi munkát végez, de ugye nyilván az első embernek kell egy jó kezdés, az utolsó embernek meg egy jó hajrá, úgyhogy mindig a versenyen nyújtott teljesítményünk alapján nézzük meg, hogy ki hol fog úszni. Nálunk azért a Bettinél, meg nálam azért ez eléggé biztos mindig, tehát hogy azért ő mindig is egy gyorsabb versenyző volt nálam, én meg állóképesebb. Uh-huh. A fiúknál szokott lenni ilyen, hogy na most akkor ki az, aki jobban tud hajrázni, tehát azért ott szoktunk változtatni, meg váltogatni, úgyhogy ez mindig attól függ, hogy ki milyen állapotban van, de szerintem egyébként ez egy jó sorrend, így jó összeállítás, és remélem, hogy amúgy még fogunk tudni jobb eredményeket is elérni.
1: Például az olimpián, vagy a 2027-es budapesti világbajnokságon. Érzelmileg más dolgokat hoz előben lőled az, amikor nem csak magadért úszol, hanem a társaidért is, és váltóban úsztok?
0: Igen. Ez egyébként nem csak nyílt vizen, hanem medencébe is, mondjuk egy országos bajnokságon, amikor ugye a Fradi váltójával kell felállni. Én mindig is olyan versenyző voltam, aki a csapatért a 120%-ot is képes volt kiadni, tehát volt jó pár olyan váltó versenyünk, ahol csodákat műveltem. Mm-hmm. Volt olyan, amit mondjuk utána megbántam, de ez már más kérdés. De szóval, hogy egyébként ez szerintem minden úszónál így van, hogy ugye mi egyéni versenyzők vagyunk, a legtöbb távunk egyéni, egyedül kell versenyezni, egyedül kell úszni, és amikor oda kerülünk egy váltóba, akkor mindannyian úgy érezzük, hogy végre nem csak magamért küzdök, hanem vannak még mások is, értük is küzdöm, és nem csak rajtam van a teher, hogy jól kell úszni, hanem eloszlik, és együtt cipeljük a terhet, és ez sokkal könnyebb így. Uh-huh.
1: A Fradi Múzeum gyűjtése szerint te vagy a Ferencváros legeredményesebb sportolója az Európa-bajnokságokon. 3 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet szereztél. Mondom, a Monoki Kálmán kollégánktól kaptuk az információt. Most nem vagy ott a medencés részen, de gondolom, hogy figyelni fogod a társakat. Egy ilyen esélylatogatásra kérhettünk téged. Kitől vársz jó eredményt, és mire lehet képes akár a női mezőnyben a magyar versenyzőtársaid, Kós Hubert, Milák Kristóf, szóval milyen előérzeteid vannak?
0: Hú, ez így nagyon nehéz. Én most már ugye ma elkezdődtek, ma is követtem egyébként a délelőtti előfutamokat, és követni fogom a továbbiakban is a versenyeket, de én sosem voltam jó ezekből na ki hogy fog úszni, meg kitől várhatunk érmet, meg kitől nem. Szerintem én nem szeretek ilyeneket kimondani, saját magamról se, szóval másról pláne nem fogok. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül minden sportolónak tesz jót az, hogy ilyeneket latolgatnak vele. Ugye én ezt megtapasztaltam, úgyhogy tudom, milyen érzés. Én nem szeretnék senkire ilyen terheket rakni, de nagyon szurkolok mindenkinek, és amit így láttam most így az első délelőttből, szerintem egyébként nagyon jó kis versenyeket láttunk, és nagyon jó formában van az egész magyar válogatott, úgyhogy remélem, hogy hasonlóan jól fognak teljesíteni, mint mi nyílt vizen, és kívánom is nekik, hogy nagyon jól ússzanak, és nagyon szurkolok, és szeretnék mindenkit megkérni, hogy szurkoljanak a magyar csapatnak.
1: Mindenképp. Ez a Fradi féle statisztika, ez hogyan érint téged, és mekkora biztos, vagy mennyire segítség az, hogy egy ilyen biztos hátterű klubnál tudsz versenyezni?
0: Én meglepődtem egyáltalán azon is, hogy van ilyen statisztika. Uh-huh. azon meg pláne, hogy én vagyok az elején, mert azért a Fradi egy elég nagy egyesület, elég sok sportolóval, elég sok jó sportolóval, tehát hogy nagyon meglepő, hogy én lehetek az elején. Lehet, hogy újra kéne számolni, nem tudom, bár bízom abban, hogy jól számolják. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy ott lehetek valahol az élen, és nyilván ez azt mutatja, hogy nagyon sok munkát tettem bele, és még nagyon sokat fogok beletenni, hogy ezt fönntartsam, és még több eredményt tudjak hozni neki. És egyébként szerintem nagyon jó az, hogy egy ilyen erős klubban versenyezhetek, és ilyen támogatást adnak. Azért mindig jó egy olyan helyen lenni, ahol érzed azt, hogy figyelnek rád, hogy figyelnek az igényeidre, támogatnak, és ott vannak mögötted, és ez egyébként igaz arra az évre is, amikor nem voltam olyan jó paszban, de ők akkor is ott álltak mögöttem, és ez nem tudom egyébként eléggé meghálálni, bár talán ezekkel az eredményekkel valamennyire meghálálom, remélhetőleg, de nagyon sokat segítettek, és segítenek a mindennapokban, és abban, hogy minél jobban tudjak versenyezni.
1: Miki, egy utolsó kérdés, mennyi időd jut most a pihenésre, és mikor kezditek el újra az edzéseket?
0: Kapunk 3 hetet, mindig 3 hetet kapunk, tehát hogy ez az, ami nem elég hosszú ahhoz, hogy a teste elfelejtsen úszni, vagy hogy a keringésünk az átálljon egy lassabb ívre, és ez pont elég arra is, hogy kipihenjük magunkat, tehát ugye egy 3 hét, tehát szeptember elején fogunk elkezdeni majd újra edzeni, és elméletileg én úgy tudom, bár ez még nem biztos, mert még nem hallottam róla túl sok mindent, hogy szeptemberben el is megyünk Los Angelesbe edzőtáborozni, ugye az olimpia helyszínére, hogy megnézzük ott a körülményeket, nyílt vízre is szeretnénk majd menni. Úgyhogy kemény kezdés lesz, viszont ehhez mérten a végén kicsit nagyobb szabadságot fogok kapni, de végre jó, hogy pihenhetek. Ez a 3 hét, ez szerintem nagyon fog nekem kelleni, el is utazom, úgyhogy engem ne keressen senki Budapesten, mert
1: tele van
0: leszek.
1: A naptárad.
0: Igen, tele van a naptára, már tele van, elintéztem, úgyhogy igen, jó végre pihenni, jó érzés pihenni, és természetesen amellett, hogy szurkolok a többieknek.
2: A 2026-os vízes Európa-bajnokságon hosszú távúszásban 2 ezüstöt, 1 bronzot nyerő Mihályvári Farkas Viktóriával a hazaérkezését követően Szabó Szilvi beszélgetett.
3: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
6: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
4: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en.
2: A 2026. július 31-e és augusztus 16-a között rendezett vízes Európa-bajnokságon Magyarország nyert 5 arany, 9 ezüst és 3 bronzérmet. A mai visszajátszásban a nyíltvízi küzdelmekkel foglalkoztunk elsősorban, a medencés számokra máskor tekintünk majd vissza, illetve a még hátralévő időben ezek is szóba kerülnek, Cserjés Bendegúz foglalja össze az egész Európa-bajnokságot.

0: Európa-bajnok ebben a pillanatban a magyar váltó! Kossuth megy, és ebben a pillanatban Európa-bajnok 1.53.08! Európa-bajnok Világ Kristóf! Pápa Julivér második! 3.44.46! Új országos csúcs, ez most már csak az övé!
1: A 2026-os úszó Európa-bajnokság július 31-én kezdődött és augusztus 6-án ért véget. A párizsi rendezvény során először nyílt vízi versenyeket rendeztek, aztán augusztus 10-től már a medencés számokban szurkolhattunk. A nyílt vízi programok során egy magyar aranyérem született Betlehem Dávid ravaszhúzásának köszönhetően. A 3 kilométeres sprintversenyben a magyar versenyző beúszott a folyó közepére, ezzel leválva a mezőnyről, így végül az első helyen ért be. Ezzel megszerezte az első magyar aranyérmet az úszó EB-n.
2: Összejött, sikerült, megcsináltam. Nagy verseny volt. Rassóval jól jöttünk ki a rajtból. Aztán láttam, hogy a két német nem tud elmenni tőlünk, szóval jól jött ki az egész. Vagy ők voltak a szarabb helyzetekben, amikor befordultunk. Onnantól elvesztettem őket egy egész versenyen, nem láttam őket. Ott a rass előttem volt egy féltes úszó, gyorsan átmentem én belülre. Ott elfordultunk egymás mellett, hál' Isten, és utána én mondtam, hogy én senkinek nem akarok ártani, meg bemenni senki elé. Szóval bementem a Szajna bal oldalára, mennyire csak tudtam, és bíztam abba, hogy gyorsabb vagyok, mint a többiek. És egy gyorsabb voltam, nem tudom. Láttam, hogy ez jönni fog, és bennem van, és láttam magam a dobogó tetején. Szóval minden összeült, amit szerettem, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy van ez nekem az egész, hogy kaptam egy isteni tehetséget, és kapok erőt minden nap, hogy dolgozhassak az álmaimért, és tényleg azért, hogy egy jobb életem legyen nekem, a családomnak, és persze nem ebből fogok palotákat, meg Ferrarikat venni, de örülök, hogyha meg tudom lepni például a nővéremet azzal, hogy tegnap veszek neki egy repegyet, hogy jöjjön ki ma, és nézze meg, ahogy Európa-bajnok leszek. Szóval nagyon hálás vagyok ennek az egésznek, hogy ennek a részese lehetek, és tényleg van erőm küzdeni az álmaimért, és abban, amiben jó vagyok, szóval tényleg nagyon hálás vagyok.
1: Az aranyérem mellett 5 ezüstérem is született nyílt vízen. Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória 2-2 ezüstöt szerzett előbb 10 kilométeren, aztán 5 kilométeren is, majd Fábián Bettina a 3 kilométeres sprintversenyben ért be a második helyen. Az utolsó nyílt vízi érmet a váltónk szerezte, Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid a harmadik helyen ért célba. Ilyen sikerekkel adták tovább a stafétabotot a nyílt vízi szereplőink a 19 magyar medencés versenyzőnek, akik augusztus 10-től szerepeltek. Ők 4 aranyérmet, 4 ezüstérmet és 1 bronzérmet szereztek. Az első aranyat a harmadik napon Kós Hubert szerezte 200 méter háton. Az előtte lévő nap rendezett középdöntőben Kós egyébként 1.52.30-at úszott, amellyel új Európa csúcsot állított be. Most viszont nem ennek, hanem a döntőnek a közvetítése következik. Katona László jó voltából, aki a helyszínen követte végig az úszó EB eseményeit, így a 200 méter hát döntőjét is.
0: Nagyon megy Kós Hubert azért, hogy meglegyen az Európa-bajnoki címe. Ilyen még nincs a tárjában. Minden más egyéb van. Kétszeres világbajnok, olimpiai bajnok. 150 méternél elsőként fordul. 1.22.94. Még mindig a világcsúcs részidőn belül. Meg lesz valószínűleg az Európa-bajnoki címe. A második helyen Csekkon, a harmadik helyen Mityukov. És bizony a világrekordért megy most már Kós Hubert. Meg kell, hogy legyen. 1.51.92 Aaron Pearsall-tól, az amerikai 16 éve ezelőtt Rómában úszta ezt az időt. Kós Hubert megnyeri az Európa-bajnokságot, egy tesosz az előnye. A kérdés az, hogy lesz-e világrekord. Menni kell még egy kicsit. Kós Hubert megy, és ebben a pillanatban Európa-bajnok 1.53.08. Nincs valójában világrekord, de van Európa-bajnoki cím.
1: Nem kellett sokat várni a következő aranyéremre. Csütörtökön 100 pillangon Milák Kristóf és Kós Hubert is vízbe ugrott, előbbi pedig Európa csúcsot úszva ért be az első helyen, aki így zsinórban negyedszer lett Európa bajnok 100 méter pillangón.
0: Milák Kristóf az első, látványosan kiemelkedik a vízből, és mellette Kós Hubert is tartja a tempót. Akkor, amikor 50 méterhez érnek, úgy néz ki, hogy a két magyar az első két helyen, de Maxim Grusszé nagyon jön a hármas pályán. Amikor majd 50 méternél fordulnak az urak, akkor az első helyen Grusszé, második Milák Kristóf, harmadik Kós Hubert. Jön a záró 30 méter. A víz felszínén először Maxim Grusszé, de jön Milák Kristóf is, valamint begyújtja a rakétákat Noé Ponti. együtt négyen, mert Kósubert is ott van. Grusszé egyelőre vezet, és Féltásos az előnye Noé Pontival szemben, de jön Milák Kristóf, akár meg is lepeti Maxim Grusszét, Noé Ponti mellett már elment, Milák Kristóf megnyerheti a cárvételes pillangó utást, a benyúlás dönt, megvan, 49,48 század másodperc, Európa bajnok Milák Kristóf, ráadásul Európa csúccsal, és Európa bajnoki csúccsal, Kósubert a negyedik, majdnem világrekord!
1: Nem sokat pihenhetett Milák és Kós sem, hiszen még ezen a napon a 4x100 méteres férfi gyorsváltóban is szerepeltek, melynek tagja volt még német Nándor és Szabó Szebasztián is a döntőben. És itt is összejött az aranyérem.
0: Jön az utolsó pár 15 méterére, akkor átveszi a vezetés, minden bizonnyal most már a magyar csapat van élen. És akkor utolsóként jön Milák Kristóf. De vajon hányadik helyen fordul a magyar váltó? Második! Milák Kristóf a vízben, vele együtt most Kornyev megy, és egyelőre ők harcolnak azért, hogy meglegyen az Európa bajnoki cím valamelyik váltó számára, az oroszoké lesz, vagy a magyaroké. Mellettünk lemaradva a horvátok, Dragoja az, aki megy, de nem úgy néz ki, hogy fel tudna zárkózni Milák Kristófra, Dragoja. Jön az utolsó 50 méter, vezetnek az oroszok, második helyen pedig Milák Kristóf, 47-27-es 100 métert jött német Nándor. De nagyon jól jön most már Milák Kristóf a mai nap folyamán másodszor, mintha beelőzné Kornyevet, és meg lesz lehet a második Európa bajnoki cím. Egy napon belül a 4x100-as váltó még sosem nyert, de Kornyev nagyon megy, és lehet, hogy ő hozza be, csak a benyúlás fog számítani. Európa bajnok ebben a pillanatban a magyar váltó! 3 perc, 10,3 század másodperc, új Európa bajnoki rekorddal!
1: A sikerben nagy szerepe volt Kós Olivernek és Jászó Ádámnak is, akik a délelőtti előfutamban jutottak tovább, hogy aztán a döntőben meglegyen a nyílt vízzel együtt a negyedik magyar arany. Szerencsére a zárónap is tartogatott nagy sikert, 200 méter vegyesen Kós Hubert a harmadik aranyát szerezte meg a párizsi úszó EB-n. Katona László közvetítése következik.
0: Mennek előre úgy a versenyzők, hogy figyelik Kós Hubert hátát, hiszen amikor a mellúszást elkezdte, sőt, hát most már a háromnegyedén túl van, akkor egészen egyértelmű az ő vezetése, az ő előnye. És jön majd az utolsó 50 méter, biztos, hogy Európa bajnok lesz Kós Hubert, Hugo González azért felzárkózott, figyelni kell az utolsó 50 méteren, mert a spanyol még meg is lepheti, akár a víz alatti munkája Kós Hubertnek nem volt rossz, viszont a spanyol nagyon jön. Előfordulhat, hogy azért itt a végén izgalmak lesznek, és Hugo González begyújtja a rakétákat. Kós Hubert utolsó 25 méterét kezdi meg. Óriási a hajrá, és óriási az izgalom. Vajon meg lesz-e az aranyérem egymás után harmadszor 200 vegyesen? Kós Hubert még mindig tartja magát, González megy mellette, de úgy látszik, hogy meg lesz az arany. Kós Hubert ebben a pillanatban Európa bajnok egy 54-24-jel, Európa bajnoki csúccsal, és új országos csúccsal is.
1: Természetesen ezüstéremből sem volt hiány az úszó EB alatt, rögtön a medencés viadalok nyitónapján a második helyen zárt a 4x200 méteres női gyorsváltónk. Katona László közvetítette Páder Nikolett, Ábrahám Minna, Kése Jajna és Ugrai Panna úszását.
0: A forduló után egy kicsit jobban jön ki az orosz, de ebből meg lehet az érem. Freya Anderson nagy valószínűséggel, amikor 150 méterhez érnek, vagy valójában 750 méterhez ér, akkor ő megfogja az utolsóhoz úgy nyomni, hogy Európa bajnok lesz majd a brit váltó. De magyar oldalról Ugrai Panna sikerül-e jól kijönni a faltól? Ez a kérdés. Elég jónak tűnt a váltás. Harmadik helyen egyelőre a magyar váltó. És bizony jön az utolsó 25 méter. A britek Európa bajnokok, de lehet ebből egy ezüstérem is akár, vagy akár országos csúcs, 7.48.04, 2009-ből, az lehet eléggé messze van, ettől függetlenül a második helyen Ugrai Panna, meg lehet az ezüstérem, fej-fej mellett, az orosz, valamint a némettel együtt, csak a benyúlás fog dönteni, talán egy kicsit a német előrébb, Ugrai Panna múlik, lesz-e érem a magyar úszóknál 4x200-on, lehet lesz, van, bizony, második, 7.49.09.
1: A következő magyar ezüstérmet Sárkány Zalán szerezte 1500 méter gyorson, új országos csúcsot beállítva.
0: És az záró 30 méter. Feláll a párizsi közönség, mert Johannes Liebmann a 800 méteres gyorsúszás után megnyeri az 1500 gyorsot is hatalmas világrekorddal. Ő az első ember, aki 14 perc és 30 másodpercen belül tudja úszni az 1500 gyorsot. Még 2 méter, még egy, és ez a 14-26-79. Minden, ami lehet. Világrekord, Európa rekord, Európa bajnoki rekord. Sárkány Zalán pedig ezüstérmes, mégpedig nagy valószínűséggel országos csúccsal.
1: Nem sokkal ezután egy másik ezüstéremnek is örülhettünk. 200 méter pillangón az volt a kérdés, vajon Márton Richárd vagy Kós Hubert babrálhat-e ki a francia Leon Marchandnal. Hát ez egyiküknek sem sikerült, de Márton Richárd rajta kívül mindenkinél gyorsabb volt.
0: 100 métert követően Kós Hubert az élen, a második helyen pedig Leon Marchand, Márton Richárd az ötödik helyen. Megint a víz alatt Leon Marchand hoz legalább féltes hossz, de akkor, amikor kijönnek a víz felszínére, akkor úgy néz ki, hogy Kós Hubert megint elől, egészen elképesztő, amit megy Hubi, úgy néz ki, hogy meg tudja lehet egy kicsit lepni Leon Marchandot, de majd jön az utolsó forduló, ott fog eldőlni igazából, hogy a franciában mi van, egy kicsit sérült, de ettől függetlenül úgy néz ki, hogy szinte együtt élnek a falhoz, egyelőre most már az élen Leon Marchand, a második helyen Kós Hubert, negyedik Márton Richárd, akár lehet két magyar is a dobogon. Leon Marchand az élen, és most már egy test az előnye, egészen valószínű, hogy ő fogja megnyerni majd a 200 méteres pillangóúszást, Kós Hubert pedig fáradni látszik, hát már a hármason Razetti is beérte, Márton Richárd is el fog menni mellette, a kérdés az, hogy Kós Hubertnek lesz-e lehetősége egyáltalán úgy begyúrni, hogy valami érem formájában felálljon a dobogóra. Márton Richárd a második helyen nagyon jön, Leon Marchand megnyeri a versenyszámot, a második helyen pedig Márton Richárd, hatodik Kós Hubert.
1: Ezüstös meglepetés született az úszó EB záró napján. A 400 méter gyorsúszás döntőjében két magyar is szerepelt, Pápai Olivér és Sárkány Zalán személyében. Előbbi mindössze 17 évesen szerepelt a felnőttek közt, és óriásit úszott.
0: Felharsan a párizsi közönség, az utolsó 50-re Pápai a negyedik helyen fordul, Sárkány a hatodik, akár Pápai meg lehet a harmadik hely, vagy a második is, nagyon jön a 17 éves győri úszó, akár még érme is lehet, élete első felnőtt Európa bajnokságán, meg fogja nyerni Leon Marchand ezt a döntőt, az egészen biztos, de ki lesz a második? Pápai talán, Leon Marchand a győztes, Pápai Olivér második! 3:44:46, új országos csúcs, ez most már csak az övé! Nincs Rasovszky Kristófot, és Sárkány Zalán a hatodik.
1: Az idei úszó Európa bajnokságon Magyarország két bronzérmet szerzett. Először 100 méter gyorson Milák Kristóf új országos csúcsot úszva szerezte meg a bronzot. A kommentátor Katona László.
0: Hát Popovics kiemelkedik, ővé majd a négyes pálya, ő 47 másodpercen belüli időkkel szokott úszni, és akkor, amikor eltelik 25 méter, akkor a 8-ason Hribár jön igazán jól, Popovics egyelőre kissé visszafogottan, de megbújik a mezőnybe. Ahogy elnézem, Milák Kristóf is mindent belead, úgyhogy 50 métert követően nagyon együtt a mezőny, az első helyen Kornyev, harmadik Milák Kristóf, Németh Andor a hetedik, jön az utolsó 50 méter, már csak valójában 30, és úgy néz ki, hogy Kornyev nagyon jól jön ott a hármas pályán, Németh Andor megbújva a mezőnybe, illetve Milák Kristóf a második helyen az egyes pályán, de jön Popovics is, lehet, hogy nem nyeri meg a román ezt a versenyszámot, az nagy dolog lenne, Kornyev egyelőre a második, mert Popovics átveszi a vezetést, Milák Kristóf talán a harmadik, a benyúlás fog dönteni valójában, Popovics nyer, Kornyev a második, Milák Kristóf a harmadik, 46,87 század másodperc, új országos csúcs!
1: Ugyanezen a napon született a második bronzérem is, Sárkány Zalán 800 méter gyorsan szerezte meg.
3: Bronzérem csillog a nyakadban, csillog? Elégedett vagy?
4: Nem igazán, igazából ha ez is lett volna, akkor talán igen. Ezzel a bronzéremmel egy kicsit az volt a bajom, hogy ott az utolsó ötönnel hajráztak, és most már nagyon utálom ezt, hogy mindig ott kapok ki valahogyan. Most az a baj, nagyon elfáradtam addigra már. Úgy éreztem, mintha már 900 méter, 1000 méter is eltelt volna a 800 méter előtt kicsivel, és nem esett túl jól ott a vége. Nyilván kifogásokat keresek, mert ez nem így működik, de a vállam is vacakolt ilyen 200-tól, úgyhogy sok minden hiba volt benne, de próbáltam így kicsit mentálisan is félrerakni, és az úszásra fókuszálni, úgyhogy az idővel valamennyire elégedett vagyok, nyilván azt 40 alatt akartam úszni, de most ennyi lett, nem vagyok, ilyen egyik szemem sír, másik szemem nevet kategória.
1: Az imént az összes érmetérő medencés úszásból hallottak közvetítés részleteket. Ez 4 aranyérem, 4 ezüstérem és 2 bronzérem. A nyílt vízi úszásokkal együtt pedig a magyar küldöttség 5 aranyat, 9 ezüstérmet és 3 bronzérmet nyert a 2026-os Párizsi Európa-bajnokságon. Minden résztvevőnek gratulálunk!
5: Cserjés Bendegúz foglalta össze a 2026-os vízes Európa-bajnokságot és az ő, valamint a másik társszerkesztő Laki Barbara, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a műsor szerkesztő műsorvezetője Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
6: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A középmezőn tagjai közül a fővárosi kékfehérek még veretlenek idegenben. Hazai pályán azonban a tolnaiak még a Fradit is legyőzték a bajnokságban. Paks, MTK, labdarúgó OTP Bankliga mérkőzés élőben, szombaton 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Bence vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Salló István, 13-szoros magyar válogatott labdarúgó sportvezető, akit 60. születésnapja alkalmából köszöntöttünk itt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Köszönöm szépen a meghívást is, meg a emlékeztetést is.
3: Milyen ebbe belegondolni, milyenek ezek a kerek évfordulók?
4: A kerek az mindig kerek, egy bizonyos kor után már csak azzal foglalkozik az ember. Ez a 60, ez egy elég szép szám, úgyhogy pont belegondoltam, hogy azért különleges a 60, mert a mi időnkben 10 éves korban lehetett elkezdeni a labdarúgást. Ez azt jelenti, hogy 50 éve vagyok a labdarúgásban, ebből 24 játékosként, 26 pedig sportvezetőként, úgyhogy ilyen szempontból kerek mindenféle szempontból.
3: Hát ugye sportvezetőként ezt említetted, és ezek az évek növekednek. Ugye a Lendvánnál dolgozol most sportigazgatóként, milyen ott a munka?
4: Igen, most gyakorlatilag úgy alakult, hogy az Zalaegerszeg után a Lendva lett, másfél éve vagyunk ott, tavaly feljutottunk, úgyhogy most próbálunk bennmaradni ebben az évben. Nagyon érdekes abból a szempontból, hogy megismerd egy másik ország kultúráját, mi hogy működik, és ugye sok kritika, vagy nem kritika érte a magyar sportot az elmúlt időszakban, és itt látom, hogy mennyivel nehezebb nekik, ahol nincsen támogatottsága a sportnak, úgyhogy egy kicsit időbe vissza kellett menni, és másképp át gondolni a dolgokat, mint ami már Magyarországon jóval előrébb van, infrastruktúrális helyzetben, szakmailag. Azt gondolom, a magyar futball nagyon sokat fejlődött, így például a szlovéneken lehet látni.
3: Igen, ugye ezt az infrastruktúrát említed, egyébként az ő esetükben mennyire lehet abból pozitív dolgot levonni, mert ugye nyilván talán ezt kimondhatjuk, hogy némileg torzította a versenyt Magyarországon ezek a jó anyagi lehetőségek. Szlovéniában ilyen szempontból mennyire egészségesek a dolgok, hogyha lehet ezt így fogalmazni?
4: Hát sajnos az a baj a sporttal, hogy ezekben a posztkommunista országokban, főleg a kisebbekben, mert talán Lengyelország, Csehország előrébb van, de az összes többi országban azért komoly gond van a sportfinanszírozásban. Nem jelent meg az a gazdasági réteg, aki a magántőkét bevonta volna a sportba, ezért ahol nincs állami támogatás, ott azért sanyarú helyzet van. Főleg az infrastruktúrában lehet ezt látni. Ugye Szlovéniában szörnyű infrastruktúrális helyzet van, például a másodosztályban tavaly olyan pályákon játszottunk, hogy olyan stadion, nem is tudom, sportlétesítménynek nevezném inkább, ami Magyarországon talán NB3-ban sem lenne engedélyezett, úgyhogy ebből a szempontból nagyon nehéz. Más az adózási rendszer, mint nálunk volt régen ez a vállalkozói időszak, ez most Szlovéniában nagyon megy, de ugyanígy van Horvátországban, tudom, Szlovákiában is. Szerintem ez egy nagyon komoly probléma a sportolóknak, úgyhogy sokkal nehezebb helyzetben vannak. Éppen ezért ezekben az országban azt lehet látni, hogy aki tehetséges, az minél előbb elhagyja az országot, átmenek Ausztriába, Csehországba, Lengyelországba, Szlovákiába a játékosok, úgyhogy ebből kifolyólag nagyon fiatal a liga, nagyon sok fiatal játékos játszik.
3: És tudnak úgy értékesíteni, hogy abból az a kluboknak is úgy megérje?
4: Tudnak értékesíteni, meg kell értékesíteni, de azért olyan nagyon nagy összegeket nem tudnak beinvestálni ebből, mint amit mondjuk látunk a horvátoknál vagy a szerbeknél. de nagyjából működik. Ki vannak téve annak, hogy külföldi befektetők jönnek az országba, és pont azért, mert viszonylag olcsó, vagy ez a legolcsóbb a régióban, ezért könnyebb eredményt elérni.
3: Kicsit beszéljünk akkor rólad is, hogyha már így eljöttél, és beszélgetettünk egy ilyen kerekévforduló alkalmával. Ugye neked édesapád is labdarúgót volt, és akkor mondhatjuk nyilván, hogy a fiad is egy válogatott labdarúgó lett, ahogy te is az voltál. Ugye én azt néztem gyakorlatilag, hogy így akkor a futballpálya az adva volt számodra, hogy édesapádat is követhetted.
4: Hát abszolút, pláne abban az időben, a szocializmusban, amikor én születtem, oroszlányon születtem, úgyhogy ez egy kisváros, nem is volt a nagyon-nagyon más variáció. Egyrészt az édesapám, másrészt a nagyapámnak a családja, ugye ők balassagyarmatiak, és Balassagyarmaton egy Aladár nevű sallói Aladár, aki az egyik leghíresebb sallói a családból, Olaszországban profi volt már akkor, anno. Úgyhogy innen ez az
3: egész...
4: Igen, ez abszolút, tehát másnak más a cégér, nekünk a labda. Úgyhogy tényleg abszolút nem is volt más, egész gyerekkoromtól kezdve nincs is más a fejemben, mint hogy futballista akartam lenni. Meg volt hozzá az ügyességem is, de nem csak a focihoz, mert ahogy visszaemlékszem, általános iskolába mindenféle sportrendezvényre minket vittek, vagy engem vittek, atlétizáltam is, sorversenyek akkor ugye nagyon mentek, most is mennek, de most már kereskedelmi adókon. Akkor sosem gondoltam volna, hogy ebből ekkora biznisz lesz. De úgy mindenhez meg volt az alapügyesség, sokat voltunk kint, voltak még ezek az elektronikus klütyük, amik elvonták volna a figyelmet, úgyhogy nekem a labdarúgás volt az első, és ami érdekes és más világ volt, az látszik, hogy 10 éves koromban mehettem hivatalosan klubhoz focizni, és válogatóra kellett menni. Tehát ott felmértek minket, ki mennyit dekázik, labdavezetés, rúgás, stb. Tehát az alapján válogatották a gyerekeket. Ma ugye örülünk, hogyha viszik a gyerekeket, és halásszuk őket, de akkor még ebben a kisvárosban is ez volt az első. Úgyhogy apukám révén ez teljesen egyértelmű volt.
3: Hozzáköthetőek az első nagyobb élmények? Vagy adott esetben, hogyha már kicsit tovább megyünk az időbe, akkor a videót, annak a nemzetközi menetelése az mennyit adott a te pályádhoz motiváció szinten?
4: Apukám azt gondolom, hogy akkoriban nem annyira, mert ő még focizott, utána pedig én elkerültem korán Fehérvárra, oda mentem tovább tanulni. A Vidinek a menetelése pont az utolsó évenben, utánpótlás évenben, ami akkor junior bajnokság volt, én ott játszottam, úgyhogy egy éven múlt, az ám egy évvel idősebbek közül egy-ketten már tudtak játszani abban a csapatban, sőt az UEFA kupában is, mert egészen furcsa mai szemmel, hogy 18-as kerete volt akkor a Videotonnak, ennyivel játszották végig az UEFA-t, és voltak sérülés hullámok, amikor páran a fiatalok közül játszottak, Vaddi Máté, Genti Laci, úgyhogy nem voltam tőle nagyon messze, rá egy évre már ugye föl is kerültem az első csapathoz. Hát mindenkinek megvan az aranycsapata, ugye a világban, azt gondolom, hogy nyilván a magyaroknak a Puskás öcsiék, de az etósoknak a Verebes féle szenzációs Rábe Etó, nekünk vidiseknek meg a Vidi, és mindenki azt gondolom kívülről fújja azt a kezdő 11-et, úgyhogy ez egy óriási élmény volt testközelből őket látni, sőt nekem az a szerencse is megadatott, hogy 96 vagy 86-ban, amikor felkerültem az első csapatba, akkor a búcsagyőző kivételben még mindenki ott volt, tehát én mindenkivel játszottam, tovább is, búcsagyőző pedig utána később az edzőm lett, akinek nagyon sokat köszönhetek.
3: Érdekes, hogy mondtad, hogy mi vidisek, hogy a vidisnek vallod magadat? Mert ugye te Magyarországon azért sportigazgatóként, illetve játékosként még kötődsz a Honvédhoz.
4: Honvédban voltam játékos, de csak egy évet voltam igazából. Összességében minden klubomhoz kötődök, ahol valahol megfordultam, akár labdarúgóként, akár vezetőként. Ugye labdarúgóként 3 klubban játszottam, a Vidi, a Honvéd és az Eto. Az Etóba katonaság miatt mentem. Sportvezetőként is több klubban voltam. Én mindenhol tudok azonosulni a klubbal. Megmaradtak azok az emlékek mindenkinél, de nyilvánvalóan egyrészt gyerekkoromban Törőcsik András volt a kedvencem, a nagy példakép, az az Újpest nekem meghatározó volt, akkor, amikor még apám a Tatabányában játszott, akkor nyilván Tatabányának drukkoltam, mai napig megvannak azok a nevek, akik akkor játszottak, ugye Lakatté Károly az edző, vagy Csepec, a többiek, úgyhogy P-nagy, nagyon nagy csapat volt, Szabó Gyuriék, és ugyanígy utána viszont Újpest, és amikor a Fehérvárra kerültem diákként, akkor nyilvánvalóan az ember, ott töltöttem a legtöbb időt a Videótonban, úgyhogy én azt tartom a saját csapatunknak, vagy csapatomnak, mint saját nevelés a Videótont.
3: A válogatottba 92-be kerültél be, hogyha jól mondom, ugye? És ugye ma most egy érdekes apropója a beszélgetésünknek, az első meccset, tehát Ukrajna ellen játszottad, sőt, ugye gólt is szereztél, és utána megnéztem a következő meccset, amit az ukránokkal játszottunk, ott pedig egy gólpasztattál.
4: Igen, az ukránok ellen 92-ben későn érő típus voltam, és 26 éves koromra értem oda, hogy behívtak a válogatottba. Jene Imre volt a szövetségi kapitány, és az első meccsen rögtön gólt is lőttem, ugye akkor az első meccse volt az ukrán válogatottnak első hivatalos mérkőzése, nem képviseltek olyan nagy játékerőt, tehát kvázi kötelező volt a győzelem, akkor egy elvárt dolog, majd picit azért más a helyzet, mert a FIFA ranglistán előttünk vannak, és kiváló labdarúgóik vannak, de számomra az a 92 áprilisi mérkőzés az óriási élmény volt, egyrészt ugye nyilván első válogatottság, gólt rúgtam, és ugye az ember, amikor ott áll az első válogatottságánál, és szól a himnusz, úgy maga van, és hallgatja a himnuszt, akkor úgy lepereg előtte, hogy kiskölökként erre vágyott, és ez volt az a cél, amit mindenképpen el akartunk akkor élni. Akkor nem volt ugye a fejünkben, hogy pénz, meg külföld, a magyar labdarúgó válogatott volt a cél, és akkor az ember, amikor odaér, az egy óriási dolog. Azt hittem, hogy elindul egy nagy karrier a válogatottba, de aztán meg is akadt ezzel az egy góllal.
3: Ugye 13 válogatott mérkőzésed van, majd ebbe akkor belemegyünk bővebben, de hogyha már mondtad ezt a nagy karriert, akkor itt talán tudunk egy olyan párhuzamot vonni, mint amit te is mondtál Szlovéniával kapcsolatban, hogy azért minél hamarabb külföldre menni, hogy benned is ez motoszkált akkor a 90-es évek közepén?
4: Hát akkor nyílt a lehetőség egyáltalán, ugye közvetlenül előttem, ugye a vidisek, a nagy vidiseket végig láttam, hogy ők gyakorlatilag a vidi utánpótlásában voltak, vagy hosszú éveket eltöltöttek a csapatnál, és nem mehettek még külföldre, akkor ugye az volt a szabály, hogy 30 éves kortól lehetett külföldre menni, és utána később változott ez meg, előttem már megnyílt ez a lehetőség, ezért is igazoltam később a Honvédba, ebben a reményben, ugye De Vries nevű belga üzletember volt a tulajdonos, aki összeszedte a legjobb válogatott játékosokat is értékesítette, de akkor még az volt a szabály, nem volt Bosman szabály, meg EU, meg ilyesmi, 3 külföldi lehetett egy csapatba, nagyon nehéz volt oda bekerülni, akkor a legtöbb Belgiumban játszott, és én voltam az első, akinek új utat kellett találni, és így mentem Izraelbe, aminek akkor nem örültem, ma már nagyon-nagyon örülök, hogy oda kerültem, és ott játszottam 6 nagyon szuper évet.
3: Igen, erről mindig beszélsz, hogy Izraelbe téged nagy királynak tartottak. Milyen volt ez az akkor izraeli bajnokság? Mert úgy tudom, beszélgettem a Pisont Istvánnal is ezzel kapcsolatban, másokkal is, hogy azért Izraelből nem volt olyan könnyű a válogatottba kerülni, sőt, talán ki is mondhatjuk, hogy nem szívesen vették, hogyha egy magyar játékos Izraelbe játszik.
4: Igen, gyakorlatilag Pisont Pista is beleesett ebbe, mint én, hogy többször megkérdezik tőlem, hogy elégedett vagyok-e a 13 válogatottsággal, nem lett volna több, én mindig azt mondom, hogy az ember legyen elégedett valamilyen szempontból, vagy ne legyen telhetetlen, de azt gondolom, hogy reálisan egy 25 plusz válogatottság bennem lett volna. Egyrészt későn érő típus voltam, 26 évesen lettem válogatott, majd utána kiigazoltam Izraelbe, és 95-ben voltam utoljára válogatott. Ennek ellenére 97 és 98-ban voltunk bajnokok a Betár Jeruzsálemmel, akkor voltam szerintem a pályafutásom csúcsán, ugye a Pizsont Pistával együtt, de ő is, meg én is, ugye abban az időben nem voltunk a válogatottba. Csonk János lett a szövetségi kapitány, aki úgy ítélte meg, hogy az izraeli bajnokság vékony, és onnan nem hív. Ugye később együtt dolgoztunk, többször is jó barátságban vagyunk, nagyon szeretem Jánost, de azt azért elmondtam neki, hogy ezt el tudom fogadni, ezt a kritikát, és még egyet is tudok vele érteni bizonyos szempontból, hogyha valaki így látja, de azt elvártam volna, hogy jöjjön ki egyszer, és nézzen meg minket élőbe. Ugye akkor az nem úgy volt, mint most, hogy egy klikkel rámegyek, azt megnézem egy elemző programba. Tehát azt a színvonalat, azt érezni kellett volna, és az izraeli bajnokság színvonala akkor nem volt rosszabb, mint a magyar, és sőt, akkor kezdett emelkedni. Nagyon technikás, gyors, pengés focit játszottak a szuperpályákon, jobb körülmények voltak, mint Magyarországon, akkor jobb pénz is volt, azért már megjelentek a légiósok is. Mondjuk ők onnan számolják igazából az izraeli focinak, a klubfutballnak a felemelkedését, pont a magyar légiónak. Ugye én voltam az első, aztán nagyon gyors Céllaci, utána Pisont Pista, és utána volt olyan év, amikor már 15-en voltunk. Tehát én azt gondolom, hogy az én példám is jól mutatta, hogy talán nem tűnök szerénytelennek, hogy az, hogy az elején jól teljesítettem, az megnyitotta az utat a többi magyar előtt, mert ugye rögtön kérdezték tőlem, hogy van-e még magyar játékos, ajánlottam a Céllacit, aztán ajánlottam a Pisont Pistát. Illés Bélát nagyon szerettem volna, de ott a felesége nem szeretett repülni, ezért ők nem vállalták sajnos, pedig aztán neki nagyon passzolt volna, de a lényeg az, hogy ma szerintem a mai magyar futballnak az, hogy a Szoboszlai Dominik ilyen jól szerepel, és ennyire jó hírét viszi, vagy Kerkezék, Séperék, a Gulácsi, magyar focinak, ez a következő generációnak nagyon nagy segítség, mert sokkal bátrabban nyúlnak a magyar játékosokhoz.
3: Azt mondtad, hogy első körben azért annyira szívesen nem mentél oda, de végül is mi az, ami így meggyőzött, vagy hogyan szeretted meg ezt az országot?
4: Igazából ugye a Honvédhoz, mikor leigazoltam, akkor az volt a cél, hogy minél gyorsabban értékesítenek, de ez nem jött össze, mert jött egy súlyos sérülés, vádlimmal meg kellett műteni. Egy komoly szerződésem volt a Honvédba, ezért olyan helyzetet teremtettek, mikor felépültem, hogy mindenképpen menni akarjak. Nem voltam már meccskeretbe, nemzetközi meccsekre nem vittek magukkal. Először a Maccabi Tel Avivhoz mentem próbajátékra, ők Hollandiába voltak, az az Avram Grant volt a vezetőedző, aki később a Chelsea-vel a Bajnokok Ligája döntőjét elveszítette, és valamiért pedig életem formájában voltam, mert a felkészülés végén voltam, ők akkor kezdték, tehát kb. Cikáztam köztük, oda-vissza bőröztem az egész brigádot, szinte vállukon vittek le az edzés végén, hogy milyen játékos tudnak igazolni, és nem engem választott akkor Avram Grant, ezért utána a Betár Erzsém jelezte, hogyha a Tel Aviv nem, akkor ők szívesen látnak, oda kihívtak a feleségem előtt egy hétre. Kimentünk, és egy teljesen más ország fogadott, mint amit a hírekből látunk. Egyrészt ez a futballfanatizmus, ami ott van, ez a déli mentalitás, ez abszolút jelen volt, ez egyből magával ragadott, és mivel olyan helyzetben voltam, hogy tovább akartam lépni a Honvédból, ez egy jó lehetőségnek tűnt. Az első év az nyilván nehezebb volt, be kellett illeszkedni, meg kellett szokni sok mindent, de nagyon élveztük egy más kultúrába, mert Izrael egyébként is egy roppant érdekes ország, tehát kinek a vallás, kinek a történelem miatt, de a sport miatt is nagyon érdekes volt, úgyhogy életünk legszebb 6 évét töltöttük. Bár nem ott születtek a gyerekeink, de pont nyáron jött ki. Jól terveztük meg őket, itthon szült a feleségem, de végig kint éltek, úgyhogy nagyon mély benyomásokat tett ránk Izrael. És a mai napig nincs olyan nap, hogy ne írnának rám izraeli szurkolók, fiatalok is, vagy akár jönnek Budapestre, hogy találkozzunk egy fotóra. Náluk van egy adó, amin folyamatosan a régi meccseket adják teljes egészében, és a...
3: Akkor a fiatalok is látnak
4: abszolút,
3: téged.
4: Abszolút, mert mindig kérdezem tőlük, mikor rám érnek, hogy hát nézem, hogy 18, meg 20 éves, vagy meg 14, onnan tudod, és mindig azt mondják, apámtól, nagyapámtól hallottuk, és hogy nekik mi vagyunk az az aranycsapat, ami a Betár Jeruzsálem, ugye akkor a legnépszerűbb csapat volt, és újra nézhetik azokat a meccseket, plusz azokat a riportokat és kisfilmeket, vagy hosszabb filmeket is, amiket rólunk forgattak, úgyhogy egyébként ez egy nagyon jó gondolat, és én amikor annak idején hazajöttem, és a tévében elkezdtem dolgozni az MTV-nél, akkor az volt az első kérdésem, hogy van-e Törőcsik Andrásról teljes kép, teljes meccs, amit megnéznék szívesen, hogy az emlékeimben, meg hogy most megnézném a mai szemmel, és legnagyobb sajnáltam az volt, hogy nincs.
3: Hát igen, ezzel az archívumban szoktunk szembesülni. Igen.
4: Így van, tehát hogy ez például egy szerintem egy olyan hiba, nem is hiba, hanem sajnos áldozatai voltunk bizonyos rendszernek, de egy olyan hiány, ami szerintem nagyon nagy probléma, hogy a múltat így nem tudjuk rendesen megbecsülni, mert sokat hallunk arról, hogy milyen volt ez, az, amaz, szerencsére Puskás öcsiekről sok felvétel maradt, így meg tudjuk nézni őket, de azért jó lenne látni újra Nyilasiékat, Törőcsiket teljes meccseken.
3: Egyébként mennyire volt anyagi viszonylatban Izrael jobb, mint az akkori Magyarország?
4: Sokkal. Sokkal. Hát az egy akkor nagyon jelentős jövedelmet lehetett kapni ott, úgyhogy az egyértelműen a pénz az meghatározó volt abban, hogy bevállaltuk azt, hogy rizikózunk, de nagyon érdekes rizikózunk. Hát amikor már ott vagy, nem érzed rizikónak. Mert
3: de ezt akartam egyébként, hogy egy ilyen háborút viselt ország, ez mennyire érződik a mindennapokban?
4: Azért érdekes ez a háború, mert olyan helyen zajlanak ezek a harcok, ahol te nem érzékeled. Nyilván most ez sokkal súlyosabb, mint abban az időben, ahol terroresemények voltak, nem érzékelt. Tehát sokszor hazamentem, sütött a nap, mindenki happy volt, és amikor bekapcsoltam a tévét, akkor láttam a CNN-en, hogy buszrobbantottak, terrorakció volt, de semmit nem érzékeltem belőle. Tehát észnék kell lenni, hogy hova mész, de ha tudtad, hova kell menni, akkor ebből semmit nem érzékeltél. A világ legjobb országa lehetne, hogyha lenne béke. Most azért másabb a helyzet, mikor hullanak a rakéták, de függetlenül aki ott van, az ezt nem érzékeli. Azért most is voltak ott magyar játékosok. Nekünk is volt akkor olyan, amikor Irakból volt veszélyeztetés, hogy rakétát küldenek be, és nekünk is föl kellett venni a gázálarcot, mert minden lakásban először nem tudtuk, mi ez a ronda vasajtó, ami be van építve. Hát egy bunker volt beépítve, amivel be kellett menni. És akkor mentek a tévébe azok a az oktató filmek, hogy amikor bemész, mit kell magadra bevinni, vizes ruhát, hogy kell ezeket, ahol a füst esetleg bejöhet, sőt, nekünk kicsik voltak a gyerekek, akkor egy ilyen oxigén sátorszerűt kellett bevinni, amiben őket kellett volna tenni.
3: És volt ilyenre példa, a gyerekekkel kellett bemenni?
4: Nem volt, mert nem történt meg az esemény, csak felkészítették a lakosságot, tehát el kellett menni ilyen elosztóhelyekre, ahol megkaptad ezeket a felszereléseket, és otthon be kellett tárazni gyakorlatilag élelemmel, vízzel ezekbe a szobákba. És ebbe tilos is volt pakolni, tehát mi persze a sufninak használtuk, de akkor rájöttünk, hogy ennek mi a funkció, azt hittük csak, hogy nálunk van ilyen szoba. De hát ezekkel hozzá kellett szokni, vagy amikor letámasztották melléd a gépfegyvert a csapattársa, hogy akik éppen katonák voltak, akkor ez egy kicsit furcsa volt, de ettől függetlenül nem érzékelted ezt ennyire vészesen, amikor ott van az ember, az eleje furcsa, de utána megszokod.
3: Egyébként mennyire szoktál visszalátogatni oda?
4: Ritkán, sajnos.

0: Hiszem, hogy ez összejön. A fiam most már Amerikában fog maradni, ugye megnősült állampolgár, úgyhogy ő most már ott tervezi a jövőjét.
1: Beszéljünk majd még róla is, de ugye gyakorlatilag mondhatjuk ezzel, hogy ott Izraelben le is zártad a pályafutásod sérülések miatt, ugye?
0: Igen, sajnos sok ilyen izomsérülésem volt, és a végén már másodosztályba kiestünk, akkor Erceliába átigazoltam, és akkor a feleségem mondta, hogy most már kilépne ebből a főállású anyaszerepből, szeretne ő is saját karriert dolgozni, és nem csak engem is tápolni meg a gyerekeket. Plusz akkor jött egy nagyon jó lehetőség, ugye Bicskei Bertalan volt a szövetségi kapitány, aki kint volt egyszer Izraelben, és úgy hozta az élet, hogy a közös ismerősünk rám bízta Jeruzsálembe, úgyhogy én kalauzoltam Anival végig őket a városba, és egy egész napot együtt töltöttünk, sokat beszéltünk fociról, meg minden egyéb dologról, és utána később rá egy évre ő felajánlotta, hogy csapatmenedzsert keres a válogatott mellé, hogyha én úgy gondolom akkor, és akkor eljött a pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy abba hagyom, és akkor erre az útra lépek.
1: Emellett egyébként ugye mondtad, hogy dolgoztál már korábban a médiában is, tehát ez honnan jött neked, mikortól kezdve ez párhuzamos volt ez a kettő, a sportkarrieri, vagy a sportvezetői karrier?
0: Nagyon érdekes, mert amikor abba hagytam a focit és hazajöttem, akkor rögtön két helyről is kaptam megkeresést, az egyik a Sport TV volt. A heti heteshez hasonló műsort szerettek volna. Valahogy úgy mindenkiben benne maradt ez a szókimondásom, és azt kerestek volna egy olyan megosztó karaktert, ami vagyok.
1: Ez kezdettől kezdve?
0: Nem tudom, talán a nyilatkozatai miatt nem tudom, ott ez ugye, aki akkor ott volt, ez így lecsapódott, aztán utána Urványi Pista volt, aki már a tévében dolgozott, ő Amerikában focizott előtte, én Izraelben, mind a kettőnket azért ez az amerikai behatás, ugye Izraelbe is a sportműsoroknak a felépítése abszolút hasonlított az amerikai stílushoz, és akkor így jött az, hogy mi szakértünk, és a szakértésen túl mi már akkor úgy csináltuk a stúdiót ugyanabban a stílusban, amiben ma már majdnem mindenki, tehát hogy csak a közvetlenebb, vitatkozós, egymás szavaiba vágós, más stílusú műsor, ami akkor sok embernek tetszett, egy úgynevezett foci hétfő volt annak idején, ami sok emberben megmaradt még annak a korosztályunk. Neked valószínű nem, mert fiatal vagy.
1: Hát igen, de nyilván én is, ha már úgy veszük, akkor gyerekkoromtól kezdve én is így láttalak a tévében, figyeltem az efféle tevékenységedet. Ezt gondolom akkor nyilván nem is volt kérdés, hogy ezt élvezed, ezt a szerepet.
0: Igen, mert ez teljesen más. Tehát én azt gondolom, hogy a foci, egyrészt én szeretem azért a vidámságot, a poénkodást, de hogyha valamit komolyan veszek, akkor komolyan is csinálom. Ez nekem a foci, amit az ember tényleg komolyan vesz, de mellette a tévé egy picit más ebből a szempontból, egy kicsit show business, egy kicsit vicceskedés, belekavarva, és egy kicsit a szakmát is. Egy kicsit lehetőséget ad arra, és mindig is úgy kezeltem ezt, mint egy kvázi oktatása arra, hogy a szurkolóknak más szemszögből is megvilágítsuk a dolgokat, meg egy kicsit azt a hangulatot is, ami egy futballöltözőben van, az a fajta dolog is átjöjjön valamennyire a nézőknek. Úgyhogy ebben igyekeztünk egy kicsit így kettős arcot mutatni, mert ez nem könnyű, hogy a másik oldalról meg ne gondolják azt, hogy túl poénkodod az életet, de azért kell a vidámság is.
1: Sportvezetőként egyébként mit tartasz a legnagyobb sikernek, amit elértél? Mert ugye itt talán a Magyar Kupát mondhatjuk adott esetben?
0: Biztos, hogy a Magyar Kupát mondanám. Egyrészt ugye az Alaegerszegi kupa győzelem az a legnagyobb dolog, de Kecskeméttel is sikerült korábban, ott azért kicsit másabb volt a szerepem, de az Alaegerszegi az tisztán azokból a játékosokból jött össze, akiket mi a V. Gáborral tulajdonossal összehoztunk. De voltak olyan részsikerek, amik a maguk nemében nekem, mint sportvezető, nyilván másképp látom, hogy mi a siker, mint egy szurkoló kívülről, mert mondjuk a Balaton, vagy a Siófok FC, ami gyakorlatilag megszűnés szélén állt, hogy azt meg tudtuk menteni, és abból lett egy Balaton FC, ami azt gondolom a meglepetés csapat volt őszi első, annak idején az óriási sikernek tartom, vagy Újpesten, amikor először voltam, 12 csapatos bajnokságból télen 8. helyen állt a csapat, Mezei György távozott, pár sztárjátékos távozott, fiatal Mésző Gézát és Weber Gyuri páros edzőt neveztem ki, azzal gyakorlatilag az utolsó forduló dölt el, hogy nem lettünk bajnokok. Később ugyanígy még egyszer neki mentünk az Újpestnek, akkor később a második időszakomba visszatértem, ott egy banánhéjon csúsztunk, az utolsó 3 hónap elfogyott a pénz, csúszott a fizetés, és emiatt szétesett az öltöző sajnos,

0: csak emiatt nem nyertünk, meg torony magasan mi voltunk a legjobb csapat abban az évben. Úgyhogy önmagában persze jó lett volna bajnoknak lenni, de mind a kettőt sikernek könyvelem el. Úgyhogy voltak olyan részsikerek, amik nekem siker, mert én láttam a hátterét, láttam a nehézségeit, vagy akár most a Lendvával az, hogy tavaly föl akartunk jutni, és úgy alakult, hogy három játékosunk maradt az NB1-es keretből, és gyakorlatilag teljesen újra kellett építeni a csapatot, és így sikerült Bozsik Józsival feljutni, szerintem ez is egy nagy siker.
1: Hogyan tervezed a következő időszakodat a futballban? Ugye egy kerek évforduló kapcsán beszélgetünk, meddig tervezel még?
0: Nem hiszem, hogy túl sokáig tervezek. Azt gondolom, hogy említettem, 50 éve vagyok a futballban, ebben nagyon-nagyon sok pozitív, szép dolgot élt meg az ember, de nagyon sok nehézséget is. Azért ez egy elég komoly stresszes meló. Sportvezetőnek lenni pedig kimondottan hálátlan, mert hogyha jó megy a csapatnak, akkor a játékosok sztárok, az edzők szuperek. Ha rosszul megy, akkor a vezetők a rosszak, és mindig minket szidnak, úgyhogy mi megszoktuk egymás vállát veregetni, de ennyi gyakorlatilag sok pozitív visszajelzés azért nem nagyon van. Hát 60 éves vagyok, még egy pár évet szeretnék ezzel foglalkozni, és utána remélem lesz unokám, és abba bízom, hogy tovább viszi azt a hagyományt, a sallói hagyományt, hogyha fiú lesz, és lesz lehetőség, hogy futballista legyen, akkor nagyon örülnék, hogyha még bele tudnék játszani.
1: Sallu István, 13-szoros magyar válogatott és sportvezető volt a Bajnokok rovatának mai vendége. Búcsúzik a műsorvezető, Szabó Bence.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portréműsora.

0: told you. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira emlékezünk ma. Népszerű a bölcsődei támogatás, marad a napos, száraz idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Nemzeti gyásznap van. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlásra emlékezik a magyarság. Az országház előtti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbolcra eresztették a nemzeti lobogót. Az eseményen Baka András államfő mellett jelen volt Magyar Péter miniszterelnök és Posthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. Október 6-a egy olyan mérce, amely arra kényszerít bennünket, hogy ne csak a múlt hőseitől kérdezzük meg, mit tettek Magyarországért, hanem saját magunktól is, hogy mit teszünk érte, mondta Ruszin-Szendi Romulus, a honvédelmi miniszter a Fiumei úti sírkertben a Batthyány mauzóleumnál. A közelmúltban őrizetbe vett volt kormánypárti politikusok szabadonbocsátását követelte a Fidesz és a KDNP frakció vezetője a Batthyányi örökmécsesnél tartott közös megemlékezésen. Bóka János kijelentette: kiáll közösségük tagjai mellett, akkor is, ha nem Aradon tartják őket fogva, hanem Cegléden, Kecskeméten vagy Szegeden. Rétvári Bence úgy fogalmazott, most bátor emberekre van szükség, akik kimernek állni az egyének szabadsága és az ország függetlensége mellett. Dróntámadásban elsüllyedt egy kereskedelmi hajó a Fekete-tengeren Bulgária partjainál, egy másik hajó megrongálódott. Helyi források szerint az elsüllyedt hajó legénysége eltűnt, a hatóságok kutató és mentő akciót indítottak. A hajók felségjelzéséről egyelőre nincsenek információk. Rumen Radev bolgár miniszterelnök az ügyben rendkívüli tanácskozást hívott össze több minisztérium és a biztonsági szolgálatok vezetőinek részvételével. Magyar Péter miniszterelnök hazánk teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát. Lemondott itthon a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. A szervezet honlapján olvasható tájékoztatás szerint Horváth Péter intézményvezetői és egyéb feladatai, valamint családi okok miatt távozik posztjáról. Az új elnök megválasztásáig Rázsi Boton Miklós alelnök látja el az elnöki tisztséget. Már csaknem 23 ezer szülő kérte az úgynevezett bölcsődei támogatást, több mint 20 ezer esetben már a támogatói okiratot is kiállították, közölte a Magyar Államkincstár. Az uniós és hazai forrásból 2028 áprilisáig futó 6,6 milliárd forint keretösszegű program a kisgyermekes szülők visszatérését segíti a munkaerőpiacra a kevésbé fejlett régiókban. Gyermekenként 50 ezer forint igényelhető, az összeg egyedülállók, sajátos nevelési igényű, tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelők vagy rászorulók esetében ennél magasabb, 65 ezer forint.
0: Közlekedés.
2: Az M0-ás keleti szektorán Csömörnél az M5-ös felé vezető oldalon dolgoznak, a 62-es kilométernél egy sávot lezártak, több kilométeres a torlódás. Új terelést építenek ki az M5-ösön Röszke felé Ócsánál, a 20-as kilométernél a forgalmat a Gyáli csomópont gyűjtő ágára terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább csak a leálló sávon, 1-2 kilométeres a dugó. Baleset lassítja a haladást a fővárosban a Leányka utcai felüljárón is. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, csak gyenge fátyol felhők lehetnek az égen. A szél északnyugaton megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 6-15 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Legyőzte Ukrajnát a magyar labdarúgó válogatott, a francia és az olasz csapat is magabiztosan nyert a Nemzetek Ligájában. Ma folytatódott a bakui Cselgáncs világbajnokság. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják. 2-1-re legyőzte Ukrajnát a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában a felvidéki Nagyszombatban. Tóth Milán és Csinger Márk is első gólját szerezte meg a nemzeti együttesben, amely 7 pontjával csoport másodikként várhatja a sorozat novemberi folytatását. Az első gólt tegnap Tóth Milán szerezte az 52. percben. A vasas támadóját Szabó Bence kérdezte a mérkőzést követően.
2: Nem így terveztem ezt a két hetet. Nem gondoltam volna, hogy először is be leszek hívva a válogatottba. A válogatott szünet végére elmondhatom, hogy 4-szeres magyar válogatott, hogy bemutatkoztam, és ezt is, hogy be tudtam találni. Ráadásul nyertünk ezen a mérkőzésen, úgyhogy ez egy leírhatatlan érzés.
3: Emlékszel a gólodra?
2: Vitutól kaptam egy nagyon-nagyon jó paszt. Igazából csak át kellett venni jól magam elé, és igazából előttem a lába között a kapust.
3: Mennyit vett ki belőled ez a válogatott időszak fizikálisan, adott esetben pár gondolom egyébként feldobott vagy?
2: Igen, nagyon, de persze teljesen más a terhelés. Két hét alatt ugye lejátszottunk 4 meccset, még hogyha nem is játszottam végig mindegyiket. Azért ez nem az a fajta terhelés, mint amit az NB1-be megszoktunk, de hát az ember alkalmazkodik, próbál alkalmazkodni, és regeneráció meg lesz biztos, úgyhogy megyünk tovább.
3: Azért ez a 4 mérkőzés, mondhatjuk azt, hogy a válogatott folyamatosan fejlődött. Mire lehet képes szerinted a következő hátralévő 2 meccsen? Hol végezhetünk a csoportban?
2: Igen, az elején azért nem játszottunk együtt. Az első meccs után edzettünk együtt kb. 3-at vagy 4-et. Nagyon nehéz azért, főleg, hogy sok újonc volt, nagyon nehéz csapatot építeni. Ez szerintem, mint látszik is a második hét végére, ez 100%-ig sikerült. Szerintem nem lehet másod a cél, csak az, hogy visszajussunk az áldibizóban.
1: Tóth Milán gólja után az ukránok még egyenlíteni tudtak a 83. percben, de 2 perccel később Csinger Márk is betalált az ellenfél kapujába, beállítva ezzel tehát a 2-1-es végeredményt. A második gól szerzőjét a Hollandiában légióskodó védőt is Szabó Bence szólaltatta meg.
3: Azért ez egy olyan időszak volt most a válogatottban, hogy azért gondolom nagyon sokat kivett belőletek, de azért így jól lehetett zárni, gondolom, az a boldogság most akkor a fáradtságot valamelyest feletteti.
4: Mindenképp tudom ezt mondani, persze negyedik meccs volt másfél héten belül, szerintem ezt mindenki megérezte volna, látszódott az a csapaton is, de azt tudom mondani, hogy mindenki a szívét lágítette a pályára, és szerintem ez az akarat megvolt. És szerencsénk is mellénk át most, így szerencsén meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést.
3: Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy kezdőjátékos lettél ezen a 4 mérkőzésen, ugye ez az 5. válogatott meccset volt, ráadásul góllal bejátszottad magad, akkor számítasz rá a következő meccseken is, hogy kezdő leszel?
4: A mester, a Mister fogja eldönteni, de én próbáltam olyan teljesítményt nyújtani, hogy én velem tudjon számolni, de most is, ha visszamegyek a klubcsapatba, olyan teljesítményt szeretnék nyújtani, hogy elsőnek meghívót kapjak, mert az egy hatalmas megtiszteltetés, és ha játék lehetőséget kapok, akkor ugyanúgy játszani, mint ahogy tudom mondani ezen a 4 mérkőzésen.
3: Akkor egy kicsit a jövőről kérdeznélek, hogyan látod a hollandiai időszakodat, akár végig visszamenőleg is, de a jövőre vonatkozóan, illetve hol végezhet ez a válogatott most már Nemzetek Ligájában? Ugye nem indult jól, de most már azért kezd szépen kinézni a tabella.
4: Az elején tudom mondani, mivel sérülésben mentem, így úgymond föl kellett venni a ritmust, egy fokkal nehezebb volt, mivel tudom mondani, hogy ott nagyobb az intenzitás, alapból egy mi olyan csapatunk, ami nagyon sokat fut, de egyre jobban belejöttem, a végére már stabil kezdő, stabil 90 percet tudtam játszani, és jó teljesítményt tudtam nyújtani, és szerencsére ezt át tudtam hozni ide a válogatottba, és itt is azért 90 perceket végigjátszottam, és hogy mire képes, szerintem úgy zártuk, hogy szerettünk volna győzelemmel, 2 mérkőzés van hátra, bármi megtörténhet, de ha így megyünk a pályára, hogy meg szeretnénk nyerni, és szívünket, lelkünket kitesszük, akkor szerintem nincs kérdés.
1: A 2 gólszerző után most pedig következzen a gólpasszt jegyző Vitális Milán, Péter Ágoston a riporter.
5: Főleg a mérkőzés elején és mérkőzés vége volt a húzós, de én úgy gondolom, hogy nyert a szív és nyert az akarat, úgyhogy úgy gondolom, hogy összességében megérdemelt győzelem volt.
3: Egészen máshogy nézett ki a második félidő, mint az első, és hamar jött ez a gól. Méghozzá egy gyönyörű támadás után jó labdát kaptál Szoboszlaitól, te pedig pazarul továbbítottad.
5: Igen, úgy voltam vele, hogy ha megkapom a labdát, akkor biztosan ellövöm. De fölnéztem előtte, és láttam, hogy a Milán ott van a vonalak között. Hála Istennek tényleg sikerült olyan labdát adni, amit neki is sikerült befejezni, úgyhogy így is maximálisan boldog vagyok.
3: A saját szempontodból hogyan összegzed ezt a 2 hetet?
5: Hát biztos, hogy én úgy gondolom, hogy minden válogatott mérkőzés hozzáad ahhoz, hogy tudjunk fejlődni. Akár itt lehet beszélni Európáról vagy nemzetközi mérkőzésről. Úgy gondolom, hogy az én szempontomból számomra is tanulságos volt, ez biztos, hiszen itt tényleg taktikailag tudok a legtöbbet és a legjobban fejlődni, úgyhogy én abszolút pozitívan látom ezt a két hetet.
1: Most pedig hallgassuk meg a szövetségi kapitányt, Marco Rossit, aki külön is kiemelte a két gólszerző teljesítményét.
0: Marco, I think he played four matches in a row, one better than the other.
6: Csinger Mark 4 egymást követő mérkőzésen lépett pályára úgy, hogy folyamatosan fejlődött. Mindezt úgy, hogy korábban csak egyszer játszott Willy Orbán oldalán. Nagyon büszke vagyok az ő teljesítményére. Amit Tóth Milánt illeti, az első félidőben láthatóan szenvedett, egy pár harcát sem nyerte meg az ukrán védőkkel szemben. Úgy voltunk vele, hogy lecseréljük a második félidőben, de végül meggyőztem a szakmai stábot, hogy várjunk vele 5 percet, és közben be is talált. Ez már a szerencse faktor, ami a labdarúgás szerves része.
1: A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország Georgia 0-0. A 4-est a 8 pontos északírek vezetik, Magyarország a második 7 ponttal, még Ukrajnának 4, Georgiának pedig 2 pontja van. A magyar csapat legközelebb, november 14-én az utolsó előtti körben Georgiával csap majd össze idegenben. Két mérkőzést rendeztek tegnap a Nemzetek Ligája A divíziójában. Az egyes csoportban a franciák hátrányból fordítva 4-1-re legyőzték a belgákat, és hazai pályán nyertek az olaszok is méghozzá 3-1-re a törökök ellen. A B divízióban a 4-es csoport éllovasa Svédország 1-0-ra nyert a továbbra is pont nélküli Románia vendégeként, a csoport másik mérkőzésén pedig Bosznia-Hercegovina Lengyelország 1-0. A magyar U21-es labdarúgó válogatott ma Törökországban zárja az Európa-bajnoki selejtező sorozatot, a 19 órakor kezdődő már tét nélküli találkozót, a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. További részletek Nagy Ákos összeállításában.
6: Fontos játékosok nélkül, de sikerélmény után várja a magyar U21-es labdarúgó válogatott az Európa-bajnoki selejtező sorozat utolsó mérkőzését. A keret a Törökország elleni, már tét nélküli idegenbeli mérkőzés előtt több helyen is változott. Okeke Michael és a múlt csütörtökön Litvánia ellen győztes gólt szerző Dénes Vilmos mellett Klaus Milán sem tagja már az együttesnek. Utóbbi helyet Német Antal meghívta a vasas támadóját, Kovács Patrikot. A magyar U21-es válogatott szövetségi edzője a keddi mérkőzés előtt a csoport második helyén álló török csapat játékosainak egyéni képességét emelte ki.
7: Csapat szinten talán nem olyan egységesek, mint a horvátok, de a játékosok egyéni kvalitásai nagyon magasak, tehát tényleg nagyon jó helyeken is játszanak a játékosaik, jó csapatokban, Franciaországban, Olaszországban, Törökországban is a jó csapatoknál, úgyhogy egyénileg mindenképpen kimagasló játékosokról van szó. Talán a szervezettségük nem olyan magas szintű, mint akár a horvát válogatotté, vagy akár amúgy az ukránokat is ide sorolhatnám.
6: A jelenlegi keretből 11-en az utolsó mérkőzésüket játsszák az U21-esek között, több fiatal viszont az előző két selejtezőn mutatkozott be ebben a korosztályban. Utóbbi kategóriába tartozik Lehocki Bendegúz. A Puskás Akadémia 19 éves kapusa ráadásul mind a horvátok, mind a litvánok elleni mérkőzésen bravúrokkal segítette az együttest. Litvánia 2-1-es legyőzése pedig egy hosszú sorozat végére tett pontot. A magyar U21-es válogatott ugyanis közel 2 év után nyert ismét tét mérkőzést. Lehocki elmondta, pozitívan élte meg az elmúlt több mint 2 hetet.
8: Nagyon hosszú edzőtáborról volt szó, tehát 17 nap volt. Úgy gondolom mindenki beletette a melót, és nagyon sokat dolgoztunk együtt, mint taktikailag, azért sok dolgot át kellett beszéljünk, és nyilván pozitívnak tudom be ezt a tábort. Abszolút ezt a nemzetközi gyorsaságot szeretném azért továbbvinni a csapathoz, akár kapusként a lábjátékban, akár a lövések erősségében is, szóval nagyon sok új dologgal bővültem én is.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika. Az idény végén távozik a Ferencváros női kézilabda csapatának vezetőedzője Jesper Jensen, erről számolt be tegnap a klub hivatalos oldalán. A tavaly nyáron érkezett 48 éves dán szakember családi okok miatt nem tölti ki 3 éves szerződését. Jesper Jensennel az FTC az előző idényben a bajnokságban ezüst, még a Magyar Kupában bronzérmes lett, a Bajnokok Ligájában pedig a negyed döntőig jutott. A Ferencváros ebben a szezonban viszont még hibátlan az NB1-ben és a BL-ben is. Néhány napja lett hivatalos, hogy a Brestnél folytatja pályafutását 2027 nyarától Henny Reistad, olimpiai világ és Európa bajnok norvég válogatott átlövő. A francia kézilabda csapat vezetőedzője Hlavati Tamás Szilágyi Dórának nyilatkozott az átigazolásról.
9: Hogy sikerült megszerezni a világ jelenlegi legjobb játékosát? A lényeg az, hogy a klub már több éve, amikor a Résztád hosszabbított SBR-be már akkor is próbálkozott azzal, hogy ide igazolják a Henit, és most ebbe az évben sok tárgyalásokon ment túl a klub és a menedzser, aki a édesapája is, akkor mindenen túlmentek, és mindent átgondoltak, és úgy döntöttek, hogy ez a projekt, ez a stratégia jó lesz neki jövőre, úgyhogy mi örülünk annak, hogy mi klubunkot választotta, és ez egy pont, ami mutassa, hogy egy stratégiát akarunk fölvázolni a következő években.
10: Önnek ebben egyébként mekkora szerepe volt? Mert tudom, hogy mind a ketten jártak a Vipersnél, de pont elkerülték egymást. Dolgoztak egyébként valaha együtt?
9: Nem, mi nem dolgoztunk együtt. Többször beszélgettünk, és úgy, mind emberileg, olyan mondom, nem nagyon ismerem a Henidet, sokat tudok róla, de ahogy mondom, párszor beszélgettünk, úgyhogy úgy, mint top játékos, úgy érzem, top ember is.
10: Titkos szerelme volt egyébként Franciaország, mert már az iskolában tanult franciául, és szeretett is volna ott játszani. Ezt tudták-e?
9: Igen, ezt tudtuk. A videóban, amit elküldött a csapathoz, el is mondta, hogy iskolában tanult franciául. Gondolom, hogy ez is hozzátett, de úgy, hogy most miért döntött mellettünk, én abban bízok, hogy azért döntött mellettünk, hogy bízik abban, hogy ez a projekt egy jó projekt a jövőhöz képest, és tudja segíteni a klubot ahhoz, hogy a klub elérje a célokat, amit kitűzött a következő évekhez, úgyhogy én ebben bízom, hogy ezért választotta a klubot, de hogy miért konkrétan választotta, az szerintem a kérdés a Henire.
10: Amit említett, hogy a klub elérje a céljait, kiemelhetjük azt, hogy a Bajnokok Ligája győzelem az egyik legnagyobb cél, hiszen az már sikerült a klubnak, hogy bejusson a négyes döntőbe, de még a trófeával nem tudott távozni.
9: Ilyen klubnál célok azok mindig magasak. Én azt mondom, hogy mindig a Final Four bejutás a cél, mert az a Final Four hétvége az egy nagyon specifikus hétvége, úgyhogy mindennek a helyen kell, hogy legyen, és mindennek össze kell jönni, úgyhogy a cél biztos az lesz bejutni a Final Four-ba.
1: A férfiaknál 73 kg-ban nem sikerült mérkőzést nyernie egyik magyar indulónak sem a bakui Cselgáncs világbajnokságon. Gábor Áron az Egyesült Arab Emírségekbeli Nagucseftől, míg Szabó Áron a négyszeres Afrika-bajnok algériai Drisztől kapott ki az első mérkőzésén, így mindketten helyezetlenül zártak, és a nők 57 kilós súlycsoportjában Végluca is búcsúzott, miután első mérkőzésén legyőzte spanyol ellenfele. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
11: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthosszat elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A mikrofonnál Szabó Szilvia. Nagyon érdekes témánk lesz az első órában, hiszen nemrég jelent meg a Küzdj meg az együttműködésért a Vadászterület módszer című könyv, amely olyan vezetőknek, edzőknek szól, akik a vállalati életben vagy a sport területén tűzön vizen át jól kell teljesíteniük csapataikkal. A szerző dr. Görgényi István, játékosként olimpiai ezüstérmes, világ és Európa bajnok vízilabdázó, az ausztrál női vízilabda válogatott a Sydneyben 2000-ben olimpiai bajnoki címet nyert, nemzetközileg elismert menedzserképzési szakember, és a könyv kreatív szerkesztője Harle Tamás.
3: És kiadója.
2: Kiadója. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, a hallgatókat is, téged is. Köszönjük a meghívást.
4: Köszönjük a meghívást.
2: István, hogyha úgy nagyságrendileg tudnánk egy számot mondani, ezt a bizonyos vadászterület módszert, amiről majd azért beszélgetünk itt a következő percekben, és ön talált ki, hány ország, hány vállalat vezetője hallotta már, és esetleg hányan alkalmazzák a mai napig?
4: Hát Amerikában, Angliában részt vettem a 12-es olimpiára fölkészítő programokban, Ausztráliában nem tudom, ott 15 éven keresztül ott a Melbourne Business Schoolnak volt egy kurzus, amiben ez az egyik fő elem volt, ott egy csomó vezető, vagy később kinevezett vezető vett részt, tehát nem tudom megmondani a számát, nem, hogy hány ezerszer adtam elő.
2: De olyat ki lehet jelenteni? Akkor Tamás, tőled is kérdezem, hogy aki jelentős céget vezet, az, hogyha nem találkozott ezzel a módszerrel, akkor félkarú óriás?
3: Hát hizelgő, amit mondasz, de valóban ugye 3 éven keresztül dolgoztunk most Istvánnal azon, hogy ez a könyv megjelenjen, és valóban, ahogy megismertem, ez egy hihetetlen módszer, de még az előző kérdésedre válaszolva, István szerényen elhallgatja, hogy legutóbb Szingapúr egyik előkelőbb, legnevesebb egyeteme vette meg a Hunting Territory oktatói licencét. Tehát az van, hogy István majd nyilván elmondja, hogy hogyan, miképpen, egyébként Arsène Wenger is benne van a történetben, csak egy kicsi spoiler ezek, hogyan jött létre, de az biztos, hogy egész egyszerűen olyan, mint egy fertőző betegség, de most jó értelemben, egész egyszerűen aki ebbe belecsippent, vagy fordítva, akit ez megcsippenti, az egyszerűen nem tud lejönni róla.
2: Igen, a könyvben van egy példa, hogy bemutatták a Hunting Territory, tehát a vadászterület módszert, és valaki így fogta a fejét, és hogy mindenki azt hitte, hogy azért, igaz, mert nem tetszik neki, vagy valami problémája van, és nem, azért, mert az agyához kapott, hogy úristen, ezt én eddig miért nem tudtam, vagy miért nem alkalmaztam.
4: Igen, az nekem is egy nagy élmény volt, hogy egyesült két nagy banknak a IT igazgatósága, és arra hívtak meg a első egyesülési értekezletre, és ott történt ez, hogy valaki, aki nem tudom, 76 szlájdon keresztül mesélte az új struktúrát, nagyon kivoldó, hónapokig dolgozott rajta, és ő volt az, aki aztán az én előadásomat ilyen eltakart szemmel hallgatta, és mikor a vezető rákérdezett, hogy miért, hát azt mondta, hogy ha én ezt tudtam volna, ez nem így néz neki, ez az előadás.
2: Tamás, ahogy a könyvben lehet olvasni, a te célod, vagy a te munkád tulajdonképpen az volt, hogy ezt a hatalmas tudásanyagot, ezt ne egy ilyen száraz, steril, néha unalmas, mert látunk erre is példát, szakkönyv formájában adjátok ki, hanem esettanulmányokkal, a valódi életből vett példákkal bemutatva, szóval kicsit olvasóbarátabbá, vagy felhasználóbarátabbá tegyétek.
3: Igen, azt a jelzőt, amit mondtál, hogy kicsit, azt én kicserélném arra, hogy nagyon olvasóbaráttá, viszont hagyj kapcsolódjam még ahhoz, amit az István mondott. Ugye itt egy nagyon lényeges szót mondott az István, hogy két nagy cég egyesült. És a Hunting Territory módszernek, a vadászterület módszernek, amit nyilván majd elmondunk itt, hogy mi a lényege, ez egy elképesztő tulajdonsága, hogy otthon, amikor veszekszem a feleségemmel, tudom, hogy én vagyok az egyetlen, aki házassásával olykor
2: veszekszik. Nem hallottunk még ilyenről.
3: Akkor is eszembe jut, hogy a hunting territory módszerrel most hogyan bontsuk le a konkrétra, és amikor két mamut cég egyesül, ott van az igazgató tanács, és fogják a fejüket, hogy úristen, miért nem tudtuk ezt, tehát valami nem egy varázsszer, de valóban, ugye én is szemüveges vagyok, te is szemüveges vagy, aki fölveszi ezt a hunting territory szemüveget, az ezután tényleg mindent ezen keresztül néz, mert igazából 368 oldalas a könyv, de igazából baromi egyszerű a sztori. Maga a mag. És mégis kellett hozzá valóban ez a 368 oldal, és ugye mondod, hogy ez volt a cél, igen. Volt egy alapkézirat, amit az István 20 éven át fejlesztett. De ez az alapkézirat, ez sok kis bélyekből, sok kis mozaik darabból állt össze. És amikor István megkeresett, és elkezdtünk ezen dolgozni, akkor ez egy iszonyatosan nehéz, de gyönyörű egy év volt, és úgy tudom, nem tudom, ezt most a hallgatók nem látják, van, aki lát bennünk?
2: Látják, igen, kamerával is,
3: igen.
2: Veszik,
3: tehát igen. Azt képzeljék el, mint egy Matrix, ezek az apró, hogy a kulcsszavak, hogy a tükörfrász, hogy a paranoid fal, hogy ezek hogyan illeszkedjenek, és a csapat élet korszakai hogyan illeszkedjenek. És akkor beszélgettünk Istvánnal, és akkor mondtam, hogy István, én ezt még nem értem, ezt mondd meg. Értem, de legközelebb azt mondom, mégsem értem, mondd el. És ezek a részek így elkezdtek egyszer csak mozgolódni, uh-huh. És mint ahogyan a borítón ez a két arc így egybejön, egyszer csak a Matrix kezdett összeállni. Ez volt egy év. És utána kezdtük el bővíteni a különböző részeket.
2: Ugye a hallgató kedvéért egy kicsit foglaljuk össze, tehát egy olyan csapat dinamikát mutat be ez a könyv, amelyet vállalati vezetők, tényleg edzők, szövetségi kapitányok egy sportcsapat esetén is tudnak hasznosítani, és ahogy Tamás mondja, mindegyik vezető olyan szituációval találkozik, amire abszolút rá lehet húzni ezt a módszert, és alkalmazni is lehet. Jól olvastam-e azt, hogy 1976-ban István olvasott egy mondatot, amely szerint egy pszichológiai szakirodalmi mondatot, a verseny akadályozza az együttműködést, és ez önt hát felidegesítette, vagy felbosszantotta, és azt mondta, hogy már pedig ez nem igaz, és gyakorlatilag a vadászterület módszer az ezt cáfolja meg.
4: Igen, ez pontosan így van. Tényleg 76-ban kerültem egy szociálpszichiátriai osztályra, és akkor el kellett kezdenem pszichológiai szakirodalmat olvasni, és 30 éven keresztül, ezt kell, hogy mondjam kegyetlenül, meghamisították a kísérleteket, hogy az derüljön ki, hogy csak az együttműködés az, ami eredményt hoz, és a verseny az gátolja az eredményességet. És amikor nem bírtam ezeket a cikkeket végigolvasni tényleg, mert minden nap éltem, ugye mikor én oda jártam dolgozni az elején, még több évig, közben én játszottam. És minden nap átéltem, hogy versengünk, az, hogy bekerüljünk a csapatba, hogy jobbak legyünk, mint a játékostársunk, hogy saját magunk javuljunk, és ugyanakkor, mikor jött a meccs, akkor ott egymásért kellett játszani. Tehát ez az együttműködés és a verseny egymás melletti léte, az nem kérdés annak, aki valaha sportolt.
2: Tamás, valamit találtál?
3: Igen. Most erről eszembe jutott, mindig eszembe jut valami, hogy a könyvben ez hol található, uh-huh. De szerencsére meg is találtam. És erre engem szintén a könyv és az Istvánnal való együtt dolgozás döbbentett rá. Minden fejezet úgy zárul, hogy minden alfejezet is, hogy három kulcsmondat zárja, ugye te olvastad a könyvet. És láttad, és a nyílt küzdelem fejezetnél megengeded azt, hogy felolvassam a három mondatot? Az első mondat így hangzik, a nyílt küzdelem korszaka a csapatban rejlő természetes versengés és feszültség felszínre kerülésének időszaka. Második mondat, a nyílt konfliktus nem a csapat szétesésének a jele, hanem a fejlődésének szükséges szakasza. És a harmadik, a konfliktusban nem a viselkedésről és az indulatról kell beszélni, hanem a közösen megoldandó feladatról. Ez valami hihetetlenül jellemzi az egész hunting territoryt, hogy nem el kell nyomni a konfliktus, hanem az egy természetes.
2: És szőnyeg alá söpörni.
3: Így van. Már a csapaton belül is, ugye? Hát az István a vízilabdából jött, ha van csata a medencében, akkor van, és a csapatba kerülésért is óriási csata van. És utána együtt kell kimenni a harctérre.
4: ez azért fontos, ez amit most felolvasott a Tamás, mert nagyon sokszor, amikor elkezdődik ez az elkerülhetetlen belső harc, akkor kirúgják az edzőt azzal, hogy nem bánik jól ezzel, mert akkor veszít sokat a csapat a belső ellentétek miatt. És ez a módszer meg azt mutatja meg, hogy ez egy elkerülhetetlen fázis, de hogy mit lehet tenni, hogy minél gyorsabban túl legyünk rajta.
2: Igen, tehát ugye sportrádióban vagyunk, nyilván sok sport példát fogunk hozni, de hogyha van egy vízilabda csapat, egy kézilabda csapat, egy labdarúgó csapat, ott óhatatlan a csapattársak közötti konfliktus, és azt nem ellaposítani kell, vagy elmismásolni, hanem igenis álljunk bele, és beszéljük meg, és a cél érdekében haladjunk egyfelé.
4: Vagy a sportcsapatban az a jó, hogy sok eszköz áll rendelkezésre, hogy felszámoljuk ezeket a konfliktusokat. Például a rivalizáló meccseken egymást akadályozó játékosokat egy pici csoportba lehet tenni.
5: Az edzéseken.
4: Az edzéseken, igen. És különböző gyakorlatokat, meg kis versenyeket csinálni, ahol fontos nekik, hogy nyerjenek, és ahhoz, hogy nyerjenek, ahhoz egymásra kell figyelni, ami eddig nem történt meg. És hogy egymásra figyelnek, rájönnek egymás értékeire, és egy idő után, ha ez jó fő van építve, akkor a meccsen is megjelenik.
2: István, a vízilabda sportból jött, mikor volt az a felismerés, hogy ez a módszer, ez nem csak a sportpályán, a sportcsapatok esetén használható, hanem tényleg a világ, az élet minden területén, és a vállalati életben, az üzleti szférában ugyanúgy?
4: Elmesélek egy vicces történetet. Lesz Mári volt az aki a focit Ausztráliában megszerettette, ő egyébként Ürge László magyarul, akivel összebarátkoztunk a megnyert olimpia után. És nekem akkor már kész volt ez az előadásom, már több helyen előadtam, és voltak hozzá film meccs jelenetek, ahol ez a konfliktus törte szét a csapat eredményességét. És azért mentem be hozzá a tévébe, hogy csináljunk egy sorozatot, ahol ilyen meccselemzéseket csinálunk aktuális bajnokságokról. És ahogy elővettem ezt a példát, és megmutattam a tévén, a videóban ezt a jelenetet, közbevágott, és azt mondta, te István, ez a konfliktus van most az én csapatomban, és megszakította azt a tervemet, hogy én most ezt eladjam neki, és el kellett magyaráznom neki, hogy mit csináljon a saját csapatába, ahol ő gyakorlatilag vállalatvezető volt.
2: A példák hatására te is láttad ezt, Tamás, hogy ez gyakorlatilag tényleg bárhol hasznosítható.
3: Igen, ezt kértem is az Istvántól, hogy fordítsuk meg, egy ilyen jellegű könyv mindig úgy kezdődik, hogy a szerző nagy okosakat ír. És akkor talán egy-két példa van, de én azt mondtam, hogy István, ezt fordítsuk meg, hozzunk gyakorlati példákat. Mondd meg, hogy ha ez így van, ha tényleg működik a te elméleted, a gyakorlatod, akkor kell, hogy tudjál példákat is mondani. És például erre a konfliktusra. Istvánnak van egy Dreyer nevezetű futballista, aki összeverekedett a pályán a csapattársával.
4: És akkor Dreyer egy Newcastle meccsen.
3: Egy Premier League meccsen. És akkor van egy ilyen példa, és István elkezdi ezt szétboncolni a hunting territory, vadászterület szemüvegén keresztül. És akkor azt látja az olvasó, hogy gyakorlatilag egy vélt konfliktus borította ki, mert azt a paszt nem is lehetett volna odaadni, amit sérelmezett a másik csapat, játékos, összeverekednek, és az István levezeti, hogy ahelyett, hogy kitettük volna az asztalra a konfliktus, ahelyett, hogy legalább ezután tiszta vizet öntünk a pohárba, kirúgták az edzőt, utána kirúgták ezt, kirúgták azt, a fél csapatot elküldték, és utána kiesett a Premier League-ből a csapat.
4: De én ne visszamegyek, bocsánat, egy kicsit az időbe, hogy ezeket a feszültségeket a tréning meccseken már észre lehet venni. Tehát az edző már ott hibázott, hogy nem vette észre, hogy épül valami. Mert ami történt, az 52 ezer hazai szurkoló előtt történt.
2: És ezt csirájában elfojtotta volna, vagy megoldotta volna?
3: Két nagyon bocsánat, nem elfojtotta volna, ez a lényege. Hogy nem elfojtani, hanem kitenni.
2: Igen,
3: kitenni. De nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez a reflex. Hogy folytsuk el. Uh-huh. És az István azt mondja, hogy ne folytsuk el, mert ez erőforrás.
2: Jó, rosszul fogalmaztam, nem elfolytani, hanem hogy csirájában, tehát már amikor felbukkan az első jel, akkor kezelni.
3: Sőt,
2: vagy
3: és
2: akkor
3: bocsánat, nem akarom elvenni az Istvántól szó, csak hagyd mondjak egy kulcsot, amire te majd biztos mondasz, hogy ez a módszer, az a hunting territory módszer, ráadásul azt tudja, hogy nem amikor felbukkan, hanem elővételez, és amikor összejövünk, hogy valamilyen célt elérjünk, akkor átadom a szót, mert ezt sokkal jobban tudod elmondani.
4: Hát például van egy javaslatom, amit nem szoktak megfogadni, hogyha egy csapat, amelynek már van egy erős csapata, egy új játékost akar igazolni, akkor meg kell nézni 5 előző kulcsmérkőzését annak a játékosnak, akit oda visznek, és ott azonosítani lehet a vadászterületét, hogy szeret játszani, honnan szereti a labdát kapni, és ugyanakkor meg kell nézni, hogy ki az a játékos a jelenlévő csapatban, akinek a helyére fog kerülni, vagy legalábbis zavarni fogja. Tehát így bejósolhatóvá válik az, hogy milyen konfliktus fog keletkezni azzal a mondjuk 100 millió euróért megvett játékossal, és akkor már előre ki lehet dolgozni azokat a gyakorlatokat, amit mondtam, a tréning gyakorlatokat, amivel föl lehet oldani nagyon gyorsan ezt a teljesen természetes rivalizálást. De helyett az van, mint például tavaly a Liverpool-lal, hogy mint egy ilyen főzőfazékba bedobták egymás után a iszonyatosan drága játékosokat, akik blokkolták egymást. Nem törődtek azzal, hogy ezeket hogy kéne összeszoktatni.
2: Viszont ha arra a Liverpoolnál maradunk, az előző év előtti idényben ugye bajnok lett a Liverpool. Ahhoz képest nem volt olyan nagyon nagy változás volt, de talán azt gondolták, hogy ha akkor működött ez a recept, akkor most is működik, és lám, nem, ez történt.
4: Hát ráadásul nem egyet, 5 játékos hoztak, amiből 4 ugyanazon a helyen játszott, ahol már volt játékos, igen, aki sztár volt. Tehát ezeket végig lehetett volna előre gondolni, most, hogy ez történt, mert követtük, még valamivel eldicsekszem, hogy az M4 Sportnak csináltunk egyszer 10 kisfilmet a Bajnokok Ligája meccsei elé 2015-ben, ahol azt mutattuk be, hogy az a csapat, amelyik épp játszani fog, milyen csoportdinamikai problémákat hurcol, és vajon, hogy ez hogy jelenik meg majd azon a meccsen. És eszméletlen, hogy mit be lehetett jósolni. Már én azt előre, amíg el se kezdődött a szezon, azt kiválasztottuk azokat a csapatokat, akiket érdemes majd végigfigyelni, mert ez a csoportdinamika drámai lesz. Szóval ezt meg lehet csinálni, csak ehhez kell ez a fajta gondolkodás, hogy ne csak azt nézzük, hogy melyik játékosnak mekkora a pontértéke, és ez mennyire közelít az árával, és hogy ez mennyire fogja a klubnak megemelni a tőzsdei értékét, hanem azzal foglalkozni, hogy mi lesz a pályán, mert végül is a pályán dől el a meccs.
2: Számomra az a csodálatos ebben a módszerben, hogy István ezt több évtizeddel ezelőtt kezdte el kidolgozni, de hogy a mai napig működik. Tehát azért mi is változunk, az emberek is változnak, a sportolók is, látjuk, hogy a mai fiatal sportolókat nem lehet összehasonlítani a régi korszakban sportolt emberekkel, de hogy mégis ugyanaz a dinamika, ugyanaz a módszer, ugyanazok a szituációk, azok nem öregszenek.
3: Hát sőt, én azt gondolom, hogy a korszak valahogy érlelődött ehhez a könyvhöz. Mert,
4: ez és egy mondok, kedves túlzás.
3: És mondok példát is. Ma már a vállalatok is, a nagy cégek is, de a kicsik is projektekben gondolkodnak. Az azt jelenti, hogy vállalatközi, vállalaton átívelő projekteken. És ennek a könyvnek a harmadik fejezet az egyik legfontosabb fejezet, hogy a projekteket hogy lehet úgy menedzselni, egy híd összerakását, egy új könyvkiadónak a létrehozását, egy sportrádió elindítását. Hogy lehet úgy összerakni, hogy jöjjenek össze angolul stakeholderek, tehát mindenki, aki értéket hoz ebbe majd, ültessük le őket, és tegye ki mindenki az asztalra, amit ő hozni fog. És amikor a harmadik hónapban be kell kötni majd az adást, az élő adásban, akkor az egyik azt mondja, hogy figyeljetek, ehhez nincs elég kábel. De ez ne akkor derüljön ki, amikor nincs elég kábel, hanem Istvánnak az a módszere, hogy ezt hozzuk előre.

0: addig megyünk, ameddig nem jutunk valamilyen dűlőre, az egy hihetetlen bizalmi viszonyt épít.
1: És magabiztosságot, ugye?
0: Így van, így van. Isten?
2: És van még egy fontos dolog, hogy azt mondják, hogy a projektek 70-80%-a bedől, ami nem azt jelenti, hogy nem fejezik be, csak jóval később, jóval több pénzért. És ami nem szerepel a történetekbe, hogy micsoda ember áldozattal. Mert azok a kulcsemberek, akik végül is megcsinálják azt, amit meg kell csinálni, azok kiégnek, tönkre megy a családi életük, a saját egészségük, ez nem szerepel a záró ünnepségeken, amikor átadják a...
1: Igen, a sikertörténetek ezekről nem írnak.
2: És ezt az egész módszert azért próbáltam tisztán leírni, hogy ezeket az embereket óvjuk, mert ezek az értékek.
0: Ezek az informális vezetők.
2: Igen.
0: István így
1: hívja. Igen. István, miért működött ez 2000-ben, miért működik ez most 2026-ban? Tehát mik azok a dolgok, amik nem avulnak el, és folyamatosan, aktuálisan meg tudják oldani ezeket a szituációkat?
2: Hát én nagyon tudatosan használtam, mert tulajdonképpen nem csak a 26 játékossal, aki a keretnek a tagja volt, hanem azzal kezdődött, hogy az egész programot három egymással keményen rivalizáló állam sportintézetének a együttműködését hoztam létre, ami addig nem létezett.
1: Most a hallgató kedvéért, a 2000-es Sydney olimpia előtt vagyunk, István a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya.
2: És azzal kezdtem 2 évvel korábban, hogy leültem ezekkel az államokkal, és ahelyett, hogy Canberrába centralizáltam volna a programot, ahelyett azon a három centerbe, Brisbane-be, Perth-be és Sydney-be hoztam létre egy-egy edző központot, ahol a lányok amúgy is éltek, tehát én nem tettem tönkre az életüket.
1: Nem kellett utazniuk, ugye ott nagy távolságok vannak.
2: Igen, meg hát nem kellett külön élni a családjuktól, utaztunk aztán a edzőtáborokban, az egész világot bejártuk, de a mindennapi életüket nem törtem össze, sőt, a juniorok és a ifik is részt vettek ezekbe a táborokba, tehát a tudás a legjobbaktól átadódott, úgyhogy 2 éven keresztül megnyertük a junior világbajnokságot is az olimpia előtt. Tehát tulajdonképpen oda akartam kiukadni, hogy én ennek a szervezeti alkalmazásával kezdtem az olimpiai felkészülést, hogy elérjem azt, hogy optimális legyen a felkészülésünk, és aztán ugyanezt megcsináltam a csapatban is.
0: Egy rövid bekezdést felolvashatok a könyvből? Az igazság, hogy miközben beszélt István, meg te kérdezel.
1: Mindig eszedbe jut valami, amire ott a válasz a könyvben.
0: És majd a végéről is akarok majd, de az elején a könyv úgy kezdődik, hogy Istvánnak van egy személyes vallomása. Az a címe, hogy az utolsó 14 másodperc.
1: Igen, igen.
0: És ugye egy leírja azt a drámai mérkőzést, az utolsó
1: olimpiai
0: 14.
1: Döntőt,
0: olimpiai
1: az amerikaiak
0: döntő,
1: ellen.
0: Egy magyar szövetségi kapitány, Ausztrália, USA, és gyakorlatilag az utolsó pillanatban bevágják a győztes gólt, és akkor elhagyja egy káromkodás az István száját, ami meg van örökítve egyébként, és ennek a történetnek az utolsó bekezdése. Azon az estén 13 boldog lány állt a dobogó tetején, nyakukban az olimpiai aranyérem, kezükben virágcsokor, és 17 ezer emberrel együtt énekelték az ausztrál himnuszt. Tömegek ünnepeltek a parkokban, a kikötőkben, kifeszített hatalmas vetítővásznak előtt, a buszokon, a vonatokon, a kihangosított rádió közvetítést hallgatva. Egész Ausztrália ünnepelt, és a győzelmünk ma is a 10 legemlékezetesebb olimpiai pillanat között szerepel az ausztrál sporttörténelemben. Egy magyar edzővel a vadászterület módszer nélkül nem ment volna.
1: Így van.
2: Borsózott most is.
1: Akkor még egyszer visszautalok erre, hogy miért nem öregszik ez a módszer, és még egyet kérdezek, férfi és női csapatoknál is ugyanúgy működik. Ugye azt szokták mondani, hogy az urak, a férfi sportolók kivont karddal küzdenek meg egymással, mondjuk a csapaton belül, a hölgyek pedig apró tűszúrásokkal operálnak, szóval működik-e ez mindkét nemnél is?
2: Érdekes, ezt mindenütt fölteszik nekem egy utoljára, talán 2 hete egy vállalati igazgatóságon tartottam előadást, 80% nő volt, és ugyanezt
1: hát
2: szó szerint.
1: Én is így, ezért
2: ugyanezt, és azt kellett, és közben mögöttem állt a kis Gergő, akivel együtt
0: háromszoros olimpiai bajnokunk.
2: Akivel együtt tartottuk ezt az egészet.

0: és mielőtt szólhattam volna, ő mondta, hogy hát igen, a férfiak azok önállóbbak, döntésképesebbek, kísérő kulcshelyzetekbe, és akkor hagytam, hogy végigmondja, és akkor közbevágtam, hogy nem. A nők abba különböznek a férfiaktól, hogy tudniuk kell, hogy mit, miért csinálnak, és akkor meg fogják csinálni. A férfiak rivalizálnak az edzővel, és ezért még az edző ellenére is, ha az edző meghűl a kispadon, ők akkor is tudnak nyerni, ha az egy jó csapat, mint ahogy ez a háromszor Sönybajnok csapat, az eszméletlen közösség volt. De én létrehoztam ugyanezt a fölkészült, együtt gondolkozó csapatot 2000-re, mert előre tudtam, hogy 8 nap alatt 7 meccset fogunk játszani, tudtam, hogy én nem fogok tudni bemenni az ő szobáikba, nem fogok tudni bemenni az öltözőbe, amit mindig csináltam itt a férfi csapataimmal, tehát nagyon limitált lesz az idő, ahogy én beszélgetni tudok velük, nem beszélve arról, hogy 8 nap alatt 7 meccs, hagyni kell időt, hogy kipihenjék magukat, kikapcsolódjanak. Tehát én nekem el kellett érnem, hogy mire elérünk az olimpiára, ez a csapat már pontosan tudja, hogy mit csinál, és azt is pontosan tudja, hogyha krízis van, azt hogy oldja meg.
1: És ezt meg is oldotta, és ezt egy olimpiai bajnoki cím bizonyítja.
0: Szóval flóba játszottunk, az oroszok 2 góllal vezettek az elődöntőbe, 2,5 perccel előtte az olimpiát, az utolsó másodpercre nyertük, és én nem mondtam meg nekik, hogy mit csináljanak, mert nincsen rá idő.
1: Előtte már.
0: De előtte fölkészültünk állandó tudatos meccselemzéssel, a játékosok összeszoktatásával.
1: Vendégeink továbbra is dr. Görgényi István és Harlett Tamás, a Küzdj meg az együttműködésért a vadászterület módszer című könyv szerzőivel, és István, azt ígértem, hogy amit önben maradt a hírek előtt, azzal kezdjük most.
0: A játékosok felkészítéséről volt szó, és azt akartam elmondani, hogy az egyik kulcsszó az volt, hogy csiki-csuki. Ezt megtanulták a francia játékosaim, és megtanulták az asztálok is, ami azt jelenti, hogy csinálj helyet, és szolgáld ki azt, aki betör arra a helyre. Tehát ez érvényes a támadásokra, az emberelőnyökre, ugyanakkor a védekezésbe is figyelni kell erre. Szóval ilyen apró dolgokkal, vagy ha jól játszottunk, azt mondtam, hogy muzsika, zsuzsika.
2: Mondtad a franciáknak?
0: A franciáknak és az ausztráloknak is. Ez annyira így volt, hogy a Qantas kiadott egy brossúrát egyszer, és a csapatkapitány nyilatkozott ebbe, és elmondta a muzsika, zsuzsikát, és engem fölhívtak, hogy kell azt...
1: Kiejteni?
0: Hogy kell írni.
1: Ja, írni. Beszéljünk sportos vonatkozásról, és akkor szerintem a hallgatók, akik még nem találkoztak ezzel a vadászterület módszerrel, is képbe kerülnek. Tehát abból indul ki talán az elmélet, ha így összeszabad foglalnom, hogy az ember egy territoriális lény, meg van a saját kis úgynevezett vadászterülete, amiben ő szeretne önálló cselekvéseket, döntéseket hozni. Nyilván minden egyes csapattagnak ugyanez a helyzet velük, és ugyanez a szándéka. Ezt kell valahogy összehangolni, az átfedéseket koordinálni, és vannak az úgynevezett gepek vagy rések, ahová ugye nem jut el semmi, tehát hogy ezeket valahogy összehozni, és nagyon szemléletes példa volt a brazil válogatott esete, amely ugye 2005-ben megnyerte a konfederációs kupát, és a 2006-os VB előtt őket tartották legnagyobb esélyesnek, viszont az a 3 sztár, akik a világbajnokságra visszakerültek a csapatba,
2: a három öreg.
1: Így van, Ronaldo, Cafu és nem tudom már ki volt a harmadik, de Ronaldinho, Kaká és Adriano volt még ott. Szóval az ő helyüket vagy szerepüket átvéve teljesen más dinamikája lett a brazil válogatottnak, és már a 8 között búcsúztak, ami nagy szégyen vagy tragédia volt ugye Brazíliában. Szóval ez az eset hogy volt, és István ezt is elemezte nagyon.
0: Először is meghat, hogy ennyire alaposan elolvastad a könyvet. De tényleg ez egy fantasztikus történet, mert ez a módszer nagyon komplex. Nem csak a területi használatról szól, hanem a a csapatnak a hierarchiájáról, hogy ez mennyire hat a játékosoknak a teljesítményére, és az a brazil kéz, vagy brazil eset, azért mondom brazil kéz, mert majdnem lett egy film belőle, aminek ez lett volna a címe, és az volt a lényege, hogy a Ronaldinho abban a 2005-ös világ, vagy konfederációs kupán igazi csapatkapitány volt, ami azelőtt soha nem volt. Ő mindig egy ilyen egyéni sztár volt, aki örömfocit játszott egyedül. És itt fölvállalt mindent. Én elemeztem az összes filmet, megkaptam a FIFA-tól, és a Cornell-nál megmondta, mutogatta a játékosoknak, hogy hova menjenek.
1: Szögletnél,
0: igen, hogyha egy gólpassz kapott a Sissinyótól, aki egy fiatal, nem ismert játékos volt, akkor nem kirohant ünnepelni a edzőhöz, hanem odarohant ez a játékos, és megölelte. Tehát valami elképesztő módon vitte a csapatot, ez az egyik. A másik, hogy azt a vadászterületet, amit a következő évben a Ronaldo egyedül foglalt el, azon négyen osztoztak. A Kaká, a...
2: Zé Roberto, Adriano.
0: Adriano, Robinho.
2: Igen.
0: Tehát ott egy ilyen csiki-csuki focit játszottak, olyat, mint a Barcelonát, amit a Tiki-Takának hívnak. Szerintem a csiki-csuki jobb szó arra is. Na most, amikor jött a Ronaldo sérülten, súlyfelesleggel, az edző biztonságból mégiscsak őt állította vissza, abba reménykedett biztosan, hogy a sok meccs az visszahozza az ő zseniét, és ezért már a kezdőcsapatba betette, ami azt jelentette, hogy azok, akik ezt az örömfocit játszották 2005-ben, azok futottak vissza a Ronaldo által elvesztett labdák után. Ráadásul a Ronaldinho úgy ment erre a tornára, hogy ő Spanyolország hőse volt,
1: Barcelonában
0: az ő vezetésével és csodálatos góljaival nyertek bajnokságot, és nyerték meg a bajnokok ligáját, és ő azért ment oda, hogy ő ezt a szépet átadja a saját hazája csapatának. Erről meg vagyok győződve. És ha nézi az ember a meccseket, ahol ő a Cafuval vitatkozik, aki állandóan odaruhan a szélre, ahol a Sissinyó kiszolgálta Ronaldinhót, most nincs, aki kiszolgálja.
1: És aki átvette tőle a karsz, vagy hát elvette. Vagy
0: ráadásul hát... a csapatkapitányi karszalagot is, tehát a hierarchia nagyon-nagyon sérült. Tehát ez azért írtam be ennyire részletesen ezt a történetet, mert ebbe a csoportdinamika minden, mint az állatorvosi lóban, minden le van írva.
2: Robi Carlos volt a harmadik.
1: Igen,
2: a visszatérő.
1: Aki idős. Igen. Van egy olyan mondat is, ami Michael Jordannel kapcsolatos. Azt mondta neki az edzője, hogy te szeretnél-e lenni a gólkirály, vagy a legeredményesebb játékos, anélkül, hogy bajnoki címet nyernél, vagy ha nem, akkor változtatni kell. De én azt hallottam, hogy Kemény Dénes is valami hasonlót mondott. Igen. Benedek Tibornak, ugye, aki addig például a Sydney Olimpia előtti gólkirálya volt, hogy gólkirály szeretnél lenni, vagy olimpiai bajnok. Tehát, hogy erre egy kapitánynak, edzőnek rá kell érezni, és rá kell vezetni a legjobb játékosát, hogy kvázi csapatjátékos legyen, és ne egyéni sikerekre törjön.
2: Akár még azt a játékosát is, aki sokkal nagyobb sztár, mint maga az edző.
0: Na most itt azért van egy nagyon fontos elem ebbe a Chicago Bulls történetbe, hogy egy új támadási taktikát vezetett be a Phil Jackson, amit Triangle Offense háromszög támadásnak neveztek, ami azt jelentette, hogyha valaki a palánknál labdát szerzett, akkor azzal ne rohanjon egyedül a másik palánkhoz, és próbáljon dobni, vagy büntetőt szerezni, amit addig a Jordan csinált, hanem passzolni kénytelen, amivel elvonja magáról a védőket, és az a másik netán belövi, és amikor ezt a, vagy bedobja, amikor ezt a Phil Jackson elmondta a Jordannek, először, hogy nem akarsz-e nyerni bajnokságot, hanem azt mondja, hogy persze, hogy akarok, és erre azt mondta, akkor miért nem passzolsz? Azért nem passzolok, mert ezek nem tudnak dobni. És ami nem volt igaz, mert világsztárok játszottak abban a csapatban, de azt mondta neki a Phil Jackson, bízd rám, majd én elérem, hogy ők be is dobják, de hallgass rám. És a dráma a történetben az, hogy időnként visszatért a Jordan erre a dominálásra, amikor kellett. És akkor senki nem mondta, hogy ezt most ne csináld, de a meccs többi részében viszont játszotta ezt a háromszög támadást, amiből 6 bajnokságot nyertek.
1: Így van. Benedek Tiborról beszéljünk mindenképpen, hiszen István volt az első, aki az élvonalban lehetőséget adott neki, ugye még az Újpestben.
0: Igen.
1: Az ő szerepe milyen volt, akár a klub csapataiban, akár a válogatottban, és a 3 olimpiai bajnoki címet nyert kemény csapatban?
0: Hát ezt azért is merek ezt hozzászólni, mert ott voltam az olimpiákon, és én láttam, hogy a magyar csapatban mi történt. Először is, mikor én betettem a kezdőcsapatba gondolkodás nélkül 17 évesen, akkor azért imádtam, mert eszeveszetten akart, és mindent megtett, hogy gólt lőjön, hogy hátul megcsináljon mindent, hogy leforduljon, mindent megcsináljon, amit az edzésen én kértem. Alkotó társá vált egy 17 éves játékos, öröm volt vele dolgozni. Most ezután elmentem Franciaországba, és az Újpestet a Kovács vitte tovább, aki nekem asszisztens edzőm volt, úgyhogy ők folytatták ezt. De amit láttam az olimpiákon, amikor ő játszott, akkor tényleg a barcelonai olimpián, ahol gólkirály lett az első olimpiáján, ott nem játszott csapatjátékot, de a csapat nem volt alkalmas rá. Tehát az nem egyedül az ő hibája volt. Viszont később meg azt láttam, például Athénben a mi szállásunk a magyar csapat szállása mellett volt. Minden meccs előtti este a játékosok fönn egy kis teraszon összegyűltek, és így szinte egymásba borulva megbeszélték a meccset. És ott láttam, hogy leselkedtem persze, láttam, hogy a Tibi viszi a prímet, de nem csak ő beszélt.
1: Még Varga Zsolt is, ugye? A Sydneyben még
0: ő Zsolt is ott volt. És mint ahogy a későbbi olimpiákon is mindig valaki más nyerte meg a meccseket, abból a 6-ból, aki mindig nagyon jól játszott. Például Kis Gergő 4 gólt lőtt Athénba a döntőn, ugye? Keveset beszélnek róla, de egy olimpiai döntőn 4 gólt lőni, elképesztő.
2: Csak egy fél mondat, ugye Kis Gergőt említetted István, a könyvbemutatón Kis Gergő is hozzászólt, és azt mondta, hogy az, amit mi 12 éven át műveltünk, az maga volt a hunting territory, csak nem tudtuk, hogy az.
1: De kemény Dénes tudta ezt,
0: nem? Na most a Dénesnek minden tiszteletem az övé, ugye egy szavazattal nyert előttem a szövetségi kapitányságért, de nem is lehet vitatkozni, 3 olimpiát megnyerni, az valami fantasztikus. De amit ő fölismert, hogy ennek a 6 kulcsjátékosnak bizalmat kell adnia, és ezért volt képes a csapat 3 olimpiát nyerni. Amikor én játszottam, sajnos a Gyarmati Dezső szétverte a mi harmóniánkat, és pedig az a csapat is képes lett volna még legalább Moszkvába olimpiát nyerni, de mindegy, a lényeg az, a Dénesnek ez a nagyon nagy érdeme, amennyire távolról látom, hogy ő tiszteletbe tartotta a játékosok hozzáadott értékét, és azt nem bántotta. Ami egy nagy dolog egy edzőtől, aki hiú. Azért is lesz bajnok, mert hiú, mert sikert akar elérni, de mégis ezt a hiúságát alá tudta rendelni.
2: És még valami, és ide kapcsolódik ugye a könyvben, István hosszú fejezetben tárgyalja a csapat kialakulásnak és a csapat életnek a módszereit. És ez a példa, ez a háromszoros vízilabda csapat példa arra, amit én nagyon sokáig nem értettem a közös munkánkban, hogy miért a kialakult csapatnál miért jobb a dinamikus egyensúly. És ez a háromszoros vízilabda csapat, és ez ugyanúgy a cégeknél is igaz, ezt mutatja meg, hogy a kialakult csapat az egy megunt rutin is lehet. az egy kialakult rutin is lehet.
1: És nem szabad belekényelmesedni.
2: És igenis a konfliktusokat vállalva, azt vállalva, hogy egy újabb erős személyiség a saját személyiségi terével be fog jönni, szét is húzhatja a csapatot, de hogyha ezzel a módszerrel dolgozunk, és Kemény Dénes öntudatlanul nem ismerte ezt a módszert, de ezzel dolgozott, akkor ez egy dinamikus egyensúly lesz, és csak az a dinamikus egyensúlyban lévő csapat az, amelyik a csúcsra képes. És ugye István elméletének, gyakorlatának is egyben, ez az egyik fő csapás iránya, hogy olyan közösségeknek szól, amelyek eredményre vannak idézőjebe kényszerítve, vagy késztetve. Legyen ez egy kis cég, legyen ez egy műhely, legyen ez egy nagy vállalat, vagy legyen ez egy csapat, és ha megengeded, egyébként az a fejezet, amiből említetted ezt a brazil esetet, ez a Sztár Dilemma című fejezet. És megint csak a gyakorlat, gyakorlat, gyakorlat. De hogy egy előző kérdésedre hagyd térjek vissza, hogy mennyiben mai ez a módszer. Ennek a könyvnek az egyik égköve az az eset, amit István elemzett egy minden idők egyik legnagyobb környezeti katasztrófáját. A Deepwater Horizon fúró toronynak a fölrobbanását. És van egy 20 oldalas elképesztő elemzés, amikor a Hunting Territory módszert fölvette az István, és napról napra elemezte, hogy mikor lehetett volna a Hunting Territory módszerrel a konfliktust előrehozni. Mikor lehetett volna a meglévő konfliktust kibeszélni. Hol épültek fel a paranoid falak, az egyik legfontosabb fogalom a Hunting Territory-ben és a könyvben is. Hol volt az, amikor tükörfrász volt, vagyis a vezetők, a középvezetők vagy a csúcsvezetők nem voltak hajlandó tükörbe nézni. És ennyire időszerű, és ennyire rávetíthető, akár most volt a paksi válság, ugye, erre is rávetíthető. Nagyon sok mindenre sportban, vállalati, nagyvállalati, kisvállalati szférában egész egyszerűen ez a módszer rávetíthető minden élő és most is pulzáló létezésre, ami akár vállalati, akár sport.
1: És a csapat kialakulás fázisaira visszatérve, ugye azt is írja a könyv, hogy nem is csak az a nehéz, hogy egy csapatot eljuttassunk a csúcsra a megalakulástól, hanem ott tartósan ott tartsuk, és ehhez kell ez a dinamikus egyensúly, tehát hogy megújuljon ez a csapat, és ezt például akár ösztönösen, akár a módszert ismerve, akár Kemény Dénes, Sir Alex Ferguson, a Manchester United-nél csinált, hogy a meglévő maghoz, a kulcsjátékosokhoz behozott új, friss elemek, motivált fiatalokat, ezzel próbálta, tehát nem belekényelmesedni abba, amit elértek egyszer, és a rutinok mondjuk megkövesednek, hanem új ingerekkel fenntartani ezt az állapotot.
0: Én örülök, hogy ezt visszahoztad, mert többször közben akartam szólni, hogy azért nem csak a Hunting Territory-val lehet ezt megoldani, mert a Ferguson vagy a Kemény Dénes, anélkül, hogy erről tudott volna, bár én írtam egy könyvet 65-be, itt a piros, hol a piros címmel, ahol van egy rész erről, a Pénzen innen, pénzen túl című fejezet, és ezt a Dénes olvasta, mert én adtam neki a könyvet. Vagy nem,
3: 75-ben.
0: Nem, 85-ben jelent meg a könyv. És én azt neki odaadtam, tehát ezt tuti, hogy ő ezt olvasta. De mindegy, mert a jó edzők ezt felismerik. Most felsorolhatnánk 5-6 edzőt kapásból, akik ezt fölismerik, nem nevezik Hunting Territory-nak, de nagyon jól értik, és bánnak vele.
2: Csak az jutott eszembe, hogy István mondja, hogy vagy ismerték, vagy nem, hogy ennek a könyvnek az az egyik jelentősége, hogy Newton előtt is tudtuk, hogy az alma le fog esni a fejére, de nem tudtuk, hogy mitől esik le.
1: Igen.
2: István pedig a könyvében összefoglalta, hogy mitől működik, és íme itt van egy olyan receptkönyv, ez a Hunting Territory módszer, ugye a küzd meg az együttműködésért, amit, hogyha valaki elolvas, akkor ebből igenis megtanulható az a módszer, amiből meg tudjuk, hogy miért esik a fejünkre az alma, vagyis hogy hogyan teremtsünk lüktető, élő, dinamikus egyensúlyt bármilyen olyan közösségben, aminek az elsődleges célja, hogy sikeres legyen és eredményt érjen el.
1: Tudom, hogy még friss a könyv, de vannak-e már olyan visszajelzések, ami ilyen homlokra csapás, ugye ez az érzés, hogy hát ha ezt tudtam volna eddig?
0: Hát kaptam egy levelet egy régi barátomtól egy 3 napja, aki egy hihetetlen jó szakember.
1: Milyen területen?
0: Vízügyi egyébként, úgyhogy érdekes lenne meghallgatni a tanácsait a mai vízügyi helyzetben, aki hárman csináltak egy vállalatot, valami szűrő rendszert csináltak, amit a beszereltnek, akkor neki kellett, ő neki személyesen kellett elmenni a garanciát egyedül megcsinálni, és követtem őket, mert nagyon régen jó barátok vagyunk, és tudom, hogy állandóan veszekedtek, és mindenféle problémájuk volt. Na most odaadtam neki ezt a könyvet, egy gyönyörű levelet írt vissza, amiben azt írja, hogy ők egy nagyszerű cég voltak, a hármuknak együtt kellett működni, mert nem lehetett volna máshogy sikert elérni, de állandóan veszekedtek, és összevesztek egymással, és hogyha ezt a könyvet ismerte volna, akkor ezt megúszták volna. És én követtem az ő életét, és mindig azt csodáltam, hogy nem kapott szívinfarktust, mert 12-14 órákat dolgozott egymagában, megcsinálva a szakmai részét is a munkának.
1: Tamás, visszajelzések?
2: Én meg ma kaptam egy levelet a terjesztőktől, óriási meglepetésemre, hiszen 2 hete van csak a könyv a boltokban, és írta a terjesztő, hogy Tamás, szeretnék megküzdeni az együttműködésért, és légy szíves, szállítsatok még le 100 példányt. Uh-huh. Egyelőre nem tudunk, mert kifogytunk, úgyhogy lehet, hogy éppen itt beszéltük, hogy utánnyomásra is sor kerül. Úgyhogy eddig abszolút hozta a könyv nekünk, és aki a bemutatón kapta, meg visszajelzéseket is kaptunk, különlegesnek tartják a könyvet, és azt a felépítést, amit ugye fejezetről fejezetre haladunk, és minden egyes fejezet, amiben István elmondja ennek a módszernek a lényegét, egy nagy beszélgetés zárja. Egy olyan szakemberrel, aki a Hunting Territory módszert sikerrel alkalmazta, és az adott fejezet témájában járatos. Majd a legvégén következik az 5. zárófejezet, ahol ugye az István életút interjú van, majd a legvégén, amit én nagyon fontosnak tartottam, hogy van egy fogalomtár. És ebben a fogalomtárban, ugye te is mondtad az előző rész búcsúzásánál, csak így belső harcokkor a bűnbakképzés, csőlátás, dominancia, elkötelezett együttműködés, értékes idő, ez az egyik legfontosabb, nem lesz idő már erre,
1: igen,
2: de az egyik legfontosabb, amit tanultam ebben a 3 éves közös munkában, az értékes idő, aztán az értő figyelem módszere, az érzelmi tér, a gap, amit említettél, a senki földje, informális vezető, ami Istvánnak az egyik találmány, és nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik nem formális vezetők, de működtetik akár ezt a rádiót, akár bármilyen közösséget, potenciális konfliktuszóna, stb. Stb. Széthullás, területi átfedés, paranoid fal, sorolhatnám, de rengeteg olyan, ami újdonság erejével hat, maga a fogalom is, és az, hogy valaki ennyire tisztán és ennyire nyíltan beszél azokról a dolgainkról, amik igenis konfliktusok a mindennapjainkban, és valaki azt állítja, hogy ne félj a konfliktustól, tedd ki, beszéld át, próbáld kint hagyni azokat az indulatokat, vagy a dugó effektussal jöjjön ki az indulat, és utána térjünk rá arra, hogy nekünk most ezt a könyvet át kell vinnünk a szomszéd szobába, és tökre nem érdekes, hogy én most utállak téged, vagy nem utállak.
1: Csak menjünk egy irányba.
2: Abban a feladatban, ami átfedésünk, amit te is mondtál.
1: Így van.
0: Elkezdted leírni, hogy tulajdonképpen mi ez a módszer, csak kiegészíteném, hogy tulajdonképpen, ha egy körrel ábrázoljuk a személyes tereket, ahol igen, el akarjuk végezni szabadon, amit gondolunk, ki akarjunk teljesülni, és a könyv tulajdonképpen egy nagy ábrával kezdődik, ami ezt megmutatja, és az a lényeg, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az újdonság, hogy azt mondjuk, hogy a konfliktusoknak, a potenciális konfliktusoknak az a zónája, ahol átfedik egymást ezek a területek, mert azt az átfedést minden résztvevő a saját területeként azonosítja, és ha oda valaki bemerészkedik, az egy területsértés. De miután ez egy területi átfedés, ezt föl kell tárni ahhoz, hogy bánni lehessen a potenciális konfliktusokkal.
1: Hát én azt kívánom, hogy minél több emberhez jusson el ez a könyv, minél több vezető ne szégyelje használni, és ne gondolja azt, hogy majd ő ösztönből, vagy az évek tapasztalatából ő megoldja, mert igenis segítséget nyújt. Úgyhogy dr. Görgényi Istvánnak és Harle Tamásnak nagyon köszönjük, hogy megszületett ez a könyv, és ajánljuk mindenkinek, küzdj meg az együttműködésért, a vadászterület módszereről beszélgettünk.
2: Nagyon köszönjük percekben. A meghívást.
0: Én azt köszönöm, hogy ennyire elolvastad, és kíváncsian kérdeztél, úgyhogy ettől nagyon éreztem magam.
1: Örülök, és tényleg olvasmányos a könyv, mindenkinek ajánlom.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Mother's a witch.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: So outspoken, you don't even

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Sziasztok, ez itt az nsport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, Box utca podcast. A mikrofon mögött Pattantyús Lőrinc, velem szemben pedig Matiz Zsolt és Weber Gábor. Hát amikor készültem erre az adásra, hogy azon gondolkodtam, hogy milyen címlapot lehetne adni ennek a futamnak, vagy egy ilyen headline-t angolosan mondva, hogy 84 pontra nőtt a különbség, eldőlt a VB cím. Ugye itt volt ez a szoftverhiba, hogy mekkora baki a Forma 1 részéről, vagy akár Verstappen rádiója, ami nem került adásba, de azt mondta, hogy nézzétek, ez nevetséges. Vagy esetleg, hogy a McLaren és a Ferrari megint bakizott, ami azért láttunk rá példát az elmúlt években, hogy megint a stratégiát rosszul mérték fel. De hát mindegyiken végig fogunk szépen menni, kronológikusan. Úgyhogy kezdjük is el, és akkor haladjunk az elejétől a végére, és kezdjük az esővel, hogy ugye halasztották a rajtot, ugye tűkön ülve vártuk, hogy na végre esős futam lehet, vagy hétvége akár, ugye szombatig, vagy hát vasárnapig nem volt eső, és akkor ugye a parádén már csöpögött, leszakadt utána az ég, akkor már ugye pedzegettük, hogy na itt nem lesz rajt, és valóban nem lett rajt, tényleg rengeteg víz zúdult a pályára. De hát megint ugye addig vártak rajta, hogy az intermediate gumi került fel, az esőgumi pedig maradt szépen ottan tartalékban. Jó döntés született ez, ahogy ezt meg kellett várni, hogy ez az eső lecsillapodjon, és hogy akkor tudjanak el kimenni a pályára, amikor már az intermediate gumit kellett feltenni. Zsolti, te mit gondolsz?
5: Azt gondolom, hogy most már ezt tendenciaszerűen láthatjuk az F1-ben, hogy annyira vigyáznak a biztonsági előírásokra, és annyira el akarják kerülni azokat a helyzeteket, amelyek után kérdőre lehetne vonni a szervezetet, hogy bármi olyan baleset adódott, amit biztonsági dolgok elkerüléséből csináltak, hogy talán már nincs is lassan szükség extrém eső gumikra.
4: Igen, jöttek ilyen mémek is, hogy majd 2030-ban találkozunk, és esőgumi ott magányosan szerepel.
6: Ugye ez egy nehéz kérdés, mert egyrészt nagyon nagy volt az eső, azt láttuk, tehát szakadt, olyan igazi egyenlítő környéki trópusi eső volt, és ennek megfelelően rengeteg áróvíz maradt a pályán. És ilyenkor mindig az jelenti a problémát, hogyha egyenletes vízfelület van, te is tudod, Zsolt, egy gokártoztál esőszeren, hogy az sokkal kevesebb probléma, amikor előre kiszámítható és folyamatos a tapadás vesztésed. Itt a probléma az volt, hogy a pálya bizonyos részén elképesztő mennyiségű állóvíz maradt meg, főleg a gyors kanyarokban. Ez látszott is, hát ugye Adjár sem véletlen csúszott ki ott az egyik felvezető körben a shoulderben, a gyors kanyarban, és innentől kezdve a ráengeded erre a mezőnyt, az garancia arra, hogy előbb-utóbb hatalmas balesetek lesznek, mert ahogy elkezdenek egymással versenyezni, egymás mellé kerülnek a versenyzők, előbb-utóbb valaki már a nagyobb vízfilmrétegre úszik föl, és nem már csak szerencse kérdés, hogy kit talál el, kit nem talál el, egyedül csúszik ki, vagy sem. Ilyenkor ugye a vizes fű semmit nem fog, sőt, még ugye kinézetre még olyan, mint a meg is gyorsulna az autó, ami persze természetesen nem így van fizikailag, de...
4: Gaslinál lehetett látni, hogy úgy, mint a jége konkrétan.
6: És hogyha ment. Ott azért mondjuk, mint a bowlingolyó végig söpör, és a következő kanyarnál meg keresztbe a mezőny elébe esik, azért az egy elég komoly baleseti veszély, forrási sérülés veszély. Tehát ezt nem kockáztatják. Ilyenkor a másik meg a látási viszonyok. Azért láttuk, amikor kim volt az orvosi autó, hogy az is önmagában mennyi vizet vert fel. Most 22 Forma 1-es autó meg elképesztően nagy mennyiségű vízpermetet szór a levegőbe. De ez egy elég érdekes ilyen rókafogta csuka helyzet, hiszen minél jobb esőgumikat gyártanak, amik sok vizet szorítanak ki, tehát később úsznak fel a vízfilmre, annál több vízpermet kerül a levegőbe. Tehát vagy a látási viszonyok lesznek rosszak, vagy az autók úsznak fel hamar a vízre. Tehát ez egy ilyen fizikai önellentmondás, amit egyszerűen nem lehet ezt a ezt a fából vaskarikát szituációt megoldani, mert tulajdonképpen valamelyik részén mindig biztonsági korlátba fogsz futni, vagy az autók felúszása, vagy a látási viszonyok korlátozottsága miatt. Tehát bizonyos mennyiség eső után már nem lehet emiatt versenyezni, és azért lehetett versenyezni mondjuk 50 évvel ezelőtt, mert akkor még nem voltak ilyen biztonsági előírások, és nem voltak olyan precedensek, ami miatt azt lehetett volna mondani, hogy ja, itt mekkorát hibázott az FIA, és majd jó, bepereljük őket. Ma már sajnos ugye ez már ezzel jár, tehát hogy azt nem mondhatja az FIA, hogy hagyj menjenek 50 éve, és hagytuk őket menni, mert holnap akkor perek sokasága jönne a nyakukba, és gyakorlatilag el lehetetleníteni az egész sorozatot. Tehát ez egy ilyen törvényszerűség, a jelenkor törvényszerűség, hogy muszáj ezt szem előtt tartani, a versenyzők védelme érdekében is, és onnantól kezdve egy bizonyos pont, ami eljön egy előbb-utóbb, az már ott az esőgumi és az átmeneti esőgumi váltópontja. De ezzel önmagában tehát nem lett volna baj, mert hát a rajtot egyébként elrendelték, és még bőven volt víz a pályán, de és abban a felvezetőkörben jött az a bizonyos szoftverhiba, ami számomra teljesen irreális, egy szürreális is volt, mert ilyen képeket Forma 1-ben nem láttam még, más sorozatokban néha előfordultak föl, meg a Forma 2-ben az elmúlt években, ott is szoftver problémáknak köszönhetően. De ami itt volt a felvezető körben, az egyszerre volt egyfajta burleszk, meg ilyen sajnálnivaló történet, a versenyzőket én mindenképp sajnáltam, meg a nézőket is, akik aztán velünk együtt 53 percet vártak arra, hogy jöjjön egy újabb rajt, anélkül, hogy bármilyen érdemi információt közöltek volna velünk.
4: És akkor most átpasszolnám Zsoltinak a szót, mert te nézőként figyelted ezt a futamot, olyan nézőként, aki azért képben van a Forma 1-el elég erőteljesen. Te hogy érezted magad úgy, hogy ülsz a tévé előtt, és láttad ezeket a képeket, majd utána ezt a hosszú szünetet?
5: Nagyon furcsa volt, soha nem éltem át korábban ilyet. Próbáltam az X-en nézni információkat, hogy mégis mi történik, de látható volt az is, ahogy Toto Wolff járt-kelt a box utcában, hogy nekik se igazán volt információjuk, és nem igazán tudták, hogy mi történik. Neki a kommunikációjából is azt lehetett leszedni, hogy úgy találgatnak, és ötletük van, de nem biztosak abban, hogy mi a helyzet. És az, hogy amit Gábor, ti is a közvetítés közben emlegetetek a Mátéval, hogy ilyenkor az F1 TV nem hozott be olyan anyagokat, amelyeket a tévétársaságok használni tudtak volna annak érdekében, hogy a nézőket szórakoztatni lehessen, az véleményem szerint majdnem akkora hiba volt, mint a kommunikáció hiány. Mert hogyha valaki életében először látott Forma 1-es futamot, abban elég biztos vagyok, hogy azt a nézőt nem nyerték meg maguknak.
4: És akkor menjünk bele picit ebbe a technikai kis bakiba, mert ugye utólag végül ugye Nicolas Tombazis elment ebbe az interjúzónába, és ott adott egy 3-4 perces interjút az F1 TV-nek, és ugye azt akkor már kiderült, hogy mi volt, ugye egy szoftverhiba állt a háttérben. Gábor, ennek mi volt a lényege, mennyire lett volna elkerülhető ez a probléma, mennyire gáz, így szlengesen fogalmazza, mennyire vetít rossz fényt a Forma 1-re, az, ami történt?
6: Szóval a rossz fényt inkább, nekem a kommunikáció hiánya vetíti inkább, hogy ez alatt a közel egy óra alatt egyszerűen senki semmit nem mondott az a kapcsolatban, hogy mi történik, vagy mire várunk. Miközben mindenki találgatott. Tehát ugye mi magunk is megkaptuk folyamatosan az üzeneteket arról, hogy ki éppen mire tippelt, akár Anthony Davidson a Sky riportereként, akár bárki más, milyen ötletekkel jött elő, nekem is írtak mérnök barátaim, hogy akár ez, akár az lett, volt 5-6 féle megfejtés. De végül egyik sem vette a valóságot, ugyanis az történt, és ettől egész faramúci a helyzet, miközben ezeket az autókat, mint egyébként nagyon régóta már rengeteg versenyautót, nagyon komor szoftverek vezérelnek a motorprogramozás szempontjából, de ez a szabályrendszer még összetettebbé tette egyébként az erőforrás vezérlést, az elektromos oldal vezérlését a belső kis motor vezérlésével együtt, és itt a lényeg az, hogy ebben az évben vannak olyan szabályzónák és olyan tiltózónák, vagy olyan különleges zónák a pályán belül, aminél megváltozik az energia felhasználhatóság. Ennek több oka van, leginkább biztonsági, hiszen nagyjából 500 lóerős, vagy közel 500 lóerős elektromotorokról beszélünk, és ugye amit az FIA nem akar engedni, hogy ez az 500 lóerő hirtelen megjelenjen, vagy hirtelen eltűnjön a hajtásláncból, mert az viszont túl nagy gyorsulás vagy lassulást okozna, és az meglepetésszerű, és az baleseti veszélyforrás. Éppen ezért ezeknek van egy ilyen beépített, előre programozott felfutása és főleg lefutása, tehát nem engedheted el akárhogy, illetve nem építetted fel akármilyen gyorsan bizonyos szituációkban ezt a közel 500 lóerőt, és ez már egy megkötés, de ezt normál esetben száraz pályán, ezt megszokták, beprogramozták a csapatok, és alapvetően ugye azért tippelgettünk itt arra, hogy az eső okozhatott valami, de önmagában egyébként nem az eső okozta, az eső csak közvetett módon szólt ebbe bele, amiatt, hogy nagyon lassú volt a tempó az esőben, a felvezetőkörben. És amikor beértek a 9-es kanyarba, a 9-es kanyar pont egy kivétel ez arról a tiltásról. Vannak ilyen kivételi zónák is. Ezt egy átlag nézőnek nem kell tudni, sőt, még semmelyik nézőnek sem kell tudni, ez a mérnökök számára van megírva, hogy bizonyos szektoraiban, bizonyos miniszakaszain a pályának vannak olyan kivételi zónák, ahol nem érvényesek ezek a tiltások, ott lehet nullázni. Ki lehet venni, le lehet venni rögtön nullára az elektromos hajtást, mert azok olyan lassú szakaszai pályának, hogy töltési szempontból ott gyakorlatilag egy rezetet lehet nyomni, és akkor utána újraindul, amikor ők akarják. Ez történt, a 9-es zónába beértek, nagyon-nagyon lassan, minimális gázadással a biztonsági autó mögött, csúszós pálya, azért egy picit emelkedik is ez a kanyar, hogy fölfele mennek, tehát minimális nyomaték igény, alig nyomtak gázt, nagyon lassan kúszott az autó, és ha visszaemlékeztek, Japánban már volt egy szabálymódosítás, pont a Red Bull meg a Mercedes trükkjére, amit ugye azt használták ki, hogy a célvonalig gyakorlatilag úgy mentek a padlógázon teljesítmény leépítés nélkül, ami egyébként kötelezően elő van írva, hogy a biztonsági szoftvernek a biztonsági hálóját használták ki, hiszen egyetlen esetben lehet azonnal elvenni ezt a teljes 500 dolláros teljesítményt, hogyha rendszerhiba van, vagy meghibásodást akarsz elkerülni, és akkor azonnal elvághatod. És ugye a Red Bull meg a Mercedes ezzel játszott az év elején, ezt Suzukában erre módosították a szabályt, és úgy módosították a szabályt, hogy bizonyos helyzetben még nehezebbé tegyék a csapatoknak ezt a trükközést, egy 60 másodperces biztonsági rés vagy korlátozás került innentől kezdve a sztoriba. Magyarul, aki hirtelen levágja az RS hajtást, az 60 másodpercig nem is tudja visszaadni, és onnantól kezdve teljesen máshogy működik a motorvezérlés. És ebbe a biztonsági zónába lépett be az összes autó, vagy az autók nagy része, amely olyan alacsony gázpedálás mellett olyan alacsony tempóval ment a 9-es kanyar után, hogy a szektorban az autó saját elektronikája, és ez fontos, nem kívülről szólt bele az FIA, hanem minden autó saját szoftvere így van megírva ezekkel a programokkal, és azt érzékelt az elektronika, hogy nagyon lassan megyünk, alig van gázpedál nyomatékkérés, tehát alig nyomja a versenyző a gázt, és levágtuk az RS-t, nincs semmi ráhajtás, akkor most életbe zép a 60 másodperces tiltás, és ez ráadásul úgy bédította meg a gázpedált, hogy onnantól kezdve hiába nyomták a gázt a versenyzők, látszott is a telemetri adatokon, végig ilyen 5% körül oszcillált a gáz, mint hogyha nem is nagyon akarná gázt adni. Tehát hiába próbálták nyomni, ez a motor felé ez az üzenet nem ment el. És innentől kezdve csak kúztak, gördültek ilyen teljesen nevetséges 30-40-50 km/h tempó, vagy annyival sem. És amíg ki nem álltak ebből a 60 másodperces időkorlátból, vagy újra nem indították a rendszert, addig mindenki tovább kúszott. Ugye annak függvényében, hogy ki milyen gyorsan ismerte fel a problémát, indultak egy gyorsabban vagy később, voltak ugye teljesen meg is állt, és Hamiltonnak rádiózták, hogy szoftver probléma van, tehát ott már gyorsan rájöttek a csapatok, csak megpróbálták közben megkeresni, hogy mi lesz rá a megfejtés. És miután kívülről a csapatok sem tudnak belenyúlni a saját motorvezérésükbe, ezt mind a versenyzőnek kell megtenni. Ott a programpontok között vált a kormányon, és meg kellett keresni, hogy hogyan indítsa újra a rendszert, hogy utána megint teljes teljesítményet tudja használni. Ez volt az egésznek a háttere. De miután ez a program, ez a szoftveres tiltás ezekre a helyzetekre, ez benne volt az összes autóban, ezért, hogyha újraindították volna őket, ugyanebbe a problémával futottak, magyarul át kellett írni a szoftvert, illetve a tiltásokat fel kellett gyorsan oldani, mert átírni nem volt idő, és az általában 20 percet vett igénybe, amíg ezeket a tiltásokat kiprogramozták belőle, és ezt minden csapat utána az összes autójára rátöltötte. Tehát minden csapatnak, mind a 11 csapatnak megadták a tiltás alól feloldott szoftvereket, és ezt mindenki úgy, ahogy volt, ráfrissítette a saját autójára, és utána lehetett indulni. Ez volt a 53 perces megszakításnak a lényege.
4: Igen, hogy a Tom Bazis ezt ki is emelte egyébként, hogy egy kis pozitívumot csempészem bele saját magukra nézve, hogy milyen gyorsan megoldották ezt a helyzetet. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy valóban ezt nem tesztelték le ilyen körülmények között ezt a rendszert, azt viszont felvállalta, hogy az ő hibájuk. Na de Zsolti, most hallgatva Gábor magyarázatát, azért ez nem egy egyszerű történet, sőt, ez inkább nagyon bonyolult, amit egy átlag néző, sőt szerintem tényleg egy átlag formányos néző ezzel nem is tud, hogy ez így működik, ő csak ugye leül, benyomja a tévét és nézi, hogy a 20-22 legjobb versenyző megy egymással szemben, és hogy kinyer, és stb. Stb. Na most, hogy ilyenek történnek, és ez ennyire látványosan megmutatkozik a pályán, akkor ugye itt megint szóba kerül az, hogy akkor ennek milyen üzenete van kifelé, az inkább a régi, mondanám magunkat, régebbi ilyen hardcore-abb Forma 1-es rajongókat jobban zavar, akik más irában nőttünk fel, mint akik mondjuk egy-két éve csatlakoztak be a Forma 1-be, akik most ők is nyilván összezavarodtak, de hát mondjuk ez a magyarázat szerintem őket se győzi meg, vagy ők azt mondják, hogy jó, hát ezt most nem értettük, de utána jó volt a futam, úgyhogy felejtsük is el. Mi szerintem ennél kritikusabbak vagyunk.
5: Szerintem mindenki kritikusabb, mert nem történhet meg egy ekkora szórakoztató iparban, mint amilyen a Forma 1 is. Egyrészt még egyszer az információ hiány az nagyon kellemetlen volt, másik oldalról pedig az, hogy ez is aláhúzza véleményem szerint azt a tényt, hogy az idei erőforrások túl komplikáltak, és ezen mindenféleképpen változtatni szükséges. Befolyásolja a versenyzést, a versenyzésnek az élményét, és oké, okay, érthető az, hogy itt nagyon sok dolog állt egyszerre össze, és az hozott ki ekkora negatívumot végeredményben, de ez is az bizonyítja, hogy ez így nem jó, és változtatásra van szükség, mert túl komplex, túl komplikált a rendszer.
4: És ugye nagyon érdekes volt az is, hogy ugye rádióüzeneteket se játszottak be. Ugye még Hamiltonnál volt, de utána rádióstop volt a közvetítésben, nem véletlenül. Ahogy most ugye hallgattam interjúkat az adásra készülve, a penben sem, tehát az interjúzónában sem kérdeztek rá a versenyzők, legalábbis az F1 TV-nél erre az esetre, hogy milyen futamod volt, mit tudsz Szavina itt. Tehát ezek az általános kérdések. De arról a szoftveribáról nem kérdezték
6: őket. Még a zajmikrofonokat is kikapcsolták, ha emlékeztek, a megszakítása alatt rengeteg beszélgetést mutattak. Igen. Máskor ezeket halljuk. És amikor a Toto Wolffot beszélgetett Fred Vasseurrel, csomóan, rengeteg helyzetben Ayao Komatsu beszélgetett Okonékkal, és a lehető legalacsonyabbra volt lehúzva, tehát semmilyen zajmikrofon nem volt bejátszva, hogy még véletlenül se halt, hogy miről beszélnek, hiszen abból már jött volna információ, én meg pont ezt hiányoltam. Tehát ez nyilván szándékos volt, próbálták elfedni, amennyire lehet, homokba dugni a fejüket, nem tudom máshogy megfogalmazni, miközben itt meg pont az ellenkező lett volna a lényeg számomra, hogy nyitott kommunikáció legyen. Igen, fiúk, belefutottunk egy ilyen szoftver problémába, semmi gond, mert dolgozik rajta a csapat, fél órán, 40 percen belül lesz újraindítás, ritkán, de előfordul ilyen, mert hát összetettek a motorok. Szerintem ez sokkal korrektebb lett volna, mint az, hogy itt utólag egy nappal később fejtegetjük ilyen áttételes közleményekből, hogy gyakorlatilag ez hogy nézett ki tegnap.
4: Hát meg azt tényleg, hogy erről utólag volt ez a nyilatkozat, és utána én nem tudom, hogy a versenyzőket megkérték, hogy ne beszélnek. Ez valószínűleg nem történt meg, mert más tévécsatornáknak ugye azért nyilatkoztak, és elmondták. Tehát ott azért bejártam most itt a világ sajtót az, hogy a sajtótájékoztatón ugye Lego versenyként apostrofálták, ugye Miami-ra utalva, ahol ugye ennyivel mentek a Lego autókkal vagy gokártokkal, mint most ugye ezen a rendszerhibánál, vagy szoftverhibánál. Ugye azt hiszem Perez mondta azt, hogy ez mint egy bérgokárt, amikor lejár az idő, és pum, azért lekapcsolják a rendszert. Okon hozta be a távirányítós autó példát, Berman hozta, hogy nem is tudta, hogy így tudják kontrollálni kívülről a gázpedált, de ezt majd ugye Gábor majd tisztáztat, hogy itt azért nem teljesen ez történik, hogy az FIA megnyom egy gombot, és akkor átveszi az uralmat az autó felett, mint akár a Knight Riderben, vagy ilyesmi. De hogy maga ez a szituáció, tehát, hogy mi is ültünk ott fönn a vezérlőben, hogy ez a jó, és akkor most mi van? Egyáltalán elrajtolnak? Tehát tényleg ezen gondolkodtunk, hogy most akkor egyáltalán elrajtolnak.
6: Igen, nekem is kérdés volt ez a fel, nem tudom, Zsolti, ezt hogy érted meg belülről, de hogy mi, azt gondolom, Mátéval azért volt ez egy nagy kihívás kommentátorként, de mindenkinek az lett volna ez a szituáció, mert egyszerre próbáltunk beszélni arról, amit mi sem tudtunk, és próbáltunk folyamatosan információhoz jutni, tehát én megállás nélkül az összes csoportban, amiben benn vagyok, Forma 1-es szituációban csapatoknál kérdezgettem, és konkrétan a Mercedes-től az a válasz jött, hogy őket nem érintette, de ők sem tudják, hogy mi a probléma jelen pillanatban. Tehát innentől kezdve megakadsz, mert mit tudsz mondani? Tehát innentől kezdve jött bennem az a kérdés, hogy jó, hát most mehetünk, tippelgethetünk többféle irányba, de ennek a pontos megoldását az csak az a néhány ember tudja ott bent. És amikor erre rájöttek, ugye Tom Bacis elmondta, hogy viszonylag gyorsan megvolt a megfejtés. Na onnantól kezdve viszont ez egy kommunikációs probléma, van az FIA-nak, meg az F1-nek is kommunikációs osztálya, ezt azonnal nekik le kellett volna erre csapni, és egy három mondatos élő interjúban elmondani, hogy ez van, ez lesz, kész, viszontlátásra.
5: Sokkal hitelesebb lett volna, és az lett volna véleményem szerint is professzionális. Ez valahogy egy amatőr látszatot keltett, abszolút. Amit nem engedhet magának a Forma 1.
4: És onnan is az is árulkodó volt, hogy az ő hibájuk igazából, hogy utána visszaállították az eredeti rajtsorrendet ugye a felvezetőkör után, ami ugye a saját szabályt írta felül ezzel az FIA, mert ugye nem ilyen sorrendben mentek be a box utcába, ugye ott elkezdték tologatni ugye az autókat a box utcába.
6: Igen, ez egy viszmajor volt, a korrekt döntés ez volt. Tehát, hogyha követték volna a saját szabályokat, akkor úgy hozták volna a hátrányos helyzetbe a saját hibájukon kívül rajta vesztő versenyzőket, hogy akkor azt megint akkor arról lett volna hetekig vagy napokig cikkezés, hogy lehet az, hogy egy tőlem független központi szoftver probléma miatt én hátrányba kerülök bármilyen szempontból azzal szemben, aki éppen szerencsésen nem került ebbe a helyzetbe.
4: Itt bocsánat, hogy azt hoznám be, hogy én azért örültem ennek a döntésnek, mert tehát emlékszem Vegasra, az első Vegas nagydíj, ugye a csatorna fedél tönkretette Sainz Ferrariát, cserélni kellett elemeket az autón, de megkapta a büntetését, mert hát ugye megvolt, és ott is ugyanaz volt, hogy az is valahol ugye az FIA hibája, de ott nem írta felül ezt a szabályt, hogy akkor oké, nem kap büntetést, de itt viszont

0: Amikor elkezd villogni idéntől ugye a sárga lámpa, akkor tudod, hogy baj van, mert ezek csak megáll autónál, illetve a rajtrács jöjjönek erő, mert hát ott is állnak bizonyos funkciókat kapcsolva, de ott legalább tudjuk, hogy mi következik, de amikor ez menet közben a pályán előfordul, az autó az ott nagyjából megállt és vége.
1: Akkor most kicsit tekintsük előre a jövőre, hogy ugyanez az eset hogy nem fog megismétlődni. Tehát, hogyha van eső kilátásban, ami ugye közvetve befolyásolta, vagy hatása volt erre az esetre, akkor mit lehet csinálni, hogy akkor előzetesen már egy úgy programozzák a szoftvert, vagy egy olyan szoftvert törtenek fel az autókra, ami ezeket a blokkokat ugye feloldja, vagy akkor itt mi lehet a megoldás?
0: Hát ezt annyi, hogy ezen most nyilvánvalóan már dolgoznak, vagy már lehet, hogy meg is oldották itt, ahogy itt ma beszélgetünk, mert hogy nyilván Septiben most feloldottak olyan korlátozásokat, aminek egyébként ott kéne lennie, úgyhogy ezt majd meg kell úgy írni ezt a programot, hogy ezek a tényezők, ha együttesen jelen vannak, akkor se kapcsoljon vészmódba az autó, és akkor se vegye el a lehetőséget annak, hogy a versenyző a gázpedállal egyébként vezérelni tudja a motort, ne csak egy ilyen alapsegély módba, vészprogramba kapcsoljon, vagy tiltóprogramba, hívhatjuk bárminek, úgyhogy ezt valószínűleg nagyon gyorsan kiküszöbölik, és meg fogják írni. A kérdés az, hogy ezzel viszont milyen újabb kiskapu nyílik, vagy olyan szoftveres bug lehetőség kerül elő, amit most még nem látnak, de hát nyilván ez viszont az IT szakemberek, a programozók felelőssége, hogy ezeket mind-mind leteszteljék, futtassák, és megnézik, hogy akkor hol van még olyan, hol kell még olyan frissítést csinálni, és hol kell még megnézni a rendszernek az esetleges problémáit, ami befolyásolhat ilyen szituációban. Azt gondolom, hogy egy ilyen helyzet többet nem fog előfordulni, mert ezt a részt ezzel kivédték, hogy ezt nem látták előre, ugye erre mondja Tombasis, hogy ez mindenhol előfordul napi szinten, ha megfogod a telefonod, minden nap jön rá egy frissítés, mert ezeket a bugokat folyamatosan írtják belőle, csak hát nyilván azért egy Form 1-es autónak nem kéne ezen a komplikáltsági szinten működni adott esetben, és ugye a V8-asok már belettek lengetve 2030-31-re, hogy V8 turbo jön vissza, 3 liter, tehát ezt már tudjuk egy pár hete, de az meg messze van. Ettől még ezt a rendszert azért úgy kellene gatyába rázni. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy jövőre meg 28-ra milyen változások jönnek, amik jó irányba visznek, de ez a fajta vezérlési bonyolultság, ez ettől még ugyanúgy megmarad.
1: Na igen, ezt akartam egyébként mondani, hogy ez jó, tehát hogy ez az összetettség, ez a bonyolultság, hogy ilyenekről beszélgettünk, hogy ilyen szoftver kell feltölteni, olyasmi. A Forma 1-el kapcsolatban, aminél tényleg legalábbis nálam az van fókuszban, vagy én azért szerettem meg, mert hogy ott vannak a versenyzők a pályán, akik nyomják, még gyerekként nyilván a szépfestési autók, vagy bármit, hogy ezek alapján kiválaszt a szolgálat, és akkor utána szurkoztál annak, hogy menjek padlógázon, kivagány, kidobja be, hova az autónak, stb. Meg most a szoftverekről beszélgetünk.
2: Nincs választások. Hát nincs, tehát, hogy tényleg legkorábban az új erőforrást azt mondják, hogy 2030-ra talán legkorábban megérkezhet. Maximum sebtapaszokat lehet alkalmazni, és ezek a sebtapaszok csak arra lesznek jók, hogy egy kicsit élvezhetőbb legyen, ezek a hatások kismértékben javuljanak, és jobban élvezhető legyen, mind versenyzői, mind pedig nézői szempontból, de nem fog megváltozni drasztikusan ez az egész rendszer 2030-ig semmiféleképpen, én azt gondolom.
1: Na hát akkor haladjunk tovább a kronológiában, és akkor jöjjön ez a bizonyos rajt és a gumiválasztás esete, ahol ugye nagyon megosztott volt a mezőny, ugye ki az, aki átmeneti eső gumit rakott fel, és ki az, aki milyen keverékű slick gumikat.
0: Fele körülbelül.
1: Igen, tehát nagyon színes volt a paletta. Hát egyértelműen az intermediate volt, tehát az átmeneti eső gumi volt a jó döntés, ezt valahol csapat döntött el, például ez Berman nyilatkozta azt, hogy ő az intermediate-re szavazott volna, de a csapat slickeket rakott fel. Ugye...
0: Bármely még fiatal ehhez, vagy befolyásolni tudja a csapatot.
1: Nem merte.
0: Ezt azért Verstappenék, Hamiltonék, Alonsoék eldöntik maguk, még akkor is a csapat mást akarna, de a kicsiknél mindig ez a helyzet, hogy maradjál, mi jobban tudjuk innen, hogy ilyenkor mi működik.
1: Igen. Leclerc azt jelentkezte, hogy ő arra számított, hogy gyorsabban szárad a pálya, csak itt megint képbe jött az, hogy mennyire barázált az aszfalt, megült a víz ugye ott a barázdákban, a nagy eső lehűtötte az aszfaltot, emiatt is lassabban száradt fel, tehát hogy több faktor is szerepet játszott. Hamilton azt jelentkezte, hogy amikor már kivezetőkörön látta, hogy mekkora vizet ver fel Verstappen autója, akkor tudta, hogy gatya, tehát hogy nekik itt vége a futamnak, nyilván végül nem lett vége, de hogy azt tudta, hogy rossz döntést hoztak. De hogy ilyenkor jön be, hogy ugye az élcsapatok közül a Ferrari és a McLaren döntött rosszul, mindkét versenyzőt slickekre rakta, ugye Piastri kiállt a második felvezető kör végén, ő ezzel mentette, amit menthetett. Így a...
0: Jól is döntött, mert az első döntött. Kör végén már tizedik volt.
1: Így van, tehát ott az is jó döntés, hogy Norris el is ismerte, hogy rossz döntés volt, az is, hogy slickek, az is, hogy nem állt ki. aztán még ugye ő is hibázott a verseny vége felé. Ugye Hamilton ugye elkötelezte magát akkor, na akkor maradunk a lágyakon, ott

0: végül a szembe ment a csapattal, ami szintén végül jó döntésnek bizonyult, tehát nagyon érdekes volt azt figyelni viszont, hogy akkor tényleg beszélünk magáról a futamról, hogy volt egyértelmű jó döntés, az intermediate-en rajtolás, de azután, hogy mondjuk valaki nem azon rajtolt, ott viszont már megint különböző forgatókönyvek léptek életbe, hogy mi az, ami jó lehet, és nem volt egyértelmű, hogy ott viszont mi a jó döntés. Ez hogy tetszett nektek ez a fajta dinamika, hogy ott viszont vártuk azt, hogy akkor mi lesz, akik slickeken rajtoltak, és akik korán kiment slickeken rajtoltak, de korán váltottak egy-két körülbelül intermédiát, tehát nagyon érdekes volt ezt figyelni. Zsolti, neked milyen volt?
1: Hamilton döntése kifejezetten tetszett, azért, mert úgy volt vele, hogyha most már hátrányba kerültek, hogyha most kijön Interér, úgyis a mezőny végére esik vissza. Persze valamennyit fel tudna zárkózni, de szerintem a fejében sokkal inkább azért, hogy onnantól kezdve, hogy majd elkezdenek működni a száraz pályára való abroncsok, akkor neki sokkal jobb hőmérséklete lesz, mint azoknak, akik kijönnek majd az új puha vagy közepes keverékű abroncsokkal, és abban a 3-5 hét körben vissza tud valamennyit hozni a veszteségéből, és végeredményben szerintem ez jónak is bizonyult, úgy látszott.
0: Még az, hogy kimaradt, amikor ugye jött a biztonsági autó, és nem ment ki akkor is kereket csinálni, pályán maradt, és mondjuk 31 kört pakolt a slick
2: az volt a jó döntés, az egyetlen igazi jó döntés a Ferrari-nál az volt, hogy akkor nem jöttek kereket cserélni, amikor mindenki más jött, mert akkor próbáltak egy kicsit ellenkező stratégiát futtatni. Nem is volt veszíteni valójuk, hozzáteszem, és az bejött, mert volt gumihőmérséklet, nem koptak igazán sokat a gumik, mert olyan körülmények között mentek, nem lehetett ledarálni őket, és innentől kezdve hiába volt ez egy használt gumi, majdnem, hogy az is új volt, és Hamiltonnak már üzemmeleg volt, szerkezet is fő volt melegedve, a többiek még azért ott a paplamból kívül álltak ott a biztonsági autó mögött, tehát még kellett egy kis idő, hogy fölfusson nekik jobban, és akkor innentől kezdve a korábbi rész meg azért a kontrázok rá Zsoltira, hogy azért a szerencse nagy faktor volt abban, hogy a Ferrari visszajött, meg sokan visszajöttek, hiszen két biztonsági autós megszakítás is eltüntette a különbséget. Mielőtt jött volna az első biztonsági autó, 85 másodperc volt majdnem Hamilton hátrány, tehát majdnem másfél perc hátrányban volt, ami behozhatatlan. Nincsen stratégia, amivel ez bejön. Ugye, amikor ez eltűnt az első biztonsági autónál, akkor ezzel Hamilton nyert gyakorlatilag több mint egy percet, majd utána volt még egy biztonsági autós fázis, ahol meg tudták lépni ezt, hogy kimaradnak, és gyakorlatilag ezzel jött vissza a kezdeti rossz döntés. Azzal egyetértek, Zsolta, hogy Hamilton olyan helyzetben volt, hogy sokan vele együtt mások is, akik slicken rajtoltak, hogy ha már erre szavaztam, és az első körben veszítettem 15-20 másodpercet,
0: egy boxkiállás
2: nyit, onnantól kezdve már nem rohanok ki kereket cserélni feltétlen, mert abban bízom, hogyha nem is az első körben, de előbb-utóbb, most 2-3 körülbelül elkezd úgy száradni a pálya, elkezd előnyömre válni a slick gumi, tehát akkor fölöslegesen rohannék egy olyan gumira, amivel a többiek amúgy is épp mennek, mert akkor már velük egy tempón lehetnék csak, és ugyanakkor fog jönni vissza, váltani, amikor ők. Akkor megpróbálom valahogy ezt túlélni, ugye amit nem lehetett belekalkulálni, hogy milyen lassan szárad a pálya, ami itt nem volt soha jellemző, ugye mi is beszéltük róla a felvezetőben, hogy mennyire különleges aszfaltja van ennek a pályának, milyen gyorsan vezeti el a vizet, de mégis a tegnapi körülmények olyanok voltak, erről Russell is rádiózott, hogy hihetetlen, hogy még mindig nem szárad úgy a pálya, ahogy számoltuk. De ezt nagyon nehéz ott felismerni az első, második, harmadik körben. Ha ezt akkor tudják, akkor mindenki, aki slicken rajtolt, még az első kör végén is megérte volna bejönni kereket cserélni, mert annyi időt nyertek volna. De amikor már ott vagy, és benne vagy a helyzetben, akkor megpróbálsz abból gondolkodva, jó, akkor eddig ezt elbuktuk, de lehet, hogy innentől ez már az a nagyobb veszteség, ha most fölöslegesen kimegyek. Megint esőgumira váltani, vagy átmenetire, akkor inkább túlélem még, csak ez a túlélem még szakasz, ez sokkal tovább tartott, és ezzel veszítették el ezt a rengeteg, több mint egy percet. Nem csak Hamilton, sokan másokkal együtt.
0: Na hát még ezer dologról lehetne beszélni ezzel a nagy díjjal kapcsolatban, mert nagyon meglehetősen esemény is volt, de sajnos a műsorunk végéhez jutottunk, úgyhogy Matiz Zsoltnak és Weber Gábornak köszönöm, hogy eljöttek. A műsorvezető Pattantyús Lőrinc volt. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4sport YouTube csatornáján. Sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Nyeretlenül zárta a három magyar induló a bakui cselgáncs világbajnokságon. Két egymást követő hónapban nőtt az ipari termelés. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Nem sikerült mérkőzést nyerni a férfiaknál 73 kg-ban egyik magyar indulónak sem a bakui cselgáncs világbajnokságon. Gábor Áron az orosz származású Nagucseftől, míg Szabó Áron az algériai Drisztől kapott ki az első fordulóban a legjobb 64 között, így mindketten helyezetlenül zártak. A nők 57 kg-os súlycsoportjában Végluca is búcsúzott. Miután első mérkőzésen vereséget szenvedett a spanyol Marta García Martintól a legjobb 32 között. Carlos Alcaraz a mai döntőben két szetben 7-6, 6-4-re legyőzte a cseh Jiří Lehečkát a tokiói keménypályás férfi tenisztornán. A 23 éves Alcaraz legutóbb Dohában ünnepelhetett tornagyőzelmet, nem sokkal később áprilisban pedig csuklósérülést szenvedett, ezért 4 hónapos kihagyás várt rá, és csak nyár végén az amerikai nyílt teniszbajnokságon tért vissza. A férfi teniszezők világranglistáját vezető Jannik Sinner a hónapok óta húzódó térd sérülése miatt idén már nem is játszik. A 25 éves játékos a júliusi wimbledoni Grand Slam győzelme óta nem lépett pályára. Kihagyta a teljes észak-amerikai keménypályás szezont, a jövő héten rajtoló shanghai tornát is lemondta. Sinner ma a közösségi oldalára feltöltött videóüzenetben azt is bejelentette, hogy véget ért számára a 2026-os versenyév.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Idén először fordult elő, hogy két egymást követő hónapban is nőtt az ipari termelés, közölte a KSH. Az ipar augusztusi teljesítménye az egy évvel korábbit 8,7%-kal, a júliusit 1%-kal haladta meg. Az ágazatot a járműgyártás, valamint a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártás húzta. Az MTI által megkérdezett elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy 2022 vége óta a legdinamikusabb növekedési ráta a 8,7%-os bővülés éves viszonylatban. Hangsúlyozták azt is, hogy a nyári leállások és a paksi atomerőmű augusztusi problémái miatt a havi várakozást is jelentősen felülmúlta az eredmény. A választások előtt két hónap alatt kétszer annyi támogatásról döntött saját hatáskörében Hankó Balázs, volt kulturális és innovációs miniszter, mint tavaly egész évben, közölték a kormány.hu oldalon. Tavaly 1,8 milliárd, idén április 12-ig 3,6 milliárd forintot ítélt oda, és 2025 óta csaknem 6000 támogatási döntés köthető a nevéhez. A múlt héten letartóztatott volt minisztert azzal gyanúsítják, hogy több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyből a Fidesz választási kampányát finanszírozták. A Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalhat Kaprinyák Tibor országgyűlési képviselő ügyéről, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azért kezdeményezte a megbeszélést, hogy egyértelművé tegyék, mi elfogadható a párt közösségében és mi nem. Kaprinyák Tiborral az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának Tiszás alelnökéről olyan külföldön készült fotók jelentek meg, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, köztük oroszlánnal pózol. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Observatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az observatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. A fizikai Nobel-díj bizottság elnöke szerint Francis Haugen kitartása és tudományos jövőképe újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat.
0: Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán Budapest felé két műszaki hibás kamion okoz fennakadást. Herceghalom térségében a 25-ös kilométernél a külső sávot foglalják el a járművek. Így a forgalom a munkaterületen keresztül halad. Vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
4: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra is készülni kell.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Ez itt a Túl az óceánon második adása az amerikai sportokkal foglalkozó friss magazinműsorunk, és ebben az adásban a vendégem Spiller István lesz, aki jégkorong szakértőként tevékenykedik itt a Nemzeti Sport Rádióban. No és hogy ha már jégkorong, akkor természetesen NHL, hiszen múlt héten kedden kezdetét vette a hosszabbra nyújtott alapszakasz a tengerentúlon, és a bajnok Carolina Hurricanes kezdte meg a szezont a Florida Panthers, az azt megelőző két év bajnokával, és hát egy nagyon golgazdag mérkőzésen nagyon verte a Florida a Carolina-t, 0-0-ás rendes játékidő után 1-0 a hosszabbításon, úgyhogy berúgták az ajtót mondhatni. Hogy tetszett a szezonkezdés, mit vársz egyébként összességében a Carolina-tól, mint címvédő?
6: Szervusz, most csak erre az egy meccsre vagy kíváncsi, hogy mire vagy az eddig eltelt egy hét, szűk egy hétben, mert mondod ezt az 1-0, de most nem a vízilabda magazin következik, 9-7. volt ilyen meccs is. Ugye Vancouver után is volt egy ugyanennek a páras fordítottban 6-5.
5: Igen. Tehát ott két nap eltérésre.
6: Igen. Szóval nem csak ez az 1-0-ás hosszabbításos meccsek léteznek. Általában azokon a meccseken, ahol valami ünnepség van, nyilván az idényitón, amikor a bajnok játszik, meg felvonják a mennyezetre a bajnoki címet szimbolizáló zászlót, meg gyűrűket osztanak. Ott azért beszokott aludni az a csapat, amelyiket éppen ünnepelnek.
5: De a játékosoknak osztanak gyűrűket, nagyon fontos lesz, hogy ez nem semmilyen ceremónia, nincs ott a szurkolók között meccselők.
6: De hogy a meccs előtt van azért egy ünnepség magán a jégen is, hogy ugye kihirdetik, hogy most címvédőként kezdi a szezont most jelen esetben a Carolina, és akkor ezek a csapatokkal ünnepségben van, azt veszem észre, hogy az még egy negyed óra, 20 perc, elmacskásodnak, nincs újra bemelegítés, nehezebben pörögnek föl. Ezzel együtt nagyon érdekes volt, hogy mondom, első meccs, tehát 60 percet gós, eset, mondom, de jó, ez igazi, tök jó kapusok, jó felkészültek a nyáron, aztán mondom, tehát itt kigyűjtöttem a 9-7, 6-5, még már 2 is volt 7-0, tehát ott mindjárt az elején egy Pittsburgh-Philadelphia állami rangadó, 8-4 Los Angeles kikapott a Colorado-t, tehát ilyen eredmények is tudnak így az elején, tehát az visszazökkentünk abba, hogy jó, hát nem mindenkinek sikerült úgy a nyár, ahogy szerette volna, és ez mindjárt ilyen eredményekben, amiket felsoroltam, ez látszódik is. Nyilván mindenki várta, sőt az az igazság, hogy azáltal, hogy az alapszakasz 84 meccsre hízlalták vissza 82-ről. Ez elvileg nem egy látványos ugrás, de ennek az előidény itta meg a levét, tehát eleve már szeptember végén elkezdődött a szezon, nem október első hetében. Viszont így, meg mivel és maximum két felkészülési meccsen játszott, és maximum csak 4 lehet, ezért a bő keretek, amiben például most már van magyar érdekeltség, Szongor Domán révén, tehát a Domán ott lehetett a Buffalo edzőtáborába, de mégse jut szóhoz felkészülési meccsen, mert olyan kevés meccs van, és az a kevéset is el kell osztani tényleg a mag, nem a juniorba visszaküldötteknek. És úgy gondolom, hogy ha ez a régi rendszer lett volna, akkor lehet, hogy Dománt egy csúnya szóval edőidény meccsre, preseason meccsre beállítják. Ugye ilyenünk volt már, mert Vas Jankó is játszott előidény meccset, Szuper Levente is, de Szongor Dománt vissza küldték fejlesztés címben, nyilván meg még nincs NHL szerződése, csak a draft joga került a játékjoga, ha így le akarom fordítani szabadon a Buffalohoz. Ezzel a szempontból is érdekes volt ezt nézni. Tehát meg várja, tehát aki olyan hokiőrült, mint te meg én, az nyilván várja, hogy mert tényleg dobják be, ne csak itthon menjenek a meccsek, egy Erste Liga, vagy Osztrák Liga, hanem akkor a tengeren túl, és akkor ennek mindenféle hozadékával vagy sokáig fönnmaradsz, vagy korán kelsz, tehát ennek menő vannak a maga rituáljai, gondolom nálad is, nálam is, milyen meccseket, milyen játékosokat szeretünk megnézni. Én nagyon szerettem úgy a Torontót, hogy semmi bajnok esélyes jelene nincs.
5: De most az 1-1 legalább ott van.
6: Nem is egy, több is van ott 1-1.
5: A legújabb, legfrissebb 1-1.
6: A legfrissebb, na a 3 meccsen nem sikerült pontot szerezni. Tehát ebből a szempontból is várjuk, meg én, mint mondjuk kapusedzőként, meg hogy egy-két NHL-essel így szezon vége felé, vagy nyáron tudok együtt dolgozni, azért látni őket, hogy mi is erre ebből a szempontból, és nagyon szeretem, és akkor, hogy mik a trendek, tehát hova szeretnek lőni ebből a szempontból, és hogy alakult át az egész, meg hogy mivé lesz ez az egész sportág, hogy milyen brutál passzok vannak, tehát egyszerűen, hogy ez a csúcsa a mi szeretett sportágunknak, és ebből a szempontból tök jó nézni, és minden napjainkat, délelőttjeinket, reggeleinket, hajnalainkat, ez befolyásolja.
5: Egyébként említetted Szongor Dománnak a helyzetét, ez hogy van egészen pontosan? Tehát szezon közben lehet olyan eshetőség, hogy őt leszerződteti a Buffalo, mondjuk egy sérülés hullám, teszem azt, és akkor, tehát van rá esély, hogy bemutatkozzon idén, vagy ez hogy történik? Hogy történik?
6: Ez az első lépés, hogy egy NHL-es csapat őt draftolja, csúnya szóval. Ez egy játékjogot jelent, de ehhez még alá is kell írnia, hogy ő játszhasson. Tehát még ennek nincs szerződés tartalma, 2 éven belül kell a draft utáni 2 évben a draftolt csapatnak szerződést kötnie ezzel a játékos. Ha nem teszi meg, akkor még egyszer mehet a draftra, noha időkorban, tehát életkorából kiöregedne, mert van egy tólig határ. Tehát például egy nagyon híres a címvédő volt kapusa, Fredrik Andersen, a dán, őt 2-szer draftolták, mert először amelyik csapat draftolt, azzal nem írt alá. Ha 2 éven belül megtörténik a szerződés aláírása, de most arról beszélünk, hogy nem első körös draft volt a Domán, mert az első körösök azok rendszerint már draft után egyből alá is írnak, meg mivel általában ezek akcelerált gyerekek, meg már juniorban is kinőttek, meg esetleg már volt felnőtt meccsük, most Domának nem a magyar válogatottra gondolok, hanem hogy svédbe, vagy finnbe, oroszba, uh-huh. Azokkal bátrabban írnak alá egy NHL szerződést, és ha aláírnak vele, akkor is olyat, hogy vagy az NHL-es csapathoz, vagy a felnőtt Langrétrán, tehát vagy harmadosztály East Coast, mert minden NHL-es csapatnak van egy, most magyarul fogom mondani, AHL-es csapata, az tulajdonképpen a tartalékbajnokság, és az alatt is van, hogy ne az legyen, hogy mindenhol van mondjuk 40-50 játékos, és abból csak a fele játszik, mert 20-22 nevezhetőben. Nem, mindenkit játszatsz. És ha valamelyik lépcsőfokon van egy sérülés, amit szoboztál, akkor alulról hoznak egyet, nyilván posztra. Tehát egy kapussérül, meg egy kapustól, de úgy, hogy telefon. Tehát látják a meccsen, hogy megsérül, akkor már telefon, hogy valaki már holnap jöjjön. Tehát az adott meccsen nem tud. De ha mondjuk egy reggeli edzésen sérül meg, akkor már oda tudnak telefonálni, hogy a délutáni meccsen jöjjön valaki. De egyébként a keretekben van egy kicsi játszóház, tehát néhány játékos az aktív keretben van, de nem játszik, a csapattal utazik, tehát onnan azonnal tudnak pótolni, de ha egy hosszabb időre látszik egy sérülésre, hogy most érted, hogy az most milyen lesz, vagy egy cserekapusnál, akkor egyből. De ha nincs szerződésen, hogy ennek Dománnak nincs, ezért őt azt mondták, úgy döntöttek, hogy menjen vissza a junior, kiemelt junior bajnokságba, hogy ott fejlődjön, ott kapja meg a játékperceket, és ott kapja meg azokat a fejlődési feladatokat, meg mindent, ami a a jégen kívüli fejlesztéséért is felel, tehát a játékrendszerekben, mert ez fejbe is azért játszánk, így fejlesztőt a Buffalo, és amikor majd úgy ítéli meg két éven belül, hogy ez megérett az NHL-re, vagy annak a közelébe, akkor aláírnak vele. Ha úgy ítélik meg, hogy nem, akkor nem fognak vele, de akkor még egyszer draftolható lesz, vagy akkor visszaveszi az irányt, vagy egy tengeren túli farmligába, vagy mert játszhatnak ott olyanok is, akik nem draftoltak. Lásd például Papp Kristóf, ugye ő most volt AHL-es edzőtáborban, úgyhogy nincs NHL szerződése, nem draftolták, draftlistás volt. Tehát először akkor mutatkozhat be akár az NHL-be, vagy a Buffalo farm csapatába, de ha a Buffalo-val aláír. Tehát ő például, mivel draftolt, ezért ő nem mehet szabadon bármelyik AHL-es uh-huh. vagy East Coast ECHL magyarul klubba, mert a játékjoga a Sabres-nél van. Tehát a következő lépcsőfok az lenne, hogy játszon úgy, hogy a szakemberek, a Buffalo szakemberek lássák, hogy ő tényleg fejlődött, erősödött, gyorsult, ügyesödött, hoki IQ-ja nőtt, és akkor alá fognak vele írni szerződés, és akkor viszont a Buffalo megmondja, hogy NHL-es klubba jössz, a tartalékba, vagy a East Coast-ba mész. Ezt viszont abszolút a Buffalo dönti el.
5: Na, bízunk benne, hogy Szongodomán előbb-utóbb, de akkor két éven belül legalább bemutatkozik az NHL-ben a Buffalo színeiben, mert hát akkor nem hogy a felső 10 000-hez, hanem a felső 10-be kerülne itt Magyarországon legalábbis mindenféleképpen. Na de, akkor visszatérve a többi csapatra és a többi franchise-ra, ki most az esélyes? Mert minden évben erről beszélgettünk, lamentálunk a szezonok előtt. Ugye a Florida volt az elmúlt három évből kétszer bajnok, tavaly a Carolina ért fel a csúcsra, de igazából az Edmontontól kezdve Coloradón át vannak bőven-bőven kihívók az idei szezonban is.
6: Egyrészt a Carolinánál mindig nehéz a címvédés, nagyon nem azt mondom, hogy ritka, de nagyon nehéz címet védeni. Ezzel együtt a Carolina egy nagyon jó csapat maradt. A kapus poszton azért változtak, ami egyébként egy kritikus pont mindenhol. Viszont a Coloradót tenném abszolút az első számú kihívónak, de ha ezt a beszélgetést tavaly ejtettük volna meg, akkor is őket mondtam volna, de végül nem jutottak a döntőbe. Nagyon, ezért mondják, hogy talán egyébként ezt minden más profi sportban, kosár, baseball, NFL-ben elmondják, hogy talán a legnehezebb a Stanley-t megnyerni ebből a négy kiemelt csúnya szóval major sportból. Mert sok mindennek kell klappolnia, nem csak az, hogy milyen magod van, hogy éppen akkor van-e sérülted, a világsztárod kidőle. És mindenki hozza a formát, Edmonton, ott játszik a Draisaitl, McDavid, aki most vezeti a pontlistát, tehát mondjuk ilyen 9-7, meg 6-5-ös meccseknél nem megy. A Bouchard, a hátvéd is 5 pontot csinál.
5: Volt egy triplázott hátvédként az első meccsen, és ne haragudj, félbeszakítalak, csak az első két meccs volt, ugye a Edmonton és Vancouver, ugye egymás ellen játszottak gyakorlatilag két napon belül, és mindkettő meccs nagyon gólgazdag volt, 27 gól született a két mérkőzésen, és az a gólövőlista első 10 helyezettjéből 89 ebből a két csapatból jött.
6: Tehát viszont meg ebből látszik, hogy a kapus játéka meg nincs. Tehát nem sikerült, mert két kapust is ott fogyasztottak, és az Edmontonról van szó, anélkül meg nem fog menni. Tehát a régi Gretzky vagy Messi korszak, a 80-as éve, na ott elmentek ezek a meccsek. Mondták, hogy az a Grant Fuhr nevű kapus, hogy ő nem a statra ment, ő élvezi ezt, hogy van dolga, kapkodja 3-4-et, de hát Gretzky meg a Messi elől, meg ott főle olyan csapat volt, tehát ott mindig meglőtték a 6-7-et.
5: És akkor úgy lehetett kapni úgy hátul 5-öt
6: is. És őt nem zavarta, hogy most ne 2 egész valamennyivel kezdjön a kapott, nem zavarta a 3 vagy 4. Uh-huh. De változnak az idők, most már mindenki a védekezés próbálja összerakni, legyen hátul, aztán utána odaigazolnak csatárt, tehát te nem a csatárt akarod először pont erőst, mert mi van, hogyha őt leveszik, megsérült. Tehát egyszerűbb, ha hátul jó az alakzat, és az Edmontonnál ezek hiányoztak, miközben volt egy döntő nekik.
5: Igen.
6: De a Kanada játok még mindig nem tört meg 93 óta. Colorado, nálam abszolút a Colorado, de szerintem nem csak nálam, hogy olvasom a tengeren túli szaksajtot, mindenhol az Avalanche. Minnesota-t mondják még, jó kezdte, Vegas, az előző döntős, Tampa előtte voltak nagyon jók, de sose lehet őket. Amíg így a hátsó rész Vasilevskije a fedélzeten megmarad, addig jó. Montrealtól várnak egy beérést.
5: Ez nagyon jó fiatalok vannak.
6: Fiatalok, mert ott is volt egy pegyes, a Slavkovszki, például a Peking Olimpia után kikiáltották, de nem volt neki jó az első két-három szezonja. Most lassan beindul, nagyon jó fejlesztést is kap, meg így összeállt az, hogy most már nyilván az európai hokiból tudta használni minden testi adottságát, de tengeren túlon ez nem, sőt, vissza is küldték voltan, tehát szezon közben visszaküldték. Egyben egyes azért nem gyakran esik ez meg. Nálam még a Dallas is ott volt, viszont most kettőből kettő zakóval kezdett a Dallas. Az a jó, hogy tudtam mondani keletről is, meg nyugatról, talán egy kicsivel több nyugatit, miközben mostanában kelet dominált, ha csak a bajnoki címeket nézem. De az az igazság, hogy annyira ki van ezt találva, ez az egész rendszer, hogy ezt nem csak sportszakmaira kell vizsgálni, hanem gazdaságilag is, hogy kell játszani az általános igazgatóknak, a GM-eknek, a fizetési sapkákkal, mire figyel, hogy egy Cale Makarra milyen szerződés kötök, vagy egy Kaprizsovval a Minnesota. Tehát abszolút, hogy ebben még van-e annyi, egy Toronto elviszi a majdnem 40 éves Bobrovskit, közben régen ezeket már egy lesajnált generáció. Mindjárt 41 kapus, akkor lehet, hogy jó, de cserének viszem maximum. Bobrovskit abszolút nem cserének vitt a Toronto. Brutál pénzért, úgyhogy most már, ahogy más sportágból szükség, hogy 40 közeliek, Ovechkin, vagy már fölött Djokovic, ezek még azért Ronaldo, ott vannak a toppon. Tehát mind a testi, mind a lelki, mind a táplálkozás, mind a rehab, mind a feltöltődés, mindenüket alárendelik a sportnak, és ezért tudják megnyújtani a pályafutásukat. Nem isznak, dohányoznak, csajoznak, egyéb, vagy nem két végéről égetik a gyertyát, meg tudják nyújtani. Ovechkin is, hát még lehozza ezt a szezon, most azért megy, hogy a 950 gólja meglegyen, 929-szer kezdte. Szóval ilyen Bobrovskij is tud, de hát én, mint Toronto szurkoló várom, talán playoff, de nem akarok, mert annyi csalódás ért már.
5: Matthewsnak az Ovechkin gólrekord megdöntése, mert ugye ő áll gyakorlatilag legközelebb, ha lebontjuk szépen az éveket, de, hogy amennyit de eddig termelt.
6: Apad, mert nincs most olyan társa, mint volt mondjuk Marner például. Aztán, tehát most itt elmondtam hirtelen ilyen 6-8 csapatot, ugye 32-es a mezőny, egyébként ez egy egészséges dolog, hogy körülbelül ennyi csapatot tartasz, főleg, hogyha ide koncentrálódik a világ krémje. Uh-huh. És tekintettel arra, hogy vannak ezek a fizetési sapkák, nem tudsz egyszerre 5 McDavidet fölküldeni, mert elviszi a bértömegednek a döntő részét. És akkor a harmadik, negyedik sorban marad olyan, és nem tudsz végig pályán lenni. Még mondjuk egy kosárlabdázó a 48 perces NBA meccsből 40-et pályán tud lenni, a világsztár McDavid a 60 perces hokiba 20-22 percet. Tehát arányaiban nem tud, mint ha csak a LeBron James, vagy régen a Jordan, vagy tényleg mondom, mint ha csak a fél vagy egy harmad meccset tudna, mert egyszerűen a hokiba szükség van a harmadik, negyedik sorra is. Nem az, hogy majd talán a cserépadról bejön valaki, aztán szór 4-5 pontot, amíg én lepihenek, nem. Hokiba a második, harmadik sornak is hasonló jégideje van. A negyedik sor szokott kilógni, de nekik is megvan a feladatuk, hogy ők azért be kéne, hogy másznak. Nem, McDavid nem tud egyedül, vagy egy-két emberrel kiegészítőztetni, egy sokkal mélyebb keretre van szükség. Ezzel kell sakkozniuk. Ezért mondtam az előbb ezt a gazdasági oldalát is. Tehát nem tudod összevásárolni a 5 legjobbat. Mert más akkor látja, hogy valami koncentrálódik, akkor valahol meg marad pénz arra, hogy bevásároljon szintén ilyen kaliberű, vagy ilyen polcú játékos, és akkor mindjárt trónkövetelőként jelentkezik, és ez tök egészséges, hogy, és ha gyenge vagy, akkor mi történik? Akkor te választasz a legjobb fiatalból. Tehát ez a draftrendszer is úgy van kitalálva, hogy ne az a bajnok majd még választ magának egy 1-per-1-es vagy 1-per-3-ast, hanem akik nem jutnak be a rájátszásba, azok csipegetnek az első a legjobban.
5: Folyamatosan.
6: Tehát és mindig változik a piac, és ha nyilván, ha meg sikereket halmozol, és nő a fizetésed, akkor meg ki fogod hízni a bér sapkát.
5: Igen. Beszéltünk kapusokról, Bobrovszkiről, Vasilevszkiről, hát egy másik...
6: Két orosz, igen.
5: Igen, két oroszról, és egy másik,
6: és, és
5: most jön a harmadik orosz kapus, ugye Igor Shesterkin, aki a New York Rangersnek a kapusa, és hát az első mérkőzésen rögtön gólt ütött a saját kapujából. Nem tudom, hogy mikor volt ilyen legutoljára, vagy emlékszel olyanra, amikor kapus...
6: Volt, ne, de akkor is legutóbb.
5: Van, de hogy egy elsőre, az első saját mérkőzésén ott a Rangersben, a szezonban első mérkőzésen kapusgól, és azóta ugye a harmadik mérkőzés és én egy asszisztot jegyez Shesterkin, úgyhogy az elmúlt meccsén viszonylag jól termel, már-már csatárokat megszégyenítő módon.
6: Az, hogy a kapusok így kezelik a botot, az most már azt mondom, hogy elvárás. Tehát nyilván az első számú feladat a védés, de be kell segíteni most már a harmadik számú hátvédként, meg amikor ilyen lehozott kapus van, akkor azért tudni kell indítani. Mondtál, akkor szépen átemelte. Egyébként, aki próbálkozott, az egyszerűen nagyon nehéz úgy átemelni,
5: hogy
6: senki ne érje el, és még magas is legyen, és még be is menjen.
5: Igen.
6: És egyébként az is kell, hogy szoros legyen a meccs, mert amúgy meg nem hozná le a kapust. Tehát ez a és akkor technikailag, mert most szoros a meccs, levadásszák, és közben kapsz egy gólt, akkor meg, hogy fordítva sül el az egész. Tehát ez, amit Shesterkin képvisel, úgyhogy 185 centisként az alsó harmadba tartozik testmagasságilag, de mégis olyan ügyes oldalirányba, botkezelése fenomenális, a legjobban kereső kapus, és itt most három orosz mondtuk, tehát a nem is a kanadaiakról, vagy finnekről, hanem újra az orosz iskola, ez nagyon, nagyon erőssé vált, úgyhogy közben a nemzetközi piacról meg ki vannak szorítva. Tehát itt például elmondtunk három kapust, most az orosz válogatott visszajönne VB-ről, abból a Bobrovszki, Vasilevszki, Shesterkin, akkor még lehetne ott Sorokin, Uskarov, tehát 7-8 olyan kapusuk van, hogy abból 6 ott se lenne a VB-n, mondván nem férsz be.
5: Igen, igen, de gyakorlatilag ez, tehát megvan a kanadaiaknak
6: tehát
5: is.
6: Tehát ebből a háromból, Bobrovszki, Vasilevszki, Shesterkinból valaki csak a lelátorról nézne a meccset, be se férne.
5: Vagy otthonról.
6: És gondolom hozzánk a valamelyik magyar csapatban simán első számú kapus.
5: Igen, abszolút. Alex Ovechkin nevét is említettük, meg lesz szerinted neki a rekordja, a további rekordja?
6: Az az igaz, 16 hiányzik az abszolút rekordhoz, playoff meg alapszakasz. Mert Gretzkyt az alapszakaszokat illetően lehagyta, igen, de playoffot illetően nem. Kombinálva ez meg lesz, remélem nem sérül meg. És a 950 is az ő, ha csak a zárójelben mondom, és nagyon idézőjelben öregkori, tehát 35 fölötti átlagát nézve is meg lenne a 950. Tehát egy 30 gólokat még tud ő hozni, ha nincs mondjuk 2 hónap kidőlése. És nagyon érdekes, hogy az oroszokat hozzuk szóba, miközben lehetne másokat is, ugye McDavidet mondtuk, mint kanadai, de nekik most semmi nem jött össze. Oroszoknak nem jöhet össze semmi, nemzetközi szinten, csak az NHL-be, de Kanadának sem az olimpia, sem a VB,
5: sem a női,
6: sem a női, sem a junior,
5: igen,
6: semmi. Most jelen pillanatban 82 óta először fordult
5: hogy
6: el, hogy,
5: semmi, semmit Kanada.
6: Hogy Kanada, igen, az öt nagyból, tehát női, férfi, és azoknak a korosztályos, változata, vagy olimpia, igen, és VB, hogy egyiket se birtokolja. Igen. És akkor az orosz meg nem lehet ott, reméljük azért helyre rázódik majd a világ politikailag is, hogy ezeket a világsztárokat egybe lehessen látni, nem csak ahova elmész. Szóval nagyon izgi szezon lesz, az biztos, És nagyon, az első hónapok nagyon szélsőségesek, és ezek visszakanyarok az elejére, hogy volt 1-0, meg 9-7 is. Ezek az 1-0-ásra sokkal nagyobb esélyt adok február után is, mint a 9-7-re. 9-7-hez itt a magyar vízilabda bajnokságot kell mondani. Még valami, tehát hogy ha valaki Európában szeretne meccset látni, megteheti, mert Helsinki-ben novemberben lesz Seattle-Carolina, két meccs, és Düsseldorfban, ahol majd a magyar válogatott májusban lesz VB-n, itt decemberben a Chicago meg az Ottawa fog játszani. Tehát nem kell az adás címéhez kiutazni, hanem vagy Düsseldorf, vagy egy Helsinki repülő el, van direkt Pestről, úgyhogy lehet nézni négy meccset novemberben vagy decemberben.
5: Spiller Istvánnak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a Túl az óceánon magazin műsorunk második adásában megosztotta velünk szakértelmét, és az NHL rejtelmeibe, illetve szongódománba is belementünk egy picikét. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Korábbi műsorunkból hallottak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Az idénybeli több hetes szünetet követően a címvédő a forduló előtti listavezető ellen játszik. Az újonnan kinevezett vezetőedzők felvették az NB1 ritmusát. Egy sikerrel bármelyikük csapata az élre állhatna a következő kör előtt. Győr, Puskás Akadémia, labdarúgó OTP Bank Liga mérkőzés élőben vasárnap 19 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: 2 perccel járunk délután, 3 után, kellemes rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, ez pedig a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban, a műsor szerkesztője Szilágyi Dóra, a technikáért pedig a visszatérő Gombár Bendegúz felel. Bendi, ismételten köszöntünk köreinkben. Szóval kézilabda, kézilabda, kézilabda, nagyjából így lehet összefoglalni a mai 3 óra fő vezérfonalát, na meg persze a labdarúgás. Kézi órával, a most már szokásosnak mondható kézi órával kezdjük a mai Hazafutást, melyhez élő vendég is érkezett a stúdióba, hamarosan bemutatom majd. Délután 4-től szokásos hétköznapi menetrendünknek megfelelően jön a Nemzeti Sportkör. Természetesen alaposan górcső alá vesszük, majd nagyító alá tesszük a magyar válogatott Nemzetek Ligája szereplését. Ugye itt már labdarúgásról van szó, de egy picit talán ott is tudunk majd kézilabdázni a kollégákkal. Aztán 17 órától visszatérünk a kézilabdázás világába, és jön egy hosszabb interjú, egy nagy interjú Simon Petrával, amelyet Virányi Zsolt készített, és aztán így érünk majd el a mai körkapcsolásig. Szóval címszavakban tömören és röviden, ez tehát a mai kínálat. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Kovács Pétert. Hát most már lassan azt mondom, hogy nem minden idők legjobb férfi kézilabdázóját, magyar kézilabdázóját, hanem kollégánkat annyi időt tölt itt a stúdióban, de maradjunk csak első körből ennél a megszólításnál. Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
8: Én megköszönöm a meghívást.
7: És itt vagy újra körünkben. Kezdjük női kézilabdával, csak hogy mindenről tudjunk beszélni. Itt a Veszprém Klub világbajnoki címe is természetesen terítékre kerül majd. Tehát a hétvégén azért rendeztek egy mérkőzést, ami az EHF-nél is a hét mérkőzése volt, meg én azt hiszem, hogy mindenki, aki kézilabda barát erre a Fradi Bukarest csatára így tekintett, nagyon szoros végletekig kiélezett meccsen tudott nyerni a Ferencváros. Mielőtt belemennénk a részletekbe, derüljön ki Olasz Gergő közvetítéséből, hogy hogyan is alakult a végjáték.
8: A bukarestiek már vissza is jöttek a pályára, és azonnal fel is állnak. Valószínűleg a vezetőedző Bojana Popovics csupán egy figurát mutatott nekik, amelyet majd végre kell hajtaniuk, és lehetőleg minél gyorsabban kéne kitalálnia valamit a ferencvárosi védelemnek, és valahogy levédekezni most ezt a bukaresti támadást. Akkor ugyan még nem nyerte meg a mérkőzést az FTC, de egy óriási lépést tehetne most egy jó védekezéssel afelé a Ferencváros, hogy két ponttal hagyja el ma az Érd arénát. Dimitrieva egy az egyben próbál Lyngstaddal szemben. Egy óriási védés Christensentől, megy vele az idő, de sajnos jöhet a Bukarest, mert oldalt ment ki. Hansen most lassítja a játékot természetesen, mert így a passzív már nem érvényes. Dimitrieva kapja a labdát a szaggatottról. Bepasszolja Hansennek, Hansen átforgatja a jobb oldalra, Masnová, hát nehogy ő döntse el. Betör Hansen, semmi baj, gól, 23-23, de van fél perc a Ferencvárosnak. Most kell valahogyan egy jól elnyújtott támadás végén egy gólt szerezni, és akkor abból nem lehet probléma. 20 másodperc maradt még Simon, oda passzolja Fogelnek, 23-23, 15 másodperc maradt, kéne egy ferencvárosi gól. Jól védekezik a Bukarest, 10 másodperc, jó a betörés, ott a gól! Simon Petra remekül tör be a kettes és a hármas védő között, és belövi a kapuval a labdát. Gabriel nem tud állítani, ott pedig úgy tűnik, hogy vége a mérkőzésnek. Belemenés miatt jöhetett volna a Ferencváros, de a játékvezetők lefújják a találkozót. 24-23-ra megnyeri az FTC a mérkőzést, egy elképesztő végjátékot követően a Cseszeme Bukarest ellen.
7: Kovács Péterrel elemezzük itt a történteket. Hát hidegrázos volt Olasz Gergő közvetítése, jó volt újra hallani, jó volt megélni, jó volt látni. Ehhez kellett magyar főszereplő is, kellett dán főszereplő is, most ebben az esetben mindenki ferencvárosi főszereplő. Engedd meg, hogy egy picit hazahúzzon a szívem, Simon Petra és az ő szerepe, meg a vezérszerep, meg egyáltalán egy ilyen utolsó másodperces gól, amikor valakinek fel kell vállalni. Nem biztos, hogy mindig a legkisebb szokta, most a legkisebbet itt jelen például a legfiatalabban értem, de hát azért Petra jó pár nagy csatát, így is megélt már fiatalkora ellenére. Hogy tetszett a meccs, illetve kicsit ott a végjátékról beszéljünk.
9: Hát avval kezdeném, hogy nekem már évek óta Simon Petra az egyik kedvenc játékosom, szerénységével, alázatával, szorgalmával, és teljesítménye évről évre jobb lesz. Tehát tényleg fel odaért arra a polcra, ahova mindenki szeretne odaérni.
7: Világklasszis? Európa klasszis?
9: Várnék.
7: Azért kérdezem, fel, hogy de, mi a polcnak a megnevezése. De lesz
9: belőle. Tehát én úgy gondolom, hogy valakire azt van, hogy Európa klasszis, világklasszis, klasszis, az, aki éveken keresztül azt a teljesítmény nyújtja, nem, van egy kiemelkedő éve, és utána visszaesik. Mondom, nem mondanék ilyeneket, mert még akkor szegényre még nagyobb terhet raknánk rá.
7: De mindenképpen magas polcra helyezed.
9: Így van, de nem csak a Fradiban, a válogatottban is, tehát meghatározó ember, és még egyszer mondom, kiemelném azt a sportolói szerénységet, hogy hozzááll a dolgozta. Nem láttam, hogy színészkedett volna bármikor, és nem láttam, hogy reklamált volna. Mosolyogva teszi a dolgát, és minden nagyon jól teszi a dolgát, és idén még különösen gólerős is lett. Tehát, és ugye, ahogy a közvetítésben is hallottuk, vagy láthattuk a mérkőzésen, tehát egy ilyen helyzetben hazai pályán felvállalni az utolsót, nem csak felvállalni, belőni, hát ez tényleg...
7: Igen, most ez valaki félre...
9: Ez klasszis teljesítmény.
7: Igen, valaki félre fogja érteni, és már látom előre, hogy mi jön mindjárt az SMS, meg majd itt a, hogy miért mond ilyet a műsorvezető, de ez egy kellően tökös dolog, most tudom, hogy hölgyekről beszélünk, és mindenki értse a szó legnemesebb, vagy a legjobb értelmében. Tehát ehhez azért kellő önbizalom, meg kellő kurázs, meg kellő vagányság egy ilyenbe beleállni. Mit sem ért volna azonban ez az egy gól, ha nincs Christensen jó teljesítménye, nyilván a kézilabda csapatsport, sokszor megbeszéltük már, de hát úgy kezdődik, hogy védj egy jó kapust. A dán kapus már a válogatottban is, a hétvégi Eurókupa sorozatban is brillírozott, tehát a japán vagy a románok elleni mérkőzésen 63-45%-kal védett, de az egész tornán kifejezetten jó volt, és ezt át tudta menteni, tehát Bödebíró Blanka talán egy vagy két hetesre, ha be tudott ugrani. Nem volt oka Jensennek egyébként cserélni ezen a meccsen. Mit szólsz Christensen teljesítményéhez?
9: Fantasztikus, jó teljesítmény nyújtott, és nyújt már ő is hosszabb ideje. De ugye mondtad, hogy ugye úgy kezdődik, hogy védj egy jó kapus, mert már ugye védj két jó kapus.
7: Mert sőt, van, ahol már hármat, mert igen, van, akik három kapus esküzön.
9: Hát az szinte soha nem cserélik be a harmadikat, nem is tudom aztán, hogy meglegyen a létszám. De egy kiélezett meccsen, Tehát amikor mind olyan idegfeszültség alatt van a csapat, a kapus, illetve fizikai terhelésben, amikor esetleg elfáradja, hogyha van még egy olyan kapus, akit be tud cserélni, de ez is egy nagyon érdekes dolog, van olyan kapus, aki nem tud cserekapusként jól teljesíteni, mert megszokta évekig, hogy ő a kezdő kapus, de most ez a Fradinál nagyon jól működik, én azt hiszem, és hogy a Fradi az év meglepetés eddig szerintem a BL, vagy 4 mérkőzésben 4-et megnyert, és az idegenben is tudtak győzni. Tehát ez nagyon szép reményekre ad.
7: Na mindezek után hogyan erősödhet föl valakiben annyira a honvágy, hogy szeptember végén, október elején jelzi a klubvezetés felé, hogy az amúgy, ugye még erre a szezonra, erre az idényre végképp érvényes, plusz még a következőre is érvényes szerződését az idény végén bontsák föl, és engedjék haza. Jesper Jensenről beszélünk, ugye ez hivatalossá vált, tehát nem kacsákról beszélünk, nem öltözői pletykáról beszélünk, nem folyosói, nem tudom én, légből kapott információkat osztunk meg, hanem ez egy hivatalos hír. A szezon végén távozik Jesper Jensen a Ferencvárostól. Hivatalosan ugye az volt a megnevezés, hogy honvágya van.
9: Igen, meg én is olvastam, hogy a gyerekei és a családja, hogy mennyire fontos
7: neki. Ezek a dán edzők egyszer csak ilyen honvágyuk lesz, mert Heinének ugyanezt lett egy kik pillanatra.
9: Igen, minden, hogy mondjam, tehát én meg tudom ezt érteni, vagy meg tudom élni, vagy átéltem, bocsánat, hogy már ide dolgok. Ugye 3 évig voltam én is, akkor Törökországban, amikor a gyerekeim hát még olyan korban voltak, hogy ezért még az apjuk nem ártott volna, hogy ott legyen, meg Romániában, meg Magyarországon is több helyen voltam. Tehát amikor természetesen hiányzik az embernek a család, de amikor elvállok egy munkát, akkor tudom, hogy ez mivel jár. Most én nem akarok előre menni a dolgoknak, vagy nem akarom, mint a bölcsek kövét osztogatni, de hát ez nagyon elképzelhető, hogy van egy olyan ajánlata valamilyen klubtól, ami anyagilag, illetve játékosban, illetve eredményességben...
7: Hát nevezzük, nevén a gyereket, majd erről is beszélünk egy picit később, de ugye Henny Reisztáddal ők azért összenőve, nagyon, mind a kettő nagyon pozitívan nyilatkozott a másikról, igen, és hogy nagyon kedvelik egymást, hogy nem ugye Reisztád a Brest játékosa lesz. A Brest edzője Hlavaty Tamás megszólal majd hamarosan, de hát itt az ajánlat meg, hogy ki hova megy. Ugye ez egy kézilabda specifikus dolog, ez például a fociban nem ismerünk ilyet, hogy valaki bejelenti 2026 októberében, hogy mit csinálok majd 27 nyarán. Tehát ott általában azért nem ennyivel előre, hogy ugye most már tudunk olyan szerződésekről, mondjuk a fiúknál Dika Memről tudjuk már fél éve, hogy majd 27 nyarán ott lesz a Berlinben a Kostatásokkal együtt, és a Berlinnek lesz egy olyan sora a fiúknál, ami egész helyetet. Szóval ez kézilabda specifikus, de ember legyen a talpán, aki ezt bírja követni, hogy ki mikor hova kerül, főleg, hogy ilyen hosszú intervallumok eltálnak.
9: Hát a másik az, hogy még előttük van a bajnoki szezon, illetve a BL. Tehát ilyenkor még, tehát elképzelhető, hogy olyan, hogy nem valószínűleg profi emberről van, úgy áll hozzá, hogy azért megpróbál mindent megtenni, de már olyan stressz, ha nem helyezed magad, mert tudod, hogy ez nem tart most már örökké, vagy nem tart sokáig, és lehet egy olyan, hogy játékoson is, hogy hát figyelj, most már miért magyaráz, amikor most könnyen magyaráz, amikor már jövőre nem ő lesz az edzőm.
7: Nagyon jó, hogy ezt a vonalat hoztad be zárásként. Egy valakiről beszéljünk külön is, ugye most itt azért bármennyire is csapatjáték neveken keresztül indultunk el, és vizsgáljuk a Fradi teljesítményét, de szerintem annyira szembetűnő, hogy ehhez nem kell semmilyen európai mesteredzői végzettség, vagy ABCD, akármilyen betűjeles licensz. Kluiber Katrin. A válogatottban Golovin Vladimir keze alatt szárnyal, 2 mérkőzés, 20 gól. Itt most a Bukarest elleni meccsen a kínszenvedés, a szenvedés, 1 gól, sok eladott labda. Ekkora nagy szerepe van annak, hogy kiáll az oldalvonal mellett? Először úgy kérdezem, hogy innen fúj a passzáció, hogy kiáll az oldalvonal mellett? Más a játékrendszer, vagy honnan?
9: Az igazság, hogy ezt mondtad, és én nagyon sokat gondolkodtam ezen már, hogy tényleg, hogy ugye évekig nagyon jó szezonja volt a Katrinnak a Ferencvárosban is, meg a magyar válogatottban is, sőt, jelentén, hogyha a válogatottban nem lövi meg azt a megfelelő számú gólt, vagy a Fradiba, akkor nagyon nehezen tud.
7: Hát a legutóbbi 2 Európa-bajnokságon az All-Star csapatig jutott. Most az, hogy a bronzérmes csapatból bekerült, de 22-ben nem lettünk érmesek, és mégis bekerült.
9: Több helyen mondtam, vagy több barátommal beszéltünk róla, hogy szerintem a Katrin az, aki klasszis játékos, mert pont amit az előbb mondtam, az éveket, hogy aki éveken keresztül tudja ezt a magas szintű teljesítményt nyújtani, és eddig ez volt. És ez a meglepetés, de már tavaly is a bajnokságban feltűnt, hogy hát inkább a 3-hoz közelített a gólok száma, amit lőtt, mint mondjuk a 7-hez.
7: Nagyjából, amióta Jesper Jensen megérkezett, azóta egyébként kiemelkedő klubmeccséről Kluiber Katrinnak nem nagyon tudunk beszámolni.
9: Hát ez...
7: Nem szeretnék rögtön egyértelmű összefüggést gyártani a kettő között, de az, hogy egy hétvégén belül ekkora radikális változás van minden irányt nézve a játékában, tehát ott ültem Bukarestben is, a lett fal mögött, meg most Érden is a lett fal mögött, és testközelből láttam azt, hogy az egyik helyen szárnyal, a másikon meg nem tud szárnyalni.
9: Hát nézd, ennek biztos, hogy van valami lelki oka, vagy olyan információ, amit nem ismerünk, mert hát a saját pályafutásomból kiindulva, vagy a többiekéből is, tehát amikor az ember formában van, és csúcsformában van, az egy hét alatt, az biztos, hogy nem változik meg úgy, hogy majdnem nullához fog közeledni.
7: Na, hát tehát... viszont igen, ha már beszéltünk arról, hogy vezérszerep vagy klasszis szerep, ugye Kluiber Katrinnál szurkolunk annak, hogy újra rátaláljon a Fradiban is arra az útra, ahol korábban már járt. Simon Petráról viszont esett szó, hogy fölvállalta a felelősséget, ővé volt a győztes gól. Ugye, ahogy említettem, készült vele egy nagy interjú Virányi Zsolt jóvoltából, ezt 17 órától ma teljes egészében meghallgathatják a kedves hallgatók itt a Nemzeti Sportrádióban. Jöjjön most egy részlet benne, például a döntő szituációkban lévő felelősségvállalásról hogyan nyilatkozik Simon Petra.
10: Honnan ez a vagányság? Ezt otthonról örökölted, hogy te szemtelenül iránytó léted ellenére vagy mellett beugrasz a falba, utolsó másodpercben tudsz győztes gólokat szerezni, nem fél senkitől.
11: Igen, igazából szeretem felvállalni a felelősséget, de szerintem az is jó, hogyha több ilyen személyiség van a csapatban, mert akkor nem csak arra az egy emberre fókuszálnak, hanem több emberre is. De szerintem igen, nem tudom, hogy kiskoromban rád ez a természetes önbizalom ilyen téthelyzetekben, vagy tétszituációkban, vagy csak szimplán szeretem én felvállalni ennek a, ha esetleg döntetlen, vagy vereség lenne vége, akkor azt is el tudnám viselni. De szerintem az abból lehet kicsit, hogy az önbizalomból kifolyólag ezek nagy részt szoktak sikerülni, nyilván van, hogy nem. De ez meg már rutin kérdése egy idő után, meg az, hogy tényleg, hogy a csapat hogy viszonyul, és nagyon apró részletek döntenek szerintem már egyes helyzetekben. De összességében igen, úgy gondolom, hogy nyilván valamilyen szinten a személyiségemhez tartozik.
10: Családból örökölhetted, sportolói múlt van, hogy apukánál, anyukánál is.
11: Igen, mind a két családtagom, vagy a szüleim, de a testvérem is sportoló, az egész családunk egy ilyen sportos család. Szóval örökölhettem is, de anyukám nagyon nem bírja ezeket a helyzeket, és pont most a hétvégén is, hogy ők minden mérkőzésen ott vannak, és mondta, hogy hát én nem ismertem nézni az utolsó támadást, és annyira izgult. Szóval szerintem nem örököltem.
10: 13-14 évesen volt hasonló élmény, mert részed, mert most el se kezdem nézni a papíromon, hanem mondom fejből is, hogy hány ilyen pillanat már hozzád fűződik a nevedhez, pedig még csak 21 éves vagy.
11: Biztos voltak nagyon szoros mérkőzéseinket, amiket által el kellett dönteni. Nekem ami megvan, ami nagyon ilyen erősen él bennem így az NB1-B-s korszakból, hogy volt olyan NB1-B-s mérkőzés, ami tényleg íz körüli volt, és akkor is, már akkor vállaltam sokszor így a felelősséget a végén. Szóval szerintem ez leginkább abban a korban, tehát 15-16 éves koromban alakult ki szerintem.
7: Simon Petra, illetve a felelősségvállalás az elmúlt kis rövid időben, de teljes egészében is sikerül majd, illetve lesz mód ezt a beszélgetést meghallgatni 17 óra után. A hét mérkőzéséről beszélgetünk Kovács Péterrel, az elmúlt hét mérkőzéséről, ugye a Fradi Bukarest női BL rangadóról. Említetted már, hogy a Fradinak nagyon bíztató az idénykezdet, főleg ugye ez a Bukarest elleni meccs is, azért dicsérjük meg keleti szomszédunk fővárosának csapatát is, főleg Lazovicsot, aki védekezésben nagyon komolyan összerakta őket. Ami miatt viszont sír a másik szemem, hogy Kucora Csenge ebbe a csapatba sajnos az epizód szerepet sem tudja egyelőre betölteni, legalábbis komoly téttel bíró meccsen. Hogyan kezeljük ezt? Ugye Faluvégi végig játszotta a találkozót, Csenge viszont sajnos nem. És akkor, ha már a válogatottat idehoztam, amíg Kluiber esetében a szárnyalás látszott, addig Kucoránál egyértelműen kiötközik az, hogy játékhiánnyal küszködik szegény.
9: Hogy kezdjem úgy, hogy volt szerencsém a Csenge edzője lenni egy évig a Vasasban, amikor 17 éves korában felhoztam a felnőtt csapathoz. Sütött belőle a tehetség. Tehát én azt mondtam, hogy ha valakiből itt igazából klasszis játékos lesz, akkor az a Csenge, de ha nem, akkor valahogy nagyon elszúrja ő az életét, vagy a szakvezetés, vagy az egyesületek, nem tudom. Nagyon-nagyon sajnálom, mert mondom, úgy indult, már mondom, 17 éves korában olyan képességekkel rendelkezett, ami párját titkítja. Hát ugye klubot váltott, elment Németországban, már az nem tudom, hogy onnan miért kellett Bukarestbe, gondolom.
7: Hát mert a Reihert mögött sajnos ott se sokat játszott az igen. A helyzet. Mondjuk egy szeretjük Csengét, imádjuk Csengét, de ott azért edző legyen a talpán, vagy éppen a hátsóján, akinek meg tudod magyarázni, hogy van egy 10 meccsenként 14 gólt lövő sorozatban ennyit termelő átlövőd, és akkor őt cseréld le. Nem?
9: Jó, hát most mondom egy korábbiat. Jó, ez a másik, tehát akkor mondhatom azt, hogy nem volt a legjobb döntés a részéről, hogy Bukarestbe szerződött. Nem tudom, hogy a menedzsere, vagy amióta a föníciek feltalálták, tudjuk, hogy a pénz mennyire fontos, és ne tagadjuk, hát nekem is még mindenkinek fontos a pénz. De egy olyan szintű játékos, de most nem csak olyan szintű játékos, tehát nem látom a fejlődés benne. Én azt hiszem, hogy valami lelki gátlásai lehetnek Csengének, amit nem tud áttörni, vagy nem tudja lazán kezelni a dolgokat, vagy egy picit befelé forduló lány volt, tehát amikor én megismertem, nem volt egy extrovertált személyiség, de én nagyon-nagyon zukolok neki, hogy találja meg önmagát, mert hát ugye, ahogy te is mondtad, hogy hát igazából nem tud pályára kerülni, vagy nagyon ritkán kerül pályára.
7: Igen,

0: 10, majd 8 évvel ezelőtt.
1: Én azt mondtam, hogy hát valami hihetetlen tényleg, hogy ennyire ügyes, ennyire tehetséges, ennyire jó teljesítmény nyújt. És akkor először is, azt hiszem, először volt a sérülés, először volt a klubváltás.
0: Először a klubváltás, utána igazolt a Fradiból Győrbe.
1: Igen.
0: Ott ugye volt olyan nagyon sok olyan meccs, ahol a melegítő felsőt sem így nagyon van. Tudta levenni szegény, ott volt olyan Final Four, hogy végigült a padon, a pad szélén melegítő felsőben az egészet, utána adták kölcsön az Odenzéhez, ott a rögtön az első mérkőzések egyikén
1: keresztszalag,
0: azzal nagyjából ugye ott kuka a következő idénynek, tehát az Odenzei idény az teljesen kuka, fölépült, és utána került a Buducsnoszthoz, ahol meg ugye nem igazán játszott, nem illetve játszott, az nem az ő közege volt, ahol ugye erőből kellett volna egy csomó mindent megoldani, és nagyjából ott a vonat zátonyra is futott, vagy a hajó zátonyra futott.
1: Azért mondtam ezt a példát, hogy sajnos nem egyedi, ami csengével, remélem nem történik, és én is a Noémnak borzasztóan zukkolok, mert egy helyes, aranyos, nagyon tehetséges játékost ismertem meg benne, de ugye azóta is a különböző klubjaiban sem tudja azt a teljesítményt nyújtani, meg se tudja közelíteni, mint a Fradiba.
0: Hát ez
1: a Győr,
0: az...
1: ugye ez egy régi taktika, ez a Veszprém férfi csapata elég sokáig alkalmazta Szeged ellen, hogy a szegedi legjobbat kivették a csapatból, akik egyébként szintén nem futottak be nagy karriert Veszprémbe, sokszor a kispadon ültek, vagy még ott se, tehát pályára ritkán kerültek, viszont a nagy riválistak egyik
0: méregfogát kihúz. A szelep kifogták.
1: Igen, tehát... Én azt hiszem, hogy lehetséges, hogy amellett, hogy tehát nem, abszolút nem Győr ellenes, vagy nem azt mondom, hogy elítélem őket.
0: Persze.
1: Ők megtették, aztán a szabályok megengedték.
0: Hallgassuk meg Kucora Csengét. Itt elsősorban majd Olasz Gergővel a mérkőzésről, tehát a Fradi elleni találkozóról beszélgetnek, illetve természetesen a bukaresti csapat másik magyar játékosa, Faluvégi Dorottya is megszólal. Elsőként Kucora Csenge válaszol Gergőnek.
2: A Ferencváros 24-23 lenyerte meg a mai mérkőzést itt a Bajnokok Ligájában, viszont elsőként inkább egy személyes kérdés tőletek, amikor megérkeztetek a pályára, akkor itt az Érd Arénában mindenki tapsolt titeket. Azt hiszem, ez a mérkőzés előtt valamilyen érzelmet kiváltott azért belőletek.
3: Mindig jó érzés visszajönni Magyarországra játszani egy pár légiós év után. Sosem lehet tudni, milyen fogadtatás vár minket, de én örültem, hogy tapsoltak. Egyébként szerintem ilyen felfokozott hangulatú meccseken általában mindegy, hogy az ember ellen vagy az emberért tapsolnak minket, az a hangulat fűt, ami az arénában van, de hozzáteszem, nagyon örülünk, mikor örülnek nekünk.
2: Csenge, gondolom ez nálad is így van, annyi, hogy ugye Dorottya játszott a Ferencvárosban, te úgy kaptál akkor ovációt, hogy még nem is játszottál a Fradiban.
4: Igen, valószínűleg annak szólt, hogy magyarok vagyunk, Magyarországon játszunk, inkább, vagyis főleg nálam. Igen, ahogy Csibe is mondta, nagyon jó érzés így fellépni a pályára, hogy tapsolnak, és azért lehet mélyen belül egy kicsit szurkolnak nekünk, ha még nem is a csapatnak. Meccs közben meg ugye nyilván ez a hangulat, ami van, ezt nem tudod kizárni. Próbálod igen a magad javára fordítani. Úgyhogy örülünk neki, és tényleg nagyon, nagyon szépen köszönjük az ilyen gesztusokat.
2: Maradnék nálad, Csenge, egy pillanatra. Ma nem sikerült pályára lépni, de ettől függetlenül azért kívülről is biztosan végigizult a találkozót. Te hogy látod, mi hiányzott ma a Ferencváros ellen, hiszen eddig rengeteg gólt lőttetek a mérkőzéseiteken, ma pedig nem sikerült 23-nál többet.
4: Szerintem amúgy jól játszottunk, jól is kezdtünk, aztán egy kicsit kapkodósabb volt a játék, és sok labdát elszortunk. Aztán a második félidőben vissza tudtunk jönni, de szerintem nyilván kapuba volt, nagyon sokat kihagytunk, és ez adta meg ezt a vonalat a mérkőzésnek utána itt a végén. Azt szerintem hármat egy zsinórba kihagytunk, és ott még jobban elhitték, hogy amúgy ezt meg tudják nyerni. Nekünk meg egy kicsit az önbizalmunk egy ment lejjebb, hogy be kéne ezeket lőni, úgyhogy igazából ezt látom, hogy ez volt a probléma inkább, hogy a második fél időben jó kapus teljesítményt tudtak nyújtani.
2: Nálatok is volt egy jó kapus teljesítmény, és akkor áttérnék Dorottya, és gólt is sikerült szerezned, és úgy is tűnt, hogy élvezted a játékot azért ma itt az Érd Arénában.
3: Élveztem a játékot, igen, hosszú kihagyás után ilyen meccseken pályára lépni, tényleg öröm ezen a mai meccsen, minden volt, amire a kézilabdát szeretjük.
2: Eddig elmúlt 4 mérkőzésen 2 győzelemmel kezdtetek, a legutóbbi mérkőzésen nem sikerült jól Dortmundban, 0 ponttal távoztatok onnan, most innen az Érd Arénából is, ilyenkor mi kell ahhoz, hogy most akkor új erővel kezdjetek?
3: Szerintem a két vesztes meccsünk között azért van egy óriási különbség, mert innen ma úgy távozunk, hogy ezt a védekezést, amit ma felépítettünk, visszük magunkkal, lehet, hogy pontot nem szereztünk, viszont szerintem mi csapatként nagyon

0: hogy ott léptünk előre, és talán ez eddig is ezen legjobb védekezésre tudtuk összehozni, és ezt szeretnénk megtartani.
1: Faluvégi Dorottya kezdte, és ő zárta is, mielőtt Kucora Csengét mondtam volna, de természetesen Faluvégi Dorottyára gondoltam. Na hát beszéltünk már ugye itt a magyar különítményről, edzőjátékos klub kapcsolatról. Henny Reisztad, amikor bejelentette a Brest, vagy ő maga is, hogy Franciaországba igazol, mi volt az első reakció? Ugye itt Jesper Jensen kapcsán került elő világ, most deklarálta a legjobb női játékosa.
2: Igen, hát abszolút megérdemli ezt a titulust, mert tényleg valami fantasztikus játékosról van szó, és hogy megjelent a magyar médiákban is, hogy Jesper Jensenhez jön a Fradiba,
1: vagy Jesper Jensen megy hozzá.
2: Igen, vagy ő megy hozzá. Hát ugye az valószínű, hogy az utolsó, vagy az utóbbi az, ami...
1: Mennyire lepett meg, hogy a Brest lett a befutó?
2: Hát,
1: egy tízes skálán ráfér 10-re, vagy 11-nél kezdődik?
2: Nem, mert meglepett, mit tudom én, 8-9 biztos.
1: Engem sokkal több szerintem, én akivel beszéltem, mindenkit legalább a 10-es skálán 11-re, tehát hogy a mutató kiakadt, hogy pont a Brest lett a megfejtés.
2: Hát nem tudjuk. Állítom,
1: nagyon szereti a francia nyelvet is, hogy tanult franciául is, tehát ez körülbelül annyira tudom elfogadni, mint a hirtelen jött honvágyat, hogy valamit kellett mondani arra.
2: Meg a sirályokat is, hogy a tenger fölötte repülnek, az is nagyon szereti.
1: Viszont a Brestnek az edzőjek Lavati Tamás, akit sikerült elérnie Szilágyi Dórának, úgyhogy hallgassuk meg, hogy mit mondott itt Henny Reisztad kapcsán.
3: A klub már több éve, amikor a Reisztad hosszabbított SZB-be, már akkor is próbálkozott azzal, hogy ide igazolják a Hennyt, és most ebbe az évben sok tárgyalásokon ment túl a klub, és a menedzser, aki a édesapája is, akkor mindenen túlmentek, és mindent átgondoltak, és úgy döntöttek, hogy ez a projekt, ez a stratégia jó lesz neki jövőre. Úgyhogy mi örülünk annak, hogy mi klubunkot választotta, és ez egy pont, ami mutassa, hogy egy stratégiát akarunk fölvázolni a következő évekbe. A átlövő szerep az legfontosabb a kézilabdából, átlövők és a kapusok csinálják a kézilabdát, a szélsők és a beállók a átlövő játékból élnek, úgyhogy én azt mondom, hogy most ebben a korszakban nagyon komplex játékosok köllenek, mert aki csak egyezik, akkor mellette köl, hogy legyen egy játékos, aki tud távoli zónákból lőni, és úgy a csapat egy komplex csapat, és a védelemnek nagyon oda kell figyelni, mert több variáció és több lehetőségeket tud fölvázolni a meccsbe az a csapat, és én azt gondolom, hogy a Henninek előnye az, hogy ő egy komplex, hogy itt nem az egy-egyről beszélünk, nem a átlövésekről beszélünk, nem a játéklátásáról beszélünk. Összes ez a pont toppon van, úgyhogy top-top játékosról beszélünk.
1: A Brest edzőjét, Lavati Tamást hallottuk, ahol Henny Reisztad van, ott BL győzelemre esélyes csapat van?
2: Hát mindenképpen, tehát ő annyira meghatározó egyéniség egy csapatban, tehát, de attól azért ne felejtsük el, hogy szélek csapatsport.
1: De hát itt most a norvégok, amikor például az Eurókupában égett a ház, akkor egyből az volt, hogy Mörk valahogy egy húzzon össze két embert, egy oda Reisztadnak, aki lője el. Tehát, hogy a visszamentek az alapokhoz, bár Mörk sem bír már 60 percet, bár már nem annyira jól, vagy nem olyan gyorsan cselez, mint ahogy fénykorában, de még mindig azért össze-össze tudott rántani két embert, és Reisztad, de kiderült azért Reisztadról is, hogy ő is ember és nem gép, mert a dánok ellen például tudott hetest is hibázni.
2: Amit jó, hát természetesen, csak azt tud hetest hibázni, aki elvállalja. Amit szeretnék mondani, ami engem meglep az ellenfeleknél, akik a Reisztad ellen játszanak, akkor tudom, hogy a világ legjobb, aki nagyon erős átlövésből, betörésből, mindenből, hogy ezt az embert 6 méteren fogadják. Tehát én úgy gondolom, hogy akkor lehetne, nincsen nálam a bölcsekköve, bocsánat, hogy valaki félreértse.
1: De én láttam, hogy azzal jöttél, úgyhogy ne tagadj el
2: itt. Jó, csak kihagytam a Dórinál. Tehát amit mondani szeretnék az, hogy egy játékost akkor lehet a legjobban megállítani, amikor nulla a sebességet. Tehát amikor álló helyben átveszi a labdát, vagy egy lépés után, tehát amikor a kettőt lép, vagy kilépi a hármat, illetve a labda leütésre van lehetősége.
1: Ha felgyorsul, akkor meg
2: más. Igen, ha felgyorsul, ez olyan, mint egy autó, hogy egy jó...
1: Egy jó dízel autó, ahogy felveszi az utolsó sebességet, senki igen. Nem állítja meg. Kovács Péter a vendégünk itt a kézi órában, pikpak elröppent 30 perc, Péter. A végtelenségig tudnánk erről a csodálatos sportág minden egyes rezzenéséről beszélni, most viszont viszont egy picit szusszannunk kell, jönnek a legfrissebb hírek, és hölgyek után a férfiak felé fordítjuk majd a tekintetünket. Gyorsan elmondom, hogy természetesen a másik magyar csapat is győzelmet ért a hétvégén, győzelemmel zárt a hétvégén az Audi Eto Győrben 36-32-re nyert úgy a Besterc ellen, hogy a fiatal Zákányi szerezte ugye az ezredik bajnokok ligája gólját a győrieknek, úgyhogy ez egy óriási dolog, egy 17 éves játékostól, nagyon-nagyon szurkolunk neki, most mindenki őre kíváncsi, úgyhogy tényleg minden irányból szurkolunk és vele vagyunk. Most viszont jön a műsorajánló, aztán a legfrissebb híreket követően Kovács Péterrel a férfi kézilabda felé fordítjuk a tekintetünket, hiszen a Veszprém megnyerte, nem is akárhogyan, a klubvilágbajnokságot.
4: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Helyezetlenül zártak a magyarok a bakui judo VB mai versenynapján. Januártól jön a vagyonadó. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Egyik magyar induló sem tudott mérkőzést nyerni a bakui judo világbajnokság mai versenynapján. 73 kg-ban Gábor Áron emírségekbeli, míg Szabó Áron négyszeres Afrika bajnok algériai rivális ellen búcsúzott az első körben. A nők 57 kg-os súlycsoportjában Víg Luca spanyol ellenfelével szemben maradt alul a legjobb 32 között. Mindhárom magyar cselgáncsozó helyezetlenül zárt. Hetedszer nyerte meg Novák Djokovic a pekingi keménypályás tenisztornát. A 39 éves szerb klasszis az első játszmában rövidítés után győzött Alex de Minaur ellen. Az ausztrál a folytatásban egy játékot még behúzott, ám aztán sérülés miatt feladta a döntőt. Djokovic előzőleg majd egy éve Athénban nyert ATP tornát, és mai sikerével ő lett a modern éra legidősebb győztese ezen a szinten. Megműtötték Szyacsenko Alekszej műkorcsolyázó vállát. A magyar színekben olimpiai negyedik helyezett sportoló, ezért párjával Pavlova Mariával két őszi Grand Prix versenytől is visszalépett. Magyarország mellett hat ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A többkörös pályázati folyamatban India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország vesz még részt. A NOB 3 év múlva hirdet győztest. Indulhat a jövő évi Dakarral Lin Fernando Alonso. Sajtóhírek szerint a Formula 1-es kétszeres világbajnoka egy korábbi Dacia-val vághat neki a sivatagi viadalnak. A spanyol versenyző 2020-ban egyszer már kipróbálta magát a Dakaron.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Januártól bevezetik a vagyonadót, jelentette be Magyar Péter. Az 1 milliárd forint feletti vagyonrész után 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetni. A vagyonadó az ingatlanokra, befektetésekre és céges részesedésekre, valamint a külföldön vagy vagyonkezelőknél tartott vagyonra is kiterjed. A hitelek, valamint az ingatlanok és gépjárművek után már megfizetett adók levonhatók lesznek, közölte a kormányfő és hozzátette, a vagyonadót évente egyszer önbevallással kell megfizetni, először 2027. augusztus végéig. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról tájékoztatott, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és két évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó autópálya koncessziós cégnek. A politikus hangsúlyozta, a jelentősen túlárazott és szabálytalan szerződés meghiúsításával 105 milliárd forintot takarítanak meg. Több száz drónnal támadták az ukránok a moszkvai régiót. Egy ember meghalt, hatan megsebesültek. Az éjjeli légi csapásokban 650 drónt lőttek le. Az orosz fővárosban mind a négy repülőtéren felfüggesztették ideiglenesen a gépek indítását és fogadását. Közben öten megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizsjában, amikor hajnalban orosz légi csapás érte a Dnipro folyóhídját. A térségben hárman meghaltak, hárman pedig megsebesültek egy taxitért ukrán dróncsapásban. Késsel támadta tanulókra egy diáklány egy isztambuli iskolában. A reggeli álmokfutásban 8 gyerek megsebesült, egyiküket életveszélyes, többeket súlyos állapotban vittek kórházba. A 10. lány iskolai egyenruhájában lépett az épületbe, és válogatás nélkül támadta az ott lévő diákokra. A rendőrség őrizetbe vette, a támadás indítékát egyelőre nem tudni.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Hansák pihenőhely után több kamion ütközött össze. A 152-es kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, a kialakult kocsisor meghaladta az 5 kilométert, vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
3: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 15 óra 38 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Az úton lévőknek balesetmentes közlekedést, erősödik a forgalom Budapest szerte mindenhol, illetve a nagyvárosokban, hiszen lassan a munkaidő vége felé közelítünk, az iskolában is már a 8., 9., 10. órának vége van, vinni kell a gyereket edzésre, menjen például kézilabdázni, mert a kézi óra kellős közepén járunk, szóval tényleg türelmesen, óvatosan mindenkit hazavárnak este, úgyhogy ennek szellemében közlekedjünk az utakon. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm ismételten a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Kovács Pétert. Ahogy említettem, a kézi óra közepén járunk, a hölgyek után férfiak. Hát kérlek, Péter, valamilyen jelzővel, vagy egy mondattal, vagy valamivel, jóval több nagy csatát láttál, vagy megéltél testközelből, mint amit én valaha is, de az, hogy a Barcelonát úgy megverje egy csapat, mint ahogy a Veszprém a Klub VB döntőjében tette, nem nagyon emlékszek ilyenre, és persze, hogy óriási boldogság, de először nézzük már, hogy fordítsam ki a történetet abba az irányba, hogy mit szóltál ehhez, mert nem tudom, 60 meccs óta, vagy tehát 60
4: 65,
2: plusz,
4: azt hiszem.
2: Rengeteg meccs óta veretlen volt a Barcelona, és az egy dolog, tehát hogy ki lehet kapni, de az, hogy úgy, hogy gyakorlatilag majdnem végig közte 10, azért ez egy nagyon brutális, majdnem, hogy azt mondom, hogy mészárlás.
4: Hát nézd, minden sorozatunk egyszer vége szakad, ahogy ezt ismerjük a történelem folyamán is. A nagy birodalmak, római birodalomról kezdve, szóval valamikor jön valaki, aki átveszi azt a szerepet, ami eddig neked volt, és ez történhetett a Barcelonával is. Borzasztóan meglepett az eredmény. Tehát ezt, hogy a Barcelona kikapjon 9 góllal, és úgy, hogy már az ellenfél...
2: 42-33.
4: Igen, de hogy 12 góllal is vezet, hát az teljes megsemmisülés volt. Tehát én nem is emlékszem. Tehát ez valami tényleg világra szóló teljesítmény volt a Veszprémtől, illetve a Barcelonától olyan mélységbe mentek le, amiben még talán soha nem voltak.
2: Egy játékos megint kiemelhetek? Emil Nielsen, a kapus?
4: Ne, akartam mondani, hát hogyne. Hát,
2: tehát 33 kapott gól ellenére is azt mondjuk, hogy klasszis teljesítmény nyújtott, és valami elképesztő volt. Egy 75 gólos meccsen a 33 kapott góllal is lehet dicsérni a kapust, ami azért alapvetően egy ellentmondás lenne, mert ez nem egy szokás, de a Nielsen faktor az egyértelműen kirajzolódott.
4: Hát nézd, én már évek óta azt mondom, hogy ki kell még Veszprémbe ahhoz, hogy BL-t nyerjenek.
2: Emil Nielsen kell.
4: Igen.
2: Én most mondom, emlékezzünk erre, 2026. október 6-án 3-4-4-5 perccel beszélek róla, én neked szerintem most az utolsó dominó, vagy az utolsó kirakós is a helyére került, úgyhogy jövő május végé, június elején, most nincs előttem a kölni Final Four-nak az időpontja, de ott, hogy ott lesz a Veszprém, és eséllyel indul, úgy eséllyel, hogy most már minden a helyére került. Tényleg, ha amit most mondták, ki kell még, nem tudsz mást oda
4: tenni. De már évek óta világválogatottjuk van,
2: hát, igen,
4: de,
2: most
4: de valami hiányzott, valami van. Jó, hát a Kodálesztől kezdve eddig is jó kupszerik voltak, de az Emil Nielsen az egy más kategória.
2: Hát ez olyan, mint lányoknál, ugye Lunde, és persze Silje Solberg is nagyon jó, de egyből, ahogy a Lunde mágia nem volt ott a norvég válogatott házatáján, vagy nincs ott Oftedal, nagyon jó irányítóik vannak, de azért egy Oftedal Lundét, ha kiveszel belőlük, az onnantól azt
4: már is,
2: hát az bizony.
4: Igen.
2: Na hallgassuk meg a csapat sportigazgatóját, Nagy Lászlót, hogy ő hogyan is értékelte ezt a klubvilágbajnokságot. Azon túl, hogy a döntőben a Barcelonát kalapáltal a Van Veszprém együttese nagyon simán, ugye 42-33, azért az oda vezető úton a Füchse Berlint, a Bajnokok Ligája után ezúttal is sikerült legyőzni. Szóval Szilágyi Dóra ezekről is, meg egy picit a jövőről is kérdezte Nagy Lászlót.
5: Meglepő ez a nagy arányú győzelem a Barcelona ellen? óriási siker a klub történetében. Az, hogy meglepő ez a siker, nem mondanám azt, hogy meglepő vagy nem meglepő. Természetesen a két csapat között nincs ekkora különbség, mint amit az eredményjelző tábla mutatott. Persze végtelenül büszke vagyok a csapatra, az elért eredményre, és hát ne felejtsük el, hogy ezen a klubvilágbajnokságon azért az elmúlt szezon két BL döntős csapatát is megvertük. Ugye a Berlint az elmúlt két-három hét alatt kétszer, egyszer a Bajnokok Ligájában, egyszer itt kint a Superglobon, illetve hát a Barcelonát, aki az elmúlt időszaknak a Bajnokok Ligája győztese, őt is magabiztos játékkal győztük le.
6: Az az érdekes ebben a klubvilágbajnokságban, hogy ez egy viszonylag új keretű rendezés, és azért sokan felteszik a kérdést, hogy van-e értelme, mi értelme van a szezon elején, még nincsen csúcsformában mindenki, de azért az, hogy ahogy az előbb is említette, Bajnokok Ligája döntős csapatokat sikerült legyőzni a Veszprémnek, itt ugye a Füchse Berlinről és a Barcelonáról volt szó. Ez egyébként milyen üzenet a jövőre nézve, akár a BL menetelést nézve a többi csapat felé, hogy a Veszprém egy klubvilágbajnoki címmel indította az idényt?
5: Azt gondolom, hogy minden titulus, amit a klub megnyer, függetlenül szezon elején, szezon közben, vagy a szezon végén, természetesen szezon végén jobban örülnénk egy hasonló sikernek, hiszen akkor azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája Final Four győztese lenne a Veszprém. Ugye ezen dolgozunk évek óta. Azt gondolom, hogy ebben a szezonban ugye Emil Nielsen érkezésével, illetve Jürgensen majd a sérülése után, hogyha becsatlakozik a csapat munkájában, még kontaktabb lesz ez a csapat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen sikert nem kell magyarázni, az, hogy milyen jelentőséggel bír, persze talán sikert a Bajnokok Ligájának a sikerére, de ebből mindenféleképpen lehet táplálkozni, hiszen amit a csapat letett az asztalra, ezek alapján látjuk, hogy mire képes és mire hivatott. Ezen dolgozik az edzői stáb, a játékosok, a csapat valamennyi tagja, klubvezetők is gyakorlatilag, hogy ezt az állapotot majd márciusig mindenféleképpen mentsük át, illetve hogyha tudunk, akkor egy lapáttal még dobjunk rá majd a szezon végjátékára.
6: Mit gondolnak, mi volt az, amiben a csapat a legnagyobbat lépett előre ezen a klubvilágbajnokságon?
5: Azt gondolom, hogy mindenben. Ugye tavaly is apróságon múlott, hogy nem jutottunk a Final Four-ba, ugye a Berlinnel 7 méteresek alapján estünk ki, illetve nem jutottunk a Bajnok Ligája Final Four-jába. Látszik, hogy az út jó, talán a szerencse nem állt mellettünk, de nem csak a szerencsébe kell kapaszkodni, hanem a tudásba, az elvégzett munkába. Egy évvel mindenki tapasztaltabb lett, mindenki rutinosabb lett, ugye azért az elmúlt időszakban, az elmúlt évben elég nagy átalakuláson ment át a csapat. Ezt se volt könnyű azért menedzselni, de látszik, hogy az út, amin vagyunk, az mindenképpen jó. Megnyugtató, de nem szabad hátadőlni, sőt, ilyenkor kell igazából megmutatni a csapat nagysága. Abban rejlik, hogy erre az eredményre alapozza a jövőt, de nem úgy, hogy hátradől a karosszékbe, hanem még egy lapáttal rátesz, és dolgozik lelkismeretesen tovább.
6: Tudom, hogy ezt a kérdést nem szeretik, és sokszor nyilván azzal indokolják, hogy éveleje van, de az alapján, amit mondjuk az elmúlt években látunk építkezést a Veszprém kézilabda csapatánál, és amiről az előbb is beszélt, reálisabbá válik mondjuk egy Bajnokok Ligája Final Four, egy Bajnokok Ligája döntő az év végén?
5: Nyilván sportban nem lehet ilyet kijelenteni, de azt gondolom, hogy egy ilyen játékállományjal igenis hivatottak vagyunk arra, hogy küzdjünk az álmainkért, legyünk ott a Final Four-ba. Ugye nem egyszerű, óriási a versengés, de gyakorlatilag ugye ezzel a játékos kerettel, állományjal a klub, a vezetőség, a szponzorainknak a célja, hogy ott legyünk a Final Four-ba, természetesen az edzői stáb és a játékosokért is, úgyhogy többek között ezért is igazolt ide valamennyi játékos, hogy valóra váltsa az álmát a szurkolóinkkal, a vezetőinkkel, a szponzorainkkal együtt, hogy esetlegesen Final Four-t tudja nyerni a veszprémi csapat. Jelen esetben jó úton járunk, ezen kell tovább maradnunk.
6: Említettem már a Lukas Jürgensen sérülését és visszatérését is. Mikorra várhatjuk őt? Az látszik-e már, hogy mikor léphet majd ő pályára? Vagy nem tudom, hogy az edzésekkel hogy áll?
5: Jó úton jár a sérülésével, ugye ezt inkább orvosok kell, hogy megmondják, hogy mikor várják vissza a játékost a pályára. Számításaink szerint november-december reális lehet, hogy valamelyik mérkőzésen már esetlegesen Veszprémi mezbe is pályára lépjen. Természetesen nem szeretnénk sietetni, ezzel szemben nyomást nem gyakorolunk a játékosra. A legfontosabb az, hogy a játékos feje készen álljon arra, hogy pályára lépjen, és teljesen teljes erőbedobással majd a Veszprémet segítse, támogassa a játék tudásával.
6: A Veszprémmel kapcsolatban pedig mindig érdekes a magyar kérdés. Gáncs Pető Mátét szoktuk egyre többet látni játszani, és hát természetesen sokakat érdekel Imre Bence sorsa. Tőle azért még nagyon hullámzó teljesítményeket is láthattunk nagyon szép játékot is, volt, hogy annyira nem jött neki össze. Az igaz lehet, hogy még mondjuk keresi a helyét, még keresi az önbizalmát ebben az új csapatban, hiszen ő ugye most érkezett egy Bundesliga csapattól, a Kieltől, és hát azért biztos nem egyszerű a beilleszkedés, pláne egy ilyen szintű csapatban, mint a Veszprém.
5: Így van, valamennyi magyar játékosunk, aki a felnőtt csapat kerettagja. Számolunk vele, úgyhogy természetesen Imre Bence esetében is ez így van. Talán az elmúlt időszakban kevesebb lehetőséget kapott. Paszki maximálisan bízik benne. Ugye most a Bencének a bal szerencséje, idézővel mondom, hogy bal szerencséje, ami a Veszprémnek a szerencséje, hogy egy szuperformában lévő Janis Lem van most előtte, aki rutinosabb, és talán emiatt is kapott eddig több lehetőséget, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a Bence jelenléte a csapat számára nagyon-nagyon fontos, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy rengeteg magyar szurkoló, illetve sportvezető is örülni fog majd az ő veszprémi teljesítményének, a veszprémi sikerének.
2: A Van Veszprém férfi kézilabda csapatának sportigazgatóját, Nagy Lászlót hallottuk az elmúlt percekben, a klubvilágbajnoki cím kapcsán kérdezte őt Szilágyi Dóra, fölmerült ebben az interjúban, és hát nem tudunk elmenni mi sem szó nélkül mellette, ugye én már tettem egy vállalást, hogy szerintem mi lesz. Nielsen, a kirakós darabok, a világválogatott minden abba az irányba mutat? Jó, nyilván tudom, hogy jöhet egy sérülés, meg egy csomó minden, de egy ideális esetben itt most minden nagyon abba az irányba kell, hogy mutasson, ugye? Egy kicsit ilyen presszionálom a kérdésre adott válaszodat, de nem tudom máshogy feltenni, hogy ez Final Four.
4: Most azt mondanám, hogy nem, akkor nagyon megrökönyödni.
2: Igen, hát akkor kikapcsolt a mikrofonodat, igen.
4: Ez csak tréfa volt a részem, de természetesen egyetértek ezzel a megállapítással, hogy minden arra felé mutat, és óvatosan fogalmazunk, hogy ez a csapat minimum Final Four fog elérni, de az már többször történt. Tehát,
2: igen, a Veszprémnél az már kevésbé kuriózom, bár már annyira régen volt az utolsó, vagy a legutóbbi egészen pontosan, mert reméljük, hogy nem az utolsó, mert az azt jelenti, hogy utána már nem lenne több, hogy egyébként most idézőjelben mondom, egy Final Fournak is nagyon tudnának örülni szerintem Veszprémben, de hát nyilván az íre kerülne föl a pont végre már.
4: Azt szeretném ezt hozzátenni, hogy 1982-ben a Budapest Önvédelmével megnyertük a Becket, a bajnokcsapatok Európa kupáját. Ki volt az ellenfelünk a döntőben? Ebben csak azt akarom mondani, nem emlékeznek, hogy ki volt a második, vagy hogy bejutott a Final Four-ba, ott harmadik lett, vagy negyedik, a győztesre emlékeznek. És hát győztes csak egy van, de hát ezért szép a sport, meg ezért, amikor a falak a csúcson, és egyedül van a csúcson.
2: De meglátjuk majd,
4: igen, ez most jósolni, most tehát nagyon pozitív volt. Amit mutattak, még egyszer mondom, Barcelona ellen, de hát ugye Berlint is, ugye hazai pályán 6 góllal verték meg, hát az is pályát, arra sem emlékszem, hogy valaki 6 góllal megverte volna a Füksét Berlinbe.
2: Berlinben, így van.
4: És most még egyszer dupláztak, tehát még ismételten elverték.
2: A klubvilágbajnokságon,
4: igen. Tehát a jelek arra mutatnak, hogy ez egy nagyon
2: erős. Mondjuk, ugye ilyenkor szokták mondani, hogy a tyúkokat adja a nap végén számolják, és azért most a szezonban még nagyon még most eresztették ki a tyúkokat, hogy egy kicsit legelészenek, de hát vagy csipegessenek, meglátjuk majd. Maradt még egy kis időnk, Péter, Kovács Péter a vendégünk itt a stúdióban, és kézi óra zárásaként, de nagyon érdekes hírt olvastunk a Nemzeti Sport online-on, úgyhogy egy picit beszéljünk már erről, ami így szól, hogy eltörölhetik, de minimum módosíthatják a 7-6 elleni játékra vonatkozó szabályt a kézilabdában. Ugye ez 2016, 2014, 15-16 óta különösen az emberhátrányos játéknál ugye egyenlíti ki a létszámot, és ugye a kapus nélkül, de mezőnyben hasonló létszámban zajlanak a támadások.
4: Bocsánat, nem csak ember, hát lehet, hogy 7-6 ellen
2: igen,
4: támad.
2: De nem... itt kimondottan a cikkírója arra hívja fel a figyelmet, ez egy Hand News nevű francia oldalon jelent meg, hogy főleg amikor az a kvázi emberhátrányos védekezés, támadásvédekezés van, hogy ugye olyankor nincs valódi emberhátrány, ugye, hogy a kapust leviszik, és Philippe Bana, francia szövetség elnöke nyilatkozott ezzel kapcsolatban, aki egyébként a Nemzetközi Szövetség alelnöke is, hogy összegyűltek Kairóban a klubvilágbajnokság alkalmából edzők és szakértők, köztük Talán Dusebájev, őt azért alig ha kell bemutatni ebben a körben, és hogy vizsgálták annak a lehetőségét, hogy hogy hogyan lehetne ezt átalakítani, mert hogy csökkenti a kétperces büntetések hatását, és felforgatja ez a játék logikáját. Egy utánpótlás, egy 2027-es ifjúság és junior VB-n tesztelhetik, ha módosítják. 7-6 párti vagy, 7-6 ellen vagy. Ugye ez amikor megjelent, akkor nagyon sokan, főleg a régi motorosok így lehúrogták, műnek az nem kell. Most már ott tartunk, hogy nem csak hogy 7-6, hanem most már 7-5 elleni játékkal is. Van, aki operál, van, aki beállós nélküli játékkal próbálkozik, úgyhogy 7-6-ban. Szóval egy csomóféle leágazása lett. Hogy állsz? Először csak így általánosságban a 7-6 elleni kérdés.
4: Először azt szeretném elmondani, hogy régen volt egy olyan szabály, mielőtt ezt bevezették, hogy a kapus nem léphette át a félpályát. Tehát nem lehetett lecserélni és mezőnyjátékost küldeni.
2: Először ugye megkülönböztető Bezben volt ezután, az a játékos,
4: igen, így igen, van, az volt az átmeneti időszak. Teljesen fölösleges. Én azt mondom, hogy mind a két oldalnak vannak pozitív meglátásai, tehát ami azért beszél, hogy maradjon, és azért, hogy nem maradjon. Az teljesen egyértelmű, hogy ez személyes büntetés, és nem személyi büntetés, nem csapatbüntetés. Pont ezért, mert ki lehet egyenlíteni a létszám hátrányt. Nézd, látványos eleme, vagy izgalmas eleme lehet a kézlabdázásnak, de viszont a másik oldalra pedig annyi üres kapus gól születik ilyenkor, ami szerintem nem lesz jót a kézlabdának. Tehát az, hogy valaki 30 méterről vagy 20 méterről beíveli az üres kapuba, ez nem látványos elem.
2: Igen, viszont annyiban hadd vitatkozzak veled, ha megengedett, hogy azért itt a kuriózum ugye az, aki nem tudja belőni, és hogy ott mekkorát tud fordulni egy-egy mérkőzés. Most gondolj bele, hirtelen nem is tudnék milyen meccset megnevezni, de biztos, hogy közelmúltból találnánk ilyet, hogyha nagyon sokáig kutakodnánk, ahol feljövőben lévő csapat mondjuk azzal tudna egyenlíteni, hogy ott van az üres kapus lehetőség, és mellé megy, és ott a lélektanulnak ugyanúgy tud csavarni a csavaráson még egyet, tehát a csavar csavarja következik.
4: Igen, csak ugye mindenki arról beszél, hogy 7-6 hogy emberelőnyös helyzetben van, de hol? Bocsánat, mikor? Támadásban, védekezésben?
2: Hát
4: mert a védekezésben akkor nem büntetés.
2: Igen,
4: akkor a 6 ember ellen támad 6, ugye?
2: Ugyanúgy. Igen, így van. Igen.
4: Támadásban ez lehet előny, de védekezésben nem. Tehát a játék két részből áll, a támadásból meg a védekezésből. Tehát én azt mondom, hogy visszaálltanám a régit. Tehát az, hogy a két perces kiállításnál valójában ember általában legyen egy csapat. Én talán igazságosabbnak tartanám ezt, mert tényleg vannak olyan mérkőzések, ami ezt dönti el.
2: Láttam olyan meccset, nem szeretném megnevezni, magyar bajnoki mérkőzés volt, egy jóval esélytelenebb csapat a Győr ellen, női mérkőzés, ennyire szűkítem csak a kört. Addig játszotta az edző a 7-6-ot, kaptak legalább 8 vagy 9 gólt, amíg legalább egyet nem szereztek.
4: Én is láttam ezt a meccset.
2: És meg nem oldotta, az más kérdés, hogy addigra már 14-1 volt, vagy 14-2 a mérkőzés állása. Vissza lehet ezt? Tehát amikor már egyszer kinyitottad a palackot, akkor a szellemet már nem nagyon tudod visszaterelni. Tehát annyira felgyorsult a játék, annyira a játék része ez, hogy a kapusok jönnek, sőt, ugye most már...
4: De nem azért gyorsult, hogy bocsáss meg a játék. Hát nem, a gyors középkezdés
2: hát
4: miatt.
2: Okay, igen. De most már ez egy alaprésze, tehát ma már az is egy bevett szokás, hogyha támadás védekezésben cserélsz, automatikusan jön le a kapusod, hogyha túl a védő embered a gyors középkezdéssel fölment, és addig mielőtt leér, már hozol be helyére egy embert, és akkor úgy csereberélnek.
4: Bocsáss meg, de ez taktikai elem, akkor azt mondom, hogy az ellenfél legjobb támadóját is pofán, vagy mit tudom én, vagy...
2: De Péter, ezt most te mondod, hát te hány pofont kaptál?
4: Én nagyon sokat.
2: Hát miért? Azért, mert az ellenfél legjobbja voltál.
4: Jó, rendben van, na de...
2: De hogy volt rendben?
4: Jó. Jó.
2: De értem, hogy mire mondod, persze.
4: Elmondom az én esetemet, ha megengedett, ha belefér. Németországban kikerültem az első mérkőzés, Dortmundban játszottam, Vanne Eichel, az olyan, mint az Újpest Feladi. Két egyesület, hát ugye a szerelem nem nagyon dőlt. Mi kezdtük a meccset, első támadásra, volt egy játékos, aki általában védekezésben volt, borzasztóan beborított. Én meg felálltam szépen, mosolyogtam. Jó van, ők jöttek, én kétszer úgy megütöttem. És ő mondta, hogy figyelj, egy-egy, akkor most kezdjünk el készülni.
2: Kezdjünk el játszani.
4: Ahogy te akarod. De van egy megfélemlítő eszköz is, vagy lehet valakinek, jó, akkor még piros lap nem nagyon volt, vagy valami azért, most már ez jobban van, de lehet azért, hogy figyelj most, hogy te vagy a legjobb gólövő, és mondjuk megsérül a kezed, vagy a vállat, hát Isten, kapok érte 2 percet, de ez megéri.
2: Szóval akkor inkább annak a pártján lennél, hogy szüntessük meg, vagy szüntessék igen, meg a hét
4: igen,
2: alatot?
4: Igen,
2: teljes annak... egészében, vagy valamilyen korlátozás?
4: Nincs semmi korlátozás. Igen, tehát ami régen volt, hogy kapusért ne lehessen becserélni mezőnyjátékost, vagy egy játékosnak a saját térfélen kell tartózkodni, ebben megoldódna minden probléma. Ha az én véleményem számítana.
2: Érdekes. Én nem hiszek abban, hogyha egyszer a szellemet kiengedtük a palackból, hogy akkor őt utána oda vissza lehet applikálni, vagy vissza lehet tenni. Minden esetre, hogy ez így lesz, vagy sem, természetesen nyomon követjük majd a híreket.
4: Nekem is kétségeim vannak, én csak elmondtam az én elképzelésemet.
2: Minden esetre azért, hogyha a francia szövetség elnöke, Philippe Bana, aki egyben az IHF, a Nemzetközi Szövetség alelnöke, Dusebajev is benne van ebben a bizottságban, utcák terek bajnokságán ültek össze a fiúk, akik persze szeretnének döntést hozni, hanem komoly szakemberek, komolyan vehető emberek.
4: Bocsánat, bizottság nem tud döntést hozni. Bizottság javaslat tud tenni.
2: Így van, azért mondom, hogy de az, hogy ők nekiülnek egyáltalán, hogy ez szóba kerül, szokták volt mondani, hogy nem zörög a haraszt.
4: De ahogy olvastad, ki fogják próbálni.
2: Utánpótlás. Igen, a 27-es ifjúsági és junior világbajnokságon tesztedik azt, hogy hogyan lehetne ezt finomítani, alakítani, megszüntetni. Hát nyomon követjük ezt is majd. Elröppent Péter a mai kézi órára szánt időkeretünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál, és beszélhettünk Kovács Péterrel a női mezőnyben a Fradi Bukarest mérkőzésről, illetve ott egy picit az átigazolási pletykák világában is elmerültünk, illetve ha már férfi kézilabda, nem mehettünk el az elmúlt egy órában szó nélkül a Veszprém klubvilágbajnoki címe mellett sem. Adásunk vagy kézi óránk zárásaként pedig ugye jött ez a bizonyos hír, mely szerint a hét a hat elleni játék lehet, hogy megszűnik a kézilabdában. Kovács Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Ami pedig a folytatást illeti itt a Nemzeti Sportrádióban, 15 óra 58 perc a pontos idő, jön Pink és a Trouble, melyet követően kezdődik a Nemzeti Sportkör. Érdemes velünk maradni a folytatásban is.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 2 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél, a hazafutás betét programjaként pedig természetesen szokásos hétköznapi menetrendünknek megfelelően jön a Nemzeti Sportkör. A stúdióban nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm, azok kedvéért mondom, akik az élő kameraképet is nézik, balról jobbra haladva Kis Tamást, Székely Dávidot, illetve Szegő Tibort. Uraim, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt vagytok. Mi mással is kezdhetnénk, mint a tegnap esti Nemzetek Ligája mérkőzésünkkel. 2-1-re nyert a magyar csapat Nagyszombatban Ukrajna ellen, saját kezébe vette a sorsát, előjáróban egyelőre csak ennyi, aztán utána úgy is boncolgatjuk, hogy milyen volt ez a mérkőzés. Tomi, az első reakciók. Egy hét alatt nagyot fordult a világ, mert egy héttel ezelőtt itt a Sportkörben jártunk az Északír meccs előtt, után valahol annak a környékén voltunk, és ugye két meccs, egy pont, korán sem volt annyira, bármennyire is sütött odakint a nap, de korán sem volt annyira napos az ég, mint amennyire most tűnik naposnak.
3: Hát lehet így is mondani, bár nem feltétlenül szeretnék ilyen lózungokat pufogtatni, de fogok, mert ugye ilyen a futball, meg sok ilyen ehhez hasonló véleményt hallottunk már, de bizonyos szempontból tényleg ilyen, tehát hogy vannak benne hullámhegyek, meg hullámvölgyek. Azért szerintem az egy nagyon fontos momentum, amit Marco Rossi is említett az M4 Sportnak adott nyilatkozatába a mérkőzés után, hogy kellett hozzá szerencse is.
2: Amire ugye szintén kitért, hogy eddig nem volt.
3: Tehát ugye ez... Eddig nem volt, most inkább mi voltunk szerencsések, ugye az első fél időben is voltak meleg helyzetek a mi kapunk előtt. Igazából a második fél időben is úgy alakult a helyzet, hogy nagyjából egyetértek a szövetségi kapitánnyal abba, hogyha most az ukránok 3-2-re nyernek, most mondok valamit, az is fel lett volna, vagy az is elfogadható lett volna, mert nekik is rengeteg helyzetük volt, de
2: az élet így játszott, de így, a budapesti 0-1 után.
3: Így van, és én nekem, amit én kiemelnék, hogyha valaki megérdemelte azt, hogy győztes gólt szerezzen, akkor az én meglátásom szerint Csinger Márk, úgyhogy annak nagyon örültem, hogy ő szerezte a győztes gólt. De jó így nekünk, hogy ez így alakult, sokkal jobb a második helyről várni a folytatást, ugye még azért nagyon sok mindenre maradt esélyünk. Nyilván ehhez kellett a grúzok vagy Georgia legyőzése is, ami szintén sikerült, úgyhogy izgalmas meccs volt, de minden jó, ha jó a vége. Nagyjából ennyi.
2: Nagyon jó. Dávid, első gondolatok, és aztán utána belemegyünk egy picit a részletekbe. Magyarnak azért szokás a magyar népnek temetni, vagy lagziba menni. Most a kettő között azért mindent megéltünk, mert tényleg a két meccs után egy pontnál a közhangulat minden volt, csak pozitív, nem? Jó, most hurrá optimizmus azért nincs, de teljesen más. Továbbra is ezt kötném az ebet a karóhoz.
4: Szerintem az, hogy Varga Barnabás és Salai Roland nélkül a saját kezünkben van a sorsunk négy meccset követően, az egy fantasztikusan nagy teljesítmény, úgyhogy akkor én most a lagziba megyek, de tényleg az ukránokáni első fél idő itthon nem volt rossz.
2: Közben szólhatok, ha ők vannak, kiemelkednénk egyébként ebből szerintem a csoportból? Igen. Azt ki is mondhatjuk, ugye?
4: Szerintem igen. Tehát itt egy Varga Barnabással azért Salaival is, de Vargával pláne.
2: Pláne, ugye?
4: Nagyon-nagyon sokat tudtunk volna előrelépni. Nyilván majd kiderül novemberben, amikor még van két meccs. Nem lesz ugyanolyan az egész, mert nyilván addig az ukránoknál is lehetnek változások, visszajöhetnek sérült játékosok, ki tudja, hogy a grúz csapat hogyan áll majd ki ellenünk. Így, hogy még matematikai esélye van kb. Az arra, hogy a negyedik helyet elkerülje, de nem sokkal több, bár nyilván az ukránok még közelebb vannak. Szóval szerintem ez egy nagy fegyvertény. És engem nagyon frusztrált az ukrán meccs, hogy így nyitottunk.
2: Ott nem érdemeltünk vereséget, most egy picit hadd legyek szurkoló. Tehát
4: én is ezt mondom.
2: Minden abban az irányban mutatott, hogy ha már egy gólos meccs, akkor inkább felén kellett volna.
4: Én is ezt mondom.
2: Viszont amit Tomi mond, hogy a foci meg tényleg ilyen, tehát hogy vannak sajnos ilyen meccsek.
4: Abszolút, hát a tegnapit azt nem kellett volna megnyernünk. Tehát, hogyha az első félidő után 2-3-0 oda, egy szavunk nem lehet. 0,01-es XG-t, egy osvát próbálkozást tudtunk összehozni az első félidőben, össze-vissza voltunk. Aztán a szünet jól jött, az, hogy kihúztuk, az zseniális volt. És még egy, szerintem az egy fantasztikus dolog szintén, hogy egy-egy után ilyen gyorsan jött a válasz, mert lehet, hogy én vagyok, nem tudom, inkább mindig pessimista, és akkor utána még jobban tudok örülni, de hogy ott én egyednél úgy voltam vele, itt még ki is kaphatunk, mert lelkileg nagyon megviselheti.
2: Szerintem a nagyobb többség, én is ugyanígy voltam vele, és a nagyobb többség így gondolkodott.
4: És az, hogy ez sikerült, ez fantasztikus, azt nyilván, tehát Csingernek semmi dolga nem volt ott abban a helyzetben az ukrán kapu előtt, legyünk őszinték, az taktikailag, egy taktikai kamerából megnézve, teljesen egyértelmű, hogy ott nem lett volna szabad lennie, de ott volt, a beadás Tóttól egészen pazar volt, tehát az tényleg oda jött, ahova kellett. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, mert végre most egy olyan hónap van, amikor megint mindig lehet matekozni, és a labdarúgó EB részvétel szempontjából nagyon fontos ez a helyzetünk. Ez, ami miatt ez egész egyszerűen elengedhetetlen volt, de hogy eddig is ebben a csoportban mindenki körbevert mindenkit, még azért ne legyünk túlságosan elbizakodottak, de a lehetőséget a megteremtett a magyar válogatott, és ez egy ilyen kezdést követően szerintem igen komoly teljesítmény, és maximális gratuláció jár az egész keretnek.
2: Tibi, innen menjünk akkor tovább, az első gondolatok neked a tegnapi meccs után, és akkor a fő vezérfonal, ez a sorsunk a saját kezünkben van.
5: Én a filmes világból hoznék példát, vagy hasonlatot ide, én máshogy írnám a mérkőzéseink forgatókönyvét. Tehát az első 45 perc alatt én többször azt éreztem, hogy itt kettővel vagy hárommal fogunk kikapni. Tehát ha én írom a forgatókönyvet, akkor a magyar válogatott ilyen 18-20 percenként lő egy gólt, ami azt jelenti, hogy a 80. percben 4-0-ra vezetünk, és tök mindegy, hogy mi történik az utolsó 10-ben. És egyetértek abban, hogy óriási taktikai hiba volt, hogy Csinger mit keresett az ötös környékén abban a helyzetben, és Malonyai Péter fogalmazta meg nagyon jól, és szintén a filmes világból hozva a példát, hogy egy film vagy legyen jó, vagy legyen benne happy end. És hát ez pont illett a tegnapi mérkőzésre.
2: Na, mekkora, vagy milyen volt ez az út, amit ezen a 4 meccsen bejárt a csapat? Emlékeztek-e hasonlóra, de azért ez nagyon extrém, 4 meccs egymás után, tehát ez EB-ken, VB-ken nem nagyon szokott talán így ilyen gyorsan történni, ott is azért több idő van, és ami emeli a tegnapi siker, vagy éppen a grúzok elleni siker értékét, azt Rossi maga is kiemelte, hogy nem nagyon tudott csereberélni, viszont ha már Rossit többször is említettük, illetve a nyilatkozatait, így az egy héttel ezelőtti kiszólogatásai a mostani két győzelem függvényében átértékelődnek-e bennetek, Tomi, ezt kérlek, de amikor...
3: Melyik kiszólogatására gondolsz, hát, szokott neki több lenni,
2: és
3: melyikre
2: gondolsz? Most arra, amikor azt magyarázta, hogy lehet, hogy meg kellene hozni valakinek egy döntést, ugye ez rögtön az első meccs után volt, azt hiszem, az ukránok ellen, de az északírnél is volt valami, amikor vagy újságírókkal, vagy szurkolókkal foglalkozott, tehát igen, ott frusztrált volt, a frusztráltsága érződött rajta.
3: Én ezt emelném ki, meg ezt hoznám be, hogy valószínűleg ezek egy picit elhamarkodott mondatok, vagy elhamarkodott nyilatkozatok a
2: hát
3: kapitánytól. Megmondom őszintén, hogy azért korábban is tapasztaltunk már hasonlókat tőle.
2: Ott általában kommentelők voltak akkor a
3: fotelból. Akkor a kommentelők voltak célkeresztben, amit egyébként én nekem ez a személyes vélemény nem tartom szerencsésnek, hogyha a szövetségi kapitány kommenteket olvas, de de lehet, hogy ő nem tudom, vagy olvassák neki azok, akik erre ki vannak jelölve, hogy tudja, hogy mit gondolnak róla, de szerintem nem kellene ezzel foglalkozni, és ezeket a mondatokat, amiket ő most mondott, ezeket én elengedtem a fülem mellett, mert hogy kíváncsi voltam a maradék két mérkőzésre, tehát ugye ahogy mondod, az első meccs után volt ilyen kiszólása, meg az északír országba elért döntetlen után, de az összkép az a 4 meccs alapján alakul ki, és annyira kevés volt az idő, ahogy mondtad is, nagyon sűrű volt a program, hogy szerintem ezt a 4 meccset ezt azért így egybe egy csomagba kell értékelni.
2: Meg nagyon csatornos volt a válasz az északír meccs után, a grúzok elleni kezdés, főleg ott a helyszínről átélve, nem tudom, hogy kint voltatok-e a stadionban, annyira látványos volt, tehát ezt többször elmondtuk a közvetítés alatt Jó Andrissal, hogy annyira azt éreztük, hogy így visz magával a csapatnak a lendülete minket is. Tehát ugye az a meccs úgy kezdődött el, ahogy egy pontos csapatnak hazai pályán egy majd csak teltházas, most attól, hogy 52 ezer lett a hivatalos nézőszám, mi megadtuk gyakorlati teltháznak, mint amikor van a gazdasági totálkár, ez a gyakorlati teltház kifejezést bevezettük, szóval, hogy egy tényleg majd csak teltházas meccsen, így kellett elkezdeni, és így viszont a nagy kontraszttal hirtelen egyből feledésbe merült ez a
3: hát ebben is abszolút igazad van, nekem ahogy kérdezted az elején, ahogy milyen utat járt be a válogatott, nekem a belfasti mérkőzés volt a legkevésbé tetszetős, vagy számomra a legkevésbé.
2: Nagyon szépen fogalmazol, az vállalhatatlan volt az első
3: jó, hát időm. Akkor mondjuk úgy, hogy vállalhatatlan volt, nem akarok ennyire, azért nem akarok ennyire sarkalatosan fogalmazni,
4: jó, mert... Csak ne értsék félre, nem a magyar válogatottól volt, az egész első félidő. Két csapat nem hozott egy jó első félidőt.
2: Akkor inkább mondom a vállalhatatlan helyet, azt mondom, hogy nézhetetlen. Tehát, és a nézhetetlenre azt érzem, hogy azt értem, hogy egyáltalán nem nézőbarát, hanem egy minden, ami miatt nem akarsz focit nézni.
3: Hát ezért fogalmaztam ilyen óvatosan, tehát kevésbé volt szórakoztató, mondjuk így.
2: Igen.
3: Miközben egyébként meg az is igaz, amit Dávid említett, meg szinte mindannyian egyetértünk benne, hogy a hazai ukránok elleni mérkőzésen meg voltak a helyzeteink, és igazából abszolút jogos volt az az érzése a szurkolóknak is, hogy itt most a futball igazságtalansága jött elő, mert hogy ezt nekünk egyébként meg kellett volna nyerni.
2: Úgy, bocsánat, egy személyes véleményt hadd hozzak be, úgy indultunk el Bukarestbe a női kézilabdázókkal Eurókupa döntőre, hogy még láttuk az első félidőből a helyzeteket, és úgy szálltunk le, hogy megérkezett a végeredmény, és nem akartunk hinni a szemünknek, hogy a kettő között hogy tudott ez megtörténni.
3: Igen, de azért ettől függetlenül még annyit ehhez a csoporthoz, mert ugye kérdezted azt is, hogy Vargával meg Sallaival mennyivel lettünk volna jobbak, vagy mennyivel lenne több pontunk. Abszolút egyetértek azzal, hogy az ő hiányosságuk az jelentős. Ettől függetlenül azért szerintem ezt az ukrán csapatot ne írjuk le semmiképpen. Tehát jó képességű játékosok alapvetően nem játszanának ők rossz focit, és láttuk tegnap is, hogy azért bőven-bőven tudnak helyzetet kialakítani. Úgyhogy szerintem a vége az mégiscsak az, hogy valamennyire kiegyenlített ez a csoport, és ebben lehet, hogy közrejátszik az is, hogy mondjuk nekünk mennyi sérültünk van. Egyébként az ukránok sem teljes kerettel vannak, ugye náluk is vannak hiányzók. Talán Georgia teljesítménye egy picit gyengébb annál, mint amire számítottunk. Én is jobbra számítottam tőlük, és nem azért, mert ott játszik a Paris Saint-Germain kétszeres BL győztes szélsője, tehát hogy nem csak a sztár miatt, hanem azért, mert vannak azért még ott jó képességű játékosok, tehát egy picit többet vártam tőlük, de a mi szempontunkból meg jó, hogy ilyen vérszegény a támadójátékuk.
2: Dávid, az hogy kezeled, hogy 2023. október 14-én győztünk el legutóbb a tegnapi meccset megelőzően olyan csapatot, Szerbiát tétmeccsen, amely előtt a magyar csapat előtt állt a világranglistán. Kell ezzel foglalkozni, kell bővebben foglalkozni vele, ez csak egy szám, egy tény. Ez megint egy jó dolog, meg jelen helyzetünkben szerintem emeli a sikerértékét. Én azért olyan nagyon nagy jelentőséget nem tulajdonítok neki, de több helyen megjelent tegnap este a közösségi médiában, több helyen láttam, hogy ezt így volt, aki pozitív értelemben fölemlegette.
4: Nekem fontosabb az, hogy most két tétpecset nyertünk egymás után, ez pont kétszer annyi, mint az azt megelőző 10 összesen. Szerintem ez még meghatározó, tehát mindegy, hogy fölöttünk, alattunk volt valaki a ranglistán, nem nagyon sikerült nyerni, de ugye főleg olyanokkal játszottunk, akik fölöttünk voltak, és így azért nehéz. Tehát a portugálok ellen például zseniálisan játszottunk, nem lett győzelem, de ettől még azt senki nem veszi el tőlünk, hogy ott milyen emlék, az a játék, az a... Ezzel nem kell. Én arra is azt mondom, nekünk az a nagy problémánk, hogy 12-13 olyan játékosunk van, aki nemzetközi szinten is jól tud futballozni, és nekünk nem fér bele az, hogy 2-3 mondjuk formán kívül van. Most ha megnézzük, hogy a francia válogatottban Zinedine Zidane kiket küld be a cserepadról, akik eldöntik a belgák elleni szenvedős meccset, hát az ez más történet. Tehát, hogy nekünk mindent ennek megfelelően kell nézni, és nyilván, ha nem az A ligában focizunk, akkor nem 2023 az utolsó olyan dátum, amikor van nálunk magasabban jegyzett csapat, amelyiket legyőzünk tétmérkőzésen, de mi elértük, hogy az A ligában legyünk, ahol meg kőkemény ellenfeleink vannak, és most is azért harcolunk, hogy visszajussunk oda. Nem vagyunk szerintem A ligában a játékos keretet tekintve, az egyéni képességeket tekintve. Most nyilván az árakat lehet nézni, de hát ott Szoboszlai Dominik kiemelkedik, mögötte azért elég komoly a szakadék, és akkor van egy-két játékosunk, aztán van egy még durvább szakadék. Tehát, hogy ha ezt nézzük, szerintem ez csak egy matematika, a sorsolás. Az, hogy ez esetleg hogyan nevel minket, hogyan befolyásol minket, szurkolókat is, újságírókat is, magukat, a játékosokat, a stábot is, ez egy másik dolog. Visszatérve egyébként arra, amit beszéltetek, azért szerintem valakivel beszélhetett Marco Rossi, akár ha a Csányi Sándoros beszélgetésre gondolok, lehet, hogy másra is, nem tudom, mert itt azért az ő nyugalmi állapotában is egy elég jelentős változás volt az északír meccs után, ami azért fontos, és remélem, hogy ezt meg tudja őrizni hosszú távon, mert az a válogatottnak is szerintem hasznára van, és semmiképpen sem baj, mert általában azért, ha ő mond egy ilyet, akkor aztán a 2-3 napig teljesen jogosan egyébként téma, hogy már megint miért kell arról beszélni, hogy senki nem akarja elküldeni, hát minden meccsen életetik a szurkolók. Kim voltál a legutóbbi Puskásos meccsen, és ott is lehetett hallani azt, hogy hogyan éltetik, semmilyen baj nincs ezzel kapcsolatban. Az meg, hogy az emberek néha ezt meg azt írnak a közösségi oldalakon, hát írhatnak. Most innentől kezdve akinek, igen, tehát hogy fogalmazok, azért nyilván fontos visszajelzés, mert most szent dolog lenne azt mondani, hogy mindenki ki tudja kapcsolni, de hogy tudja kikapcsolni azt, hogy miket írnak róla, de azért nem feltétlenül az dönt el, hogy egy életet, egy sorsot, egy karriert, hogy akkor ott mit írnak az emberek.
5: Erre kötnék rá, mert hogy két nagyon fontos momentumot érzek. Az egyik, hogy valóban Csányi Sándor bement az öltözőbe, és biztosította Marco Rossit arról, hogy teljes messzélességgel mögött állnak. A másik pedig az, hogy ha jól tudom, Marco Rossi letörölte a social médiás alkalmazásait a telefonjáról, amit szerintem már korábban meg kellett volna tennie.
2: Én bevallom őszintén, utóbbit nem hallottam. Nekem nagyon beszédes volt, tegnap este volt egy közeli kép róla a meccs végén, ott, amikor a kispadon ülés egy nagyon nagyot fújtatott, hogy mekkora tonnás kövek gördültek le a szívéről. 06 30 55 55 605, ez az SMS számunk. Dávid a fotelből kommentelt ide most nekünk egyet. Szervusztok, megkövetem.
4: Nem írtam.
2: Szervusztok, megkövetem Rossit, de azért nem egy tál eper az öreg, a tál eper idézőjelbe téve. A grúzok ellen rock and roll volt az eleje. 76 éves apámmal először voltunk a Puskásban pénteken. Ha lesz jegy, megyünk az északírek ellen is. Hajrá, amúgy király a műsor. Nem nagyon tudunk Dáviddal a fotelből vitatkozni, maradj itt velünk, és kommentelj sokat még ide. Bárkinek, akinek van véleménye a magyar labdarúgó válogatott teljesítményéről, jöhetnek az SMS-ek. Még egyszer mondom a számot, 06 30 55 55 605. Dávid azt mondta, hogy 12-13 embert mondta, azt hiszem úgy mondta, ugye, körülbelül ennyi emberünk van. Lett-e több? Bármilyen szinten is, 12,5, 13,5, 14,5, azzal, akik most feltűntek, kicsit olyan, nem lehet ezt szépen megfogalmazni, úgyhogy már előre elnézést kérek a megfogalmazásért, és nem ki ne forgassa, tehát nem az a ló nincs jó a szamár is, de mégis az volt az érzés, hogy hirtelen olyan emberekhez kellett nyúlni, akik korábban maga a gólszerző nyilatkozta az M4 Sporton, hogy nem, hogy azt nem gondolta, hogy gólt szerez, hanem, hogy négyszeres válogatott lesz. Tehát mielőtt félreértené bárki is, lett több emberünk?
5: Hát Tóthék jól rakták össze a dobozokat, szerintem. És azt gondolom, hogy amit Marco Rossi mondott arról, hogy szerinte nincs több olyan játékos, akit behívhatna ebbe a keretbe, azt talán még egyszer át kellett volna gondolni, mielőtt kimondja. Mert tudom, hogy az U21-es válogatottunk az nem jó példa erre, mert hogy éppen nem jutottak ki sehova, de elnézve...
2: Az éppen kiveheted a mondatból, sajnos.
5: De elnézve a litvánok elleni mérkőzést, én azt gondolom, hogy a következő időszakban talán lesz egy-két olyan játékosunk, és nem csak az U21-es válogatottat, hanem a pillanatnyilag külföldön játszó, de még a válogatott keretbe be nem kerülő játékosokról is beszélhetek, akiket később alkalmazhatnak. És hát valóban, ki gondolta volna egy évvel ezelőtt, amikor a Vasasnál még az volt a kérdés, hogy följutunk, vagy nem jutunk, hogy Tóth Milán lesz az, aki az első gólt szerzi egy ilyen idézőjelben sorsdöntő mérkőzésen, mert ha ezen a meccsen most kikapunk, ahogy az első fél idő mutatta, hogy abszolút benne volt, akkor pont elbúcsúzhattunk volna minden A-ligás reménytől.
2: Dávid, azt kérlek, fejtsd már ki, mert te említetted, hogy az Európa bajnokság, meg a selejtező, meg a kiemelés miatt, hogy mekkora jelentősége van,

0: többiek pedig mennek a rájátszásba azokkal szemben, akik a legjobban teljesítenek a nemzetek ligájában. Ha megnyernénk a csoportot, akkor egyrészt feljutnánk az A ligába a legmagasabb szintre, másrészt pedig legalább a nemzetek ligája úton, független attól, hogy milyen teljesítmény nyújtunk az Európa-bajnoki selejtezők során, lenne egy olyan pótkvalifikációs esélyünk, mint ahogy például Izland ellen kijutottunk. Ami azért összességében egy eléggé jó hír, ráadásul a nemzetek ligája csoportban elért helyezést, győzelmet, azt kiemelten kezeli az UEFA, tehát az tényleg mindenhol jó, és ha ez megvan, akkor a rangsor alapján is egyértelműen a második kalapba kerülünk, ami pedig ezt a fajta könnyített utat jelöli. Ha a harmadikak vagyunk, akkor egyrészt majd harmadik kalaposak vagyunk, ez azt jelenti, hogy mondjuk harmadik helyen zárunk a mostani nemzetek ligájában, akkor onnantól kezdve mi jó eséllyel harmadik kalapból kapunk két nagyon erős ellenfelet, de egy nagyon erőset biztosan, meg egy elég jót, amellyel szemben nem feltétlenül leszünk a végén mi a győztesek, és a harmadik helyezettek, azok pedig már nem tudnak menni sehova. Tehát például az ukrán meccs előtt az ilyen esélyekkel foglalkozó...
1: Futballmizdatát írtam, most pont egy hallgató, azt kerestem
0: ott ki. Ott konkrétan nem voltunk benne a 24-ben, a tegnapival változott, most bekerültünk, de ahogy tegnap változott, úgy megint változhat, hogyha az utolsó két... Tehát én nem feltétlenül az A-liga miatt izgultam a tegnapi meccsen sem. Én az Európa-bajnoki részvételünk miatt, amit most már ugye mindenki biztosra vesz, hogy hát 24 csapat, fél Európa kiút, nehogy már ne jussunk ki. Nem annyira egyértelmű.
1: És miért, hogy mennyire jó, hogy ennyire mondod részletesen? Ezt többször elmondtam már, lehet, hogy ebben a körben is, amikor így ültünk itt, az én 18 éves fiam, az teljesen alapértelmezetnek veszi, hogy ha Európa-bajnokság, azon ott van a magyar válogatott. Mi, talán Tibit leszámítva itt a stúdióban, úgy nőttünk fel, vagy úgy éltük az életünk nagyobb részét, hogy 2016-ig el se tudtuk képzelni, hogy milyen az, hogy nagy tornán. Tehát, hogy ez miért is ennyire nagyon-nagyon fontos. Többen írták ezt, hogy nézzük meg a futballmizdatán, hogy hogyan változtak. Ugye itt most, hogyha jól nézem a csoport elsőségre, az esélyünk 47,6%, a második helyre 38,6%, és hogy ott vagyunk a összesítésben 39%-ot az elején. Most nem szeretnék ebbe végig belemenni. Az érdekel engem, hogy álltok ahhoz a kérdéshez hozzá, hogy az északírek jönnek majd még ide hozzánk a Puskásba, mert az akár Varga van, akár van Sallai, akár nincs Sallai, szerintem az északírek ellen akkor se játszottunk volna se szebb, se könnyebb meccset, mert az valahogy ott az így kódolva volt, legalábbis szerintem benne, hogy az nem lesz könnyű, de vajon ők, amikor ide jönnek, akkor az milyen meccs lesz, mert nagyjából jó eséllyel ott dőlhet el a sorsunk. Tomi, kérlek, kezdte.
2: Eleve van egy olyan érzésem, hogy ez a szigetországi stílus, vagy ez a nagy-britanniai stílus, ez nem nagyon fekszik a magyar válogatottnak, ugye az írekkel is megjártuk már, most az északírekkel is küszködtünk. Az EB-n ugye a skótokat a 100 akárhanyadik percben szerzett góllal azért sikerült legyőzni, de nem, tehát ugye ez a stílus, ez annyira nem fekszik. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy azt nem tudom, hogy az északírek hogy jönnek, nyilván úgy jönnek ide, hogy bravúr győzelmet akarnak aratni, vagy győzelemre készülnek, de én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy tele van mindenféle angol különböző ligás játékossal az északír csapat, ami ugye egyfajta fizikalitást, meg hát láttuk is, hogy ez mit jelent, sebességbe, tempóba, stb. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy azt a hazai meccset azt...
1: Mint ahogy nem értettük, simán, hogy kaptunk az ukránok ellen, azt se értettesünk, hogy ők hogy nyertek a grúzok
2: hát
1: ellen.
2: Hát igen, nem láttam azt a mérkőzést, az megjelenne egy misét biztos, ment, de szerintem azt nekünk be kellene húzni azt a mérkőzést.
1: Tibi?
3: Én azt gondolom, hogy...
1: Kulcsmeccs ez, bocsánat, az lesz a kulcs az északira a legvégén?
3: Ez attól függ, hogy mit játszanak az ukránokkal.
0: Hát meg, hogy mit játszunk
3: meg Tbilisiben. Meg mi mit játszunk Tbilisiben, igen. Tehát attól függ, hogy az utolsó forduló előtt hogy állunk. Mert hogyha nekünk van arra esélyünk, hogy megfordítsuk a mostani állapotot, ugye egy ponttal vagyunk az északírek mögött, akkor kulcs, mindenképpen kulcsmeccs lesz. Akkor is kulcsmeccs lesz, hogyha más a helyzet, mert akkor meg a második helyért kell majd nagyon küzdeni. Megint mondom, függően attól, hogy mik lesznek a többi eredmények, de ezt az északír válogatottat én szerintem biztos, hogy meg kell verni ennek a magyar válogatottnak. Én nem gondolok Varga Barnabással, de Sallaival igen, például, és Kerkezzel újra. Egyébként csak zárójelben mondom, hogy én nem tudom, hogy ki találta ki, hogy Kerkez balhátvéd legyen. Tehát én szerintem ő egy támadó baloldali középpályás, aki oda tud érni a gólszerzési lehetőségekhez, és nézd meg, Liverpoolban állandóan a háromszögekre készül. Tehát beadja a labdát, elindul, jól ad be, most láttuk, hogy oda is tud érkezni, akár

0: volt is tud szerezni. Tehát én őt egy sorral följebb vinném, de ez csak az én véleményem. Szóval, hogy én azt gondolom, és ezt is mondtam talán 3 héttel ezelőtt ugyanitt, hogy nekünk nagyon komoly esélyünk van megnyerni ezt a csoportot.
1: Dávid?
2: Szerintem ez nagyon kiszámíthatatlan. Eddig is teljesen egyértelmű, hogy ahogy a pontok állnak, most ha mi adott esetben nem tudunk jól szerepelni Tbilisiben, az ukránok meg megverik az északíreket a következő fordulóban, akkor aztán egy olyan sok összetevős matematikai képlet jön
1: matematikus
2: ki.
1: Matematikus legyen a talpán, igen.
2: Érettségi csak májusban van, de esküszöm megoldatnám minden 12-essel. Tehát, hogy tényleg itt nagyon sok minden lehet. Nyilván az nagyon fontos, hogy mi egy ilyen fölfelévelő spirálban vagyunk jelen pillanatban, és a nagy teher, hogy most negyedikek leszünk, arra már csak matematikai esély van, hogy annyira visszacsúszunk, ez biztos, hogy fontos. Ugye egy dolog lehet, amit már Tibi is említett, hogyha esetleg nekünk nem sikerül jól a grúz meccs, és úgy alakul, hogy az északírek már megnyerték a csoportot, akkor nekünk a második hely lehet fontos, de az meg ugye azt jelenti, hogy az ukránokkal szemben van egy 3 pontos előnyünk, és akkor már egy döntetlen is jó, egy amúgy meg már teljesen motiválatlan, vagy kevésbé motivált Észak-Írországgal szemben. Mindent elmond arról, hogy mennyire kiszámíthatatlan ez a csoport, hogy az északírek vezetnek. Tehát egy dologban volt mindenki teljesen biztos, hogy 1-2 pontot összekapirgálnak, és egyébként meg a másik 3 csapat között dől el az első, második, harmadik hely. Ez képes nem.
1: Mekkora esélyt szalasztottak el tegnap este azzal, aki hagyott 11-essel.
2: És hozzáteszem, ezért csodálatos a futball. Ezt annyiszor beszéljük, hogy kézilabdában, ha megvannak a különbségek, akkor azért 10-ből 9-szer az a csapat nyer, amelyik fociban meg abszolút mértékben nem.
1: Na, jöjjön 1-2 SMS, mielőtt jönnének a legfrissebb hírek. Azt mondja, hogy szemezgetve alapvetően pozitív hallgatóink hozzáállása, vagy így az SMS-eket elnézve. Sziasztok, Séfi nyilatkozott a nálam mindent vit. Egyébként végig hozta a kötelezőt, írja ezt Pitafuti.
2: Ez a nézzétek a spanyolokat, hogyha eredményes és jó focit szeretnétek?
1: Meg Séfer András volt az, aki egyébként akkor is kiállt Rossi mellett, amikor már arról beszélt a fél ország, hogy itt égszakadás, földindulás, és ugye mondta, hogy ő nem is érti, hogy mi ez egész, mert a csapat Rossi mellett van. Aztán a következő, szintén tanulságos üzenet, vagy legalábbis érdekes. Jövőben remélem, hogy még több játékos megy külföldre, főleg ha 2027-től megszűnik a focisták adókedvezménye idehaza, így már vonzó lesz akár külföldre is menni. Egyébként nagyon sokan azt írják még itt, hogy Rossival változott meg a csapat, úgyhogy együtt sírunk, együtt nevetünk, elvet kell követni. Ez 2 SMS-ben is visszatérő momentumként előjött. 16 óra 29 perc a pontos idő. Hamarosan témát váltunk, mert hogy a mai nap persze nyilván nem mehetünk el szó nélkül a magyar labdarúgó válogatott szenzációs teljesítménye és az ukránok elleni győzelme mellett sem, de hát azért mégiscsak egy olimpiacentrikus országban, amikor azt olvassuk, hogy Magyarország mellett 6 ország jelezte szándékát a 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezésére, ezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelentette be, akkor erről is természetesen szót ejtünk majd, de csak a műsorajánló, valamint a legfrissebb hírek után maradjanak velünk a folytatásban is.
3: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os olimpiára, megjelentek a vagyonadó részletei. A maihoz hasonló idő várható holnap is, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
5: Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A többkörös pályázati folyamatban India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország vesz még részt. A NOB 3 év múlva hirdet győztest. Egyik magyar induló sem tudott mérkőzést nyerni a bakui judó világbajnokság mai versenynapján. 73 kg-ban Gábor Áron emírségekbeli, míg Szabó Áron négyszeres Afrika bajnok algériai rivális ellen búcsúzott az első körben. A nők 57 kilós súlycsoportjában Végluca spanyol ellenfelével szemben maradt alul a legjobb 32 között. Mindhárom magyar cselgáncsozó helyezetlenül zárt. Megműtötték Szviacsenko Alekszej műkorcsolyázó vállát. A magyar színekben olimpiai negyedik helyezett sportoló ezért a párjával, Pavlova Mariával két őszi Grand Prix versenytől is visszalépett. Hetedszer nyerte meg Novák Djokovic a pekingi keménypályás tenisztornát. A 39 éves szerb klasszis az első játszmában rövidítés után győzött Alex de Minaur ellen. Az ausztrál a folytatásban egy játékot még nyert, ám aztán sérülés miatt feladta a döntőt. Djokovic előzőleg majd egy éve Athénban nyert ATP tornát, és pályafutása a 102. trófeáját gyűjtötte be. Indulhat a jövő évi Dakar Rallyn Fernando Alonso. Sajtóhírek szerint a Formula 1 kétszeres világbajnoka egy korábbi Dacia-val vághat neki a sivatagi viadalnak. A spanyol versenyző 2020-ban egyszer már kipróbálta magát a Dakaron.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. A Fidesz szerint a kabinet pénzt akar beszedni az emberektől. Úgy fogalmaztak, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. Hozzátették, Magyarországnak nem adóemelésre, hanem adócsökkentésre van szüksége. A KDNP frakció szerint a vagyonadóval a kormány saját elhibázott gazdaságpolitikájának hatásait igyekszik csillapítani. Úgy vélik, a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, jelentette be a kulturális miniszter. Tar Zoltán közölte, eddig az NKA támogatási keretének 20%-áról közvetlenül a tárca vezető dönthetett. A jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs volt miniszter 2025. februárja és idén április között 246 egyedi döntéssel, csaknem 5,5 milliárd forint támogatást ítélt oda. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásába a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban, a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb volt 1901 óta.
3: Közlekedés.
5: Az M6-os autópályán Budapest felé az 50-es jelű szabad egyháza adonycsomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra. A 48-as kilométernél a külső sávot lezárták, vezessenek óvatosan.
3: Időjárás.
5: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, éjszaka egy hét, napközben 23-27 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 36 perc a pontos idő, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Robogunk tovább a sportkörben, méghozzá, ahogy már az imént említettem, az olimpiai pályázat látta pályázatunkat, egy picit óvatosan fogalmazok, hogy akkor most van pályázat, nincs pályázat, és elsősorban Tomira nézek, itt a hírek alatt váltottunk pár szót ebben a témában. Ami az alaphír, ami megjelent, a Magyarország mellett hat ország jelezte szándékát a 2036-os nyári olimpiai és paralimpiai megrendezésére, ezt a NOB, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelentette be. Tájékoztatásuk szerint Magyarország mellett India, Katar, Dél-Afrika, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik, és ami a legfrissebb, amit felvetettél, hogy mit reagál a MOB erre, Gyulai Zsolt kérte, hogy tárgyalják meg a MOB koncepció javaslatát, ez semmilyen kötelezettségvállalással nem jár, és nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek, írta a MOB, ez a friss állásfoglalás, amit ugye kérdeztél, hogy megjelent vagy sem. Kezdjük onnan, hogy örülünk, nem örülünk annak, de hát mondjuk ebben a körben ez egy annyira áll naív kérdés ezt feltenni. Egy olyan ország, ami olimpiacentrikus, mindannyian szeretjük, imádjuk a sportot, én gondolom, hogy felesleges feltenni a kérdést, vagy nem felesleges?
7: Hát meg voltunk már olimpián, tehát láttuk, hogy ez hogy néz ki máshol. Gondolom mindenkinek van egy egyéni elképzelés, hogy hogyan nézne ez ki nálunk. Úgyhogy ne, nyilván ilyen értelme felesleges a kérdés feltevés, de mégsem felesleges, mert azért ez egy olyan téma, ami sokszor előjött már a Magyarország történetében, meg a magyar sport történetében, és mindig rengetegféle álláspont jött felszínre ezzel kapcsolatban, és ez egy nagyon összetett téma, szerintem nem nehéz erre egyértelműen azt mondani, hogy igen kell, vagy nem kell, és soha ne csináljuk és felejtsük el. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon összetett kérdés, és egyelőre látom én is, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezt közölte, de szerintem egyelőre nézzük meg, hogy a Magyarországon a hivatalos szervek mit mondanak, mint ahogy most ugye a MOB-nak az álláspontját is jelezted. És hát nyilván meg kell várni, hogy akár a sportállamtitkárság, akár a kormányzat ez a kérdéshez hogy áll hozzá.
1: Dávid, személyesen? Mi hogy állsz ehhez a kérdéshez hozzá? Nagyon nagy dolog lehetne, vagy lenne, de milyen áron az is kérdés, ugyebár?
0: Közvetítési jog.
2: Még arra nincs meg egyébként. 32-ig van meg a közmédiának. Nehéz, ugye nyilván extra lenne, tehát a párizsi, a londoni, még Rióban voltam, az egy fokkal kevésbé, de Párizs, meg nekem az első olimpia, amin személyesen ott lettem, az a londoni volt, az egy felejthetetlen, elképesztően pozitív emlék. Úgy hozta össze az országot, akár az angolokat, akár Franciaországot, amelyik azért igencsak megosztott volt az azt megelőző időszakban, mint semmi más, mert abban az időszakban tényleg egy dologról volt szó, mutassuk meg a világnak a létező legjobb arcunkat. És ez szerintem sikerült. Most nyilván személyes vélemény, hogy a megnyitó az milyen volt mondjuk Franciaországban, meg milyen volt Londonban, a kettőt össze lehet hasonlítani, mindenki eldöntheti, hogy az úgy jó volt-e vagy sem, de abban is, a Franciaországban is fantasztikusan jó ötletek voltak, és koncepciók, és picigegek, stb. Meg nem is arról szól leginkább. Itt a kérdés az nyilván, hogy gazdaságilag ezt meg tudjuk-e oldani, ebben én nem tudok állást foglalni, mert hát ha valamihez nem értek, akkor az egyértelműen a gazdaság. Ha a hozzáértők azt mondják, hogy igen, ezt meg tudja csinálni az ország, akkor 1000 milliárd százalékkal támogatom azt, hogy legyen.
1: Ez az 1000 milliárd, ez lehet, hogy a számukba forintosítva is megjelenik egyébként. Nem mondta, hogy nem értesz a gazdasághoz.
2: Mert hogy valami elképesztően sokat adna infrastruktúrálisan Budapestnek, és már lehet azt mondani, de megint miért, vagy most éppen miért Budapest kapja, miközben azt is mondhatjuk, hogy az egész ország kapja, mert mégiscsak azért Budapest a központja. Infrastruktúrálisan, repülőtér, hogy legyen egy gyors vasút, és ami nem a sport maga, tehát nem az a két hét, ami örökre velünk marad, ami egyfajta öröksége. Hát
1: ez ugye ennek az iskola például ugye Barcelona, tehát hogy Barcelonát a térképre tette fel úgy az olimpia, vagy világvárossá tette, vagy...
2: Hát nem most azért volt egy Sagrada is előtte, de...
1: Jó, értsd jól, amit mondok, tehát, hogy az olimpia viszont, akkor úgy mondom, akkor az adott egy olyan lökést Barcelonának, hogy egészen más lett a megítélése, vagy a népszerűségi listákon elfoglalt helyezés, vagy nem tudom, akárhogy is fogalmazom meg.
2: Tehát, hát azt én meg a másik kép, hogy majd berokkant a görög gazdaság, meg a felét nem használják a létesítményeknek. Tehát ezt vagy okosan meg kell oldani, ma már azért mások az elvárásai a NOB-nak is, ez is fontos. Szerintem jó közös ügy. Az egész ország mérhetetlenül büszke lenne arra, hogyha ezt Magyarország és akkor direkt így mondom, nem csak Budapestet, hanem Magyarország megkapná, hiszen ha megnézzük az Egyesült Államokat, hogy ott hogyan szervezik ezeket a játékokat, azért azt nem lehet mondani, hogy csak és kizárólag Los Angelesben lesz, mert azért nem, olyan távolságok, hogy nem hisszük el, de a Franciaország, Párizs is a foci tornát, azt mind elvitte. Tehát, hogy ez nem csak a városról szól, hanem az egész országról szól. Én még azt sem mondom egyébként, hogy ne lehetne esetleg gondolkodni egy Budapest központú, de tágabb, adott esetben országhatáron túli koncepcióval kapcsolatban is, azért, hogy a költségek csökkenjenek, de mégis meg lehessen rendezni egy igazán jó olimpiát. De azért hozzateszem, ott vagyunk, de nem mi vagyunk a legnagyobb esélyesek, mert itt azért Indiát meg Katart mondják leginkább, Münchenről is szó van. Hozzáteszem azt
1: Afrikai
2: is,
1: Afrikai elnöke van a NOB-nak,
2: hogy 36 mellett 40 és 44 is potenciálisan szóba került, tehát még az is benne van, hogy esetleg nem egy, hanem három olimpiát odaadnak, ami a tervezhetőség szempontjából nem lenne akármilyen dolog, de nehéz ügy, ugyanakkor meg azt mondom, hogy nézzük meg, hát ha most van egység. Hozzáteszem, amit én politikailag hallottam, az alapján ott van, és ez az egyik legfontosabb dolog.
0: Az az érdekes, hogy ez a 11. alkalom, hogy fölmerül, hogy Budapest és vagy Magyarország olimpiát rendezzen.
1: 11?
0: 11. Wow. alkalom. 10 már megtörtént. Ebből ugye bal szerencsénkre, és hát a világ bal szerencsére 3 a világháborúk miatt megrendezésre sem került. Tehát a 16-os, a 40-es és a 44-es olimpiáról beszélek, mindre pályáztunk. Érdekes módon az 1896-osra is pályáztunk, mert hogy Kubertén báró úgy látta, hogy a görögök szokásukhoz híven lassacskán intézgetik a dolgokat, és beszélt az akkori magyar olimpiai mozgalom vezetőjével, Kemény Ferenccel, aki elvállalta. De az utolsó pillanatban egy korabeli görög milliárdos megmentette az olimpiai rendezést. A másik érdekesség, hogy 1920-ban megkaptuk az olimpia rendezési jogát. De aztán, mint vesztes hatalom a háború után, nemhogy nem rendezhettünk olimpiát, hanem Antwerpenben még sportolót sem küldhettünk. Tehát ez nem egy új keletű dolog, hogy mi pályázunk az olimpiára. Az utolsókat, ugye 12-től a 24-esig ismerjük a történetét, de hogy sokszor a kapujában voltunk már annak, hogy olimpiát rendezzünk, és hogyha ebben valóban konszenzus lenne, és valóban a budapestiek is, és a gazdasági szakemberek is azt mondanák, hogy rendezzük meg, akkor ez óriási lökést adna Magyarországnak. Ahogy
1: legutóbb, amikor ugye szóba került ez, vagy nem több is volt ez már, mint szóba kerülésben, ott már logótól kezdve minden volt. Még nekem valahol talán a garázsomban meg is vannak a kis kitűzők, ami a 24-es Magyar Olimpiának a logóját mutatták, ott akkor abban nem volt társadalmi egyetértés, és ugye a mozgalomból politikai pártá is alakult a Momentum, ugye, aki pont erre fűzte föl a jelenlétét. Dávid említette már, Tomi, egy picit maradjunk itt a riválisoknál, hát a jelentkezőknél, inkább így mondom, szóval amikor ott van India, amikor ott van Katar, amikor Kirsty Coventry és Dél-Afrika és Afrika még sosem rendezett, és a törökök, vagy a Isztambul hozzánk hasonlóan többször pályázott és nem járt sikerrel, a németeknél meg harmadjára lenne, akkor most légy okos, domonkos.
7: Hát nyilván nem egyszerű egy ilyen verseny, de hát ez eddig is, illetve a korábbi folyamatok során sem volt egyszerű, ugye ez nem régóta van ez a fajta jelentkezéses elbírálás, mert ugye előtte azért ilyen komoly pályázati folyamaton kellett átmenni, meg mindenféle prezentációk voltak és egyebek, még a legutóbbi alkalommal, ugye amikor a 24-esre tervben volt az, hogy Magyarország jelentkezik, akkor is még ez a pályázati forma volt, aztán utána ugye ott annak az lett a vége, hogy két egymást követő olimpiát osztott ki aztán a NOB, vagy ítélt oda, ezért volt érdekes, amit a Dávid említett, hogy előfordulhat az is, hogy itt most rögtön egymást követő
1: 36, 40 kettőt,
7: vagy akár
1: 44.
7: hármat is odaadnak. Ugye ez nyilván a jelentkezők vagy a kandidálók esélyét annyiban növeli, hogyha az egyik nem jön össze, akkor még mindig ott van a következőre a lehetőség, vagy az azután következőre. Én örülök neki, hogyha Dávid azt mondja, hogy van politikai támogatottságot, mondta? Politikai támogatottság. Én a társadalmi támogatottság szempontjából egy kicsit bizonytalan vagyok, változatlanul. Kíváncsi lennék arra, hogyha ezt mérni lehetne valahogy, ugye nyilván ezt többször volt már ilyen népszavazási kezdeményezés, vagy hasonló dolog ezzel kapcsolatban, de nem Budapest vagy főváros, hanem országos szinten, hogy az milyen eredményt hozna, szerintem ez kulcsfontosságú, mert az egésznek a lényege az mégiscsak a lakosság meg a sportszerető közvélemény, vagy a szurkolói szempontból ott van, amit Dávid mondott, hogy egy egész ország beáll egy olyan grandiózus esemény lebonyolítása mögé, ami rengeteg hasznot is tud hozni, és persze, ugye te említetted a jó példát, és Dávid rögtön mondta a görög példát, ami meg nem sült el jól, tehát alakulhat úgy is, hogy ez negatív hatással van hosszú távon. Én azt gondolom, hogyha a gazdasági szakemberek azt tudják mondani, hogy ezt ilyen és olyan módon meg lehet csinálni, úgyhogy ez javarészt előnyös legyen, vagy akár csak előnyös legyen az ország számára, akkor el kellene érni ebbe azt a társadalmi konzenzust, ami nélkül szerintem nagyon nehéz lenne ezt jól megcsinálni, mert vagy a kulcs az mégiscsak az, hogy vagy jól csináljuk, vagy rosszul, ugye lehet nagyon rosszul csinálni, meg lehet jól csinálni, ezekre mondtatok példákat, és ha már csináljuk, akkor érdemes lenne jól csinálni.
1: Számít? Mennyit számít az, hogy Magyarország az olimpián kívül minden nagy világesemény gyakorlatilag vagyonállóan vagy részben, de megrendezett, ha csak az elmúlt 10 évet nézem, van, amit többször is.
2: Hát, foci VB-t még nem rendeztünk, de EB-ből meccseket már igen. Szerintem számít, sőt, hozzáteszem, több mint 20 naptag volt itt az Ultimate, vagyis ezen az atlétikai világdöntőn nem sokkal ezelőtt szeptember közepén, és azért ott sem azt látták, hogy Konga a lelátó, mert hogy nincs néző, hanem tényleg telt ház volt mind a 3 napon, és fantasztikusan jó hangulat a nem túlságosan barátságos időjárás ellenére is. Gondoljunk vissza a 17-es vizes világbajnokságra, a 2023-as atlétikai világbajnokságra, és halkan mondom, hogy jövőre, ha nem is egyszerre, de azért egy női kézilabda világbajnokságot, előtte egy kajakkenu világbajnokságot, egy öttusa világbajnokságot, a vizes világbajnokságot ismételten megrendezzük, ráadásul új helyszínen az MVM Dómban, ami azért nem lesz egy rossz történet. Tehát, hogy itt ezt folyamatosan tudjuk mutatni. Ez koncepció is volt egyébként, hogy ezeket az eseményeket szerezzük meg, jöjjenek ide a naptagok, lássák azt, hogy most ennyit talán el tudok mondani, nem lesznek rám mérgesek. Magyarországon rendezték idén az Európai Olimpiai Szövetségeknek az éves találkozóját, és ott volt egy gála vacsora, ahol egy 15-20 perces bemutatót láthattak. Gyakorlatilag a naptagok, az európai naptagok, Magyarországról, a sportról, mit értünk el eddig. Hát ott az elég világos üzenet volt, úgyhogy még pont a szabályokon belül maradtunk.
1: Nem sokan nézik most az élőképes közvetítésünket, mert ezt a pajkos vigyort, ami Dávid arcán megjelenik, tehát többet mond minden szónál.
2: És ott két EBU-s kolléga is, a sportos főnök, meg a nyári sportos jogi főnök, tehát gyakorlatilag a két legfontosabb ember az EBU-n belül, a EBU sporton belül az olimpiai tartalmakkal kapcsolatban ott volt, és mondta, hogy figyelj Dávid, egyértelmű volt, hogy mi az üzenet. Tehát nagyon nem kellett ezt még jobban körül táncolni, és ott, most azt nem mondom, hogy kik voltak ott, de azért mondom, hogy elég egyértelműen mindenki, akinek kell, szerintem mögött van, de ezt nyilván majd akkor kell kinyilatkoztatni, amikor ez valóban felvetődik. Egy dolgot hadd emeljek ki, hogy kettőt, szerintem a MOB, és az egyetlen jelenlegi, egyetlen az nem biztos, de hogy a nemrég bekerült naptag, Fürjes Balázs is együtt nagyon komolyan dolgozik azon, hogy a lehetőség egyáltalán megteremtődjön. Utána a magyar emberek úgy döntenek, hogy igenis élni akarnak ezzel, vagy sem, az egy másik dolog. De az, hogy ez nem egy tegnap kitaláltuk féle történet, hanem ez már évek óta tartó dolog. De a politika új szereplői, vagy más szerepkörben feltűnő emberei, nem mindenki, de olyanok, akik nemrég tűntek fel, és ott vannak mögötte, az szerintem egy alap. Nyilván a végén a társadalom fogja, a magyar emberek fogják eldönteni leginkább azt, hogy szeretnék ezt, vagy sem, ha egyáltalán azt látjuk, hogy a számok ott vannak. De ha esetleg tényleg az van, hogy 36, kapja meg Katar vagy India, nekem igazából mindegy, és akkor 40, amire el kell készülni, azért 24 után 40-ben kapjon megint egy európai város, ha lehet, nyári olimpiát. Münchenben már volt, nem lenne olyan rossz dolog az, hogyha esetleg Budapesten lenne, és azért ha azt mondjuk, hogy oké, most elkezdünk arra spórolni, most elkezdjük azt csinálni, hogy 2040-re ez, már nem is annyira nekünk lesz, a gyerekeinknek lesz. És azért ez nem mindegy. És nem az olimpia két hete, mert az egy epikus, örökre velünk maradó, tényleg érzelmi többlet, hogy én ott voltam akkor, amikor ezt segítettem azért, hogy az olimpia olyan legyen. Én mutattam, merre kell menni a bejárathoz, a nem tudom, Puskásba. Most csak egy dolgot, de hogy hozzátettem a magamit. Ha nem az az infrastruktúra, amit utána, és most nem a sportra gondolok, hanem az úthálózatra, a vasútra, a repülőtérre, és minden másra.
7: Szerintem ez egy kulcskérdés, amit most a Dávid említ, és erre akartam rácsatlakozni egyébként is, hogy ugye a sportszakmai infrastruktúra nagy része, vagy jelentős része, ez gyakorlatilag rendelkezésre áll tulajdonképpen.
0: Azért van, ami nagyon hiányzik.
7: De azért mondom, hogy nem az egész, de tehát nyilván vannak még hiányosságok, de hogy ha az infrastruktúra fejlesztéséről beszélünk, akkor itt pontosan inkább azok a dolgok a fontosak, amik utána az olimpia után is itt maradnak, és egyébként a magyar lakosság, mindenki használja, mondjuk itt a legegyszerűbb példa, ugye, amit te is említettél, a repülőtérre vezető, nem tudom, gyorsforgalmi út, ami nem tudom, évtizedes probléma, hogy ott...
1: Út, vasút, így van, ez a reptér és a város összeköttetése.
7: Valamikor így is, úgy is meg kell csinálni, hogyha ezt össze lehet kötni egy olimpiával,
1: szerintem... Kellemes a hasznossal, így van.
2: Most nem megkérdezem, mi hiányzik?
8: Kerékpár. Tehát pályakerékpár, velodrom nem tudunk rendezni, és a fedett pályás sportok közül, tehát kézilabda, kosárlabda, röplabda, és azon belül még a vízilabda és az úszás kinyomja egymást. Tehát vagy, ahogy az angolok, vagy az amerikaiak tervezik, hogy stadionba kell vinni medencét, mert hogyha a Duna Arénát és az MVM dómot veszem úszodának, akkor kiveszem az MVM dómot a kéziből, vagy a kosárból, vagy a röplabdából. Tehát, hogy valamilyen olyan csarnok, vagy el kell vinni Székesfehérvárra, és akkor már nem csak Budapest, amit te is említettél, mert hogy nyilván a hosszú távúszás sem lehet megrendezni igazán jó körülmények
2: között. Hát alapán meg tudod beszélni, az már nem nagyon lesz probléma, mert
8: oké, de nagyon komolyan kell, számolni, és az még nagyon fontos.
1: Igen, bocsánat,
8: Tibi,
1: egy fél mondat, viszont azért annyi, hogy azért Los Angeles-i távolságokban nézve, vagy Budapest-Székesfehérvár az nagyjából nem távolság.
8: Az ugrás világos. De az is nagyon fontos, hogy a létesítmények az olimpiát követő felhasználása milyen módon zajlik. Mert hogyha szóba hozzuk az atlétikai világbajnokságot, aminek befejezése után visszabontották ugye a lelátót, ott volt két és fél országos bajnokság, két gyulai és egy Ultimate. Kész. Én beszéltem mind a két elnök jelöltel az atlétikai szövetség elnök választása előtt 50-50 percben, és mind a ketten azt mondták, hogy azt nagyon át kéne gondolni, hogy itt van egy értékünk, egy óriási lehetőség, mint az atlétikai, most már ugye Zsivószky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ, hogy azt sokkal, de sokkal jobban ki kéne tudni használni. És ha építünk egy velodrómot, akkor utána azt is kéne tudni használni, vagy annak kellene lenni olyan lehetőségének, hogy azt mire tudjuk átalakítani, hogyha nincsenek pályakerékpáros versenyek.
2: És atlétikai pályára amúgy.
8: Akár például.
2: Mint a hollandok csinálják.
1: Álmodozunk? Vagy most, amit Tibi mond, itt visszatérünk így a realitások. Honnan közelítsük meg a következő időszakot? Ugye október 31-e jelentkezés hivatalos határideje, addig azért ilyen-olyan amolyan megközelítések lesznek. Szóval álmodozzunk, a realitások talaján mozogjunk. Mi a konklúzió, amit itt most 16 óra 55 perckor?
7: Hát addig lesznek hivatalos mondások, már mint magyar részről, úgy értem, amivel egy kicsit közelebb kerülünk a megoldáshoz, gondolom, amivel közelebb kerülünk egy kicsit a megoldáshoz, de szerintem az álmodozás időszakából már annál már előrébb tartunk. Független attól, hogy amiket most Tibi felsorolt, hogy meg kéne oldani
1: egy sor problémát. Van egyébként most Tomi, hogy közbeszólt mindannyiótokhoz annak realitás, amit Dávid pedzegetett, hogy adott es, vagy nem is tudom melyik őtök mondta, hogy a határon túlra nyúlva? Bocsánat, Dávid volt, igen, jól mondom.
7: Igen.
1: Szóval, hogy van annak amúgy realitása? Most ilyen nem tudom, bármit, akármit, ami nekünk nincs, de mondjuk a szlovákoknak van, vagy a horvátok.
7: Én eleve nem budapesti olimpiába gondolkodom, hanem az alap az, hogy Magyarország, tehát hogy így, ahogy
1: én
7: mondtátok.
1: Én szerintem az ugye, alap, tehát a foci esetében az nem
7: van,
1: is kérdés
7: vagy,
1: például,
7: vagy akár,
1: tehát hogy most
7: akár
1: Debrecenbe ide oda mondom
7: visszat. Tehát, hogy, és nincs kizárva, meg egyáltalán nem ördögtől való gondolat határon túlra is elvinni esetleg.
8: Szerintem. Meg kell kérdezni az embereket, hogy mi a véleményük erről.
1: Nem, most már nem teszem fel a kérdést, bár jött 2-3 SMS, 50-50 az arányszám, rendezünk, ne rendezünk, tehát érvek ellen érvek. mind a két oldalon, úgyhogy tényleg azt kell, hogy valaki megkérdezze majd, és az emberek pedig mondjanak véleményt. Október 31 a jelentkezés hivatalos határideje, és a többkörös pályázati folyamat végén a NOB várhatóan, tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság majd 2029-ben hirdet győztest, hogy csak 36-ra, vagy 40-re, vagy 44-re is. Azt nem tudjuk. 16 óra 56 perc a pontos idő, azt viszont biztosan tudjuk, hogy robogunk tovább a hazafutásban, úgyhogy Kis Tamásnak, Székely Dávidnak és Szegő Tibornak köszönöm szépen, hogy befáradtatok hozzánk. Egy rövid zenét követően Nicky Jam, és a folytatásban, ha jól látom, vagy a ZZ Top, nem tudom, Bendegúz, rád bízom, hogy melyiket választod, amelyik hamarabb előkerül a tárból. Szóval egy rövid zenét követően kézilabda Simon Petrával beszélgetünk majd, úgyhogy megyünk tovább. Uraim, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük.
8: Köszönjük.
3: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél. Kellemes kedd délutánt, kellemes kedd délutáni rádiózást mindenkinek, az úton lévőknek pedig természetesen balesetmentes közlekedést. Most már nagyon sok helyen komoly dugó van Budapest útjait nézve, illetve az aktuális forgalmi helyzetet vizsgálva, úgyhogy türelmes, balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Hadd ajánlok egy új műsorelemet figyelmükbe, a kedves hallgatók figyelmébe. Életem sport pillanata. Ezt a fantázia nevet viseli, és szombaton reggel 8 órától jelentkezünk majd vele a Sport reggelben, ezt követően minden szombat reggel. Kíváncsiak vagyunk, hogy kinek mi volt élete meghatározó sport pillanata, élete sport pillanata. Legyen szó, ugye ez egy közvetítés részlet, vagy egy sportesemény, amire szívesen emlékeznek vissza. Kedves hallgatóink, tegezve magázva emlékeztek vissza. Várjuk majd az SMS-eket, nem most még, akár most is el lehet küldeni, de ezeket majd szombaton reggel kell csőre töltött telefonnal a készülékek környékén lenni, és írni a 0630 55 55 605-re, hogy kinek mi volt élete meghatározó sport pillanata. Csütörtök reggeltől jöhetnek a kommentek egyébként a Nemzeti Sport Rádió Facebook oldalán, és természetesen, ahogy mondtam, SMS-ben szombat reggel 8 órától pedig majd a Sport reggelben jönnek életünk sport pillanatai, az elmúlt időszak legmeghatározóbb sport eseményeit elevenítjük fel egy-egy közvetítés részlet segítségével. Könnyen lehet, hogy ebben a közvetítés részletben, vagy ezekben a életem sportpillanataiban előkerül majd a 2024-es női kézilabda Európa bajnokság bronzmérkőzése, ahol az utolsó másodpercekben Simon Petra kezében volt a labda, de végül is nem ő, hanem Győri Lukács Viktória szerezte a franciák elleni mindent eldöntő találatot. Na de ha már Simon Petra korábban említettem, hogy jön vele most egy hosszabb beszélgetés, amelyet Virányi Zsolt készített. Sok minden szóba kerül itt, felelősségvállalás, tanulás a sport mellett, Ferencváros válogatott. Szóval a következő fél órában vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban, még úgy is, hogy egyébként maga Virányi Zsolt vendégeskedett Simon Petránál, szóval a Ferencváros és a válogatott kézilabdázója Simon Petra.
4: Itt beszélgetünk a Népligetben, a sportcsarnokban, az Elek Gyula arénában, ahol éppen fiatal srácok szintén edzést tartanak. Te meg az edzésen túl vagy, tehát néha majd, ha behallatszódik egy-két lövés, vagy egy-két kapufán csattanó labda, az azzal magyarázható. Kezdjük egy rövid kérdés, rövid válaszsal, kicsit más, hogy ne csak kézilabda legyen. Rántott cukkini, vagy pedig töltött káposzta?
5: Jó kérdés, mind a kettőt nagyon szeretem, de töltött káposzta, nagyon van töltött káposztája.
4: Menjünk egy kicsit tovább a pihenés irányába. Tengerpart, napsütés, vagy pedig pihenés a magyarországi hegyekben, mondjuk a Mátrában?
5: Tengerpart, én nagyon szeretem a tengernek ezt a morajló hangját, az nagyon meg tud nyugtatni.
4: Zene? Taylor Swift, vagy legyen mondjuk DJ Bobo? Most két ellentéteset mondtam más korosztályból.
5: Igen, én inkább a Taylor Swift generáció vagyok.
4: De tudod, hogy ki DJ Bobo?
5: Igen.
4: Ezzel is akartalak egy kicsit zavarba hozni, és hát meg se születtél, amikor ő már koncertet adott, és ez apropó az, hogy nemrég most itt volt épp az MVM Dome-ban, ahol már te is jártál, de zárásul csocsózás vagy dárcozás?
5: Ha nézni kell, akkor...
4: Nem, csinálni.
5: Csinálni?
4: Ezek szerint egyiket sem szoktad, akkor lehet, hogy valami más kellett volna mondanom, de...
5: Egyiket sem nagyon szoktuk csinálni, nincs azon csocsó, de inkább akkor inkább dárc, azt szoktuk néha csinálni.
4: Tehát azt neki próbáltad, jó, akkor ennyi bevezető után, ha már MVM Dome, akkor ugorhatunk egy nagyot is, már nem ott, hanem az Érd Arénában győztes gól legutóbb a Bajnokok Ligájában a Bukarest ellen. Honnan ez a vagányság? Ezt otthonról örökölted, hogy te szemtelenül irányító léted ellenére vagy mellett beugrasz a falba, utolsó másodpercben tudsz győztes gólokat szerezni, nem fél senkitől.
5: Igen, igazából szeretem felvállalni a felelősséget, de szerintem az is jó, hogyha több ilyen személyiség van a csapatban, mert akkor nem csak arra az egy emberre fókuszálnak, hanem több emberre is. De szerintem igen, nem tudom, hogy kiskoromban rád ez a természetes önbizalom ilyen téthelyzetekben, vagy tétszituációkban, vagy csak szimplán szeretem én felvállalni ennek a, ha esetleg döntetlen vagy vereség lenne vége, akkor azt is el tudnám viselni. Abból lehet kicsit, hogy az önbizalomból kifolyólag ezek nagy részt szoktak sikerülni, nyilván van, hogy nem. De ez meg már rutin kérdése egy idő után, meg az, hogy tényleg, hogy a csapat hogy viszonyul, és nagyon apró részletek döntenek szerintem már egyes helyzetekben. De összességében igen, úgy gondolom, hogy nyilván valamilyen szinten személyiségemhez tartozik.
4: Családból örökölhetted? Sportolói múlt van, hogy apukánál, anyukánál is.
5: Igen, mind a két családtagom, vagy a szüleim, de a testvérem is sportoló, az egész családunk egy ilyen sportos család. Szóval örökölhettem is, de anyukám nagyon nem bírja ezeket. Pont most a hétvégén is, hogy ők minden mérkőzésen ott vannak, és mondta, hogy hát én nem ismertem nézni az utolsó támadást, és annyira izgult. Szóval szerintem nem örököltem.
4: 13-14 évesen volt hasonló élmény, mert részed, mert most el se kezdem nézni a papíromon, hanem mondom fejből is, hogy hány ilyen pillanat már hozzád fűződik a nevedhez, pedig még csak 21 éves vagy.
5: Biztos voltak nagyon szoros mérkőzéseinket, amiket által el kellett dönteni. Nekem ami megvan, ami nagyon ilyen erősen él bennem így az NB1-B-s korszakból, hogy volt olyan NB1-B-s mérkőzés, ami tényleg iszkörüli volt, és akkor vállaltam sokszor így a felelősséget a végén. Szóval szerintem ez leginkább abban a korban, ez a 15-16 éves koromban alakult ki szerintem.
4: Ez 2019-től lehetett, amikor az U19-es csapattal ugye 15 évesen elkezdtél az NB1-B-ben játszani. Egyébként a 76-os Montreali olimpián győztes vízilabdázók mentek oda, és ők Gerendes Györgyék, hát egy másik korosztály, Horkai Györgyék mesélték, hogy ők úgy mentek, hogy megnyerik az olimpiát, ami az elég ritkaság, de úgy voltak vele, hogy ha már ott lehetnek, akkor megnyerik. Ez önbizalom kérdése. Minden fejben dől el egyébként? Nálad is?
5: Alapjáraton véve igen, de mégse. Szóval sokszor mondják, hogy tényleg minden fejben van, csak el kell hinni, hogy meg tudjuk csinálni, de szerintem azért nagyon sok múlik nyilván a technikai, taktikai, fizikai teljesítményen is, vagy az állapoton. De a legvégén szerintem, amikor tényleg nagyon nehéz egy mérkőzés, akkor a mentális erő az dönti el a mérkőzéseket.
4: Ezt az élet más területén mennyire kamatoztatod, hogyan fejleszted magad, mert hát még mindig, ahogy mondom, 21 éves, vagy 22 leszel novemberben, és akkor már 17 évesen Magyar Kupában, 3 lövés, 3 gól, 19 évesen az olimpián Párizsban, 24-ben, amikor hatodikok lettetek, akkor ugye a braziloknak lőttél döntetlen 4 győztes gólt, 25-24, és hát akkor ezt meg azért lehet sorolni bőven, és itt van a legfrissebb is. Ha kamatoztathatod ezt máshol is, illetve honnan meríted az erőt, hogy ez ennyire menjen?
5: Igazából ebben nem szoktam nagyon belegondolni, hogy honnan merítem az erőt, szerintem ez csak egy ilyen adottság, vagy nem tudom, hogy én ilyen vagyok.
4: Lehet, hogy ez a titka akkor, hogy ebben nem foglalkozol vele, nem gondolkodsz rajta, csak megvan és tudod használni.
5: Nem, igen. Szerintem így kicsit így mondom, hogy előtte beszéltünk, a személyiségemhez kapcsolódik. De nyilván a kézzelőmenet nekem ott van a tanulás, én egyetemre járok.
4: Jogi diplomát szeretnél megszerezni?
5: Igen, az a cél.
4: Az azért nehéz, az 5 kemény év, ha jól tudom.
5: Most járok a 3. évbe, szóval még messze van, a vége, úgy érzem, hogy sose fogom befejezni. De ott is azért vannak elég nehéz téthelyzetek, és szerintem ott is, ami nagyon fontos, hogy nyugodtnak kell maradni. És nem bepánikolni, mert mondjuk ott is tudom kicsit ezt kamatoztatni, hogy olyan helyzeteknél, amikor mondjuk egy szigorlatunk van, vagy tényleg tételhúzás van, akkor tényleg megnyugodni, összeszedetten aztán mondani, amit tényleg tudok, ugyanígy a pályán összeszedetten, nyugodtan azt, amit tudok, azt csinálok. Azt csinálom, amit a legjobban szeretek, igazából ez a pályán érvényes a leginkább. Szóval, hogy tényleg valamilyen szinten összekapcsolódik szerintem a két terület, amiben így mozgok jelenleg, de valamennyire szoktam csak kamatoztatni a tanulásba is.
4: Szugerálj, nem szoktad a tételeket, hogy jó tételt húzzál?
5: De
4: vagy mennyire vagy szerencsés, azt is feltettem volna kérdésként.
5: Egy idő után már úgy vagyok vele, hogy én most már ezt nem tudom megtanulni, szóval ez már annyira sok, hogy tényleg az anyagmennyiség a borzasztó, hogy már így vagyok, hogy na ez hát, ha nem húzom ki, és akkor így félreteszem, és akkor nyilván azt húzom ki. Szóval volt, hogy nem voltam szerencsés, azért már volt ilyen élményem is, de valahogy mindig megoldom a végén, hogy valahogy sikerüljön.
4: Itt a Nemzeti Sportrádióban a kézilabda óra keretében Simon Petrával, a Ferencváros válogatott játékosával beszélgetünk, méghozzá az Elek Gyula arénában. Pattog a labda itt egy fiúcsapat edzésén, meg felmérésén. Visszatérve ehhez a románok elleni, a Bukarest elleni győztes gólodhoz, meg a sikerhez. Kívülről úgy tűnik, hogy Jensen mester, a dán edzőtök most itt a második évre nagyon összerakta a csapatot, de most ez akkor belülről az öltöző hangulatával együtt milyen, ugye érkezett Omoregi a te posztodra, egy szlovén világklasszis, jött Christensen a dán kapus, és Bödebíró Blanka is visszatért, és úgy tűnik, hogy most tényleg van minden poszton, szinte minden poszton két nemzetközi klasszis, 4-ből 4 győzelem, meddig mehet a Fradi, hát meg ugye sehol nem tartottuk a szezonban.
5: Igen, nyilvánvalóan ugyanazok a célok, ugyanazok az elvárások, amik az eddigi években volt. Nagyon jó úton haladunk, és nyilván a szuperkupát találtekintve, mert az még nem voltunk csapatilag készen, nem álltunk, nem tudtunk mindenkit szerintem még beépíteni a csapatba úgy, hogy utána már most a BL-be szereplünk.
4: Hát ugye az még augusztus legvégén, de ez még a Győr elleni veresség, mondjuk arra nem is akartam nagyon kitérni, mert az még annál is, tehát hogy azért ti szoktátok mondani, meg aki ért hozzá, tudja, hogy most ha 4-ből 4 győzelem, vagy Elek Gábor, a korábbi edző legendás mondata, az Schleinig Ádám segített itt a beszélgetés előtt, hogy semmit sem lehet megnyerni össze, viszont mindent el lehet veszíteni. Tehát, hogy mit ér 4 győzelem a BL-ben?
5: Igen, igazából, ahogy mondtad is, nagyon az elén járunk még, és nagyon messze még a szezon vége. Szerintem nagyon jó, hogy lépésről lépésre építjük fel magunkat, és hogy tényleg csapatként nagyon működünk, mert nyilván az eredmények mutatják. De azt sem szabad elfelejteni, hogy most volt igazából az első mérkőzés, ahol egy nívós csapat ellen játszottunk a Bajnokok Ligájába, és
4: most... Ezt hátra van még, az SBR hátra van még, majd Bukarestben is azért nem lesz könnyű nyilván.
5: Persze, most a Brest most adunk Brestbe, utána játszunk majd az SBR-rel, szóval hogy tényleg olyan csapatok vannak még úgymond hátra így a sorból, akikkel nagyon nehéz mérkőzéseket fogunk játszani, és tényleg, hogyha úgy haladunk, ahogy tudunk, azt szerintem nagyon fontos lesz az egész csapatra nézve, meg a szezonra nézve, hogy tényleg végig egy kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtsunk, és ne legyen ilyen hullámzó. Mi mondjuk a tavalyi szezonban voltak szerintem kicsit ilyen magasabb és mélyebb hullámaink is. Szóval nagyon remélem, hogy tudjuk ezt fenntartani, ezt a fejlődésünket és a teljesítményünket egyaránt.
4: Érkezett most még ugye Möller, egy másik dán játékos, aztán ha Omoregire gondolok, akkor a te posztodon mennyire van versenyhelyzet, és aztán még Kluiber Katrinról is kérdezek, mert van egy ilyen legendás figura, amikor feldobod neki kínaival, de az most nem az, nézzük a Omoregivel való helyzetet, tőle mit lehet tanulni, és a te helyzetet hogy látod a csapaton belül?
5: Igen, ez egy nehéz kérdés. Nyilván szerintem a posztásoknál az a fontos, hogy jól is hűljenek egymással, de amúgy a pályán is jól meglejenek egymással, mert például a mérkőzésen is azért elég sokat voltunk egymás mellett fent a pályán, és azért ő nyilván egy rutinos játékos, és egy nagyon gólerős játékos, ezért szerintem nagyon fontos kihasználnunk azt, amit ő tud, és tényleg a csapat javára fordítani. Szerintem ez eddig amúgy jól sikerült. Nyilván az, hogy versenyhelyzet, az szerintem egy egészséges versenyhelyzet az mindig jó, hát minden játékosra. De ennek ugye nyilván nem szabad átfordulni abba az irányba, hogy csak az egyiket mondjuk csak az egyik játszik, vagy csak a másik, hanem egy ilyen jó balansz egyensúlynak, hogyha meg tudunk találni, az szerintem nagyon fontos. És nyilván hosszú a szezon is kellenek a jó játékosok, akik, vagy hogyha mondjuk egyik nap én nem teljesítek jól, akkor ő fog jól teljesíteni. Szóval ez a harmónia szerintem nagyon fontos, hogy meglegyen egy csapaton belül, ezért fontos, hogy tényleg minimum két nagyon jó játékos legyen egy poszton, egy csapatban. Szóval, hogy igen, szerintem tényleg jó, hogy tényleg így minden posztot. Szerintem amúgy több arcunk van, és több arcot tudunk megmutatni a csapat, úgy annyiféle felállás között tudunk variálni, mert tényleg több játékosunk van is, aki bármelyik posztot eljátsz a három belső poszt közül, szóval szerintem ez nagyon fontos, hogy tudunk forogni, és tudunk mindig újat mutatni az ellenfélnek.
4: A dán edzővel, Jesper Jensennel mit szoktatok beszélni? Volt-e olyan, hogy mindenkivel leült egyesével, és akkor mit mondott neked, akár a szezon előtt, akár egy-egy fontosabb meccs előtt, hogy működik ez?
5: Igen, ő nagyon hozzá ezt a dán mentalitást, és ő tényleg szer leült beszélgetni így a játékosokkal, hogy hogy érzik magukat, mit vár el tőlük, hogy látja a helyzetet. Nekem is volt mindenkinek ilyen beszélgetése igazából. Arról szólt, hogy úgy gondolja, hogy a tavalyi szezon nagyjában nagyon jó munkát végeztem, de hogy ezt muszáj fenntartani, és hogy ha még fejlődni szeretnék, amit nyilván szeretnék, mert szerintem egy játékos addig tud fejlődni, meg addig tud tanulni, amíg be nem fejezi a pályafutását, szóval nincsen, hogy valaki kész játékos.
4: Neked ez még nem aktuális, 21 évese.
5: Igen. Szóval, hogy ezt nyilván fent kell tartani, és emellett meg azt a minden edzésen, minden nap, minden mérkőzésen hoztam meg azt az energiákat, meg tényleg lendületet, amit az én játékom jellemez. Szóval igazából erről szólt a beszélgetés, hogy dolgozzunk tovább, és úgy gondolják, hogy idén sokkal több esélyünk van arra, hogy tényleg jó eredményeket érjünk el.
4: Ami a Bajnokok Ligájában a négyes döntő, mint legutóbb 23-ban, ugye ott végül is ezüstérem lett Elek Gáborra.
5: Igen, persze, mondhatjuk ezt is, hogy a Final Four, de beszéltünk a Magyar Bajnokságról, a Magyar Kupáról. Igazából mindenről, amilyen bajnokságban vagy kupán elindulunk, az mind ugyanolyan fontos számunkra.
4: Ez most erősebb ez a Ferencváros, mint a tavalyi? Így, hogy a dán edzőnek is ez már a második éve?
5: Úgy gondolom, hogy igen, egyértelműen, de ezt majd az eredmények fogja megmutatni, hogy erősebbek-e vagyunk. Hát ezt most így mondhatnám, hogy igen, mondhatnám, hogy nem, de ez majd úgyis a végén fog eldőlni.
4: Hát ahogy említetted, már többször, illetve beszéltünk, hogy jönnek a komolyabb mérkőzések, illetve olyan meccsek, mint a Bukarest elleni hazai. Szóba hoztam ezt a Kluiber Katrinnak feltett kínai figurást, ez mióta van, honnan ered? Amikor ez ott a meccs szituációjában jön, az többnyire váratlan, és hiába tudják, hogy van ilyen, nincs ellensze. De mióta van ez? Nekem úgy rémlik, hogy ugye, mivel a Kluiber Katrin jobb átlövőt, ott bal oldalról vagy iránytól, ott felteszed neki, aztán beugrik és kínaiból bedobja.
5: Igen, ez itt sokat történik általában mindig. Szerintem még Ellen volt az edző, szóval szerintem ez már...
4: Ellen helyén még ilyen korábbi dán.
5: Igen, szerintem ezt már 3 éve folyamatosan csináljuk, és valamilyen szinten már tökéletesre fejlesztettük, vagy hát az ütemet meg, hogy én jó helyre dobjam, hogy ő jó helyre érkezzen. Ez egy eléggé begyakorolt figura, mondhatni. De örülök, hogy még mindig tudjuk meglepetésként okozni, mert mindig olyankor csináljuk, amikor kicsit nem számítanak rá, vagy amikor mi tudjuk azt, hogy a védők hogy fognak reagálni, és akkor ők nem számítanak rá. Valamilyen szinten örülök, hogy még mindig működik ez a kettőnk között ez a kínai figura.
4: És a kommunikáció az meccs közben hogy zajlik? Mert ezt még ott viszonylag a pálya közelében vagyunk Érden, de nem tudom leolvasni, hogy mit kell nézni, hogy milyen kéz vagy szemkontaktus, kézjelzés, nem mondom.
5: Ezt titok
4: van. De van.
5: De van olyan idegkérés is volt, ahol Jesper mondta, hogy ezt kell csinálnunk. Szóval, hogy már ő is tudja, hogy mennyire illik, vagy jó nekünk ez a figura, és hogy jól tudjuk kamatoztatni, és nyilván ez is fontos.
4: Még mindig Simon Petrával beszélgetek itt a Nemzeti Sportrádióban, a Ferencváros válogatott kézilabdázójával, ha már válogatott, decemberben Európa-bajnokság, és hát a legutóbbi Európa-bajnokság az csoda szépen sikerült, és egy kis segítséggel majd most mindjárt meg is mutatom neked annak az EB-nek nyilván az egyik, hanem a legemlékezetesebb pillanatát.
6: Nagyon sokat gondolkozik Golovin, hogy kérene időt vagy sem, belül az utolsó percen Simon! Majdnem eladja a labdát, Kluiber le a szélre, gyerünk vissza, gól! Győri Lukács Viktória, 50 másodperc van hátra, francia időkérés! Most végeztük el, 2-1, vége! Bronzérmes a magyar női kézilabda válogatott 2024-ben az Európa-bajnokságon Bécsben, a Wiener Stadthalléban!
4: Na milyen volt ezt meglepetésszerűen most meghallgatni, Bécs 24, egy EB-re készülünk, ott meg volt a bronzére.
5: Igen, van a liba bőrös érzés igazából, bárhányszor én visszanézem, vagy visszagondolok rá, vagy visszahallgatom, ez mindig...
4: Ezt most a hallgatóknak elmondom, hogy valóban a karodon felállt a szőr.
5: Igen, ez mindig is egy ilyen érzés fog szerintem okozni.
4: Az a csapat, ha már a Fradinál kérdeztem, összehasonlítva a mostanival, erősebb volt, mit lehet ebből a mostani válogatottból kihozni?
5: Ez mindig olyan nehéz, ezek az összehasonlítások, mert mindig más. Ez nem olyan, mint egy ilyen nem tudom, tételes jogtörténet, amit össze tudok hasonlítani, simán egyszerűen, hogy változott meg a, nem tudom, a büntetőhatalom. Ez nagyon más, hogy mondjuk két csapat mennyiben különbözik, mennyiben alakult, tehát miért volt az jó, miért állt össze az a csapat annyira, és most miért nem szereplünk annyira jól, mint akkor, pedig a csapat alapja ugyanaz maradt.
4: Szövetségi kapitány is.
5: Igen, szóval igazából a mag, meg igazából a lényegi, vagy a legalapja a dolgoknak, az szerintem nagyjából tényleg ugyanaz maradt. Nyilván nagyon nehéz megmondani, hogy mi változott azóta, és mi az, ami miatt most annyira nem sikerül nekünk jól, de nyilván egy Európa-bajnokságon kell, hogy jól sikerüljön meg a nagy versenyeken.
4: Igen, hát ha lehet választani, és az Európa-kupát, ha megnyeritek, két győzelem, nagyon szép, de az EB-ben nem ér ugyanannyit messze mennünk, mert hogy az EB-ről még az olimpiai selejtezőre is ki lehet jutni.
5: Persze, és nagyon remélem, hogy tényleg olyasmit fogunk csinálni, vagy olyasmi eredményt fogunk elérni, mint két éve sikerült, és ezen vagyunk, minden nap ezen dolgozunk, meg a csapat válogatata is, ezek a céljaink vannak, és tudjuk, hogy ha ez

0: Szurkoló, meg pikantéria biztos, hogy lesz, meg megint libabőrös lehetsz.
1: Igen, nyilvánvalóan, de úgy gondolom, hogy nem kerültünk egy könnyű csoportba, de hát itt nincsenek könnyű csoportok. Minden mérkőzést meg kell nyerni, ami szembe jön, hogy minél jobb helyezéssel kerüljük a csoportba, onnan tovább a középdöntőben minél jobb helyezést érünk el. Szóval tényleg nagyon remélem, hogy nagyon fogunk tudni teljesíteni, és tényleg eredményesek is leszünk.
0: Abból mi járulható el, hogy most azért a románok elleni második félidő ott Bukarestben nem nézett ki jól, gyorsan kaptunk gólokat, nagyon lerohantak, egy kicsit össze kell fejben kapni a válogatottat?
1: Igen, igazából ezt is lehet mondani, hogy más megoldásokat kell találnunk egyes szituációkra, vagy így visszagondolva, amiket éreztem, hogy volt, hogy nem ment a gyors rohanásunk, nem értünk fel, sokkal több könnyű gólokat kéne szereznünk, de ez szerintem azért összeszokás kérdése is, nem voltunk együtt 5 hónapja, és nyilván nem kifogásokat keresek, mert nem néztünk jól azon a mérkőzésen a románok ellen, és sokkal jobban is tudtunk volna teljesíteni, de igen, szerintem kell egy kis idő, míg tényleg, amikor oda megyünk, visszaszokunk abba a rendszerbe, ami ott van, és azt csinálunk, amit mi jól tudunk csapatként csinálni és teljesíteni. Szóval remélem, hogy tényleg visszatérünk ahhoz a formánkhoz, ami csapatként jól tudunk kinézni és jól tudunk teljesíteni.
0: Simon Petra válogatott kézilabdázóval itt a Ferencvárosi Elekgyula Arénában a beszélgetés végez közeledve, ennyi szakma elég volt, komoly célok vannak, viszont akkor nézzük, hogy a csocsó dárcnál nem voltál túl határozott, mert hogy ezt kevésbé szoktad csinálni, mivel tudsz kikapcsolódni? Hát sok szabadidőd nem lehet, ott van ez a jogi egyetem, ahogy mondtad, a harmadik év, de akkor mi az, amikor tényleg ki tudsz engedni, amikor nem, hát nyilván a tengerparton napozol, de az meg csak nagyon kevés lehet az évben.
1: Igen, igazából a nyaralásokat nagyon szeretem, vagy amikor tudunk, akkor elmegyünk pihenni.
0: Na jó, de szeptembertől mondjuk májusig nem nagyon lehet, sőt júniusig.
1: Igen, ez azért kicsit nehéz oldala, de én szeretek olvasni, amikor mondjuk egy vizsgai időszak lezárul, akkor ki tudok kapcsolni, nagyon szeretek olvasni mindenféle muszókönyvet, vagy tényleg mindig azt mondom, minden evő vagyok, mert bármit elolvasok, de amikor mondjuk van szabad délután, akkor a párommal is szoktunk programozni, szóval tényleg próbálunk kicsit ilyen színfoltokat belerakni így a napjainkba, és hogy ne csak a sportok legyenek a kézabda mondjuk az én szemszögemből a fókuszba, hanem mondjuk kicsit el tudjunk így ragaszkodni attól.
0: Elugaszkodás még a végére, azért motiváció. Téged mi az, ami előrehajt, motivál, hiszen vagy már Európa-bajnoki bronzérmes, aztán volt olimpiai 6. helyezés. A Ferencvárossal a Bajnokok Ligájában mondjuk még nincs 4-es döntő, azt most már célként megfogalmaztad, de tényleg mi az, amiért a kemény melót mindig végigcsinálod?
1: Nagyon szeretnék mindent megnyerni, amit meg lehet ebben a sportban. Nyilván ami szinte mindenkit hajt a Bajnokok Ligája győzelem, és mondjuk egy olimpiai arany, egy Európa bajnoki arany, egy VB arany. Nyilván sokszor mondták, hogy ezek azért nem reális célok, ha így unblock tekintek a dolgokra, mondjuk az erőviszonyokra a magyar kézilabdában.
0: Mert most a norvég Dán 2-s nagyon ellépett.
1: Igen, mindig ezt mondják, de én úgy gondolom, hogy mindig van esélyed, és hogyha egy nap, csak egyszer kell őket megverni egy napon, amikor mit tudom, az elődöntőben, vagy meg csak egyszer kell döntőben megverni. Szóval, hogy nagyon remélem, hogy oda fogunk tudni érni egy nap, és ez engem mindig motivál, én mindig mindenben nyerni akarok egy ilyen győztes típus, hogy otthon is nagyon nehezen kapok ki, a családom tudna erről rengeteget
0: mesélni. Társas játék, vagy egyszerű kártyázás?
1: Az asztal borogatással ér véget. Szóval, hogy én nagyon nehéz eset tudok lenni ilyen szituációban, mert tényleg imádok nyerni.
0: Ez nem ragad át, vagy nem lehet, hogy átragasszod ezt a többiekre a válogatottban is? Mert végülis ez kell. Felírtam még egy idézetet, hogy a 100 szemes olimpiai mérnök párbajtőröző mondta, hogy amikor két sikertelen olimpia után már majdnem abbahagyta, és utána Rióban olimpiai bajnok lett, akkor ők is ezt, illetve ő mondta Kulcsár Győzőnek, az edzőnek, hogy 5 asztót kell megnyernem. Most teljesen mindegy, hogy mi történt eddig a pályafutásom során, nézzük úgy, mint

0: egy egyszerű nap, ahol szépen haladunk előre, és ha visszaszámoltak 5-től 1-ig, és mindegyik megvan, akkor olimpiai bajnok. Na most ezt megcsinálta, és ilyenkor már csak élvezni szerette volna az egészet, már nem görcsölte úgy, mint az előző kettőt, akkor valami ilyesmi, de hogy ez fontos lenne átadni a többieknek is.
1: Igen, igen, de szerintem ez ámblok minden élsportolóban benne van, ez a győzni akarás. Azt az ámblok a nagyok nagyon jól csinálják, hogy élvezik és közben mit csinálnak, és amikor nagyon magas a nyomás, akkor is tudnak egyet-kettőt mosogni edzésen, mert hogy igazából ők szeretik ezt csinálni, és ők ebbe érzik magukat jól, és néha ezt egy kicsit át kéne venni tőlük, hogy ez oké, hogy munka, oké, hogy eredménykényszer van, oké, hogy oda akarunk érni, de hogy egy kicsit élvezzük is már, és hogy ezt, azt csináljuk, amit igazából legjobban szeretünk a világon, és ez a mi életünk igazából, a kézilabda. Szóval szerintem ez amúgy nagyon fontos, hogy egy kicsit néha elengedjük ezt a kéziféket, így kiengedjük, és szerintem ez az EB-n nagyon működött, hogy a hazai közönség előtt voltunk, a közönség folyamatosan bíztatott minket, annyit dobott rajtuk, kicsit elengedtük, nagyon élveztük, mert annyit hozzánk adott a hazai pálya.
0: Elmentetek Bécsbe a bronzmeccsre, a franciák ellen, akik nagyon erősek.
1: Igen, és a franciákat is már tudtuk győzni egy mérkőzésen, szóval, hogy szerintem ez azért fontos.
2: A Ferencváros, illetve a női kézilabda válogatott irányítóját, Simon Petrát hallottuk, a riporter Virányi Zsolt volt. 17 óra 30 perc, másodpercek múlva a pontos idő, egy nagyon rövid műsorajánlót követően jönnek a legfrissebb hírek, maradjanak velünk a folytatásban is.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövess a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
6: Blackboard 15-13!
5: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os olimpiára. Megjelentek a vagyonadó részletei. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A többkörös pályázati folyamatban India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország vesz még részt. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke Gyulai Zsolt ezzel egy időben kérte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy idén ősszel tárgyalja meg a szervezet olimpia rendezési koncepció javaslatát. A sportvezető hozzátette, a helyszínválasztási folyamatban való részvétel kötelezettségvállalással nem jár, és nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. A NOB 2027 márciusában tovább szűkíteni az érdeklődést mutató városok körét. Szabics Imre lett a belga élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Genk másodedzője. A korábbi 36-szoros magyar válogatott csatára a dán szakvezető Jesztorop munkáját segíti majd, akivel korábban az egyiptomi Al Ahlinál és a német Augsburgnál is együtt dolgozott. Egyik magyar induló sem tudott mérkőzést nyerni a bakui judó világbajnokság mai versenynapján. 73 kg-ban Gábor Áron emírségekbeli, míg Szabó Áron négyszeres Afrika bajnok algériai rivális ellen búcsúzott az első körben. A nők 57 kilós súlycsoportjában Vég Luca spanyol ellenfelével szemben maradt alul a legjobb 32 között. Mindhárom magyar cselgáncsozó helyezetlenül zárt. Hetedszer nyerte meg Novák Djokovic a pekingi keménypályás tenisztornát. A 39 éves szerb klasszis az első játszmában rövidítés után győzött Alex de Minaur ellen. Az ausztrál a folytatásban egy játékot még nyert, ám aztán sérülés miatt feladta a döntőt. Djokovic előzőleg majd egy éve Athénban nyert ATP tornát, és pályafutása 102. trófeáját gyűjtötte be.
4: Közlekedés.
8: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adó könnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók teljes tételes adóját a mellékállású vállalkozók. A nyugdíjasok és az egyetemisták választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. A jövőben ők is évi 60 millió forintig tudják igénybe venni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást. A tervezeteket jövő szerdáig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A Fidesz szerint a kabinet pénzt akar beszedni az emberektől. Úgy fogalmaztak, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. Második világháborús robbanótestek kerültek elő a Dunából Budapest 9. kerületében, a Nemzetközi 7-es kikötőnél. A Magyar Honvédség tűzszerészjárőre 5 robbanótestet azonosított, köztük német repesz és páncéltörő gránátokat, valamint egy magyar légvédelmi repeszgránátot. A katonai tűzszerészek elszállítják és megsemmisítik a bombákat. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak.
4: Közlekedés.
8: Új terelést építenek ki az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsa térségében. A 20-as kilométernél a forgalmat a gyáli csomópont gyűjtőágára terelik, majd a 23-as kilométernél a főpályán haladhatnak tovább csak a leállósávon. A munkavégzés miatt 1-2 kilométeres a kialakult dugó. Távolabb a főváros felé kigyulladt az útmenti növényzet az Ócsa üllő csomópont előtt. A 31-es kilométernél a külső sávot lezárták az oltási munkálatok idejére, vezessenek óvatosan.
4: Időjárás.
8: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en. Fonák és tenyeres a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Márton. A Fonák és Tenyeres mai adásában jégkoronggal foglalkozunk, szűkebben véve az osztrák bázisú jégkorongbajnokságban szereplő FTC Telekommal és Hidrófehérvár AV19-el. A két magyar csapat idei első derbiét múlt hét pénteken játszotta, Fehérváron 5-2-es győzelmet aratott a Ferencváros. Vasárnap már mindkét együttes Dél-Tirolban vendégeskedett és szenvedett túlórában vereséget. 6, illetve 8 lejátszott mérkőzés után a fővárosiak a 14 csapatos bajnokság 13., a fehérváriak a 11. helyén állnak. A stúdióban vendégem Fodor Szabolcs, az FTC általános igazgatója, és Kis Dávid, a Fehérvár sportigazgatója. Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
10: Szia!
11: Szia, köszönjük szépen!
9: A közelmúltban még mindketten vezetőedzőként dolgoztatok a klubotoknál, ennek apropóján is szerintem sok érdekességről tudunk majd beszélni, de akkor kezdjük az idei első derbivel. Ugye az FTC tavaly a Magyar Kupa döntőjében legyőzte a Fehérvárt, viszont az első Ice Age-eles szezon mind a négy bajnokián kikapott a Fehérvártól, így tulajdonképpen ez a mostani pénteki siker nevezhető egy történelmi győzelemnek. Mekkora elégtétel, vagy mekkora plusz presztízs értéke van ennek a sikernek, hogy ebben a szezonban ezt rögtön ki tudtátok pipálni, mert tulajdonképpen a tavalyi bemutatkozó szezonnak az egyetlen, vagy az egyik ilyen kis fekete foltja az az volt, hogy a magyar riválissal egyszerűen nem tudtatok mit kezdeni.
10: Igen, biztos, hogy jó, hogy megtörtük ezt a jeget, és hogy sikerült ugye a bajnokságban is megverni a Fehérvárat. Ugye az előző szezonunkban, aki követte az Ásszigát, azt tudhatja, hogy nagyon közel voltunk ahhoz, hogy az első ICHL-es szezonunkban már úgymond történelmet írjunk azzal, hogy bekerülünk ugye az előrejátszásban, és ott is ugye a képletesen is, meg a valóságban is a Fehérvár állított meg minket, mert az utolsó meccs a Fehérvár ellen volt, és hát ilyen a 40 másodperc a meccs vége előtt még úgy nézett ki, hogy mi jutunk tovább, de utána a Fehérvár ugye egyenlíteni tudott, és be is húzta a meccset, de az egy pont is neki elég lett volna ahhoz, ha még utána nem nyerik meg, hogy ők jussanak tovább, és ha nem csak ezt a meccset nézzük, akkor kimondhatjuk, hogy ott a maradék háromból még szerzünk egy-két pontot ellenük, akkor talán ez az utolsó meccset, mert úgy játszunk, hogy mi vagyunk benne, de hát ugye a sportban nincsen ha, és a tavalyi szezon így alakult, én ennek ellenére azt gondolom, hogy egy jó első szezont futottunk, és hogy említetted, ha így rákanyarodunk az idei szezonra, akkor meg ez igen egy jó, hogy megtörni eget, és ez már úgymond nem nyomja a vállunkat, és nem lesz külön egy olyan tényező, amin talán túl gondol bárki is.
9: Fehérvári szempontból a mérkőzés képe, a játék képe volt nagyobb probléma, vagy az, hogy hát tovább sűrűsödnek a gondok már, ami a sérülteket illeti, mert ugye ezen a mérkőzésen is volt olyan, aki kidőlt, láttuk azt, hogy védőnek kell csatárposzton játszania, szóval, hogy bár még a szezon legelején vagyunk, de már is úgy tűnik, hogy azért nehéz.
11: Hát igen, először is ez is egy része lehet, de én gratulálok a Ferencvárosnak, azon a mérkőzésen ők jobban játszottak, jobban használták ki a helyzeteinket, mi most egy kicsit hadilában állunk ezzel a góllövéssel, ami megmutatkozik abba is, hogy csatáraink vannak szép számmal, akik sérültek, most ilyen pillanatban is 5-5-en vannak, és ez a szám nem csökkent akkor sem, amikor elkezdtük augusztusban, hanem ez egy állandó számmá generálódott, és hogyha valaki visszajött, akkor újabbak sérültek le. Úgyhogy ez most úgy néz ki, hogy ez a szám kezdet ez ilyen, de nem baj, így mindenki másra nagyobb nyomás és felelősség kerül, és mindenkinek van bőven jégideje, és majd reméljük, hogy egyszer teljes kerettel is tudunk menni, de ritka azért szerintem a melyik korunkban, hogy ilyen hosszú bajnokságban, ilyen jó bajnokságban ne lennének sérülések. Ettől függetlenül a derbire visszakanyarodva akkor is támogattam, örültem, amikor ez napvilágot látott, hogy a Ferencváros csatlakozna a ligába, szerintem a magyar jégkorongnak, a magyar válogatottnak kimondottan jót tesz, és a ligának is egyébként, ugye vannak az országcsapatok között is derbik, most már mondhatjuk, hogy Magyarországon is van egy derbi, állandóan 4000 fölötti szurkoló tábor gyűlik össze Fehérváron, hanem több, szerintem az említett alapszakasz utolsó mérkőzésen majdnem, hogy közel voltunk a teltházhoz, ami a magyar hokinak megint csak egy pozitívuma, mert látjuk, hogy az Erste Ligát nem biztos, hogy annyian követik, vagy a magyar emberek számára a jégkorong az nem annyira kézzelfogható, vagy nem követik, úgyhogy örülünk neki, hogy legalább Magyarországon is az ICHL-ben, a nemzetközi bajnokságban ilyen tényleg derbiket tudunk inni, és mindenki kíváncsi rá. Én gondoltam, hogy amúgy is meg fog törni ez a, ugye, hogy 4-0-ra tudtuk mi abszolválni ellenük az egy párharcot, ezt gondoltam, hogy nem fog így maradni, és valószínűleg ennek az egész derbinek is az a lényege, hogy egyszer az a csapat, és mindig valami kiélezett meccs legyen. Ebből a szempontból most mi örülhetünk, hogy mi voltunk azok, akik bejutottak a playoffba, de remélem, hogy előbb-utóbb az fog történni, hogy nem egymást kell kiütnünk mondjuk egy ilyen pre-playoffba, hanem mindkét csapat simán egyeneságon bejutott a playoffba.
9: Hát hosszú a szezon, reméljük, hogy ez majd így is fog történni. Nyilván egy ilyen mérkőzésen, egy derbin óriási feszültség van jégen, kispadon is, de hát ti most picit távolabb vagytok a jégtől. Egyébként honnan figyelitek a meccseket, mert nyilván már más pozícióban igazgatóként dolgoztak, és ott hogyan éritek meg ezeket az ütközeteket, mert az nyilván nagyon érdekes, vagy nehéz lehet, hogy itt egy-két szezonnal ezelőtt még ti meccseltetek, ti vezettétek a csapatot, kvázi már amennyire egy edzőnek mérkőzés közben lehet, de van ráhatásotok, hogy mi történjen, most meg hát azért jóval távolabb vagytok.
10: Hát az én tapasztalatom az nem pozitív. Ugye én szoktam, ha kérdezi, felteszik nekem ezt a kérdést, akkor el szoktam mondani, hogy ez megvan a fokozatok. És ugye amikor játékos volt az ember, ahogy persze a meccs előtt van egy meccs druk, meg azért izgul, meg előtte az alvás, az nem biztos, hogy pláne egy nagyon meccs előtt, hogy olyan könnyen megy. De ahogy bedobják a korongot azon a meccsen, és játékosként, vagy ugye az adott mérkőzésen, akkor az a feszültség és minden izgulás az elmúlik, és az vissza se jön a meccs alatt. Ugye edzőként volt szerencsém megtapasztalni, azt gondolom, hogy ez itt, ahogy bedobják a korongot, ez a druk meg az izgulás nem múlik el, és végig van a meccsen, és sportvezetőként meg kívülről a lelátóról meg négyzetre emelődik, szóval ilyen szempontból a legrosszabb pozíció az ez. Természetesen ugye azért minden másért megéri, de hogy ilyen szempontból legalábbis számomra, a személy szerint nekem a legnehezebb ez így kívülről a lelátóról nézni a mérkőzést.
9: Dávid, neked ez még frissebb élmény, frissebb tapasztalat?
11: Igen, már egyet tudok érteni. Néztünk már egymás mellől meccset. Eddig sem voltunk távol egymástól a cserepadon, most aztán fönn a lelátón meg tudunk egymás mellett is ülni, és pont valamelyik nap mondta a foci, hogy nem jó ez neki, jobban ki tudta élni magát a cserepadon, ezzel egyet tudok érteni. Most edzőként is kell valami fajta testbeszédet sugározni a csapat fele van, hogy pont a nyugalmat, de azért mégiscsak azért ott bele tudsz folyni, fel tud emelni a hangodat, tudod motiválni a játékosokat, segíteni őket, ezt a lelátóra, ezt teljesen vissza kell fogni, főleg pláne, hogyha körülötted olyan személyek ülnek, ott aztán végképp csak magunkba harcolunk, és visszafogottan próbáljuk követni az eseményeket, de igen, edzőként könnyebb volt levezetni az ilyen stresszes helyzeteket.
9: Ugye igazgatóként tulajdonképpen ti a keretért feleltek, vagy ugye a játékos politikát kell kezelni, legyen meg a kellő mennyiségű, minőségű játékos, össze kell rakni a csapatot, nyilván a vezetőedzőkkel is harmóniában, és ennek nyilván az utószezon, vagy hát ugye a holt szezon a legfőbb terepe, de azért úgy tűnik, hogy szezon közben is van teendő, hát Szabolcs, ugye neked tavaly azért a Fradinál elég komoly fluktuáció volt, Dávid, te meg ugye tavaly még vezetőedzőként élted meg azt, hogy esetleg egy-egy játékos nem úgy muzsikál, ahogy azt vártátok tőle, cserélni kell, sok a sérült, ebben valamit kezdeni kell, szóval, hogy egyáltalán éreztek-e most így a szezon elején különbséget a holt szezonhoz képest, vagy ugyanúgy annyi teendő van, és folyamatosan monitorozni kell játékosokat, ugye például Fehérváron most ugye jött Michael Ferran, aki éppen gólokkal mutatkozott be az első meccsén, tehát, hogy mindig kell valakit találni.
10: Igen, a munkából ugye mindig van bőven, szóval így menedzserként én is próbálom megtalálni azokat az időpontokat, hogy mire tudom ráfogni azt, hogy akkor most lehet egy picit hátradőlni és lazítani, de eddig még nem találtam meg. Szóval tényleg minden olyan, az évnek minden olyan napja, meg hónapja van valami olyan munka, amit ugye most én nem csak a sportszakmáért vagyok felelős, szóval lehet, hogy ez picit a sportigazgatói székből másképp, de tényleg a szezonról, vagy a csapat összerakásáról beszélünk, ezt Dudu is meg tud szerintem erősíteni ugye az ő székéből, hogy ott azért van bőven, szóval sose lehet megnyugodni, és természetesen, hogy pláne egy ilyen komoly erőltetett menetben, mint az Ásztiga van, pláne idén, ugye az is egy érdekesség, hogy idén egy héttel ugye korábban kezdődött a bajnokság, bocsánat, egy héttel később kezdődött a bajnokság, és egy héttel hamarabb fejeződik be, szóval két héttel kevesebb idő van arra, hogy négy meccsel többet játszunk, mert jött a Milánó, ami idegenben kettő, hazai idegenben két plusz meccs, és itthon is két plusz meccs. Szóval két héttel kevesebb időnk van, ugye 52 mérkőzésre, ami nagyon sűrű, pláne a november, december, január az borzalmasan sűrű, és ott fel kell készülni arra, hogy igenis, én azt gondolom, hogy minden egyes csapatnak a ligában lesznek ilyen sérülés hullámok, és akkor ott észnél kell lenni, hogy esetleg valami olyan új játékos, természetesen ha a költségvetés megengedi, vagy ha nem engedi meg, hogy kitalálni valamit, mert az tény, hogy nagyon nehéz hát kevés emberrel ezt a ligát lehozni, az szinte lehetetlen.
9: Fehérváron talán picit más a helyzet, mint a Ferencvárosnál, tulajdonképpen ugye ott a FEHA 19, az Erste Ligában van egy farmcsapat, nagyon sok fiatal magyar játékosnak akartok egyébként is lehetőséget adni. Ezt hogyan kell elképzelni a hétköznapokban, ezt hogyan menedzselitek ilyenkor, televűzted Dent vezetőedzővel, megnézitek, hogy ki az, akiket lehet mozdítani. Gondolom, hogy inkább az első csapat érdekeit kell nézni, és nem azt, hogy most az Erste Ligában éppen mi történik, de mi ennek a munka folyamata.
11: Igen, ezt már nyáron letisztáztuk a FEHA 19 vezetőjével, Kovács Csabával, Fekt Istvánnal, hogy egy újabb szoros együttműködésbe szeretnénk kezdeni, hiszen ugye a Raktár utcai jégpályánkat éppen felújítják, úgyhogy most a FEHA 19-es csapata, mind az 20-as és a 18-as csapat is a Met Arénában van, úgyhogy most ez egy olyan szezon, ahol mindenki egy helyen van egy tető alatt, könnyebb a fellejátszás, a kommunikáció, de amúgy igen, én napi szinten beszélek az edzői stábunkkal, és akkor mindig próbálunk előre haladni, és közben Kovács Csabával egyeztetve, és Tokai Viktor, ugye a FEHA 19 vezető edzőjével próbáljuk mindig összefésülni, és most ez egy nagyon nehéz szituáció, mert mi most tényleg örülünk neki, ők is, mi is, hogy a fiatalokat használhatjuk és vihetjük, és ráadásul helyt állnak, gólokat szereznek, pontokat szereznek, élnek a jégidővel, csak közben ők is fogynak, és már nekik sincs honnan hozni játékost, és mi is fogyunk, de közben, ahogy te is mondtad, azért mégiscsak az elsőbséget élvez az ICJS csapat, így ők adják nekünk a játékosokat, úgyhogy reméljük, hogy ezzel most túllendülünk majd, és akkor mindenki kicsit megerősödik, de visszakanyarodva a kérdésedre, hogy bármikor hátradőlhetünk-e, vagy mikor van kész az a csapat, hát soha, valószínűleg nyáron. Nyáron ki tudjuk alakítani a keretet, hogy meginduljunk augusztusban, aztán augusztusban a negyedik napon hirtelen jön egy 3-4 sérülés, ami az egyik 6 hét, a másik 3 hónap, ez kiesik. Mi tudatosan hagytunk nyitva egy légiósnak egy helyet, szerettük volna minél tovább húzni 9 légióssal, pont azért, hogy a fiatalokat tudjuk forgatni és rotálni és megnézni őket. Nem feltétlenül így gondoltuk, hogy 5-6-ot egyszerre a sérülések miatt, de most már nagyon fontos volt, hogy ezt az utolsó légióst hozzuk, és a csatárokat egy kicsit segítsük, mert, mint mondtam, pont a góllövéssel állunk Adilában, úgyhogy kellett valaki, aki esetleg most már tud gólokat szerezni.
9: Hát Fárel megmutatta éppen a derbin, hogy tud gólokat szerezni, nyilván abban reménykedtek, hogy majd hosszú távon ezt tudja hozni. Ez továbbra is a Fonák és Tenyeres magazin műsor Fodor Szabolcsal és Kis Dáviddal. Egy pici játékot ékeljünk közben, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést. Rövid felelet választós játék lenne, mint egy szétlövés. Ez a játékos mutatókra, edzői mutatókra és az aktualitásokra is vonatkozik. Önkényes kijelölés alapján, Dávid, te kezd majd, légy szíves a válasz adásokat. Szóló végén Fonák vagy Tenyeres befejezés?
11: Fonák.
10: Fonák.
9: Jeges edzés vagy videóelemzés?
11: Jeges edzés.
10: Videóelemzés.
9: Kivédekezett emberhátrány vagy belőtt emberelőny?
11: Legyen az emberelőny.
10: Nekem hátrány.
9: Pont per meccs feletti légiós, vagy a csapatba stabilan beépített fiatal magyar játékos?
11: Fiatal magyar.
10: Fiatal magyar.
9: Győzelem Salzburgban és Klagenfurtban, vagy pozitív hazai mérleg?
11: Pozitív hazai mérleg.
10: Pozitív hazai mérleg.
9: Szemmel látottak, vagy adatalapú megközelítés?
11: Szemmel.
10: Én a kettő egyvelegébe bízom, nem tudom, hogy lehet ilyen választodni.
11: Lehet, akkor jó. Én is akkor elfogadom.
9: Megengedjük, de azért éreztük, hogy kinél, hol, min van a hangsúly. Végezetül játékosokkal inkább távolságtartás, vagy egy intenzívebb állandó kommunikáció?
11: Állandó kommunikáció.
10: Állandó kommunikáció.
9: Na, hogyan zajlik akkor ez a mindennapokban? Itt azért nagyon nagy övésmenés volt mindkettőtök klubjánál. 13-15 távozó a nyáron, légiósokat kellett szerzőtetni, magyar játékosokat hoztatok vissza, akár külföldi klubokról, ugye Finnországból is, a Fradinál, vagy Erste Ligából is, például ugye Vence Pétert Fehérváron. Hogyan zajlik ez? Nyilván nem csak a tárgyalás során kell velük tartani a kapcsolatot, hanem esetleg a mindennapokban is. Egyáltalán az igazgató az lehet egy picit ilyen közvetítő is játékos és edző között, vagy ez hogy néz ki?
10: Mondja nyugodtan.
11: Ezek a tárgyalások mondjuk elkezdődhetnek korábban is, tehát valakivel szezon közben elkezdődik, mint ahogy ezt most is szezon közben meg kell tenni, hiszen rengeteg játékosnak lejár majd a szerződése. Természetesen ezt csak akkor tudjuk elkezdeni, hogyha már azért biztosabban látjuk az anyagi helyzetünket, de attól függetlenül igen, mindennapi kommunikáció ezekkel a a játékosokkal tartani a kapcsolatot, meg az edzőkkel is feltérképezni, hogy ki elérhető a magyar válogatottban is, ugye sűrűn megfordulnak ezek a játékosok. Most nem olyan nagy ez a magyar jégkorunk, hogy ne tudnánk gyorsan a magyar játékosokról olyan információt megtudni, hogy ki az, aki elérhető, vagy ki az, aki esetleg hajlamos arra, hogy mondjuk külföldről hazajöjjön, vagy azt gondolom, hogy bárki, bármelyik magyar játékos szívesen játszik az ICHL-be, tehát hogyha nekünk is azon a legjobb, hogy az ERC liga minél nívósabb legyen, és minél több játékost onnan mondjuk esetleg fel tudjunk szippantani, ezáltal a magyar jégkorongot erősíteni, és a válogatottat, hogy olyan minél több magyar játékos játszon az ICHL szintjén. Vannak erre törekvéseink, vannak erre terveink is, minden szezon más. Most elindultunk egy irányvonalon, ugye én most a Strace-be még már azért 70%-ába összerakott csapatot vettem át, tehát sok játékosnak volt szerződése, ez most változik a következő szezonban, hiszen most nagyon sok mindenkinek le is jár, úgyhogy lehet, hogy még nagyobb forgás fog kialakulni a következő szezonra.
9: A Fradinál, nem tudom, hogy ennél nagyobb forgás lehetem majd, de hogy érzed, akiket most igazoltatok, mennyire válnak be? Ugye azért továbbra is erős a finn vonal, jöttek megint finn légiósok, de van például két kanadai játékosatok is, Carter Savoy és David Sille, akik hát egyelőre bár még csak 6 meccset játszottatok, azért pont per meccs felett vannak, és talán hosszú távon azért bizakodásra adhatnak okot. Meg ugye itt adás előtt beszéltük félmondatban, hogy az is nagyon fontos, hogy az öltöző mennyire van egybe. Ez ilyenkor így október elején látszik-e már, hogy egybe van egy öltöző?
10: Igen, abszolút nagyon fontos, ahogy említetted, hogy amit beszéltünk róla még itt az adás előtt. És én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy legyenek tapasztalatok, meg levonjunk következtetéseket az előző szezonból, és utána ezeknek ezek mentén alakítsuk ki, legyen egy struktúránk, vagy legyen egy víziunk, hogy mit szeretnénk változtatni. Ugye ezt kell tudni, mi nem működött annyira az előző szezonban. Szóval fontos, hogy kielemezzük a múltat, és az alapján hozzuk meg azokat a döntéseket, amit úgy gondoljuk a legjobb tudásunk szerint, hogy ez segíteni fog minket, hogy a következő szezonban még jobbak legyünk. Ezt nálunk abba láttuk leginkább, hogy miben lehetünk jobbak, hogy ugye, bocsánat, csak még egy picit belemegyek, ugye ez nem lehet erről nem eleget beszélni, meg elég mélyről kezdeni a dolgokat, hogy ugye mindennek hatása van mindenre. Természetesen szerintem azt így mind a két magyar csapat nevében kijelenthetem, hogy az tény, hogy mi nem gazdálkodhatunk olyan pénzből, amit mondjuk más az ellenfeleink az Ice Ligában, vagy a top csapatok gazdálkodnak, szóval nekünk valamit kicsit másképp kell csinálni. Ugye lehet, hogy a Fehérvár egy picit több pénzből gazdálkodik, mint mi, de hogy a nagy átlagot nézzünk, akkor egyértelmű, hogy nem vagyunk a top mezőnybe, szóval ez a része, hogy pénzért megveszünk mindent, az már eleve kilőve, csak utána kell okoskodni, hogy tényleg olyan játékosokat hozzunk ide, akik mondom, ami nekünk így alternatíva lehet, hogy megtalálunk egy olyan játékost, akiben nagyon nagy potenciál van, idehozzuk, és utána felkészülünk arra, hogy lehet, hogy el fog menni, mert úgyse fogjuk tudni neki megadni azt a pénzt, amit majd ő jogosan kér magáért. Vagy ugye olyan játékosokat hozunk, például a Brady Show tavaly, akin újra fel kellett magát építeni, ugye nagyon szépen lerakta a névjegyét itt az Ásztigában, utána ezt nagyon szépen le is rombolta bizonyos dolgok miatt, amiről most nem szeretnék beszélni, és ezt vissza szerette volna építeni, és ezt a döntést meg kellett hozni, hogy árérték arányban ide tudjuk hozni pont ezek miatt, a dolgok miatt egy picit árérték arányban, hogy megfeleljön nekünk, de utána fel kellett arra is készülnünk, ha itt újra felépíti magát, akkor megint csak kelendő lesz, és ami történt is, és olyan árat fog kérni magára, amit mi nem tudunk kifizetni. Szóval, ugye, ahogy mondtad, hogy lehet, hogy folyamatos csapatépítésben vagyunk, ez ezért is van. Én azt gondolom, hogy ezt kell alkalmazkodni, és meg kell találni a legjobb megoldást, hogy lehet abban a bizonyos szezonban, amikben éppen vagyunk, sikereseknek lenni. És egy picit visszakanyarodjak az eredeti kérdésre, ugye abban láttuk a legnagyobb potenciált, hogy egységesebb csapatként tudunk működni azért itt a Ferencvárosban. Mindig is jellemző volt, még amikor én edzősködtem is, hogy a csapatszellem az nagyon jó. Legalábbis próbáltunk törekedni, nem mondom, hogy mindig tökéletesen sikerült. Még mindig meg lehet hova fejlődni, de de most ebbe szeretünk volna lépni, hogy a rendben legyen az öltözés, a csapategység. Inkább lehet, hogy egy picit papíron nem akkora neveket próbálunk hozni, de hogy az egységes csapatot mutassunk, és szerintem ez legalábbis az elmúlt időszak azt mondatja velünk, hogy ebbe sikerült előrelépni.
9: Hosszú a szezon, az elején vagyunk. Mikor tájt fogjátok szerintem látni, hogy reálisan hova tudjátok magatokat pozícionálni? Nyilván az elmúlt 20 percben is arról beszélgettünk, hogy elég sok a bizonytalan tényező, amivel egyszerűen nehéz előre kalkulálni, de akár kispadon szerzett tapasztalatokból, mikor rajzolódik ki a pontos erőviszony egy bajnokságban?
11: Hát ha csak a tavalyi szezonunkból indulunk ki, ahol bukdácsoltunk szépen, és az utolsó pillanatban ugye bejutottunk, és onnan a negyed döntőig mentünk, bármikor lehet. Én azt szeretném, hogy minimum az első 10-be végezünk. Ami azt jelenti, hogy vagy pre-playoff útján, vagy egyeneságon playoffba jutni, aztán utána bármi más megtörténhet. Én azt gondolom, hogy a jelen pillanatban, hogy a foci is említette itt az anyagi helyzetet, ennél merészebbet én nem mernék kijelenteni, sem felétek, sem a játékosok, mindenki felé. Én azt gondolom, hogy az őszinte azt mondjuk, hogy itt az első 10 helyén valahol meg kell szerezni, és akkor azt mondhatjuk, hogy bármi megtörténhet, de...
9: Mint ahogy egyébként tavaly meg is történt, igen, mert hogy igen, utána igen, megtetek
11: talán
9: még.
11: Amit leginkább megtanultunk ott a vészhozomból, az az, hogy a türelem, és hogy legyünk türelmesek egymásra szembe is, a játékosok az edző irányába fordítva, szurkolók a csapat fele, azért hajlamosak vagyunk egy vesztes mérkőzés után hirtelen eltemetni mindent, és lehúzni mindenkit. Egy győzelem után meg ez teljesen megfordul, úgyhogy ebből is valami állandóságot kéne kihozni. Én visszakanyarod egy pillanatra még annyit említenek, hogy valószínűleg talán amire mi törekszünk, vagy amivel talán előnyünk volt a Ferencvárosra szemben, az, hogy nálunk azért évekig volt egy meghatározó, és még van egy magyar mag, akik ugye a vállalatotban is húzó emberek, és mi köréjük tudtunk építeni. Most ezek a játékosok már azért szépen lassan ők is öregednek, ezt be kell vallani, és akkor hozzájuk kell állandóan fiatalokat keresni, és az idei légiós keresés során pedig az volt a cél, hogy ne a múltjuk miatt jól megfizetett légiósokat hozzunk, akik ide jönnek azért, hogy levezessenek, hanem olyan fiatalokat hozzunk, tehát az idei légiósunk az mind 25-26 évesek, tehát fiatalabbak, mint a mi magyar húzó embereink, pontosan azért, hogy ezt ők egy lehetőségnek éljék meg, és segítsék a csapatot azzal, hogy ők amennyiben tényleg olyan jó szezont futnak, hogy jövőre még jobb szerződést szeretnének, és mi azt nem tudjuk neki megadni, akkor legalább innen jobb helyre menjenek, vagy legalább az európai karrierüket sikeresen be tudják nálunk indítani.
9: Összetett kérdésköröket járunk itt körbe, amit nyilván még órákon át lehetne folytatni, viszont az adásidőnk az abszolút korlátos, talán majd a szezon során még erre visszatérünk, de Szabi jelzi, hogy valamit szeretne még ezt hozzátenni.
10: Még ehhez tényleg, hogy a ki hova várja a csapatot, az én részemről nálunk mindig el szoktam mondani, hogy nincsenek ilyen óriási elvárások, de hogy Dudu is mondta, tényleg a jégkorongban az igaz, hogy bármi megtörtént a rájátszásban be tudunk jutni, akkor utána tényleg minden megtörtént, ezt pont ők nagyon jól ugye bemutatták az előző évben, de nem is ez, csak azért, mert hogy itt jelentkeztem, bocsánat, meg itt a végén szót kértem, hogy azt gondolom, az, ami nagyon-nagyon fontos, és erről mindenféleképpen érdemes beszélni egy percet, hogy nem is az a legfontosabb, hogy a két csapat milyen helyen fog végezni. Természetesen az, de ha nagy képet nézzük, az, hogy a magyar jégkorong fejlődése szempontjából, hogy ez a két csapat itt tud játszani, ezen azt gondolom, hogy elengedhetetlen. Szóval ez a legelső pont, hogy ez itt megvan, és azt gondolom, hogy még tovább is lehetne fejlődni, szóval itt se szabadna megállni, vagy nem szabad megelégedni, de az, hogy mi a magyar jégkoronggal szeretnénk tartani a világgal a lépést, az, hogy két magyar csapat, és az a két magyar csapat az Ásligában játszik, az elengedhetetlen, és ez ami, amit így elmondhatom szerintem mind a kettőnk nevében, hogy amit várunk a jövőben az, hogy minél több magyar játékos minél jobb legyen, és nekik is egy ugródeszka lehet akár ez az Ice Liga, vagy beleszoknak a ligába, akkor a magyar jégkorong már fejlődött, és akkor mi már ugye a cél felé tudtuk segíteni a magyar jégkorongot, és ez szerintem ez nagyon fontos, ez a nagy képet nézzük, természetesen mindenki a kicsit lebontjuk, akkor a saját nem kérdés, hogy a saját klubját szeretném, én is a Ferencvárosért érek halok, de mondom, az érdemes tudni, hogy ez tényleg a magyar jégkorongnak egy alappillére.
9: A záró kérdést röviden a magatok nevében válaszoljátok meg, mennyire hiányzik a kispad, a napi korcsolya húzás?
11: Én most jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy így 14 év után én jól érzem magam most így egy picit. Még nem hiányzó, ugye tavaly is azonban ráadásul még a válogatottnál is voltam, tehát ott akkor nem szakadtam el a cserepattól és a videózástól, a jeges edzésektől és az edzői léttől. Most ez a szezon egyelőre úgy néz ki, hogy én most még ezt egyelőre így élvezem.
10: Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy nincs ezen időm gondolkozni, de a hosszan akkor meg én is azt mondom, mint a Dudu, hogy ugye én már egy picit hosszabb ideje eltávolodtam a jégtől, de hogy abszolút, szóval mégis a mindennapok, meg hogy a szakmai stábbal nagyon sokat beszélgettünk, azért valamilyen szinten benne vagyok, és így abszolút feldolgozható, hogy nem vagyok a jége meg a cserepadon, szóval azt gondolom én is, hogy megtaláltam a helyemet.
9: Legyen ez a végszó, ennél jobb talán nem is kell. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek és itt voltatok ma a Fonák és Tenyeres magazin műsorban. Most körkapcsolással folytatjuk, Szegő Tibor számít a figyelmükre, viszont hallásra.
4: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja.
2: Minden jónak vége szakad egyszer, nincs ez másként a mai hazafutással sem. A Fonák és Tenyeres után nincs más hátra, mint hogy átadjuk a terepet a körkapcsolás stábjának. A mai műsor szerkesztője már, mint a hazafutás szerkesztője. Szilágyi Dóra volt a technikáért, pedig a visszatérő. Nagyon vártuk már ezt a pillanatot, Gombár Bendegúz felelt. Hamarosan jön a körkapcsolás Szegő Tiborral, szóval maradjanak velünk a folytatásban is. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Nagyon köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában együtt rádióztunk, Németh Kornélt hallották. Találkozzunk legközelebb is, további kellemes rádiózást mindenkinek.
4: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
12: A szerkesztő Kressz Bálint, munkatársam Bene Ferenc, Bero Emese, Cserjés Bendegúz, Jó András, Nagy Máté, Olasz Gergő, Regős László Pál, Szabó Bence és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Mai műsorunkban szó lesz arról, hogy László Csaba Albániába szerződött. Élőben közvetítjük a Törökország-Magyarország U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőt. Ott jártunk a Ferencváros vízilabdázóinak sajtónyilvános edzésén. Beszélünk Adolf Balázs sikereiről, illetve a Veszprém Bajnokok Ligája mérkőzéséről. Először azonban labdarúgás. Lionel Messi elbúcsúzik az argentin válogatottól. Az Argentinával 2 Copa Amerikát és 1 világbajnokságot nyerő klasszis magyar idő szerint holnap hajnali 1 órakor játsza utolsó mérkőzését argentin mezben Benin válogatottja ellen. Messi és a válogatott történetéről Cserjés Bendegúz készített összeállítást.
13: Lautaro la bajó, no le queda nunca Julián, atrás para Messi, tiró! Gol nuestro, gol nuestro, gol nuestro, carajo! Gol! Gol!
14: Va a ser un agujero que va
15: pasando. Nagy űrt fogsz hagyni magad után, és sok-sok év fog eltelni, mire fel tudjuk ezt fogni. Ezentúl más a sportvilág időszámítása. Az életünk is megváltozik. Ő tanít minket arra, hogy ne adjuk fel. Kitartásra buzdít. Mindig menni kell előre, és harcolni kell az álmainkért.
16: Búcsúzkodás, végtelen hálálkodás, meghatottság. Talán így lehetne összefoglalni, mit éreznek azok az argentin szurkolók, akiket az utóbbi időben Messi búcsú mérkőzése tart lázban. Az imént Christian Muñozt, egy argentin olajgyárban dolgozó munkást hallották, aki valószínűleg több millió ember gondolatait öntötte szavakba Messiről. 207 mérkőzés és 125 gól mögötte, és még egy utolsó pályára lépés előtte. Lionel Messi ma játszik utoljára az argentin válogatottban. Neve egybefort nem csak a nemzeti csapattal, de Argentínával is. Mélységeket és óriási világra szóló sikereket is megélt együtt Messi és a csapat. De most itt a búcsú ideje.

0: Lionel Messi 21 éven keresztül erősítette az argentin válogatottat. A hosszú út éppen egy Magyarország elleni barátságos mérkőzésen kezdődött a Puskás Ferenc stadionban 2005. augusztus 17-én. Lionel Messi ekkor még szinte ismeretlen volt az európai futballban, hiszen ekkor még csak egy hónapja került fel a Barcelona első csapatához, bár már ekkor is csodagyereknek tartották. Az argentin szövetségi kapitány José Peckerman meglátta benne a lehetőséget, és behívta a válogatottba, de kezdőben nem került. A 64. percben aztán megtörtént a történelmi bemutatkozás.
1: És elindultak a cserék, elindultak most már a változtatási szándékok, és jön Messi, a csodagyerek. Messiről jött ember, meglátjuk, hogy mit tud itt a Puskás stadionban, nagyon nagy tehetségnek tartják. Maradónával vetik össze tehetség.
2: Azért ez biztos, hogy nyomhatja az ő állat. Nálunk Priskin és Kerekes készülődik majd beállni, kettős cserét eszközöl Dán Mateusz. Messi tehát a pályán a Barcelona fiatal játékosa, aki a Konfederációs kupán szintén nem szerepelt. Mégpedig azért nem, mert az utánpótlás világbajnokságon játszott, szenzációsan egyébként a hollandiai utánpótlás világbajnokságon. Annak a világbajnokságnak a hőse volt az argentin játékos, jut eszembe, Argentina meg is nyerte azt az utánpótlás világbajnokságot. 1-2, tehát az állás, Utrechtben volt egyébként a döntő, káprázatos futballt játszott az argentin válogatott. 1-2, visszarántják, ajajajaj, ott valami cédula kerül elő szerintem a zsebéből, már is visszarántják Lionel Messit, aki megindult. Közben kettős csere a magyar válogatottban. Na nézzük most a lapot, amelyet Merck előhúz, vagy nekem vannak ilyen félelmeim. Egyelőre megint egy kis verekedés. Érdekes, hogy a balhéban Szori mindig előjár. Aztán Merck elsétál. Merck mutatja, odahívja a magyar játékost, és most aztán semmit nem lehet.
1: Hát vancák voltak, aki szabálytalanodott, de a kisgyerek lehet, hogy visszaütött neki, tehát Messi azt sértésnek vett, hogy vancák megrángatja, de nem látom Merck kezében a sárga lapot.
2: Csak nehogy más színű legyen.
1: Ugye körbeveszik nagyon a játékosok.
2: Ajaj.
1: Van a kezében a lap, sárga lap.
2: Jó van, vancák miatt sárga lap.
1: Megúsztuk azt.
2: És egy piros lap az Argentinnak. Jól láttam,
1: a törlesztés. Egy másodperc alatt törlesztett az argentin. De kinek?
2: Hát szerintem Messi.
1: Mert Messi.
2: Messi kapja. Hát most állt be az ember.
1: No.
2: Ez elképesztő.
1: Marcus.
2: Ezért idegesek az argentinok.
1: Igen, szigorú ítélete, de jogos ítélete. Nagyon nehezen lehetett észrevenni azt a visszakézből mozdulatot. És ott áll a fiú, nem tudja, hogy mi történt, Merck viszont jól látott mindent, én azt hiszem.
2: De Merck-nek van vé a pucájában. 45 másodperc telt el körülbelül Messi beállása óta, aztán már jöhet is lát. Sok időt nem töltött a Puskás stadion gyepén ez a jó gyerek.
1: Na de tudod most, mi az előny? Hát nem. Mindegyik zuhanyozó üres.
2: Hát ez így választhat.
1: Válogathat, persze.
0: A tehetséges, az akkor 18 éves játékos teljesen összetört. 2019-ben az ÁSZ nevű sportlapnak így emlékezett vissza a bemutatkozásra.
3: Borzalmas volt, rengeteget sírtam utána az öltözőben. Nem tudtam, ezek után mi történik majd. A nagyjátékosok öleltek, vigasztaltak, és azt mondták, nyugodjak meg, nem történt semmi. Szerencsére ez már a múlt.
0: Vancák Vilmos, aki az elszenvedője volt Messi szabálytalanságának, már többször is beszélt erről az esetről, és elmondta, hogy szerencsésnek érzi magát, hogy egy kicsit ő is részese Messi történetének. Annak a történetnek, ami Argentínában kezdődött, ahol éppen akkor futballozott Waltner Robert, amikor Messi már az utánpótlás válogatottban bontogatta szárnyait. A Boca Juniors korábbi magyar játékosa az akkori futballéletről beszélt.
4: Hát az argentin futball az nem egy egyszerű bajnokság, de független attól, hogy milyen osztály, az argentin játékosok rendkívül technikásak, okosak, ugyanakkor nagyon-nagyon agresszívak is. Imádják a futballt, élnek, halnak, tehát például egy edzésen, amikor mentem haza, volt ott a stadion mellett egy akkora terület, ahol három nagy pálya egymás mellett volt, és minden szombaton, amikor mentem haza délelőtti edzés után, mind a három pálya tele volt, és szurkolókkal, pedig csak egy ilyen földes pálya volt, ahol fociztak az emberek, és voltak szurkolók, és nézték őket, tehát ez nem egy bajnoki mérkőzés volt, hanem csak szeretetből fociztak, tehát Messinek azért, gondolom, gyerekkorban ebben nőtt fel, ebbe az óriási imádatba, hogy az argentin nép szereti a futballt, meg nem csak, hogy szereti, hanem hogy nagyon-nagyon tisztelik, és szerintem többnek tartják, mint egy szimpla sport.
0: mekkora szerepet játszik maga az argentin válogatott az argentin szurkolók életében?
4: Hát óriási, tehát ezt lehet tapasztalni, és a televízió az nem nagyon adja át azt a fajta szurkolást, amit az argentinok csinálnak, tehát valamit lehet belőle hallani, aki volt ma Argentinában mérkőzésen, az tudja, hogy miről beszélek, aki meg nem, annak nehéz, mert a televízió nem adja át, de azért lehetett hallani, hogy én tudom, hogy melyik az szurkolást, amit az argentinok csinálnak, és az is egy kicsit azért átjön a televízión keresztül az a hang, de élőben teljesen más ezt megtapasztalni. Sokkal eufórikusabb az egész. Nehéz szabadba önteni azt a fajta szurkolást, amit független attól, hogy melyik csapatról van szó, argentin csapatról, argentin emberek, argentin szurkolók, hihetetlen, hogy milyen hangulatot tudnak varázsolni egy mérkőzésen, és óriási szenvedéllyel alázatta a szurkolnak az adott csapatuknak.
0: Ahogy Lionel Messi pallérozódott a Barcelonában, az argentin válogatottban is egyre több szerephez jutott. Szerepelt a 2005-ös VB-selejtezőben 3 mérkőzésen, 2006-ban pedig első gólját szerezte Horvátország ellen a kék-fehér mezben. Ebben az évben rendezték a németországi világbajnokságot. Lionel Messi természetesen ott volt a válogatottban, de akkor még csak kiegészítő szerepet kapott. Első VB mérkőzésén 1 góllal és 1 gólpasszal vette ki a részét a Szerbia-Montenegro elleni 6-0-ás sikerből.
5: Is this another goal? Of course it is. It's Messi. He just had to score.
0: Argentína ekkora a negyeddöntőben esett ki Németország ellen 11-es párbajban. Az akkor 19 éves Messi nem lépett pályára. A VB után viszont stabil játékosává vált Argentínának. A 2007-es Copa Americana 3 mérkőzésből álló kieséses szakaszban végig pályán volt, sőt, a Peru elleni negyeddöntőben és a Mexikó elleni elődöntőben is betalált. És ekkor jött az első csapás, amiből több is kiárt Argentínának ezekben az időkben. Brazíliától kikapott a Copa America döntőjében. A 2010-es dél-afrikai világbajnokságon az összes találkozót végigjátszott a Messi, a válogatottban először hordta a csapatkapitányi karszalagot Görögország ellen. Az argentin menetelésnek ismét Németország vetett véget, ezúttal a negyed döntőben. Messi az előtte lévő VB-vel ellentétben itt már a világ legjobb játékosai között volt, és ekkor már büszke aranylabdásnak is mondhatta magát, sőt, 2010-ben a VB évében is megnyerte a rangos díjat, majd a rákövetkező 3 évben szintén. De a válogatottal még mindig elmaradtak az igazán nagy sikerek. Nehéz helyzetben kellett tehát Messinek a csapat vezérévé válnia. Valtner Robertet kérdeztem arról, milyen szerep hárult a sztárjátékosra az argentinokra háruló nehéz időkben.
4: Fiatalkorú ellenére egy csoda gyereknek tartották, de amúgy nem könnyű egy válogatottak mindig a csúcson lenni, mert vannak más válogatottok is, ahol remek játékosok vannak, és csak egy győztes lehet mindig. Tehát akkor is nagyon jó válogatott volt. Most igazából Messinek az egész pályafutása, hogy elindult, én szerintem a világ egyik legjobb játékosa, és soha nem fogunk ilyen játékost látni, mint ő. És ezt azért mondom így, mert nem csak a trófeákba, az egyéni díjakba, a statisztikáiban, hanem olyan hatással volt az adott csapatának a játékára, hogy ezt nagyon-nagyon kevés játékos mondhatja el magáról. Abba biztos vagyok, hogy ha Messi nem lett volna a Barcelonában, vagy az argentinen válogatottban, akkor teljesen más lett volna ennek a két csapatnak, mind válogatott, mind klubszinten a történelme. Szóval óriási hatása volt, nyilván az elején csak egy nagyon-nagyon tehetséges, egy zseni volt, aztán szépen, ahogy ment az idő, vezéregyéniséggé vált, utána már csapatkapitány, igazából egy vezérként tekintettek rá a csapattársai, és mentek utána, és egy remek példakép lehet mindenki számára. Példakép volt a saját csapattársai szemében még most is, és mindenki csodálattal meg imádattal beszél róla. Én annak idején, amikor kint értem egy évet, azért ez egy jelentős időszak, akkor én megtapasztaltam, hogy a Maradonát milyen szeretet veszik körül. Na most én azt gondolom, meg amiket olvasok, hogy jelen pillanatban a Messi ezt túlszárnyalja.
0: Az argentinok tehát szeretik a hősüket, a hős karaktereket, mint amilyen Messi. Szükség is volt egy megmentőre, mert nem állt jól az argentin futball szénája. A 2011-es Copa Amerikában a negyeddöntőben Uruguay 11-es párbajban búcsúztatta Argentinát. A torna után rendezett Venezuela elleni barátságos mérkőzéssel újabb mérföldkőhöz ért Messi pályafutása. Megörökölte a csapatkapitányi karszalagot Javier Mascherano-tól, és ezúttal nem egy meccs erejéig. Érdemes még kitérni az ebben és a következő évben játszott mérkőzésekre, hiszen Messi ekkor sorozatban 6 találkozón szerzett gólt, köztük Svájcnak és Brazíliának is mesterhármast rúgott. 2 évvel később az igazán nagy téttel bíró mérkőzésen is sziporkázott. A 2014-es brazíliai VB-n gólt szerzett Bosznia-Hercegovina, Irán és Nigéria ellen is. Argentinát harmadszor is Németország ejtette ki, ezúttal egy végtelenségi kiélezett döntőben. Habár a VB-t a németek nyerték, a torna legjobbjának nyáró díjat Lionel Messi kapta.
6: Az aranylabdát világbajnokság legjobb játékosa Lionel Messi kapja. Gondolom lesznek majd, akik ezzel vitatkoznak. Talán Thomas Müller, tehát ez már szubjektív. A szakmai bizottság döntött így. Messi volt a VB legjobb játékos, a 4 gólt szerzett, de mind a 4-et a csoportmérkőzések során egyet sem az egyenes kieséses szakaszban, de ahogy mondtam, azért voltak fantasztikus statisztikái.
0: Somány vigasz, hiszen az argentinokkal 3 VB-n egyszer sem sikerült megszerezni a trófeát, Messinek pedig ez már a második elbukott döntője volt a Copa America után. És ha már ismét szóba került a dél-amerikai torna, 2015-ben Messiék ismét a döntőben buktak el 11-es párbajban, ezúttal Chile ellen. 3 döntő, 3 ezüstérem. Érdekes módon egy évre rá ismét megrendezték a viadalt, és a nem is olyan távoli történelem megismételte önmagát, vereség a döntőben Chile ellen 11-es párbajban. Lionel Messinél értetően eltört a mécses a mérkőzés végén, és az újabb kudarc annyira nyomasztotta, hogy visszavonult a válogatottságtól, mindössze 29 évesen.

0: A sokkoló bejelentés után 2 hónappal Messi meggondolta magát és visszatért. Erről így nyilatkozott.
1: Látom, hogy sok probléma sújtja az argentin labdarúgást, nem akarom ezt gyarapítani. Nem szeretnék kárt okozni, hiszen mindig éppen az ellenkezőjére törekszem, igyekszem segíteni, ahogy csak tudok. Számos változásra van szükség az argentin futballban, de inkább belülről cselekszem, ahelyett, hogy kívülről bírálnék.
0: Csak hogy a problémák Jorge Sampaoli szövetségi kapitánsága alatt tovább gyarapodtak. A 2018-as oroszországi VB-re Argentina ismét a főesélyesek egyikeként érkezett, ám a csapat hamar kudarcot vallott, és már a 8-döntőben kiesett Franciaország ellen, majd Messi ismét bejelentette visszavonulását. És ezúttal komolynak tűnt az eltűnés, hiszen 2018-ban nem szerepelt többet a válogatottban egészen a következő év márciusáig, amikor Lionel Scaloni szövetségi kapitány keretében ott virított Messi neve is, aki Venezuela ellen tért vissza csapatkapitányként. És itt, mintha más időszámítás vette volna kezdetét Argentínában, megtáltosodott a csapat. Igaz, a soron következő Copa American csupán a bronzérmet tudta megszerezni. 2021-ben 28 év várakozás után sikerült elérni a hőn elhított trófeát a Brazília elleni döntőben. Messi megszerezte az első címét Argentínával, amelyből jócskán kivette a részét, 4 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott.
2: Well, hand of a trophy that represents more than 100 years of South American soccer history, and for the first time in 28 of those years, it is going to Argentina. They have won the Copa America.
0: Összejött végre az első kupa győzelme Messinek Argentínával. Várva várt győzelem volt ez. A 2021-es Copa America győzelem után Messiék megállíthatatlanok voltak, veretlenül teljesítették a VB-selejtezőt, Olaszország ellen finalisszimát nyertek, és a 2022-es Katari VB álomba illően alakult számukra. A kezdés viszont nem, sőt, rémálomszerű volt. Messi gólja ellenére kikaptak Szaúd-Arábia ellen. Majd jött a javítás, Mexikó ellen 2-0-ra győztek az argentinok egy Messi góllal és egy Messi gólpasszal. A lengyelek elleni

0: Módon.
1: Messi egyenlőre koncentrál, leszeget fejjel, néz a földre, persze az utolsó pillanatokban majd a kapus helyezkedését is figyelni fogja a játékvezetőtől. Most kapja jelet, Messi szépen bepasszolja. Berkőz, és ezt is megfogja Martinez. Egyenlőre az argentin kapusa hős, táncol Martinez. Otamendi az, aki érkezik, egyelőre egy helyben áll Noppert, Otamendi még csak most toporog oda a labdához, és aztán egy kemény lövés, és bevágódik a jobb sarokban. Paredes volt, az bocsánat, nem tudom miért Otamendinek gondoltam. Perce a balhés Paredes, aki csereként jött. A játékvezető oda megy a csereként beállt Koopmeiners-hez, Denon helyére állt be egyébként, és neki is eligazítást tart, és kijön megint Emiliano Martinez zavarni, de nem tudja megzavarni Koopmeiners, miközben középen marad a kapus, nagy erővel, bal lábbal a bal sarokba lövi, zúdítja a labdát. Montiel, aki egy cserejátékos, éppen az első gólt szerző Molina helyére érkezett, egyelőre ő is nagyon koncentrál, egészen a 16-os vonaláig visszahátrál, aztán lő, és nagyon magabiztos. Elmegy jobbra a kapus, a labda érkezik. A bal sarokba vannak argentin drukkerek, akik már örömükben sírnak. A mérkőzés eddigi egyik hőse, Weghorst, aki megmentette a hollandokat 0-2 után. Fújtat egy nagyot, most fut neki, és ő begurítja. Egy újabb csereember következik, Fernández 24-essel. Fernández egyelőre nem indul el, aztán balra eltáncol, most kapja meg a jelet, toporogva indul neki Fernández, és mellé rúgja, egész egyszerűen mellé, a kapu mellé rúgja. Luc de Jong, aki a Barcelonában is játszott, most még életben tartatja a holland reményeket, most fut neki, és ő is begurítja higgadtan. Martinez most nem érezte az irányt, és hallhatják az ovációt, ez pedig azt jelenti, hogy Martinez egy kicsit eltáncol, és belövi bizony Argentinát a legjobb négy közé a labdarúgó világbajnokságon.
2: Az elődöntőben így Horvátországgal találkozott Argentína, Messi ismét szárnyalt.
3: Most az elődöntőben 25-26 percig a horvátok birtokolták többet a labdát, az argentinok szervezetten védekeztek, de nem volt horvát kapura lövés, a másik oldalon McAllister távoli kísérletét kellett Livakovicsnak védenie. Aztán egy csapásra megváltozott a játék az első félidő közepén, amikor a 34. percben kilépett Alvarez középütt, eltolta a labdát Livakovics mellett, a gólba tartó labdát Lovren ugyan tisztázta, de Livakovics elütötte az argentin játékost, a kapus sárgalapot kapott, Argentina 11-es, Lionel Messi pedig élesen, nagy erővel a kapu bal oldalába vágta a labdát, ezzel megszerezvén 5. gólját ezen a világbajnokságon, összesen már a 11-et a VB-k történetében. Argentina pedig vezetett. Sőt, az első félidőben a 39. percben meg is tudta duplázni az előnyét. Egy horvát szögletet követően Messi passzolt Alvarezhez, aki a saját térfeléről indult, és nem mondom, hogy kicselezett mindenkit, mondjuk inkább úgy, hogy átjutott mindenkin. Előbb Juranovicsról, aztán Szoszáról került elé a labda, és végül bepasszolta azt Livakovics kapujába. 2-0. A második félidőben Messi tesztelte először Livakovicsot, aztán a 69. percben Messi megbolondította a világbajnokság egyik védő felfedezettjét, Guardiolt, aki a hírek szerint 100 millió eurót ér. De akkor mennyit ér Messi, aki kicselezte őt kétszer az alapvonalról középre passzolt, és az érkező Alvareznek nem volt nehéz dolga a harmadik argentin gólt megszerezni. Ezt követően a horvát csapat, amelybe már beállt Orsic, Petkovic, Livaja, Vlasic, majd Majer is, tehát 5 cserét is kihasznált Dalic, próbálkozott. Először a 73. percben Perisic távoli lövését kellett védenie Emiliano Martineznek, aztán Majer lövésével is elbánt. Az argentinok pedig olyan játékosokat is a pályára küldtek a végén, Foyt, Correa és Dybala személyében, akik eddig még egyetlen percet sem játszottak a világbajnokságon. 4 évvel ezelőtt Nizsnij Novgorodban csoportmérkőzésen a horvát válogatott 3-0-ra megverte Argentínát. Most Argentína nyert 3-0-ra, és ezzel bejutott a VB döntőjébe.
2: 2014 után Argentína ismét VB döntőt játszott, Messi újabb esélyt kapott, hogy elhódítsa a legrangosabb kupát. Az ellenfél a rendkívül erős francia válogatott volt.
3: Lionel Messi először, Argentína harmadszor. A 2022-es labdarúgó világbajnokság győztese a dél-amerikai válogatott Argentína, amely 2-2 majd hosszabbítás után 3-3-at követően büntetőkkel 4-2-re győzte le a címvédőt.

0: Védő Franciaországot. 60 éve nem volt címvédés, a franciák megpróbálták, és nem is tűntek esélytelennek az eddig lejátszott 6 mérkőzés során. Ám itt a 7-en, az első félidőben tulajdonképpen csak Argentína volt a pályán. A franciák kapuralövési kísérlet nélkül fejezték be az első játékrészt, a 23. percben viszont Dembélé szabálytalankodott Di Mariával szemben a franciák 16-osán belül. Lionel Messi negyedik büntetőjét is értékesítette a tornán, egyet ugyan kihagyott, megszerezte a 6. gólját, és ami a legfontosabb volt, megszerezte a vezetést Argentínának. A 36. percben aztán talán a világbajnokság egyik legszebb támadása futott végig a pályán. Messi, Alvarez, McAllister volt a labda útja. A hosszú oldalon pedig Di Maria érkezett, aki Lloris hálójába lőtt. Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya, már az első félidőben mindent megpróbált. Két csatárát, a 11-est összehozó Dembélét, és a ma nagyon passzív, egyébként tértsérüléssel a játékot vállaló Giroud is lehozta. Ez azonban úgy tűnt, hogy nagyon sokáig nem vezet eredményre. Aztán egy csapásra, ugye 79. perctől kezdve minden megváltozott, ugyanis ekkor Marcignac játékvezető jogosan a franciák javára is ítélt egy 11-est, azt Mbappé lőtte a hálóba. Bő egy perccel később pedig Kolomuánival játszott össze Mbappé, és aztán kapásból lőtt a kapu bal oldalába. 2-2, de úgy 2-2, hogy a 90 plusz 4. percben a franciák részéről Rabiot, a 90 plusz 7. percben pedig még Messi is megszerezhette volna a győztes gólt, nem sikerült. Következett a hosszabbítás, amelyben kicsit óvatosan játszottak a csapatok, ám az argentinok becserélt játékosa Lautaro Martínez mindenképp el akarta dönteni a meccset. Lövését Upamecano blokkolta, majd Varánról vágódott le Monti elpróbálkozása. Aztán a hosszabbítás második felében előbb Messi próbált gólt szerezni, nem sikerült. A 108. percben Messi labdáját Lautaro Martínez rálőtte, Lloris védeni tudott a kipattanót, jobbal Messi rákotorta a kapura, a franciák pedig a gólvonal mögül tudtak csak hárítani. Úgy nézett ki, hogy ezzel a mérkőzés eldől, de a 118. percben egy távoli lövés irányt változtatott Montiel könyökén, Marcignac játékvezető pedig ismét 11-est ítélt, amelyet Mbappé megint csak értékesített. Jött a 11-es párbaj, a két legnagyobb sztár kezdte, Mbappé és Messi belőtte. Coman büntetőjét azonban Emiliano Martínez hárította, a csereként pályára küldött Dybala értékesítette a maga 11-esét, Tchouaméni ezután mellé lőtt, Paredes belőtte, Kolomuáni, akinek a 120. perc után volt egy nagy helyzete, amelyet Martínez védett, ha akkor olyan biztos lábú, mint a büntető párbajban, akkor Franciaország a világbajnok, de akkor nem volt az. Most a maga 11-esét belőtte, a sors pedig Gonzalo Montielnek is igazságot szolgáltatott, aki a franciák harmadik 11-esét hozta össze. A büntető párbajban ő sem remegett meg. Így 4-2-re a 11-es párbajt Argentína nyerte, és története során harmadszor megszerezte a világbajnoki címet.
1: Lionel Messi 35 éves korára Argentínával is révbe ért. A Copa America után a VB-t is sikerült megnyerni. Joggal hihettük azt, hogy ezek után békével elköszönhet a válogatottól, csak hogy a világklasszis mágus lendületbe jött a válogatottal, és 2024-ben címet védett a Copa Amerikában. 2026-ban viszont tényleg eljött az utolsó nagy tornája Argentínával. Lionel Messi a 6. VB-jén 21 év válogatottban töltött évre tette fel a koronát teljesítményével. A csoportmérkőzések során Algéria, Ausztria és Jordánia ellen összesen 6 gólt szerzett, a kieséses szakaszban pedig a Zöldfoki szigetek és Egyiptom kapujába is betalált. A negyeddöntőben a Svájc ellen megnyert mérkőzésen pedig gólpasszt adott. Jött az angolok elleni elődöntő.
2: És Argentína jut tovább! Argentína Spanyolország latino finálét át 2026-ban! Elképesztő fordítás után VB döntőben az argentin csapat, Anglia-Argentina 1-2. Védekezésben rendezkedtek be a csapatok a mérkőzés elején, az első félidőben túl sok eseményről nem is nagyon tudunk beszámolni. Kaput eltaláló lövés nélkül zárult az első 45 perc. Annál nagyobb volt a feszültség, az amerikai játékvezető két sárgalapot is kiosztott, de ennél sokkal többet is kioszthatott volna. Végül is 0-0-al fordultak a csapatok. A második játék rész elején, egészen pontosan a mérkőzés 55. percében a meglepetésre az angolok kezdőcsapatába kerülő Rodgers remek jobboldali beadását Anthony Gordon fejelte a jobb alsó sarokba. Ezzel a találattal Anglia gyakorlatilag a semmiből megszerezte a vezetést. Ezt követően Thomas Tuchel védekezésre állította át a csapatát, folyamatosan hozta be a védekező játékosokat egyiket a másik után, és ez pedig megbosszulta magát, ugyanis a 85. percben Messi labdájából Enzo Fernández egyenlített még hozzá egy bombagóllal, egy szöglet utáni szituáció volt ez, Fernández pedig 20-23 méterről jobbal egy ilyen nagyon érdekes módon belsővel rüsztel lőtte a labdát, bombagóllal egyenlítette át Argentína, és az angolok végül is nem tudták kihúzni, nem hogy a győzelmet nem tudták megőrizni, hanem hosszabbításra sem tudták menteni a mérkőzést, mert hogy a 92. percben immár a Messi ívelését követően a csereként pályára lépő Lautaro Martinez döntőbe fejelte Argentínát. Még egyszer a végeredmény, Anglia-Argentína 1-2.
1: Argentína sorozatban másodszor jutott VB döntőbe, ahol ezúttal Spanyolország volt az ellenfél.
3: A történelem során először az Európa-bajnokság és a Copa America győztese vívja a világbajnokság döntőjét.
4: Spanyolország másodszor, Argentina pedig negyedszer hódíthatja el a világkupát, utóbbi ráadásul címet védhet, amire ezidáig csak Olaszország és Brazília volt képes. Jamal beemeli a 16-oson belőre Olmótól, visszakapja, Jamal lő, és Dibu Martínez véd. A mérkőzés első helyzetét az 5. percben a spanyolok alakítják ki. Jamal a jobb oldalon megkapta a labdát, beemelt a 16-oson belőre, szerencsésen megpattanva jutott el Olmóhoz, aki a földön lekészítette a labdát az érkező Jamal elé. Éles szögből a jobb oldalról próbálkozhatott Jamal, Martínez védett, argentin hiba, Rodri kiugratja Jamalt, Jamal középre, ebbe meg bele Lisandro Martínez.
3: Olmóhoz kerül, aztán Oyarzabal ellövi, Martínez véd. A 16-osról bombázott Oyarzabal bal lábbal, de középre jött a lövése, hiába volt benne erő. Martínez rá tudott vetődni, és meg tudna fogni a labdát. A 39. percben a második védése ez Martíneznek. Pedro Porros kerül megint csak, aki fejjel tovább Jamalnak. Jamal átveszi, két ember között próbál átjönni, még az alapvonaltól be tudja adni, egyfejes Martínez véd. Ferran Torres próbálkozott 6 méterről, de középre jött éppen Martínez keze közé a labda, úgyhogy ez már a spanyoloknak egy nagyobb helyzete volt, mint amit eddig bemutattak. Támadás, lehetőség, ez viszont egy spanyol kontra. Nico Williams gyorsított rá, 3-3-ban a spanyolok, üres a hosszú oldal. Williams ellövi, Martínez véd. Martínezről kipattan a labda, és elfejeli onnan a sűrűjéből a visszahúzódó Álvarez. Jöhetnek így a spanyolok. 93. perc, egy óriási szabálytalanság és egy sárgalap. Még pedig a második sárgalapja ez Enzo Fernándeznek. A 93. percben Enzo Fernándezt kiállítja Slavko Vincsics játékvezető. Egy kicsit fölösleges sárgalapot a felezőnél, nem hiszem, hogy elérte volna ezt Fernández, kontrát indított volna az argentin válogatott, de hát nem volt erre nagy esélye, mert Kubarsi jóval előnyösebb helyzetben volt, Fernández pedig elkésett, Vincsics pedig hát nem sokat gondolkozott ezen. A sípszó felhangzik, Jamal fut neki, Jamal ellövi, Martínez véd hatalmasat. A bal felsőből tolja ki az argentin kapus Jamal szabadrúgását. Porró középre teszi laposan, tovább pat a labda Merino felé, egy helyzet, véd Martínez, aztán Williams belövé, de már sípol a játékvezető, nem érvényes Nico Williams gólja. 96. percben a hálóba kerül a labda, és talán azt fújta le, hogy Merino és Martínez ütközött ott. Most is támadásban a spanyolok, Pedro Porro íveli a hosszú oldalra, Williams visszafejeli, ott a helyzet, gól! Vezet Spanyolország! A 106. percben Ferran Torres talál be az argentin kapuba, és itt van a gól a hosszabbításban, nincsen újabb gól nélküli mérkőzés az Egyesült Államokban rendezett döntőket illetően. Ferran Torres 7-8 méterről bebombázza az argentinok kapujába. Porró beadása egy picit hosszúnak tűnt, de Nico Williams megmentette a hosszú oldalon, visszafejelte a második hullámba, ott pedig üresen érkezett Torres, és védhetetlenül bombázta be a kapuba.
4: Argentin esély. Hátrányban az argentinok, kicsiben végzi el Messi, visszakapja a labdát. A jobb szélen egy kiugratási kísérlet Simeone középre, és mellé! megvolt a lehetősége Argentínának. Érkezett Senesio kapu elé, Giuliano Simeone keresztlabdáját követően, de nem találta el a kaput. Óriási lehetőség, és megúszta Spanyolország, mert egy védő tisztázott. Argentin szabadrúgás következik, 125. perc, Martinez lágyanível előre, a 16-oson belülre, kifejelik a spanyolok, Ferran Torres kanalaz előre, itt a vége! Spanyolország a története során másodjára világbajnok, és 2010 után ismételten felér a világ tetejére, és csak úgy, mint Johannesburgban 2010-ben, itt is a hosszabbításban csikarja ki a győzelmet egy 0-0-ás 90 perc után. 2010-ben Andrés Iniesta döntött, most Ferran Torres, a váratlan hős, a mérkőzés 106. percében közelről a kapuba talált. És ezzel a regnáló Európa-bajnok, világbajnok is.
1: Bár a második VB győzelem nem jött össze Messiéknek, bánkódásra nem lehet oka a világ egyik legjobb játékosának. A válogatottal 2 Copa Amerikát és 1 világbajnokságot nyert, és az évek alatt tényleg vezéré, hőssé vált Argentínában. Lionel Messi augusztus 31-én bejelentette visszavonulását az argentin válogatottól. Búcsú üzenetéből következik egy részlet.
5: Sok idő telt el a világbajnoki döntő óta, és hosszas gondolkodás után szeretném bejelenteni, hogy visszavonulok a válogatottól. Esküszöm, mindig mindent beleadtam, és nem csupán az elmúlt években, amikor mindent megnyertünk, hanem akkor is, amikor a végső sikerek nem jöttek össze.
1: Lionel Messi tiszteletére nagyszabású, impozáns búcsú meccset terveznek Buenos Airesben az Estadio Monumentalban Benin ellen. Lionel Scaloni szövetségi kapitány így nyilatkozott előtte.
6: Hatalmas az érdeklődés, engem is rengetegen keresnek, tudok egy jegyet szerezni. Ez mindent elmond arról, hogy mi következik. Felejthetetlen nap lesz, nagyon örülök, hogy a részese lehetek. Lionel Messi nélkül is lesz argentin válogatott, de nyilvánvaló, hogy már sosem lesz olyan, mint korábban.
1: Lionel Messi családjával pénteken érkezett meg a szülővárosába, Rosarióba. Vasárnap Buenos Airesben már a csapattal edzett, majd baráti grillezést tartott a csapattal. Az argentin lapok szerint a kezdő is különleges lesz, amely igyekszik felvonultatni az elmúlt évek sikercsapatának valamennyi meghatározó tagját, így például a már visszavonult Nicolás Otamendit is. Lionel Messi búcsú üzenetének csak egy részét olvastuk fel az imént. Most a teljes üzenettel zárjuk összeállításunkat a csodagyerekből vált világ egyik legjobb játékosáról.
5: Sok idő telt el a világbajnoki döntő óta, és hosszas gondolkodás után szeretném bejelenteni, hogy visszavonulok a válogatottól. Esküszöm, mindig mindent beleadtam, és nem csupán az elmúlt években, amikor mindent megnyertünk, hanem akkor is, amikor a végső sikerek nem jöttek össze. Mindig küzdöttem az argentin mezért, és azért, hogy örömet szerezzek nektek, és hogy büszkévé tegyelek titeket. És a futballon keresztül az argentin nemzetet is. Köszönöm az összes szeretetet és támogatást ez alatt a 20 év alatt. Hiányozni fog, hogy a pályán halljam a hangotokat. Most már csak egy leszek közületek, szurkolok és támogatom a csapatot, jóban, rosszban, sőt, utóbbi időszakban, ha lehet, még inkább.
7: Cserésben megúz összeállítását hallották.
8: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os olimpiára, megjelentek a vagyonadó részletei. A maihoz hasonló idő várható holnap, és Ötvös Árdin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A többkörös pályázati folyamatban India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország vesz még részt. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke Gyulai Zsolt ezzel egy időben kérte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy idén ősszel tárgyalja meg a szervezett olimpia rendezési koncepció javaslatát. A sportvezető hozzátett: a helyszínválasztási folyamatban való részvétel kötelezettségvállalással nem jár, és nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. A NOP 2027 márciusában tovább szűkíteni az érdeklődést mutató városok körét. Szabics Imre lett a belga élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Genk másodedzője. A korábbi 36-szoros magyar válogatott csatára a dán szakvezetője Storop munkáját segíti majd, akivel korábban az egyiptomi Al Ahlinál és a német Augsburgnál is együtt dolgozott. Egyik magyar induló sem tudott mérkőzést nyerni a bakui judó világbajnokság mai versenynapján. 73 kg-ban Gábor Áron emírségekbeli, míg Szabó Áron négyszeres Afrika bajnok algériai rivális ellen búcsúzott az első körben. A nők 57 kilós súlycsoportjában Vég Luca spanyol ellenfelével szemben maradt alul a legjobb 32 között. Mindhárom magyar cselgáncsozó helyezetlenül zárt. Hetedszer nyerte meg Novák Djokovic a pekingi keménypályás tenisztornát. A 39 éves szerb klasszis az első játszmában rövidítés után győzött Alex de Minaur ellen. Az ausztrál a folytatásban egy játékot még nyert, ám aztán sérülés miatt feladta a döntőt. Djokovic előzőleg majd egy éve Athénban nyert ATP tornát, és pályafutása a 102. trófeáját gyűjtötte be.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adó könnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a katarendszerben adózók is rosszul járnak. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról tájékoztatott, hogy az Érdi Tető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizeden működtető M6 Duna autópálya koncessziós ZRT kapta meg, további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó autópálya koncessziós cégnek. Vitézi Dávid jelezte azt is, további több ezer milliárd forintot takarítanak meg, mert megszüntetik az MKIF teljes gyorsforgalmi úthálózatáról szóló koncessziós szerződést is. A Fidesz szerint a magyarok helyett a jövőben is külföldi érdekcsoportok üzemeltetik majd az M6-os autópályát. Az ellenzéki párt szerint a döntéssel a kormány kárt okoz Magyarországnak, mert a magyarok pénzét a külföldi gazdasági érdekcsoportoknak játssza át.
0: Közlekedés.
4: Az M6-os autópályán Budapest felé az 50-es jelű Szabad Egyháza Adony csomópont után egy kamionról szalmabálák borultak az útra. A 48-as kilométernél a külső sávot lezárták, vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
4: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra is készülni kell.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: 2 perc elmúlt, 3:47 a mikrofonnál, Szegő Tibor, jó estét kívánok! A 2036-os nyári olimpia rendezése iránt Magyarország mellett további 6 ország érdeklődik. India, Katar, Dél-Afrika, Dél-Korea, Németország és Törökország. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság október 31-én zárja le a jelentkezési listát. Erről kérdezte Pál előd Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét.
3: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ma tájékoztatta a közvéleményt arról, hogy 7 ország, köztük Magyarország is jelezte szándékát a 2036-os olimpiai játékok megrendezésére. Önök tudtak arról, hogy ez a mai bejelentés most megtörténik, vagy némiképp önöket is meglepetésként érte az időzítés?
5: Gyors volt a bejelentés, későn tudtuk meg, de ugye ez a bejelentés, ez gyakorlatilag egy tájékozódási folyamat, ugye nevezett Continuous Dialogue-nak a közepén van, hiszen ezt meghosszabbította a Nemzetközi Olimpiai Bizottság gyakorlatilag 2027 márciusáig, akkor fog igazán szűkülni ez a lista, mert ebben a tájékozódási folyamatban körülbelül 13 ország vett részt eddig. Ugye Magyarország 2027-ben, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság és a főváros 24 októberében csatlakozott ehhez a folyamathoz. Ez nem irányul konkrét időpontra, nem irányul konkrét olimpia rendezésre. Itt arról van szó ebbe a tájékozódási folyamatban, hogy ha valamikor egyszer olimpiát szeretnénk rendezni, akkor mi kell ahhoz, illetve hogy tud az adott helyszín beleilleszkedni ebbe a programba, illetve mit tud adni az olimpia az adott helyszínnek, hiszen most már azért megfordult Párizs óta ez a folyamat. És nagyon egymásra találtunk a fővárossal, hiszen a fővárosi fejlesztések azok pont olyanok, amelyek szerintem egy ilyen olimpia programba beleillenek, és mivel Magyarországon már megvalósultak a sportlétesítmények, megépítésre kerültek, egy olyan olimpiában vagyunk a fővárossal közösen érdekeltek, ahol nem sportlétesítményeket kell gyakorlatilag építeni, hanem sportinfrastruktúrát, közlekedést és olyan dolgokat, amelyek amúgy is a főváros fejlesztéséhez nagyon szükségesek.
3: Történtek-e már egyeztetések, vagy volt-e már szüksége arra, hogy a kormánnyal is egyeztessenek, hiszen azt most ön elmondta, hogy a főváros is érdekelt ebben, de volt-e már egyeztetés kormány szinten?
5: Jelen pillanatban a kormányzat támogatására nincs szükség, illetve semmiféle kötelezettségvállalásra, hiszen ezt hangsúlyozom, ugye jövő év márciusáig semmi olyan nem történik, ami eddig nem történt volna. Mi a fővárossal egy olyan koncepciót szeretnénk letenni az asztalra, ami elnyeri a kormány és a közvélemény tetszését. Tehát nyilvánvaló, hogy az nagyon fontos, hogy egy olyan fejlesztési koncepció legyen, és főleg város és országfejlesztési koncepció, ami jó a kormányzatnak, és elfogadja a közvélemény. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen szakítva a régi hagyományokkal, én azt gondolom, hogy a lakosság támogatása nélkül ez nem jöhet létre.
3: Hogy látja elnök úr a mezőnyt, itt 7 országról beszélünk, és nagyon erős gazdasággal rendelkező országokról. Hol helyezkedhet el Magyarország? Nem tudom, kell-e már esélyekről beszélni, egyáltalán csak a mezőnyről. Lehet, hogy ez is elegendő.
5: Esélyekről nagyon korai beszélni, mert azt gondolom, hogy meg kell ismerni a koncepciót. Mindenkinek Magyarországon tényleg, aki ezzel foglalkozik, meg kell ismerni a koncepciót és a pénzügyi hátterét ennek a dolognak, mert azt gondolom, hogy Párizs egy jó példa lehet, hogy mind a városnak, mind Franciaországnak egy óriási dolog volt, és nyereséges is lett az olimpia. Ebben lehetünk érdekeltek, és itt lehet az a közös pont. És azt gondolom, én hiszek abba, hogy kell egy olyan közös ügy, egy nemzeti ügy, ami felemeli ezt a nemzetet, és valami közös cél felé együtt tudunk menni. Ez lehet ez a verseny, ez ki fog éleződni. Én ezt óriási eredménynek tartom, hogy benne vagyunk ebbe a hétbe, és ez valószínű tovább fog szűkülni. Hát ha mezőny nézzük, akkor gyakorlatilag egy európai riválisunk van, ugye Németország, most Törökországot hova vesszük, ez egy nagy kérdés. És az sem biztos, hogy 36-ban visszajön az olimpia Európába. Tehát ez 36-40-ről beszélünk európai tekintetben. Nekünk az lehet a célunk, hogy a Párizs utáni első európai olimpia legyen Közép-Európában, vagy Budapesten. És mondom, egy olyan koncepció kidolgozására remélhetőleg van esélyünk, ami elnyeri a közvélemény támogatását, és elnyeri a kormányzat támogatását is természetesen.
3: Említette, hogy márciusban fog majd szűkülni ez a lista. Ez azt jelenti, hogy most feszített munka következik annak érdekében, hogy a közvéleményt megnyerjék, és hogy a NOB-ot is megnyerjék ennek az ügynek.
5: Így van, természetesen, tehát a koncepciót meg kell ismertetni az emberekkel. El kell mondani, hogy ez miért jó, ez nem arról szól, hogy újabb stadionokat építünk, hiszen nem erről szól. Az elmúlt években rendezett világversenyek sikerei, azt gondolom, hogy teljesen más polcra raktak minket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szemében is, de azt kell látni a magyar embereknek, hogy ez miért jó Budapest fejlődése szempontjából, hiszen a beérkező Európai Uniós pénzeknek, illetve támogatásoknak a hasznos a felhasználása, az azt gondolom, hogy egy olimpia gyorsító pályára tenni Budapest és az egész ország fejlődését. Mi hiszünk ebben, de mondom, ez a koncepció, ez csak akkor érvényes, hogyha az emberek tényleg támogatják, és ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy természetesen tájékoztassuk, és megkérdezzük őket ebben a kérdésben.
3: Jelen pillanatban egy sportriporter beszélget egy olimpiai bajnokkal, szóval nem kérdés, hogy mi ketten bizonyára szeretnénk olimpiát Budapesten, de mi a helyzet azokkal, akik nem, őket hogy lehet meggyőzni, mit üzenne nekik?
5: Én azt gondolom, hogy nyilván itt szakemberekre van szükség, tehát a Magyar Olimpiai Bizottság 130 éve szeretne olimpiát rendezni, tehát ez, és nyilván egy olimpiai bizottságnak ez a feladata, ez benne van az alapszabályába, és volt már történelmi esélyünk olimpiát rendezni, nem utolsó sorban a magyar sport számára, hogy nem 160-170 fővel vennénk részt egy olimpián, hanem egy hazai olimpián 400-500 fős csapatunk lenne, az egy fantasztikus dolog lenne a magyar sport fejlődése szempontjából is, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy feladat, hogy a társadalom megismerje azoknak, annak az előnyét, hogy miért jó egy ilyen világrendezvény Magyarországnak, mennyit tud ebből nyerni az ország, mind anyagilag, mind erkölcsileg. Ezt azt gondolom, hogy ez egy óriási munka lesz megismertetni a közvéleménnyel ezt a koncepciót.
2: Gyulai Zsoltot, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét hallották.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: A labdarúgó nemzetek ligájának van már egy végeredménye. A C-ligában Kazahsztán Feröer-szigetek 2-2. Ma még jó sok mérkőzést játszanak. Az A-ligában például lesz egy Anglia-Csehország és egy Horvátország-Spanyolország találkozó, még a B-ben egy Skócia-Szlovénia, illetve egy Svájc-Észak-Macedónia találkozó. Viszont hamarosan kezdődik a Törökország-Magyarország U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező, úgyhogy már is kapcsolom kollégáinkat, Regős László Pált és Olasz Gergőt, a szakértő pedig Bene Ferenc.
3: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, így van, ma este 7 órától, tehát valószínűleg egy percen belül elkezdődik a Törökország-Magyarország U21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzés, amelynek tétje ugyan már nincsen, hiszen a török válogatott már biztosította a második helyét, a magyar válogatott pedig biztosan nem juthat már olyan pozícióba, amelyek kijuthatna az Európa-bajnokságra. Ettől függetlenül természetesen egy selejtező sorozat összes mérkőzését le kell játszani. Ezt a mait Isztambulban rendezik, a Başakşehir stadionjában. Egyszer már találkozott egymással ebben a selejtező sorozatban ez a két együttes. Akkor egy 1-1-es döntetlen született. Itthon Magyarországon volt az a mérkőzés, Pancsa Zalán volt eredményes azon a találkozón. Azóta a magyar válogatott játszott már több mérkőzést is, a horvátok ellen például kétszer vereséget szenvedett, de sikerült legyőznie a litván válogatottat legutóbb a múlt héten szombaton 2-1-re az új Hidegkuti Nándor stadionban. Hamarosan kezdődik a találkozó, előbb azonban még a csapatok megérkeznek saját pozíciójukba.
4: Fehér mezben játszik majd a magyar válogatott, pirosban pedig a török. A magyaroknál 4 helyen változott a csapat az előző mérkőzéshez képest, a litvánok elleni diadalhoz képest. Bekerült Dragoner, Szamosi, Kovács és Manner a magyar csapatba. Lehocki a kapuban, Sejem, Dragoner, Vitaös és Kovács alkotják a védelmet. Horváth, Tuboj és Szamosi a középpályán, elő pedig Manner, Kovács, valamint Pető. Akik kikerültek, azok Urblik, Okeke, Átrok és Gruber. A törököknél Öztásdelen védi majd a kaput, 4-3-3-as játékrendszerben játszanak várhatóan a törökök is. Ayhan, Güreler, Demir és Ofri a védelemben, előttük Çelik, Konak és Gezek, majd a támadósorban Uszloglu, Habesoglu és Bosztán. Így áll fel tehát a hazai együttes. A magyar csapat kezdi majd a mérkőzést. Fehér orosz játékvezető Amine Kurgeli sípszavára most, ebben a pillanatban el is kezdődött a találkozó.
3: A legutóbbi mérkőzésén a török U21-es válogatott egy 2-2-es döntetlent játszott Ukrajnával, a magyar csapat eredményét pedig már említettem, a selejtező sorozatban első győzelmét aratta a litván U21-es válogatott ellen. Ha a tabellára tekintünk, akkor a török válogatott jelenleg most már, így hogy elkezdődött a találkozó, és az élő eredményt is, az élő állást is beleszámítja, 13 ponttal állna a török válogatott egy pont megszerzésével, tehát amikor elkezdődött a mérkőzés, 12 ponttal volt a második a török csapat, míg a magyar válogatott eddigi 7 mérkőzésén szerzett 6 pontot. Most, hogyha itt döntetlen születne, amelyet jelenleg számol a tabella, akkor 7 pontja lenne a magyar válogatottnak. Ez az utolsó mérkőzés tehát ebben a csoportban. A horvát válogatott még majd összeméri tudását a litván csapattal, de hát a horvát csapat továbbra is veretlenül vezeti ezt a csoportot. Úgyhogy az nagy meglepetés lenne. Bocsánat, a legutóbbi mérkőzésen kikapott a horvát válogatott Ukrajnától. Úgyhogy egy veresége már van a horvát csapatnak is, ettől függetlenül nagyon magabiztosan nyeri meg ezt a csoportot Horvátország. Eltelik másfél perc a találkozóból, támad a magyar válogatott, azt próbálja reklamálni Vitályos, hogy szabálytalan, Sejem, hogy szabálytalan volt vele szemben a török védőjátékos, ettől függetlenül a hazai pályán futballozó török U21-es válogatott jöhet egy bedobással, amelyet már el is végeztek. Eltelik másfél perc a mérkőzésből, 0-0 még mindig az állás.
4: Az biztos, hogy a tabellán már se előre sem hátra nem léphet egyik csapat sem. A törökök biztos a másodikként végeznek, és ezzel majd a rájátszásba kerülnek a selejtezőben, míg a magyar csapat számára sajnos nem sikerült a kijutás a jövő évi U21-es Európa-bajnokságra. Teljesen tét nélküli, azonban még így sem, teljesen tét nélkülinek még így sem lehet mondani ezt a mérkőzést, mert hogy a végeredmény majd befolyásolhatja a következő selejtező sorozat sorsolásának a kalapjait, és így a magyar csapat nyilván minél több pontot szerez ebben a csoportban, annál nagyobb esély van, hogy egy picit kedvezőbb helyzetből várja majd a következő sorsolást. A harmadik percben a jobb oldalon próbálkoznak a törökök, Vitályos viszont gyorsabb volt, mint Uszluoglu, és elpiszkálta előle a labdát, úgyhogy jöhet bedobással a török válogatott. Nagyjából a 16-os magasságából Ayhan érkezik a jobb hátvéd, és hátrahajtja a felezőhöz, a közép hátvédeknek. Güreler pedig már tovább is adja Demirnek, hátul járathatja a török csapat. Bene Ferencet szólítanám meg röviden itt a mérkőzés elején. Egy ilyen mérkőzésen, ahol ugye nincsen komoly tét, már ami az U21-es Európa-bajnokságot illeti, milyen felfogással léphetnek pályára a csapatok? Nyilván főleg a magyarra vagyok kíváncsi.
5: Igen, hát bizonyos szempontból könnyebb ilyenkor játszani, mert semmiféle nyomás nem lehet a játékosokon. Ugyanakkor véleményem szerint válogatott szinten nincs olyan, hogy tét nélküli találkozó. Tehát mindig a nemzetedet képviseled, én így voltam ezzel, amikor a válogatottnál dolgoztam edzőként, igaz az U19-es korosztálytól lefelé, de mindig azt hangsúlyoztam a játékosoknak, hogy igenis ez egy komoly téttel bíró találkozó. Ráadásul azért 14 hiányzó van ebből az U21-es válogatottból, tehát meg lehet mutatni mindenkinek, hogy mire képes, úgyhogy ebből a szempontból egyénileg is muszáj, hogy legyen ambíciójuk a játékosoknak. Ugyanakkor talán arra nem lehet számítani, hogy mindkét csapat beássa magát, és mondjuk védi adott esetben az eredményt, hanem talán valamivel nyíltabb és fordulatosabb találkozóra számíthatunk.
3: 4 perc telik el a mérkőzésből, Törökország, Magyarország U21-es Európa-bajnoki selejtező találkozó, az állás 0-0, és a törökök most saját térfelük közepén járatják a labdát. Egyelőre letámad a magyar válogatott, Kovács Bendegúz az, aki várja, hát ha le tudja lesni az előreívált labdát, de nem ő az, hanem végül a középpályás Tubolya az, akinek odarúgja a török kapus Ösztás Delen a labdát. Aztán végül nem sikerült Tubolynak pontosan megjátszania. Érdekes Tubolya helyzete is, erről is beszélünk majd, most viszont egy magyar lehetőség és egy 11-es gyanús szituáció, amelynek a végén nem ítél a játékvezető büntetőt. Hát nyilván elfogultak is vagyunk a magyar válogatottal, de én úgy láttam, ez egy egyértelmű büntető volt, de még támad a magyar válogatott, természetesen majd Bene Ferenc állandó szakértőnket meginterjúvolom, hogy ő hogyan látta, viszont még a magyar válogatott birtokolja a labdát, és Manner most odapasszolja Sejennek, Sejen mélységből adná be, most sikerült csak kifejelni a törököknek, figyelni kell, hogy ne legyen gyors kontratámadás belőle, hiszen szellős a védelem, úgy tűnik, hogy Sejen visszaért, úgyhogy most nyugodhatnak meg a kedélyek, és a magyar csapat járathatja saját térfelén a labdát. 5 perc telik el, 0-0 az állás még mindig a Törökország-Magyarország U21-es mérkőzésen, de imént, mintha egy büntető elmaradt volna magyar részről.
5: Igen, nem láttunk azóta ismétlést, de egyrésztről szakmai szempontból nagyon jól kezdte a válogatott a találkozót, és most is azt lehetett látni, hogy nagyon dinamikusan kerültek a török védők mögé. Gyanús volt abból a szempontból, hogy egyértelműen fedezte a magyar játékos a labdát, és a török hátvéd hátulról próbált szerelni, ilyenkor nagyon-nagyon ritka, hogy a labdát találják el. Viszont az látszik a fehér orosz játékvezetőnek a szellemiségén, hogy nem nagyon akar szabálytalanságot fújni, egyelőre engedi a kemény játékot.
4: Sejem lódul meg a jobb oldalon, a lapos beadása viszont Demirig jut csak. A török védő tisztázni tud, ráadásul pontosan játszotta meg Offlit, aki most már egy bedobást harcolt ki saját térfeléről, a bal oldalról dobhat a török csapat, és most kapunk egy ismétlést itt a stúdióban. Hát elesett, az biztos, hogy a földre került Szamosi, de talán nem volt olyan komoly a kontakt, mint az első pillanatra látszott. Így a fehér orosz játékvezető azt hiszem, hogy nem hozott rossz döntést. Most már támadnak a törökök, jön egy középletett labda bal oldalról, Habesoglu próbálkozott, viszont elmegy keresztbe, és a túloldalon pedig Kovács tud tisztázni, sajnos bent tartani nem tudta, így dobásra jöhetnek a törökök. Feri, röviden jól gondolom a 11-es szituációt?
5: Én úgy gondolom, hogy Szamosi túl könnyen adta meg magát, tehát ebből a szempontból abszolút jogos volt, hogy nem adtak 11-est. Én nem vagyok ezeknek a nagy 11-es adogatásoknak a híve. Igazából a játékvezető dönts el a találkozót. Egyelőre viszont meglepően jól kezd a magyar válogatott, és bátran futballozik, tehát ez mindenképpen pozitív hír.
4: A 7. percben a törököknél a labda, Cselik játsza vissza a közép hátvédnek Demirnek, aki a török válogatott csapatkapitánya. Demir jobbra passzolja Gürelerhez, saját térfelén adogatnak ide-oda a törökök. Gól továbbra sincsen, Magyarország, Törökország U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező. A 7. percben 0-0.
3: Hátra kerül a labda ismét a védelemhez. Az egyik legmagasabban jegyzett török játékos Ayhan, ő a Schalke-ban futballozik. A Bayern München ellen például már pályára lépett a Bundesliga második fordulójában, 25 percet kapott egészen pontosan, úgyhogy úgy néz ki, hogy a Bundesligában is számolnak Ayhannal, de azért vannak még ott a török U21-es válogatott keretében olyanok, akik például a Trabzonsporban szoktak pályára lépni, vagy éppen a Başakşehir-ban, esetleg a Fenerbahçe-ban, például a csapatkapitány Demirnek is 6 millió euróra satszolja, jósolja nagyjából az árát a Transfermarkt nevű átigazolásokkal is, és játékos értékekkel is foglalkozó német oldal. Eltelik most már 8 perc a mérkőzésből, még mindig 0-0 az állás, de a magyar csapat élénkebben kezdte a találkozót. Szamosi révén akár a vezetést is megszerezhette volna, de Szamos egy kicsit túl könnyen adta magát a 16-oson belül, nem próbálta meg kapura tenni a támadás végén a labdát. Egy jó becsúszó szerelés közben Dragonertől, amely után oldalra, bedobásra pöcköli ki a labdát. Ezt gyorsan el is kéne végezni a törököknek, hiszen a játékvezető, a fehér orosz játékvezető azonnal számol, és már csak egy másodperce van a bal hátvédnek bedobni, mondjuk össze-vissza mutatta a számokat.
5: Hát konkrétan semmit nem mutatott, ilyet még nem láttam, csak az összeszorított öklét mutatta, nem számolt vissza.
3: Hát titokban tartotta, hogy mennyire jár, ő volt a hunyó, és csak a végén próbált meg, amikor már csak egy van hátra, hogy aki bújt, aki nem. 8,5 perc telik el, Törökország, Magyarország, U21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzés. Az állás 0-0, a magyar válogatott már sajnos biztosan nem juthat ki az Európa-bajnokságra, a török csapat pedig biztosan második lesz ebben a csoportban, attól függetlenül természetesen jó lenne győzelemmel lezárni ezt a selejtező sorozatot. Ehhez hátra van még legalább 81 perc a mérkőzésből, plusz az egy néhány perces hosszabbítás.
4: Mert hogy a 10. percben járunk, a labda pedig a törököknél, a jobb oldalon próbálkoznak egy akcióval, Habesoglu ős húzódik ki egészen a szélre, ott viszont fennakadt Kovácson, dobhat a magyar válogatott Horváth Kevin a labdával, visszajátsza a védelembe Dragonerhez, most hátulról építkezhet a magyar válogatott, Tuboly a csapatkapitány is behúzódik a két közép hátvéd közé, visszaadja aztán a középpályára Horvátnak, Horváth felnéz, előrefele nem nagyon tud passzolni, mert nagyon besűrűsödött ott a török csapat, úgyhogy ő is inkább hátra passzolja a védelembe, egyelőre nem tudja a labdát kihozni a magyar válogatott a saját tér feléről, Horváth és Tuboly is megint ott van a védő környékén, hogy segítsék a labda kihozatalt, újra beveszik Vitályost a játékba, egészen hátra szorul a 16-osig a magyar csapat. Ami igazán szomorú ebben, hogy nem sikerült kijutni az Európa-bajnokságra, U21-es korosztályos EB-re, az az, hogy a jövő évi EB-ről lehetne kvalifikálni az olimpiára, 2028-as Los Angeles-i olimpiára, így tovább húzódik az olimpia nélküli időszaka is a magyar labdarúgásnak. Ugye legutóbb 1996-ban sikerült Atlantában ott lenni az olimpián. Hát szép lett volna, hogyha Amerikába megint visszatér a magyar válogatott, de sajnos Tuboly Máték nem lesznek ott. Ahogy egyébként az előző 6 darab U21-es kvalifikációs Európa-bajnokság egyikén sem volt ott a magyar válogatott, úgyhogy 96 óta rendre már az első buktatóban elcsúszik a magyar csapat, és az EB-re sem jut ki, ahonnan lehetne olimpiai kvótát szerezni. A 11. percben továbbra is hátul adogat a magyar válogatott, visszatérünk majd még az olimpiára, beszélgetünk 96-ról is, hiszen Bene Ferencnek vannak emlékei arról a csapatról, meg a kijutásról, most viszont figyeljük, ahogy jön az ível és Kovács Bendegúz felé, elfejeli azonban Demir a labdát, így labdához jutnak a törökök. A mérkőzés 11. percében egy szabálytalanság, Pető buktatta Ayhant, saját térfeléről jöhet a török válogatott a 12. percben 0-0-nál.
3: Több szempontból is érdekes a magyarok részéről ez az U21-es Európa-bajnoki selejtező sorozat. Egyrésztről idény közben, vagyis hát a selejtező sorozat közben egy szövetségi edzőváltás is történt, hiszen Szélesi Zoltán volt az U21-es válogatott szövetségi edzője, amikor elkezdte ezt a selejtezőt a magyar csapat. Aztán időközben ugye Szélesi Zoltán az Újpest vezetőedzője lett, az NB1-ben szerepel most már hétről hétre a 4. kerületiekkel, és Német Antal váltotta őt a magyar válogatott kispadján. Német Antallal megszerezte már első győzelmét, mint azt említettük korábban, a magyar U21-es válogatott ebben a selejtező sorozatban. Litvániát 2-1-re győzte le a múlt héten szombaton, tehát 3 nappal ezelőtt egészen pontosan. De hát ugye Szélesi Zoltán is szerzett pontokat ebben a selejtező sorozatban. 12 perc telik el, megint a törökök jöhettek egy bedobással, 0-0 továbbra is az állás. Az első pár percben nagyon jól kezdett a magyar válogatott, volt egy ígéretes támadás is Szamosi révén, azonban gól nem született belőle, de egyértelműen jobb a kezdés, mint a litván U21-es válogatott ellen, hiszen ott a litvánok egy komoly zicserig, valamint egy felső lécig is jutottak az első 10 percben a magyar csapat ellen, és a vezetést is megszerezte Litvánia, igaz, megfordította a találkozó ellását és végül eredményét is a magyar csapat. Van időnk mindenről beszélni, hiszen saját térfelén járatja a török csapat a labdát. Egyelőre most a bal hátvéd próbál meg belépni a támadásba, de nem nagyon segítenek Offlinak. Most már viszont átfasszolták, átforgatták a labdát a jobb oldalra. Demir, a csapatkapitány is, a baloldali belső védő is labdába ér. Aztán végül visszalép a középpályáról Cselik, hogy elkérje a labdát. A baloldalon pedig már a center pozícióból kihúzódó Habesoglu tűnik föl, de csak visszafele tudja játszani Gezeknek. 13,5 perc telik el Törökország, Magyarország U21-es Európa bajnoki selejtező 0-0.
4: A törökök miért már megint hátra teszik a védelembe, ahol Güreler passzolja keresztbe a visszahúzódó Gezeknek, Gezek pedig hazaadja saját térfelének közepéről Ösztás Delennek, a török kapusnak. Ő a saját 16-osától íveli föl, küldi előre a labdát a bal oldalra, ez nagyon hosszúnak tűnik, nem is volt pontos Bosztánnak, kiment a labda az oldalvonalon túlra. A magyar csapat legutóbb 2021-ben járt egyébként U21-es Európa-bajnokságon, akkor sem a selejtezőt sikerült abszolválni, hanem magyar-szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságot rendeztek. A magyar csapat 3 vereséggel búcsúzott a német, román, holland trió mögött csoport negyedikként 0 ponttal. Ez is egy elég fájó emlékű torna. Most a jobb oldalon jönnek előre a törökök, jön is egy beadás, sarokkal teszi kapura Habesoglu, ez azonban Lehockié, nem volt nehéz dolga most a magyar válogatott kapusnak, úgyhogy a 15. percben továbbra is 0-0. Én pedig, Feri, megint téged szólítanálak meg. Az, hogy 96 óta nem sikerült a felnőtt futball előszobájában oda jutni a legjobbak közé. Egy ideig még 8 csapatos volt az EB, aztán 12, most pedig már 16 csapatos ez az U21-es Európa bajnokság. Az mennyire szomorú lelet, vagy mennyire szomorú tény a magyar futballban?
5: Hát igen, ez egy nagyon fájó pontja a magyar labdarúgásnak, különösen, hogy rendezőként is 0 ponttal tudtunk zárni. Nem igazán tudom, hogy mi az oka, tehát nyilván, hogyha megnézzük, akkor az alválogatottban folyamatosan azért jönnek föl fiatal játékosok, tehát alapjában jön a feláramoltatással, hát nyilván vannak kihívások, meg mindig lehet jobbat, meg mindig a közönség, meg a szakma is természetesen mindig jobbat vár, de azért szépen jönnek föl játékosok, tehát itt most a legutóbbi példa, hogy Willy Orbán mellett Csinger Márk nagyszerűen mutatkozott be az alválogatottban, és nem az mondatja velem, hogy a tegnapi találkozón győztes gólt szerzett, hanem a 4 mérkőzéses teljesítménye, olyannyira, hogy azért ebben a 11-12 napban 4 mérkőzést lejátszani úgy, hogy mindegyiket végigjátszotta, és bizony voltak olyan találkozók, ahol komoly nyomás nehezedett a védelmünkre, azért az óriási nagy teljesítmény. Tehát összességében mindig relatív az U21-es válogatottat nézni eredményesség szempontjából, mert valójában mi az eredményesség? Hát az igazi eredményesség az, hogyha nemzetközi tapasztalatokat tudnak szerezni, és az alválogatottba hosszú távon tudja az aktuális szövetségkapitány használni a játékosokat eredményesen, de természetesen nincs olyan, hogy tét nélkül mérkőzés, és igenis számít az eredmény. Hát sajnos U21-es szinten azért az elmúlt, hát most már azt kell, hogy mondjam, évtizedekben nem sok babért termett nekünk.
4: És nyilván a fő cél az a felnőtt válogatott kiszolgálása, ez minden sportágban így van, az utánpótlás válogatottaknál is, de hát azt hiszem, hogy minél jobb egy U21-es válogatott, annál jobb játékosokat tud adni. Ez nagyon le van egyszerűsítve, meg igen, csapatjáték, ahol az egyéneket vesszük ki ilyen hozzávetésben, de mégis azért igen, van talán igazság benne.
5: Szakmai szempontból, és azért én is sokszor kerültem ilyen szituációba U19-es válogatott szinten, hogy nagyon nem mindegy, hogy honnan kapja az ember a játékosokat. Tehát nem lebecsülve nyilvánvalóan a magyar NB1-es bajnokság színvonalát, ami azért az elmúlt években jelentősen emelkedett, de hogyha intenzitás alapján nézzük, intenzív mozdulatokba, iram szempontjából azért nincs a világ élvonalában, és nem feltétlenül a törökökre igaz ez, bár a török bajnokság is úgy vélem, hogy erősebb, mint a magyar, De ha megnézzük, hogy a játékosok honnan jönnek, tehát hogy honnan válogat a szövetségi edző, azért az nagy mértékben behatárolja a lehetőségeit. Jelen esetben 90%-ban NB1-es labdarúgók vannak a pályán, és hát nyilván a legutóbbi csapatból is kiesett Okeke, vagy Dénes Vilmos, illetve most átrok a legújabb információk szerint megbetegedett, ezért csak a kispadon számít rá Németh Antal. Tehát vannak problémák, de az kétségtelen tény, hogy azért az segít az aktuális U19-es egy U21-es válogatottunknak, hogyha külföldi topbajnokságban játszanak már a fiatal játékosaink, viszont valljuk meg őszintén, ilyen sajnos kevés van.
3: Viszont ha megnézzük például a tegnapi Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája összecsapást, ott azért például a kezdőben kapott szerep lehetőséget az a Tóth Alex, aki most még korosztály alapján tudna szerepelni az U21-es válogatottban. Csereként beszállt Jurek Gábor, Szűcs Tamás vagy éppen Tóth Rajmund, mindhármajuk,
4: így van,
3: harmajuk beférne ide az U21-es válogatottba kor alapján, és akkor még nem beszéltünk
4: például alapján is.
3: Margráf Ákosról, aki szintén születés alapján, 2005-ös születés alapján, és Pécsi Ármin, így van.
5: Tehát hatan játszhatnának akár ma is ezen a találkozón.
3: És ha megnézzük, és amit említettél előbb, hogy azért a nagy része az NB1-ből szerepel most az NB1-be, itt az U21-es válogatottban, akkor Tóth Alexről tudjuk, hogy a Bournemouth játékosa, ha megnézzük, Margráf a Kőbenhamnban játszik, Pécsi ugye a Liverpool kapusa, de most kölcsönben szerepel a Hartberg csapatánál, és akkor ha Tóth Rajmundot nézzük, ő Törökországban, éppen most a törökök elleni mérkőzésen, ő Törökországban a Konyaszport csapatában futballozik, úgyhogy vannak azért olyan U21-es korosztályú játékosaink, akik külföldön palérozódnak, csak éppen már a felnőtt válogatottban, és akkor eredményesség szempontjából ez már valóban azért fontosabb, mint az, hogy itt az U21-es válogatott Európa-bajnoki selejtezőjén játszanak. Eltelik a mérkőzésből 19 perc itt a Törökország Magyarország U21-es Európa-bajnoki selejtező találkozón, az állás továbbra is 0-0, na a törökök pedig saját térfelükön, most egészen a kapushoz viszik hátra a labdát, a 16-oson belülről pedig a kapus a bal hátvédnek továbbítja, ő íveli előre, de ez szörnyen hosszú, esélytelen volt a csatár, hogy elérje, nem is ment érte Habesoglu, inkább engedte a labdát, nem égeti el feleslegesen energiáit, Lehocki pedig lábbal hozhatja játékba most a labdát. Lehocki kiválóan teljesített a litván válogatott ellen, és nyilvánvalóan a felnőtt válogatott azért most Tóth Balázzsal a kapujában nagyon stabil, de hát azért Lehocki nevét is majd talán még a jövőben hallhatjuk az A válogatott környékén is. Ő is egy 2006-os születésű játékos, a Puskás Akadémiában pedig hétről hétre bizonyíthat, és nem is akárhogyan teszi mindezt. Volt már például a mérkőzés embere is a Vasas elleni találkozón. Támadnak a törökök, Lehockinak kell védenie, élesen középre tett labda volt, se nem lövés, se nem beadás a jobb szélsőtől, de Lehocki végül hárítani tudta. Eltelik 20 perc a mérkőzésből, 0-0 a mérkőzés állása.
4: Itt az előző ESPA futtatáshoz játékosok kora és felnőtt vagy U21-es válogatottban való szerep, és ezt tegyük hozzá, hogy itt van most a keretben Gruber Zsombor és Kovács Bendegúz, akik mind a ketten felnőtt válogatott játékosok már. Most rájuk az U21-ben számít Németh Antal, illetve hát Márko Rossi nem hívta be őket a felnőtt válogatottba, és akkor nyilván az U21-ben szükség van rájuk. Tehát a korosztályban való merítéssel talán nincsen baj. Sajnos az eredmények évek óta nem jönnek ennél a csapatnál. Egy indítás, amelyet Güreler tud az oldalvonalon túl rúgni, úgyhogy dobhat a magyar csapat a bal oldalról, már a török térfélen adja vissza Tuboly Kovácsnak, Kovács és Pető próbálnak összejátszani, Pető forgolódik ott az oldalvonal mellett, aztán inkább visszaíveli a felezőn túlra, saját térfélre, éppen hogy csak bent tudja tartani Vitályos. Vitályos keresztbe passzolja Dragonernek, Dragoner pedig a jobb hátvédet Sejmet játsza meg, Sejem vissza Dragonerhez, saját térfelén adogat most a magyar válogatott.

0: Rököképpen Cserik reklamál nagy hangon a fehér orosz játékvezetőnél, aki ezt egy sárga lappal honorálja, mert a 11-es szeretett volna a török játékos, Izet Cserik azonban a mérkőzés első sárga lapját megkapja Kurgélitől. A baloldalon Habesoglu tette középre a labdát itt az imént, és végül Uszloglu volt az, aki az ötös vonaláról, baloldalról a rövid alsót vette célba, a kapufáról jött ki a labda, és azt követően esett ott el Cserik. Hát ez is ezért kérdőjeles szituáció volt ott a magyar 16-oson belül, minden esetre 23. percben szabadrúgás kifelé, Cserik reklamálása miatt állította meg a játékot a fehér orosz játékvezető. A labda viszont már megint a törököknél, Ofli a baloldalon próbálja feljátszani, Manner azonban belekap, kimegy a labda az oldalvonalon túlra, dobhat a török csapat.
1: Egy kicsit most azért örülhetünk neki, hogy a videóbírót nem használják itt az U21-es Európa-bajnoki selejtezőn, mert érzésem szerint azért kicsit szabálytalan volt ott a 16-oson belül a magyar játékos. Dragoner az, aki most nagyot küzd a labdáért, Cserik pedig a 16-os előterében cselezget, aztán oda nyom egyet Dragonernek. Hát ha ez egy kicsit keményebb szabálytalanság lett volna, akkor Cseriket másfél percen belül két sárga lappal kiállították volna. Most már viszont Kovács Bendegúz az, aki megtartja a labdát, Sejen pedig megkapja a jobb hátvéd pozíciójában. A 24. percben építkezhet a magyar válogatott, de egyelőre még a saját 16-osán belül veszi fel a labdát Vitályos. Ugye Vitályos is külföldön a Sparta Prahában szerepel, vagy hát éppen nem szerepel, sajnos általánosságban, hiszen eleddig mindössze egy cseh kupa mérkőzésen lépett pályára a Sparta Prahában, első osztályú találkozón még nem jutott szóhoz. Most viszont egy lövés Lehockinak kell megint védeni, de nem volt ez olyan a nagy hárítás, bravúrnak közel sem mondható, középre jött a labda laposan, erőtlenül, nem volt ez egy jó próbálkozás Habesoglutól, de hát Isten tartsa meg jó szokását, ne legyen ennél jobb lövés a mai mérkőzésen, legalábbis ne itt. De a magyar válogatott ellen a jövőben természetesen onthatja a gólokat, ha éppen nem ellenünk teszi mindezt. 25. perc, Kovács megtartja a labdát. Most egy óriási küzdelem érte ott a középpályán, mintha oda nyomtak volna egyet Szamosinak. Jöhet a félpályától egy szabadrúgással a magyar válogatott az U21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen, amelyen az állás Törökország-Magyarország 0-0 továbbra is.
0: Viszont egyre veszélyesebbek a törökök, ez bizonyítja az iménti Uszloglu kapufa, majd az azt követő, most egy perccel ezelőtt történt Habesoglu lövés, amely azt hiszem, hogy nagyobb helyzet volt annál, mint amit kihozott belőle a török középcsatár. Megköszönhetjük neki, hogy laposan és középre lőtte a labdát. 0-0 az állás tehát a magyar válogatottnál a labda. Tuboj passzolja föl a horvátnak a török térfélre, majd a bal oldalon Kovács Patrik kapja, aki megpróbálja beívelni a védelem mögé, Pető fején, illetve Szamosi fején tovább pattan, és Szamosi a saját labdájára megy, kicsit harcolott Gürelerrel, aki az alapvonalról rúgja ki a lelátóra, de az oldalvonalnál hagyta el a labda a játékteret, úgyhogy bedobással folytatódik a találkozó. Kovács teszi vissza, Kovács Bendegúz teszi vissza Kovács Patriknak, aztán Kovács Bendegúz adja be, ballal a hosszú oldalra, ott érkezett Manner a középre tett labdájára, viszont hát nem ér be Kovács Bendegúz a középcsatár. Harcos labdaszerzés Petőtől, a passz viszont nem jó, Demir vágja előre, és ez az előre vágott labda, ez pont megtalálja ott Bosztánt a szélen, tőle szerencsére el tudja venni a magyar csapat, Horváth Kevin volt harcos, ő szerzett labdát, és visszajátsz a Dragonernek. Dragoner Vitályoshoz passzol, Vitályos a saját térfelének közepén, körülnéz és Tubojt választja, aki megint csak visszalépett a labdáért. Ez most egy szép játék, ott a bal oldalon Kovács Patrik kapja, előtte indul Szamosi, akitől kapta a labdát, Kovács inkább egy keresztlabdával próbálja megjátszani Sejmet, a hosszú oldalon érkezik Bosztán, a bal szélső, és kifejeli a labdát az alapvonalon túlra. Úgyhogy a 27. percben jöhet az első magyar szöglet a törökök ellen a Başakşehir stadionban, hiszen itt rendezik ezt a mai 21-es válogatott mérkőzést. Jobboldali sarokrúgás tehát, amelyet Sejem fog elvégezni. Jön előre Dragoner, ott van Tuboj is a 16-oson belül, Kovács Bendegúz is. A labda mögött pedig tehát nem is Sejem, bocsánat, hanem Pető a jobboldali szögletnél. 5 magyar a 16-oson belül, jön Pető labdája is. Nem is tűnt rossznak, de sajnos nem találtuk el ott középen, és kivágják a labdát a törökök a 16-oson belülről. Szamosi próbálja visszafejelni oda a támadó harmadba, meg is találja ott Kovácsot, Kovács és Kovács játszanak össze, Patrik passzot Bendegúznak, a keresztlabda pedig nem rossz Petőnek, Pető a 16-oson belül középre tenné laposan, levágódik a törökökről, és a saroknál, a szöglet zászlónál meg is tartja a labdát ott Ofri, a felpasszolt labdája viszont pontatlan, megint csak nálunk van a labdát.

0: labda 28. percben Horváth Kevinnél?
1: Az első 5 percben nézett ki ennyire jól a magyar válogatott, mint itt az elmúlt 2-3 percben. Most átvette a kezdeményezést megint a magyar csapat. Az kettő között azt a 20 perces szakaszt viszont a törökök futballozták előnyben, vagy hát jelentősen jobban. Most a beadást követően sajnos a török kapus jól jön ki kapujából, egy picit rövid volt az átadás Pető irányába, úgyhogy nem jutott el hozzá a labda. Pető egyébként remekül játszott a litvánok elleni mérkőzésen is, ugyan gólpaszt és gólt nem jegyzett, de 11-est kiharcolt, valamint nagyon hasznosan futballozott azon a találkozón az Újhidegkúti Nándor stadionban. Ő azért hétről hétre szerepel a Paks együttesében, ott a támadó futballt azt hiszem Bognár Györgytől tudja tanulni. 29. percben viszont egyelőre gól nélküli döntetlen az állás a Magyarország-Törökország 21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen. Most megint Pető jut labdához, aztán visszapasszolja a középpályára, nem rohanja el saját támadását a magyar válogatott, Manner passzolta be középre, most már pedig Horváth Kevin és Tuboj játszik össze. 29. perc, Törökország-Magyarország 0-0 tehát.
0: Tuboj megint Horvátnak adja, Horváth megfordul és visszafele passzolja Dragonernek, Dragoner pedig át másik oldalra Vitályosnak. Vitályos vissza a feladónak, mármint Horváth Kevinnek, mert hogy tőle kapta még Dragoner a labdát, Horváth és Kovács Bendegúz, aztán Petőt is beveszik a játékba, de most nem nagyon tud eljönni onnan a felező környékéről a magyar csapat. Fegyelmezetten védekezik a török 21-es válogatott Vitályos, egy szemtelen Cselikkel szemben, és szépen játsza ki aztán Szamosinak, Szamosi visszaadja Vitályosnak, akit Cselik megint csak üldözőbe vesz, talán bevillant neki, hogy mi történt az előbb, és nem merte már megközelíteni a magyar válogatott közép hátvédjét. Dragóner íveli most föl az oldalvonalra párhuzamosan, Sejem próbálja tovább tenni, ebbe talán Demir ért bele, úgyhogy szerintem szögletnek kéne következnie, de a játékosok reakciójából az vehető le, hogy kirúgás jön, akkor ezek szerint Sejemről ment ki a labda. 30. perc, továbbra sincsen gól a Törökország-Magyarország 21-es Európa-bajnoki selejtezőn. A törökök kirúgását sürgeti kicsit a játékvezető. Azonnal megtámadják a kipasszolt labdát követően a törököket a magyar játékosok. Ofrinak előre is kell ívelni, ez picit céltalanul teszi, de Habesoglu még meg tudja csúsztatni. Aztán a török térfél közepén próbálja Konák letenni a földre. Harcos labdaszerzés magyar részről. Petőnél van most már. Pető ellövi messziről. Ezt megfogja összesdelen, de megvan az első kaput eltaláló lövése a magyar válogatottnak. Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit is. Törökország-Magyarország 21-es Európa-bajnoki selejtező a 31. percben 0-0. Az imént volt meg az első magyar kapura lövés. Pető volt az, aki nagyjából 19 méterről eleresztette a labdát. A jobb összekötő helyéről sajnos középre ment a labda, így összásdelen a törökök kapusa magabiztosan megfogta. A túloldalon több lehetőség adódott, volt egy Habesoglu által sarokkal kapura tett labda, aztán ugyan ő néhány perccel később a 16-osról lőhetett, de nem sikerült igazán jól célozni, a Lehocki mind a két próbálkozását védte. Amikor viszont Lehocki már tehetetlen volt, az egy Uszloglu próbálkozás volt, az 5-ösről lőtt kapura a törökök jobb szélsője, viszont a kapufáról szerencsére kifelé pattant a labda, úgyhogy egyelőre a törökök veszélyesebben játszanak, mint a magyar válogatott, viszont az eredmény továbbra is most már a 31. percben Törökország-Magyarország 0-0.
1: Az U21-es Európa-bajnoki selejtező sorozatban gyakorlatilag tét nélküli már ez a találkozó, hiszen bármi lesz a mérkőzés eredménye, a magyar válogatott marad ebben az 5 csapatos csoportban a negyedik, míg a török válogatott már a második helynél rosszabban nem végezhet, de a horvát csapatot sem előzheti meg. Úgyhogy lényegében tét nélküli a találkozó, de sosincsen tét nélküli mérkőzés válogatott mezben. 32 perc telik el a mérkőzésből. Törökország, Magyarország 21-es Európa-bajnoki selejtező összecsapás. Az állás 0-0, mi pedig megyünk át a stúdióba.
2: Mi pedig a hírek után újra kapcsolunk a mérkőzésre.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Megjelentek a vagyonadó részletei. Erőszakba torkoltak a diák tüntetések Franciaországban és Belgiumban is. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adó könnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. Tovább folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban. Az állami fenntartású középiskolák negyedében nincs tanítás. A szakszervezetek már a országos tiltakozó napot hirdettek a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A megmozdulásokon a szervezők szerint 450 ezeren, a belügyminisztérium szerint csaknem 260 ezeren vettek részt. A vidéki tüntetések nagy része békésen zajlott. Párizsban azonban többen összecsaptak a rendőrökkel, valamint több kirakatot betörtek, tüzet gyújtottak és barikádokat emeltek. A három hete tartó tüntetések során már 215 diák és több mint 700 rendőr megsérült. A hatóságok mintegy 5000 fiatalt őrizetbe vettek.
3: Közlekedés.
4: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak, vezessenek óvatosan.
3: Időjárás.
4: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél. Éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra is készülni kell.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: 6 perccel múlt 7:30, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok! 36. perc környékén jár a Törökország-Magyarország U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező. Kapcsoljuk kollégáinkat, Regős László Pált, Olasz Gergőt és Bene Ferencet.
0: Köszönjük szépen, a 36. percben jár valóban egészen pontosan a találkozó. Gól továbbra sem született ezen a mérkőzésen, viszont az imént egy újabb magyar kapuralövést figyelhettünk meg. Egy kifejett labdát követően Tuboly volt az, aki nagyjából 20 méterről, középről, picit maga alól lőtt kapura, nem sokkal ment a jobb alsó mellett el a labda, úgyhogy a kaput nem találta el a csapatkapitányunk, de nem volt egy rossz próbálkozás. Kovács Bendegúz pedig most kap egy nagyot a 16-os sarkától néhány méterre, a bal lábát fájlalja az AC Alkmaarban légióskodó középcsatár, a játékvezető megítéli a szabadrugást, egy lapot is adhatna szerintem Gezeknek, a törökök középpályásának, neki az indokoltnál picit nagyobb erőbevitellel lépett oda Kovácsnak, a lap viszont most a fehér orosz játékvezető zsebében marad, ellenben a szabadrúgást megítéri a magyar csapatnak. És nem is veszélytelen ez a szög a 37. percben, a jobb oldalról ezt kapu elé lehetne ívelni, a kapu előterére lehetne ívelni, és reméljük, hogy egy jó érkezés után akár egy gól is születik. Kovács Patrik és Pető a labda mögött, Kovács ballal íveli be, ez a hosszú oldalra jön, és mindenki feje fölött elszáll, kirúgással folytatódik a találkozó, és Bene Ferenccel, aki remélem megosztja velünk az első 37 perc tapasztalatait.
6: Igen, most már jóval túl vagyunk az első félidő derekán. Igazából két eltérő stílusban futballozik a két csapat. A magyar válogatott nagyon labdabiztos középpályával, de többnyire a középpályán elsősorban labdabirtoklási szándékkal lép pályára. Túlságosan sok az oldal és visszapassz, kevés a bevállalós előrejáték, Véleményem szerint labdabiztosabb a magyar válogatott a töröknél, de ugyanakkor ez eredményességben nem nyilvánul meg, hiszen egy picit az az érzésem, hogy talán kevés a támogató mozgás a labdás játékosnak. Az az érzésem, hogy bár sokszor középpályán percekig tartja a magyar válogatott a labdát, igazából nem találják meg azokat a mélységi passzsávokat, amivel meg lehetne játszani elsősorban Kovács Bendegúzt elől. Tehát a támadó játékunk az nem nevezhető hatékonynak. Ugyanakkor az teljesen dicséretes, hogy azért itt idegenben a Fatih Terim stadionban labdabirtoklási fölényt is tud kialakítani a magyar válogatott. Igaz, ez komoly helyzetekben nem nyilvánul meg. Ezzel szemben a török válogatott dinamikusabb és gyorsabb futballt játszik, sokkal direktebben játszanak. Elsősorban a két előlévő ékre való mélységi passzokkal próbálják a támadásokat szövegetni. Ami szembetűnő, hogy a beadásoknál rendszeresen két-három, akár négy érkező is van a 16-oson belül. Ezzel szemben a magyar válogatott egy-egy beadásánál bizony többnyire csak Kovács volt a 16-oson belül, ezen mindenképp változtatni kell, és amire különösen figyelnek a középen elvesztett labdákból induló török támadásokra.
1: Most például egy ilyen történik, és jön is egy indítás, de kiválóan érkezik a kapujából Lehocki. Egy picit, ott a középpályán Manner volt könnyelmű, ő volt az, aki három török védőjátékos gyűrűjéből sem passzolta ki a labdát, hanem inkább megpróbálta csellel kihozni, nem sikerült jól. Közben Pető lent marad egy pillanatra, a török balhátvéddel találkozott a levegőben, és lent marad továbbra is Pető, lehet, hogy meg kéne állítani a korai játékot, mert akár ez fejsérülés is lehet. A magyar jobb szélsőnél azért meg óriási kár volna, hogyha emiatt mehetne tovább a játék. Most fúj csak a sípjába a fehér orosz játékvezető, pedig Pető fél perce a földön fekszik, de most is csak azért fújt, mert elhagyta a játékteret a labda, az oldalvonalon túl pattogott ki, bedobással jöhet majd minden bizonnyal a magyar csapat. Mi pedig láttunk egy ismétlést arról, hogy Pető bizony kőkeményen találkozott Offlival, a török bal hátvéddel, aki a Karlsruhe játékosa egyébként, és akkor a Bundesliga 2-ben szerepel hétről hétre, és egyébként kezdőként szokott játék lehetőséghez jutni. Azt hiszem azért a Bundesliga 2 az elég komoly, ráadásul sejem az, nem is Pető, akivel találkozott a bal hátvéd. Pető akkor jól van, egyikük 23-as, másikuk 13-as, Sejem az, aki tehát a jobb hátvéd pozícióját tölti be a mérkőzésen, és reméljük, hogy tudja majd folytatni a játékot. Egyelőre elhagyja saját lábán a játékteret, és akkor úgy tűnik, hogy játékra kész lesz egy néhány momentum múlva. 40. perc, annak is már a végén járunk, Törökország, Magyarország, U21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzés, 0-0.
0: Bedobással folytatódik a találkozó, Kovács kezében van a labda. Kovács Patrik, a magyar csapat balhátvédje fogja elvégezni a felező és az oldalvonal találkozásától, és Kovács Bendegúznak dobja oda ki. Akrobatikus mozdulatokkal próbálja a levegőben megtartani három török között, de sajnos nem sikerül neki, aztán rápattan egy törökre, és dobhat megint a magyar válogatott a bal oldalról. Megint csak Kovács Patrik érkezik jó néhány méterrel feljebb, hogy elvégezze a bedobást. Horvátnak dobja oda, Horvát kevén visszagurítja a védelembe Vitályosnak, Vitályos pedig hazaadja egészen Lehockiig, saját 16-osán belülről Lehocki veri föl vissza a bal oldalra. Ott Pető ugrik magasra, de a török Ájhán el tudja fejelni mellől a labdát, aztán Horváth Kevin gyűjti be a lecsorgót, Tubolyhoz kerül, Tuboly Kovácsnak adja a bal oldalon, Kovács Patrik a felezőnél elindul befelé, és egy íveléssel megjátsza Dragonert. Dragonert megtámadják a törökök, úgyhogy szabadul a labdától. Megkapja ott a jobb oldalon most Manner, aki egy picit visszahúzódott, amióta Sejem ápolásra szorult, és nincsen a pályán, viszont támad a bal oldalon közben a magyar csapat. Egy Csell Kovácstól sajnos nem sikerül Ájhánnal szemben, aztán harcosan visszaszerzi, és Horváth Kevin segítségével meg is tartja. Pető most már a labdával. Pető egy keresztlabda Manner felé. Manner átveszi és visszaadja Sejemnek, aki időközben visszatért a pályára, és jobban már adja is középre. Kovács felé kifejlik a törökök. Pető dőlhet rá, egy lövés mellé megy. A 42. percben egy újabb magyar próbálkozás, de beleért egy török játékos fejjel, kicsúsztatta a labdát Demir, úgyhogy magyar szöglet következik a 42. percben.
1: 0-0 az állás továbbra is. A hosszú oldalon Kovács volt az, aki kapásból megpróbálta kapura tűzni a labdát, a kicsúsztatást követően. A földre rúgta, nem találta el túl szerencsésen, de nem volt ez egy olyan rossz próbálkozás. Most már a 43. percbe csúszik át, úgy néz ki, a jobb oldali sarokrúgás Petőtől. Középen már ott vannak a magyar játékosok, Kovács is természetesen. A 16-oson belül felérkezett a belső védő pozíciójából Vitályos és Dragoner is, hát ha sikerül megszerezni a vezető gólt itt a 43. perc elején. Jön a középre hívált labda, a fejes is, de érzésem szerint egy magyar fejről hagyja el a játékteret a labda. Úgyhogy miután Tuboy ért bele a játéktéren utoljára, jöhet a török válogatott egy kirúgással, gyorsan el is végezte a kapus, de aztán már szabálytalan volt Vitályossal szemben az egyik török támadó. Bosztán volt az, egészen pontosan jöhet megint a magyar válogatott. Egy szabadrúgással a 43. percben az Európa-bajnoki selejtező találkozón U21-es korosztályban. A mérkőzés állása 0-0. Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit ismét. 42 és fél perc telt el eddig az U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező mérkőzésből. Törökország és Magyarország között az állás továbbra is 0-0. Az imént volt egy lehetősége a magyar válogatottnak. Kovács kapásból próbálta meg kapura tűzni a labdát, de egy török védő kifejelte végül, a szögletből pedig nem született magyar találat, úgyhogy gól nélküli döntetlen az állás még mindig.
0: És az előző kapcsolás óta volt még egy Tuboy próbálkozás is, a csapatkapitány 19 méterről lőtt pattanásból kapura néhány centivel ment a jobb alsó mellé, úgyhogy talán éredezik a magyar válogatott, amely labdabirtoklási fölényben is van a törökök otthonában. Most itt támad a török csapat, érkezik Tuboy, hogy keresztezzen, és meg is szerzi a labdát Habesoglutól, és bejátsza középre, aztán Mannernek, jöhet ismét a magyar válogatott. A 44. percben tehát továbbra is 0-0 a mérkőzés állása. Kovács kapja a bal oldalon, visszaadja Horvátnak, Horváth Kevin a saját tér felén helyezkedik, a felező környékén, inkább visszafele passzol megint csak Vitályoshoz, elég sok a hátrafele passz sajnos a középpályáról, Horváth kapja megint Vitályostól, ketten támadják őt, úgyhogy adja is vissza a közép hátvédnek a labdát, aki most a saját 16-osának előterébe kerül vissza, jobbra passzol Dragonernek, Dragoner pedig felíveli az oldalvonal párhuzamosan, indul Sejem a jobb oldalon, de érkezik sajnos Demires, elfejeri a labdát, ráadásul pontosan, úgy tűnik, hogy meg is tartják most a törökök a bal oldalon, kapja éppen Cselik passza viszont nem jó, Tuboy elfejeli, Sejem rúgja bele, vagy rúg bele még egyet a labdában, ahogy kimenjen, de így a törökökhöz kerül megint, és a jobb oldalon megkapja Ájhán a felezőnél, üldözőbe veszi őt Szamosi, Ájhán feljebb játsza Bosztánnak, aki elindul befelé a jobb oldalról, aztán inkább visszateszi a középpályára, ott megkapja Cselik is, vissza a védelembe, egészen beszorul a magyar csapat saját tér felére, Offlit is beveszik a játékba, aztán Cselik egy mélységindítással szökteti Ájhánt, Ájhán át is tudja venni, megpróbálja Szamosin átfűzni a labdát, középre is tudja tenni, kivágja Dragoner a 16-oson belülről, a pályán is kívülre, nem Cselik még megbegyűjti az oldalvonalnál a 45. percben 10 másodperc, amíg a rendes játékidőből gól továbbra sincsen.
1: Hamarosan megtudjuk a negyedik számú játékvezetőtől, hogy mennyi lesz majd az első félidő végén a hosszabbítás, egyelőre azonban nem érkezik oda a pálya szélére a táblájával, hát akkor csak a játékvezetőn múlik. Úgy tűnik, hogy meddig engedi ezt a találkozót, pontosabban annak is az első játék részét. 12 másodperccel már túlléptük, és most mutatja föl a negyedik játékvezető 15 másodperces csúszással, hogy egy perc lesz majd a ráadás. Ő is érzékelte, hogy nem feltétlenül kell több itt ebből az első félidőben. Azért egyik csapat sem erőltette meg magát annyira itt az első játék részben, hogy sokkal többet kelljen ennél hosszabbítani, inkább menjenek az öltözőbe a játékosok, és a második félidőben próbáljanak meg valamit majd alkotni itt. Reméljük, hogy a magyar válogatottnak jobban sikerül ez, mint a török csapatnak. Közben próbálja megtartani a középpályán Pető a labdát, aztán Mannerhez kerül, majd a jobb hátvéd Sejem is hozzáér. 55 másodperc már eltelt a jelzett egy perces hosszabbításból, úgyhogy a játékvezető hamarosan véget vett az első félidőnek. Most fúj háromszor a sípjába. Egy félidőnyi játékot követően gól nélküli döntetlen, 0-0 az állás a Törökország-Magyarország U21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen. A negyedórás szünetet követően pedig folytatjuk a második játékrésszel, addig is a szó a stúdiói.
2: Köszönjük szépen! Ahogy azt a tegnapi közvetítésünkben is hallhatták, a magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Ukrajnát Nagyszombatban. A Marco Rossi vezette csapat tehát Szlovákiában lépett pályára, és ez már csak a történelmi emlékek miatt is érdekes lehet. A felvidéki magyar tudósító Tuduc Tibor elárulta, hogy a szlovákok hogyan fogadták az ukrán szövetség döntését, miszerint náluk játszanak, illetve az ottani labdarúgási szoba került már csak azért is, mert ma 20:45 perctől Moldova-Szlovákia összecsapást rendeznek a Nemzetek Ligája C divíziójában. Dudus Tiborral Katona László beszélgetett.
7: Hivatalosan nem volt semmilyen információ. Sokan meglepődtek, amikor kiderült az, hogy nagyszombatban lesz. Észak-Írországgal is nagyszombatban játszottak, ugye meg Magyarországgal is itt játszották a meccset, mert azelőtt Lengyelországban voltak. És az, amit sikerült megtudnom, anyagi dolgok döntöttek. A nagyszombati stadionnak egy meccsre a bérlésen 35-40 ezer euró, Lengyelországban meg közelít a 100 ezerhez. A következő dolog a befogadó képesség, ugye Lengyelországban állítólag ugye nagyobb stadionok vannak, 35-40 ezeresek, és ez a stadion meg 18 ezeres.
8: Hogy fogadja egyébként a szlovák nép azt, hogy jönnek az ukránok a labdarúgó válogatottjukkal, és itt játsszák a meccsüket?
7: Sehogyan. Szlovákiában nem is tudnak róla, nagyon kevesen tudtak róla, hogy pénteken például itt meccs volt, hétfőn itt meccs volt, nem tudták. A hétfőt azt valamivel jobban tudatosították, de azért, ugye, mert Magyarország jött ide játszani, azért.
8: Van hajlandóság, hogy kijöjjenek egy olyan mérkőzésre, ahol nem a szlovák válogatott játszik na mondjuk jelen esetben a nagyszombati stadionban?
7: Merem állítani, hogy az ellenfél miatt többen jönnek ki, mint a Szlovákia játszana. Ugye Szlovákiának van egy olyan gondja, hogy a szlovák meccseken nincsen teltház, válogatottról beszélünk. Ugye többek között egy éve játszottak Németországgal, ugye a VB selejtezőt, és a 22 000-es Pozsonyi stadionban nem volt teltház.
8: Ennek mi az oka?
7: Van egy olyan nem hivatalos oka van, hogy a ultrák haragszanak a Szlovák Foci Szövetségre és az elnökre. Úgyhogy azért, mert a bajnoki meccseken, hogy büntetik őket.
8: Ez ismerős, itthon is van ilyen.
7: De nincsen be a szlovákokban hogyha válogatott meccs van, akkor a hazámért, a válogatottért szurkolok, nem a szövetségnek szurkolok, vagy a szövetség első elnökének, hanem a saját csapatomnak. Nagyon-nagyon szembetűnő, hogy például, hogy a szlovákok játszanak, akkor a stadionban csend van. Hogyha olyan ellenfél van, akinek erős a szurkolói tábor, akkor hazai környezetben játszanak. Tavaly, meg tavasszal, például amikor játszották ezt a selejtező meccset a Koszovóval, Pozsonyban, nem volt teltház. Koszovóiak ugye megkapták azt a 5%-ot, hogy mennyi jár nekik, ugye a szektoruk tele volt, de azon kívül több ezer koszovói volt a stadionon, lehetett látni, főleg akkor, amikor a koszovóiak gólt szereztek, ugye. Meg a drukkolás is volt, az 1000-1500 koszovói szurkoló, természetesen túlkiabálta azt a szlovákot. Volt olyan meccs például az Ausztria ellen 2 éve, hogy ahol az ultáknak kellett volna lenni, emlékszem rá, 127 szurkoló volt. Azon a részen, a kapu mögött, ahol a B-közép van, aki B-közép foglal helyet.
8: Érdekes, mert hát ugye a szlovákok közel voltak ahhoz, főleg, hogy a németeket a VB-selejtezőn meg tudták verni, ez tényleg nagy dolognak volt mondható. Az más kérdés, hogy utána 6 gólt kaptak Németországban, de hogy VB-selejtezőn, pótselejtezőn is voltak, és a Koszovó elleni 4-3-as vereség miatt nem volt utána lehetőségük a törökök ellen játszani, de hogy a szlovákok még mindig közelebb vannak a világbajnoksághoz, mint a magyar válogatott, de hogy érzed, hogy milyen itt a hangulat a futballal kapcsolatban? Van egy ilyen bizakodottság, bár a C-divízió jelenleg a szlovákoké, mármint ott játszhatnak.
7: Igen, ugye említették a szurkolókat, azt nyíltan azt állítom, hogy ha a szlovák csapat mögött egy olyan szurkolótábor állna, ami a magyar válogatott mögött áll, akkor a szlovákok sokkal több eredményeket érnének el. Az ugye játékosok ugye néha mondják is, meg ugye néha csak a sorok között jegyzik meg, hogy a szlovák válogatottak nincs szurkoló tábora. Természetesen a szlovák válogatott is az a legnagyobb problémája, ugye mind a magyarba, hogy nagyon szűk a keret. Hogyha kiesik 3-4 játékos, akkor az egyből lehet látni, nem van egyszerű ugye pótolni azokat a játékosokat, a szlovákok se tudnak behívni egyszerre, nem tudom, 30 játékos minőségi játékost. Az elbukott selejtező után ugye nem hosszabbították meg Calzone szövetségi edzőnek a szerződését, lejárt. Többek között azért is, mert nagyon-nagyon komoly anyagi gondok vannak a szlovák labdarúgó szövetségben. Ugye az egyes szövetségek a sportminisztériumon keresztül kapnak támogatást, és mivel nem hivatalosan 20 millió euró eltűnt a Szlovák Labdarúgó Szövetség pénztárából, ezért a minisztérium, a sportminisztérium ebben az évben már 2,5 millió eurót nem utalt a szövetségnek. Úgyhogy többek között ez be is lett jelentve, hogy a játékosoknak tartoznak, a szövetség tartozik. Ugye ott ilyen rajtpénzt kapnak, vagy nem tudom pontosan mennyit, de tartoznak. Úgy egyeztek meg, hogy az év végéig rendezik.
8: Ez a válogatottról szól?
7: Ez az A válogatottról szól. Komoly gondok vannak, ugye az edzők nincsenek fizetve az ifjúsági csapatokban is, például a harmadik osztályban. Bocsánat, hogy így mondom, nevetséges 10 000 eurót kellene kapni a kluboknak, akik a harmadik legfelsőbb osztályba kapnak egy idényben. Ebben az időben kaptak még egy centet se, és az nekik komoly, nagyon komoly kiesés. Tartoznak a Calzone-nek is. A Calzone azt mondták, hogy az volt a gond, hogy a stábja 70 000 eurótba került egy hónapba, ami Szlovákia nem bír el. Ugye kijutottak volna a VB-re, akkor más lett volna a dolog. Ugye amikor kint voltak az EB-n, akkor ugye azért szereztek ugye pénzt, de most nem jutottak, és gondok vannak. És ezért nem hosszabbítottak a Calzone-val, és Vladimir Weiss tért vissza a kispadra, ugye, aki már volt, akivel a szlovákok 2010-ben ott voltak a világbajnokságon.
8: Infrastruktúrálisan Nagyszombatban, a stadionban vagyunk. Én azt gondolom, hogy nem lehet gond, de ez lehet csak itt erre a, nem tudom, déli ország részre mondható?
7: Nem. Az infrastruktúrailag nagyon rendben is van Szlovákia, többek között ez bizonyítja, hogy tavaly Szlovákia rendezte U21-es Európa bajnokságot. Ugye a szlovák legfelsőbb bajnokságban 12 csapat van, és szerintem 7-8 klubnak megvan az a minimum, azt hiszem 3 csillagos stadionja, ahol simán játszhatnak, ahol rendezhetnek UEFA által rendezett mérkőzést.
8: Tudjuk a magyar viszonyokat, de hogy milyen Szlovákiában a támogatási rendszer, szponzorációs pénzekből vannak fenntartva a klubok?
7: Igen, és főleg a tulajdonosok tartsák fel a klubokat. Ugye a Dunaszerda nem lenne ott, ha nem lenne egy Világi Oszkár, ugye a Slovan nem lenne ott, ha nem lenne egy Iván Kmotrík, a Zsolna nem lenne ott, hogy lenne egy Antosík József, mert ő az édesanyja magyar, például, és sorolhatnánk így tovább a klubokat.
8: De te hogy látod, hogy itt Szlovákiában jobb a helyzet, vagy Magyarországon? Melyik a jobb struktúra? Ugye Magyarországon elég sok állami pénz ment a klubok felé, és akkor Szlovákiában meg azért a tulajdonosok szponzorpénzekkel, de úgy el vannak.
7: Igen, természetesen kapnak támogatást a klubok. Csak egy ilyen példa, egy első osztályú, legfelsőbb osztályban szereplő klub, a TV közvetítések, meg a bajnokságnak ugye a névadó szponzora, ebből a pénzből átlagban egy klub 1 millió eurót kap, ami Szlovákiában már egy fantasztikus dolog.
8: Hát Magyarországon az lehet, hogy nem elegendő sok mindenre.
7: Igen, itt a környéken a legkevesebbet, amit itt kapnak a szlovák klubok. És annak ellenére, hogy ez van, annak ellenére működnek a klubok, igen.
8: Vissza a válogatotthoz és a C-divízióhoz, na ez úgy a szurkolókat mennyire izgatja, hogy majd Moldova ellen játsszák a következő mérkőzésüket, például oda elutaznak a szurkolók, mert az aztán ugye nem Szlovákiában van, hanem Moldovában.
7: Nem utaznak el. Szlovákiában úgy van, hogy ugye megy a válogatott, ugye az különgéppel, például arra a különgépre mehetsz, utazhatsz a válogatottal. Megvan, hogy nem tudom, kerül az egész, nem tudom, 800 euróba, van egy bizonyos hely, és annyit megfizet, és akkor mehetsz. Nagyon-nagyon ritka az például, hogy valaki elutazik Moldovába úgy, hogy saját után valahogyan eljutott a Moldovába. Nincs olyan, hogy mennének a csapattal. Nem, nincs. Főleg ilyen távolra, ugye? Természetesen, ha játszanak Magyarországon, vagy játszottak Horvátországban, vagy itt a környéken, azért elmennek. Na jó, de például, amikor a Németországba játszották tavaly novemberben azt a meccset, ami, hogyha döntetlen énekel, akkor kijutnak a világbajnokságra, az a szektor a Lipcsei stadionban, ahol voltak a szlovákok, az félig volt csak tele. És ott, ha a szlovákok minimum döntetnek, akkor kijutnak a világbajnokságra.
8: Zárásként egy kicsit még arról, hogy mit gondolsz, szerinted a szlovák és a magyar futball közeledik, távolodik egymáshoz, egyáltalán van-e szükség valami kapcsolódásra, vagy ez két teljesen különálló futballkultúra?
7: jól el vannak egymás mellett, ugye nagyon sokáig, hosszú évekig a szlovákiaiak nagyon-nagyon irigyelték a magyar klubokat, a magyar sportot, hogy mennyi pénz megy ugye a sportba. Ugye nagyon-nagyon irigyelték. Többen jártak csak azért, hogy megnézzék, hogyan néz ki a Puskás Aréna, meg a stadionok. Nagyon, és abból is lehet látni, ugye, hogy Szlovákiából is mentek edzők Magyarországra. Ugye. Technikai igazgató beszélt a szlovák, mondta, hogy majd szól nekem, és hogy el szeretne jönni Magyarországra, az MLS-be, és akkor, hogy hogyan működnek itt ezek a dolgok, ugye a válogatottak, meg az edzőtábor, meg úgy minden. Ők nagyon-nagyon elismerik Magyarországot, hogy működik a magyar foci. És nem csak a pénzre gondolok, hogy mennyi pénz megy bele, de az a legnagyobb, amit csodálkoznak, az, hogy a magyar válogatott, ha játszik, 60 ezeren ott vannak a Puskásba. Ez hihetetlen. Megmondom őszintén, amikor ott vagyok a meccsen, ugye amikor kezdődik a meccs, ugye akkor már teli van, akkor mindig egy-két ilyen szlovák vezetőnek, focistának mindig elküldöm a képet. És általában azt szokták visszaélni, hogy irigyelnek, és én is ilyen stadionban, ilyen nézők előtt szeretnék játszani.
2: Dudus Tibort hallották. A következő percekben világutazó edzővel foglalkozunk, hiszen újabb országot pipálhat ki bakancs listáján László Csaba. A 62 éves erdélyi szakember korábban már dolgozott Magyarországon, Németországban, Skóciában, Belgiumban, Romániában, Szlovákiában, Indiában, irányította az ugandai és a litván válogatottat is, most pedig az albán élvonal sereghajtójánál kapott munkát. László Csaba erről a lehetőségről is beszélgetett Szabó Bencével.
9: Gratulálok az új csapatodhoz. Hogyan alakult ez a lehetőség számodra? Mesélj egy kicsit erről a szerződésről.
10: Először is köszönöm a jó kívánságot. Hát, lényegében a nyáron nekem már volt 3 konkrét ajánlatom, de úgy éreztem, hogy nem az, amit igazából szeretnék. Nem azért, mert persze az ember mindig jó csapatot akar, de most így a kapcsolat a Blazniával nagyon-nagyon gyorsan jött, mert ugye azt tudni kell, hogy a Blaznia az Albánia egyik legeredményesebb, sőt nem egyik, hanem legeredményesebb csapata. A legtöbb bajnokságot, legtöbb kupát, szuperkupa győzelem nekik van, és hát az egyik legrégebbi csapat. A tavaly az utolsó 2-3 mérkőzésen elveszítették a bajnokságot, másodikok lettek, és hát minden évben, ugye mondhatjuk azt, hogy az utóbbi 10 évet, hogyha azt nézzük, akkor minden évben bajnokságért, vagy az első 3-ba benne lenni Európa indulásért küzdöttek. És most mondhatjuk azt, hogy szinte ugyanaz a csapat, még akkor is, hogyha elég sok játékos távozott 5 mérkőzés után, 2 ponttal az utolsó helyen szomorkodik, és hát igazából nagyon gyorsan megkerestek. Én ismertem így nagyjából a csapatot, például itt játszik Kastráti is, aki az annak idején Magyarországon a Videótonban is játszott, és mondhatni azt, hogy ilyen döntés az én részemről az ugyancsak nagyon gyorsan született meg, mert megbeszéltük a dolgokat, én elmondtam, hogy mit szeretnék, és hát a célkitűzés az, hogy egy olyan csapat, aki az utolsó helyen van per pillanat, még akkor is, hogyha csak 5 mérkőzést játszottunk, és ott, ahol a morál teljesen tönkrement, nem lehet más, mint hogy benne legyünk az első 6-ba. Már azért mondom az első 6-ba, mert az első 6 ugye vagyis 10 csapat van a bajnokságban, és az első 6 az fog játszani majd az első helyekért, és ugyanúgy, hát akkor elkerültük lényegében a kiesést, vagyis összességében ne essünk ki, legyünk benne az első 6-ba, ez a cél, és remélem, hogy meg tudjuk csinálni. Most ebből a szempontból idejöttem, tényleg nagyon maga alatt van itt mindenki, a csapat, a játékosok, valahogy, hogyha nem voltál ilyen helyzetben, akkor nagyon nehéz megérteni ezt a helyzetet, megkezelni is ezt a helyzetet. Na most azért vagyok így, hogy ezt a helyzetet kezeljük, és jobbá tegyük. Most szerződést csak jövő év május, vagyis a bajnokság végéig írtam alá. Hát utána meglátjuk, hogy szerepel a csapat, és hogy egyáltalán lesz a folytatás, de én erre még nem gondolok, hanem csak a következő, vagyis ez a hétvégére. Következő 3 mérkőzésen nem mi vagyunk az esélyesek, már egyből derbi a Dinamo ellen, egyik legjobb formában lévő albán klubcsapat, úgyhogy igen, oda kell figyeljünk. Van egy pár nap, hétfőn kezdtem el az első edzést lényegében, úgyhogy ez a második egyelőre ennyi.
9: Albániában egyébként milyen volt a fogadtatása annak, hogy egy magyar edző érkezik? Ugye neked azért jó pár külföldi tapasztalatod is van, tehát ilyen szempontból, hogyha megnézték a nemzetközi pályafutásodat, akkor ez alapján hogyan reagáltak? Akár a stábtagjai, akár a játékosok, akár az egész média?
10: Lényegében ez egyik szemem sír a másik nevet, mert azért tényleg, amit mondta, hogy nagyon sok helyen megfordultam. Lényegében mindig is eredményesek voltunk az edzőstábbal, az edzőstábommal, pláne külföldön ezt vetjük, Dunaszerdát, vagy a Hearts, vagy a Dundee United, vagy épp a Charleroi. És ugye az első kérdés, hogy miért pont itt, és miért pont Albánia, és igazából ezek olyan dolgok, amikor az ember nem tesz föl saját magának semmi kérdést, ha úgy érzi, hogy ez rendben van, akkor nekik is, a médiának is elmondtam, hogy ha az ember úgy érzi, hogy oké, ez az a hely, meg tudja csinálni a feladatot, akkor el kell válni. Mindegy, hogy melyik ország, mindegy, hogy melyik csapat, ezt úgy érezni kell. És ennyi, több semmi. A többi az úgyis majd a mérkőzéseken fog kialakulni, és lényegében akkor dől el, hogy ez egy jó döntés volt, vagy kevésbé jó döntés. Én bízok magamba, bízok a csapatba, bízok az edzőstábba, hogy meg tudjuk csinálni azt, amire vállalkoztunk. Aztán utána, hogyha még maradok Albániába, vagy nem, az egy másik kérdés, de az albán futball nem annyira rossz, nincsenek. Hogy mondjam, persze nem az európai élvonal elitjéről beszélünk, de a bajnokság, és látjuk, a válogatottjuk is fejlődik, a bajnokság se annyira rossz. Pont ez a nehézebb a bajnokságban, hogy azt lehet mondani, hogy szinte minden csapat egyforma, és hogyha szinte minden csapat egyforma, akkor minden mérkőzés nagyon, nagyon nehéz és kiélezett.
9: Hogyan kell egy ilyen csapathoz hozzányúlni egyáltalán? Ugye mondtad, hogy nagyon rossz állapotban vannak, hát azért neked ilyen formán van tapasztalatod, hogy hogyan kell egy csapatot felrázni, szóval milyen volt az első pár nap ilyen szempontból, mit csináltál velük?
10: Lényegében ugye ez inkább pszichológia, mert nem tudsz belenyúlni, nem tudod azt mondani, hogy hú, hát ezek fizikálisan nincsenek rendben, vagy nem tudnak futni, stb., hanem inkább pszichésen kell az önbizalmat visszaadni a csapatnak, és nem azzal kell foglalkozni, hogy mennyi rossz eredmény volt, hogy nem tudtak 5 meccsből csak 2 döntetlent játszani, hanem pont azzal foglalkozni, hogy lélekbe, a szellemileg, meg fej, vagyis hát mondhatjuk igen fejbe, de önbízalomba erősödjenek, és ezt mind edzésen tudod hozni. De a mérkőzés az egy másik dolog, mert abban a pillanatban, hogyha véletlenül most azt mondom, hogy elveszíted megint az önbizalmadat, akkor teljesen lenn vagy normálisan. Erre mondja, van ez a szép magyar szó, hogy föl kell rázni. Hát most föl kell rázni, de mindenbe föl kell rázni, és az, hogy az önbizalmuk meg legyen, ezt edzésen kell tényleg összerakni, mert hogyha edzésen jól működik, és érzik azt, hogy gólt és gólokat tudnak rúgni, visszatérnek arra az útra, amit most azt mondom, amit a tavaly, vagyis összességében a tavaly bajnokságban mutattak, akkor szerintem nem lesz gond.
9: Keretet már említetted, játékosokat említetted, de azért mégiscsak ez egy új ország, gondolom, azért Albániával eddig olyan formán nem volt túl sok személyes tapasztalatod, de azért azt mindenképpen el lehet mondani, ugye Kászlert itt te is említetted, meg azért, ahogy néztem a keretben, van 2 román játékos, tehát így a kapcsolódások, gondolom, akkor velük könnyű, vagy moldál, bocsánat, igen, de ők románul beszélnek, gondolom.
10: Igen. Kommunikációval abszolút nincsen probléma, meg ugye van per pillanat most 2 válogatott játékos, az egyik Haitiből, a másik moldáv válogatottba. Lényegében még azt sem mondanám azt, hogy annyira rossz a játékos keret, vagy azt, hogy nem tudunk kommunikálni. Így az olaszom, nem azt mondom, hogy szenzációs, de nagyon sokan beszélnek itt olaszul, úgyhogy úgy is meg tudom értetni magam, és az a most számomra ez a legkevesebb, de úgy összességében ugye Albániával, hát annyi volt, hogy a Fradival az első nemzetközi mérkőzésünket is Albániában játszottuk, aztán utána a litván válogatottal is voltam Albániában, úgyhogy úgy az ország nem ismeretlen számomra, mentalitása annyira ismeretlen, mert bármennyire forgatjuk a történelem könyvet, ugye Erdélybe születtem, közel a Balkánhoz, a balkáni mentalitáshoz. Most nem azt mondom, hogy a román mentalitás mentalitáshoz nagyon hasonlít attól függetlenül az albán, úgyhogy ebből a szempontból abszolút nekem nincsen gondom. És ezzel nem is foglalkozok, mert a legfontosabb itt az öltöző, a pálya, a mérkőzések, a többit nem is akarom megváltoztatni, nem is fogom, és amihez lényegében nem értek, vagy nem tudok ráhatásra lenni, azt mindig elengedem, úgyhogy hagyom.
9: Volt esetleg olyan dolog, ami így a klub kapcsán meglepetésként ért, vagy különlegesség, illetve azt akartam még kérdezni a bajnokság színvonalával kapcsolatban, hogy milyen ez az albán bajnokság, illetve hogy mekkorák a különbségek. Tehát én ahogy néztem mondjuk ilyen keretértékek alapján, azért nincs egy olyan különbség, mint Magyarországon, hogy van a Fradi, ugye keretértékre, és van a többi csapat.
10: Igen, azt mondtam az előbb, hogy pont azért nehéz a bajnokság, meg úgy általában szinte azt mondom, hogy szinte egyformák a csapatok, így hogyha most így említetted a Fradit, vagy említetted a kereti értékét, úgy most, hogyha valaki belenéz a Transfermarktba, akkor mennyire, nem tudom, mennyire pontos az, nagyon sokszor, én nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni, de hogyha most azt mondjuk, hogy úgy az első helyen álló csapat, és most ebből a szempontból az utolsó helyen álló csapat közt abszolút nincsenek nagy pénzkülönbség, vagy minőségkülönbség, ezért nehéz a bajnokság, mert ugye sok egyforma játékos van, a napi forma, esetleg a VAR, esetleg a játékvezető, vagy ki mennyit tesz a szerencséért, és akkor azt mondjuk a szerencsefaktor, de úgy összességében, ami engem úgy pozitív értelemben meglepett az, hogy például az albán játékosok nagyon-nagyon összetartanak, nagyon összetartóak. Hihetetlen, hogy például most nem azt mondom, hogy valakit is kizárnak, de az öltözői hangulat az még számomra még túl családias is, ha bár szeretem a harmóniát, de ez a túl jó minden lényegében is, és befogadóak, és hogyha csak arról beszélek, hogy akit ugye szívükbe zárnak, meg úgy érzik, hogy idézőjelben a családhoz tartozik, ez most itt a labdarúgó családra gondolok, meg így a klubra. Túl sok érzelem van benne, ami, és ilyenkor mondom, hogy sokszor én hiányolom a professzionalitást, mert ugye az érzelem, a pozitív érzelem, a családias érzelem az mindig, hogy nem baj, majd lesz jobb is, de én inkább ugye hiányolom azt, hogy mérgelődjél, hogyha nem rúgsz gólt, vagy legyél mérges esetleg arra, aki hibázott, és beszéltek meg, úgyhogy ez engem meglepett, hogy ez picit, vagy mennyire más, hogy inkább, hogyha valaki hibázik, akkor a másik oda, és azt mondja, hogy nem baj, hagyja, gyere, vagyis én azt várnám, hogy földhöz vágja a mesztés, és mérgelődök rajta, de vagyis összességében ez ennek kicsit azért kell változtassak meg úgy a játékosok fejében, hogy jó, ez mind szép és jó, de ez akkor jó, hogyha jó az eredmény. De hogyha akarok fejlődni, akkor kritikusan kell nézzek, és a kritika nem azt jelenti, hogy most valakit eltaposok, földbe benyomom, hanem azt is jelenti, hogy fölépítem, és elmondom, hogy mit lehetett volna jobban csinálni. Úgyhogy ez a két kontraszt picit ilyen szembe jött velem, és szembe tűnő, de hát megpróbálom ezt is a megfelelő időben felelően kezelni.
2: Az Albániába szerződött László Csabát hallották. Már a második félidőben jár a Törökország Magyarország U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező, úgyhogy kapcsoljuk kollégáinkat, Regős László Pált, Olasz Gergőt és Bene Ferencet.
1: Az 53. percében jár a találkozó, 7 perc telt el eddig. A második játékrészből gól nélküli döntetlen, továbbra is az állása a Törökország Magyarország U21-es Európa-bajnoki selejtező találkozón. Most viszont egy magyar támadás, amelynek a végén talán Tuboly lőhet kapura, meg is teszi ezt. Az első félidőben is volt egy jó próbálkozása, most itt a második félidőben a labdakezelés nem sikerült tökéletesre. A magyar csapatkapitánytól igencsak felpattant a melléről a labda, de aztán kapásból jól lőtte el, és bizony megpattant. Próbálkozása egy török védőn, ha az nem pattan meg, persze a futballban nincsen ha, akkor talán ez a próbálkozás kapura is ment volna, ez már nem derül ki soha, szöglettel jöhet viszont a magyar válogatott az 53. perc végén. Törökország-Magyarország 0-0, Pető tekerheti majd jobb lábbal középre a baloldali sarokrugást.
0: Érkeznek is föl a jól fejlő játékosok, ott van a kapu előtt, többek között Dragoner is, vagy éppen Tuboly, jön középre a labda, a kapus üvölt egy hatalmasat, és bár bepattan a kapuba a labda, már jóval a sípszót követően történt mindez, Ösztás Delen a földön, és a hátát fájlalja, ő ütközött ott középen az egyik magyar játékossal, nézem, hogy ki a pont Dragonárral, aki ment volna föl fejelni, és fejelt is Dragonár, de közben azért kicsit a török kapust meglökte ott a levegőben, úgyhogy jogos a szabad rúgás kifelé. Kovács Patrik helyére érkezett ugye Lapu, bal hátvéd pozícióba a magyar csapatba fél időbe. Ő az, aki most elfejeli a labdát az oldalvonalon túlra, dobhat a török válogatott a felező és az oldalvonal találkozásától. Ájhán dobja be, hátrafele a középhátvédnek Gürelernek, és ő játsza tovább, aztán Demirnek. 8 csapat már kijutott egyébként az Európa-bajnokságra, Szerbia és Albánia házigazdaként, de ott van ebből a csoportból a győztes Horvátország, vagy éppen Norvégia is, és olyan nagy nemzetek, mint Anglia, Franciaország, Olaszország vagy Portugália már biztosította a helyét a főtáblán, illetve hát az Európa-bajnokságon. Érdekesség, hogy a finnek még odaérhetnek egyeneságon, 2 ponttal vannak lemaradva a spanyolok mögött, és van még egy-egy mérkőzése mind a két válogatottnak. A csehek már biztosan játszanak majd a rájátszásban, Svájc vagy Izland is játszhat rájátszást, valamint Írország is, vagy esetleg Szlovákia, úgyhogy sajnálhatjuk, hogy nekünk ez nem jön össze, sőt a görögök is kijuthatnak még egyeneságon, olyan válogatottak, amelyekről talán azt gondolhatnánk, hogy nem feltétlenül kellene jobbnak lennie a mi csapatunknál. A labda Lapunál, Lapu tovább teszi Tubajnak, aki egy szenzációs mozdulattal adja neki vissza, most már Pető, ő piszkálná tovább, sikerül is neki. A sűrűjében Szamosi azonban elveszíti a labdát, Konak az, aki egy keresztlabdával Bosztánt hozza játékba, visszaír azonban Sejem, és hátra teszi Lehockinak, Lehocki pedig már dobja is oda Vitályosnak a labdát. Az 56. percben továbbra is 0-0 mérkőzésen lássa.
1: 10 perc telik el tehát a második játék részből, egy csere volt mindössze a fél időben, egy változtatás magyar részről. A játékban lát-e bármi változást állandó szakértőnk Bene Ferenc?
6: Sajnos jelentős változás nincsen. Ugye taktikai hadrend szempontjából változatlan a találkozó, az elképzelések, a stílusok csatája továbbra is jelen van. Én nekem ilyenkor mindig valahogy a mentalitás, a koncentráció és a játékosok hozzáállása az, ami döntő lehet. Tehát inkább pszichológiai faktorban keresném a megoldást. A török válogatott részéről nem érzem azt a fajta motivációt, amit egy hazai pályán lévő nemzetközi mérkőzésben látni kellene. Meglepően passzív a török válogatott, rég láttam egyébként ilyet. Ráadásul eléggé kiismerhetően többnyire direkt játékkal próbálják megjátszani a két támadó valamelyikét. Igaz, amikor az egyik támadó visszalép, akkor tudatosan a középpályáról indulnak be mélységbe, tehát ezek a fajta mélységi helycserék, mélységi váltások jelen vannak a játékukban, de nagyon-nagyon jól felismeri ezt a magyar válogatott, nagyon jól leolvassa ezeket az akciókat, és nem látom azt a fajta tüzet sem letámadásban, sem pedig a játékban, sem a labda sebességében a török játékosok révén. Tehát úgy gondolom, hogy most egy igen-igen verhető török válogatottal találkozik szemben a magyar. Ugyanakkor a mieinknél látom az önbizalmat a játékban, látom a labdabiztos középpályás futballunkat, viszont elől kevés a hatékonyság, kevés a vállalkozó kedv. Nagyon kíváncsi leszek, hogy most vajon egy olyan mérkőzés történetet, vagy mérkőzés elvet, vagy mérkőzés tervet dolgozott ki Német Antal, hogy igazából megmaradjon a stabilitás, megmaradjon az önbizalommal teli futball, és adott esetben induljunk egy 0-0-ból, vagy észlelve, hogy ez ma egy eléggé verhető török válogatott, mere többet kockáztatni, akár a kapitány, akár a csapatunk, hiszen továbbra is hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon passzív a találkozó, és egy ilyen passzív mérkőzésből a se a ritmus, se pedig a nyomás nem olyan, hogy akár félni kellene a török válogatottól, ilyenkor azért jócskán benne van, akár egy kontratámadásból, akár egy jól felépített akcióból, vagy akár egy oldalszabadrugásból, esetleg egy magyarból.
1: Pető maradt lent, közben már az oldalvonalon túl volt szabálytalan vele szemben a török balhátvéd, úgyhogy az 58. percben jöhet egy szabadrugással a magyar válogatott. Lapu is a labda mögött, és Manner Balázs is a labda mögött. Valószínűleg ezt majd a jobblábas Manner tekeri középre. A jobboldali sarok, a jobboldali szabadrugás most érkezik középre, kifejelik a törökök, aztán egy csúsztatás, még mindig ott a 16-os előterében a magyar válogatott. Egy lövés Kovácstól, nagyot kellett védenie most a török kapusnak, talán a mérkőzés eddigi egyik legnagyobb helyzete volt, a törökök kapufáját leszámítva még az első félidőből, bizony most résen kellett, hogy legyen a törökök kapusa, Kovács pedig nagyon szépen teremtette meg magának ott a helyzetet a 16-oson belül, és azonnal bal lábbal egy életerős lövést eresztett kapura. Gól nem született belőle viszont, úgyhogy a Törökország Magyarország 21-es Európa bajnoki selejtező mérkőzésen marad az állás 0-0 továbbra is.
0: A csoport másik jelenlegi zajló mérkőzésén Horvátország 1-0 vezet Litvániában, de annak a találkozónak sincsen a helyezések szempontjából tétje, hiszen már biztos, hogy mi lesz a csoport végeredménye. A jobb oldalon viszont egy magyar támadás és egy középre tett labda, Demir tisztáz, aztán kiemeli a veszélyzónából Bosztán, de visszakerül Tubolyhoz. Tubolj egy szép cser után lő, ez mellé megy. Sajnos jó néhány méterrel elkerülte a török kaput Tubolj próbálkozása. A 60. percben pedig jön egy újabb magyar csere, érkezik 19-essel Patai, méghozzá középpályán Szamosi helyét veszi át a magyar válogatottban. A 60. percben Patai Dávid a Debrecen játékosa, és akkor jöhet majd a török kirúgás. Legutóbb igazán közel 2011-ben jártunk ahhoz, hogy az U21-es Európa-bajnokságra, az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságra kijussunk, akkor mindössze 3 ponton múlt, hogy ne legyen meg a csoport elsőség Olaszország mögött, az olaszokat le is győzte az akkori U21-es csapat, az a válogatott 2 évvel azelőtt az U20-as világbajnokságon bronzérmes lett, tehát az a Gulácsi Péter, Komán Vladimir, Németh Krisztián fémjelezte társaság, azóta viszont és azelőtt sem evett meg igazán sok sót a magyar csapat a selejtezőkben, ugye leszámítva azt a 96-os Európa-bajnokságot, ahol pedig aztán a skótok ellen estünk ki a negyeddöntőben, de így is sikerült az olimpiai kvalifikáció, úgyhogy most itt a 61. percben, amikor is szépen lassan csordogál a mérkőzés, most viszont pont mire ezt kimondom, jön egy török lövés, ez fölé megy, és akkor Feri, hogyha kicsit visszaemlékszel a legutóbbi olimpiai szereplésünkre, azt szerintem a hallgatók is örömmel fogadják.
6: Igen, hát az a bizonyos 96-os atlantai olimpiai válogatott nagyon a szívemhez nőtt. Én már akkor, hát 10 éves gyerekként nagyon-nagyon nagy érdeklődéssel foglalkoztam a labdarúgással, és olyannyira közel kerültem az olimpiai válogatotthoz, hogy édesapám stábtagja volt Dunai Antal szövetségi kapitány mellett edzőként ennek a csapatnak, és hát így azért egyszerű szurkolónál sokkal közelebb kerülhettem a játékosokhoz, nagyon sokat voltam ott az edzőtáborokban, minden mérkőzésen ott lehettem, föl a hazai találkozókra gondolok természetesen, és hát nyilván az olimpián sem voltam ott, mert azért nem voltam játékosként a csapat tagja, de nagyon szép emlékek vannak, és az merül fel bennem, hogy ott jelen volt az is, hogy nagyon fiatalon meghatározó szerepet töltöttek be a klubjukban azok a játékosok, tehát egy Sándor Tamás, Dombi, Madar, Pető, Szatmári, például Debrecenben már kulcsjátékosok voltak, a dobogóra pályázó NB1-es Lokiban, Lisztes a Ferencvárosban, Mátyus a Honvédban, Preisinger akkor gólkirály volt az Alegerszegben, tehát nem csak minőségi játékosok voltak, hanem nagyon-nagyon komoly csapategység is volt annak a társaságnak az elsődleges ismérve. Nagyon sok találkozót 0-1-ről tudtak megfordítani. Ugye Egressy Gábor, Szanyó Károly, ugye az Újpest játékosai voltak. Sáfár, akár Szűcs Lajos, Vasas, Ferencváros. Szóval sokkal meghatározóbb szerepet töltöttek be a klubjukban, mint ahogy azt megszoktuk egy U21-es válogatottól, illetve nagyon-nagyon erős volt a csapategység, azt hangsúlyoznám.
0: Közben a törökök jönnek szabadrugással, a frissen becserélt Acsaréveli középre, Lehocki ki tudja boxolni, és szabálytalankodnak is vele szemben, úgyhogy ismét áll a játék a 63. percben, amikor is a mérkőzés állása továbbra is 0-0. Érdekes egyébként az a 96-os olimpia abból a szempontból, hogy 24 év után jutott ki olimpiára a magyar csapat akkor is, ugye 72-ben ezüstérmes lett a magyar válogatott, 2 arany után, számodra 64-es lehet igazán kedves, azt hiszem.
6: Igen.
0: De ugye 68-ban is címet, vagy 68-ban címet védett a magyar csapat, aztán ezüstérem, és 24 év szünet után jött ez a 96. Hát igen. Azóta pedig most már 30 év szünet, azért ez még akkor is fájó, hogyha nem az olimpia legfőbb eseménye a labdarúgásban.
6: Igen, ez kétségtelenül így van, de tényleg a 96-os, és hát azt nyugodtan mondhatjuk, hogy 94-be kezdődött annak a csapatnak az összeállítása, az alapok lerakása. De ismételten ugye ma már edzői fejjel úgy visszagondolva, mennyire sokat számít az a fajta pedagógiai érzék, ahogyan a stáb nyújt a játékosokhoz, és mennyire sokat számított a sok edzőtábor, meg a sok olyan csapatprogram, amivel összehangolódott az a társaság. Tehát a labdarúgás nem csak konkrétan és szűkre szabva a taktikai repertoárból áll, meg különböző játékrendszerek vagy rendszerek összecsapásából, hanem bizony az emberi tényezőkből is, és ott nagyon-nagyon sok nyerő típusú játékos volt. Tehát tényleg itt nem csak arra gondolok, hogy megfojtottak mérkőseket, hanem nagyon sok mérkőst az utolsó pillanatokban nyertek meg. Tehát Isten nyugasztó a szegény Zavadszky Gábor győztes gólja, vagy akár Szanyó Károly oda mert állni egy olyan 11-eshez, amit az utolsó percben kellett végrehajtani. Szóval mentálisan is és csapategység szempontjából is egy nagyon erős csapat volt. Az a klasszikusan szerethető magyar válogatott volt, ahol az olimpiai válogatottnak a mérkőzése egy nagyobb jegyigénylés, meg több néző volt a vége felé, mint az alválogatottén.
0: Viszunk benne, hogy lesz még ilyen, de nem több néző olimpiai válogatott meccsén, hanem olimpiai résztvevő magyar válogatott, és ilyen szerésztvevő magyar válogatott, és ilyen szerethető csapat. Hát ha Los Angelesben 2028-ban nem is, leghamarabb majd

0: amelyet már el is végeztek a törökök is. Güreler az, aki tovább passzolja a labdát Demirnek, Demir pedig átforgatja a bal oldalra. Most a saját térfelükön járatják a labdát a török játékosok, aztán egy pillanat alatt fel tudják gyorsítani a játékot. Azért említettem, hogy attól függetlenül igen, csak jó játékosok alkotják ezt a török csapatot is vannak. Például olyanok, akik Németországban légióskodnak, akár a Bundesligában, akár a német másodosztályban. És hát azért a török bajnokság is egyre erősebb. Ha megnézzük a bajnokságok közti különbséget, akkor azt hiszem, hiába győzte le a Ferencváros a Trabzonsport most is ejtette ki az Európa Liga selejtezőjében. Attól függetlenül nagyon erős a török bajnokság a Galatasaray-jal, a Fenerbahçe-val. A Trabzonsport is kiváló igazolásokat hajtott végre, úgyhogy a török bajnokságban kiváló futballisták játszanak hétről hétre. Például egy magyar válogatott játékos Salla is, vagy éppen Tóth Rajmund, aki tegnap gólpaszt adott a az ukránok elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen Csinger Márknak. 66. perc, annak is a vége, most már a 67. percbe lépünk. Törökország-Magyarország 0-0 továbbra is. A törökök nem találják a részt a magyar védelmen, a magyar válogatott pedig egyelőre nem találja a labdát, legalábbis nem tudja elvenni a török válogatottól az elmúlt néhány percben. Gól nélküli döntetlen tehát továbbra is.
1: Lapu fog elvégezni egy bedobást bal oldalról, a saját 16-osának magasságából nagyjából, visszadobja Vitályosnak, aki merre veszi és íveli előre, kezek visszafejeli, úgyhogy azonnal visszaszerzik a törökök a labdát. A csaraként bát Acsár próbálkozik ott Laput megverni, Lapu egy szép becsúszással utoléri, és aztán meg is tudja tartani a labdát. Aztán Tubojtól sajnos elpattan, ez itt Cseliké, aztán Gezek bonyolódik bele egy picit a paszba, ez viszont így egy lövőhelyzet, a távoli lövés elmegy a kapu mellett, a szintén csereként beálló Boss próbálkozott jó 22 méterről. Előtte nem nagyon volt magyar ember, magyar játékos, úgyhogy volt helye előni, de szerencsére pontatlanul célzott Boss. Egyébként a középpályára Konak helyére állt be, míg Acsár a szélre Bosztán helyét vette át. Vitályos íveli előre közben a labdát, és erre startolhat Kovács Bendegúz. Güreler azonban előnyösebb helyzetben elfejeli a labdát, mégpedig Ájhánnak. Ájhán felpasszolja a támadósorban, Habesoglu visszaadja Acsárnak, aki megint csak el tudja vinni Lapu mellett, Tuboly nem ered utána, inkább Vitályos lép neki Acsárra, aki ballal íveli keresztbe, ez nem is tűnik rossznak, de Uszluoglunak nagyon hosszú volt végül. Első ránézésre azt hittem, hogy ez meglehet ott a túloldali szélsőnek, de egy méterre legalább a feje fölött ment el, úgyhogy a 68. percben a jobb oldalról jöhet majd bedobással a magyar válogatott, Sejem sétál oda a labdáért, kényelmes tempóban felveszi, és várja azt, hogy a társak elszakadjanak az emberüktől. Hát itt a második félidőnek most már a felénél vagyunk, vagy már túl is vagyunk a második félidő felén, és előre nem sok minden történt ebben a játék részben sem. Most egy szabálytalanság Horváth Kevintől, Acsár volt a szenvedő fél, aki talán hozott valami lendületet a törökök játékába, jobb szélre jött be, és most is ott a bal oldalon próbált labdához jutni, úgyhogy neki úgy tűnik, hogy van kedve futballozni. Horváth Kevin azért lehet, hogy elvette egy picit ezt a kedvet ezzel a becsúszással. Minden esetre a 69. percben a szabadrúgást megkapja a török válogatott, Offli fogja majd elvégezni, az állás továbbra is 0-0.
0: Középen természetesen már ott tornyosulnak a török belső védők, Güreler valamint Demir, reméljük nem sikerül kapura továbbítani a labdát, jön a beadás, lepattan egy török lábról, és végül ebből egy magyar kontratámadás is kerekedhet. Nepetőnek egy picit hosszú ez az átadás, úgyhogy a török védő előnyösebb helyzetben, egészen pontosan Gezek volt az, aki megakadályozta a magyar kontrát. Aztán most már a jobb oldalon próbálja felhozni a labdát Sejem, elpattant tőle, a bedobást követően pedig már, a török bedobást követően Habesoglu a 16-oson belül. Szépek a cselek, de szerencsére visszaért egy magyar hátvéd. Talán Vitályos volt az, aki oda tudott még pöckölni a lövést megelőzően, úgyhogy könnyedén szedhette fel a labdát Lehocki saját ötösének előterében, és már oda is gurította Vitályosnak. Vitályosról említettem, hogy a cseh első osztályban, a Sparta Prahában szerepel, még nem lépett pályára a bajnokságban tétmérkőzésen, de a cseh kupában egy 5-0-ás siker alatt a pályán volt bizony. Kovács Bendegúz kap közben egy labdát, kicsit kisodródva a 16-os és az oldalvonal között éri el a labdát az AZ Alkmaar centere. Ő az Európa Ligában is, hiszen az AZ Alkmaar már ott szerepel, rendre a keret.

0: tagjaként kap lehetőséget. Most egy szép labda a jobb oldalra, Kovácsnak jön a centerezés Sejemtől, sajnos megelőzte a magyar támadót egy török védő, jöhet viszont egy szöglettel majd a magyar csapat. Mondom én, de aztán lehet, hogy Kovács volt az, aki végül beleért a labdába, aztán az is lehet, hogy lesen tartózkodott egyébként a beadás pillanatában. Hát ebben most több volt akkor, nem szöglet végül, hanem kirúgás, amelyet már el is végzett a török együttes. 20 perc van még a találkozóból, plusz az egy néhány perces hosszabbítás. A Törökország Magyarország U21-es Európa bajnoki selejtező mérkőzés állása 0-0 továbbra is. Menjünk vissza a stúdióba.
1: Mi pedig a hírek után újra kapcsoljuk a mérkőzés helyszínét.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Kudarcos Szolnoki rajta a férfi kosárlabda Eurókupában, megjelentek a vagyonadó részletei. A maihoz hasonló idő várható holnap is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: Magyarország mellett hat ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A többkörös pályázati folyamatban India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország vesz még részt. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke Gyulai Zsolt ezzel egy időben kérte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy idén ősszel tárgyalja meg a szervezet olimpia rendezési koncepció javaslatát. A sportvezető hozzátette, a helyszínválasztási folyamatban való részvétel kötelezettségvállalással nem jár, és nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek. A NOP 2027 márciusában tovább szűkíteni az érdeklődést mutató városok körét. A Szeged házigazdaként 36-26-ra legyőzte a Csurgót a férfi kézilabda NB1 mai mérkőzésén. A tiszapartiak 8 mérkőzés után 7 győzelemmel és 1 vereséggel állnak a bajnokságban. A nőknél nagy különbségű győzelmet ért el a címvédő Győr is, amely hazai környezetben 26 góllal 45-19-re verte meg a szombathelyi együttesét. Hazai vereséggel kezdte az Európa Kupa csoportkörét a Szolnok férfi kosárlabda csapata. Az Olajbányász 90-80-ra kapott ki a lengyel Zselonagurától. Február után nyert ismét ATP tornát Carlos Alcaraz. A 23 éves spanyol teniszező a tokiói keménypályás viadal döntőjében 7-6-6-4-re győzte le a cseh Jiří Lehecskát. Alcaraz ezt megelőzően Dohában diadalmaskodott. Ez az első torna győzelme áprilisban elszenvedett csuklósérülése óta. 8 magyar asztali teniszező vesz részt a vasárnap kezdődő Európa-bajnokságon Ljubljanában. Indul a kontinens viadalon a világranglista 52. helyén álló András Csaba, Szudi Ádám, Szándosi Dávid és Miló de Búr, míg a nőknél Nagy Rebeka, Dohocki Nóra, Nagy Judit és Péteri Johanna képviseli a magyar színeket.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek. Az idei évvégi vagyonuk alapján újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját, a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók ekózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert az szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatja. A KDNP frakció szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül. Megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályain is. Nyilvánosságra hozta a kormány a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Emlékeztetnek, hogy arról a helyi önkormányzat dönthet, de a debreceni közgyűlés nem hozott ilyen rendeletet.
2: Közlekedés.
3: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Vezessenek óvatosan.
2: Időjárás.
3: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható. Csütörtökön néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik, és esőre, záporra, zivatarra is készülni kell.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
1: 8:30, az utolsó negyed órájába lépett a Törökország-Magyarország U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező, úgyhogy kapcsoljuk kollégáinkat, Regős László Pált, Olasz Gergőt és Bene Ferencet.
5: Köszönjük szépen, sok minden nem történt a legutóbbi kapcsolás óta, a 77. percben járunk és továbbra is 0-0 a mérkőzés állása, most éppen Horváth Kevin veszi merre a labdát és ívelni előre, ezt be tudja gyűjteni ott Patai, aki tovább tenné, de ez már nagyon hosszú volt, a labda Ösztás Deren kezében köt ki. Cserélt a magyar válogatott, kettőt érkezett Manner helyére Átrok, és Pető helyére Gruber, a két szélre hozott friss embert, tehát a magyar válogatott szövetségi edzője, és most a jobb oldalon Acsárt rántja le lapú, ezért alig, hanem sárga lapot fog kapni a magyar csapat bal hátvédje, így is van. Villan a sárga lap lapunak, teljesen jogosan teszem hozzá. 78. percben járunk, és hát nem tudom, hogy fogalmazok minél finomabban, Feri, de elég motiválatlan játékosokat látok a pályán.
6: Igen, és mindkét oldalról, tehát nem érheti elmarasztalás a magyar válogatottat, hogy csak ugye a mieink motiválatlanok. Igen, tehát nagyon nehéz, amikor tét nélküli egy találkozó, nincs olimpiai kijutás, nincs Európa-bajnoki selejtezőbe való továbbjutás, de azért mégis egy válogatott nemzetközi találkozóról van szó, tehát én egy picit hiányolom a sprinteket, hiányolom a kemény ütközéseket, és hiányolom a gólra törő játékot, hát egyelőre 0-0-nak néz ki ez a találkozó.
5: Jobboldali szabadrugás, Acsaríveli középre, mellé fejeli. Ott középen Demir, úgyhogy kirúgással folytatódik majd a mérkőzés. Cserélt közben a török csapat, Cselik helyére jött Csolák, az állás pedig 0-0.
0: És kirúgással folytatódik a találkozó, Lehocki helyezi le a labdát az ötösre. Ez volt a második félidő eddigi legnagyobb helyzete sajnos, és ez is 4 méterrel került el a magyar kaput. De hát reménykedjünk a jobb folytatásban. Van még azért mindkét csapatnak 11 perce, és 17 másodperce arra a rendes játékidőből, hogy gólt szerezzen, aztán még az egy néhány perces hosszabbítás, bár azért a második játék részben sem indokolt túlságosan a hosszabbítás. Most egy hazapasszolt labda, amely eleve pontatlan volt, mármint a hazapasszolás, aztán még a kapus is kiérkezve kapujától a legkisebb kockázatot választva bedobásra rúgta oldalra, most pedig ezt egy szögletre cseréljük, hiszen egy baloldali magyar beadást követően az egyik török védő lábára az alapvonalon túlra kerül a labda, jöhet majd Átrok Zalán sarokrúgása, aki tehát egy kisebb betegséggel küzdött, mint aztán mondó szakértőnk Bene Ferenc említette, de most már ő is a pályán, egyébként kezdőként épett pályára még a litvánok elleni mérkőzésen. A bal kezét a magasba emeli Átrok, és jöhet a baloldali szöglete. Középen nem sikerül fejelni, legalábbis magyar játékosnak nem, egy török kibólintja a labdát a 16-oson belülről. Átrak összeszedi és egy az egyben próbálja megverni védőjét, de egyelőre nem sikerül neki. Jó viszont a visszapassz Vitályosnak, aztán egy bal külsős passz, nagyon pontosan a hosszú oldalra, majd egy ollózó mozdulat, amely nem sikerült túl szépre. Szépségdíjat biztosan nem kap érte, egy szögletet viszont.
5: Kiharcol a magyar válogatott a 81. percben, Átrok elvégzi kicsiben, visszakapja Horváth Kevintől, jön a beívelés, ezt is kifejlik a törökök, és most török szempontból jó helyre, az előbb, ott az ollózás előtt borzasztóan fejelte be középre a török balhátvéd, és egy szabálytalanság, Sejem volt az, aki kapott egy nagyot Csoláktól, kap a fejére a törökök csereként beálló középpályása a játékvezetőtől, bár itt az ismétlést elnézve azért itt valóban a labdát rúgta előbb a török. Minden esetre mi megköszönhetjük, hogy nem török ellentámadás, hanem magyar szabadrúgás következik a 81. percben. A jobb oldalról Gruber ívelheti majd középre a török térfek közepéről a labdát. Gruber ballal ezt most meg is teszi, a hosszú van érkező, kifejlik a törökök, megint ollózni próbálunk, ezúttal sem sikerül, és az előre vágott labdát aztán hazaadjuk végül Lehockinak. Hát 9 perc van még hátra ebből a mérkőzésből, 0-0 az állás.
0: Horvátország ellen az egyik horvát játékos ollózott a magyar U21-es válogatottnak egy gólt. Hát most már 2 héttel ezelőtt. Úgy látszik, hogy annyira tetszett az a gól a magyar válogatottnak, hogy megpróbálják reprodukálni. Hát eddig inkább kevesebb, mint több sikerrel az elmúlt 2 próbálkozás alapján. Az egyik ráadásul sajnos nem is nézett ki olyan jól. Most viszont óriási küzdelem a mezőnyben. 82. perc, egy török játékos a cipőjét is elhagyja a nagy küzdelemben. És akkor megint egy csere érkezik majd. Ezúttal a török csapat változtat. 22-esben hagyja el a játékteret Ayhan, aki a Schalke játékosa. És 2-es számban érkezik Karapó. Ő hétről hétre egyébként a Besiktas játékosa, de most hétről hétre bizonyíthat szintén a török bajnokságban. 83. perc, 0-0 az állás, és akkor ismét Bene Ferenchez fordulnánk.
6: Nem tudom, egy kérdés felétek is, hogy mennyire van tapasztalatotok a török válogatottakkal kapcsolatban. Én utánpótlás válogatott szinten meccseltem többször is Törökország válogatottja ellen, és mindig azt láttam, hogy a középpályán is elől nagyon kreatív, többnyire alacsony súlypontú és szinte folyamatosan cselező játékosokkal találjuk szembe magunkat, és nagy energiabefektetésünkbe tellett, hogy csapatszinten tudjunk védekezni ellenük. Ezzel szemben ez a mostani török válogatott nagyon-nagyon sablonosan futballozik, és azt kell, hogy mondjam, hogy igazából a kreativitás és a minőség mintha inkább a mi oldalunkon lenne. Ezért is egy picit csodálkozom rajta, hogy mivel nem tudunk veszteni semmit ezen a találkozón, meg lehetne próbálni akár megnyerni ezt a találkozót, mert nagyon-nagyon sablonos ez a török válogatott. Többnyire mélységi passzokkal, forgatásokkal szövögetik a támadásaikat, de nem látok olyan kreativitást, olyan cselezést. Hát én nem is nagyon emlékszem olyan török válogatottra, ahol gyakorlatilag nincs csel a pályán. Szóval érthetetlen számomra, hogy nem akarnak semmilyen létszám fölint kialakítani csellel. Úgyhogy nagy meglepetése számomra, erősen rányomja a bélyegét a találkozónak a valódiában tét nélkülisége, de hát én mindig küzdök ez ellen, úgyhogy remélem lesz még egy magyar gól a találkozón.
5: Ha csak a 24 évvel ezelőtti VB bronzérmes, vagy a 18 évvel ezelőtti EB bronzérmes csapatra gondolunk, Hasan Şaş, İlhan Manşiz, vagy aztán Nihat Kavecsi, vagy most Arda Güler.
6: Hát a mai török válogatott is akármennyire is sikertelen, tele van cselező kreatív emberekkel.
5: Erre sajnos emlékezhetünk mi is a Nemzetek Ligája rájátszásból tavaly tavaszról. Most a labda Lehocki kezében egy rosszul sikerült török szabadrúgást követően a 84. percben, akkor amikor 6 perc van még a rendes játékidőből, a magyar válogatott indíthatna egy támadást, felfejeli az égbe Gruber, a lehulló labdát, aztán Tuboy piszkálja vissza Grubernek, Ataihoz kerül, aztán Lapumár a bal oldalon, és ezt most szépen hozza ki a magyar csapat. Indul is Gruber a bal szélen, 2 török vele szemben, Gruber Acsár mellett el tudja vinni, aztán jön segíteni neki Demir, és végül 3 török játékos tudja elvenni a labdát Gruber Zsombortól. Ki is hozzák a veszélyzónából a törökök, és most ők indítanak a jobb oldalon egyelőre kombinatív támadást. A középre tett labda nem a legjobb Gezektől, viszont még mindig a törököknél van. Csolák átteszi a bal oldalra, ott is már a 16-oson belül a törökök egy lövés, ez levágódik Sejem lábáról, Átrok startolhat, illetve Kovács startolhatna rá, de előnyösebb helyzetben volt ott Offli, így megint a törökök építkezhetnek. A 85. percben, 5 perccel a mérkőzés rendes játék idejének vége előtt, továbbra is 0-0 a mérkőzés állása.
0: És minden jel arra utal, hogy itt a csapatok már azért nem fognak olyan extrákat bevállalni, közben egy jó indítás, amelyre lehoz ki, egy kicsit későn érkezik ki, és ki is cserezi őt, Hamesoglu, de aztán végül sikerült visszazárni a védelemnek, és akkor nem lett belőle nagyobb probléma, pedig egy kiváló labdát kapott egyébként a törökök csatára, és ahelyett, hogy előtte volna egyből, megpróbálta még eltolni a magyar kapus mellett, de nem a kapus mellett tolta el, hanem úgy általánosságban tolta el. Úgyhogy marad az állás 0-0, és ismét egy csere, ezúttal viszont magyar oldalon érkezik 14-esben Unmatum, Ádám és 13-asban hagyja el a játékteret Sejem. Győri vált Győrit, tehát mindketten rendszeresen az NB1-es csapatban szerepelnek a tavalyi bajnok Győrnél, és akkor most Unmatum az, aki pályára lép, Sejem azért megdolgozott azért, hogy most lecseréljék. A 86. perc végén történt ez a változtatás, most a 87-ben végzi már el a kirúgását Lehocki, aki a Puskás Akadémia kapusa, tehát jön az előreívelt labda, sikerül megcsúsztatnia az egyik magyar játékosnak, de nem tudjuk megszelídíteni a labdát továbbra sem, de a törökök sem egyelőre, most viszont igen, az imént a lehetőségét elpuskázó Habesoglu volt az, aki végül megszelidítette a labdát. 87. perc, Törökország-Magyarország, U21-es Európa-bajnoki selejtező mérkőzés, az állás pedig változatlanul 0-0.
5: Zárul egyébként az Európa-bajnoki selejtező sorozatnak az első szakasza ezen a napon. Jó néhány mérkőzést rendeznek minden csoportban. Ugye említettem, hogy a horvátok 1-0-ra vezetnek Litvániában, ez a mi csoportunkban zajlik ez a találkozó. A 87. percben továbbra is egy góllal vezet a már Európa-bajnoki résztvevő horvát válogatott, de több kulcsfontosságú mérkőzést is rendeznek. A spanyolok egy 7-1-es, egyelőre 7-1-es vezetéssel, valószínűleg győzelemmel biztosítják majd be a helyüket a legjobbak között, míg a német válogatott, amely a georgiai csapatot győzte le, a grúz válogatottat győzte le 2-0-ra, ők is ott lesznek majd az Európa-bajnokságon. Egy érdekes párosítás, Írország-Anglia, egy rangadó, 3-1-re vezetnek az írek, és ezzel minden bizonnyal majd pótselejtezőt játszhatnak. Andorra pedig 1-1 rá hazai pályán Szlovákia ellen. Ezt a szlovákok alig teszik majd zsebre. Egy nagy bedobás a törököktől a 16-oson belőle, közben kifejeli a magyar válogatott védelme, visszakerül aztán megint a szélre Karapóhoz, aki az imént állt be csereként, és most lábbal is beteszi a labdát a 16-oson belőre, ott van még középen, Tuboy tudja kihúzni, nem elég hosszú, Orfi visszafejeli a 16-os vonalára, ezt most elfejeli Lapu, aztán megint Orfi gyűjti be, és most tudjuk előre vágni a labdát, egészen Öztásdelenig a törökök kapusáig. Most kicsit beszorul a magyar válogatott itt a végén, úgy tűnik, hogy a törökökben van annyi most, hogy megpróbálják még megnyerni a mérkőzést a hátralévő időben, de reméljük, hogy ki tudunk jönni ebből a szorításból, és lesz esetleg még helyzetünk. Egy szabálytalanság a 16-oson belül, de a szenvedő fél volt a magyar csapat. Dragoner az, aki a földre került. A szabálytalan játékos Demir volt a törökök csapatkapitány, ők megbeszélik az esetet Tuboyjal, a magyar válogatott kapitányával. Úgy tűnik, hogy szent a béke. Egyébként elég békés mérkőzés volt a találkozó. Cseliknek volt egyedül egy kirohanás, amikor 16-oson belül a földre került, és 11-es szeretett volna még az első fél időben a törökök kapufáját követően, de az is a játékvezetőnek szólt inkább, a játékvezetőre irányult a harag, nem pedig a magyar játékosokra. A szlovákok közben megszerzik a vezetést Andorrában a 91. percben, de hát ez most mi részünkre azért olyan nagyon sokat nem jelent. Egy perc van még hátra a rendes játékidőből, mindenki talpon, és akkor Lehocki szabad rúgásával folytatódhat a mérkőzés.
0: Lehocki a saját 16-osának előteréből íveli majd előre ezt a labdát, de nem sieti el egyelőre. Gruber most ott a center pozíciójában, érdekes, Kovácssal együtt. Tehát most pedig ütközik talán két magyar játékos, de az is lehet, hogy Kovács az egyik törökkel találkozott, minden esetre lent marad a földön a magyar U21-es válogatott centere, az AZ Alkmaar már játékosa. most már viszont felkelt, az utolsó fél percébe lép a találkozó, legalábbis ami a rendes játékidőt illeti, plusz egy néhány perc hosszabbítás várható azért a sok csere miatt itt a második játékrészben, de 3 percnél semmiképpen sem indokolt többet hosszabbítani a fehér orosz játékvezetőnek. Jobbra forog ki most a labda, támadnak a törökök, egyelőre nem túl nagy jelánnal, most vissza egészen a védelem tengelyébe, 3 perc lesz a ráadás akkor itt a mérkőzés végén, bízva abban, hogy ami nem sikerült a két csapatnak 90 percig, azt majd itt a 90 plusz 1 vagy 2 vagy akár 3-ban sikerül, tehát gólt szerez valamelyik együttesre, legyen az a magyar együttes természetesen. Most már, hogyha a török válogatott ennyire kiengedett, akkor azt valahogy bosszuljuk meg, hiszen ez a török válogatott azért bőven a maximuma alatt teljesít a mai mérkőzésen. Sajnos azonban a magyar csapat sem teljesít nagyon másképpen. Tuboj nem tud belefejelni a labdába, a horvát Kevin elől pedig elhozzák a labdát, úgyhogy megint támadhatnak a törökök. Ácsár a jobb oldalra passzol, pontatlanul bedobással jöhetnek a törökök, amikor már csak a jelzett 3 perces hosszabbításból 2 maradt, az állás pedig továbbra is 0-0.
5: Karapó készülődik nagy bedobáshoz a 92. perc legelején, és jönnek előre a társak, ott van Csolák is a 16-oson belül, felé jön a labda Karapó kezéből, van is fejes, fölé megy, jócskán fölé megy szerencsére, úgyhogy jön még egy kirúgás, majd Lehockitól kapja a labdát a labdaszedőtől, és aztán szép lassan teszi le. Hát itt tényleg már csak a lefújást várja, azt hiszem, minden játékos a pályán, de azért nem lenne baj, hogyha még ebben a másfél percben legalább a kirúgást követően megpróbálkoznánk eljutni kapura lövésig. Másfél perc van ugyanis hátra a találkozóban, amikor Lehocki előreíveli, visszafejeli ott a középpályán Boz, Kovács Bendegusz próbál területet fogni, és sikerül is neki, aztán kapura küldi, jó 45 méterről a bal oldalról, Pollák Zoltán lőtt hasonló helyzetből gólt a felnőtt válogatottban Észtország ellen egy felkészülési mérkőzésen. Hát Kovács Bendegúz lövése nem volt olyan jó, mint akkoriban, az már több mint 20 évvel ezelőtt volt talán Polláké. Egy baloldali induló török részről és egy szabálytalanság Umatumtól meg is kapja a sárga lapot a csereként beállt magyar hátvéd, és a 93. percben Offli harcolja ki a szabadrúgás, bocsánat, a török válogatott számára. Hát egy ütemetlet késett Umatum, a labdának már nyoma sem volt, amikor eltalálta Offli lábát a becsúszó magyar válogatott játékos, és kap is egy sárga lapot, ezért Umatum Ádám a 93. percben. Ácsár fogja elvégezni a szabadrúgást a bal oldalról, a 16-os sarkától nagyjából 10 méterre, egytagú a magyar sorfal, átrok van ott a labda és a kapu között, most méri ki a fehér orosz játékvezető Amin Kurgeli, hogy hova állhat átrok Zalán, és akkor a mérkőzés utolsó percében jöhet majd Ácsár szabadrúgása bal oldalról. Feljönnek a törökök, ők szeretnék eldönteni a 3 pont sorsát. Jön is Ácsár szabadrúgása, van is fejes, ez is fölé megy szerencsére, Kaparó Karapó már nem tudja bent tartani ott a hosszú oldalon, és letelik közben a jelzett 3 perces hosszabbítás. Lehocki még a kirúgását azért elvégezheti, úgy tűnik, és alig hanem azután fogja majd lefújni a mérkőzést a játékvezető, ami minden bizonnyal döntetlennel ér véget, és ezzel bár ez már a meccs előtt is biztos volt, hogy a magyar csapat a 4. helyen zárja az Európa-bajnoki selejtező csoportot az U21-es korosztályban, és itt is a vége a találkozónak, 0-0 lett a vége. Litvánia lett az 5., Magyarország a 4., Ukrajna a 3., a törökök a 2. helyen zártak, és ezzel pótselejtezőre jutottak, Horvátország pedig megnyerte a csoportot 6 győzelemmel, 1 döntetlenen és 1 vereséggel. A magyar csapatnak 1 győzelme, 4 döntetlenje és 3 veresége született ezen a 8 mérkőzésen. Feri, hogyha néhány szóban értékelsz akár ezt az egész, most amit mondtam, ezt a mérleget 1-4-3, hogy néz ez ki?
6: Igen, hát először is ezzel a találkozóval kapcsolatban talán a mieink egy fokkal motiváltabbak voltak a törököknél, a labdabirtoklási fölényünk volt, én úgy gondolom, hogy tudatosan futballoztunk. Egy picit sajnálom, hogy nem volt valamivel bátrabb ez a magyar válogatott, mert meggyőződésem, hogy nagyon verhető lett volna ez a török együttes. És összességében hiányolom nyilván a magyar válogatottnak azt a fajta támadó játékot, amit én véleményem szerint a tudásuk és a kreativitásuk alapján lehetett volna ebből a mérkőzésből többet kihozni, de semmiképpen sem kell szégyenkezni Törökország ellen egy idegenbeli döntetlennel, tehát volt tartása a válogatottnak, szervezetten védekezett, én véleményem szerint tudatosabb futballt nyújtott, mint a török válogatott, és itt térek egy kicsit rá, ugye, hát most már a közelmúlt eseményeire, nagyon-nagyon furcsa számomra, hogy ez a török válogatott, amelyet nyilvánvalóan egy tét nélküli találkozón nehéz a valós tudását lemérni egy válogatottnak, és egy meccs alapján nyilván nem szabad ítélni, de meggyőződésem, hogy a magyar válogatott nem marad el játéktudásban emellett a török válogatott mellett, és úgy, hogy ez a török válogatott készül bizony a pótselejtezőre, tehát ebben a mérkőzésnek a tükrében én rendkívüli módon sajnálom, hogy az előzetes mérkőzéseken ennyire sikertelen és ennyire kevés ponttal zárt a magyar válogatott, hiszen amennyiben csak úgy szemléljük ezt a találkozót, hogy a török válogatott a csoport második lett, a magyar pedig a negyedik, jócskán lemaradva több ponttal is, ebben a mérkőzésben ez egyáltalán nem tükröződött. Továbbra is sajnálom, hogy egy picit nem vállaltunk be többet középpályán, kevés volt az átlövés, kevés volt a szélen vezetett akció, keveset volt játékba Kovács Bendegúz, akit gyakorlatilag az alválogatott következő középcsatárának is szánunk nyilván, akár szurkolóként, akár szakemberként. Szóval valójában nem rossz, amit láttam a magyar válogatottól, taktikai szervezettség szempontjából, de meggyőződésem, hogy nincs elmaradva a török válogatottól tudásban a válogatott, éppen ezért egy picit úgy érzem, hogy talán kicsit nagyobb vállalkozó kedvel akár nyerhető mérkőzés is lett volna ez, és hát sajnálom, hogy azért itt a múltban jó pár pontot elszórt a válogatottunk. Ez a korosztály ugye, hát most már kifutó modell, ahogy mondani szokták, reméljük, hogy a következő generáció akár ebből is tanulva talán jobban és bevállalósabban bevállalja a futballt, hiszen kicsit hasonlított az első fél idő a tegnapi Ukrajna-Magyarország találkozóhoz, viszont a második fél időben az alválogatottunk tudott dominálni és tudott egy kreatív futballal előrukkolni, ezért is tudtunk nyerni. Hát egy picit úgymond a futballban szokták mondani, hogy a szerencséhez meg kell dolgozni. Hát egyelőre az 21-es válogatott még nincs ott, hál' Istennek az alválogatott igen.
5: És reméljük, hogy ott is marad az alvállalatot, és aztán az utánpótlás játékosok is tanulnak ettől. U21-es Európa bajnoki selejtezőn Törökország-Magyarország, tehát 0-0. Bene Ferencnek köszönjük a szakértelmét, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Olasz Gergő nevében is búcsúzom, a Szó a stúdiói.
1: Regős László Pál, köszönjük szépen. Sajtónyilvános edzést tartotta a Ferencváros vízilabda csapata. Cifra Boróka kolléganőnk először a vezetőedzőt, Nyéki Balást kérdezte.
7: Egy hónappal ezelőtt beszélgettünk még a szezon kezdés előtt, azóta nyertetek egy magyar kupát Zsinarban 9. alkalommal, hibátlanul teljesítettek az OB1-ben, és a saját rendezésű Telekom kupát is megszereztétek. Hogy érzed, hogy hogyan sikerült a szezon kezdete, és egyben van-e a csapat?
8: Hát ez alapján azt gondolom, hogy összefoglaltad, jól sikerült, megnyertük az összes mérkőzésünket. Volt kritikus pont és kritikus mérkőzés ugye az Olympiakos ellen, vissza tudtunk jönni azért egy nagy csapat ellen, ez azt gondolom, hogy fontos. A többi meccsen meg, amikor kellett, domináltunk. Talán a Magyar Kupa egyedül, a Magyar Kupa döntő az, amikor nehéz mérkőzés volt, és fel kellett örüljük az ellenfelet, de megoldottuk azt is, úgyhogy azt gondolom, hogy jól sikerült, és jó állapotban van a csapat is. A múlt hetet pedig kifejezetten arra használtuk, hogy még jobb erőben legyünk, egy mikrociklust csináltunk, amivel azt gondolom, hogy a játékosok egyre jobb állapotban lesznek. Még azt nem várom egyébként, hogy a holnapi Bajnokok Ligája mérkőzésen robbantsanak egy nagyot, de biztos, hogy éhesek és várják, és azért pörgősen fogra készülni és leérkezni a meccsre.
7: Hogyha már az Olympiakoszt említetted, akkor ugye a BL sorsolásnál velük nem kerülhettek egybe, mint ahogy a Barcelonatával és a Prodeccóval sem, hiszen az első kalapban voltatok. De akkor beszéljünk arról, hogy az ellenfeleitek kik lesznek, és hogyan készültek ellenük.
8: Szerintem nagyon nehéz csoportot kaptunk, abból a szempontból, hogy három ennyire közel, azonosan erős csapat, mint a Ferencváros, a Marsa és a Panathinaikos nem nagyon van a többi csoportban. Vannak kiemelkedő csapatok és közel egyformák, de nem ennyire erősek. Azt láttuk, hogy a Panathinaikos nagyon megerősödött, nehéz volt ellenük az edzőtábor is, amikor itt voltak. A Marsait ismerjük évek óta, azért megnyerték az Európa kupát, és szerintem látszott a Superkupa döntőn is, hogy nagyon jó csapatról beszélünk, és tulajdonképpen minden mérkőzés ellenük, minden mérkőzésen teljes koncentráció kell, ha egy pillanatra kihagy a csapat, akkor az azonnal megbosszulja magát. Ugyanez lesz érvényes szerintem a Panathinaikosra is. Steauráról inkább azt mondtam, hogy egy kicsit sötét ló, nem szeretném őket egyelőre különösebben értékelni. Láttam mérkőzésüket, nem velük kell foglalkoznom, saját magunkkal, és ha ez meg lesz, akkor tudunk dominálni már holnap a mérkőzésen.
7: De akkor egy kicsit foglalkozzunk a holnapi mérkőzéssel. 7 évvel ezelőtt találkoztatok utoljára a Bukarest csapatával. Van egyáltalán olyan dolog, amiből tudtok készülni ellenük, vagy nem kifejezetten ellenük készültök, hanem a BL rajtra készültök?
8: Hát a nevükön kívül semmi nem hasonlít az akkori csapatra. Nyilván a legjobb játékosát mindenki ismeri, a Marinic Kragicot, aki a Jadran Splitból érkezett, és tényleg egy klasszis játékos, úgyhogy rá különös figyelmet kell fordítanunk, de alapvetően az a gondolkodásmód most ellenük, hogy csak magunkkal foglalkozunk, és a mentalitás legyen a legmagasabb szinten, ha az rendben lesz, akkor nem szabad, hogy gondot okozzon a Steaua. Nem fel kell őket őrülnünk, hanem azt gondolom, hogy az első perctől kezdve fókuszálva, dominálva kell őket nagyon magabiztosan megvernünk. Ez lenne a cél, de mondom, az ellenfélről, pláne nem olyan csapatról, akit egy picit alul értékelnek az ellenfelek, nem nagyon szeretek beszélni, ki kell jönni a mérkőzésen, és ez a fontos.
7: A Panathinaikost már említetted, ugye ők a görög bajnokságban a második csapat, és az Olimpiákosztól is szereztek játékosokat, úgyhogy egyértelműen a trónra szeretnének majd törni. Abból a kassai edzőtáborozásból van olyan, amit le tudtatok vanni, és majd esetleg hasznosítani ellenük a BL sorozatban?
8: Hát itthon Budapesten készültünk, itthon is készültünk velük, és az nagyon hasznos volt, itthon játszottunk egy hivatalos mérkőzést, ami a Magyar Kupára volt felkészülés. Nyilván fel kell belőlük készülnünk, és tudtunk anyagot gyűjteni róluk. Ez ilyenkor egy kicsit mindig ilyen kétélű fegyverők, és ugyanúgy ki tudnak minket elemezni, de azt gondolom, hogy azért rólunk több videóanyag áll rendelkezésére az ellenfeleknek, úgyhogy nekünk mindenképp hasznos volt, hogy a saját bőrünkön láttuk és tapasztaltuk a Panathinaikos játékerejét, ami biztos, hogy ellenük tényleg 100%-on kell lenni már a nem csak a mentális résznek, a fizikálisnak, hanem egyáltalán a frissességnek. Azt gondolom, hogy ott már a toppon kell lennünk, mert csak akkor tudjuk őket megvenni, különösen idegenben, ahol nagy valószínűség szerint 10 000 ember előtt fogunk játszani, úgyhogy ez mindenképp egy pikantériát fog adni a meccsnek.
7: Nem csak a Panathinaikosnak, hanem a Marseille-nek is hatalmas szurkolótábora van. Mi teszi olyan nehézé a Marseille-en idegen meccseket?
8: Hát igen, ez tény és való, hogy ők sokkal erősebbek otthon, hogyha lehetne gólban mérni, akkor 3-4-5 góllal is általában jobb eredményt érnek el a hazai pályán. Ahogy említetted, a hazai közönségük azért belehajszol őket a sikerbe, és ahogy egy kicsit mi úgy vagyunk a Bajnokok Ligájával, hogy nagyon várjuk, és talán sokkal élesebbek vagyunk, mint a magyar bajnoki meccseken, ugye ez fokozottan érvényes a Marseille-re, mert a francia bajnokság az még inkább lejátszott előre, akkor a különbség van közte és a többi csapat között, hogy igazániból csak a Bajnokok Ligájára készülnek, úgyhogy ők mindig nagyon élesek azokon a meccseken, hazai pályán pedig egyszerűen nyilván tudnak játszani azzal a támogatással, amit ott megszoktak kapni. És mindig nehéz meccse van mindenkinek, a Recco, a Barcelona is az utóbbi években egy-egy góllal tudott nyerni az utolsó pillanatokban, úgyhogy az biztos, hogy végig kielezett mérkőzésre kell számolunk a Marseille mérkőzésen is.
7: Ha már külföldi porond, akkor október 15 és 18-a között Batumiba utaztok a Fekete-tenger kupájára. Mit lehet tudni erről?
8: Azt lehet tudni, hogy kaptunk egy meghívást, még tavaly, amikor a Recco ellen játszottunk valamikor március, április fel, a Kemény Dénes hívott föl, hogy érdekelne minket, akkor azt mondtam, hogy igen, érdekelne, utána a Varga Dénes, mivel játszott, és ott átvette az egész tornának a szervezését, úgyhogy egy nagyon komoly rangos tornáról van szó, amin külön pénzdíjazás van az első 3 helyezett csapatnak, ezért is azt gondolom, hogy fontos lesz, de nyilván nem csak ezért lesz fontos, hanem azért, mert minden meccsünket meg szeretnénk nyerni, amit pedig tudni lehet róluk, vagy a tornáról, hogy tényleg igyekeztek nagyon erős tornát összehozni, a Recco mellett ott van a Marseille is, a Novi Beograd, a Marseille-el ott is fogunk játszani, úgyhogy egy kicsit ott fel is tudjuk őket térképezni, meg ahogy mondtam, ők is minket. Úgyhogy nyilván arról lesz még itt szó, hogy csapatépítés szempontjából is fontos, hogy elmegyünk egy külföldi túráról, össze vagyunk zárva, és még jobban megismerjük egymást, valamint arra is jó lehet, hogy önbizalmat tudunk szerezni magunknak. Ha pedig nem sikerülne, akkor pedig abszolút tisztában vagyunk vele, hogy nekünk az éles meccsekkel kell igazániból törődni.
7: Mi a cél a BL-ben?
8: A címvédés, de tényleg nem szeretnék ennyire előre haladni. Abból a szempontból mindenképp lépésről lépésről adunk, hogy szeretnénk megnyerni, szeretnénk tovább jutni a csoportból, és ha már tovább jutottuk, akkor szeretnénk megnyerni, és első ilyen tovább menni, mert az lényeges könnyítést okoz majd a második körben.
7: Malherz Krisztián, rengeteg mérkőzés most a hátad mögött, itt az elmúlt 5-6 hétben 20 plusz mérkőzést játszottatok le. Mennyire durva ez a meccsterhelés, és mennyire volt kemény az alapozó időszak abból a szempontból, hogy nem a száraz edzésekre helyeztétek a hangsúlyt, hanem tényleg különböző felkészülési tornákon vettetek részt.
9: Igen, valóban egy elég kemény másfél hónap van azért mögöttünk, ugye augusztus 17-én kezdtünk, ahogy te is mondtad, ez alatt már lassan 30 mérkőzést lejátszottunk, és azért annak ellenére, hogy inkább mérkőzés hangsúlyos volt ez a periódus, azért fizikális edzésünk is azért akadt bőven. Ennek ellenére azt mondom, hogy szerencsésen a sérülések azért elkerülték a csapatot. Le is kopogom, ez bízom benne, hogy így is marad, de azért a szezonnak a lényegi része az hátron. Ugye megvoltak azok a célkitűzéseink, hogy miket szeretnénk elérni. Ugye ebből, ami az egyik legfontosabb, az ősszel a Magyar Kupát az sikerült behúzni. Innentől fogva nyilván az, hogy a Bajnokok Ligájában a legjobb 8 közé való bejutást azt megszerezzük, az a prioritási sorrendben a következő. Úgyhogy biztos, hogy még egy nagyon tartalmas 2 hónap van előttünk. Várjuk szeretettel.
7: Hogyha a Bajnokok Ligáját nézed, akkor európai szintéren mennyire alakultak át a csapatok, és mennyire lesz ez egy erős idény?
9: A játékos állományokból adódóan azt gondolom, hogy nyilván ez egy kemény idény lesz, aztán hát ki fog derülni, hogy csapatilag ki mennyire képes összeállni. Ami minket illet, a mi BL csoportunkat én kifejezetten erősnek gondolom, aminek én személy szerint örülök, hiszen az elmúlt 1-2 évben nagyon kötelező hangulata volt, ugye most is kötelező a továbbjutás, azt gondolom, de nagyon nagy arányú győzelmeket tudtunk kivívni, több játékos pihentetni, mint tavaly, mint pedig tavaly előtt. Most minden bizonnyal ezt idén nem tudjuk megtenni, de hát azért bízunk benne, hogy szoros mérkőzéseken, de azért meg fogjuk nyerni őket.
7: Beszéljünk akkor konkrétan a csapatokra. Panathinaikos, aki a Honvédon keresztül került be, illetve a Marseille, a te volt csapatod, úgyhogy akkor először ezt kérdezném, hogy milyen lehet most a Marseille?
9: Lehet, hogy Nagy Ádám ebben kicsit kompetensebb választ tud adni, mint én. Azért egy olyan csapatról beszélünk, aki tavaly megnyerte az Európa Kupát. Idén egy nagyon jó meccset játszott a tavaly BL győztes Barcelonettával. Azért ott is volt nagyon sok változás, volt több távozó, volt több érkező, úgyhogy azt gondolom, ők is reálisan célozzák meg, ugyanúgy, ahogy a Panathinaikos is, akinél rengeteg görög válogatott és egyéb külföldi válogatott játékosok is vannak. Azt a pozíciót, ugye, ami a legjobb 8 vonuló bekerülést jelenti. Úgyhogy azt gondolom, hogy kifejezetten a mi csoportunkban azért érdekes mérkőzések lesznek.
7: Holnap kezdődik a BL, és a románok már meg is érkeztek ide Budapestre. Milyen hangulatot vársz a Komjádius szodába?
9: Hál' Istennek azért nagyon sok szurkolón ki szokott jönni támogatni minket. Ezután is szeretnénk megkérni őket, hogy minél többen jöjjenek holnap. Biztos, hogy benne egy nagyon jó hangulat lesz, és mi megpróbáljuk őket a lehető legméltóképpen kiszolgálni.
7: Beszéljünk egy kicsit a te formádról is. Ugye a Telekom Kupán az Olimpiákos ellen 7-2-ről fordítottatok, és ehhez a te 6 gólod is kellett, illetve az USC ellen is villogtál.
9: Igen, bár hozzáteszem, hogy azért nem feltétlen az a periódus ez a szezonnak, amikor a legélesebb, akár én, akár úgy, mint az egész csapatunkat tekintjük. A Magyar Kupát megnyertük, és innentől fogva pedig majd a BL szezonra, akár már a jövő héten Batumiban, Grúziában járt, Georgiában járt fog elnézést, egy elég nívós tornát, úgyhogy inkább ezekre a mérkőzésekkel azt gondolom, hogy minél élesebbnek, pontosabbnak és jobb formában játszani.
7: Mennyire bírod ezt a sok meccsterhelést? Nem vagytok fáradtak? Vagy mennyire tudja forgatni a csapatot a vezetőedzőtök, Nyéki Balázs?
9: Próbálja, és szerencsére tudja is forgatni, bár hozzáteszem, mint amint beszéltünk a beszélgetés korábbi szakaszában, azért tényleg egy elég extrém terhelés volt az elmúlt másfél hónapban, és azért ennek a nyomai mindenkin látszanak, de igyekszünk minél több pihenőt adni nekünk az edzőbe.
7: Azért nem menjünk el amellett szó nélkül, hogy a World Aquatics az év vízilabdázójának nevezett, és a te neved szerepel az 5 név között, rád lehet szavazni, úgyhogy buzdítanád-e a többieket, és mennyire nagy megtiszteltetés, mennyire gondoltad, hogy téged jelölnek?
9: Őszinte leszek, nem gondoltam rá. nagy megtiszteltetésnek és elismerésnek tartom, de egy olyan dolog, amiben igazából most már nincs beleszólásom, nyilván ez a úgymond, ha bármely 2026-ban a tavalyi évről szól, az idei év mai új célokról szól és új kihívásokról, úgyhogy igyekszem azokra megfelelni.
7: Mennyire vagy motivált? Mi a cél?
9: Megnyerni mindent, nyilván klub és válogatott szempontból is. Ugye a válogatott szezon is sűrű lesz majd, inkább 27-ben, mint sem idén. Úgyhogy biztos, hogy még lesz még alkalmunk beszélgetni akkor is, és lesz sok értékelési lehetőségem is.
1: Manners Krisztiánt hallották. Életem sport pillanata címmel új sorozat indul szombat reggel 8 órakor a Sport reggelben. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy kinek mi volt élete meghatározó sport pillanata, legyen szó akár rádiós, akár televíziós közvetítésről a közmédiában. Írják meg SMS-ben a 0630 55 55 605-ös számra, vagy csütörtök reggeltől kommentben a Nemzeti Sport Rádió Facebook oldalára. A kért közvetítés részletet szombaton reggel 8-tól meghallgathatják itt a Nemzeti Sport Rádióban. Síkvízi kenusaink is halmozták az érmeket a kínai sárkányhajó világbajnokságon. Az ötszörös VB győztes kenus Adolf Balázs többször is dobogóra állhatott, sőt, még SUP-ban is versenyt nyert. A meghíváshoz szuperkupa mellett rendezett versenyszámok azonban nem csak a szórakozásról szólnak, komoly sportteljesítmény is van mögöttük. Adolf Balázs ezen kívül az olimpiára történő felkészülésről és az örökös bajnoki címéről is szót ejtett berelmesének.
10: Gratulálok a hétvégéhez, aztán mindjárt belemegyünk, hogy hogy is kerülsz te egy sárkányhajó világbajnokságra, de ahogy én próbáltam összeszámolni az érmeket, amiket Kínában szereztél, az 2 arany, 1 ezüst, 1 bronz?
11: Uha, gondolkozom. Már azért nehéz, mert nem minden hajóba csak én ültem, és volt olyan mondjuk, ahol az előfutamban én voltam, de a döntőben már nem, mi szintén érmezett, de ami döntőben én benne voltam is érmezett, azt szerintem 1 arany, 2 ezüst, talán, igen.
10: És akkor a SUP-ot vegyük külön, mert hogy az akkor nem a sárkányhajóhoz tartozik, de azért a kínai világbajnoksághoz?
11: Hát ez nem is a VB-hez, az egy ilyen meghívásos verseny volt, ilyen síkvízi kenusoknak, szóval az külön volt igazából.
10: De az is ott volt Kínában?
11: Ugyanott, ugyanakkor, igazából ez is az oka, hogy ott voltunk, hogy eddig is indultam sárkányhajó versenyeken, de mostani VB nem volt biztos, hogy én is indulok, de kiderült, hogy le van ez a meghívásos szuperkupának nevezett verseny, ahova meghívtak engem is, a Fejes Danit is, meg 2 kenuslányt, Csorba Zsófit, meg Kiságit, és így gyakorlatilag adódott, hogy ha már ott vagyunk, akkor a sárkányhajóba is beszállunk, és erősítjük a csapatot.
10: Mert hogy azért ez a sárkányhajó nem előzmények nélküli nálad?
11: Nem, én 2 éve már mentem, indultam VB-n, Fülöp-szigeteken volt, az világjátékok válogató verseny volt. Hát igen, oda is úgy meghívtak, hogy is hát beszerveztek, inkább így fogalmazok. Tehát akkor indultam először ilyen sárkányhajó VB-n. Tavaly év az kimaradt, mert a szövetség nem nagyon engedte, hogy egyszerre síkvízi VB-n is világjátékokon is indulhassunk. Szóval akkor sajnos nem tudtam a csapatba bekerülni. Idén viszont így, hogy a főszezon után volt ez a verseny, így megkaptuk a lehetőséget, hogy induljunk.
10: Ez elsősorban kikapcsolódás egy picit?
11: Hát azért az túlzás. Nyilván alapból tök jó egy ilyen sárkányhajó, akár edzés, akár versenyzés, mert nem nagyon tapasztalunk ilyen, egy a kajakkenuban ilyen szintű csapat sportot vagy összhangot. Ez főleg egyéni sportág, és tök jó, hogy van egy ilyen verseny, meg egy lehetőség, hogy így csapatba 8-11 célért küzdünk, ami tényleg azért egy kicsit ilyen idegen így a kenuhoz képest, és tök jó itt így versenyezni. Azért el lehet fáradni benne, legalább hát igazából úgy, mint a kenuban, hogy ez is azért nagyon fárasztó tud lenni, akár egy 2000 méter folyamatos sárkányhajózás az azért kemény, főleg, hogy nagyon nagy csapásszám is van ilyenkor így a sárkányhajóban, vagy a kenuhoz képest akár. Szóval azért kikapcsolódásnak nem feltétlen mondom, de mindenképpen egy jó élmény.
10: Ismerted egyébként azokat, akikkel most együtt teveztél?
11: Természetesen. Hát azért nagy részt, sőt gyakorlatilag mindenki kenuból érkezett ide. Nyilvánvalóan ismertem őket, meg jóba voltunk. Nem olyan nagy létszámú ez a magyar kenu csapat, hogy ne ismerjük egymást, tehát mindenkit ismerek, meg jóba vagyok velük.
10: Ugye, hogyha már itt érmekről beszéltünk, akkor az aranyérmet mindenképpen mondjuk el, az a vegyes 10-es hajó 2000 méteres száma, illetve 500 méteren egy ezüst. Az 500 és a 2000 méter nyilván nagyon nagy a különbség, de olyan szempontból is van különbség, hogy teljesen másfajta verseny, máshogy kell felépíteni egy 2000 méteres számot, mint egy 500 méteres számot? Tehát olyan nagy különbségek vannak, mint mondjuk kajakban, kenuban a 200 és az 1000 méter között?
11: Hát ugye alapból azért ez a sárkányhajó egy teljesen más jellegű verseny, meg más jellegű mozgás. Nyilván azért sok mindenben hasonlít a kenúhoz. Bevallom, azért még tanulom ezt a sárkányhajó mozgást, meg a szakmai részét, de az elmondásuk alapján azért más technika is kell hozzá, meg igazából távtól függően más evezési módszer, vagy hogy mondjam. Tehát például 200 méteren tökre más, hogy eveznek így nemzetközi szinten a csapatok, mint mondjuk 500-on vagy 2000-en. Mert tényleg brutál nagy csapás van, és általában ott az ilyen ázsiai nemzetek jók, akik viszonylag rövidkarú sárkányhajósok, akik emiatt nagyon nagy csapást tudnak megcsinálni, meg nagyon nagy összeszokottság van ott. Például azért nem is nagyon volt úgy esélyünk jól szerepelni, mert az a kenuzástól nagyon távol áll. Tényleg, hogyha így számokból beszélünk, akkor mondjuk a kenuban ilyen 50-60 csapás per perces csapásszám van, akkor itt szerintem a százat közelíti, így nagyságrendileg. Tehát ez nagyon eltér a kenútól, és ahogy egyre hosszabb a táv, annál jobban hasonlít a kenuzáshoz. Tehát 500-on már kisebb csapás van, hosszabban lehet húzni, 2000-en ez meg hatványozottan igaz, hogy ott már tényleg inkább kenuzik az ember, és ennek is köszönhető, hogy talán ezeken a számokon tudtunk jobban szerepelni. Amúgy az 500 és a 2000 méter között nyilván ez a különbség is megvan, hogy más csapásszám, más fordulattal haladunk, meg a 2000 méter az ugye nem egy egyenesbe van, hanem kettő darab 1000 méteres kört teljesítünk, tehát 500 méterenként fordulunk benne, illetve egymás után indulnak a csapatok 10 másodperces csúszással repülőrajttal. Így előfordulhat, hogy akár megelőzünk csapatokat, vagy az is, hogy minket megelőznek, illetve folyamatosan nagy hullámba közlekedünk, amit az előttünk lévő csapatok gerjesztenek, és azokat a hullámokat mondjuk át kell törni. Szóval van egy ilyen része is a 2000-nek, hogy van olyan szakasz a versenynek, amikor mondjuk nem kell maximálisan nyomni, mert mondjuk pont egy hullám közepén vagyunk, és akkor mondjuk érdemes azt áttörni, aztán megpihenni, aztán újra áttörni a következő hullámot. Meg olyan is előfordul, hogy pont egy fordulóba érünk utol egy csapatot, és akkor pedig van olyan szabály, hogy nem lehet a másik hajójához hozzáérni kicsit sem, mert az rögtön kizárással jár. Tehát ott például előfordulhat akár az is, hogy meg kell állnunk teljesen, hogy forduló után tudjuk őket megelőzni, és közben ne legyen probléma. Szóval ez a 2000 azért sokkal komplikáltabb, meg szerintem érdekesebb szám.
10: És mennyiben különbözik mindettől, illetve a kenutól a száp? Ugye, aki esetleg így nem tudná, ez egy, tulajdonképpen úgy lehet megmagyarázni, hogy egy surfdeszka, amin állsz és úgy evezel, mert hogy említettük, hogy volt egy ilyen verseny is itt Kínában, ahol a hosszú távon aranyérmet szereztél. Ez mennyire szórakozás, vagy ez is inkább sportteljesítmény, és azért indultál, mert itt is bizonyítani szerettél volna, vagy ez egy lehetőség volt, amit most kihasználtál?
11: Szóval ez a szápi alapjáraton azért szintén teljesen, hogy szóval azért különbözik a kenuzástól. Itt is vannak azért hasonló dolgok, ugye a mozgás tekintetében. Igazából néhányszor már így a évek során kipróbáltam ezt a szapot, mert volt, hogy ilyen versenydeszkán is tudtam állni, és igazából úgy látom benne a szépséget, vagy így vannak dolgok benne, amik így plusz tudnak adni, például, hogy mindkét oldalt tudunk ott evezni, vagy akár mindkét oldalon tudunk vizezni a másikon, meg akár egy hullámlerok jobban deszka miatt fel lehet ülni, mint kenuba mondjuk, hogy így tudnak ilyen plusz dolgokat adni. Tehát alapból úgy szeretem ezt a sportot, és most ugye meghívásos versennyel kapcsolatban gyakorlatilag kötelező volt itt elindulni, tehát úgy volt, hogy meghívtak hát olyan 20 síkvízi kenust sok országból, és voltak versenyszámok, ahol indulni kellett. Ugye ezek főleg ilyen népszerűsítésről szólt ez a verseny, hogy a Kínát jobban bevonzuk így a kajakkenuba, és akkor volt 500 méter egyes, 5000 méter váltó, ezek ugye kenus számok voltak, és kitalálta a szervező, hogy szapon is mérjük össze az erőnket, mármint kenusok, tehát gyakorlatilag a kenusokat kellett megvernem így szabdeszken, nem profi szaposokat, ami azért viszonylag könnyen ment, mert többieknek nem volt nagy tapasztalatuk ebbe a szapozásba. Sokan akkor álltak először deszkán, tehát ez tényleg ez a szabverseny, ez kifejezetten csak így szórakozásból ment, hogy nem tulajdonítottunk nagy szerepet, meg nagy jelentőséget, de ettől függetlenül azért élveztem.
10: Akkor összességében ez a kínai szuperkupa, amiből ugye kiindultunk, ez elsősorban a sportág népszerűsítéséről szólt, és nem is volt olyan magas mondjuk a sportértéke?
11: Hát mondhatjuk, mert azért most így a időszakot nézve, most így a pihenő időszak vége felé járunk. Mostanában fogunk újra elkezdeni edzeni a következő szezonra, tehát gyakorlatilag senki sem ment jó formában erre a versenyre, meg nem is volt ez cél. Tehát mindenki a pihenőből érkezett oda, gyakorlatilag kvázi 0 kilométerrel, egy hónap pihenés után. Emiatt nyilván nem volt ez egy nagy presztízs, meg senki sem fogta fel úgy, ez tényleg szórakozás volt, népszerűsítés, illetve inkább egy ilyen buli-szerűség, ahol így akár jobban meg lehetett ismerni a nemzetközi kajakkenu csapatot, barátkozni, és tényleg ez az elsősorban ez ilyen fám volt.
10: Hogyha már említetted, hogy hamarosan megkezditek a felkészülést a következő szezonra, milyen szezon lesz ez? Ugye egy olimpia előtti év idénye, ráadásul úgy vághatsz neki, hogy mivel megszerezted az 5. világbajnoki címedet örökös bajnokként, folytathatod a pályafutásodat. Az a cél, hogy akár a világbajnoki aranyérmek számát növeld, ezek ugye általában nem olimpiai számokban szerzett aranyérmek, hanem pont, hogy egy picit átfordulj és ráfordulj a Los Angeles felé vezető úton, hogy egy picit így az olimpiai számokra jobban koncentrálj?
11: Nyilván az olimpiai számokban, nyilván az olimpiai évében nagyon fontos, hogy jól menjen az ember. Én is erre törekszem, az olimpiai évére akarok egy nagyon jó 1001-es formát hozni, de ennek nyilván van egy íve, meg egy útja, hogy ez hogy alakulhat ki is, ez emiatt biztosan jövőre is jó lenne tényleg egy jó 1001-es formát hozni. Ami talán még ennél is fontosabb, az a kvótaszerzés. Most más rendszer van, gyakorlatilag 8 versenyen kell folyamatosan jól szerepelni a magyar csapatnak, hogyha kvótát akar szerezni az olimpiára. Most tartunk fél távnál, 4 versenyen már túl vagyunk. Egyelőre kvótaszerző helyen áll a magyar csapat, ami nagyon jó, viszont következő jó az ugyanilyen hangsúlyos lesz ebből a szempontból, hogy tényleg nem csak a VB-n kell jól szerepelnünk, hanem a világkupákon is, az EB-n is, és ott kell jó érmes pozíciókba bejönni, akár olimpiai számon, akár nem olimpiai számon, hogy legyen kvóta, és akkor gyakorlatilag így tudunk ráfordulni az olimpiai évére, amikor már tényleg a válogatóra kell készülni.
10: Akkor az 5000-et ugyanúgy fogod a következő szezonban is mondjuk EB-ken, VB-ken nevezni?
11: Ez válogató függvénye, mindig azt szoktam mondani, meg nem szoktam így kijelenteni ilyen bizonytalan dolgokat, hogy mit fogok indulni, meg hol fogok indulni. Most a tavaszi válogatóra fogok felkészülni, ott ugye 1001-esbe fogok indulni, az alapján lehet bekerülni a magyar csapatba, és tényleg ezután lehet mondani, hogy milyen számokat megyek. Külön 5000-re nem fogok készülni, tehát 1001-esre készülök. Az 5000 az általában így meg rutinból menni szokott, és hát tényleg majd meglátjuk.
1: A kenus Adolf Balást hallották. Holnap Belgrádban folytatja a férfi kézilabda bajnokok ligája aktuális szezonját a Veszprém együttese. Az építők 2 győzelemmel kezdték a csoportkört, és könnyen elképzelhető, hogy a hibátlan mérleg megmarad a következő mérkőzés után is. Az esélyekről Jó András kérdezte a közmédia kézilabda szakértőjét, Rosta Istvánt.
12: Hát kezdjük egy kicsit a klubvilágbajnoksággal, hiszen ugye a Veszprém a Barcelona 42-33-as legyőzésével megnyerte a klubvilágbajnokságot. Mennyire fontos ez a siker a csapat szezonjának megítélésében, vagy most már tényleg teljesen új fejezetként kell kezelni a bajnokok ligáját?
13: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én azt gondolom, hogy nyilván nem a legnagyobb célja a Veszprémnek a klubvilágbajnoki cím megszerzése, hanem sokkal nagyobb cél a BL győzelem. Ugyanakkor meg egy nagyon-nagyon jó visszajelzés, hogy ez az út, amelyik most nagyon bízunk benne, hogy Kölnben fog majd véget érni, és annak is a döntőjének a végén majd, hogy jó az út, jó a csapat, az nem kérdés, illetve maga a játék minősége volt, ami szerintem rettentően pozitív, hiszen azért a Barcelonát így megverni a döntőbe, az ez nem mindennapi. Xavi Pascual úgy nyilatkozott, hogy a elmúlt három év legjobb mérkőzése volt.
12: Ezt te is így látod egyébként, hogy ez lehetett ennek a csapatnak eddig a csúcs teljesítménye?
13: Hát igen, azt gondolom, hogy egyértelmű akár a számbeli eredmény is, és mondom, akár a mutatott játék. Nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk mi szakmán belül is, hogy mi az, ami hiányzik, vagy hiányozhatott eddig a Veszprémnek, hogy a hőállított BL győzelmet elérje. És hát nyilván, hogyha pozíciót nézzük, akkor azért a kapus pozíció volt mindig az a kis hiányérzetünk. És azt gondolom, ez a döntő is megmutatta azt, hogy egy Emil Nielsen szintű, egy Emil Nielsen képességű kapus mennyit tud hozzá tenni az egyébként fantasztikusan védekező és fantasztikusan játszó Veszprém játékához.
12: Egy ilyen mérkőzés után mi lehet a legnagyobb veszély? A mentális visszaesés, a fáradtság, vagy éppen az, hogy túl magasra került az elvárás?
13: Én azt gondolom, hogy ezek a játékosok azért ezek hozzá vannak szokva a magas elváráshoz, akár egyénileg, akár csapatszinten, akár válogatott szinten, ha már Emil Nielsenről beszéltünk, a válogatottal, a dán válogatottal, ugye mindent megnyert, illetve a Barcelonával is nagyon sok mindent megnyert klubszinten is. Én azt gondolom, hogy a fáradtságot is bírni fogják. Itt inkább az lesz a kérdés, és szerintem a legeslegfontosabb kérdés, és félve is mondom ki, hogy ne legyen sérülés. Tehát annyira kompakt most ez a csapat, hogy az a félelem, hogy esetleg, hogyha ebből

0: Veszprém a férfi kézlabdázás klub szintjén a rugbyszál legmagasabb szinten van.
1: És hát akkor jöjjön a Bajnokok Ligája, ugye a Partizán két meccs után még pont nélkül áll, de Portóban 32-28 nyerni tudott. Mennyire csalóka a tabella alapján megítélni a szerveket?
0: Hát én azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy sokkal jobb csapat a Veszprém, de hát az sem kérdés, hogy egy szerb csapat ellen meg soha nem lehet félváról menni. Ugye egyrészt a válogatottban sajnos ezt megtapasztaltuk mi is ugye májusban, hiszen a szerb csapat kiverte a magyar csapatot a VB selejtezőn. Harmadrészt pedig azért más sportágakból is azért nyilván ezer példát tudunk mondani, hogy egy szerb csapat ellen, ha azt gondolja valaki, hogy elég csak a mezeket kiküldeni, akkor nagyon-nagyon nagy csalódásba lesz része, és nagy pofonokat fog kapni, szó szerint is, meg átvitt értelembe is. Szóval biztos vagyok benne, hogy a Savi Pascal pontosan tudja, és a Veszprém játékosok pontosan tudják ezt. Azt el tudom képzelni, hogy esetleg egy-egy játékost pihentetnek, vagy kevesebb játékpercet kap, de abszolút alkalmas a Veszprém arra, hogy ezt a feladatot még így a klubvilágbajnoki győzelem után, utazás után, ugye sok-sok időt töltöttek távol otthonuktól, ezt az akadályt megugorják.
1: Ugye a Veszprém vezeti a csoportot, és ha hozza a kötelezőket, nagyon jó helyzetből várhatja a folytatást. Mennyire fontos már most a csoport elsőség ebben az új BL formátumban?
0: Nagyon fontos, hiszen talán nem minden hallgató tudja, hogy azért idén más formáció van, ugye 6-4-es csoport van, minden csoportból az első kettő megy tovább, és ugye az első három csoportból alakul ki majd egy 6-os középdöntő, meg ugye a másik 3-as csoport vagy 6-os, úgyhogy az viszi magával a minden meccset a Veszprém, hát nagyon úgy tűnik, hogy a Füksze berlini idegenbeli győzelem az már biztos, hogy a puttonyban van, és hát nyilván legyünk optimisták, hogy a hazai is, és akkor ha 4 ponttal tudna bemenni a középdöntőbe a Veszprém, az egy óriási lépés lenne majd, aztán a tavaszi keresztjátékhoz, hiszen akkor az ellen oldali középdöntőből azért mondjuk nem jöhetne egy Barcelona vagy a Magdeburg, ha minden a papírforma szerint megy, de az még odév van, most az a legfontosabb, hogy a csoportból kéne tovább menni 100%-os teljesítménnyel.
1: A Veszprémet és a Bajnokok Ligáját szerettem volna a beszélgetésének a fő központjává tenni, a fő blokkjának, de hát napvilágot látott egy hír, amit első ízben kacsának gondoltam, aztán pedig ugye az IHF-ben valóban felmerült a 7-6 elleni játék szabályának módosítása, vagy akár eltörlése. Ugye a 2016 óta alkalmazott szabályról januárban tárgyalhatnak, és a változtatást esetén 2027-es utánpótlás világbajnokságon tesztelhetik az új szabályt. Egyelőre ugye nincs végleges döntés, te mit gondolsz a 7-6 elleni játék esetleges eltörléséről? Jó irány lenne, vagy éppen egy olyan taktikai elemet vennének ki a kézilabdából, amely az elmúlt években nagyon fontos része lett a sportágnak?
0: Annyit módosítanék, hogy most október végén lesz egy U16-os világbajnokság, amin ki lesz a magyar csapat is, és teszt jelleggel már ezen a világbajnokságon is, a női VB-n is lesz majd ilyen 7-6 elleni tiltás. Ugye ennek a két oldal az éremnek az egyik, hogy azért a támadás taktikai variáció nagyon-nagyon megnövekedett ezzel, hiszen folyamatosan létszámfölényt lehet kialakítani, és azt gondolom, hogy azért ez egy látványos dolog. A másik oldal és az ellenkezőknek, meg az ellenzének a legnagyobb fegyver pedig az, hogy a kiállításoknak a fontossága megszűnt, hiszen a kapus cserével nincsen létszámhátrány támadásban, hogyha a kapus cserélőről beszélünk. Tehát, hogy azok a kétperces kiállítások, azok az igazából csak a védekezésre vonatkoznak, a támadásra nem. Tehát van pro és kontra érv. Én azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz döntés lesz, és bármi lesz az IHF-nek a döntése, az mindenképpen lesz, aki nagyon-nagyon fogja támadni, meg lesz, aki örülni fog. Én személy szerint azt gondolom, hogy a 7-6-os, a kapuscserés játék, ez egy jó dolog, egy jó taktikai elem. Én szeretem, arra vonatkozik, hogy még több gól legyen, még több legyen a támadás variáció, nagyobb a edzőknek a szabadsága. Az biztos, hogy nem mindig egyszerű ez ellen játszani.
1: Ez kinek kedvezne jobban egyébként ez az eltörlés? A klasszikus védekezésben erős csapatoknak, vagy azoknak, amelyek jelenleg is nagyon jó hatékonysággal támadnak 7-6 ellen?
0: Én azt gondolom, hogy mindenképpen a védekező csapatoknak hátrány ez a 7-6, hiszen egy alacsonyabb egyéni képességekkel rendelkező csapat, csapatnak a

0: 7 a 6-os taktika, jó betanult taktika, és nyilvánvalóan persze ehhez megfelelő mondjuk jó irányító játékos, vagy jó döntéshozó játékos, akkor azt tudja kompenzálni esetleg a másik csapatnak az egyéni képességbeli fölényét. De ugyanakkor meg azért azt is láttuk az elmúlt években, hogy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül a két alternatív védekezés, hiszen az első időkben még nem nagyon találta a védekezés az ellenszert, hogy akkor hova is kell állni, meg akkor most vissza kell menni, mert létszámhátrány. Most már azért látjuk, hogy sokkal nyitottabb a védekezés, plusz ugye az üres kapus gólok, azért azt is látjuk, hogy azért most már a középkezdő körből egy-egy kapott gól után tényleg egy-két másodpercen belül már jön a válasz, és sőt egy egészen speciális dobásmód alakult ki erre az üres kapura. Ez ugye a tenyér a labda fölött van, és egy ilyen nagyon érdekes kis ilyen csukló mozdulattal pörgetik a labdát a kapuba a játékosok. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy egy-egy ilyen taktikai szabályváltozás aztán a technikai elemekbe hogy mutatkozik be.
1: Ha valóban megváltoztatják a szabályt, szerinted teljesen eltűnik a 7 a 6, vagy inkább valamilyen kompromisszumos megoldás jön? Hát ki ne emlékezne arra, ki esetleg talán még emlékeznek arra a fiatalabb hallgatók a kézzeladnák, hogy megkülönböztetően ezbe lehetett feljönni.
0: Így van, hiszen a szabály megengedi, hogy a kapus mezőnybe is játszon, ugye, speciális szabályok, hogy az ütközésekre gondolok, de egyébként meg ugye a mezőny játékosok szabálya a három lépés, vagy épp a kétszerűen szabályával, de ugye más színű mezbe, erre jött ugye annó még, nem is olyan régen, vagy már nagyon régen, attól, hogy hogyan nézzük a lyukas, trikkos megoldások, amik ugye a trikó volt egy nagy lyuk, ami lehetett látni a számot, de ugye csak az a játékos cserélhetett a kapus. Aztán erre jött ugye a kapus cserés, a 7-6-os játék, akkor bármelyik mezőnyjátékost lehet kapusra cserélni. Én azt hiszem, hogy ha eltördik, és akkor tényleg bizonyoljuk ezt, akkor lehet, hogy a kapusképzésbe jön be egy olyan technikaiítás, hogy lehet, hogy a kapusokat fogják majd még jobban képezni arra, hogy segítsék a támadásokat, és még azt is el tudom képzelni, esetleg a kapusok fognak fölmenni a támadó harmadba, és ők fognak egy kvázi létszámfölényt kialakítani a csapatnak.
2: Rosta Istvánnal Jó András beszélgetett.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Újabb tatabányai vereség a férfi kézilabda Európa Ligában. Erőszakba torkoltak a diáktüntetések Franciaországban és Belgiumban is. Holnap is napos idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
4: Gól nélküli döntetlennel fejezte be az Európa bajnoki selejtező sorozatot Törökországban a magyar U21-es labdarúgó válogatott. A korosztályos együttes egyetlen győzelemmel, 4 döntetlennel és 3 vereséggel 5 tagú csoportja 4. helyén zárt. Második csoport mérkőzését is elveszítette a Tatabánya a férfi kézilabda Európa Ligában. A magyar csapat a dán Morsztű otthonában 2 gólos különbséggel 35-33-ra maradt alól. A Szeged házigazdaként 36-26-ra legyőzte a Csurgót a férfi kézilabda NB1 mai mérkőzésén. A tiszapartiak 8 mérkőzés után 7 győzelemmel és 1 vereséggel állnak a bajnokságban. A nőknél nagy különbségű győzelmet ért el a címvédő Győr is, amely hazai környezetben 26 góllal 45-19-re verte meg a Szombathely együttesét. Hazai vereséggel kezdte az Európa Kupa csoportkörét a Szolnok férfi kosárlabda csapata. Az Olajbányász 90-80-ra kapott ki a lengyel Zselonagurától. Magyarország mellett 6 ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára, közölte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A többkörös pályázati folyamatban India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország vesz még részt. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke Gyulai Zsolt ezzel egy időben kérte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy idén ősszel tárgyalja meg a szervezet olimpia rendezési koncepció javaslatát. A sportvezető hozzátette, hogy a helyszínválasztási folyamatban való részvétel kötelezettségvállalással nem jár, és nem minősül olimpia rendezésre való jelentkezésnek.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról tájékoztatott, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és két évtizede működtető M6 Duna autópálya koncessziós ZRT kapta meg további 11 évre. Vitézi Dávid jelezte azt is, további több ezer milliárd forintot takarítanak meg, mert megszüntetik az MKIF teljes gyorsforgalmi úthálózatáról szóló koncessziós szerződését is. Tovább folytatódnak a diáktüntetések Franciaországban. Az állami fenntartású középiskolák negyedében nincs tanítás. A szakszervezetek már a országos tiltakozónapot hirdettek a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A megmozdulásokon a szervezők szerint 450 ezeren, a belügyminisztérium szerint csaknem 260 ezeren vettek részt. A három hete tartó tüntetések során már 215 diák és több mint 700 rendőr megsérült. A hatóságok mintegy 5000 fiatalt őrizetbe vettek. Ismét erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban több mint 1000 tanuló vonult utcára az iskolák elhanyagolt állapota, valamint a diákok túlterheltsége miatt. A tiltakozók úttorlaszokat emeltek, több ablakot betörtek, valamint gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. A fiatalokat vízágyú és könnygáz bevetésével próbálták megfékezni. Több mint 20 rendőr könnyebben megsérült. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk, a rendőrök már több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogi viták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média szinteret. Milliók számára változtathatja meg a streaming szolgáltatást, és új fejezetet nyithat a film- és televíziós iparban.
3: Közlekedés.
4: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak, vezessenek óvatosan.
3: Időjárás.
4: Holnap is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, éjszaka 1-7, napközben 23-27 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 8 perc elmúlt fél 10, a mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Ma kezdődött a 9. NetRisk sport és innovációs konferencia Balatonbogláron, melynek egyik legnépszerűbb eseménye a koncepcionális tehetséggondozásról szóló kerekasztal beszélgetés volt. Ezen Fekti István, a Fehérvár Hoki Akadémia 19 ügyvezetője, Florián Zsolt, az MLS edzőképzési központ vezetője, Kökény Beatrix, az FTC Kézilabda Akadémia sportigazgatója, Mersz Tamás, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet nagykövete, valamint Szoboszlai Zsolt, a Phoenix Goldese alapítója és szakmai vezetője vett részt. A magyar labdarúgó válogatott csapatkapitányának édesapjával Szabó Szilvia beszélgetett.
6: Véget ért a kerekasztal beszélgetés, nagyon sok mindenről volt szó, de érdekes volt hallani, hogy különböző sportágak voltak, de gyakorlatilag ugyanazokról a dolgokról beszélt minden résztvevő, komfortzónán kívül került gyerek sportolók, akik eredményesek kellene, hogy legyenek, külföld és magyarországi viszonyok közötti különbség, össze tudjuk-e foglalni, hogy például számodra mi volt ennek a beszélgetésnek a tanulsága?
7: Hát, hogy nagyon, nagyon hasonló problémákkal küzdenek ezek a úgymond klubok, vagy akár a válogatott, vagy akár a sportágak, és kicsit az volt, és azt szerettem volna én itt megkérdezni a többiektől is, hogy oké, hogy látjuk a problémákat, de mi a megoldás? Vagy valaki mondja már, üljön már le pacekba, és mondja azt, hogy figyelj, ez a megoldás ennek, ezt is ezt így kell csinálni, és ennek adni kell 5-10 évet, és akkor ez ki fogja forni magát, és onnantól kezdve a következő generációknál már ez nem lesz probléma. Mert ezek szerint ez minden sportágunkban igaz, amit elmondtunk.
6: Itt ült ugye az MLS edzőképző központ vezetője is, és ő is hasonló problémákról beszélt. Ő miben látja a megoldást? Például, tehát az utánpótlás edzőkkel mit kellene tenni? Ugye sok helyen azt látjuk külföldön, hogy ők vannak a legjobban megfizetve, hiszen az a legfontosabb, hogy a gyerekkorban hogyan foglalkoznak. Szóval, hogy a vele való együttműködés vagy párbeszéd az, hogy alakulhat.
7: Ez egy nagyon érdekes történet, mert nagyon sok külföldi csapattal tartjuk kapcsolatot, vagy akár olyan csapatokkal, ahol az utánpótlás képzés egész magas szinten van, de mehetünk itt például, itt volt nálunk az akadémiánkon, nálunk a Ludo Vince-nek a képviselője is elmondta, hogy 14 éves korig nincs csapatuk. Vagy nagyon sok külföldivel beszélünk, amikor azt mondják, hogy 12 éveseknek, vagy 13 évesekig szülők tartják az edzést. Vagy ilyen társadalmi munkába tartja egy emberke nekik a foglalkozást. És mégis esetleg előrébb járnak, mint mi. Szóval, hogy én értem, hogy jó szakember kell a jó szakember, de mindig megvizsgáljuk Magyarországon, megvizsgáljuk a szakembereket, az górcső alatt van, állandóan nagyító alatt vagyunk, ugye megvizsgálják a körülményeket, tehát nem lehet kifogás a körülményekre, meg most már azt gondolom, hogy az edzőkre se, egy valami soha nem vizsgálunk, az alanyt. Hogy tényleg ők is akarják-e? Vagy olyan gyerek van abban a rendszerben, aki ezt szeretné, vagy csak azért van ott, mert a barátja, meg a időtöltés, meg minden, hogy tényleg a legalkalmasabb sportot választjuk-e ki a gyerekeknek.
6: Itt a kerekasztalon is elhangzott ez a belső motiváció, amit most említettél, és az, hogy hány óra szám kellene ahhoz, hogy bizonyos korig, 18 éves korig megkapjon egy gyerek. Említettél számot, nekem ezt kérlek mondd el még egyszer, és az, hogy ez külföldi viszonylatban hogy néz ki, mert azt mondtad, hogy a magyar viszonylatban ez a 10 000 óra, körülbelül ugye ezt mondtad, ez nincs meg.
7: Én nem azt mondtam, hogy ez 100%-ig igaz, de én ebbe hiszek. És a példa mutatja, hogy aki és ha viszonyulunk egy kicsikét a tradíciókhoz vagy hagyományokhoz, hogy azok a volt játékosaink, akik komoly szinten futballoztak és elértek eredményeket, vagy a volt csapatok régebben, azok rengeteget futballoztak a grundon. Itt nem csak az egyesületi óraszámot kell nézni, hogy az egyesületen belül, mert az rettentő sokat felemészt, hogy az egyesületbe te eltöltsél 10 000 órát, és úgy, ahogy mondtam a statisztikát, hogy a 12 év képzésből 6 évet a gyereklabdába se rúg, mert szülinap, beteg, ide megy, oda megy, mindent a családi programokat, meg a nyári szünet, meg a nyaralás, és a végére kijön egy nagyon szám, amin vakarjuk a fénket, hogy hát most 6 év alatt hogy fog megtanulni a dolgot. Szerintem az eltöltött nem csak mindig a minőségi, hanem az eltöltött idő, mert az, hogy focizik valakivel, az nem biztos, hogy minőségi lesz.
6: Hornyák Zsolt volt bent a Nemzeti Sportrádióban, és azt mondta, hogy a gyerekek komfortzónán belül szeretnének Cristiano Ronaldók lenni. Tehát ezzel úgy mindent elmondott, hogy nagyon sokat nem akarnak megtenni, de azt látják, azt a csillogást. A te olvasatodban ez mit jelent? Ezt a több 10 000 órát eltölteni, vagy a hozzáállás, vagy amit itt említettél, szalagavatóról való lemondás, tehát mi tartozik ebbe?
7: Ebbe minden bele tartozik, ugye, mert nagyon sok gyerek tényleg azt gondoljuk a szüleikkel együtt, hogy ha elhoztam edzésre, akkor már az tökéletes. De hát amikor elviszük a gyereket iskolába, ott is van 5-ös tanuló, meg 2-es tanuló, akkor mi a baj? Tehát akkor meg kell nézni azt, hogy ő miért 2-es. Általában mindig a tanár a hibás, nem azt mondom, hogy nem, de azért megvédve a tanárokat is, ő nem azért van ott egy tanár vagy egy edző, hogy a gyereket noszogassuk, és amikor hétvégén mérkőzés van, és a gyereknek az apja vagy az anyukája elkezdi bekiabálni, hogy fussál már, akkor az mindent elmond, hogy a gyerek nem akar futni. És nem azért, mert az edző azt mondta, hogy ne fussál, vagy ne nyerd meg a meccset, hanem azért, mert valószínűleg így méri fel, hogy neki az elég volt. Nem akarok többet, vagy nem akarom, vagy nem látta azt a helyzetet. De és ez bekategorizálja a gyerekeket is, hogy melyik polcra fognak kerülni. Mint ahogy itt is elhangzott, hogy voltak olyan kupák, meg vannak is, ahol mindenki aranyérmet kapott, és a végén megkérdeztek, hát az enyém mindig aranyérmet kapott, de hogy miért kapta azt az aranyérmet?
6: Hogyha egyetlen mondatot tudom nehéz mondanod, vagy kellene mondanod, hogy az utánpótlás képzésben mi lenne a legnagyobb feladat, amit mondjuk a következő 5 évben, vagy 10 évben itthon meg kellene tenni, akkor mi lenne az?
7: Az, hogy rettentő sokat futballozzanak és töltsenek el ezzel a játékkal minél többet mosolyogva, ami nagyon fontos.
2: Szoboszlai Zsolt, a Szabó Szilvia beszélgetett. Zajlik 9 Nemzetek Ligája mérkőzés, éppen szünet van a találkozókon. Az állások: Anglia-Csehország 2-0, Horvátország-Spanyolország 1-0, Skócia-Szlovénia 1-0, Svájc-Észak-Macedónia 1-0, Albánia-San Marino 1-0, Észtország-Izland 0-0, Fehér Oroszország, Finnország 1-0, Luxemburg, Bulgária 0-2, és Moldova, Szlovákia 0-2. Egy találkozó már véget ért, ez a Kazahsztán-Feröer-szigetek mérkőzés, ennek 2-2 lett a végeredménye. Most pedig kedvenc műsorom következik.
3: Fonák és tenyeres a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Farkas Márton. A Fonák és tenyeres mai adásában jégkoronggal foglalkozunk, szűkebben véve az osztrák bázisú jégkorongbajnokságban szereplő FTC Telekommal és Hidrófehérvár AV19-el. A két magyar csapat idei első derbiét múlt hét pénteken játszotta, Fehérváron 5-2-es győzelmet aratott a Ferencváros. Vasárnap már mindkét együttes Dél-Tirolban vendégeskedett és szenvedett túlórában vereséget. 6, illetve 8 lejátszott mérkőzés után a fővárosiak a 14 csapatos bajnokság 13., a fehérváriak a 11. helyén állnak. A stúdióban vendégem Fodor Szabolcs, az FTC általános igazgatója, és Kis Dávid, a Fehérvár sportigazgatója. Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
8: Szia!
9: Szia, köszönjük szépen!
4: A közelmúltban még mindketten vezetőedzőként dolgoztatok a klubotoknál, ennek apropóján is szerintem sok érdekességről tudunk majd beszélni, de akkor kezdjük az idei első derbivel. Ugye az FTC tavaly a Magyar Kupa döntőjében legyőzte a Fehérvárt, viszont az első Ice Age-es szezon mind a 4 bajnokián kikapott a Fehérvártól, így tulajdonképpen ez a mostani pénteki siker nevezhető egy történelmi győzelemnek. Mekkora elégtétel, vagy mekkora plusz presztízs értéke van ennek a sikernek, hogy ebben a szezonban ezt rögtön ki tudtátok pipálni, mert tulajdonképpen a tavalyi bemutatkozó szezonnak az egyetlen, vagy az egyik ilyen kis fekete foltja az az volt, hogy a magyar riválissal egyszerűen nem tudtatok mit kezdeni.
8: Igen, biztos, hogy jó, hogy megtörtük ezt a jeget, és hogy sikerült ugye a bajnokságban is megverni a Fehérvárat. Ugye az előző szezonunkban, aki követte az Ásszigát, azt tudhatja, hogy nagyon közel voltunk ahhoz, hogy az első ICC-es szezonunkban már úgymond történelmet írjunk azzal, hogy bekerülünk ugye az előrejátszásban, és ott is ugye a képletesen is, meg a valóságban is a Fehérvár állított meg minket, mert az utolsó meccs a Fehérvár ellen volt, és hát ilyen a 40 másodperc a meccs vége előtt még úgy nézett ki, hogy mi jutunk tovább, de utána a Fehérvár ugye egyenlíteni tudott, és be is húzta a meccset, de az egy pont is neki elég lett volna ahhoz, ha még utána nem nyerik meg, hogy ők jussanak tovább, és ha nem csak ezt a meccset nézzük, akkor kimondhatjuk, hogy ott a maradék 3-ból még szerzünk 1-2 pontot ellenük, akkor talán ez az utolsó meccset, mert úgy játszunk, hogy mi vagyunk benne, de hát a sportban nincsen ha, és a tavalyi szezon így alakult, én ennek ellenére azt gondolom, hogy egy jó első szezont futottunk, és hogy említetted, ha itt rákanyarodunk az idei szezonra, akkor meg ez igen egy jó, hogy megtörni eget, és ez már úgymond nem nyomja a vállunkat, és nem lesz külön egy olyan tényező, amin talán túl gondol bárki is.
4: Fehérvári szempontból a mérkőzés képe, a játék képe volt nagyobb probléma, vagy az, hogy hát tovább sűrűsödnek a gondok már, ami a sérülteket illeti, mert ugye ezen a mérkőzésen is volt olyan, aki kidőlt, láttuk azt, hogy védőnek kell csatárposzton játszania, szóval, hogy bár még a szezon legelején vagyunk, de már is úgy tűnik, hogy azért nehéz.
9: Hát igen, először is ez is egy része lehet, de én gratulálok a Ferencvárosnak, azon a mérkőzésen ők jobban játszottak, jobban használták ki a helyzeteinket. Mi most egy kicsit hadilábon állunk ezzel a góllövéssel, ami megmutatkozik abba is, hogy csatáraink vannak szép számmal, akik sérültek, most olyan pillanatban is 5-5-en vannak, és ez a szám nem csökkent akkor sem, amikor elkezdtük augusztusban, hanem ez egy állandó számmá generálódott, és hogyha valaki visszajött, akkor újabbak sérültek le. Úgyhogy ez most úgy néz ki, hogy ez a szám kezdet, ez ilyen, de nem baj, így mindenki másra nagyobb nyomás és felelősség kerül, és mindenkinek van bőven jégideje, és majd reméljük, hogy egyszer teljes kerettel is tudunk menni, de ritka azért szerintem a jégkorongban, hogy ilyen hosszú bajnokságban, ilyen jó bajnokságban ne lennének sérülések. Ettől függetlenül a derbire visszakanyarodva akkor is támogattam, örültem, amikor ez napvilágot látott, hogy a Ferencváros csatlakozna a ligába, szerintem a magyar jégkorongnak, a magyar válogatottnak kimondottan jót tesz, és a ligának is. Egyébként ugye vannak az országcsapatok között is derbik, most már mondhatjuk, hogy Magyarországon is van egy derbi, állandóan 4000 fölötti szurkoló tábor gyűlik össze Fehérváron, hanem több, szerintem az említett alapszakasz utolsó mérkőzésen majdnem, hogy közel voltunk a teltházhoz, ami a magyar hokinak megint csak egy pozitívuma, mert látjuk, hogy az Erste Ligát nem biztos, hogy annyian követik, vagy a magyar emberek számára jégkorong az nem annyira kézzelfogható, vagy nem követik, úgyhogy örülünk neki, hogy legalább Magyarországon is, és az ICHL-ben, nemzetközi bajnokságban ilyen tényleg derbiket tudunk vinni, és mindenki kíváncsi rá. Én gondoltam, hogy amúgy is meg fog törni ez a, ugye, hogy 4-0-ra tudtuk mi abszolválni ellenük az egy pár harcot, ezt gondoltam, hogy nem fog így maradni, és valószínűleg ennek az egész derbinek is az a lényege, hogy egyszer az a csapat, és mindig valami kiélezett meccs legyen. Ebből a szempontból most mi örülhetünk, hogy mi voltunk azok, akik bejutottak a playoffba, de remélem, hogy előbb-utóbb az fog történni, hogy nem egymást kell kiütnünk mondjuk egy ilyen pre-playoffba, hanem mindkét csapat simán egyeneságon bejutod a playoffba.
10: Hát hosszú a szezon, reméljük, hogy ez majd így is fog történni. Nyilván egy ilyen mérkőzésen, egy derbin óriási feszültség van jégen, kispadon is, de hát ti most picit távolabb vagytok a jégtől. Egyébként honnan figyelitek a meccseket, mert nyilván már más pozícióban igazgatóként dolgoztak, és ott hogyan éritek meg ezeket az ütközeteket, mert az nyilván nagyon érdekes, hogy nehéz lehet, hogy itt egy-két szezonnal ezelőtt még ti meccseltetek, ti vezettétek a csapatot, kvázi már amennyire egy edzőnek mérkőzés közben lehet, de van ráhatásotok, hogy mi történjen, most meg hát azért jóval távolabb vagytok.
8: Hát az én tapasztalatom az nem pozitív. Ugye én szoktam, ha kérdezi, felteszik nekem ezt a kérdést, akkor el szoktam mondani, hogy ez megvan a fokozatok, és ugye amikor játékos volt az ember, ahogy persze a meccs előtt van egy meccsdruk, meg azért izgul, meg előtte az alvás, az nem biztos, hogy pláne egy nagyon meccs előtt, hogy olyan könnyen megy, de ahogy bedobják a korongot azon a meccsen, és játékosként, vagy ugye az adott mérkőzésen, akkor az a feszültség és minden izgulás az elmúlik, és az vissza se jön a meccs alatt. Ugye edzőként volt szerencsém megtapasztalni, azt gondolom, hogy ez itt, ahogy bedobják a korongot, ez a druk meg az izgulás nem múlik el, és végig van a meccsen, és sportvezetőként meg kívülről a lelátóról meg négyzetre emelődik, szóval ilyen szempontból a legrosszabb pozíció az ez. Természetesen ugye azért minden másért megéri, de hogy ilyen szempontból legalábbis számomra, a személy szerint nekem a legnehezebb ez így kívülről a lelátóról nézni a mérkőzést.
10: Dávid, neked ez még frissebb élmény, frissebb tapasztalat?
9: Igen, már egyet tudok érteni. Néztünk már egymás mellől meccset. Eddig sem voltunk távol egymástól a cserepadon, most aztán fönn a lelátó meg tudunk egymás mellett is ülni, és pont valamelyik nap mondta a foci, hogy nem jó ez neki, jobban ki tudta élni magát a cserepadon, ezzel egyet tudok érteni. Most edzőként is kell valami fajta testbeszédet sugározni a csapat fele van, hogy pont a nyugalmat, de azért mégiscsak azért ott bele tudsz folyni, fel tud emelni a hangodat, tudod motiválni a játékosokat, segíteni őket, ezt a lelátóra, ezt teljesen vissza kell fogni, főleg pláne, hogyha körülötted olyan személyek ülnek, ott aztán végképp csak magunkba harcolunk, és visszafogottan próbáljuk követni az eseményeket, de igen, edzőként könnyebb volt levezetni az ilyen stresszes helyzeteket.
10: ugye igazgatóként tulajdonképpen ti a keretért feleltek, vagy ugye a játékos politikát kell kezelni, legyen meg a kellő mennyiségű, minőségű játékos, össze kell rakni a csapatot, nyilván a vezetőedzőkkel is harmóniában, és ennek nyilván az utószezon, vagy hát ugye a holt szezon a legfőbb terepe, de azért úgy tűnik, hogy szezon közben is van teendő, hát Szabolcs, ugye neked tavaly azért a Fradinál elég komoly fluktuáció volt, Dávid, te meg ugye tavaly még vezetőedzőként élted meg azt, hogy esetleg egy-egy játékos nem úgy muzsikál, ahogy azt vártátok tőle, cserélni kell, sok a sérült, ebben valamit kezdeni kell, szóval, hogy egyáltalán éreztek-e most így a szezon elején különbséget a holt szezonhoz képest, vagy ugyanúgy annyi teendő van, és folyamatosan monitorozni kell játékosokat, ugye például Fehérváron most ugye jött Michael Ferran, aki éppen gólokkal mutatkozott be az első meccsén, tehát, hogy mindig kell valakit találni.
8: Tom, igen, a munkából ugye mindig van bőven, szóval így menedzserként én is próbálom megtalálni azokat az időpontokat, hogy mire tudom ráfogni azt, hogy akkor most lehet egy picit hátradőlni és lazítani, de eddig még nem találtam meg. Szóval tényleg minden olyan, az évnek minden olyan napja, meg hónapja van valami olyan munka, amit ugye most én nem csak a sportszakmáért vagyok felelős, szóval lehet, hogy ez picit a sportigazgatói székből másképp, de tényleg ha a szezonról vagy a csapat összerakásáról beszélünk, ezt Dudu is meg tud szerintem erősíteni ugye az ő székéből, hogy ott azért van bőven, szóval sose lehet megnyugodni, és természetesen, hogy pláne egy ilyen komoly erőltetett menetben, mint az Ásztiga van, pláne idén, ugye az is egy érdekesség, hogy idén egy héttel ugye korábban kezdődött a bajnokság, bocsánat, egy héttel később kezdődött a bajnokság, és egy héttel hamarabb fejeződik be, szóval két héttel kevesebb idő van arra, hogy négy meccsel többet játszunk, mert jött a Milánó, ami idegenben kettő, hazai idegenben két plusz meccs, és itthon is két plusz meccs. Szóval két héttel kevesebb időnk van, ugye 52 mérkőzésre, ami nagyon sűrű, pláne a november, december, január az borzalmasan sűrű, és ott fel kell készülni arra, hogy igenis, én azt gondolom, hogy minden egyes csapatnak a ligában lesznek ilyen sérülés hullámok, és akkor ott észnél kell lenni, hogy esetleg valami olyan új játékos, természetesen ha a költségvetés megengedi, vagy ha nem engedi meg, hogy kitalálni valamit, mert az tény, hogy nagyon nehéz, hát kevés emberrel ezt a ligát lehozni, az szinte lehetetlen.
10: Fehérváron talán picit más a helyzet, mint a Ferencvárosnál, tulajdonképpen ugye ott a FH19, az Erste ligában van egy farmcsapat, nagyon sok fiatal magyar játékosnak akartok egyébként is lehetőséget adni. Ezt hogyan kell elképzelni a hétköznapokban, ezt hogyan menedzselitek ilyenkor, televűztetdent vezetőedzővel, megnézitek, hogy ki az, akiket lehet mozdítani. Gondolom, hogy inkább az első csapat érdekeit kell nézni, és nem azt, hogy most az Erste ligában éppen mi történik, de milyennek a munka folyamata.
9: Igen, ezt már nyáron letisztáztuk a FEO 19 vezetőjével, Kovács Csabával, Fekt Istvánnal, hogy egy újabb szoros együttműködésbe szeretnénk kezdeni, hiszen ugye a Raktár utcai jégpályánkat éppen felújítják, úgyhogy most a FEA 19-es csapata, mind az 20-as és a 18-as csapat is a Met Arénában van, úgyhogy most ez egy olyan szezon, ahol mindenki egy helyen van egy tető alatt, könnyebb a fellejátszás, a kommunikáció, de amúgy igen, én napi szinten beszélek az edzői stábunkkal, és akkor mindig próbálunk előre haladni, és közben Kovács Csabával egyeztetve, és Tokai Viktor, ugye a FEA 19 vezetőedzőjével próbáljuk mindig összefésülni, és most ez egy nagyon nehéz szituáció, mert mi most tényleg örülünk neki, ők is, mi is, hogy a fiatalokat használhatjuk és vihetjük, és ráadásul helyt állnak, gólokat szereznek, pontokat szereznek, élnek a jégidővel, csak közben ők is fogynak, és már nekik sincs honnan hozni játékost, és mi is fogyunk, de közben, ahogy te is mondtad, azért mégiscsak az elsőbséget élvez az ICGS csapat, így ők adják nekünk a játékosokat, úgyhogy reméljük, hogy ezzel most túllendülünk majd, és akkor mindenki kicsit megerősödik, de visszakanyarodva a kérdésedre, hogy bármikor hátradőlhetünk-e, vagy mikor van kész az a csapat, hát soha, valószínűleg nyáron ki tudjuk alakítani a keretet, hogy meginduljunk augusztusban, aztán augusztusban a negyedik napon hirtelen jön egy 3-4 sérülés, ami az egyik 6 hét, a másik 3 hónap, ez kiesik. Mi tudatosan hagytunk nyitva egy légiósnak egy helyet, szerettük volna minél tovább húzni 9 légióssal, pont azért, hogy a fiatalokat tudjuk forgatni és rotálni és megnézni őket, nem feltétlenül így gondoltuk, hogy 5-6-ot egyszerre a sérülések miatt, de most már nagyon fontos volt, hogy ezt az utolsó légióst hozzuk, és a csatárokat egy kicsit segítsük, mert mint mondtam, pont a góllövés állunk Adilában, úgyhogy kellett valaki, aki esetleg most már tud gólokat szerezni.
10: Hát Fárel megmutatta éppen a derbin, hogy tud gólokat szerezni, nyilván abban reménykedtek, hogy majd hosszú távon ezt tudja hozni. Ez továbbra is a Fonák és Tenyeres magazinműsor Fodor Szabolcsal és Kis Dáviddal. Egy pici játékot ékeljünk közben, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést. Rövid feleletválasztós játék lenne, mint egy szétlövés. Ez a játékos mutatókra, edzői mutatókra és az aktualitásokra is vonatkozik. Önkényes kijelölés alapján, Dávid, te kezd majd, légy szíves a válasz adásokat. Szóló végén Fonák vagy Tenyeres befejezés?
9: Fonák.
8: Fonák.
10: Jeges edzés vagy videóelemzés?
9: Jeges edzés.
8: Videóelemzés.
10: Kivédekezett emberhátrány vagy belőtt emberelőny?
9: Legyen az emberelőny.
8: Nekem hátrány.
10: Pont per meccs feletti légiós, vagy a csapatba stabilan beépített fiatal magyar játékos?
9: Fiatal magyar.
8: Fiatal magyar.
10: Győzelem Salzburgban és Klagenfurtban, vagy pozitív hazai mérleg?
9: Pozitív hazai mérleg.
8: Pozitív hazai mérleg.
10: Szemmel látottak, vagy adatalapú megközelítés?
9: Szemmel.
8: Én a kettő egyvelegébe bízom, nem tudom, hogy lehet ilyen választ adni.
9: Akkor jó. Én is akkor elfogadom.
10: Megengedjük, de azért éreztük, hogy kinél, hol, min van a hangsúly. Végezetül játékosokkal inkább távolságtartás, vagy egy intenzívebb állandó kommunikáció?
9: Állandó kommunikáció.
8: Állandó kommunikáció.
10: Na, hogyan zajlik akkor ez a mindennapokban? Itt azért nagyon nagy övésmenés volt mindkettőtök klubjánál. 13-15 távozó a nyáron, légiósokat kellett szerződtetni, magyar játékosokat hoztatok vissza, akár külföldi klubokról, ugye Finnországból is a Fradinál, vagy Erzsébetligából is, például ugye Vence Pétert Fehérváron. Hogyan zajlik ez? Nyilván nem csak a tárgyalás során kell velük tartani a kapcsolatot, hanem esetleg a mindennapokban is. Egyáltalán az igazgató az lehet egy picit ilyen közvetítő is játékos és edző között, vagy ez hogy néz ki?
8: Mondja nyugodtan.
9: Ezek a tárgyalások mondjuk elkezdődhetnek korábban is, tehát valakivel szezon közben elkezdődik, mint ahogy ezt most is szezon közben meg kell tenni, hiszen rengeteg játékosnak lejár majd a szerződése. Természetesen ezt csak akkor tudjuk elkezdeni, hogyha már azért biztosabban látjuk az anyagi helyzetünket, de attól függetlenül igen, mindennapi kommunikáció ezekkel a játékosokkal tartani a kapcsolatot, meg az edzőkkel is feltérképezni, hogy ki elérhető a magyar válogatottban is, ugye sűrűn megfordulnak ezek a játékosok. Most nem olyan nagy ez a magyar jégkorunk, hogy ne tudnánk gyorsan a magyar játékosokról olyan információt megtudni, hogy ki az, aki elérhető, vagy ki az, aki esetleg hajlamos arra, hogy mondjuk külföldről hazajöjjön, vagy azt gondolom, hogy bármelyik magyar játékos szívesen játszik az ICHL-be, tehát hogyha nekünk is az lenne a legjobb, hogy az Erste Liga minél nívósabb legyen, és minél több játékost onnan mondjuk esetleg fel tudjunk szippantani, ezáltal a magyar jégkorongot erősíteni, és a válogatottat, hogy olyan minél több magyar játékos játszon az ICHL szintjén. Vannak erre törekvéseink, vannak erre terveink is, minden szezon más. Most elindultunk egy irányvonalon, ugye én most a Strace-be még már azért 70%-ába összerakott csapatot vettem át, tehát sok játékosnak volt szerződése, ez most változik a következő szezonban, hiszen most nagyon sok mindenkinek le is jár, úgyhogy lehet, hogy még nagyobb forgás fog kialakulni a következő szezonra.
10: A Fradinál, nem tudom, hogy ennél nagyobb forgás lehetem majd, de hogy érzed, akiket most igazoltatok, mennyire válnak be? Ugye azért továbbra is erős a finn vonal, jöttek megint finn légiósok, de van például két kanadai játékosatok is, Carter Savoy és David Sille, akik hát egyelőre bármilyen csak 6 meccset játszottatok, azért pont per meccs felett vannak, és talán hosszú távon azért bizakodásra adhatnak okot. Meg ugye itt adás előtt beszéltük félmondatban, hogy az is nagyon fontos, hogy az öltöző mennyire van egybe. Ez ilyenkor így október elején látszik-e már, hogy egybe van egy öltöző?
8: Igen, abszolút nagyon fontos, ahogy említetted, vagy amit beszéltünk róla még itt az adás előtt. És én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy legyenek tapasztalatok, meg levonjunk következtetéseket az előző szezonból, és utána ezeknek ezek mentén alakítsuk ki, legyen egy struktúránk, vagy legyen egy víziunk, hogy mit szeretnénk változtatni. Ugye ezt kell tudni, mi nem működött annyira az előző szezonban. Szóval fontos, hogy kielemezzük a múltat, és az alapján hozzuk meg azokat a döntéseket, amit úgy gondoljuk a legjobb tudásunk szerint, hogy ez segíteni fog minket, hogy a következő szezonban még jobbak legyünk. Ezt nálunk abba láttuk leginkább, hogy miben lehetünk jobbak, ugye bocsánat, csak még egy picit belemegyek, ugye ez nem lehet erről nem eleget beszélni, meg elég mélyről kezdeni a dolgokat, hogy ugye mindennek hatása van mindenre. Természetesen szerintem azt így mind a két magyar csapat nevében kijelenthetem, hogy az tény, hogy mi nem gazdálkodhatunk olyan pénzből, amit mondjuk más az ellenfeleink az Ásligában, vagy a top csapatok gazdálkodnak, szóval nekünk valamit kicsit másképp kell csinálni. Ugye lehet, hogy a Fehérvár egy picit több pénzből gazdálkodik, mint mi, de hogy a nagy átlagot nézzünk, akkor egyértelmű, hogy nem vagyunk a top mezőnyben, szóval ez a része, hogy pénzért megveszünk mindent, az már eleve kilőve, csak utána kell okoskodni, hogy tényleg olyan játékosokat hozzunk ide, akik mondom, ami nekünk így alternatíva lehet, hogy megtalálunk egy olyan játékost, akiben nagyon nagy potenciál van, idehozzuk, és utána felkészülünk arra, hogy lehet, hogy el fog menni, mert úgyse fogjuk tudni neki megadni azt a pénzt, amit majd ő jogosan kér magáért. Vagy ugye olyan játékosokat hozunk, például a Brady Shaw tavaly, akin újra fel kellett magát építeni, ugye nagyon szépen lerakta a névjegyét itt az Ásligában, utána ezt nagyon szépen le is rombolta bizonyos dolgok miatt, amiről most nem szeretnék beszélni, és ezt vissza szerette volna építeni, és ezt a döntést meg kellett hozni, hogy árértékarányba ide tudjuk hozni pont ezek miatt, a dolgok miatt egy picit árértékarányban, hogy megfeleljön nekünk, de utána fel kellett arra is készülnünk, ha itt újra felépíti magát, akkor megint csak kelendő lesz, és ami történt is, és olyan árat fog kérni magára, amit mi nem tudunk kifizetni. Szóval, ugye, ahogy mondtad, hogy lehet, hogy folyamatos csapatépítésben vagyunk, ez ezért is van. Én azt gondolom, hogy ezt kell alkalmazkodni, és meg kell találni a legjobb megoldást, hogy lehet abban a bizonyos szezonban, amikben éppen vagyunk, sikereseknek lenni. És egy picit visszakanyarodjak az eredeti kérdésre, ugye abban láttuk a legnagyobb potenciált, hogy egységesebb csapatként tudunk működni azért itt a Ferencvárosban. Mindig is jellemző volt, még amikor én edzősködtem is, hogy a csapatszellem az nagyon jó. Legalábbis próbáltunk törekedni, nem mondom, hogy mindig tökéletesen sikerült, még mindig meg lehet hova fejlődni, de most ebbe szeretünk volna lépni, hogy a rendben legyen az öltöző és a csapategység. Inkább lehet, hogy egy picit papíron nem akkora neveket próbálunk hozni, de hogy az egységes csapatot mutassunk, és szerintem ez legalábbis az elmúlt időszak azt mondatja velünk, hogy ebbe sikerült előrelépni.
10: Hosszú a szezon, az elején vagyunk. Mikortájt fogjátok szerintem látni, hogy reálisan hova tudjátok magatokat pozícionálni? Nyilván az elmúlt 20 percben is arról beszélgettünk, hogy elég sok a bizonytalan tényező, amivel egyszerűen nehéz előre kalkulálni, de akár kispadon szerzett tapasztalatokból, mikor rajzolódik ki a pontos erőviszony egy bajnokságban?
9: Hát ha csak a tavalyi szezonunkból indulunk ki, ahol bunktárcsoltunk szépen, és az utolsó pillanatban ugye bejutottunk, és onnan a negyed döntőig mentünk, bármikor lehet. Én azt szeretném, hogy minimum az első 10-be végezünk. Ami azt jelenti, hogy vagy pre-playoff útján, vagy egyeneságon playoffba jutni, aztán utána bármi más megtörténhet. Én azt gondolom, hogy a jelen pillanatban, hogy a foci is említette itt az anyagi helyzetet, ennél merészebbet én nem mernék kijelenteni, sem felétek, sem a játékosok, mindenki felé. Én azt gondolom, hogy az őszinte azt mondjuk, hogy itt az első 10 helyén valahol meg kell szerezni. És akkor azt mondhatjuk, hogy bármi megtörténhet, de...
10: Mint ahogy egyébként tavaly meg is történt,
9: igen,
10: mert hogy
9: igen,
10: utána
9: igen,
10: megtetek
9: a, talán
10: még.
9: Amit leginkább megtanultunk a tavalyi szezonból, az az, hogy a türelem, és hogy legyünk türelmesek egymásra szembe is, a játékosok az edző irányába fordítva, szurkolók a csapat fele, azért hajlamosak vagyunk egy vesztes mérkőzés után hirtelen eltemetni mindent, és lehúzni mindenkit. Egy győzelem után meg ez teljesen megfordul, úgyhogy ebből is valami állandóságot kéne kihozni. Én visszakanyarod egy pillanatra még annyit említenek, hogy valószínűleg talán amire mi törekszünk, vagy amivel talán előnyünk volt a Ferencvárosra szemben, az, hogy nálunk azért évekig volt egy meghatározó, és még van egy magyar mag akik ugye a válogatottba is húzó emberek, és mi köréjük tudtunk építeni. Most ezek a játékosok már azért szépen lassan ők is öregednek, ezt be kell vallani, és akkor hozzájuk kell állandóan fiatalokat keresni, és az idei légiós keresés során pedig az volt a cél, hogy ne a múltjuk miatt jól megfizetett légiósokat hozzunk, akik ide jönnek azért, hogy levezessenek, hanem olyan fiatalokat hozunk, tehát az idei légiósunk az mind 25-26 évesek, tehát fiatalabbak, mint a mi magyar húzóembereink, pontosan azért, hogy ezt ők egy lehetőségnek éljék meg, és segítsék a csapatot azzal, hogy ők amennyiben tényleg olyan jó szezont futnak, hogy jövőre még jobb szerződést szeretnének, és mi azt nem tudjuk neki megadni, akkor legalább innen jobb helyre menjenek, vagy legalább az európai karrierüket sikeresen be tudják nálunk indítani.
10: Összetett kérdésköröket járunk itt körbe, amit nyilván még órákon át lehetne folytatni, viszont az adásidőnk az abszolút korlátos, talán majd a szezon során még erre visszatérünk, de Szabi jelzi, hogy valamit szeretne még ezt hozzátenni.
8: Még ehhez tényleg, hogy a ki hova várja a csapatot, az én részemről nálunk mindig el szoktam mondani, hogy nincsenek ilyen óriási elvárások, de hogy Dudu is mondta, tényleg a jégkorongban az igaz, hogy bármi megtörtént a rájátszásban be tudunk jutni, akkor utána tényleg minden megtörtént, ezt pont ők nagyon jól ugye bemutatták az előző évben, de nem is ez, csak azért, mert hogy itt jelentkeztem, bocsánat, meg itt a végén szót kértem, hogy azt gondolom, az, ami nagyon-nagyon fontos, és erről mindenféleképpen érdemes beszélni egy percet, hogy nem is az a legfontosabb, hogy a két csapat milyen helyen fog végezni. Természetesen az, de ha nagy képet nézzük, az, hogy a magyar jégkorong fejlődése szempontjából, hogy ez a két csapat itt tud játszani, ezen azt gondolom, hogy elengedhetetlen. Szóval ez a legelső pont, hogy ez itt megvan, és azt gondolom, hogy még tovább is lehetne fejlődni, szóval itt se szabadna megállni, vagy nem szabad megelégedni, de az, hogy mi a magyar jégkoronggal szeretnénk tartani a világgal a lépést, az, hogy két magyar csapat, és az a két magyar csapat az Ászligában játszik, az elengedhetetlen, és ez ami, amit így elmondhatom szerintem mind a kettőnk nevében, hogy amit várunk a jövőben az, hogy minél több magyar játékos minél jobb legyen, és nekik is egy ugródeszka lehet akár ez az Ice Liga, vagy beleszoknak a ligába, akkor a magyar jégkorong már fejlődött, és akkor mi már ugye a cél felé tudtuk segíteni a magyar jégkorongot, és ez szerintem ez nagyon fontos, ez a nagy képet nézzük, természetesen mindenki a kicsit lebontjuk, akkor a saját nem kérdés, hogy a saját klubját szeretném, én is a Ferencvárosért élek, halok, de mondom, az érdemes tudni, hogy ez tényleg a magyar jégkorongnak egy alappillére.
10: A záró kérdést röviden a magatok nevében válaszoljátok meg, mennyire hiányzik a kispad, a napi korcsolya húzás?
9: Én most jelen pillanatban azt kell mondjam, hogy így 14 év után én jól érzem magam most így egy picit. Még nem hiányzott, ugye tavalyi szezonban ráadásul még a válogatottnál is voltam, tehát ott akkor nem szakadtam el a cserepattól és a videózástól, a jeges edzésektől és az edzői léttől. Most ez a szezon egyelőre úgy néz ki, hogy én most még ezt egyelőre így élezem.
8: Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy nincs ezen időm gondolkozni, de hosszan akkor meg én is azt mondom, mint a Dudu, hogy ugye én már picit hosszabb ideje eltávolodtam a jégtől, de hogy abszolút, szóval mégis a mindennapok, meg hogy a szakmai stábbal nagyon sokat beszélgettünk, azért valamilyen szinten benne vagyok, és így abszolút feldolgozható, hogy nem vagyok a jégen meg a cserepadon, szóval azt gondolom én is, hogy megtaláltam a helyemet.
10: Legyen ez a végszó, ennél jobb talán nem is kell. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek és itt voltatok ma a Fonák és Tenyeres magazin műsorban.
3: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja.
11: Műsorunk véget ér, de újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Kreisz Bálint és a munkatársak Bene Ferenc, Bere Emese, Cserjés Bendegúz, Jó András, Olasz Gergő, Regős László Pál és Szabó Bence nevében is búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor. Hamarosan kezdődik a Sportvilág Tóth Bélával. Én további szép estét kívánok!
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Újabb tatabányai vereség a férfi kézilabda Európa Ligában. Kudarcos szolnoki nyitány a férfi kosárlabda Európa Kupában. Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os olimpiára. Jó estét kívánok a hangmérnökök Nagy Máté és Orosz Bara Zoltán nevében, és köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tóth Béla. Adásunkat labdarúgással kezdjük, hiszen 9 mérkőzés jelenleg is tart a Nemzetek Ligája csoportkörében. Az A divízióban 74 percnyi játékot követően Anglia, Csehország 3-0, Harry Kane duplázott, Horvátország, Spanyolország 1-1. Bő negyed órával a vég előtt a B divízióban Svájc, Észak-Macedónia 2-0, Skócia, Szlovénia 1-2. A C ligában egy végeredmény, Kazaksztán, Feröer-szigetek 2-2, és a 73. 74. perc tájékán a következő az állás a következő mérkőzéseken: Albánia, San Marino 1-1, Észtország, Izland 0-0, Fehér-Oroszország, Finnország 1-0, Luxemburg, Bulgária 0-2 és Moldova, Szlovákia 0-3. Várhatóan 2 hét múlva újra tétmérkőzést játszhat Redzsics Damir. A magyar válogatott támadójának bokája az Ukrajna elleni hazai mérkőzésen sérült meg, azóta klubcsapatában, a Salzburgban készül a visszatérésre. Redzsics a közmédiának kifejtette, tegnapi győzelmével a nemzeti csapat megteremtette annak a lehetőségét, hogy visszajusson a Nemzetek Ligája élvonalába. A 23 éves játékos Farkas Csaba kérésére először a boka sérülése pillanatát idézte fel.
2: Volt egy szerencsétlen eset, azt hiszem a 10. perc körül, mikor alám csúszott a védő, aztán így véletlen még a bokámat is elvitte, úgyhogy sajnos aláfordult. Egyből belenyílt a fájdalom, úgyhogy ott éreztem, hogy ez lehet nem lesz jó, de nyilván bennem volt a druk és így minden a meccs körül, úgyhogy úgy éreztem, hogy tudom folytatni. Utána nyilván a meccs után és a másik nap az már nyilván nem volt a legjobb érzés. Így sikerült sajnos, de egyébként jó halad most a rehab, úgyhogy dolgozok keményen. Naponta így 2 edzésem van, de szerintem elég jó halad.
3: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy az orvosok most mit mondanak. Ugye a klubod is megerősítette, hogy nagyjából több hetes kihagyás várhat rád, de nagyjából hogy tudjátok, hova tudjátok belőni a visszatérés idejét?
2: Azt hiszem a csütörtökön játszunk a Milán ellen, és valószínűleg azután fogok visszatérni a pályára, úgyhogy ahhoz képest nem olyan vészes sérülés, nyilván sajnos el kellett hagynom a válogatottat, az nem volt a legjobb érzés, úgyhogy ott szomorú is voltam pár napig, de ahhoz képest nem olyan vészes sérülés, úgyhogy ennek örülök legalább.
3: Tegnapi Ukrajna elleni 2-1-es győzelmet egyébként hol nézted, üzentél-e a srácoknak a siker után?
2: Itthon néztem, nyilván követtem a mérkőzést, örültem nagyon, főleg a Csingermár góljának. Ugye vele ápolom szerintem a legjobb kapcsolatot a csapatból, ugye már sok éve ismerjük egymást, játszottunk együtt az UP válogatottakba is, és a TASZ-ban is együtt, úgyhogy főleg neki gratuláltam, de nyilván örültem a csapat győzelmének is, úgyhogy fontos volt és kellett is ez a győzelem.
1: Isztambuli gól nélküli döntetlennel fejezte be az Európa-bajnoki selejtező sorozatot a magyar U21-es labdarúgó válogatott. Törökország-Magyarország 0-0. A korosztályos együttes egyetlen győzelemmel, 4 döntetlennel és 3 vereséggel 5-tagú csoportja a 4. helyén zárt, és nem jutott ki a 2027-es kontinens tornára. Szabics Imre lett a belga élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Genk másodedzője. A korábbi 36-szoros magyar válogatott csatára dán szakvezető Jes Torup munkáját segíti majd, akivel korábban az...
4: Voltunk együtt 5 hónapja, és nyilván nem kifogásokat keresek, mert nem néztünk jól azon

0: Magától. A végső siker vágyával vág neki a Bajnokok Ligája következő idényének a Ferencváros férfi vízilabda csapata. A sorozat háromszoros győztese holnap este hazai medencében a román Steaua Bukarestet fogadva kezdi el szereplését az elit sorozatban. Nehéz csoportba került az FTC, ám ennek a csapatkapitány csak örülni tud. Hogy miért? Ezt is elárulja Manherz Krisztián, aki cifraborókának válaszolt.
1: Valóban egy elég kemény másfél hónap van azért mögöttünk, ugye augusztus 17-én kezdtünk, tehát ez alatt már lassan 30 mérkőzést lejátszottunk, és azért annak ellenére, hogy inkább mérkőzés hangsúlyos volt ez a periódus, azért fizikális edzésünk is azért akadt bőven. Ennek ellenére azt mondom, hogy szerencsésen a sérülések azért elkerülték a csapatot, le is kopogom, ez bízom benne, hogy így is marad, de azért a szezonnak a lényegi része az hátra, ugye megvoltak azok a célkitűzéseink, hogy miket szeretnénk elérni, ugye ebből a ami az egyik legfontosabb, az ősszel a Magyar Kupát az sikerült behúzni. Innentől fogva nyilván az, hogy a Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc közé való bejutást azt megszerezzük, az a prioritási sorrendben a következő. Úgyhogy biztos, hogy még egy nagyon tartalmas két hónap van előttünk. Várjuk szeretettel.
2: Hogyha a Bajnokok Ligáját nézed, akkor európai szintéren mennyire alakultak át a csapatok, és mennyire lesz ez egy erős idény?
1: A játékos állományokból adódóan azt gondolom, hogy nyilván ez egy kemény idény lesz, aztán hát ki fog derülni, hogy csapatilag ki mennyire képes összeállni. Ami minket illet, a mi BL csoportunkat én kifejezetten erősnek gondolom. Aminek én személy szerint örülök, hiszen az elmúlt egy-két évben nagyon kötelező hangulata volt, ugye most is kötelező a továbbjutás, azt gondolom, de nagyon nagy arányú győzelmeket tudtunk kivívni, több játékos pihentetni, mint tavaly, mint pedig tavaly előtt. Most minden bizonnyal ezt idén nem tudjuk megtenni, de hát azért bízunk benne, hogy szoros mérkőzéseken, de azért meg fogjuk nyerni őket.
0: Magyarország mellett hat ország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára. A többkörös pályázati folyamatban India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország vesz még részt. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke ezzel egy időben kérte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, hogy idén ősszel tárgyalja meg a szervezet olimpia rendezési koncepció javaslatát. Gyulai Zsolt hangsúlyozta, a helyszínválasztási folyamatban való részvétel nem jár semmilyen kötelezettségvállalással. Gyulai Zsoltot hallják.
3: Egyet kell tisztázni, hogy nincs pályázat. Tehát jelen pillanatban nincs pályázat, ez a tájékozódási folyamat van, ami ugye 2024. októberétől jelentkezett a főváros és a Magyar Olimpiai Bizottság együtt, és dolgozik egy olyan közös koncepción, amely ebbe a tájékozódási folyamatban ugye az IOC számára prezentálva lett, és többször beszélgettünk erről. Az olimpiákon részt vettünk az Observer programban, és beszélgettünk arról egy jövőbeli, nem konkrét időpontra, egy jövőbeli olimpia megvalósítása az mi kell, illetve hogy tud az adott helyszín beleilleszkedni ebbe a programba, illetve mit tud adni az olimpia az adott helyszínnek, hiszen most már azért megfordult Párizs óta ez a folyamat. Nagyon egymásra találtunk a fővárossal, hiszen a fővárosi fejlesztések azok pont olyanok, amelyek szerintem egy ilyen olimpia programba beleillenek, és mivel Magyarországon már megvalósultak a sportlétesítmények, megépítésre kerültek, egy olyan olimpiában vagyunk a fővárossal közösen érdekeltek, ahol nem sportlétesítményeket kell gyakorlatilag építeni, hanem sportinfrastruktúrát, közlekedést és olyan dolgokat, amelyek amúgy is a főváros fejlesztéséhez nagyon szükségesek.
4: Történtek-e már egyeztetések, vagy volt-e már szüksége arra, hogy a kormánnyal is egyeztessenek, hiszen azt most ön elmondta, hogy a főváros is érdekelt ebben, de volt-e már egyeztetés kormány szinten?
3: Jelen pillanatban a kormányzat támogatására nincs szükség, illetve semmiféle kötelezettségvállalásra, hiszen ezt hangsúlyozom, ugye jövő év márciusáig semmi olyan nem történik, ami eddig nem történt volna. Mi a fővárossal egy olyan koncepciót szeretnénk letenni az asztalra, ami elnyeri a kormány és a közvélemény tetszését. Tehát nyilvánvaló, hogy az nagyon fontos, hogy egy olyan fejlesztési koncepció legyen, és főleg város és országfejlesztési koncepció, ami jó a kormányzatnak, és elfogadja a közvélemény. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen szakítva a régi hagyományokkal, én azt gondolom, hogy a lakosság támogatása nélkül ez nem jöhet létre.
0: Gyulai Zsoltot Pál Pál előtt kérdezte. Ez volt a késő esti sportvilág, hamarosan 10:30. Rozbora Zoltán és Nagy Máté nevében is búcsúzom. Tóth Bélát hallották, viszont hallásra.
5: Ez volt a Sportvilág.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazin műsor 16. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben egy kivételes teniszező tehetség Szeles Mónika életével foglalkozunk. A magyar származású sportolónő az 1990-es évek egyik meghatározó alakja volt, ám egy őrültette néhány másodperc alatt mindent megváltoztatott. Tartsanak velünk! Szeles Mónika a világ tenisportjának egyik legnagyobb csillaga volt 1993-ban. 19 éves kora ellenére már 8 Grand Slam torna győzelmet jegyzett. Az előző két esztendőben 144 győzelem mellett mindössze 11 vereséget szenvedett, 8 Grand Slam tornából 7-et megnyert, 1993. januárjában az Australian Open döntőjében pedig éppen Steffi Graffot győzte le. Kettőjük rivalizálásának kezdetéről a jelenleg Japánban élő tenisztörténész Ruszanov András beszélt.
3: Graf dominált, ő kezdte az ő vele kezdődött a dominancia, ő vette át a, úgymond a stafétabotot a nagy elődöktől, Martinától, Martina Navratilovától és Chris Evertől. Majdnem azt lehet mondani, hogy borítékolni lehetett, hogy ő itt nagyon sokáig veretlen marad, és a csúcson az élen fog végezni, akár évtizedekig is. De feltűnt egy azt mondom, egy ilyen 50 évben egy ilyen tehetség, mint a Szeles Mónika, aki zsenge korát 13 évesen, 14 évesen már olyan eredményeket produkált, és annyira feltűnően, imponálóan játszott, hogy mindenki erre a csatára várt kettejükre, amikor felér a csúcsra Mónika, és ez meg is történt, ez ugye 1990-ben a francia bajnokságon, a Roland Garroson csúcsosodott ki, amikor Mónika élet első Grand Slam döntőjét játszotta, és hát rögtön megverte az akkori világ első Steffi Graffot, ami nagy meghökkenés keltett, hiszen Graf Roland Garroson is ugye nem csak Wimbledonban és a többi Grand Slam pályán dominált, tehát nem csak kemény pályán és füvön, hanem a salakon is verhetetlennek tűnt.
2: Annak ellenére, hogy Szeles Mónika az 1993-as hamburgi tornát megelőzően egy vírusos betegség miatt 9 hetet kihagyott, azaz február 21-e után játszott ismét tétmérkőzést, mindenki abban reménykedett, összejön az éveli Australian Open döntőjének visszavágója. Az eredmények ennek megfelelően alakultak. A negyeddöntőben Graf sima meccsen 6-3-6-1-re verte a bolgár Katerina Malajevát, míg a kora esti programban Szeles, a Malajeva testvérpár másik tagja, Magdalena ellen lépett pályára. A lelátón nagyjából 7000-en ültek. Szeles az első játszmát 6-4-re megnyerte, a másodikban pedig 4-3-ra vezetett. Következett a térfélcsere. A játékvezetői szék melletti padon a nézőtérnek háttal ülő világelső megtörülközött, majd előrehajolt az italáért, amikor a lelátón helyet foglaló nézők egyike felállt a székéből. Az akkor még ismeretlen férfiről ma már pontosan tudjuk, ki volt és mi motiválta. A bemutatását Katona László felolvasásában hallják.
4: Günther Párhe, 38 éves munkanélküli esztergályos, a Stuttgart közelében lévő Görgschachból érkezett és megszállottan rajongott Steffi Graffért. A rendőrségi vizsgálatból és a későbbi tárgyalások jegyzőkönyveiből kiderült, hogy nem hirtelen felindulásból cselekedett. A hamburgi tornán 4 napon keresztül figyelte Szeles mozdulatait, szokásait és csak a megfelelő alkalomra várt. 3000 márkás bankjegy mellett egy 23 cm-es pengéjű csontozókés is lapult a zsebében. A célja egyértelmű volt. Nem akarta megölni Szelest, csak azt szerette volna elérni, hogy hosszabb időre kiessen a tenisz vérkeringéséből, és ezáltal Graf visszakerüljön a világranglista élére.
2: 18 óra 53 perckor Günther Párhe elindult Szeles Mónika felé. Az első sor közelében szolgálatot teljesítő, a hamburgi tornán 10 éve biztonsági emberként dolgozó bukholci tűzoltó, Manfred Kloppel, a rendőrségi jegyzőkönyvek alapján így emlékezett a történtekre. A leírtakat Regős László Pál narrálásával hallják.
5: Láttam egy férfit közeledni Szeles Mónika felé, először azt hittem egyszerű autogram kérő. Amikor a műanyag zacskójából elővett egy kést, felugrottam, de az első szúrást már nem tudtam megakadályozni. A második szúrás előtt a nadrágjánál fogva lerántottam és lefogtam.
2: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A pálya eredményjelző táblájánál dolgozó Christoph Erle éppen szemben volt Szeles Mónikával, így pontosan látta Günther Párhe szándékát. Annyira megrémült a látványtól, hogy felkiáltott, mire Szeles ösztönösen előredőlt és a hang irányába nézett. Talán ez mentette meg az életét. Párhe a korláton áthajolva hátulról támadt. a csontozó kis pengéje szeles hátába, a gerinc és a ballapocka közötti területre, a negyedik háti csigolya környékére hatolt, de a játékos hirtelen mozdulata miatt szerencsére csak néhány centiméter mélyen. Szeles Mónika később így idézte fel a szörnyű pillanatot. A teniszezőnő gondolatait Szabó Szilvia felolvasásában hallják.
6: A fájdalmat érezve hátra néztem. Egy baseball sapkában álló embert láttam, aki két kézzel fog egy kést, és arra készült, hogy még egyszer megszúrjon. Az arca vörös volt.
2: Temesvári Andrától azt kérdeztük, játékos szemmel nézve a mai viszonyokhoz képest, a 80-as-90-es években milyenek voltak a biztonsági körülmények.
7: Azért ma, a mai világban szerencsére ennyi biztonsági ember áll rendelkezésre és védi meg a játékosokat, azért ez egy nagyon jó dolog. Annak idején ilyen nem volt. Volt olyan, hogy a versenyeken, főleg a Grand Slameken az öltözőből kimenni a pályára, amikor persze messzebb játszott az ember, tehát nem egy kis klubba, akkor ott két-három securitys úriember kísért, vagy még hölgy is, de alapvetően az, hogy ott a pálya mögött, vagy a pálya szélén álltak volna őrök, ilyen soha nem volt. És ezért is történhetett sajnos meg ez a probléma, ez az incidens, ami történt vele. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, mert azt hiszem, hogy ő belőle azért nem tudott kijönni az, ami még benne volt.
2: Felvetődik a kérdés, miként fordulhatott elő, hogy egy néző késztűzbe a lelátóra, s hogyan kerülhetett olyan közel a teniszezőhöz, hogy megtámadja. Ennek okairól a sportág viszonyait jól ismerő rádiós Siklós Erik beszélt.
8: 2001. szeptember 11 előtt voltunk, meg sok minden más előtt, tehát egy sokkal nyugodtabb, békésebb világ volt. Annak ellenére, hogy volt már délszláv válság, meg egyéb ilyen borzalmak, de azért a sportba nem szivárgott be, főleg nem a teniszbe, és nem készültek rá. Akkor is voltak egyébként a nagy versenyeknek, akár egy hamburgi nagy versenynek is biztonsági főnöke, de messze nem volt annyira szigorú szabályrendszer, mint aztán pont ettől a tragédiától kezdődően.
2: A magyarországi sportesemények rendőri biztosításának és biztonságának megszervezésében meghatározó szerepet tölt be Kis Róbert rendőrezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetője. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az 1993-ban Hamburgban történteket kielemezték-e, s ha igen, milyen tanulságokat vontak le belőle.
9: Szoros összefüggésben nem látjuk azt a jellegű előrehaladást, ami jelen esetben ezen sportesemény tekintetében hatással lett volna a hazai biztosításra, illetve a biztosítási tapasztalatainkra. Nyilván mi is megtekintettük a szükséges felvételeket, és ez alapján kellett kialakítanunk egy olyan jellegű koncepcionális eljárást, amely a beléptetéssel kapcsolatos különböző motivatív jellegű információkat tartalmazza. Így e tekintetben a beléptető rendszer ennek a hiányosságából eredően, hogy olyan fémtárgyakat tudtak bevinni erre a sporteseményre, amely sérülés okozására alkalmas volt, ezt minden tekintetben nekünk is le kellett követni a kodifikáció során, és ezért szükséges volt annak a megtekintése, hogy milyen módon tudjuk elkerülni a későbbiekben ezt a negatív rendkívüli eseményt.
2: A Hamburgban Szeles Mónikát megtámadó Günther Párhét, Manfred Groppel, valamint a biztonsági ember segítségére siető nézők együttes erővel lefogták, az odaérkező rendőrök megbilincselték. Szeles Mónika felsikoltott, néhány lépést tett a pálya irányába, miközben a fehér pólóját egyre nagyobb felületen színezte vörösre a vére. A nézőtéren ülő Winfriedről látta, hogy Szeles egyre bizonytalanabbul mozog, ezért odaugrott hozzá, segített leültetni a salakra. Röll később ezt mondta a kritikus másodpercekről. Narrátor Regős László Pál.
10: Láttam a kést a földön, azonnal arra gondoltam, hogy mélyesebb, nagy baj van. Mónika köhögni kezdett, attól tartottam, hogy a penge a tüdőt is érte.
2: A torna orvosát, dr. Peter Windet rádión értesítették, három segítőjével 20 másodperc múlva már ott volt Szeles mellett. Wind pontosan tudta, egy ilyen szúrásnál számolni kell azzal, hogy a penge áthatolhatott a mellkasfalon, megsértette a tüdőt, vagy légmellett okozhatott. A mindvégig eszméleténél lévő Szelest elsősegélyben részesítették, ezt követően hordágyra tették. A korabeli jelentések szerint fel is tudott állni, illetve segítséggel képes volt elmenni a hordágyig. A nézők tapsa mellett vitték le a pályáról. Ellenfele Magdalena Malajeva sokkos állapotban élte meg a történteket. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
11: Nem láttam a támadást, csak azt, amikor Mónika a pályára tántorgott és összeesett. Azt sem tudtam, hogy egyetlen támadó volt-e, vagy esetleg többen vannak, ezért bennem is és a nézőtéren is rendkívül nyomasztó volt a bizonytalanság.
2: Szelest a Hamburgi Universitas Klinikum Eppendorfba, vagyis az UKL-be szállították. Dr. Peter Wind későbbi beszámolója szerint a zaklatott játékos pánikban volt. Később egyetlen mondatban foglalta össze azt, amit akkor még senki sem láthatott előre. A beszámolót Regős László Pál idézi.
10: A testi sérülések minimálisak voltak, a lelkiek maximálisak.
2: A kórházi vizsgálatok alapján kiderült, a szúrsebb 1-2 cm mély volt, az izomzat sérült, de szerencsére a penge nem ért el a gerincvelőt, a tüdőt, sőt a nagyobb erek és a létfontosságú szervek is sértetlenek maradtak. Ezek alapján az első prognózis kedvezőnek tűnt. A seb néhány hét alatt begyógyulhat, az orvosok pedig kezdetben 1-3 hónapig tartó versenykieséssel számoltak. Ekkor még senki sem sejtette, hogy Szeles végül több mint 2 évig nem játszik majd tétmérkőzést. Éjszakára minden esetre a kórházban tartották megfigyelésre, és hogy kezeljék az őt ért sok miatt.
12: Félek, hogy egyszer azt mondod, elég lesz, fájdalmas éjszakák után felébredsz.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Günther Párhe kihallgatása gyorsan más irányt vett. A hamburgi rendőrség szóvivője, Dankmar Lund még aznap este közölte, hogy a férfi Steffi Graf rajongója nem akarta megölni Szelest, csak megsebesíteni, hogy ne tudjon játszani. Dr. Lénárt Ágota, a Széchenyi István Egyetem habilitált docense pszichológiai szempontból beszélt a sportoló és a rajongók közötti kapcsolatról.
13: Nagyon érdekes a helyzet pszichológiailag, hiszen a sportolónak van egy imázsa, amit kifelé közvetít. Ez nem baj, ha egy kicsit más ahhoz képest, mint amilyen ő valójában. Tehát a nézőknek, a szurkolóknak nem kell mindent tudni az ő magánéletéről. Viszont sok fanatikus meg pontosan erre kíváncsi, és ennek érdekében olyan határokat is átlépnek, ami már a magánélet vonalait sértik. És vannak esetek, beszámoltak róla a sportolók, amikor nagyon ügyesen ezt át is tudják játszani, tehát meg tudnak lenni olyan helyeken, olyan protokoll eseményeken, ahova őket esetleg nem hívták meg.
2: Steffi Graf másnap reggel meglátogatta Szelest a kórházban. A német teniszező elmondása szerint súlyos lelki teherként élte meg, hogy az elkövető az ő rajongójaként hajtotta végre tettét. A két sportoló találkozása mély nyomot hagyott Grafban, ezt később így idézte fel. A narrátor Szilágyi Dóra.
11: Az éjjel alig aludtam. Ha Mónika sérülése súlyosabb lett volna, visszalépek a tornától. A kórházban csak ültünk, alig tudtunk mit mondani egymásnak.
2: Túlzás nélkül állítható, hogy az egész világ megdöbbenéssel fogadta a történteket. A német származású, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Marlon Brando is megszólalt. Az idézet felolvasója Katona László.
14: Mint német és a tenisz kedvelője, szégyellem magam. Hogy egy bolond német hátba szúrta Szeles Mónikát azért, hogy védje Steffi Grafot. Nem térek magamhoz azóta, hogy hallottam, a bíróság olyan szégyenletes döntést hozott, hogy az elkövető szabadlábon védekezhet.
2: A torna szombat délelőtt folytatódott, de a biztonsági rendszer egyetlen éjszaka alatt teljesen megváltozott. A játékosok padjait bejebb helyezték, távolabb a nézőktől, a biztonsági emberek pedig a térfél cserénél már nem a játékost, hanem a lelátót figyelték. A folytatásban Graf megnyerte a cseh Jana Novotná elleni elődöntőjét, a másik ágon Arantxa Sánchez Vicario legyőzte Magdalena Malejevát, a vasárnapi fináléban aztán a spanyol 6-3-6-3-ra verte Steffi Grafot. A pályafutása során a világranglistán a 13. helyig jutó Temesvári Andrától megtudtuk, hogy ő és a mezőny többi tagja hogyan reagált a szörnyű esetre.
7: Én azt gondolom, hogy ott mindenki megijedt, tehát nem csak én, szerintem az egész tenisztársadalom, ilyen nem történt senkivel, nem fordult ilyen meg soha, hogy ilyen dolgot csináljon. Én azt gondolom, hogy ezután kezdtek el tényleg nagyon odafigyelni arra, hogy milyen biztonsági rendszert építsenek ki a versenyeken. Azt tudom mondani, hogy sokkal elővigyázatosabbak lettünk onnantól kezdve, másképp figyeltünk embereket, még ha nem is mindig a pozitív jó értelemben, tehát néha ártatlant is úgy gondoltuk, hogy huha, kicsit arrébb megyünk, vagy szólunk, hogy nem néz ki jól az az úriember, hogy ott most a pálya szélén ott áll, és miért figyel, tehát egy kicsit jobban megijedtünk a kelleténél, de nem véletlen, azt hiszem jobb félni, mint megijedni.
15: A tornaszervezők részéről volt egy kommunikáció mondjuk az utána lévő hónapokban, hogy mi ilyen és ilyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be?
7: Onnantól kezdve leszűkítették azt is, hogy hány ember mehet be a elszeparált játékosok részére kijelölt bemelegítéshez való részhez, vagy az ebédlőbe, vagy hány embernek adnak belépőt. Szóval én azt gondolom, onnantól kezdve indult be egy sokkal, de sokkal szigorúbb rendszer.
2: A világ Hamburg után 1995. július 29-én Atlantic City-ben a Martina Navratilova elleni bemutató mérkőzésen látta ismét teniszezni Szelest, aki 6-3-6-2-re legyőzte a sportág legendáját. Hivatalos mérkőzésen először augusztus 15-én Torontóban lépett pályára az amerikai Kimberly Pu ellen. A visszatérés átütő sikert hozott. Szeles szabadkártyásként indulva játszmavesztés nélkül nyerte meg a tornát, majd érezhető megkönnyebbülésen nyilatkozott. Narrátor Szabó Szilvia.
6: Az eset után sokáig minden reggel abban a tudatban ébredtem fel, hogy ez az utolsó napom. Aztán úgy döntöttem, történjék bármi, megpróbálom azt csinálni, amit szeretek.
2: Szeles Mónika visszatérése után nyert még egy Grand Slamet. 1996-ban Melbourne-ben, a döntőben akkor a német Anke Huber volt az ellenfele. A Melbourne-i Grand Slam döntőt követően a Magyar Rádióban Siklós Eriknek nem csak a győzelemről, hanem az 1993-as merényletet követő időszakról is nyilatkozott.
16: Torna, nem tudom, én is magamon kérdeztem még tegnap este miatt az Anke meccselt, hogy mi volt, amilyen, de elég sok dolog történt, ugye a tornán szétem a vállamra, hogy nem bírtam szerválni, és óriási idegességét hozott az rám. Legalább látom, hogy az nélkül is bírok, mondjuk nem ideális szervákkal még játszani, és nehéz, hogy mi Sydneyből jöttem, és nem volt az a megszokott idő, mint a Grand Slamokra egy hét előbb szeretek ott lenni, de hát a végelmény rendben lett.
17: Már nagyon sokszor beszéltél róla, de magyarul aztán még nem nyilatkoztál arról a nagyon kemény és embert próbáló két évről, ami 93 után volt. Te magadban mikor jutottál el arra a pontra, hogy na mégis újra megpróbálom?
16: Belülről én mindig gondoltam, hogy vissza fogok jönni a teniszre, mert azt szeretem csinálni, szóval azt tudom csak csinálni majdnem, az sem 7 éves korom óta. Rövid idő az Atlantic City torna meccs előtt Martinával határoztam el, hogy meg fogom próbálni, ha szeretem és jó érzem magam, akkor vissza fogok térni, de hogyha nem, akkor nem, de legalább meg szeretném próbálni, és nagyon sokáig dolgoztam erre a napra, és kimentem Atlantic City-ben, az sok óra mind megérte azt az érzelmet, hogy visszajöttem és bírtam ütni újból jó labdát.
17: Igazából mi hiányzott a legjobban ez alatt a két év alatt, amíg távol voltál?
16: A Grand Slam tornák legjobban, és hogy nem bírtam visszamenni megnyerni, amihol megnyertem őket, az volt az egyik a legnehezebb. És hiányzott a közönség, hogy mikor jól tűnt, akkor tapsolnak, és az egész tenisz cirkut hiányzott, gondolom, hát az volt az én életem majdnem 14 éves korom óta.
2: Martina Navratilova kezdeményezésére a VTA Steffi Graffal megosztva társvilág elsőként sorolta vissza a ranglista élére. Oda, Anna Günther párhe készülése letaszította. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy német riválisával holt versenyben 65 héten át osztoztak a világranglista első helyén. Természetesen az 1996-os olimpiát is ebből a pozícióba várta. A rajt előtt nagy volt a várakozás. Szeles Mónika édesapjával, Szeles Károllyal, aki egyben az edzője is volt, Siklós Erik az atlantai ötkarikás játékok helyszínén készített interjút.
18: Jót tesz talán a lelkének, mert nem könnyűnek elfelejteni azokat, amik történtek vele pár évvel ezelőtt Hamburgban, majd 3-4 éve nem játszott. Ezt nem könnyűnek elfelejteni, de én szerintem te is nézted, a Mónika nem az a régi Mónika. Lelkileg se ugyanaz, játékban is nagyon sok a kiesés.
15: Picit kanyarodjunk el az olimpiától, amikor visszatért tavaly augusztusban, előbb Kanadában, aztán pedig a US Open-en, akkor szinte ugyanott jött vissza, ahol volt korábban 3 évvel azelőtt. Aztán az Ausztrál Open-t is megnyerte január. Viszont a Roland Garroson és Wimbledonban két csalódás érte őt, és mintha nem ugyanaz a Szeles Mónika lett volna, aki volt korábban, ennek mi lehet az oka?
18: A legfőbb oka ez, hogy nem játszott, és nincs magabiztonság. Mikor visszajött, hirtelen úgy látszik, hogy jó érezte magát, és erősnek, és jó, akkor utána hozzájárult a közép döntőbe, Melbourne-be, az Ausztrál Open-en, hozzájárult, hogy megsérült a válla. Már sérülten játszott a döntőt, akkor elmentünk Tokióba, kicsit hideg volt, az még jobban megsérült, és a Mónika Tokióban, amikor kiesett, majdnem 4,5 hónapot egyáltalán nem szervált.
15: Te, mint édesapa és edző egy személyben, mit tudsz neki mondani, hogy valóban hozza azt az átlag szintet, ami nála ugye egy elég magas szint?
18: Magam is sokszor töröm a fejem, mert nagyon nehéz. Elsősorban nehéz azért, mert szülő vagyok, és általában az oktatásban a pedagógusok nem szeretik semmilyen féle nivón, ellemista nivón, gimnáziumi közében nem szeretik, ha a szülő a tanítója, és nálam ez sajnos. Én mindig mondom, sajnos ez így sikerült. Mónika nagyon szerette, hogy én edzem, én akkor én is fejlődtem vele együtt. Mindig próbálom, hogy ne csak talán teniszezzen, hanem másra is fókuszolja a figyelmét, és ezt csinálja, és jár labdarúgó mérkőzésekre. Nagyon szereti a kosárlabdát, és színházakba, múzeumokba is az utolsó időben elég sokat voltunk vele. Új barátokat keres, úgyhogy nagyon nehéz ez, nem tudom én sem, hogy mibe lehetne, nagyon nehéz.
2: Bármennyire is szerette volna, amerikai közönség előtt Atlantában csak a negyed döntőig jutott, így érem nélkül maradt. 1998 májusában az évek óta daganatos betegsége küzdő édesapja elhunyt, Mónika az utolsó időszakában végig mellette volt. Néhány héttel később a Roland Garroson édesapja gyűrűjét egy láncon a nyakán viselve egészen a döntőig menetelt. A 2000-es Sydney olimpián pedig végre az áhított ötkarikás érmet is sikerült megszereznie. A dobogó harmadik fokáig vezető út első állomása Marosi Katalin volt. Most ennek a mérkőzésnek az utolsó pillanatait hallhatjuk Siklós Erik közvetítésében.
19: Most
17: mérkőzés labdája van a fonák oldalról szerve, és rendkívüli módon zavarja a nap. Kétszer is földobja úgy a labdát, hogy aztán hagyja, hogy lepattanjon. Nem sikerült jól a feldobás, de most a harmadiknál jó. Benne a hálóban a labda, az első adagatása rossz. Marosi Katalin addig küzd, ameddig lehet, vagyis amíg nem kell elindulni a hálóhoz, hogy gratuláljon, kezet fogjon Szeles Mónikával. Aztán Szeles Mónika kőkeményen megütötte, és ezt nem lehetett elérni. Bele sem tudott ütni Marosi Katalin. 48 perc alatt 6-0-6-1-re győzött Szeles Mónika Marosi Katalin ellen, ami azt jelenti, hogy a három egyéni magyar női indulóból egy elbúcsúzott Marosi Katalin, de hát sejtettük ezt, hiszen az ellenfele Szeles Mónika volt, aki 6-0-6-1-re győzte őt le.
2: Szeles Mónika néhány valóban emlékezetes eredményét leszámítva, a hamburgi merénylet utáni pályafutása már nem volt olyan sikeres, mint az azt megelőző. Ennek okait Siklós Erik foglalta össze.
8: Tény, hogy a visszatérése után is még tudott Grand Slamet nyerni, de szerintem elveszített olyan meccseket, Grand Slam döntőt is, amit meg kellett volna nyernie, és abban biztos, hogy azért ezek a lelki tényezők, ezek a pszichés tényezők nagyon erősen befolyásoló tényezőként hatottak, játszottak szerepet, és igazán már soha nem jutott vissza arra a szintre, ami előtte jellemezte őt. És talán a potenciálisan legnagyobb sikerekkel kecsegtető éveit vette el ez a merénylet. Tehát akkor, amikor őt megkéselték, akkor ő abszolút dominált a női teniszben. És simán benne volt, hogy megcsinálja a naptári grenzlemet, megnyeri Wimbledont, amit aztán soha nem tudott megnyerni, és a többi, tehát ő általában ugye a Roland Garroson és az Ausztrál Openen tündökölt, de azért a US Openen és Wimbledonban is, tehát abszolút minden pályaborításon toppon lehetett volna, és gyakorlatilag a csúcson vágta el ez a Günther Párche nevű őrült az ő pályafutását.
2: Szeles Mónika utolsó hivatalos mérkőzését 2003. május 27-én a Roland Garros első fordulójában játszotta, 6-4-6-0-ra kikapott az orosz Nadia Petrovától, ami egyben történelmi vereség is volt. Szeles karrierében ugyanis ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor Grand Slam torna első fordulójában esett ki. Párizs után lábsérüléssel küzdött, emiatt a későbbiekben már egyetlen hivatalos VTA meccsen sem lépett pályára. A visszavonulását azonban csak évekkel később, 2008. februárjában jelentette be.

0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ami pedig a Hamburgban történtek utóéletét illeti, az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe meglepően enyhe büntetést kapott. A német bíróság ugyanis mindössze 2 év felfüggesztett börtönbüntetése ítélte, így a támadás után alig néhány hónapos előzetes letartóztatás követően szabadon távozhatott. Az ítélet indoklása 2 részre osztható. Narrátor Katona László.
1: Pszichés állapot. A bírósági szakértők szerint a férfi mentálisan zavart, korlátozottan beszámítható volt. Kóros és megszállott rajongást mutatott Szeles Mónika, akkori nagy riválisa Steffi Graf iránt, és a támadással csupán azt akarta elérni, hogy Graf visszakerüljön a világranglista élére. A szándék minősítése. Párhe a vallomásában végig kitartott amellett, hogy nem akarta megölni a teniszezőt, csupán sérülést akart neki okozni, hogy hosszabb időre kiessen a játékból. Emiatt a bíróság nem emberölési kísérlet, hanem súlyos testi sértés miatt ítélte el.
0: Bár az ügyészek és Szeles Mónika ügyvédei is fellebbeztek, a másodfokú bíróság 1995-ben helyben hagyta a felfüggesztett büntetést. Szelest mélyen lesújtotta az ítélet, és megfogadta, soha többé nem lép pályára Németországban, amihez mindvégig tartotta is magát. Az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe életének utolsó 14 évét egy nordhauseni idős otthonban töltötte. Miután korábban több agyvérzést is kapott, 4 héten keresztül ágyhoz kötveteltek a napjai, majd 2022. augusztusában, 68 éves korában elhunyt, a halálának híre azonban csak hónapokkal később, 2023. áprilisában lett nyilvános. Szelest 2009-ben beválasztották a Nemzetközi Tenisz Hírességek csarnokába, ugyanebben az évben önéletrajzi könyvet is megjelentetett, amelyben nyíltan írt a hamburgi támadás utáni lelkiválságáról, depressziójáról és arról, hogyan próbált új életet építeni a profi sport után. 2025-ben életének újabb nehéz fejezetét osztotta meg a nyilvánossággal. Elárulta, hogy miasztenia gravisszal, azaz súlyos izomgyengeséggel küzd. Ez egy krónikus autoimmun betegség, amely az akaratlagosan mozgatott izmok gyengeségét okozza, és leggyakrabban a fiatal, 40 év alatti felnőtt nőket és a 60 feletti idősebb férfiakat érinti, ugyanakkor bármely életkorban, akár gyermekkorban is kialakulhat. Szeles elmondása szerint korábban soha nem hallott erről a betegségről. Azután fordult orvoshoz, majd került neurológushoz, hogy olyan tüneteket észlelt magán, mint a kettős látás, valamint a karjaiban és a lábaiban jelentkező gyengeség. Mint mondta, már az is komoly nehézséget okozott számára, hogy megszárítsa a haját. A betegséggel körülbelül 2022-ben szembesülő Szeles ezt élete sokadik újrakezdésének nevezte. Az erről szóló nyilatkozatot Szabó Szilvia olvassa fel.
2: Az első újrakezdést akkor éltem át, amikor 13 évesen Jugoszláviából az Egyesült Államokba érkeztem. Nem beszéltem a nyelvet, elhagytam a családomat, nagyon nehéz időszak volt. De az is egyfajta újrakezdésnek számított, amikor kiemelkedő játékossá váltam, mert a hírnév, a pénz, a figyelem mindent megváltoztatott, és egy 16 évesnek ezzel nehéz megbirkóznia. Aztán nyilvánvalóan a késelésem után is újra kellett kezdenem mindent, miként néhány évvel ezelőtt, amikor a miasztenia gravisszal diagnosztizáltak. A gyerekeknek, akiket mentorálok, azt szoktam mondani, a labda pattan valamerre, neked pedig alkalmazkodnod kell. És most én is pontosan ezt teszem.
0: Szeles Mónika történetében minden benne van, amitől egy kivételes tehetségű sportoló pályafutása több lesz puszta eredményeknél, sikereknél, hullámhegyeknél és hullámvölgyeknél. A Steffi Graffal való rivalizálás mellett világra szóló győzelmek kísérték útját, ám 1993. április 30-án Hamburgban egyetlen ember egyetlen mozdulata mindent megváltoztatott. A hátába szúródó kés nem ölte meg, de ketté vágta a pályafutását, és örökre nyitva hagyta a kérdést, mire lehetett volna még képes az a 19 éves klasszis, akinek addig szinte nem voltak határai. Szeles a merénylet után visszatért, s ugyan már érezhetően nem volt ugyanaz, mint azt megelőzően, újra nyert, döntőket játszott, és megtanult együtt élni mindazzal, amit attól a naptól kezdve magával vitt. A története nem csak arról szól, mit vett el tőle Hamburg, hanem arról is, mennyi mindent nem tudott elvenni, hogy az emberi tartás, az akarat és a tehetség a legnehezebb helyzetekben is kiutat jelenthet. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 16. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Szeles Mónika különleges életét, amelyben nehézségek és pozitív emlékek egyaránt vannak. A magyar származású teniszezőnő igazi példakép, aki megmutatta, hogy a legrosszabb élethelyzetből is van kiút. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez, Szabó Szilvia, Szilágyi Dóra, Regős László Pál és Katona László. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
3: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
2: Ha Magyarország legyen az olimpiá! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: interneten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ferencváros lesz a témánk, főleg azért, mert van a stúdióban Orosz Pál, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Nagy szeretettel köszöntelek.
3: Szia, köszönöm
2: lesz miről beszélgetni. Például mondjuk kezdjük mindjárt azzal, hogy ugye ennél sterilen, nyugodtabb időszak nem létezik, mint amit válogatott szünetnek szokták hívni, mert ugye az Európa Ligában egy fantasztikus glasgow-i belépővel letette a névjegyét a Fradi, és a bajnokságból is, hát már 7 meccs, ugye egy halasztás még van, de 7 meccset már lejátszott a csapat, és a válogatott keretben is alig van ferencvárosi játékos, mert ugye Osváth Attila képviseli az öt fehéreket, és most az sincs, mint ami mondjuk tavaly vagy tavaly előtt lett volna, hogy egy Abu Fani vagy egy Kanikovszki is ott van a saját válogatottjánál, vagy Lenny Joseph a világbajnokságon. Szóval hogy telnek ilyenkor a napok az ülőjuton?
3: Hát munkával most a játékosok azért kaptak egy kis pihenőidőt a szakmai stábtól, vezetőedzőtől, mert azért ez nagyon intenzív időszak áll mögöttünk, tehát hogyha belegondolsz, akkor elkezdtük ki július elején valamikor a selejtező mérkőzéseket, egy baromi nehéz selejtező fázis van mögöttünk, hogyha az első meccset lejátszottuk ugye a szerb ezüstérmeses kupagyőztes Vojvodina ellen, mármint az első párosítást, akkor onnan tovább jutottunk, akkor rögtön jött utána a Twente, azért egy óriási játékerőt képviselő csapatról beszélünk, Ajax előtt végeztek a bajnokságban. Akkor azon is tudtottunk, akkor jött a Górnik Zsábzse, ami azért lengyel ezüstérmeses kupagyőztes, tehát tudjuk, hogy milyen erős a lengyel bajnokság, és hát a playoffba végül pedig a Mószálával együtt felálló Trabzonspor, tehát azért ez egy elég erős sorozat volt.
2: Gyorsan tegyük hozzá, ez így 8 meccs, a Celticel együtt 9, ezt 7 győzelem, 2 döntetlen, 0 vereséggel abszolválta a csapat, az elmúlt mondjuk ugye ez a 8. kiírás, ugye, ami folytonos, hogy ott van a Ferencváros valamelyik főtáblán vagy alapszakaszban, ilyen selejtezőre nem volt példa.
3: Hát nem, még ilyen erősségűre se.
2: Hát, megnézzük,
3: hogy ugye most már akkor a Celtickel együtt 9 meccset játszottunk, és azóta, tehát 9 meccs alatt veretlenek vagyunk. Tehát egyetlen klubként egyébként teszem hozzá az UEFA versenysorozatokban. Tehát azért szerintem ez egy óriási eredmény, és azért nyilván, hogy óriási megterhelést is jelentett a csapatnak, tehát mind fizikálisan, mind pedig fejben, azért itt nagyon-nagyon ott kellett lenni, és ezek mind olyan mérkőzések voltak, ami nem olyan, hogy majd akkor javítunk, hanem nem, tovább kellett jutni.
2: Tovább kellett jutni, az Európa Ligába kezdett a Ferencváros, természetesen ugye nem ez volt a terv az ülőjúton, mert mintha nincs kőbevés vagy a Fradinak kell bajnoknak lennie, de azért úgy mindenki már hozzászokott szerintem, a szurkolók is, meg a csapat is, na most itt merőben más volt a helyzet. Menjünk vissza egy picit oda az időbe, hogy azért ilyen április, május, június környékén ugye úgy állt a csapat, hogy hát először, ha időben megyünk, volt egy kormányváltás, aztán egy bajnoki ezüstérem, aztán távozott Robbie Keane, ez külön-külön is megér néhány szót, de akkor miről folyt a diskurzus a klubházba? Mert ott hirtelen kellett sok jó döntést hozni.
3: Ezek, amiket felsorolta, ez egyik se befolyásolta a mi céljainkat. Tehát természetes, hogy
2: a bajnoki ezüst azért valamennyire
3: az
2: igen.
3: Elsődleges, ezt akartam mondani, hogy ami azért meghatározó volt itt az elmúlt előző 7 szezonhoz képest, az az, hogy nem lettünk bajnokok, és ennek csak mi vagyunk az okai, senki más. Tehát nem lehet úgy bajnoknak lenni, hogy elvesztünk 7 mérkőzést a saját stadion, vagy 5 mérkőzést a saját stadionunkban. Tehát ez még így is a végén azért éles volt az egész, de azért ez nem könnyen megbocsátható magunknak. Ebből le kellett vonni a következtetéseket, és egész egyszerűen nem lehet úgy játszani Magyarországon sem a bajnoki mérkőzéseken, hogy hát a végén majd úgyis meg lesz, tehát most éppen ez a meccs nincs meg, akkor majd a végén meg lesz, mert más, persze egy teljesen másfajta lelkület, meg minden, amikor az ember kimegy, és egy óriási stadionban játszik egy Celtic ellen, most mondtam valamit, mint amikor mondjuk játszik egy olyan bajnoki mérkőzést, ahol lehet, hogy annyira mondjuk egy játékos nem pörög fel fejben. De ez nem megengedhető. Tehát, hogyha ezt a gyakorlatot követnénk, akkor lehet, hogy jövőre se, vagy az idei szezonban se lennénk bajnokok, és ezt nem nagyon tudom elképzelni.
2: Mondtad, hogy le kellett vonni a következtetést, és milyen következtetésre jutottatok? Tehát ez edzői felelősség, elsősorban játékosok felelőssége, vagy a magyar ajánlás következménye? Tudjuk azt is, hogy ugye Tóth Alex és Varga Barnabás idén közben távozott, aminek persze bevételi oldalról volt egy nagyon szép kerek összeg a végén, de azért a csapatra nézve is voltak konzekvenciái.
3: Természetes, hogy voltak. Bár teszem hozzá, ők még itt voltak, amikor mondjuk hazai pályán kikaptunk az éppen akkor utolsó Zalaegerszegtől, vagy az éppen akkor utolsó Nyíregyházától. Tehát ez egy csapat munka, a munkája azoknak, akik a pályán vannak, azoknak, akik a háttérben dolgoznak, a miénk, a mindenki, tehát mindenkinek le kellett vonnani a saját konzekvenciáit. Nehéz volt, megmondom őszintén, mert úgy, hogy nem a bajnokok ligája selejtezőben indulhat el a csapat, hát láttuk, most mondtuk az előbb, hogy milyen sorozaton kellett végigmenni, mert abban az esetben, hogyha bajnok vagy, akkor bajnoki ágon könnyebb ellenfelekkel találkozol. Ráadásul azért az elmúlt években mi nagyon jól szerepeltünk, tehát jól állunk koeficiens pontokkal is, tehát kiemelt státuszban, stb. Ez nem sikerült. Az, hogy eligazoltak játékosok, mai futballnak ez már a velejárója, tehát ez már valahol azt mondom, hogy a rendje, hogy folyamatosan mozognak a keretek, nem úgy, mint apujék idejében, hogy ő idejött a Fradi az 52-ből, és 66-ig itt játszott, tehát nem volt mese, és nem volt kérdés. Tudomásul veszük, ez egy üzlet lett.
2: Például a tokiói olimpián is.
3: Például a tokiói, vagy hát Rómában bronzérmes lett. Van. A tokiói olimpián pedig tagja volt az aranyérmes csapatnak, de ugye ott nem kapott aranyérmet, mert akkor még mások voltak a szabályok.
2: Döntőben nem védett.
3: És nem játszott.
2: Hát csak, hogy elhelyezzük, mert sokan nem tudják szerintem.
3: Igen. Tehát ugye ő tagja volt a 65-ös csapatnak is, amelyik VVK-t nyert, ami a mostani Európa Liga. Ugye akkor még a döntőbe vertük a Juventust. Most lesz lehetőségünk megjátszani, de a Juventusszal, erről majd később beszélünk. Tehát jönnek-mennek játékosok, és nekünk nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, amikor elengedünk, vagy idehozunk játékost. A Barna ugye nem fiatal játékos már, ezt mondhatjuk, és kapott egy olyan lehetőséget, ami neki alapvetően én azt mondom, hogy szerintem egy utolsó nagy lehetősége volt. Financiálisan mindenféleképpen, ráadásul a klub is jól járt ezzel. Az Alexnek más a helyzete, mert az Alex egy fiatal srác, aki viszont kapott egy olyan lehetőséget, amit azért nem rendszeresen kapnak meg a magyar bajnokságban szereplő játékosok, és amikor valaki a Premier League-ből egy Bournemouth-tól kap egy ajánlatot, az részint neki is nagyon jó, részint pedig a klubnak is nagyon jó, és akkor most nyilván itt a financiális oldalról is nagyon jó, de olyan szempontból is, hogy azért az a Ferencvárosnak, a magyar klublabdarúgásnak, a magyar labdarúgásnak általában azért az egy büszkeség, hogyha egy Premier League-be tud igazolni egy játékos, és ott folytathatja a pályafutását. Hát én úgy gondolom, hogy gazdaságilag se lett volna egy racionális döntés, illetve morálisan sem lett volna egy megfelelő döntés, hogyha őt nem engedjük el, mert amikor valaki elkezd focizni, akkor azért kezd el focizni, hogy egyszer csak, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor azzal élhessen, és én biztos vagyok benne, mert Alex egy nagyon-nagyon jó fejű gyerek, hogy élni is fog vele.
2: Hát ott vagyunk akkor a bajnokság végén.
3: Igen.
2: Egy elég erős keret tisztításon ment át a Fradi, ugye nagyon sok főleg külföldi játékos távozott, jöttek is, tehát nem arról van szó, hogy nem érkezett senki, kölcsönből visszajöttek sokan, akik közül például Arzán éppen a Celtic ellen varázsolt itt a néhány hete, de mindent összevetve, és megérkezett Borbély Balázs. Robi Kín távozása, ugye az nyilván kulcsfontosságú, hogy pont most adott a Nemzeti Sportnak egy interjút, ahol egyébként olvastam. Elég diplomatikusan fogalmazott erről, de hát elmondta, hogy a feltételek már nem lettek volna olyanok, amiben ő tudta volna folytatni a munkát. Ez mit jelent pontosan? Fizetéscsökkenés, vagy a keret átalakítását?
3: Fizetéscsökkenés nem. Tehát mi azt mondtuk, hogy figyelembe véve a kormányváltást, stb. Tehát nem tudom én felelősséggel azt mondani, hogy most ennyi lesz, vagy annyi lesz. Nem tudom, hogy jobb lesz, vagy rosszabb lesz, kevesebb lesz, vagy több lesz, vagy hogy lesz, mint lesz. Tehát ilyen feltételek mellett dönthetett, hogy hogy marad, vagy hogyha úgy gondolja, hogy nem marad, akkor mi elengedjük őt. És aztán kérte egy kis gondolkodási időt, és akkor azt mondta, hogy köszöni szépen, de akkor ő lehet, hogy inkább nem. Én úgy vélem, hogy Robi bizonyított nálunk, most annak ellenére, hogy a bajnokságot most nem nyertük meg, de azért egy fantasztikus nemzetközi szereplésünk volt tavaly is, és azért az ő portfóliójában ez jól néz ki. Lehet, hogyha mondjuk idén nem egy olyan szereplést tudott volna felmutatni, az egy másik eset. Azért azt lássuk, hogy ő már így anyagilag annyira nincs rá kényszerítve, hogy ő mindig dolgozzon, mert hát az a játékos múltan, amivel ő rendelkezik, az
2: ilyen nyilvánvaló, hogy
3: nem kell neki azért minden nap munkába mennie. Szerintem vár egy nagy lehetőségre, nem kimondva, tehát azért ő mindig is szerintem arra vágyott, vagy vágyik, hogy a Premier League-be majd egyszer szerepet kaphasson vezetőedzőként is. Nyilván ehhez még azért valószínű, hogy lesznek lépcsőfokok, vagy lehet, hogy egyből odajut, nem tudom, én sok sikert kívánok neki, mert nagyon jó időket töltöttünk együtt így a klubban.
2: Hogy hogyan és mikor jutottatok el Borbély Balázsig, aki ugye tudjuk, hogy anno a Ferencváros utánpótlásába edzősködött, tehát félig meddig hazajött az Üllői útra, és azt is tudjuk, hogy Hajnal Tamáshoz olyan személyes kis kapcsolat is fűzi még játékos korából, ami esetleg nem tett rosszat annak, hogy ide kerüljön. Szóval hogy jött a képbe Borbély Balázs, és mennyire volt komplikált őt Győrből elhozni?
3: Nézd,
2: mert ugye bajnok lett a Győrre.
3: Nyilván, hogy azért mi folyamatosan nézzük az edzőket is, nem csak játékosokat. Tehát, hogy a Tamás ezt el is mondta egy nemrég interjújában, azért nekünk egy elég komoly scouting hátterünk van, és ez a scouting részleg, ez nem csak a játékosokat nézi, hanem edzőket is néz folyamatosan. Nálunk adottak bizonyos feltételek anyagilag, amihez mérten a realitásnál maradok kell játékosokat nézzünk, és ugyanez van az edzőkkel is. És Balázsnál nem ez döntött, hanem az döntött, hogy azt láttuk, hogy egy olyan játékrendszert játszik, olyan stílust játszik, olyan edzői kvalitásokkal rendelkezik, ami passzol a Ferencvároshoz. Ez nem volt számunkra meglepetés, hiszen, ahogy mondtad az előbb, ő a Ferencvárosból ment el. És azért, amikor az ember kap egy ajánlatot a Ferencvárostól, akkor elgondolkodik, még akkor is szerintem, hogyha nagyon sikeres volt egy másik klubnál, mert azért nem úgy van, hogy évente ad egy ajánlatot a Ferencváros valakinek. Ad, hogyha él vele, akkor jó, hanem akkor meg nem. Tehát ez egy hosszú folyamat volt, nyilván az is szerepet játszik benne, hogy a Tamás kifejezetten jó viszonyt ápol vele, tehát ahogy mondtad már játékos korában is, meg azóta is, és jól megértik egymást. Azért az nagyon fontos, hogy a sportigazgató meg az edző azok egy hullámhosszon legyenek. Ugye az edzőnek mindig van egy kvázi rövid távú célja, az, hogy az adott szezonban a legsikeresebb legyen, a sportigazgatónak viszont van egy olyan felelőssége is, hogy képviselnie kell a klubnak a filozófiáját, játékos politikáját, stb. És hogyha ez a kettő találkozik, az egy nagyon jó kombó tud lenni.
2: Azt hogyan élted meg, ugye nagyon sok, hát elsősorban külföldi edző volt a Ferencváros élén az elmúlt években, és közülük többen is, mert nyilván ilyen volt a szerződésük, vagy erre volt jogi lehetőség, viszont gyorsan, hirtelen távoztak a csapat éléről, azért akkor ott dolgozni kell a pótlásukon, hát most Pascal Janssen biztos, hogy ilyen volt, de Stankovic is ilyen volt, hát végül is Keane is ilyen volt, szóval ilyenkor jó az a scouting hálózat, de erre utána nincsenek hónapok, hogy egy klub találjon magának egy edzőt.
3: Hát nincs, és főleg, hogyha belegondolsz, hogy az előbb említettem, azért nálunk elkezdődik a szezon július elején. Tehát azért, amíg más csapatok pihenhetnek, lehet legyen az nemzetközi magasabban rangsorolt bajnokságban lévő csapatokban játszanak, vagy Magyarországon játszanak, és mondjuk sajnos nem kerülnek be nemzetközi kupasorozatba, azok még pihenhetnek. Itt elég gyorsan kész kell lenni a csapattal, és nem mondhatom azt, hogy a csapat teljesen kész van mondjuk az első selejtező mérkőzésre, hiszen annyi idő nincs, hogy teljesen kész legyen. Folyamatában lehet látni ezen nálunk is, hogy ahogy teltek a mérkőzések, egyre jobb játékot tudtunk mutatni. Tehát, ahogy mondod, itt nincs sok idő ilyenkor gondolkodni, tehát meg kell nézni azt, hogy milyen opciókból tudunk választani, de jelen esetben nem volt nehéz, mert nagyon gyorsan letettük a voksunkat Balázs mellett.
2: ugye az, hogy mely játékosok távoznak, Sissé, Abufani, Makrekis, hát korábbi alapemberekről beszélünk, az viszonylag hamar kiderült. De például Gabi Kanikovszki menet közben távozott, ugye még az átigazási ablak nyitva volt, tehát erre volt lehetőség, de aztán utána viszonylag gyorsan beállt az a keret, amivel Borbély Balázs dolgozhat. Ez egy kisebb, de egyébként egész ütőképesnek tűnő, hát már csak a Európa Liga selejtezős meg a főtáblás eredmények is ezt mutatják csapat. Itt szó volt arról, hogy a klub a bérköltségen is farag, mert faragnia kell. Egy 30% repked így a levegőbe. Raki rendet az erőben, hogy akkor nagyjából ez hogy is néz ki. Tehát nagyságrendileg erről van szó.
3: Nagyságrendileg erről van szó, és hát, ha jól emlékszem, 17 távozó és 10 érkező volt, ami azért nyilván, hogy meghatároz sok mindent.
2: Bocsánat, mert hányan kerültek pénzbe, és hányan hoztak pénzt?
3: Tehát hát most ezt így hirtelen hát, megmondani, nem tudom, de igazából jól jöttünk ki belőle, tehát maradjunk annyiba, hogy nyilván most az is szempont volt, hogy pozitívan jöjjünk ki ebből a különböző tranzakciókból. Ráadásul, hogy itt már említett, tehát nem is tudom, a mostani beszélgetés előtt még kint, hogy már itt volt, hogy azért vannak olyan játékosok, mint akit most itt az új edzői stáb, meg Borbély Balázs egész más szintre hozott fel. Hogyha csak mondjuk itt kiemelem Árzánit közülünk, tehát egy ilyen főnix madár szindróma van nála, és hát ezt el tudom mondani azért másokról is. Tehát nyilván, hogy még egy szűkebb kerettel dolgozunk, de ennél szűkebb kerettel meg nem nagyon tudunk dolgozni, mert mi vagyunk az az egyetlen klub Magyarországon, aki nemzetközi szinten képviseli a magyar klublabdarúgást az UEFA versenysorozatokban, és ez nem mindegy, hogy ezt hogy tesszük, és

0: győzelem, tehát volt bennük egy, hát finoman szólva, magabiztosság, ugye ezt így hangot is adtak ennek, és hát ennek ellenére azért egy 5-0-ás összesítéssel sikerült. Tehát nem lesz ez mindig így, és most nem kell azt gondolni, hogy minden mérkőzésünket így meg fogjuk nyerni, vagy ilyen magabiztosan, vagy egyáltalán, hogy megnyerjük minden mérkőzésünket, mert azért még megyünk a Milánhoz, a San Siroba, meg jön a Juve, meg jön a Hoffenheim, meg sorolhatnám, jön a Victoria Pilsen, tehát már jó ismerősünk. Nagyon nehéz meccsek lesznek, de ezzel a kerettel, ezzel a most rendelkezésünkre álló háttérrel, ezzel sikerült összerakni egy olyan csapatot, ami szerintem nemzetközileg is ütőképes, máskülönben nem lennénk most az európai rangsorban a 37. helyen. Hát azért ez egy óriási dolog.
1: Hát ugye az UEFA úgy rakja össze az európai kupa sorozatokat, meg a selejtezőket, hogy a bajnokokat aztán minden körülmények között támogatja, mert szépen elindulnak a BL-ből, és akkor főleg, ha tudnak ott menni egy kört, akkor utána potyognak, és a konferencia ligától a jóisten sem menti meg őket, mert oda be lehet jutni. Tavasszal csomó olyan ismerősöm volt, nem fradi szurkolók, de nem is ellenszurkolók, hanem csak ugye a magyar futball rajongó, hogy jobb is lenne, ha győr lenne a bajnok, meg legalább akkor indulna a BL-be, a Fradi meg az Európa Ligából is. Ha megnyeri a kupát, akkor szépen be tud menni. Most ehhez képest a Fradi tényleg szépen bement. A minden idők egyik legerősebb, hanem a leger. Talán a BL selejtezőbe voltak ilyen erejű ellenfelek, de ott nem voltak. Párharcok, ott egy meccseken kellett, ugye, mert a Covid alatt volt főtáblára jutni. A Győrnek minden lehetősége ott volt. Még amikor elkezdett, még vitálisék is ott voltak az első meccseken, és mégse sikerült. Tehát most megint a Ferencváros van ott egyedül, pedig egész magyar futballnak mondjuk hihetetlen jót tenne, ha nem egy, hanem legalább két alapszakaszos, pontosan, vagy főtáblás csapatunk lenne.
0: Pontosan, tehát ez és ezt tényleg mindig elmondom, és tényleg így is gondolom, hogy nekünk az lenne jó, nekünk, mint Ferencvárosnak az lenne jó, hogyha legalább egy másik magyar klubcsapat bent lenne a liga fázisban, mert igenis tudná gyűjteni a koeficiens pontokat, és nem biztos, hogy az első vagy a második selejtező körben kéne kezdeni a következő szezont a magyar kluboknak. Jelen pillanatban ez így van, ezt tudomásul kell venni. Viszont ami meg a jó oldala, és akkor Ferencvárosról beszélve, hogy ugye az elmúlt 7 év, ugye azért az letettük a névjegyünket így Európában. Tehát most már az van, hogyha valahol megjelenünk, akkor nem az van, hogy na hát olyan futottak még, hanem hát ja, a Ferencváros itt van Budapestről. Magyarországnak is jót tesz ez, mert jót tesz, ez egy, azért a sport az egy a kultúrának a része, egy ország imidzsépítő erő is tud lenni ebben a szegmensben, és tényleg azt látom, hogy amikor megérkezünk valahova, akkor most már autogramgyűjtők várják a csapatot, hogy a repülőtéren fotózkodnak velük, ami egyébként nekik is egy jó érzést teszem hozzá, de nekünk, mint klubnak egy nagyon nagy büszkeség, és ez nem csak nekünk, hanem Magyarországnak, és én tényleg azt kívánom, hogy legyen más klub is, aki a jövőben eléri ezt, és hasonlóképpen tud szerepelni nemzetközileg.
1: Ugye említetted Arzanit, aki szintet lépett Borbély Balázs alatt, én Korbu Máriuszt is ide veszem, mert nagyon, nagyon stabilan teljesít.
0: Abszolút.
1: És Nagy Ádámról ejtsünk két szót, mert az, hogy nem volt önmagától való, hogy egyszer csak feltűnik a Fradiban, hát az már tényleg a sorsfintora, hogy azt hiszem az első felnőtt európai kupa meccsét amikor a Fradiban volt, akkor a Fradi nem volt európai kupába, ahol meg ő játszott, azok a csapatok meg megint nem voltak európai kupába. Elég gyorsan fölvette a tempót, pedig azért a fiatal Nagy Ádám ma már nem annyira fiatal Nagy Ádám, de nem, hogy nem lók ki a csapatból, hanem egy nagyon jelentős erősítésnek.
0: Így van, és Ádámnak, ahogy szoktuk mondani, még mindig két tüdeje van, tehát egy nagyon jó karakter. Tehát hozzáteszem, egy komoly fiú, aki komolyan vesz, és az öltözőre is jó hatással van, sokszoros magyar válogatott játékos, tehát a kvalitásait...
1: Mert hogy magyar, az sem fontos ebben a mai világban.
0: Persze, és hogy olyan kvalitásokkal rendelkezik, ami mindenféleképpen a csapatnak a hasznára van, másképp nem tudna itt játszani, és nem jutott volna eszünkbe, hogy őt hazahozzuk. És ahogy említetted, igen, tehát nyilvánvaló itt a magyar szabály miatt azért az is fontos, hogy magyar, ez egy új rendszer volt számunkra az előző évekhez képest, de hát mindig ahhoz kell alkalmazkodni, amihez kell alkalmazkodni, tehát ez...
1: Ugye a magyarok közül is Szalai Gábor és Gruber Zsombor elmentek, és tényleg meg is kérdezem, hogy hogyan Ötvös Bence, mert ugye olyan régen hallottunk róla, egy elég komoly sérülésből lábadozik, de azért akár is nézzük egy válogatott labdarúgó, aki ott van a Ferencváros keretében, csak már nem is tudom, mikor sérült meg, februárban, vagy valamikor.
0: Hát

0: lehetnek egy komoly sérülése,
1: de most már
0: a visszatérés.
1: Mert ő nagy erősítés, főleg az NB1-ben.
0: Persze, mindenféleképpen, mert ő is hát nagyon jó játékos. Egy borzalmas szerencsétlen dolog ez, hogy rögtön utána egy ilyen sérülés jött, és hát ez neki is, meg nekünk is, mint klubnak egy óriási kiesés volt pontosan itt a magyar szabály miatt is, meg hát egyébként is, hát egy olyan játékos ő, aki meghatározó tud lenni a csapatban.
1: Fiatalok Borbé Balázs alatt hirtelen a semmiből, egyszer egy Nagy Olivér, egyszer egy, Nagy Olivér már Európa Ligában is, vagy Európa Liga selejtezőben is, egyszer egy Bagi Ádám, hány ilyen van még? Meg mikorra tudják ők adott esetben stabilizálni helyüket a felnőtt csapatban, mert ugye az a folyamat még zajlik, és akkor még Lisztes Krisztiáról is váltsunk majd két szót.
0: Jó, tehát én azt mondom, hogy a Ferencvárosnál mindig úgy állunk hozzá a dolgokhoz, hogy senkinek nincs benne az a szerződésében nyilván, hogy kezdő leszel, és senkinek nincs az, hogy nem játszhatsz. Tehát itt mindenki saját maga vívja ki azt a jogot, hogy ő a csapatban játszhasson, lehet legyen az bajnoki mérkőzés, magyar kupa mérkőzés, vagy nemzetközi mérkőzés. A lehetőséget megkapják a srácok, de nyilván azok, akikre a szakmai stáb azt mondja, hogy oda kerülhetnek, itt nyilván ők különböző paramétereket vesznek figyelembe, és akkor ezek el tudni élni. Tehát az, hogy most betesznek a pályára, az nem jelenti azt, hogy ott is maradsz. De például, hogyha Olivérről beszélünk, itt említetted őt is, hát talán a Trabzon ellen volt egy fantasztikus beadása, amiből Zakariasen utána gólt szerzett, tehát úgy rakta az aki fejére, hogy lehet, hogy még én is, te is befejeltük volna. Lehet, hogy nem, de azért azért, meg ettől függetlenül is, tehát ő is, Bagi is egy küzdő, egy harcos típus, egy olyan jellegű csatár, aki ellen kellemetlen játszani, és hát jönnek majd a többiek, erről Tamás kéne igazából megkérdezni Hajnal Tomit, hogy milyen ütemben, és hogy látja ő, hogy, illetve az ő stábja, hogy mikor érhetnek oda a srácok, de azért a Ferencvárosnál mi úgy gondolom, hogy elég jól dolgozunk így az utánpótlás terén is, és jönnek fel a játékosok az első csapat keretéhez.
1: Ugye a Lisztes Krisztián, aki azért megjárta a poklot, hogy így fogalmazzak, az elmúlt pár évben, mert nem futotta ki azt a pályát, mint ami kinézett neki akkor, amikor egyébként jelentős összegét Frankfurtba szerződött, ugye ő kölcsönben van most. Is a Ferencvárosban. Lisztes Krisztián, ugye őt nem kell bemutatni Borbé Balázsnak. Mekkora szerepe annak Lisztes, nyilván még mindig nem ért el arra a szintre, amelyiken azon akkor volt, amikor Bundesliga szerződést kapott, de messze-messze följebb jár, mint az elmúlt egy-két évben, még akkor sem tudom, hogy sérült is volt, tehát neki nem pekes időszaka volt. Szóval mekkora szerepe Lisztes feltámadásában annak, hogy Borbé Balázs a vezető?
0: Szerintem nagy szerepe van a Balázsnak ebben, de nem csak a Balázsnak, hanem az egész stábnak, az egész közegnek. Tehát azért Krisztián amellett, hogy sérülések voltak sajnos, amellett azért neki fejben is erősödnie kellett, és komolyodnia kellett. Én azt mondom, hogy még mindig van hova fejlődnie, ilyen téren is, de jó úton jár. És hogyha ha ezt így folytatja, akkor nagyon messze eljuthat, ha nem folytatja így, akkor pedig nem. De úgy látom, hogy ő megértette azt, hogy a sikert sem adják ingyen, nagyon sokat kell érte tenni, nagyon sok lemondással jár, és én bízom abban, hogy ő tényleg fog jutni egy olyan szintre, ahova ő való egyébként a képességei alapján.
1: Frankfurtból figyelik őt, hogy éppen
0: persze,
1: hol tart?
0: Persze. Hát én nagyon remélem, hogy el fog jutni arra a szintre, hogy ő még a Frankfurtban majd az első csapatban pályára léphet.
1: Nyilván ez a cél, de addig meg az a cél, hogy minden többet profitáljon abból a Ferencváros, hogy itt van. Beszéljünk két honosított játékosról. Ugye ebből Korru Máriusz, hát ő Csángó magyar, de ő futball magyarnak is számít. Marian Gomez viszont, aki ugye tavasszal letette a magyar állampolgári esküt, ő ugye argentin eredendően, de tudtam, hogy ő már nem számít futball magyarnak, mert az MLS szabályozása így változott.
0: Hát igen, ő utána pénzt nem kapunk, tehát az ő nem számít ilyen szempontból futball magyarnak, de a magyar kontingensbe bele számít, de igen, hát a Marius pedig, és akkor most beszéljünk róla egy picit, ő megint az a játékos, aki egy hihetetlenül koncentrált, egy nagyon jó fejű, jó mentalitású, egy igazi ilyen győztes típus, aki nem tudja elfogadni a sikertelenséget, nem tudja elfogadni azt, hogy ne a maximumot nyújtsa, akár ő, akár a csapattársai. Hát én szerintem ő benne rengeteg van. Tehát ő nagyon-nagyon messze eljuthat, és nem csak a Fradiba, hanem a Fradin túl is.
1: De ez legyen minél később, mert egyelőre még van mit kiaknázni belőle a Ferencvárosba és a bajnokságban, meg az Európa Ligába is. És továbbra is Orosz Pál a vendégem, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Hát mozgalmas hónapok vannak a Ferencváros mögött, bár szerintem a Ferencvárosban mindig mozgalmasak a hónapok, de most úgy különösen, mert arról már ugye esett szó, hogy bajnoki ezüstérem, Robikin távozása, de ugye ott volt egy parlamenti választás is, és nyilván a nyáron például azt sem lehetett ugye tudni sokáig, hogy mondjuk a televíziós pénz mennyi lesz, hogy szerencsejáték pénz mennyi lesz. Így hogyan lehetett nekifutni a következő idénynek? Tehát mennyire lehetett biztosat tudni, vagy mennyire kellett satszolni, hogy mondtad, hogy ez a 30%-os csökkentés, tehát annyival a nadrágszíjat bejjebb kellett húzni. Ez mikor... Tehát mit gondoltatok, amikor az egész indult? Mit tudhattatok pontosan? Mert szerintem igazából kicsit vakrepülés volt ez még a nyár elején.
0: Hát akkor még nem tudhattunk semmit tulajdonképpen, mert azt tudtuk, hogy a jelenleg érvény, vagy illetve akkor érvényben lévő szerződések, az MLS és a média tulajdonos, illetve a szerencsejátékérték között ezek kifutó szerződések, ezek nem kerültek akkor megújításra, addig, és aztán utána volt egy olyan időszak, amikor tényleg teljes ködben voltunk, erre mondtam azt, hogy most egy picit van, hogy felrázták az akváriumot, aztán majd leülepszik, akkor majd megint lehet látni, de van egy idő, amíg nem. És nyilván, hogy ilyenkor az ember, ez egy cég, tehát az FTC labdarúgó ZRT az egy cég, az egy ugyanolyan cég, mint bármelyik másik cég, tehát hogyha nem látod azt, hogy konkrétan milyen bevételeid lesznek, akkor próbálod a költségeidet csökkenteni, hogy nehogy baj legyen. És akkor hoztunk egy olyan döntést, hogy tulajdonképpen azért egy ilyen nagyságrendi 30%-kal a bér keretet azt csökkentjük az első csapat kereténél, és hát vártuk, hogy alakulnak a dolgok, csak hogy ezt mindig ezt szoktam mondani, mert én nagyon-nagyon tisztelem apám emlékét, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon bölcs ember volt, és mindig azt mondta, hogy figyelj, hogyha valamire van ráhatásod, akkor tegyél érte vagy ellene, ha nincs, akkor meg elidegeskedj miattam, akkor meg úgy sincs ráhatásod. Tehát próbáld meg úgy alakítani a dolgokat, hogy minden a lehető legjobb legyen, és én úgy gondolom, hogy úgy alakítottuk a dolgokat, hogy a lehető legjobb legyen.
1: Nagyjából a Ferencváros labdarúgó szakosztályának, most nevezzük labdarúgó szakosztályának ilyen archaikusan, labdarúgó szakosztályának a költségvetésének, a bevételeinek mekkora részét érintette egyáltalán bármi változás, mert azért ne felejtsük, hát nyilván jegybevétel van UEFA-nál, hát az aztán nem közpénz, az UEFA-tól viszont kalkulálhatóan, stabilan jelentős összegek érkeznek játékos eladásból is, ezek most ugye ezek piaci bevételek, játékos eladásból is vannak bevételek, illetve piaci szponzora is vannak a Ferencvárosnak, tehát nyilván volt egy csomó olyan szegmens, amire bátran építhet, vagy építhetett ezután is a klub, de nagyjából a költségvetés hány százaléka, nem mondom, hogy ingott meg, de vált bizonytalanná.
0: Hát nem megingott, még egyszer mondom, tehát még most tudunk mindent, tehát itt most néha úgy kezeljük a mit tudom, állami cégektől jövő bevételeket, hogy az, ja Istenem, és az olyan ördögi dolog, de hogyha megnézzük, akkor most a Rapid Winnek például az új szponzora az a Bécsi Energetikai Vállalat, ami egy állami tulajdonú vállalat, tehát ez nem egy furcsa dolog a nemzetközi labdarúgásban, vannak még mindig kérdőjelek.
1: Tehát ettől még az állam eldöntheti, ugye, hogy
0: persze, ez egy, igen, sem. Meg azt is el kell dönteni, hogy mondjuk mennyire fontos a labdarúgás ilyen szempontból, hogy ilyen mondhatom azt, hogy tényleg magas szinten képviseljük a magyar labdarúgás nemzetközi versenysorozatokban. Én hiszem azt, hogy senkinek nem lehet az a célja, hogy mondjuk egy ilyen 15 év alatt, mert 15 éve kezdtük el építeni ezt az egészet, 15 év alatt felépített brandet, mert nevezzük nyugodtan brandnek, és az járó dolgokat ne akarná tovább tudni, látni, hiszen én hiszem azt, hogy ez Magyarországnak is jó. Biztos vagyok benne, hogy valahogy lesz, még vannak mindig kétséges dolgok, de majd az is ki fog derülni. De még egyszer mondom, hogyha valamiben nincs beleszólásom, nincs ráhatásom, akkor nem fogok amiatt idegeskedni. Mit idegeskedjek? Hát ez butaság lenne, nem? Akkor próbálom úgy alakítani a dolgokat, hogy a meglévő lehetőségekből a lehető legjobbat kihozzuk, és én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó kollégáim vannak, nagyon különböző részlegek vannak, ugye hát ez egy cég, még egyszer mondom, egy komoly cég, és mindenki úgy alakította a dolgokat, ahogy azt mi szerettük volna látni. Tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy megyünk tovább, említetted itt az UEFA-tól jövő bevételeket is, ez is egy nagyon érdekes dolog. Tehát ez mindig egy olyan kérdés, ami minden bajnokságban felmerül, hogy persze milyen jó lenne a bajnokság végén majd a bajnokok ligája a ligafázisba bekerülni. Persze, sportszakmailag jó lenne, presztízsben nagyon jó lenne, akkor felmerül a kérdés, hogy hol van az a balansz, és egy picit most itt visszakanyarodok, mert azt mondom, hogy jelen pillanatban szerintem a Ferencváros labdarúgó csapata az egy Európa Liga szintű labdarúgó csapat. Ha bekerülünk a bajnokok ligájába, az nem biztos, hogy merit alapján, tehát hogy érdem alapján kerülünk be oda, hanem ahhoz nagy szerencse is kell, meg olyan ellenfelek, meg...
1: De a konferenci ligához meg nagy pek, tehát az meg a, más, az meg a másik
0: azt
1: oldal.
0: Azt nézném le, mert hogyha megnézzük, hogy kik nyerték meg a konferencia ligát, tehát azért óriási klubok vannak.
1: De a két kupa a kb. Hasonló távolságra van a Fradi mostani Európa Liga pozíciójától, csak igen, ezért.
0: Csak én ezt nem mondom. Köszönöm. És az Európa Ligában tavaly is jól szerepeltünk.
1: 80 döntő.
0: Lejátszottunk 18 mérkőzést a selejtezőkkel együtt, a 18 mérkőzésből volt 10 győzelmünk, 4 döntetlenünk, 4 vereségünk. És a nap végén kerestünk nagyságrendek 20 millió eurót az UEFA-tól. Na most, hogyha bekerülünk a bajnokok ligájába, és teszem azt, bekerülünk egy olyan ligafázisba, ahol pofozógépek vagyunk, akkor nagyságrendek ugyanennyit keresünk, jó, valamivel többet, de nem szignifikánsan többet, viszont nekünk jön mindenki. Tehát a média, a szurkolók, senki nem örül. Így meg mindenki örül.
1: A bejutásnak azért igen.
0: A bejutásnak de igen, utána. De amikor utána már, tudnék mondani, csak nem lenne elegáns olyan klubot, aki bejutott, aztán 0 pontot szerzett.
1: Ja.
0: És akkor még egyszer nagyon régen, még messze nem tartottunk itt, ahol tartunk, a Dinamo Zágrában, hogy minek akartok ti oda kerülni? Elmondta, hogy mi oda kerültünk, agyba főbe vertek minket, tehát alig tudtuk az egészet kezelni. Tehát tudni kell persze, és az is lehet, hogy bekerülünk, akkor jó szerepelünk, de ez nem garantálható olyan szinten, mint ahogy a múlt szezonban szerepeltünk az Európa Ligában, és hogyha belegondoljuk az Európa Ligában, ugye most 8. Alkalommal vagyunk bent sorba egymás után, és ez óriási dolog.
1: És ebből volt egy BL és egy konferencia,
0: egy BL, a többi minden Európa konferencia, Liga. És a többi az Európa Liga, jól emlékszem, és azért ezt ne feledjük el, hogy ezt nekünk mindig úgy kell, mert hogy nem olyan az ország koeficiens, hogy akkor mondjuk az aktuális bajnok az egyből megy a BL-be, vagy megy a helyzetbe, vagy csak a playoffba megy, és onnan kell neki tovább jutnia. Vagy az első, vagy a második selejtezőbe körbe kell kezdenünk. Tehát nekünk nagyon komoly párharcokat meg kell vívni ahhoz, hogy oda jussunk. De ezekkel mind pénzt lehet kapni, amikor tovább jutunk, nyilván amikor a ligafázisban jól szerepelünk, mondjuk egy Európa Ligában, akkor per pont kapunk 150 ezer eurót, tehát hogyha most megnézem, akkor a Celtic elleni győzelem is 450 ezer eurót, tehát így azért össze lehet gyűjtögetni azokat a pénzeket, ami azért szerintem jó, és akkor pont egy külföldi újságíróval, egy holland újságíróval ültem le itt egy-két hónappal ezelőtt, és akkor kérdez, hogy mi lesz egy kormányváltás, mondom, nem tudom, tehát tényleg, és ne is politikai dolgokról kérdezzen engem, mert nem kapcsolódom politikához, tehát van egy kész szituáció, amit megkapok, mint cégvezető, és abból kell tudni gazdálkodni. És nem tudom megmondani azt, hogy hogy lesz, mint lesz, hogy lesz az adózás, hogy lesz a stb., hanem majd idővel megtudjuk. Azt tudom, hogy jelen esetben a Ferencvárosnak az idei szezonban eddig összefociztunk nagyságrendek 8,5 millió eurót, most már egy kicsit többet is, mert ugye a ligafázisban már sikert értünk el. Ez biztos, hogy több, mint amit a magyar riválisaink kapnak, hiszen ők nem kapnak. Hát tehát, hogy még az is lehet, hogy ez a
1: valamennyit az UEFA-tól kapnak, vagy egyébként a Fradi
0: hát
1: miatt.
0: Hát a mi szereplésünk igen, miatt. Igen, tehát igen. Azért azt lássuk be, hogy sok milliárd forintot kaptak a magyar NB1-es klubok, UEFA szolidaritási pénzből az elmúlt 7 szezonban, amikor a mi szereplésünk után kapták ezt. Tehát ez per klub, per szezon, nagyságrendigen 100 milliós bevételekről beszélünk, amit a Ferencváros szereplés után kap. De az mégsem annyi, mint mondjuk a 20 millió euró. Tehát nyilván, hogy ez még növelheti azt a különbséget, ami van. Tehát igazából még egy picit mindig vakon vagyunk. Nyilván, hogy én cégvezetőként is azt tanultam, hogy mindig készülj a legrosszabbra, és reméld a legjobbat, de ne legyen meglepetés.
1: Igen, ez egy reálisnak mondható hozzáállás. Rakjunk egy kicsit rendet, ugye a szurkoló, vagy a rádióhallgató, az újságolvasó fejébe sokszor összemosódik a Ferencváros labdarúgó ZRT, meg a Ferencvárosi Tornaklub, mint egyesület. Például az utóbbi időben oly sokszor citált Fradi város ügyébe, ugye augusztus 28-án tett feljelentést a belügyminisztérium a NAV-nál, Fradi város projektben összesen durván 25 milliárd forintos állami támogatás miatt. Ez mennyiben érinti, de ugye ezt a Ferencvárosi Tornaklub kapta, aztán talán két részletben, 2016-17-es történetekről van szó. Ez mennyiben érinti a labdarúgókat?
0: Ezt akkor akarjuk tisztában. Tehát van egy Ferencvárosi Tornaklub, és van egy FTC labdarúgó ZRT. Ezt még Kánoki kis úr is, amikor nyilatkozott ezzel kapcsolatban, mondta, hogy ez nem az FTC labdarúgó ZRT-t érintő vizsgálat, hanem a Ferencvárosi Tornaklubot érintő vizsgálat. A Ferencvárosi Tornaklub és a bevont szervek között van egy vita ezzel kapcsolatosan, hogy milyen jogalappal, mit lehetett, mire, hogy, mint felhasználni. Ez nem ránk vonatkozik. Tehát nekünk az egészhez annyi közünk van, hogy nekünk a tulajdonosunk a Ferencvárosi Tornaklub. Tehát ez nem az FTC labdarúgó ZRT-vel szembeni vizsgálat.
1: És adott esetben ő tőle kapott a labdarúgó ZRT játékos vásárlásra pénzt?
0: Egy egyesületnek szerintem mindig az a dolga, hogy a tulajdonában lévő szakosztályokat lett legyen, az most KFT vagy ZRT, vagy teljesen indiferens az entitásnak a jogi formája, az nyilván, hogy az a dolga, hogy a törvény adta keretek között segítse. Tehát én ezzel nem érzem, hogy bármiféle probléma lenne akkor se, hogyha ez így történt volna. Mondom még egyszer, tehát nem is vagyunk ebbe az egész vizsgálatba bevonva, tehát ez a vizsgálat, ez a Ferencvárosi Tornaklub és a szervek között nem is vizsgálat, egy vita, vagy nem tudom minek nevezzem, nem vagyok jogász. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy erről többet nem is tudok elmondani, mert nem tudok. Tehát igazából itt, ha több információra van szükség, akkor a tornaklubot kell ezzel kapcsolatban keresni.
1: Világos, csak nyilván nem megkerülhető, hogy szólózzak. Már csak azért is, mert mondom, a szurkoló pedig egyből, ugye az ellenszurkoló azt mondja, hogy na akkor megye egybe a Fradival, a Fradi szurkoló az azt mondja, hogy már megint minket bántanak, tehát azért itt elég széles spektrumon
0: akkor ezt mondjuk, hogy itt teljesen ilyen, ugye a labdarúgás az amúgy is egy emocionális dolog, tehát ezt lássuk be. Tehát itt nem az van, hogy most beszélek egy piaci márkáról, vagy másik piaci márkáról, mert soha nem lesz az emberekben olyan fajta elkötelezettség bármilyen piaci márka iránt, mint mondjuk egy sportklub iránt, hiszen ez szenvedély. Tehát ez nem az, hogy mondjuk egy márkának, amit megvásárolok, szeretem az ízét, vagy nem, hanem szenvedélyem van, hogyha ez a márkához gyerekkoromban, vagy bármikor csatlakozom, akkor soha nem fogok egy másik márkához csatlakozni, mint ahogy ez egyébként megtörténik a piaci márkákkal kapcsolatosan. Tehát nyilván, hogy a labdarúgás mindig egy emóciógazdag közeg lesz, és ha ezt még átítatja egy politikai vonulat is, akkor ez még erősebben megjelenik. Itt most nyilván ilyenkor vannak pro és kontra vélemények, ami szerintem teljesen rendben van.
1: Mi akkor is győzünk, hogyha kikapunk, így összefoglalva a Fradi szurkolói mentalitást, ez amikor a márkához minden feltétel nélkül
0: hát igen, ez lenne a jó egyébként, és ez nekem megint el fogom mondani, mert ez tényleg fájdalmam, hogy és most már ezen röhögnek a szurkolók, mert csomószor azon röhögtek, hogy annyiszor elmondtam, hogy már pedig mi csoportkörösök leszünk itt a 2011-ben, amikor elkezdtük onnantól kezdve, hogy egyszer csak el fogunk jutni az építkezésnek abba a stádiumába, amikor csoportkörbe fogunk játszani, és mindenki röhögött, és akkor kaptam a csoportkör pál nevet. Most lassan ott tartunk, hogy a nézőszám pál nevet fogom kapni, mert nem tudom elfogadni azt, hogy ennyien vagyunk kint egy meccsen. Amikor kimegyünk Salzburgba és nyerünk, és akkor hazajövünk, és a következő hazai meccsünkön, ez Zalaegerszeg elleni meccsre kijött, nem tudom, 7-8 ezer ember. Ami magyar átlagban persze sok, de nem egy Ferencváros számára
1: és
0: sok.
1: És neki is kapott a csapatot.
0: És akkor még nem tudhatták a nézők, hogy azért nem jön neki, meki fog kapni a csapat. Persze. Teszem hozzá, engem nem érdekel, ha fradista vagyok, hogy ki kap a csapat, vagy nyer. Persze, hogy érdekel, de az én elkötelezettségem attól nem lesz gyengébb. Én akkor is kimegyek, ha éppen rossz a csapat. Ez a Fradi pedig jó. Évek óta jó. Hát miért nincs tele az a 20 ezer stadion egy 2 milliós városban?
1: Hát igen, ez tagadhatatlanul szemet szúr mindenkinek, hát a vezérigazgatónak meg nyilván főleg, mert bosszant, nem kell mondani, hogy bosszant. Ez még bevétel tekintve,
0: meg a feeling is tekintve. Tehát, tényleg elmész Glasgow-ba, ott van a Celtic, igen, meg a Rangers, 1 milliós város, és fullon van a két stadion. Ugyanez Sevillában, hogy sorolhatnám, Gelsenkirchen, ugye? Tehát nem mondhatjuk, hogy valami óriási eredményeket ér el a Schalke az elmúlt időben. Full a stadion. Tehát, hogy tessék kijönni, és hogyha tényleg fradista vagyok, akkor szurkoljak annak a csapatnak.
1: Hát ez marketing kérdése is, nyilván vannak olyan szakemberek, akinek az a dolguk, hogy meglendítsék ezt a, ezt a folyamatot, mert azért az Európa Ligában ott persze van néző, meg az Újpest ellen van néző, tehát azért vannak jó példák is, de valóban van egy csomó olyan, van egy csomó szemet szúróan, hát, kétharmad házas.
0: Hát várja, ha én fradista vagyok, akkor nem azért megyek ki, hogy persze a másikat nézzem, hanem azért megyek ki, hogy az enyémet nézzem. Igen. És ugyanaz a Fradi játszik az Európa Ligában, mint aki a magyar bajnokságban. Hát akkor menjek már ki, nézzem meg akkor is.
1: Mész-e október 27-én, nyilván mész, a Ferencvárosnak ugye a tisztújtó közgyűlésére, és mit vársz tőle?
0: Hát én azt várom, hogy Kubatov Gábort újra választák, mert szerintem Gábor egy nagyon jó elnök. Tehát én úgy, még egyszer, most elmondom, hogy nem értek a többi sporthoz. Tényleg nem értek hozzá. Szurkolói szinten nem értek hozzá, és nagyon szurkolok nekik, amikor van egy kézilabdameccs, vagy egy vízilabdameccs, hogy sorolhatnám, vagy az atlétáknak, vagy bárkinek, úszóknak. De nem értek hozzá, de az eredményeket látom. Látom azt, hogy hova fejlődtek, látom azt, hogy milyen vízilabda csapatunk lehet, hogy milyen kézilabda csapatunk, látom azt, hogy jégkorongban hol vagyunk, stb. Tehát ezek elvitathatatlan tények. És én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez így menjen tovább, ahhoz igenis a Gábornak itt még sok munkája van.
1: Ugye nyilván minden szakosztályt másképp érintenek az elmúlt hónapok, hát a férfi kézilabda lett deklaráltan egy kicsit visszanyesve, de ugye egyébként ez a 30%, ez jellemzően amennyire tudod, nem kell, hogy tud, mert nem a vízilabda szakosztálynak vagy a vezérigazgatója. Tehát ez nagyjából ugye többit is hasonlóképpen érintette?
0: Ha tudnám, sem nyilatkoznék róla, mert nem engem érint. Tehát ez egy másik cég. Tehát ki vagyok én, hogy egy másik cégről nyilatkozzak. De nem tudom. Tehát teljes lelki nyugalommal tudom mondani, hogy nem tudom.
1: Mit szólsz ahhoz, hogy hát nevezhetjük Lex Kubatovnak, vagy Lex Szijjártónak, ugye a kormány elfogadta azt, hogy azok, akik politikai tisztséget fogadtak el, és mondjuk ugye Kubatov Gábor, mint a Fidesz alelnöke, ez nyilván vastagon érintett, nem csak akkor, amikor kormányon vannak, hanem utána még azt hiszem 4 évig ő nem tölthetnek be például egy ilyen hivatalt, mint amilyen a Ferencvárosi Tornaklub elnöki posztja. Hogy ez október 27-ét szerinted mennyiben fogja, vagy tudja érinteni meg a Ferencváros jövőjét?
0: Én úgy tudom, hogy tehát most lehet, hogy ez én tudatlanságom, de én úgy tudom, hogy ez egy tervezet.
1: Igen.
0: Tehát jelen pillanatban itt nincs ezzel kapcsolatos végleges döntés.
1: De azért ne lepődjünk meg, ha a valóság lesz belőle. Tehát ez...
0: Én nem tudom, hogy valóság lesz belőle, vagy nem. Én még egyszer azt tudom elmondani, hogy szerintem Gábor egy kifejezetten jó elnök, és én nagyon remélem, hogy a jövőben is jó lesz a Ferencváros elnöke. Hogy ez milyen módon lesz lehetséges, vagy nem lesz lehetséges, ez megint egy olyan dolog, amire milyen ráhatásom van nekem? A világon semmi. Tehát megtörténik valami, és akkor annak függvényében fognak történni a dolgok. Még egyszer mondom, én személy szerint remélem, hogy ő marad.
1: Hogyan vizionálod, mondjuk, ha egy év múlva beszélgettünk, hogy addig azért nagyon sok víz lefolyik a Dunán, véget ér egy NB1-es idény, nyilván ülőjüton úgy gondolják, hogy akkor újra aranyéremmel, mert az mindennek az origója, akkor utána egy bajnokok ligája selejtező, ha ez így alakul, tehát milyen egy évet prognosztizálsz, játékos állományt mennyire sikerül megóvni, mennyire sikerül esetleg tovább erősíteni, illetve Borbély Balázsnál nem fenyegete az a veszély, hogy egyszer az MLS azt mondja, hogy hát itt van nekünk magyar, micsoda nagyszerű szövetségi kapitány lenne, mert már ugye ilyen hangok is vannak.
0: Hát nézd, ez mindig benne van, megint nincs hatásom, de úgy gondolom, hogy akkor a kérdésednek az első felére visszatérve, nyilván annak rövid távú, közép távú, hosszú távú céljaink. Rövid távú célnak tekinthetjük az adott szezont. Tehát az adott szezonban, mostani szezont mindenféleképpen szeretnénk bajnokként zárni, szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát. Pont. Nemzetközi szinten ha bajnokként sikerül zárnunk, akkor mehetünk a Bajnokok Ligája selejtezőbe. Persze az a sportszakmai célunk, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába, ami nem könnyű, bár teszem hozzá, most az idei szezonban volt olyan Bajnokok Ligája selejtező ág, ami könnyebb volt, mint a mi Európa Liga águnk. Hát vagy nem most a Győrről beszélek, de mondjuk a környező országokban is volt olyan, akinek olyan mérkőzéseket kellett játszani, hogy bekerüljön a Bajnokok Ligája liga fázisába, ami sokkal könnyebb volt, mint a miénk.
1: De hát nektek 4 párharcot nem is kéne játszani, nem? Hogyha a BL selejtezőbe indulnátok a koeficiens miatt, talán.
0: Hát ezt mindig az adott szezon dönti, egyébként most sajnos így fejből nem tudom, de itt nagyon komplikált számítások vannak, az is számít, hogy ki lesz a BL győztes, abból a bajnokságból ki hova, stb. De mondjuk én már azzal is most el vagyok, hogyha azt mondom, hogy mondjuk BL selejtezőben vagyunk, és a BL selejtezőnek van egy olyan karakterisztikája, hogy abban az esetben, hogyha az első körön túl vagy, akkor már nem az van, hogy egyből konferencia ligába esel, még ha nem is sikerül a második kör,
1: hanem
0: Európa ligába, és ha ne agyisten onnan kiesel, akkor már mész tovább konferencia ligába. Tehát ez egy elég fontos védőháló egyébként egy klub alatt.
1: Hát többször élt vele a Fradi, ugye?
0: Így van, a kimondott cél az az, hogy bekerüljünk a BL-nek a liga fázisába, hogy mennyire reális ez, vagy mennyire nem reális, az sok minden nem múlik. De hogyha nem ezt mondanánk, akkor nem akarnánk előrébb jutni.
1: Borbély Balázs.
0: Balázssal hosszú távon tervezünk. Tehát nagyon örülök, hogy egy ilyen szakembert sikerült találni, aki magyar. Tehát azért ez nagyon fontos. Aki ilyen szinten összhangban van a klubbal és a csapattal. És abból kiindulva, hogy magyar, látja a helyi viszonyokat. Tehát nem kell neki mindig elmagyarázni azt, hogy ez most azért kell, hogy így legyen, mert ez most azért történik, mert bejött egy ilyen szabályzás. Ez most azért, hanem ő már folyamatában látja ezt az egészet, és ennek megfelelőképpen tudja alakítani a saját környezetét szakmailag, ember anyag szempontjából, mindenből. Tehát én úgy vélem, hogy Balázs egy nagyon jó és jó karrier előtt álló. Bár én úgy gondolom, hogy ez a karriernek már egy elég magas szintje, amikor valaki a Ferencvárosnak az a vezető edzője lehet. De még innen is lehet neki tovább lépés. Én nagyon remélem, hogy minél később, mert szeretném, hogy a lehető legtovább velünk legyen.
1: Gorosz Pát, az FTC Labdarúgó ZRT vezérigazgatóját hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Három éremmel közte Kukta Vladislava aranyával jött haza Szófiából a magyar ökölvívó válogatott, és Hámori Luca pedig úgy tűnik, hogy felnőtt pályafutása egyik legfontosabb érmével, egy Európa-bajnoki ezüstéremmel gazdagodott. A most következő órát ennek a sikernek szenteljük. Vendégünk a stúdióban Hámori Luca. Szia, szeretettel gratulálok.
3: Szia, köszönöm szépen.
2: Én tudom, hogy az idő az egy nagyon érdekes, hogy mondjam, része a kontinuumnak, mert hogy van egy ilyen gyógyító hatása, egy ilyen perspektívába helyező képessége, és minden egyes nappal, egy átaludt éjszakával az ember egy kicsit másképp lát dolgokat. Nem tudom, hogy ez az ezüstérem azóta már más polcra került-e, mint ahogy az első posztjaidból lehetett érzékelni, hogy okozott, vagy volt benned egyfajta csalódottság, hogy ez nem arany lett.
3: Most már azért eltelt jó pár nap az Európa-bajnokság óta, még mindig van bennem sajnos egy kis csalódottságérzés, hiszen tényleg az aranyéremért mentem, és hittem, hogy képes vagyok rá. Ugye sajnos ez most nem sikerült, és csak egy ezüstéremmel térhettem haza, viszont sokszor gondolkoztam azon, hogy valójában ez a pályafutásom eddigi legnagyobb sikere, és valahol elégedetnek kell ezzel lennem. És hogyha arra gondolok, hogy egyébként ez most még csak egy állomás volt ugye a fő célom előtt, tehát 20-28 előtt, akkor azt gondolom, hogy ez az ezüstérem egy jó visszacsatolása arra, hogy jó úton haladok. Így jó pár nap elteltével most már tényleg tudok neki örülni, és pozitívan gondolni rá, illetve a tanulságokat leszűrni, és menni tovább keményen.
2: Igen, nyilván vannak tanulságok, és most azért van időnk bőven arra, hogy kibeszéljük, hogy esetleg ilyenkor készül-e már az emberben valami fajta mérleg, hogy építetted föl a tavalyi év óta, akár ennek az évnek a felkészülését, amiben nagyon érdekes fejezetek voltak, és nagyon szeretnék kitérni majd ennek a részleteire, mert olyan élményben is volt részed, amiről szerintem nem csak boxkörökben álmodik az ember, hanem minden olyan sportoló, aki tudja, hogy milyen nagyságoknak mondjuk így a bölcsőjében nézhet szét, az szerintem mindenkit inspirál, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mit mesélsz majd az amerikai edzőtáborozásodról. De egy picit talán arra térjünk ki, hogyha azt nézzük, hogy ugye orosz ellenfelettől kaptál ki a döntőben, és most azért azt is lehet egy kicsit érezni, és ezt nem csak ökölvívás szemszögében mondom, hanem minden sportban van egy olyan érzet, hogy ahogy kezdenek visszakerülni az orosz versenyzők a versenyzési lehetőséghez, hiszen majdnem minden sportágban most már ugye az ellenük szóló nemzeti bojkotot kezdik feloldani. Úgy, minthogyha amikor a palackban sokáig visszatartják a levegőt, és egyszer csak így kirobbant, tehát, hogy így kiderül, hogy egyáltalán nem estek ki a rutinból, egyáltalán nem hiányzik nekik az, hogy nem lehetett versenyrutinuk éveken keresztül, minthogyha folyamatosan abban az állapotban tartották volna magukat, hogy ahogy lehet versenyezni, a legjobb formájukat hozzák. Nem tudom, hogy ezt érezted-e a ringben, a döntőben.
3: Ugye az Európa-bajnokság előtt már tisztában voltunk azzal, hogy itt már orosz ellenfelekre is számíthatunk, ezáltal én gondoltam, hogy egy keményebb mezőnyre számíthatok, és ez így is történt, hiszen ugye az oroszlánnyal teljesen más ágra kerültünk, tehát tényleg csak a döntőben találkoztunk, viszont ő is szépen menetelt, ahogy én is, és amikor a döntőbe kerültem vele, akkor ugye, ahogy te is említetted, azért az elmúlt években nem nagyon láthattunk róluk friss videókat. Viszont. Akár, vagy mérkőzéseket, amit
2: elég
3: esetleg...
2: elemezhetünk
3: volna.
2: Dolgulja.
3: Igen, viszont ellenben ugye nekik egyszerűbb dolguk volt, hiszen velem azért tele volt most már az internet, és sok mérkőzést találhattak. Úgyhogy talán ebből a szempontból egy kicsi előnyük lehetett, de egyébként azért én is ismertem már őt. Én éreztem azt rajta, őszinte leszek, hogy végre itt van a lehetőség, hogy megmutassa, hogy ő is mire képes, és hogy akár egy nagy eredményt érjen el. Valójában a ringben is olyan magabiztossággal lépett be, én azt éreztem rajta, hogy na most itt nincs senki, aki őt megállítsa. Egyébként én is így léptem a ringbe. Sajnos most ilyen kettőnk közül csak egy valaki nyerhetett, most ezek szerint ő neki talán így a magabiztossága nagyobb volt, mint nekem, de azt azért hozzá kell tennem, hogy mindent megpróbáltam ellene megtenni, ami bennem volt, én azt kiadtam. Most sajnos nem sikerült, de bízom benne, hogy a jövőben lesz még rá lehetőségem akár vele boxolni, és egy kicsit ezt visszaadni neki.
2: Én ebben egészen biztos vagyok, szerintem nyilván a súlycsoportból adódóan is valószínűleg azért többször fogtok összetalálkozni, és valószínűleg meg is méritek majd az erőtöket egymással szemben. Egy picit most menjünk vissza, Luca, kérlek, az időben, majd, hogy nem egy évet, mert nagyjából egy évvel ezelőtt beszélgettünk szintén egy hosszabbat, akkor volt is benne egy pici csalódottság, mert nagyon jól indult az éved, és aztán valahogy ugye a legfontosabb torna nem úgy ért véget, de közben azt is lehet látni külső szemmel, hogy nagy átalakuláson ment át ugye akár a Magyar Szövetség, és ugye közben már azt megelőzően ugye volt szövetségi kapitányváltás, és úgy tűnt, hogy te is... Nem is azt mondom, hogy másfajta sebességi fokozatba kapcsoltál, de azt érzékeljük, és szerintem most már mindenki, hogy döbbenetesen gyorsan közeledik Los Angeles, és befordultunk a sarkon, legalábbis ami a kvalifikációs versenyeket illeti. És ebben nyilvánvalóan nagyon sok dolgot végig kell venni, amikor az ember egy felkészülést megtervez. Hogy jött képbe az a lehetőség, hogy te ezt az esztendőt tulajdonképpen a világ egyik legfontosabb boxműhelyében, az Egyesült Államokban kezd, és nagyon szeretném megismerni ennek az egész 5 hétnek a részleteit, mert szerintem nagyon különleges lehetett.
3: Ez így van, talán egy életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt ez az 5 hét kint Amerikában. Ez a lehetőség a BVSC-n keresztül jött nekem, ahol...
2: Aminek a boxolója vagy, ugye?
3: Így van, igen. És ahol Fischer József által jött ez a lehetőség, hogy akkor rajtam kívül még egy csapattársammal együtt, illetve az edzőnkkel együtt 5 hétre kimenjünk Amerikába, és Ronny Shields-el edzünk együtt. Most is, ahogy ezt kimondtam, ilyen hidegrázós érzés, hiszen aki is ismeri őt, tudja, hogy Evander Holyfieldnek volt az edzője, és mellette...
2: Sőt, Mike Tysonhoz is
3: így
2: volt.
3: Van, így van, és mellette számos profi boxolókkal dolgozik a mai napig együtt, és amikor én ezt így meghallottam, hogy lesz egy ilyen lehetőség, még nem volt 100%-ig biztos, de azért már így eljátszadoztam a gondolat, hogy vajon milyen is lehet vele ott edzeni, vagy abba az edzőterembe belépni, és egészen addig, amíg én ott nem voltam, így fel sem fogtam, hogy ez most tényleg igaz, és még talán ott is, amikor először a ringbe, vagy a terembe beléptem, akkor tudatosult bennem, hogy na valójában itt vagyok, és hogy Ronny Shields áll előttem, és tartja a kezét, hogy én abba üssek bele, amiben szintén mondjuk Holyfield is ütött, és már sokszor mondtam, hogyha egyébként abban az 5 hétben én nem csináltam volna semmit szakmailag, csak ott ültem volna a teremben, és beszívtam volna azt a levegőt, szerintem már az nagyon sokat hozzám tett volna. Úgyhogy mellé még napi 2 edzéssel készültünk, mint erőléti edzéssel, mint szakmai edzéssel, így egy teljes változáson ment át, azt gondolom, hogy egyrészt a mentalitásom, másrészt pedig nyilván a testem, és nagyon sokat kaptam én abban az 5 hétben, akár csak az, hogy... Talán a legpozitívabb nekem az egészben az volt, hogy amikor odaértünk, akkor azért igazából egy legenda edző állt velem szemben, mégsem az történt, hogy ő meg akarta nekem azt mondani, hogy most te így üsd a bal és a jobb egyenest, hiszen ezt én így látom jónak, hanem egyébként felmérte a terepet, megnézte, hogy én milyen állapotban vagyok, milyen stílust képviselek, és abból szerette volna ő a lehető legtöbbet kihozni, és nekem ez egy ilyen nagyon fura érzés volt, de természetesen pozitív értelemben, meghagyja azt a sportolót, aki én vagyok, viszont abban próbál nekem segíteni, hogy tényleg ebben a stílusban a lehető legjobb legyek. És ugye ő leginkább teljes mértékben profikkal dolgozik, viszont figyelembe vette azt, hogy egyébként én amatőr sportoló vagyok, és én egyelőre az olimpiára készülök. Készültem akkor már az első profi mérkőzésemre, de nyilván mindenki tudta, hogy ő is, hogy nekem az első az mindenképp az olimpia. Ezért próbált abban segíteni nekem, hogy az amatőr ökölvívásban mi az, amit hozzám tud ő tenni. És hála Istennek mondhatom azt, hogy kint is nagyon sok sparring lehetőségem volt, ahol ő állt a sarkomba, és ő adott utasításokat, illetve segítséget, és teljes mértékben átalakult már a mentalitásom, már a hozzáállásom, már a motivációm, és ezt még mind megfejelte az, hogy egyik edzésen éppen iskoláztam a Ronival, és a hátam mögött pedig besétált a terembe Holyfield, és így köszönt, hogy hello, sziasztok, én meg így megfordultam, hogy úristen,
2: ez filmszerű,
3: de
2: amit
3: tényleg,
2: most mesélsz.
3: Ez komolyan az volt, és akkor utána én így remegtem, hirtelen elfelejtettem angolul, meg se bírtam szólalni, és akkor Holyfield bejött a ringbe, vele is tudtam beszélgetni, vele is tudtam gyakorolni, tudott mutatni nekem egy-két mozdulatot.
2: Tehát ki jött be a ringbe? Evander Holyfield bejött a ringbe?
3: Pontosan.
2: És beszélgettetek?
3: Igen.
2: És Mondott neked utasításokat, meg észrevételeket, meg...
3: Igen, pontosan, megkérdeztem tőle...
2: Ez meseszerű.
3: Ez tényleg olyan volt, hogy egy ilyen elképzelhetetlen, tehát, hogy ezt, ha valakinek elmesélem, nem tudom átadni azt az érzést, amit én ott éreztem, mert tényleg ez ilyen leírhatatlan volt.
2: Jó, hogy elmesélhet nekünk, mert ez nekünk is most egy ilyen, azt kell mondanom, egy ilyen valóban hollywoodi utazás, aminek
3: pontosan,
2: a részei vagyunk
3: és általad. Egyébként ott ugye tudtam vele beszélgetni akár az én történetemről, akár az ő történetéről, megkérdeztem tőle, hogy neki mi a kedvenc kombináció, megmutatta, én is megmutattam, abba segített, hogy mit, hogyan kellene ütni.
2: És türelmesen, kíváncsian nagyon várta a válaszaidat, és ugyanígy, tehát türelmesen válaszolt a kérdéseidre?
3: Igen, nagyon kedves volt, türelmes volt, segítőkész volt, rajtam kívül a csapattársamnak is ugyanúgy segített, és még iskoláztak is, szóval tényleg nagyon rendes volt, és azt még most itt szeretném hozzátenni, hogy ez ugye januárban volt, azóta most már eltelt jó pár hónap, viszont például ezen az Európa-bajnokságon kaptam tőle egy személyes üzenetet, hogy sok sikert a döntőben, és gratulálok.
2: Telefonszámot cseréltetek?
3: Nem, Instagramon kaptam az üzenetet, de még a mérkőzés...
2: Az szinte ugyanaz, igen, mamán.
3: De a mérkőzés után is írt, hogy fel a fejjel is gratulál, és hogy most pedig élvezzem a kis pihenésemet, úgyhogy ezek ilyen apró dolgok, de közben meg hatalmas dolgok.
2: Főném és uraim, tehát akinek Evander Holyfield személyesen üzen, hát mit akarhat az ember ennél többet a sportban? Most ezt őszintén mondom.
3: Én azt gondolom,
2: tehát,
3: hogy
2: már most, Luca, tulajdonképpen van, szerintem a személyes bakancslistádon biztosan kipipálható fejezet, nem ezek
3: ez
2: után?
3: Biztosan, ez egyértelmű, és az, hogy belegondolok abba, hogy egyébként amikor voltak mérkőzéseim, tudom, hogy a Roniék is kérdezgettek utánam, hogy hogyan halad a felkészülés, hogy hogyan sikerültek a mérkőzések, és akkor ott januárban én azt gondolom, hogy egy ilyen életre szóló barátság vagy kapcsolatot sikerült létrehozni, azzal egyrészt, hogy ők is nagyon kedvesen álltak hozzánk és befogadóképesek voltak, természetesen mi is óriási tisztelettel és kedvességgel álltunk feléjük, és igazából ittuk a szavaikat, edzések után még beszélgettünk velük fél órát, órát, hogy tényleg minden kérdést, ami bennünk volt, azt fel tudtunk tenni nekik, és ők tényleg segítőkészen segítettek minden egyes nap és minden egyes kérdésben.
2: Hú, hát ezt ne haragudj, ezt a témát, ezt nem tudjuk itt félbehagyni. Tehát ez önmagában is már nekem nagyon így csiklandozta a fantáziámat, hogy talán ebben most általad, de kicsit jobban belelátunk, de most olyan fejezeteket nyitottál meg, ami viszi tovább ezt a témát. Ugye, amikor az ember Rocky filmeken felnőve és különféle fajta amerikai box sztorikat látva van egy, megfogalmazom magában egy elképzelést, akkor van ebben mindig egy ilyen kicsit ilyen szürke, füstös hangulatú edzőtermek, ahol tényleg lehet érezni a csurag le a falakon az izzadság, az emberi verejték, és az ember azt érzékeli, hogy a minden csillogástól mentes vegytiszta munka mondjuk így tényleg bölcsőjébe érkezik. Ilyen ez a terem? Tehát amikor ide megérkeztetek, akkor mennyi volt ebből a valóságban? Azt mondtad, hogy ha semmit nem csináltál volna, csak magadba szívod azt a ezek szerint munkától átitatott, nevezük így verejték illatot vagy szagot, is hoztál volna magaddal olyan pozitívumokat, ami elsősorban nyilván az önbizalmadra hatott volna. De miért? Milyen egy ilyen környezet? Próbáld meg nekünk ezt kérlek leírni.
3: Én nagyon sokszor próbáltam elképzelni még az utazás előtt, hogy vajon milyen lehet ez az edzőterem, ez most ilyen nagyon nagy lesz, nagyon csillogós, fancy, vagy éppen pont ez, amit a Rocky filmekben is láthatunk, hogy tényleg ilyen kis, nagyon egyszerű, régi boxterem. És hát itt a
2: maga kopottságától olyan izgalmas,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen, igen, és itt a B opció nyert, hiszen egyébként egy nagyon kicsi teremről beszélünk, ahol van egy ring, illetve van 3-4 zsák, és igazából ennyi az egész edzőterem. És úgy kell elképzelni, mint amit tényleg a filmekben látunk, hogy a garázsajtót felhúzzák, és ott van benne az edzőterem, és a falon tényleg rengeteg kép, akár a Holyfield-el, vagy mindenkivel, akivel a Ronnie együtt dolgozott, illetve tényleg az volt fura számomra, hogy amikor bementünk, akkor maximum 2-3 ember edzett egy időben, illetve nyilván az edzők, de hogy nem az volt, hogy tele az edzőterem és mindenki ott van, és hát ezt el is mondták, hogy azért ott, aki ott edzhet, az már nem egy senki, és az egy óriási megtiszteltetés, hogy valaki oda beléphet, és pont ezért is volt számunkra egy ilyen felfoghatatlan érzés, hogy tényleg mi is ott abban az edzőteremben edzhetünk, és az mondjuk az 1-1,5 órákat, amiket edzettünk, ott folyamatosan minket figyeltek, velünk foglalkoztak, nem foglalkoztak semmi mással, és tényleg mindent próbáltak átadni nekünk, amit ők tudnak így ez a körvívásról, illetve volt az, hogy mondjuk mentünk edzésre, és előttünk edzettek a nagyok, és akkor az ő edzésükbe is így bele-bele pillanthattunk, és tényleg egy ilyen nem tudom szavakkal elmondani azt az érzés, azt az illatot, azt az érzés, amit én ott éreztem abban az edzőteremben, de teljesen minden elvárásomat igazából így felülmúlta az, hogy egyébként egy sima kis egyszerű garázsban felépített edzőterembe mentünk be, de egyébként, hogyha ott a környéken elmentünk egy boltba, vagy bárhova, és kérdezték, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és azt mondtuk, hogy a Roni Schilccel edzünk, akkor mindenkinek így leesett az álla, és nem akarták elhinni, hogy ezt mi komolyan gondoljuk. És szerintem biztos volt is olyan, aki nem is hitt el, de hogy ott tényleg a Roni az egy óriási legendának számított, és az, hogy mi vele edzhettünk, ez egy ajándék volt.
2: És akkor tulajdonképpen megfogalmazhatjuk azt, hogy itt az emberi tényező a különbség. Tehát, hogy végül is, ha ennyire egyszerűek a körülmények, ha ennyire nem arról van szó, hogy a technológiát, meg a modern tényleg orvostudományt, meg különféle fajta, nem is tudom milyen más tudományágokból idehozott extrákat kapja a boxoló, hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy maga a légkör kötelez, az a szaktudás nyilván, amit Roni Schilcz, vagy a vele együtt dolgozó, ha vannak még rajta kívül esetleg olyan segítőpartnerek, vagy edzők ott vannak, képvisel, valószínűleg abban van az az extra, és az nyilván lépést tart, gondolom, a világváltozásával, tehát gondolom a box sem egy olyan sport, ami ugyanúgy néz ki, mint Papp László idejében, hanem értelemszerűen fejlődik a maga kis evolúciós folyamatában. Tehát akkor tulajdonképpen itt arról kell meggyőzni magadat, vagy azt kell most ebből kihámoznunk, hogy az emberi minőség és a szaktudás az az extra, ami az ott nevelkedő boxolókból világsztár csinál?
3: Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben így van. Nem az számít, hogy most éppen mennyire csillog az edzőterem, hanem hogy az, hogy az a szakember, akivel együtt dolgozunk, ő teljesen önzetlenül próbálja átadni azt a tudást, ami benne van, vagy ami tapasztalt ő az évek során. És tényleg ő mondhatta volna nekem azt, hogy de Luca, mostantól kezdve így boxolsz, mert én ezt mondtam, de nem ez történt, hanem tényleg nagyon kedvesen, segítő szándékkal, abból a stílusból, amit én odavittem, ő abból próbálta kihozni a legtöbbet, és ő is elmondta, hogy nincs két egyforma boxoló, tehát olyan nem létezik, hogy egy stílus kell mindenkire ráerőltetni, van mindenkinek egy saját stílusa, és abból kell a lehető legjobbat kihozni. És szerintem ő mindenkihez így áll hozzá, mindenkit próbál kiismerni a lehető legjobban, és ez visz előre minket, és ez viszi előre azokat a sportolókat is, akivel ő együtt dolgozik.
2: Hogy telt egy napotok ott? Mesélj nekem kérlek erről, mert nyilvánvalóan ez az 5 hét azért elég sok is, egy bizonyos szempontból nyilván kevés is. Nyilván az embernek hozzá kellett szoknia nagyon sok mindenhez, be kellett állnia egyfajta ritmusnak. Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy ez talán több is, mint amit aznap kibírsz, tehát mennyire voltak a határok feszegetve?
3: Ha jól emlékszem, akkor hétfő, kedd, csütörtök, péntek volt a két edzéses nap, és a szerda, szombat volt, amikor egyeket edzettünk, a vasárnap volt, ami a pihenő volt. A délelőttök mindig szakmai edzéssel teltek, akkor dolgoztunk a Ronival, és általában azután délután volt egy erőléti edzésünk, amit egy házaspárral csináltunk, ők is a Roniékkal dolgoznak együtt, tehát nyilván összebeszélnek, de hogy az egy másik helyszínen, egy másik közegben telt, viszont volt olyan, hogy a délelőtti edzésen én azt mondtam, hogy én délután nem bírok, tehát hogy én nem fogok tudni egy olyan erőléti edzés végigcsinálni, amit egyébként ott velük csináltunk.
2: Hiszen annyira elfáradtál délelőtt.
3: Igen, tehát annyira fárasztó volt, és egyébként most itt nem kell belegondolni, hogy ilyen nagyon különleges edzéseket csináltunk volna a Ronival, mert itt is inkább az egyszerűség híve volt, hogy ugyanúgy persze zsákoltunk, iskoláztunk, gyakoroltunk, de talán ott is hagyta az, hogy kibontakozzunk, mert egyébként számomra a legelején nagyon fura volt, hogy mondjuk van 12 menet zsák, és a 12 menet zsákban nincs megadva, hogy most az első menetben ezt kell ütni, a második menetben azt kell ütni, hanem meg volt hagyva, hogy akkor te most 12-3 percet zsákoljál le úgy, hogy ahogy nem szólok hozzád, és nyilván, hogy ott állt végig, és le sem vette rólunk a szemét, de egy szót nem szólt hozzánk, hogy mit, hogyan
2: gyűjtötte
3: kellene.
2: Gyűjtötte be az információkat.
3: Szerintem igen, illetve nagyon megragad bennem az a mondata, hogy azt mondta, hogy egyébként a ringbe is egyedül megyek be, hiába van ott a sarokban az edzőm, én vagyok ott benne, nekem kell megoldanom az adott szituációkat.
2: Hű, de magányos sport az egyébként.
3: Igen, nagyon.
2: Ezt már sokszor, aki látott élőben boxot közelről, az pontosan felméri ezt, hogy az egyik legmagányosabb, legkeményebb műfaj.
3: Pontosan, persze próbálnak segíteni, de ott a ringben te vagy és az ellenfeled, szóval neked kell megoldanod. És itt ezt próbálta nekünk átadni, hogy ott a zsákmunkám, vagy akár egy gyakorló munkában és azt próbáljam meg, hogy minél több helyzetet próbáljak meg elképzelni, megoldani egy-egy szituációt. Persze, hogyha valamit rosszul csináltam, akkor kijavította, de kimondott feladatot nem adott. Nekem ez az elején nagyon rossz volt, mert én szerettem azt azért, hogyha megvan mondva, mit csináljak, viszont egy hét után nagyjából már ez is átváltozott teljesen a fejemben, és már tudtam.
2: Milyen érdekes ez, mi?
3: Nagyon.
2: Hogy tulajdonképpen olyan hát nem is tudom, hogy nevezzem ezeket, dolgokat húzogatott itt az elmédben, olyan sávokat, amelyeket nem mozgattál meg, mert egyszerűen nem ebben a rendszerben nőttél fel.
3: Így van, teljesen más volt, és tényleg az elején fura volt, de aztán teljesen átkapcsolt az agyam, és azzal a mentalitással tudtam már ott edzeni, amit ők képviselnek, és egyébként nekem ez nagyon, nagyon tetszett, és nagyon bevált, és mindemellett az erőléti edzéseken is teljesen másféle munkát végeztünk, mint akár itthon.
2: Például
3: itthon, amíg inkább a nagy súlyokkal edzünk, illetve fekvenyomás, guggolás, az alapfeladatokat csináljuk, ott ők nagy súlyjal szinte egyáltalán nem dolgoznak, inkább kézi súlyokkal, nyilván úgy, hogy az embernek a súlyához megfelelő súlyokkal, de hogy inkább az ilyen köredzések, az intervalledzések arra figyelnek, hogy minden egyes izomcsoportot átmozgassanak, és egyébként ott
2: és
3: volt...
2: És a vitálkapacitás, tehát egy kicsit ebből azt is leszűröm, hogy az is nagyon fontos, hogy a tüdő mit bír.
3: Pontosan, én azt gondoltam, hogy jó állapotban vagyok egyébként, amikor oda kiutaztam. Hát rájöttem, hogy nem. Tehát, ott azért rá kellett ébrednem, hogy húha, itt azért lesz gond, és volt is, de hála Istennek egész gyorsan aklimatizálódtam, és rá tudtam kapcsolódni arra a rendszerre, ami ott van. Én nagyon élveztem azokat az edzéseket, szinte mindent videóztam, hogy ahhoz majd itthon is bele tudjuk építeni a felkészülésünkbe, és egyébként azokon az edzéseken volt olyan, hogy hánytunk edzésen, volt olyan, hogy sírtam már edzésen, és ilyet még nem éreztem, hogy annyira erőlködtem, és annyira kiadtam magamból mindent, hogy már sírtam, de nem tudom megmondani, hogy miért, csak így folytak a könnyeim, és csak kiabáltam, és sírtam. De minden
2: és mi volt a reakció erre?
3: Nevettek, és azt mondták, hogy ez a jó, hogy ez kell, és így lehet fejlődni.
2: Ezt akartuk elérni,
3: igen,
2: ugye?
3: Pontosan.
2: Végre.
3: És egyébként ők is azt mondták, hogy ez a hozzáállás kell ahhoz, hogy az ember bajnok legyen, és én imádtam tényleg ezt az egészet, és ha mondjuk elmegyek máshova a 2-3 hétre edzőtáborba, azért a vége felé már úgy szoktam lenni, hogy fú, most azért már jó lenne hazamenni, meg most már úgy elég volt. Itt az 5 hét egyrészt úgy elrepült, hogy észre se vettem, másrészt meg ott voltam 5 hét után, hogy én nem akarok hazamenni, és én annyira jól érzem itt magamat, és hogy bármikor visszamennék.
2: Hát ez egy elképesztő kirándulás lehetett. Úgy a hétköznapok, az a picike kis szabadidő, ami ott volt, az mennyire érezted meg ezt az amerikai hangulatot, meg a profi boxnak ezt a tényleg sajátos környezetét?
3: Ott az edzőteremben volt olyan, hogy ugye, például az a nap, amikor a Holyfield is ott volt, utána már az edzés után elmehettünk vele ebédelni, illetve elmehettünk, még volt ott Germán Csárló, ő is, akivel Ron is élt, együtt dolgozott, és őnek a házához mehettünk el, egy akkora villa volt, hogy én ilyen tényleg csak a filmekben látok, és őnekik ez a mindennapjuk, ők így élik az életüket, és ugye a profi box által ő ezt tudta elérni, volt egy saját edzőterme, volt egy saját kosár,

0: nagyon durva dolog volt számomra, hogy el tudtam veszni a boltban, el tudtam tölteni órákat a boltokban, hogy
1: csak nézelődni,
0: igen. És talán még, ami nekem nagyon tetszett, hogy az emberek mindenhol annyira kedvesek voltak, nem azzal voltak elfoglalva, hogy én rajtam most éppen mi van, vagy mit csinálok, hanem úgy, ahogy vagyok, mindenki elfogadott, kedves volt, bárhova mentem, akkor szívesen láttak, úgyhogy én nekem ez teljes mértékben egy ilyen szívmelengető 5 hét volt.
1: Hát nagyon jó ezt hallani, és annyira örülök, hogy erről ilyen mélységében tudunk beszélni, mert szerintem olyan élményeket osztasz meg, ami minden sportolót meg kell, hogy mozgasson, és volt egy nagyon fontos mondatod, amiben most egy picit még belekapaszkodom itt a hírek előtt, ez a ha neki sikerült, akkor bárkinek sikerülhet. Én leginkább ezt tanultam az egyetemi éveim alatt kint Amerikában, hogy az a fajta mentalitás, amit sokszor mi Magyarországon ugye úgy látunk, hogy irítséget szül valakinek a sikere, ott ezt a mentalitást hozza, hogyha valakinek sikerült, akkor a mellette lévő emberek környezete leginkább arra következtet, hogyha neki sikerült, akkor nekem is sikerülhet. Tehát nem az irítség dominál, hanem ez a fajta látásmód. És pontosan ezért kérdezem, Luca, most tőled, hogy mi az, amit végül is magaddal hozol ebből az 5 hétből, leginkább azon kívül, amit nyilván a tested megtanult, mert hallom a szavaidból, hogy nagyon sok mindent. De mégis úgy látom, úgy érzékelem, hogy amit a fejedbe hoztál haza, az valószínűleg pótolhatatlan.
0: Ezt jól érzed. Talán amit hazahoztam, és így kiemelnék, az az, hogyha az ember tényleg úgy kell fel minden egyes nap, hogy látja a céljait, és hisz is benne, és megtesz érte mindent, akkor tényleg a határa csillagos ég, és jöhet bárki velem szembe a ringbe, akkor én átgázolok rajta, és az, hogyha mellé még vannak ilyen emberek a környezetemben, akik ugyanúgy hisznek bennem, ahogy én hiszek magamban, akkor meg tényleg a határa csillagos ég.
1: Hát ez fantasztikus, és nagyon jó ezt pont tőled hallani, mert eddig is hittünk abban, hogy nagy harcos és nagy amazon vagy, de azt gondolom, hogy most kaptál egy olyan inspirációt, ami valószínűleg repíthet tovább. Lehet ennek folytatása akár ott?
0: Én bízom benne, hogy lesz még lehetőségem Roniékkal együtt edzeni, akár az amatőr pályafutásom során, és akár a profi pályafutásom során majd az olimpia után.
1: No, hát vendégünk Hámori Luca, aki most a Szófia Európa bajnokságon a női 65 kg-os súlycsoportban Európa bajnoki ezüstérmes lett, és akinek Evander Holyfield személyes üzenetet küld, szóval ne arra, hogy ez innentől kezdve azt hiszem, hogy állandó eposzi jelzőként lesz majd a neved mellett, legyél rá büszke, mi is nagyon büszkék vagyunk, de ennek az esztendőnek persze nem csak ez az EB volt fontos eseménye, volt egy pár fönt és lent, erről is fogunk majd beszélni. Vendégünk itt a stúdióban Hámori Luca, aki a közelmúltban a Szófiai Ökölvívó Európa-bajnokság 65 kg-os súlycsoportjában Európa-bajnoki ezüstérmes lett, és ezzel azért a felnőtt pályafutásod egyik mérföldkövéhez érkeztél, ugye kibeszéltük már az elmúlt fél órában, még akkor is, ha volt benned valamelyes csalódás, hogy orosz ellenfeled ebben a megméretésben most itt a ringben tulajdonképpen egy hangú pontozással volt nálad jobb, tehát vita nem férhetett hozzá. Viszont azt hiszem, hogy az elmúlt fél órának sokkal izgalmasabb kirándulása volt így az időben az, amit arról az 5 hétről meséltél, amit a világ egyik legkomolyabb box műhelyében tanulhattál, és onnan hozhattál haza, ugye Ronnie Shields fantasztikus, egyébként nagyon szerény berendezésű, de szakmai tudásban annál különlegesebb világában költhettél, vagy tölthettél, ugye Evander Holyfield, vagy akár Mike Tyson korábbi mesteréről beszélünk, és már hát az is kiderült, és nagyon örülök, hogy ezt elmondhat, hogy ugye olyan elképesztő gazdag élmény anyaggal jöttél onnan haza, arról nem is beszélve, hogy akinek Evander Holyfield ezek után üzen, vagy nyomon követi, hogy mit csinál, az szerintem már nem élt hiába, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk. Ugye itt nem teljesen egyedül utaztál ki, Váradi Sándor volt egy másik edzőpartner, illetve edződ, a BVSC Zugló szakosztályvezető edző, Régi Dániel volt veled, és arról még nem beszéltünk, hogy például neki edzői szemmel hozott-e újat ez a kirándulás? Nyilván igazából hitelesen ő tudná ezt elmondani, de gondolom te is megfigyeltél valamit, illetve hogyha onnan együtt hazajöttetek, akkor változtattatok-e ezek alapján, amit ott együtt tanultatok a további felkészüléseden?
0: Nagyon jó volt látni, hogy a Dani nyitott volt így az új dolgokra. Egyébként ő csak is egy ilyen megfigyelőként utazott velünk, hiszen egyébként neki abból telt ez az 5 hét, hogy az edzéseken

0: a ring mellett állt, és csak figyelt az, hogy, hogy mit csinálunk.
1: Tehát teljesen átadta tulajdonképpen a felkészítést.
0: Teljesen, igen, igen, igen. Sőt, volt olyan, hogy a Roni megkérte, hogy iskolázzon velünk a Dani, hogy ő is meg tudja nézni, hogy egyébként mi, amikor otthon vagyunk, hogyan szoktunk iskolázni. Egyébként azt mondta, hogy ez teljesen rendben van, és hogy nyilván egy-két dolgot neki is tudott mondani, hogy mire figyeljen, de azt mondta, hogy egyébként ez így oké.
1: Ez a szakmai elismerés, biztos neki is jól esett.
0: Igen, biztos vagyok benne. És amit mondtam, hogy edzések után beszélgettünk a Ronival, itt azért a 90%-ban egyébként a Dani volt az, aki beszélgetett vele, és mindig írt össze kérdéseket, amiket felszeretett volna neki tenni, illetve ő is az összes edzésen videózott, és azt gondolom, hogy memorizálta a dolgokat, és nagyon jó érzés volt azt is látni, hogy amikor hazaértünk, akkor látszólagosan próbálta beépíteni azt a stílust, azt a felkészülési tervet az itthoni edzésünkbe, amit ő kint tapasztalt, és mivel ő is látta, hogy egyrészt hasznos, másrészt, hogy nekem is bevált, ezért nem az volt, hogy jó, hát most hazajöttünk itthon azon, amit én mondok, hanem ő is tényleg tudta hasznosítani azt a tudást, amit ott elsajátíthatott abban az 5 hétben. Úgyhogy ő is nagyon szomorú volt, amikor haza kellett jönnünk, de hála Istennek nem az történt, hogy akkor itt most becsuktuk azt az ajtót és soha többet, hanem tényleg hála Istennek nyitott volt arra, hogy ezt beleépítsük az itthoni dolgokba is.
1: És akkor lehetett videózni, és hát nem volt abban semmiféle fajta takargatás vagy titok, hogy esetleg abból a műhelyből ti hazahoztok valami tudást.
0: Lehetett videózni, engedélyt kellett rá kérni. Tehát a Roninak annyi volt a kérése, hogy ha csinálunk is képet vagy videót, lehet, de szóljunk előtte, illetve amikor mondjuk egy-egy ilyen éles sparring volt, azt nem lehetett videózni. Tehát az arra mondták azt, hogy azt nem. Magunknak bejöhet, tehát hogy például a Nenónak, ugye a Váradi Sándornak kint
1: aki,
0: voltak.
1: Aki kimatt,
0: igen. És neki volt kint családtagja, és bejöhetett a terembe, és megnézhette, viszont annyit kértek, hogy ezt nyilvánosságra, amikor kezdjük valakivel, azt ne tegyük ki.
1: De ezek mégiscsak a legkomolyabb szakmai titkok.
0: Igen, igen, igen, és persze mi ezt tiszteletbe tartottuk, és nem éltünk vissza az ő kedvességével. A kondi edzésekről ott lehetett bármit videózni, lehetett kitenni is a social médiában. Úgyhogy egyébként ebben is nagyon lazák és jó fejek voltak, és nem az volt, hogy akkor az most ott teljesen top secret, hanem annyit kértek, hogy a sparringot ne, de egyébként bármi mást.
1: És akkor még egy pillanatra visszatérve a kondira, hogyha mondjuk egy 10-es skálán azt mondjuk, hogy 5-ös szinten mentél ki Los Angelesbe, úgyhogy azt gondoltad, hogy rendben vagy, akkor mennyivel jöttél haza?
0: Hát 10/10, sőt 10/11. Igen, egyébként most is visszanézem a régi videókat, mert szoktam így nosztalgiázni, és nagyon durva, hogy előtte hogy néztem ki, illetve hogy jöttem haza, és 5 hétről beszélünk, tehát az így nem sok időről, de annyira átalakult a testem, és annyira másképp néztem ki, amikor hazaérkeztem, hogy az valami hihetetlen.
1: Luca, és akkor beszéljünk erről, hogy ma egy 25 éves szálkás, itt csupa izom ifjú hölgynek mit kell tenni a testér azért, hogy ezt a fajta terhelést kibírja? Tehát itt most gondolok a ringen kívüli fontos dolgokra is.
0: Nagyon fontos a regeneráció, hiszen a testünk az 0-24-ben igénybe van véve, és oké, hogy csak 2-2 órát az edzőteremben egy nap, de mellette ugyanúgy intézzük a dolgokat, illetve sajnos mindig vannak sérülések. Nálam főképp jelentkezik mindig valami, de azt gondolom, hogy ez talán azért is van, mert nem tudom, hogy hol van az a határ, amikor már azt kell mondani, hogy egy kicsit álljunk meg és pihenjünk vissza. Így a Dani, az edzőm is sokszor mondja, hogy néha többet ér az, hogy kevesebbet edzesz, mint hogy túlhajtod magad. Én ezzel nem értek azért sokszor egyet, és meg kell győzni arról, hogy ez így van.
1: Tolnád.
0: Én abban hiszek, hogy az elvégzett munkának megvan az eredménye, és ez miatt talán vagyok ennyire szigorú magammal, de azért az, hogy masszázsra járni, a sérüléseket komolyan venni, gyógytornára járni, hogyha bármi van, akkor tényleg azt komolyan kezelni, hiszen bármikor jöhet egy olyan sérülés, amivel ha nem foglalkozok eléggé, vagy nem figyelek rá, akkor ez a későbbiekben akár akadályozhatja is a pályafutásomat. Úgyhogy az, hogy természetesen a regeneráció az mindig ott van, és egyébként én pluszban úgy nem foglalkozok úgy a testemmel, hogy akkor most még bármit is pluszban csinálj.
1: Mi a helyzet a táplálkozással? És ott egyáltalán volt-e bármiféle, nevezzük így hókusz-pókusz, amire felhívták a figyelmed? Ugye azért ma azt hiszem, hogy ebben óriásit fejlődött a sporttudomány és a sporttáplálkozás. Pontosan tudjuk, hogy milyen sokat tehet hozzá, vagy adott esetben vehet el valakinek a teljesítményéből, hogyha azt nem jól képviseli, vagy nem jól csinálja, vagy nem azt adja meg a testének, amire igazából szüksége van. És hát a tiéd ráadásul egy súlycsoportos sporták, tehát ott az sem mindegy, ugye, hogy
0: hát ez nem mindegy, és erre már én is rájöttem egy pár évvel ezelőtt, ha nagyon pontos akarok lenni, akkor én 23-ban kezdtem el dietetikussal, Körösi Évával együtt dolgozni, akivel azóta is együtt dolgozom, és hát én rájöttem, hogy úgy is lehet fogyasztani, hogy az ember nem hal meg, és hogy nem úgy kell kihúzni az edzőteremből, és hogyha odafigyelek az étkezésemre, akkor mennyivel egyszerűbb is tud lenni ez az egész.
1: Tehát nincs az a kegyetlen éhségérzet, meg az az igazi éhezés, amit az ember legjobban utálhat ebben a műfajban.
0: Nem, hála Istennek most már mondhatom azt, hogy persze az utolsó 1-2 kilóval azért megszoktam szenvedni, de az sem olyan, hogy egész nap nem eszek semmit, hanem például most is az Európa-bajnokságon a mérkőzés előtti napokon vacsoráztam. Tehát, hogy ilyen régen nem nagyon volt, előtte 2-3 napig nem
1: is ettem. És ez csak a tudatos táplálkozásodnak?
0: Teljes mért, csak az. Tehát, hogy az, hogy megnézem, mit teszek, mit miért teszek, és egyébként kint Amerikában is a kondihis edzéseken való beszélgetések is általában arról szóltak, hogy azért az is fontos, hogy edzés előtt mit teszek, edzés után mivel töltök vissza, és ott is próbáltak segíteni, ebben csináltak ilyen testösszetételmérést, és tényleg abban is próbálták átadni a tudásukat, hogy tényleg a lehető legjobb formában.
1: Tehát ott azért ezt magas fokon űzik.
0: Igen, aha. igen, de egyébként hozzátenném, hogy szinte hasonló volt az, amit én itthon szoktam csinálni, és az, amit ott kértek tőlünk. Úgyhogy olyan nagyon nagy változás abban nem volt, de hát igazából ez is csak azt jelenti, hogy jó munkát végzünk az Évivel, úgyhogy én ennek örültem.
1: Szuper, hát nem is lehetne azt gondolom másképp az, hogy azért elérkezzél egy ilyen komoly szakmai sikerhez, hogyha ez a fejlődés minden fronton nem mutatkozna meg. Mi volt mégis annak az oka, hogy ennek az esztendőnek azért voltak mélypontjai? Most akkor egy kicsit most már távolodjunk el, bár nem szívesen ettől a Los Angeles-i kirándulástól. Szóval hogy látod, ez egy természetes hullámzás, kell, hogy ilyen legyen, hogy az ember Isten igazából megint erőre kapjon, vagy adott esetben jobban tudja értékelni, ha jobban megy. Hogy látod?
0: Én azt gondolom, hogy az élsport az egy érzelmi hullámvasút egyébként, és az idei éven ma milyen jól indult, tehát tényleg akár az amerikai edzőtábor, akár utána a kisebb nemzetközi versenyek, vagy a bocskai, ami jól sikerült szintén. Igen. Ugye jött áprilisban az első világkupa, amire én nagyon magabiztosan és hát elszántan úgy érezve, hogy én képes vagyok bármire, úgy utaztam ki, és ugye előtte már másfél hetet edzőtáboroztunk is ott kint Brazíliában már a verseny kezdete előtt, és az elején egész jól mentek az edzések, tényleg azt éreztem, hogy na, ez most rendben van, aztán sajnos vagy beteg lettem, és egy pár napot így ki kellett hagyjak, meg vissza kellett vegyek, de aztán azt éreztem, hogy abból is sikerült kilábalnom, és amikor elkezdődött a verseny, számomra egy ismert lányjal, egy horvát lány volt az ellenfelem, akivel boxolnom kellett az első meccsemen, és egyébként ott is magabiztosan léptem a ringbe, bár valamit éreztem, hogy valami nem kerek, valami fejben, mentálisan nem volt mégsem annyira rendben, mint amit előtte éreztem, és sajnos ez a teljesítményemen is látszott, hiszen papírforma szerint egyébként azt a mérkőzést meg kellett volna, hogy nyerjem, viszont a 3x3 percben azt éreztem, hogy elfelejtettem boxolni, és lefagytam a ringben, és nem tudtam mit csinálni.
1: Hogy történhet egy ilyen? Ezt ki elemezted utólag?
0: Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, mert tényleg ez egy nagyon-nagyon mély pont volt számomra, és nagyon nehezen jöttem ki belőle, de talán az, hogy én Amerikában voltam, és hogy utána azt éreztem, hogy minden nagyon jó, és mindenki ezek után várta tőlem az eredményt, hogy tényleg ezek után most már nem hibázhatsz, nem lehetsz rossz. Talán ez miatt egy kicsit több terhet pakoltam magamra, mint kellett volna, és mentálisan ez kicsit kihatással volt rám. És ez lehetett az talán, ami miatt itt egy kicsit ez félrecsúszott. Úgyhogy talán ez volt az, amit egy ilyen kézzelfogható válasznak tudok be, hogy ezt én mentálisan egy kicsit túlgondoltam, túlságosan nagy terhet raktam magamra. Aztán utána nehéz volt ebből így felállni, mert azt éreztem, hogy magamnak is csalódást okoztam, illetve mindenki másnak, és ez egy nagyon-nagyon rossz érzés volt. Viszont mellette már vártam azt, hogy legyen egy következő lehetőségem, ahol megmutathatom azt, hogy valójában én ennél sokkal többre vagyok képes, és hogy mindenki hibázhat, de hogy ezekből a hibákból tanulni kell. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tudtam ebből tanulni, és az utána következő időszakban már minden egyes edzésemen ott volt a fejemben ez a kudarc, és az talán még egy ilyen motiváció is tudott lenni, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő. És minden edzésemen arra gondoltam, hogy a lehető legtöbbet akarom kihozni magamból, és ez azt gondolom, hogy sikerült is. Ugye utána voltunk Olaszországban edzőtáborban, majd utána volt Usztyiban egy verseny, ahonnan sikerült aranyérmet szereznem, úgyhogy ott már elindultam így felfelé a lejtőn. Kemény volt, nem mondom, hogy egyszerű volt, de hála jó Istennek, hogy sikerült kiszakadnom abból a mélypontból, mert az tényleg olyan volt, hogy azt hittem, hogy az ott most egy darabig még nem fog sikerülni.
1: Itt olyan érdekes, ahogy így visszagondolok a pályafutásod különféle állomásaira, mintha mindig jönne valami józanító, a szószoros értelemben pofon, és átvitt értelemben is, ami úgy a pályán tart téged, és mintha ez lökne tovább mindig a nagyobb céljaid felé. Nem tudom, hogy jól látom-e.
0: Ezt nagyon jól látod, és én ezen már gondolkoztam, hogy nekem ez kell ahhoz, hogy utána esetleg tényleg még jobb legyek, és még jobban teljesítsek. Lehetséges, hogy ez kell, és hogy lehet olyan dolgokat nem vennék észre ezek nélkül, amiket így észre tudok venni. Kár, hogy ilyen áron kell ezeket megtanuljam, de azért
1: hál' Istennek talán nem ott következnek ezek be, ahol ennek már olyan súlya van, viszont arra lehet, hogy kellően jók, hogy adnak egyfajta egészséges kihozanodást, vagy egyfajta fókusztartást, nem?
0: Így van, én is azt gondolom, hogy ezek kellenek ahhoz, és egyébként, ha én is így visszagondolok az elmúlt 10-15 évemre, mindig volt egy ilyen, és én hiszem azt, hogy amikor kell, akkor tudok olyan teljesítmény nyújtani, hogy az elég legyen ahhoz, hogy én elérjem azt, amit kitűztem magam elé. Most ezen az Európa-bajnokságon is azt éreztem, hogy azért léphettem ennyire magabiztos a ringbe, mert tudtam, hogy kijöttem abból a mélypontból, és onnantól, sőt már előtte is egyébként minden egyes edzésemen 150%-ot nyújtottam, de hogy annak ellenére is volt ez a mélypont, amiből szintén ki tudtam mászni, és teljesen tiszta, nyugodt lelkiismerettel léphettem a ringbe, hogy én a munkát elvégeztem, és amit én tudtam, azt megtettem, és ez innentől kezdve rajtam már nem múlhat. Most persze a ringbe igen, de hogy így ami a felkészülést érinti. Úgyhogy talán ez így megnyugtatott egy kicsit, hogy abból is sikerült kijönni, azon is túl vagyok. Utána akármi történt a felkészülés során túl tudtam lendülni rajta, és 150%-ot tudtam nyújtani minden egyes edzésemben.
1: Hogy mondjam, csúnya ez a szó, amit ma gyakorta használunk, ez a reziliens, de tényleg ilyen ütés, még jobban ütésállóvá tesz téged, most megint csak átvitt értelemben mennyi van a ringben, nem, hogy amúgy egyébként arra az ütésállóságra óriási szükség van. Ha most tényleg csak egy mondatban, mert azért már sokat olvashattunk is erről az EB-ről, ha a döntőig való boxolásaid nézed, akkor szakmailag elégedett, vagy az ott nyújtott teljesítményeddel?
0: Az első mérkőzésemen nem, ott nagyon nem tetszett, amit én csináltam a ringben, és lehet az is kellett ahhoz, hogy utána megint látod, még jobb lehessek, igen. És utána meccsről meccsre azt éreztem, hogy jobb volt a teljesítményem, jobban éreztem magamat a ringben, magabiztosabb voltam. Aztán a döntőben megint volt egy ilyen kicsit kisebb volt az önbizalmam, mint mondjuk az előtte lévő való mérkőzéseimen, de onnan is úgy jöttem le, hogy én mindent tőlem tehetőt megtettem. Szóval egyébként valahol elégedett vagyok, és az, hogy ha azt nézem, hogy szakmailag én kiadtam-e magamból mindent, akkor nyugodtan mondhatom, hogy igen.
1: Szuper, hát akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen most ezen az állomáson mindent oda tettél, amit igen. Van, és nyilván van akkor a fejedben terve arra, hogy még mit kell majd hozzátenni. Már olvastam is, hogy azért a fejedben már ilyen szempontból vannak tervek. De azért ez a 65 kilós súlycsoport már bocsáss meg, ha ezt mondom, ez olyan, mint a 37 meg 38-as női cipő, hogy ebből nagyon sok van, ugye? Tehát ez pont igen. Az a, hogy azt fogy el a leghamarabb, itt meg abból van a leghosszabb mezőny. Mennyire nehéz ez, hogyha az Európán kívülieket nézzük, hiszen tudjuk, hogy neked nagy céljaid vannak, és nem csak a kontinentális, hanem a globális mezőnyben.
0: Hát most már ki lehet jelenteni, hogy a 65 kilót talán az egyik ha nem a legsűrűbb és igen, a legkeményebb súlycsoport. Mm. És igaz, hogy ugye most már bejött a 70 kiló is olimpiai súlycsoportnak, és azért van változás, igen, tehát van, aki felment, valaki lejött, de még így is ezen az EB-n is a 65 kiló volt a legsűrűbb súlycsoport, de én ezt szeretem, hiszen innen szép nyerni.
1: Az biztos.
0: Szeretem a kihívásokat, és azzal is tisztában vagyok, hogy nagyon nagy nevek vannak itt a súlyban, Európán kívül főleg, de bízom benne, hogy most szépen lassan már eljutok addig én is, hogy már az én nevem is egy nagy névnek számítson, és hogyha valaki meglátja, hogy velem kell boxolni, akkor ne legyen azért boldog, hogy jaj, de jó, egy magyarral kezdek, hanem inkább az legyen benne, hogy jaj, ez nem lesz egyszerű.
1: Aha. Na, hát ez jó úton haladsz, és ugye azt is tudjuk, hogy ennek az útnak a következő nagy állomásai majd ugye Kazasztánban lesz a világbajnokság, és ugye az európai játékok, ami mind a képen ugye már a múltból adódóan is egy lehetőség a kvalifikációra. Hol lenne inkább szerinted reális megszerezni a Los Angeles-i kvótát?
0: Persze, természetesen én annak örülnék a legjobban, ha világbajnokságon sikerülne, hiszen akkor még nagyon sok időm lenne, úgymond az olimpia
1: előtt. Ahhoz döntőt kéne boxolni?
0: Igen, a világbajnokságon a 65 kilóban az első kettő szerez kvótát. Szinte majdnem mindegyik súlycsoportban egyébként, ha jól tudom, akkor az 57 kilóban kap az első négy majd, de 65 kilóban az első kettő, ami... Azt mondom, hogy nem lehetetlen, nem. Mert nem állok így hozzá, viszont ha a realitás talaján próbálok maradni, akkor az ott, ahhoz legalább egy 5-6 mérkőzés kell boxolni, hogy az ember ott döntős legyen, és tényleg, amiről az előbb beszéltünk már, hogy olyan a mezőny, hogy nincs olyan, hogy jó sorsolás, nincs olyan, hogy könnyű ág, mert itt már tényleg mindenki nagyon jó. Viszont oda is úgy fogok oda utazni, hogy a cél az lesz, hogy döntőbe jussak és kvótát szerezzek. Viszont, hogyha ott nem sikerül, akkor ugye következik majd az Európa játékok nyáron, ami már számomra egy ismerős történet lesz, és bízom benne, hogy a történelem ismételni fogja magát.
1: Hiszen így jutottak ki Párizsba.
0: Így van. Viszont itt is most annyi lesz a különbség, hogy ott is döntőbe kell jutni. Tehát ugye 23-ban az első négy kapott, tehát éremszerzés volt a cél, itt viszont most megint az első kettő fog kvótát kapni, tehát döntőbe kell jutni. Igazából úgy, mint most az Európa-bajnokságon. Én azt gondolom, hogy az lenne egy olyan időpont, onnantól kezdve mindig lenne egy évem az olimpiáig, úgyhogy én egyébként oda szeretném talán a csúcspontot, vagy hát a csúcsformát időzíteni, hogy ott sikerüljön megszerezni, és azt gondolom, hogy ez sikerülni is fog, és látom magamat ott már a döntőben boxolni. Minden nap így kelek fel, minden nap így edzek, hogy akkor ez az álom lassan nem csak egy álom lesz, de ha ne adj Isten, és a legrosszabb forgatókönyv is előfordul, akkor és ott nem sikerül, akkor utána 28-ban még mindig lesz kettő világkvalifikáció, ahol az első négy kap kvótát, de hát ott is azért egy világkvalifikáció, még az első négybe is nagyon nehéz bekerülni. Úgyhogy én mindenképpen...
1: Zárjuk ezt a hamarabb szerintem, mindenki.
0: Igen, mindenki nyugodtabb lenne, hogyha ott már júniusban vagy júliusban sikerülne a kvóta, ez a cél, és így dolgozunk.
1: Nagyon szeretem ezt a pozitív hozzáállásodat, és ezt a tényleg nagyon egészségesen növő önbizalmadat a saját munkádba vetett hitet, szerintem ez roppant fontos üzenet. Most még ugye nem zártad le a szezont, lesz valami kis profi megméretés. Hogy kell téged a profi között elképzelni, hiszen most már van átjárás, ugye nagyon sokáig erről szó sem lehetett, de most már van az amatőr és a profi versenyek vagy gálák között oda-vissza járkál. Ott nem lesz rajtad fejvédő, gondolom, hogy más a menetszámokkal, szóval mire készülsz?
0: Igen, október 9-én lesz a második profi meccsem, ami most itt lesz Budapesten. Talán a legnagyobb különbség ugye a menetszám, hogy ott 4 menet lesz, illetve 2 perc a 3 helyet, és hát nem lesz rajtam fejvédő, igen, illetve kisebb a kesztyű is, amiben boxolunk. Tehát azért ez egyébként a későbbiekben majd egy külön, vagy hát egy külön felkészülést igényel, de jelen pillanatban azért így az első pár profi mérkőzés az nyilván még egy ilyen felhozó mérkőzés, hogy valahol elindul a profi pályafutás útján, és így még belefér az, hogy az amatőr felkészülésem elegendő a profi mérkőzéseimre is, és mivel most egy versenyre jöttem, igazából jó formában vagyok.
1: És segíti az egyik a másikat? Tehát ugye most az amatőrt kell, hogy segítse a profi alapvetően egyelőre még.
0: Azt gondolom, hogy abból a szempontból, hogy egy plusz győztes mérkőzés, egy plusz ringben eltöltött idő csak is hozzá. Igen, az csak is hozzátesz az amatőr pályafutás. Sokszor hangsúlyoztam már, hogy hogy a profi pályafutásom az nekem mindenképpen majd csak az amatőr pályafutásom után lesz a prioritás, és most egészen addig vállalok el profi mérkőzéseket, amíg az nem hátráltatja az amatőr felkészülésemet, de egyébként nekem nagyon bejött ez a profi stílus is, úgyhogy most már azért Amerikában sok mindent láttam és tanultam a profi oktatásról, még jobban megjött hozzá a kedvem, úgyhogy már izgatottan várom ezt a mérkőzésemet is, és bízom benne, hogy megint győztesen hagyom majd el a ringet.
1: Mi is izgatottan várjuk a további sikereidet, Luca, és szívből gratulálok, és köszönöm szépen, hogy általad belekukkanthattunk egy nagyon-nagyon különleges világba, tényleg egy olyan exkluzív környezetbe, amely nagyon keveseknek adatik meg. Azt kívánom, hogy ebben a Los Angeles-i millióban már csak azért is, hogy szokd a Los Angeles Olympia környezetét, még legyen alkalmad tesztelni a tudásodat, minél többet magadra szedni és haladni láthatóan az egészen egyértelmű céljaid felé. Szerintem ez rendkívül fontos, hogy ezt te megfogalmazod magadnak, kiismered mondani, ez erősíti, hiszen az elme ebből tanul, úgyhogy csak így tovább.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szívből gratulálok, és itt volt velünk a stúdióban az elmúlt egy órában Hámori Luca, aki a közelmúltban Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett a nők 65 kg-os súlycsoportjában a Szófiai Európa-bajnokságon, és fantasztikus célokkal válog a jövő felé.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: turn to dust all that I adore.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Van már velem a stúdióban Balogh Judit, korábbi válogatott 223-szoros válogatott játékos és edző. Szia, köszöntelek!
3: Szia, én is köszöntelek téged is, meg a nézőket is.
2: Hát hihetetlen kimondani, hogy 223-szoros, illetve edzőként is rengeteg évet eltöltöttél a kosárlabda mellett, szinte tényleg így az életed összeforrt ezzel a sportággal. Annó gyerekként gondoltad volna, hogy ilyen sikeres leszel ebben a sportágban?
3: Nem, hát nyilván senki nem úgy kezdi, hogy milyen sikeres lesz. Meg hát azért azok más idők voltak, tehát aki nálam azért fiatalabb, mondjuk nem kevéssel például, mint te, az ugye el se tudja képzelni, hogy gyerekként mi mennyit mozogtunk. Tehát, hogy a lakótelepi gyerekek, azok egész nap kin voltak a játszótéren, anyuka kiabált le az erkéről, hogyha kész volt a vacsora, de gyakorlatilag mi folyamatosan mozgásban voltunk, és azt gondolom, hogy én is, meg a többiek is, akik ott együtt vandáztunk, nagyon sok sportágban sikeresek lehettek volna, ha elkezdenek sportolni.
2: És neked mennyire volt egyértelmű, hogy a kosárlabdát választod? Egyébként én is szerencsésnek érzem magam, mert olyan korban nőhettem fel, amikor még nem volt internet vagy közösségi média, én is rengeteget mozogtam egyébként, és automatikus volt az, hogy elmentem sportolni, de neked mennyire volt egyértelmű, hogy a kosárlabdát választod?
3: Teljesen véletlen, totális véletlen az egész. Nem sportoltam egyesületben semmit egészen 10 éves koromig, kicsit balettoztam, mert hogy az volt ott a nagy tétényben, hát az már majdnem egy falu volt, tehát Budapest faluja, és hát ez volt a művelődési házban, balettozni lehetett, és teljesen véletlen a kosárlabda. Az úgy történt, hogy a Beacban éppen szerveződött egy ilyen utánpótlás képzés, ahol két nagyon lelkes edző járta az iskolákat, akik ugye ebbe a körzetbe tartozhattak valamennyire, és hát eljöttek egészen nagy tétényig, és ott válogattak, de akkor még nem volt szokás ilyen fiatalon kezdeni, és ők a 6. osztályosokat, a 12 éveseket kezdték el nézegetni, kiválasztani, ott kezdték el reklámozni az egyesületet, és a nővéremet vitték el. Mert a nővérem magas volt, arra már senki nem gondolt, hogy egy centit nem fog nőni 12 éves kora után, de magas volt, és az ő osztályából vittek el sok-sok gyereket, ami azt jelentette, hogy én otthon maradtam egyedül, és nagyon rossz voltam. És akkor elküldtek a szülők, mondták, hogy vidd magaddal ezt is itt, mert nem bírunk vele. És akkor először nem akartak bevenni, mert kicsi voltam, fiatal voltam, és akkor mondták, hogy hát jobb lenne, ha otthon maradna ez a kisgyerek. És akkor az apukám nagyon karakán volt, és mondta, hogy jó, de ha ő otthon marad, a másik is otthon marad. És hát így vettek be a csapatba.
2: Úgy tűnik, ez egy jó példa. Nekem is a nővérem kosárlabdázott, és aztán én is úgy csöppentem bele ebbe a sportágba. De hát a viszonylag 13 évesen fiatalon ugye tudtál már a felnőtt csapatba bekerülni, és ott közöttük játszani. Ez mekkora volt? Mennyire volt nagy falat? Vagy szerinted mennyire jó, hogyha egy ilyen fiatal bekerül rögtön a felnőtt csapatba?
3: Hát ha a mai gyerekeket nézem, vagy a mai sportokat, azt mondom, hogy nem jó, mert akkora terhelés különbség, hogy gyakorlatilag sérülés nélkül ezt nagyon nehéz megúszni, de akkoriban ez nem így volt, hiszen a felnőtt csapat is csak 3-4-et edzett, úgy ment meccsre, hétvégén dupla fordulók, rá kellett pihenni, tehát hogy igazán nem volt sokkal több az a terhelés, mint amit az utánpótlásban kaptunk. Az, hogy magasabbak voltak a játékosok, még csak erősebbek sem, mert ugye teljesen más világ volt. Szóval nem tudom, nekem olyan természetesnek hatott, és olyan sose gondolkoztam azon, hogy ez most mekkora nagy dolog.
2: És emlékszel arra, amikor legelőször behívtak mondjuk a felnőtt válogatottba, hogy az milyen érzés volt, vagy akkor?
3: Igen, tudom, nem akartam menni. Erre emlékszem, igen, hogy nem akartam menni. Igen, mert nagyon féltem, hát hány éves voltam, 16? Még 17 se.
2: Nagyon fiatal.
3: Igen, 16 szintén éves voltam, és egy teljesen idegen környezet, egyetlen egy csapattársam sem volt a csapatban. Olyanok voltak benne, akik ugye jóval előttünk voltak a tabellán, és borzalmasan féltem, és nagyon nem akartam menni.
2: Szerinted mi az a tulajdonságod, ami azért is sikeressé tett? Mert téged így ismerve, te nagyon maximalista vagy, nagyon érdeklődő vagy, majd mindjárt beszélünk arról is, hogy hány diplomád van, ez is szerintem fantasztikus, hogy azért a tanulást sem hanyagoltad el így a sportpályafutásod mellett. Szóval mi lett az a tulajdonságod, ami tényleg azért elég magas szintre elvitt?
3: Talán az ilyen... Nem szép szó, hogy mindenen átgázolás, de igazán az egyik, ami miatt szerintem előrébb, gyorsan jutottam előre, az, hogy én soha nem akartam sportoló lenni. Én soha nem akartam élsportoló lenni. Én nem akartam válogatott lenni. Én csak szerettem játszani, és szerettem ott lenni, és szerettem a sikert. Azt ugye nagyon, az a mai napig így van, hogy a siker az a legfontosabb, és talán ez a sikerészség, de nincs mellette az a, vagy nem volt soha mellette az a fajta stressz, hogy nekem ezt muszáj elérni. Hanem csak az öröm.
2: Szeretetből és örömből, igen. Egyébként szerintem is így lehet sikereket elérni. Valahol azt olvastam, hogy azt nyilatkoztad, hogy fontosnak tartod, hogy valami maradandót alkoss az életben. Mit gondolsz, ez sikerült? Mert egyébként, mikor egyik kollégám megtudta, hogy jössz ma be hozzám, akkor így rögtön rám írt, és akkor így mondta, hogy hú, a Bubu jön majd be hozzád, hogy nagyon szerettem a játékát. Szerintem maradandót alkottál, ezt kijelenthetjük, nem tudom, te hogy érzel ezzel kapcsolatban.
3: Nem hiszem, tehát hogy mit tekintünk maradandónak, nyilván valami olyasmit, ami több generációra előre is valami hatása lesz, vagy valaki hasznát veszi, vagy valakinek örömet okoz. Most szerintem a sport nem ilyen. Tehát a sport az tipikusan olyan, hogy az emberek abba hagyják, és egy generációval később már senki nem tudja, hogy ki volt. Nekem például nagyon-nagyon megdöbbentő volt, amikor a TFN, a csoporttársaim, akik jóval fiatalabbak voltak nálam, például nem tudták, hogy ki az a Temesvári Andrea. És akkor engem nagyon megdöbbentett, a hallgatóim később, ugye, mint olyan 10 évvel később, már nem tudták ki az Egerszegi Krisztina. Tehát a sport itt Magyarországon nem lesz maradandó, mert nincs, aki ápolja a hagyományokat, nincs, aki a köztudatban bentartsa ezeket az embereket, és szerintem ez nagyon nagy baj a mi sportunknál, tehát ezzel biztos, hogy nem lehet maradandót alkotni. Nem tudom, még nem sikerült maradandót alkotnom, de dolgozom rajta.
2: Igen, ugye azt is beszélgettük még így a műsor kezdet előtt, hogy neked számos diplomád van, és hogy fontosnak tartotta tényleg a tanulást így az élsport mellett is, akkor soroljuk fel, mik ezek, néhányat tudok, de azért megleptél most a legutóbbi, hogy legutóbb mivel foglalkozol.
3: Hát az első az a történelem szak volt, tanári szak, hittem benne, hogy tanár akarok lenni, tehát ez volt a következő, az az angol nyelv és irodalom szak volt, és akkor a TFN, ugye van egy BSC testnevelő edző, ezen van egy testnevelő tanári mester és egy szakedzői mester, és van egy PhD-m is.
2: És amit mondtál nekem, hogy most belső építészet?
3: Nem, most lakberendezést tanulok éppen egy-két éves képzésen.
2: És miért nem lett belőle tanár? Hogyha nagyon szerettél volna az lenni.
3: Végülis lett, tehát valamilyen szinten azért 14 évig tanítottam, csak nem a közoktatásban, hanem a felsőoktatásban. Hát amikor már úgy alakult az életem, hogy most lehetnék tanár, akkor azért a közoktatás nem volt a legjobb állapotban, tehát nem volt semmiképpen vonzó. Nyilván azért nem. Aztán valahogy a felsőoktatás az beszippantott egy darabig, csak aztán hát ott is olyan irányba fordult a dolog, ami már nem tudott felhőtlenül örömet okozni.
2: Mert hogy a pedagógiai érzék azért kell az edzősködéshez is.
3: Hát nyilván.
2: Szóval nem tudom, edzőként mi az, amit figyeltél ebből, vagy mi az, amit tudtál hasznosítani akár tényleg a pedagógiai pályáról?
3: Hát szerintem kezdőedzőként nyilván rengeteg hibát elkövettem én is, mint mindenki, de aztán talán ott félúton kezdtem megérteni, hogy a mai fiatalok nem olyanok, mint mi voltunk, és hogy hogyan kellene hozzájuk közelíteni, hogy mi az, amire pozitívan reagálnak, mi az, amire negatívan reagálnak, hogy mennyit jelent, hogy ki mit hoz magával, mondjuk az előző csapataiból, hiszen a Beac az tipikusan olyan volt, hogy jöttek az emberek, nem magának termelte a játékosokat. És akkor szép lassan szerintem megtanultam azt, hogy hogyan lehet egy olyan kapcsolatot kialakítani, amiben megbíznak bennem, de mégsem vagyunk haverok.
2: Igen, egyébként ez is egy érdekes mesdje, ami nagyon nehéz lavírozni ennek a mentén. És ez mennyire volt egyértelmű, hogy edzősködsz majd, ha pályafutásod befejezése után?
3: Semennyire.
2: Semennyire.
3: Hát én mindig mondtam játékosként, én soha nem leszek edző, az biztos. Én mindig ezt nem tudom, több nyilatkozatban is benne volt. Aztán hát úgy alakult, hogy amikor abba hagytam Sopronban, akkor Sopronban nem kínálkoztak lehetőségek. Ígéretek voltak, mielőtt abba hagytam, de aztán amikor odaálltam, hogy na itt vagyok, tessék, akkor ugye hát mindenki hátat fordított, és akkor határoztuk el, hogy mindenképpen visszajövünk Budapestre, és ez volt az a pillanat, egy ilyen nagyon szerencsés pillanat volt, hogy az elhatározás után 2 héttel a Muszbek Mihály engem megkeresett a Beacból, hogy lenne kedvem hozzá. És hát mivel más lehetőség nem volt, nyilván igent mondtam, de közben meg nagyon elkezdett érdekelni a dolog. Tehát onnantól, hogy egyáltalán csak beszélgettünk, nem volt se szerződés, se semmi, se komolyabban, onnantól nagyon elkezdtem erre készülni, hogy, és rengeteg ötletem volt, és minden, szóval, hogy utána meg így beszippantott az egész.
2: És mik voltak ezek az ötletek, vagy miben láttál mondjuk hiányosságot tényleg egy-egy csapatnál, amiben kellett fejlődni, akár a Beacnál is?
3: Hát szerintem
2: mondjuk
3: nekem kellett a legtöbbet fejlődnöm edzőként, hogy ne a hozott, megszokott dolgokat csináljam és csináltassam, hanem merjem használni az önálló ötleteimet. És amikor elkezdtek saját ötleteim lenni, saját feladataim, saját taktikám, amit én találtam ki, és hát egy picit tesztelni kellett nyilván a csapaton, én onnantól éreztem azt, hogy most megérkeztem, és edző vagyok, és amikor a tanítványaimnak próbáltam ezt átadni, hogy nem ásolják a régi edzőket, mert halad a világ, halad a sportág is, hanem találjanak ki új dolgokat, próbálják adaptálni a saját csapatukra. És amikor azt láttam, vagy oda jön hozzám egy hallgatóm, aki 10 éve volt hallgatóm, és összefutunk egy eseményen, és azt mondja, hogy hát ő hálásan köszöni, mert annyi jó ötlete van, és vitte be a csapatába, és annyira élvezik a tanítványai az edzéseket, hogy nem unalmas, pörgős, mindig új, akkor azért úgy érzem, hogy talán egy kis hatásom volt erre.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire volt nyitott a környezeted erre, akár mondjuk a hallgatók erre az újdonság bevezetésére, vagy tényleg erre az új szemléletmódra, mert nem minden edző szereti mondjuk az újdonságokat bevezetni, de mennyire volt akkor ezek szerint a te környezeted nyitott erre?
3: Hát mindig úgy kezdődött, hogy először el kellett fogadtatnom magam, hogy nőként én azért értek ehhez a sportághoz, ez volt az első mindig. Utána el kellett fogadtatni, hogy nem biztos, hogy minden úgy jó, vagy nem is azt mondom, hogy jó, mondom, hogy más, vagy lehet jobb. És akkor ezen még elvitatkozgattunk pár hétig, és amikor megjött a hallgatóknak az első ilyen váó érzés, hogy csinált valamit, és ami új, és más, és tetszett a többieknek, és mindenki nevetett, és baromi jól szórakozott, amikor csinálta, akkor érkeznek meg, hogy talán lehet. De azt kell mondanom, hogy minél magasabb szinten edzősködik valaki, annál kevésbé vevő az újdonságokra. Tehát annál standardebbek az edzései, annál inkább ugyanazt csináljuk, amit én gyerekkoromban csináltam, ami nem tegnap előtt volt. Szóval hogy inkább azok nyitottak, akik alacsonyabb szinten dolgoznak, ami szerintem baj.
2: Nyilván fiatalabb korban még ki kell alakítani mindenkinek a saját stílusát, vagy nem tudom, lehet, hogy amikor meg már eljut az ember egy bizonyos szintig, akkor már megvannak a saját kis berögződései, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt. Mondtad, hogy nőként azért elfogadtatni magadat nehéz volt. Nem tudom, hogy látod így a női férfi edzők helyzetét, mennyire nehéz akár tényleg női edzőként dolgozni, nagyon sok férfi edző is van, bár mondjuk a női mezőnyben azért kevesebb talán a férfi edző, azért most már jelennek meg tehetséges fiatal női edzők is, szóval hogy látod ennek a helyzetét? Kérdeztem egyébként pont múltkor azt hiszem a Rátkai Esztert, hogy ő mit lát, mi a különbség mondjuk egy női és egy férfi edző között, nem tudta megfogalmazni, azt mondta, nem is gondolkozott még ezen el, de hogy nyilván van különbség a kettő között, szóval ezt hogy látod?
3: Hát a női mezőnyben konkrétan, ha jól emlékszem, 2 női edző van a 11 csapatra, szóval nem, nincsenek női edzők. Férfi mezőnyben egyetlen egy női edző sincsen, talán még a másodosztályban sem, ott volt 1-2. Csak azért tudom, mert a PHD-m részben erről is szól, hogy mik a különbségek, tehát nem, még mindig nem elfogadott, különösen ugye a fiú játékosok, vagy férfi játékosok azok, akik mit tudhat erről egy nő most, és pedig azon kívül zsákolnak, azért sok különbség nincsen a kettő között, de ez tényleg probléma a nem csak női edzők, női vezetők is. Tehát ha megnézzük a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét, akkor az első nőt azt a szakmai bizottságban találjuk, annál följebb nincsen nő, nem is volt soha. Egyszer volt a kislenke, akit rövid úton eltávolítottak mindenféle

0: És hogyha megnézzük a kommenteket, akkor a férfiak azok, akik ezt normálisnak találják. És azért a női lélek az nem ilyen. Tehát egy lánynak belegázolni a lelki világába, az nem csak a sport teljesítményére hat ki, hanem a személyiségére. Tehát olyan szinten lehet személyiséget rombolni, amit föl sem érnek az edzők. Ezen kívül szerintem a nők, egyébként az jött ki a kutatásból, hogy amúgy meg kemények. Tehát, hogy nagyon kemények a női edzők, tehát, hogy követelnek jobban, mint a férfiak, viszont sokkal empatikusabbak, tehát megértik, hogyha valakinek problémája van, vagy most nem tud edzésre jönni, vagy nem tud úgy teljesíteni. Szerintem az ideális kombináció ez egy férfi és női edző egymás mellett. Mert teljesen más szemlélettel állnak hozzá, mást látnak, még a taktikában is teljesen más látnak. És ez lenne a jó kombináció, az, hogy melyik van elől, az meg végül is mindegy.
1: Ez azért is sajnálatos, amit mondasz, hogy mondjuk akár a vezetőségben sincs elég nő, mert egyébként meg a női szakák szerintem az elmúlt évtizedekben sokkal sikeresebb volt, mint a férfi, és akár mondjuk volt játékosoknak a tapasztalataira lehetne hagyatkozni ebben a sportágban. Én engem azért érdekel nagyon sokszor a ti véleményetek is erről a sportágról, vagy hogy merre halad egyáltalán, vagy hogy látjátok, mert szerintem ezeket a tapasztalatokat abszolút érdemes lenne használni és megfogadni. Te is mondtad, hogy nagyon sokat változott a kosárlabda, szerinted mennyit változott így mondjuk akár az elmúlt 20 évet nézzük.
0: Nagyon sokat. Tehát azért akkoriban egy-egy jó játékos, sztárjátékos el tudott vinni a hátán egy csapatot. Ma ehhez már három se elég. Tehát sokkal több kell, sokkal fizikálisabb a játék, sokkal több a hiba benne pont ezért, mert hogy ugye gyorsabb. És például, ha a két csapat nincs jó formában, akkor kb. Nézhetetlen. Tehát akkor iszonyatosan gyenge színvonalú tud lenni. Viszont a taktikában talán jóval taktikusabb, azért régen nem használtunk ennyi elemet a taktikában, mint most. Tehát, hogyha most a legutóbbi VB-t is megnézzük, akkor láttuk a különbséget a között, amikor egy csapat csak rohan és gyakorlatilag tüzel, meg a között, hogy tud szépen taktikusan játszani, és valahol a kettőnek az ütközését is láttuk, hiszen láttuk, hogy az amerikaiak sem tudtak, mint kés a vajban végigmenni ezen a VB-n, mert igenis a taktika és a kicsit lassabb, megfontoltabb játék, az ugyanolyan eredményes lehet.
1: Igen, és nagyon érdekes, hogy minden egyes mozdulatot kielemeznek, csiszolnak, illetve az egyéni képzésekre szerintem most már, ha én visszagondolok, amikor én játszottam, akkor az nem volt annyira jellemző. Egyéni képzésekre szerintem most már azért nagyobb hangsúlyt fektetnek.
0: Igen, de én nem vagyok biztos benne, hogy ez jó. Tehát, hogy azért ez egy, tehát hogyha azt nézzük, hogy az európai kosárlabda sokkal taktikusabb. A taktika az azt jelenti, hogy öt ember együtt dolgozik. Ha valaki csak egyéni képzésen vesz részt, és labdát vezet, és dob visszalépésből emberül a hátán, stb., hogy fog beilleszkedni ebbe a taktikus játékba? És ugye a játék kapcsolatok azok nem kerülnek gyakorlásra egy egyéni képzésen, habár az egyéni képzés nem azt jelenti, hogy egy ember van, és egy emberrel dolgozunk, hanem azt jelenti, hogy az egyéni hiányosságokon vagy erősségeken dolgozunk tovább. Tehát ez nem zárja ki, hogy több játékos legyen egy egyéni képzésen, és mondjuk játékkapcsolatokat is gyakoroljanak, csak ezt sokan félreértik az edzők közül is. És én például nagyon hiányoltam, és ezen a VB-n is látszott, hogy például a magyar játékosoknak mennyi eladott labdájuk van, hogy akad a passzkészség, az a nulla és az egy között valamennyi érték, de inkább a nullához. Tehát, hogy nagyon gyengén passzolunk, mert egyéni képzés van. Amin labdát vezetnek, a háta mögött, lába között, nem tudom én hova pattogtatja a labdát, holott a modern játékban néhány leütése van egy játékosnak, nem 12, és nem tudja átvenni négyszer a lába között, mert teljesen felesleges, ugyanakkor meg passzolni nem tud, ami azért nagy baj.
1: Igen, hát azért ez csak egy csapatsport, az összeszokottság hiánya az hamar kiütközik. Egyébként most a bajnokság első fordulójában is látszott, hogy ugye sok csapatnál azért voltak játékos cserék, és azért az összeszokottság hiánya miatt azért itt is voltak meg nem értések és érdekes szituációk. Na, hogy látod még ezt a világbajnokságot? Tényleg, hova vártad ezt a csapatot a VB előtt? Szerinted pont jó helyen van a 8. helyen az a válogatott így a világ mezőnyében, hogy látod ezt?
0: Hát én azt láttam, hogy ugye a világbajnokság egy picit kezd a kézilabdához hasonlítani, hogy EB-t nyerni nehezebb, mint VB-t, mert hogy rengeteg gyenge csapat volt a mezőnyben. Talán nem olyan rettenetesen gyengék, mint a kézilabdában, de azért voltak teljesen esélytelen csapatok. Tehát hiába volt Afrika bajnok Nigéria, ha jól tudom, tök utolsó lett, mert mindenkitől nagyon-nagyon kikapott, és nagyon nagy csalódást okozott például. És hát a csoportot látva én úgy gondoltam, hogy ott második helyen biztos, hogy tovább lehet menni, mert a másik két csapat az gyengébb lesz, és ez így is lett.

0: Szerintem a japánok is nagyon-nagyon lefele mennek az olimpia óta, tehát ott sikerült építeniük egy csapatot, aztán kicserélődött, és valahogy lefele mennek. Én egy picit sajnáltam azt, hogy európai csapatok ellen nem lehetett többet bizonyítani. Mert ugye végső soron valahol itt van a mi helyünk, és nagyon sok múlik a csoportbeosztáson, nagyon sok múlik az ágrajzon, hogy ki hova kerül, és mennyi esélye van arra, hogy például döntőbe jusson. Ez kétségtelen, hogy utána nyilván az az ág, az amerikai ág hát erősebb volt a négy közé jutásért. Én azt hiszem, hogy ez egy picit eredményben túlteljesítés volt, mutatott játékban nem. Tehát azt gondolom, hogy ez a csapat ezt tudja. Tehát nem volt bravúr győzelem, és nem volt nem várt vereség sem.
1: És akkor ezek szerint még mindig az amerikai és az európai régió, aki világszinten mondjuk jónak számít?
0: Hát nagyon úgy látszik, hogy az ausztrálok is kínlódnak, mert eddig azért ők ott voltak nagyon. Most úgy látszik, hogy annyira már nem tudták összeszedni a csapatot, vagy túl sokáig tartották benne az idős játékosokat, mert hát ugye még az elmúlt években ott azért 35 fölött is voltak játékosok. És igen, ezek után, tehát utánuk meg ott vannak az európai csapatok, akik viszont egyre erősebbek, ahogy mondjuk a németeket senki nem várta oda, ahova értek, olaszoktól senki nem várt ilyen jó szereplést, és hát a hagyományosan jók, mondjuk a belga, francia, spanyol az ugye hagyományosan jó, szóval szerintem erősödik az európai mezőny is.
1: Igen, ugye a top 4-ben három európai csapat volt, és hát nyakunkon az Európa-bajnokság is hamarosan indulnak majd a selejtezők. Szerinted ki az, aki még húzó embere lehet ennek a válogatottnak most ebben a korosztályban, vagy ebben a korban?
0: Aki még nincs ott, vagy aki már ott van,
1: csak még nem? Aki már ott van, vagy mondjuk akár a szélesebb válogatottban is?
0: Hát én azt mondanám, hogy túl sok játékos nincs, aki toporogott a válogatott küszöbén és be kéne engedni. Egy-kettő talán igen, akik talán korral oda tudnak érni. Nekem a legnagyobb kedvencem a Dulpanka, megmondom őszintén. Volt játékosom válogatottban és kicsit a beacban is, de ő az az all-around játékos, aki igaz, hogy néha hebrencs, de úgy megtestesíti azt, amire szükség van védekezésben, támadásban, úgyhogy én picit sajnáltam, hogy őt kevesebbet láttam a pályán. Igazán jó a csapatnak az összetétele, mert a zöme a csapatnak a 98-99-es korosztályból kerül ki, akik most nagyon jó kormán vannak. Tehát ez a 27, én azt szoktam mondani, hogy a kosárlabdában 27 éves kor az, amikor eléri valaki a csúcsot. Tehát, hogy ott már csak rutinosabb, jobb nem lesz, rutinosabb lesz, és akkor valahol elkezdődik a hanyatlás ilyen 30-32 éves kor körül, de hogy odáig el kell menni a 27 éves korig, hogy rutinban, hogy tapasztalatban ott legyen, és ez a csapat most ott van. Én igazán olyan nagyon sok fiatalt nem látok, hogy úgy be tudnának lépni ebbe a körbe az elkövetkezendő egy-két évben.
1: Továbbra is itt van velem a stúdióban Balogh Judit, korábbi 223-szoros válogatott kosárlabdázónk. Hát beszélgettünk itt a világbajnokságról, ugye a szeptemberi berlini világbajnokságról. Szerinted mi annak az oka, hogy 98 óta nem volt válogatottunk világbajnokságon, vagy mármint a női válogatottunk világbajnokságon, miért kellett erre ilyen sokat várni?
0: Hát más volt a kvalifikációs rendszer. Tehát ugye nem volt selejtező, hanem automatikusan az Európa-bajnokság kvalifikált, és hát azok az EB-k nem sikerültek jól, ami éppen kvalifikált. Szerintem ez lehetett az oka, de nyilván az is oka, hogy beérett egy generáció, aki egyébként nagyon tehetséges játékosokból áll, és az utánpótlásban is hát azért lehetett látni, hogy ebből lehet valami, és főleg, hogy egy korosztály. És szerintem ez sokat számít. A kérdés az, hogy ez sikerül-e szinten tartani.
1: Igen, mert a legutóbbi Európa-bajnokságon szintén nem volt kint a csapat, 2027-ben ismét lesz egy Európa-bajnokság, arra azonban előbb selejtezőt kell játszani a magyar válogatottnak. Ugye ennek a kontinens tornának majd négy ország ad otthont közösen, Belgium, Finnország, Svédország és Litvánia, és a magyar női válogatott az N csoportban szerepel a selejtezőben Németországgal, Portugáliával és Dániával, és a csoportok első két helyezettje jut ki az Európa-bajnokságra. Hát ugye a németek ott vannak, akik most a világbajnokságon a legjobb négyben bent voltak, szóval mennyi esélye lesz szerinted a válogatottnak kivívni az EB részvételt? Ezt mondtad, hogy ugye EB-t nyerni nehezebb, mint akár világbajnokságot.
0: Igen, hát azért a dánokat nem ismerjük, mert nem voltak a kosárlabda térképén eddig. A portugál csapat egyébként nem rossz, de azért messze van a magyar csapattól. Szerintem a nagy kérdés az, hogy hol lesznek ezek a selejtező ablakok, illetve hogyan tudnak eljönni a játékosok. Ki engedi, ki nem engedi, ki lesz sérült, ki nem lesz sérült. Szerintem ez nagyon-nagyon sokat fog számítani, hogy mindenki ott tud-e lenni ezeken a mérkőzéseken.
1: Azt is beszéltük, hogy hát már érintettük pár mondat erejéig, ugye az utánpótlás, és te is mondtad, hogy a 27 éves korosztály a legjobb, amikor ugye a lányok a legjobban tudnak teljesíteni. Hát nyilván a nőknél a gyerekkérdés is egy idő után majd bejön, mondjuk 30 év fölött. De ilyen szempontból tényleg, akár mondjuk nézzük ezt a magyar bajnokságot, és ugye most pár válogatott már azért külföldön játszik, mondjuk Kisvirág Spanyolországban, Lelik Réka most ugye Isztambulba igazolt, nagyon sokan viszont ugye a magyar bajnokságban pallérozódnak, szóval szerinted milyen ez a magyar női bajnokság most?
0: Szerintem nagyot változott a tavalyi évben, tehát már tavaly is, azzal, hogy láthatóan elfogyott a pénz a klubokban. Elfogytak a szponzorok, valahogy nem sikerült átcsoportosítani a pénzeket, és gyengébb külföldiek jöttek. Tehát ugye azt láttuk, hogy elfogytak a sztár külföldiek, egyre gyengébbek lettek, egyre kevesebb van belőlük egy-egy csapatnál, és így a magyar játékosok sokkal meghatározóbb szerepkörben kellett, hogy fellépjenek a mérkőzéseken, és ez abszolút látszott akár a válogatott szereplésén is, hogy igenis képesek rá, megkapták azt a fajta mérkőzés terhelést évközben, ami szükséges volt ahhoz, hogy sorozatmeccset lehessen játszani, és hát rutint szereztek, mert ez nagyon-nagyon fontos. Egyáltalán nem mindegy, hogy egy játékos az mondjuk a garbage time-ban, tehát a kuka időben van-e pályán, vagy pedig a végjátékban, amikor nagyon-nagyon fontos, és én meg vagyok győződve róla, hogy ez segítette a válogatottat, nem kicsit.
1: Magyar Biankával is beszéltem pár napja, ugye még így a bajnokság indulás előtt a Szexárd edzője, ha már így beszélgettünk a női edzőkről, az egyik azoknak, aki ugye nőként helytáll edzőként is. És ő is azt mondta, hogy ugye Szexárdban abszolút a magyarokra szeretne építeni. Hozzájuk érkezett egy amerikai center, ha jól tudom, és egy kubai center, de egyébként rajtuk kívül abszolút ugye magyar magra építene, ez akkor ez tényleg a magyar válogatottat építheti, hogyha megfelelő játékperceket kapnak a játékosok, hát nyilván a mérkőzés helyzeteket azt mérkőzésen tudja gyakorolni az ember, és nem az edzések közben. Ilyen szempontból a válogatottnak hasznára válhat.
0: Hát abszolút hasznára válhat, mert ugye a válogatottban egyetlen egy légiósra van lehetőség. Most azt hagyjuk, hogy Yvonne Turner-e a legjobb légiós ennek a, tehát hogy ilyen típusú játékosra van-e szükség, vagy más típusú játékosra, de az biztos, hogy az a rutin, ami megszerezhető a meccseken, az éles helyzetekben, a végjátékokban, az semmi nem pótolja. Tehát ott lehet edzésen gyakorolgatni, meg lehet edzésen ilyen helyzeteket fölállítani, de mindenki tudja, hogy nincs tétje. Még egy éles mérkőzésnek van. És én azt láttam a lányokon ezen a VB-n is, az első meccset kivéve, mert arról szerintem azt dobjuk a kukába, és ne beszéljünk róla, azt láttam, hogy van önbizalmuk, tehát hogy vannak olyan emlékképeik, hogy ez nekem már sikerült, amit tudom én ennek a meccsnek a végjátékában, és látszott, hogy nem úgy keresik magukat a pályán, meg azt se tudják, merre van előre, hanem hogy nagyon-nagyon magabiztosak voltak. Tehát az első meccset kivéve én egy nagyon magabiztos csapatot láttam a pályán, nagyon magabiztos játékosokat.
1: Ami különösen fontos, azt gondolom, mert hát tudom, hogy milyen mélyről jöttek vissza, miután elvesztették ugye az olimpiai selejtező tornát, azért onnan visszatérniük mentálisan elég nehéz volt. Azt is mondtad, hogy nem látsz olyan fiatalokat, akik azért így kopogtatnának még a válogatott ajtaján, fiatalabb korosztályban, vagy mondjuk utánpótlás válogatottakból. Hogy látod az utánpótlás helyzetét most Magyarországon?
0: Hát én azt látom, hogy a TAO azért nem váltotta be a reményeket, tehát ne higgyünk a statisztikáknak, mert azok ugye, hát tudjuk, hogy ceruzával születtek, amit ki lehet radírozni és át lehet írni, tehát én biztosan tudom, hogy kevesebb gyerek sportol, nem hogy több lett volna, hanem kevesebb a gyerek, kevesebb a kosárlabdázó, kevesebb a női kosárlabdázó, vagy a lány kosárlabdázó, és hát azért a mennyiség az szükséges a minőséghez mindenképpen, meg hát ugye minőségben is nagyon nagy különbségek voltak a TAO-ra, azért fölépült egy csomó klub, ahol nem volt semmilyen minőség, és olyan meccseket kellett játszani, aminek totálisan semmi értelme nem volt. Na most a rutint azt a mérkőzések során lehet megszerezni. Tehát az a játékos, aki csak edz és nem játszik, soha az életben nem lesz jó játékos, mert nincs meg a meccs rutinja. Tehát ezt nem szabad lebecsülni már a fiataloknál sem. Ettől függetlenül nyilván ki lehet termelni játékosokat, mert ahogy Szabó Johnny bácsi, aki nekem még edzőm volt, és ő egy nagy legenda a kosárlabdázásban, az egyike volt azoknak a szakembereknek, akik az 50-es években elkezdtek amerikai szakirodalmakat fordítani, és nekem ő még volt edzőm, és mindig azt mondta, hogy a tehetség az a gazból is előre tör. Tehát én hiszek ebbe, hogy nincsenek sztáredzők, nincsenek sztárklubok, hanem vannak jó képességű gyerekek, jó képességű fiatalok, akiket nem kell tanítani. Tehát akik eljönnek edzés, és maguktól tanulnak. Hát én is ilyen voltam nagy részt, hogy utánoztam. Megnéztem, hogy mit csinál a Borka Ági, és megpróbáltam leutánozni. Ma már erre sokkal több lehetőség van, hiszen nyitott a világ az internettel, bárkit le lehet másolni. Tehát igazán nem hiszek ebben, hogy sztáredzők nevelik a játékosokat, nem megtalálják, vagy elviszik valahonnan a jó képességű gyerekeket. És ilyenek mindig lesznek.
1: És ezeket a jó képességű gyerekeket hogy lehet ott tartani a sportág mellett? Mert van, aki azért így menet közben kihúlik, abba hagyja, azt gondolja, hogy másfelé szeretné vinni az életét. Hogy lehet őket ott tartani?
0: Azt is problémának látom, hogy szinte minden sportágnak ugyanaz kell. A magas, erős, ügyes, jól koordinált gyerek, tehát versenyezni kell a többi sportággal is, például a kézilabdával, vagy akár a vízilabdával, de már az atlétikával is, tehát hogy van egy ilyen típusú verseny. A másik pedig, amiről már beszéltünk, hogy az edzők hogyan tudják ott tartani a gyereket. Nyilvánvalóan nem fog ott maradni egy gyerek, ha minden nap sírva megy haza az edzésről. Mert csúnyán beszéltek vele, mert bántották a többiek, mert nem kapott elég játék lehetőséget, tök mindegy, hogy miért. Vagy unalmas volt az edzés, vagy el se jött az edzőnéni, vagy bácsi. Tehát, hogy szerintem ebben az utánpótlás edzőknek borzasztó nagy felelősségük van. És azért azt se felejtsük el, hogy egy tehetséget nem elég megtartani, kell köré egy csapat, mert különben nem tud versenyezni. Tehát, hogyha 7 gyereket elüldözünk a csapatból, mert nem foglalkozunk velük, mert kiabálunk velük, szidjuk őket, akkor az egy sem tudott maradni. Tehát valahogy ezt kéne megérteni, hogy ez egy játék. Tehát ez egy sportjáték, ezt játszani kell, ezt nem tanítani kell, ezt játszani kell. Van nekem egy nagyon kiterjedt játékgyűjteményem, amit kifejezetten, hát a kosárlabdában is, de egyébként más sportágban is alkalmazható. Rengeteg játékot gyűjtöttem, és találtam ki az évek során, amíg tanítottam. Például tervem azt is, hogy ezt valahol közzé tenni, hogy adjak az edzőknek muníciót ahhoz, hogy lehet megtanítani valamit indirekt módon. Tehát nem úgy, hogy most sorba állunk, és akkor mindenki dob egy zicsert, és utána 10 percig átsorog a sorban, hanem hogyan tudunk úgy ismétlés számot adni, hogy a gyerek nem veszi észre, hogy ő most tanul. És szerintem a mai gyerekek az internetes játékokkal, a rajzfilmekkel, a filmekkel gyakorlatilag egy olyan pörgős életet élnek, vagy annyira igényük van arra, hogy minden pillanatok alatt változzon körülöttük, és minden pillanatban valami érdekes legyen, hogy nem lehet a régi módszerekkel ma tanítani. Tehát új módszerek kellenek, amikor pörög körülöttük minden. Egyszer voltam egy edző továbbképzőn, tartottam előadást, és kihívtam egy random gyereket a csoportból, hát ilyen 10 év körülöttük lehettek, 8-10 évesek, és kihívtam, és megkérdeztem, hogy mit szeret a legjobban az edzésből. Hát minden gyerek ezt mondaná, hogy a játékot. Tehát amikor játszunk. És játszani nem csak 5-5 ellen lehet, nagyon-nagyon sok játékot lehet játszani, amire felnőtt 30 éves játékosok sikítva játsszák, mert annyira élvezik. Szóval valahogy ebben is kell egy szemléletváltás, hogy nekünk kell alkalmazkodni a gyerekekhez, a tanítványainkhoz, akárkihez, nem nekik hozzánk.
1: Igen, ez egyébként érdekes, hogy hogyan lehet lekötni a gyerekeket, hogy manapság ugye tényleg az internet világával, meg hogy annyi minden változik körülöttük, ugye az iskolákban is le vannak terhelve, hogy lehet őket lekötni. Szem Kökénybe mondta egy interjúban szintén, hogy ha már a labdajátékkal nem lehet egy gyereket ott marasztalni, például a kézilabda is, vagy a kosárlabda is tipikusan ilyen, hogy ugye labdát kapsz a kezedbe, és az azért szerintem élvezetesebb, mint csak simán futni vagy úszni monoton módon, akkor azért az elég nagy feladat tényleg manapság.
0: Hát igen, belegondolunk abba, hogy mi történik egy testnevelés során. Tehát, hogy mindenki szeret szekrényt ugrani, meg kézen átfordulni? Nem, senki nem szeret kötélre mászni, senki nem szeret. Tehát, hogy igazán az edzésben is ez a probléma, hogy olyan módszerekkel tanítunk, amit ami ennekkel még engem tanítottak, amikor ez nem volt probléma, mert a gyerek azt mondta, amit mondott az edző. De ma már ez nem így van. Tehát, hogy sokkal érdekesebbé kell tenni az edzéseket, sokkal változatosabbakká, és erre rengeteg jó módszer van, egy pici fantázia, egy kicsi merészség kell hozzá. Tehát, hogy valaki kitaláljon egy feladatot, ami érdekli az ő saját csoportját, tehát teljesen arra szabva, ez le kell ülni, az első biztos sokára lesz meg, de utána, ahogy az ember elkezdi csinálni, már pikpak ki tud találni egy olyan feladatot, ami például az adott csapatára, ha problémát lát a csapatában, itt nem vezet a gyerekek bal kézzel labdát. Akkor kitalálok egy olyan játékot, nem helyben vezetjük a labdát negyed óráig, hát ki szeret helyben labdát vezetni, hanem kitalálunk egy olyan játékot, amiben kénytelen a bal kezét használni, mert ez a szabály például. Tehát, hogy vannak módszerek, csak nincsenek elég merész edzők. Tehát nem tudom, miért gondolják, hogy ő nem tud jót kitalálni. Bárkit ki tud jót, és nincs jó meg rossz. Mert ha nem válik be, eldobjuk és kész. Csinálunk egy másikat, tehát kockázata nincsen.
1: Van olyan edző, aki azt mondja, hogy a tehetséges gyerekeket külön kellene választani a kevésbé tehetségesektől, hogy fejlődjenek, mert hogy az is gond sokszor, hogy elkallódnak a tehetségesek a kevésbé tehetségesek mellett. Erről mit gondolsz?
0: Én nem gondolom, hogy elkallódnak. A tehetség a gazból is kinő, és ez tényleg így van. Tehát ezt nem gondolom, és a tehetség... Neki is ugye látnia kell, hogy ő jobb, mint mások. Tehát, hogy ő többet tud, és ez minél többre sarkalja, ez is kell. Szerintem a legnagyobb hiba az, amikor a tehetségeket ugye összegyűjtik ezek a kialakított központok, ott kallódnak el igazán. Mert ott ő már nem lesz a kiemelt tehetség. Lehet, hogy pályára se kerül, lehet, hogy kétperces játékos lesz. Ami egyrészt mentálisan rendkívül megterhelő, tehát pszichésen ezt a nyomást, hogy én itt voltam, 40 percig játszottam, itt meg kettőt játszom, itt számított, hogy mit csináltam, ott nem számít, hogy mit csinálok. Tehát rengeteg ilyen tehetséges gyereket veszítettünk már el, és veszítünk el nap, mint nap, mert a nagy klubok elviszik, mindent ígérnek, a szülő bedől neki, a gyerek bedől neki, és két év múlva már nem látjuk sehol. Erre eszméletlenül sok példát tudnék hozni a fiú meg a lány mezőnyből is.
1: Nincs sikerélmény, és aztán azért hagyja abba, igen.
0: Hát sikerélmény sincs, meg nem tud fejlődni egy olyan környezetben, ahol nem kap lehetőséget.
1: És a szülők szerepéről mit gondolsz? Amikor én ugye elkezdtem ezt a sportot, akkor nekem édesanyám a eszébe se jutott volna, hogy lejöjjön edzésre, és mondjuk ott utasításokat adjon az edzőnek sokszor, vagy szóljon, hogy engem rakjanak be a csapatba. Manapság már ez is elég gyakorinak tűnik. Nagyon sok sportágban tartanak ilyen szülőedukációkat. Ezekről mit gondolsz, vagy hogy látod most ezt a helyzetet?
0: Nagyon nagy probléma. A szülők problémája az szerintem az egyik legnagyobb probléma. Viszont egy valamit azt tudatosítani kell minden edzőnek, hogy a szülő a gyerekének a legjobbat akarja. Lehet, hogy nem a legjobb módszerrel, de őt csak és kizárólag ez a cél vezérli. És akinek van gyereke, az pontosan tudja, hogy ez mit jelent. Hogy tényleg azt akarjuk, hogy a mi gyerekünknek jó legyen. Csak a módszerek nem feltétlenül jók. Én szerintem a szülőket ott helyben, tehát egy-egy edző tudja lefektetni a szabályokat, hogy mik a szabályok, hogy azoknak milyen következménye van, és akkor nem lesz ennyi probléma, de a szülőket megfékezni nem nagyon tudjuk, mert az iskolában sem tudjuk, tehát az edzésen sem fogjuk tudni. Meg kell próbálni elmagyarázni, hogy mi miért van, és következetesnek kell lenni. Tehát szerintem az is baj, hogy az edzők nem következetesek. Kivételeznek azért, mert valaki tehetségesebb, azért, mert ki a szülője, azért, mert nem tudom, ezért szeretjük, mert hosszú haja, mert rövid, és kivételezünk. És szerintem senkivel nem szabad kivételezni, különösen nem a tehetséggel. Mert a tehetség át fog kerülni egy olyan környezetbe előbb-utóbb, ahol be kell tartani a szabályokat, és nem fogja tudni, ha nincsen rászorítva már kiskorába. Én például folyamatosan békaügetésre voltam ítélve, mert nem csináltam, amit az edző mondott, mert rosszalkottam, mert pattogtattam a labdát, mikor beszélt, és én állandóan békaügettem.
1: A fegyelem az nagyon fontos egyébként szintén. Szerinted most erősebb vagy gyengébb a bajnokság? A női bajnokságról beszélek, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt.
0: Hát ez egy jó kérdés, szerintem kiegyenlítettebb, Tehát több jó csapat van, még nem közelíti meg a férfi mezőnyt, ahol gyakorlatilag bármi lehetséges, de most talán azért több jó csapat van. Az, hogy színvonalban jobb vagy rosszabb, hát ha nemzetközi meccseket nézzük, akkor azt látjuk, hogy rosszabb, hiszen nem jutnak el a csapataink odáig, mint mondjuk az elmúlt években a top légiósokkal. Ebből a szempontból lehet, hogy rosszabb, de abból a szempontból, hogy kiegyenlítettebb, abból a szempontból, hogy több játékost lehet bedobni a mély vízbe, abból a szempontból biztos, hogy hosszabb távon előremutató.
1: Szerinted melyik csapat emelkedhet majd ki az idei szezonban?
0: Fogalmam sincs. Nem tudom, szerintem akármelyik és bármelyik, és azért ne felejtsük el, hogy nagyon hosszú az átigazolási időszak, tehát februárban még lehet igazolni, tehát van arra lehetőség, hogy mondjuk légiósokat hozzanak, vagy légiósokat cseréljenek, ami teljesen átalakíthatja az egész mezőnyt.
1: És hát a nemzetközi porondon nem tudom, hogy látod, ugye este érdekel lesz majd a Sopron is, illetve a Diósgyőr is az Euroliga főtábláért, hogy látod az ő esélyeiket, illetve így a nemzetközi porondon a magyar klubok helyzetét?
0: Hát mivel nem indultak el a nemzetközi mezőnyben a klubok, tehát ez a két csapatunk van, aki versenyben van, ebből egy vagy kettő, vagy egyik egy sem megy az Európa kupába, aki kiesik, de én nem gondolom, hogy most kiesnének, mert gyenge ellenfeleket kapnak, tehát azért az nagy meglepetés lenne, ha a hazai pályán kiesnének. Ettől függetlenül a nemzetközi mezőnyt is látni kell, tehát hogy ez egy magyar sajátosság, hogy elfogyott a pénz, vagy máshol is elfogyott a pénz, hiszen ezt nem azt látjuk, hogy mondjuk a török klubok nagyon tőkeerősek, ezt látjuk, a franciák nagyon jók, de igazán bármi lehet, és annak az ellenkezője is.
1: Igen, ez mennyire baj, mondjuk akár egy Pécs nem tudott indulni nemzetközi porondon, azért ilyen hagyományokkal rendelkező klub, meg azért nyilván megnyerték a bajnokságot. Én azt gondolnám, hogy az azért ez nem mondanám tragédiának, de azért ez baj, hogy nem tud elindulni nemzetközi porondon.
0: Hát baj, mindenképpen baj, de azért ez a finanszírozásnak is a hibája, hogy gyakorlatilag a szponzoráció az leépült. Ez teljesen leépült a magyar sportban, és nagyon nehéz lesz visszaépíteni, mert a szponzorok ugye majd adok taópénzt, akkor azt leírja a adójából, vagy az adóalapjából. Tehát, hogy az a baj, hogy ez megszűnt teljesen. És abban a pillanatban, hogy bizonytalanabb lett a gazdasági helyzet, most ez történik, hogy keressük a szponzorokat, vagy nem merjük bevállalni, mert nem tudjuk, hogy lesznek-e szponzorok. Tehát én ebből a szempontból megértem, meg plusz hozadéka egy klubnak nincsen ebből. Tehát semmivel nem lesz neki jobb. Ez egy presztízs kérdés gyakorlatilag. Én annak is örülök, hogy legalább kettő az Euroligában kipróbálja magát.
1: Reméljük, hogy a főtábla össze is jön majd nekik. Egyébként egy ilyenfajta átrendeződés azért a többi országban is látható. Olaszoknál is rendszeresen küzdködnek pénzügyi hiányokkal, illetve hát, hogy az orosz klubok nem indulhattak az utóbbi években, ugye nemzetközi porondon, illetve majd decemberben dönt a Nemzetközi Szövetség arról, hogy akár a válogatottak is indulhatnak-e bármilyen Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon. Az oroszoknak a hiányát hogy látod? Ők mennyire hiányoznak akár tényleg, mondjuk egy EB-ről, VB-ről?
0: Hát nyilván hiányoznak, mert nekik is volt egy jó generációjuk, ami azért lassan kifutóban van, és hát nem tudtak vele, ugye nekik a 98-as lett világbajnok utánpótlásban, hiszem 21-es világbajnokságot nyertek, és hát ez a korosztály most gyakorlatilag így kifutott anélkül, hogy lett volna versenye a felnőttben. Szerintem mindenképpen hiányoznak, de azért klubszinten orosz klubokat beengedni szerintem nagyon rizikos, mert senki nem fog oda menni játszani. Tehát az iszonyat rizikós, az, hogy válogatott szinten beengedik-e őket, ez megint egy más kérdés, és hát ez politika, ez nem a sportról szól.
1: Igen, nyilván a gazdasági környezet is sokat számít. Szerinted egyébként a magyar kosárlabdának mi lehet az erőssége? Mindamellett, hogy most számos gyengeséget is soroltunk, illetve mondjuk a pénzügyi hiány is probléma lehet, de mondjuk mi az, ami a magyar bajnokságnak az erőssége, vagy a magyar kosárlabdának az erőssége volt, és egyébként a jövőben is hasznosíthatjuk?
0: Nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy egy-egy országnak az erőssége. Szerintem nagyon sok függ a nemzetközi környezettől, tehát nem mindegy, hogy kik ellen játszunk, vagy éppen milyenek a többiek. Ahogy mondjuk a 80-as években, meg még talán a 90-es évek legelején ugye EB bronzok voltak itt a lányoktól, de nem volt ennyi erős csapat, mert hogy Nyugat-Európa csak akkor kezdett el kosárlabdázni. Ma ugye ők már uralják az egészet, tehát hogy kell egy ilyen nemzetközi környezet is. Szerintem abszolút erősség egyrészt a hazai légiósok meggyengülése, de az is, hogy exportálunk végre játékost. Tehát eddig csak importáltunk jobbnál jobbakat, de most mennek exportra, és teljesen más légiósként játszani egy klubban, mert ott muszáj teljesíteni. Tehát itthon ugye lehet kicsit úgy a langyos vízbe lavírozni, de ott nem lehet. Tehát az kőkemény dolog. A légiós bármikor le lehet cserélni. A hazait nem, mert nincs más a helyére. De a légiós bármikor, és muszáj nekik akár edzésen, minden edzésen bizonyítani, minden mérkőzésen bizonyítani, és ezért én mindig örülök, hogyha egy játékos külföldre megy, és most teljesen mindegy, hogy melyik osztályba, vagy milyen szintű játékos, de az biztos, hogy az ő fejlődésében az egy nagy lépcsőfok.
1: Neked annó milyen tapasztalat volt tényleg a franciaországi légióskodás?
0: Hú, nagyon fura volt. Nagyon fura volt, főleg az első évben, mert hát az kőkemény. Tehát az minden edzés vére ment. Minden ez. Soha senki nem kérdőjelezte meg az edzőt, soha senki nem mondta az öltözőbe, hogy hát ez hülye, ez miért csinálja ezt meg azt, hanem kijöttek az edzésre, és egyszerűen ott vére ment minden. Ott nem lehetett lógni. Hát én itthon azért szerettem lógni az edzéseken, de ott nem lehetett. Kőkemény volt az egész, iszonyú tudatosak voltak. Tehát mindenki tudta, hogy miért jött az edzésre, és 100%-ban elvégezte a munkát, és soha nem nyafogott. Ott nem volt nyafogás. Itthon, hát tudnék mesélni.
1: Akkor is azért volt különbség a két ország között.
0: Abszolút,
1: ezek szerint.
0: Igen.
1: Most azért elszakadtál picit a kosárlabdától, vállalná még bármilyen pozíciót, szerepet ebben a sportágban, a jövőben?
0: Nem tudom, gondolkoztam már ezen. Megmondom őszintén, hogy gondolkoztam rajta, nem tudom, nem vagyok biztos benne, vagy nem tudom, annyira átrendeződött az életem, és annyira nem csak az, hogy más irányt vett, hanem például az időbeosztásom teljesen más. Tehát tök fura otthon lenni este, hétvégén, elmenni színházba, ide-oda, ezt csinálni, azt csinálni, ami nem volt gyakorlatilag 10 éves korom óta, és én ezt most rettenetesen élvezem.
1: Igen, hát az edzői lét is hasonló a játékos léthez. Balogh Juditnak nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és beszélhettünk a magyar kosárlabdáról, illetve a magyar női kosárlabdáról. Örülök, hogy itt voltál velünk.
0: Igen, köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.